0: és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án a Filharmónia Magyarország rendezésében. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját hallják. A szerkesztő ma Kádár Dóra. Negyedszázados siker, 30 ország közönségének elismerése és több mint 400 előadás. A szegedi kortárs balett Carmina Burana adaptációja nem csupán egy táncprodukció, hanem a kortárs magyar mozgásművészet egyik legfontosabb mérföldköve. A napokban két ünnepi előadást is tartottak a művészetek palotájában a fővárosban, annak alkalmából, hogy már 25 éves ez a mű, ez az alkotás. Vendégünk a stúdióban Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, a szegedi kortárs balett művészeti vezetője. Köszöntöm szeretettel.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Több mint 30 éve vezeti a szegedi kortárs balett társulatát. Annak idején a Carmina Burana kinek a fejéből pattant ki?
1: A Carmina Burana az valami olyasmi egy koreográfus számára, mint a hegymászoknak a Mount Everest szerintem, hogy egyszerűen ott van, és egy olyan zenemű, ami kívánja a táncot, elképesztő ritmikák vannak benne, van valami ilyen népzenei hangulat is, tehát ott van a nagy klasszikusok között, amik ugye nem táncra születtek, bár kívánja a szcenírozást, de mégiscsak a koreográfusok szívesen foglalkoznak vele, úgyhogy ott is ott volt előtte, mint pont abban a korszakban voltam ott ilyen 30 évesen, amikor valahogy így ezek a nagy kihívások, ezek jól estek. Előtte volt már nekem ugye a csodálatos mandarin, tehát Bartók bekerült a képbe, a Stravinsky művek, már foglalkoztam előtte a menyegzővel, a tavaszi áldozattal, tehát valahogy ott volt előttem ez kihívásként, úgyhogy egyszer csak döntöttem, hogy akkor ezzel foglalkozunk. Tulajdonképpen történelmi pillanatnak számít, és ez nem csak az én életemben, de úgy látszik a teljes magyar táncszakma életében is ennek a darabnak a születése.
0: Hol volt a premier?
1: Szegeden volt a premier, ugye 2001. augusztus 19-én, ami ráadásul egy ilyen számunkra kiemelt pillanat volt a társulat életében, mert akkor éppen egy ilyen félig meddig száműzetésben voltunk az akkori színházigazgató döntése által, keveset találkoztunk a szegedi közönségünkkel, nagyon kevés előadást engedélyezett, és ez volt az egyetlen premierünk abban az évben, úgyhogy ennek a darabnak azon túl, hogy maga ez a közösségi élmény hatása is megvan, találkozott azzal a pillanattal, amikor a mi szerető közönségünk, mint egy a lázadásként, vagy támogató lázadásként is teljesen megtöltötte a színházat, és azt követelte tulajdonképpen ezzel, hogy igenis nekünk ott helyünk van Szegeden több előadásban, úgyhogy egy ilyen forradalmi hangulatban zárult ennek az estének az élménye. A MIPA-ban játszottuk, és hát a MIPA nyitása pillanatában ott voltunk mi már a legelejétől, sőt én magam azért már akkor a MIPA nyitása előtt az egyik arca voltam a MIPA-nak, Kocsis Zoltán és Sebestyén Márta mellett, ugye a zene, népművészet is én voltam a tánc arca, úgyhogy nagyon közel álltunk az, és a MIPA-ban nagyon sok-sok éven keresztül játszottuk egész addig, amíg a Nemzeti Táncszínház maga játszott ugye a MIPA épületében, úgyhogy most a megemlékező jubileumi előadás is hát nem véletlenül a MIPA-ban ugyanakkor egy kiemelt pillanatban, egy kiemelt helyzetben tudott létrejönni, hiszen élőzenével, zenekarral, a Doknányi zenekarral és a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság részvételével, szólista énekesekkel és hát Hollerung Gábor barátom vezényletével született meg.
0: És ön is színpadra lépett, ha jól tudom.
1: Én majdnem mindig színpadra lépek, azért nem engedtem el a darabot, ebben a darabban, mint a halál, mondjuk fizikális adottságaim, ezek a kétméteres magasságom, az ezt a figurát azért úgy jól tudja szolgálni, úgyhogy a halál szerepkörében nagyon sok erődösen jelen vagyok, akkor nem, hogyha külföldön van a társad, én pedig nem tudok velük utazni, azok a kivételes alkalmak, hogy nem.
0: Milyen volt most ez a taps? Máshogy szólt, vagy máshogy esett a léleknek?
1: Önmagában jól esett az, hogy ugye két teltházat játszottunk egy napon belül a MIPA-ban, azaz az 1800-3600 ember volt kíváncsi ránk, és együtt ünnepelt velünk, ez nekünk nagyon jól esett. A második adás ugye egy protokolláris adás volt, ráadásul ahol rengeteg régi tagunk is megjelent, akik valaha táncolták ezt a darabot, ők is szívesen emlékeztek. Szóval megható volt az egész, és méltó ehhez a pillanathoz, hiszen valóban egy pillanatig megállunk, egy olyan darabot ünneplünk, ami nagyon ritka a magyar tánctörténetben, sőt egyedülállóan csúcstartó, hiszen nem volt a magyar tánctörténetben soha olyan darab, ami 25 éven keresztül folyamatosan repertoáron volt, hiszen mi ezt nem vettük le, soha minden évben sok-sok előadást játszunk belőle, így gyűlt össze ugye ez a 425 előadás, amennyit eddig játszottunk, és rengeteg országban játszottuk, 30 országban, mindenféle városokban és helyeken, tehát egy óriási időszakot járt be a darab, és az is fontos számomra, hogy ez a darab egy ilyen beavató darab. Két szempontból is beavató.

0: pedig az, hogy a társadalom belül is mindig egy beavatóként működött, hiszen aki hozzánk szerződik új tag, az mindig átesik azon a beavatáson, hogy akármire Buránába be kell állnia, mindig ezzel kezdődik az évad, és onnantól számít valaki igazi tagnak, hogy ebbe a közösségi játékban ő részt vesz.
1: Ebben az élményben mi is részesülhetünk, akár a beavatásban, akár csak frissítésképpen, hiszen a Nemzeti Táncszínházban május 20-án megnézhetjük az előadást. Ez lesz a 426-dik?
0: Igen, ez lesz a 426-dik. A Nemzeti Táncszínház állandó partnerünk és koprodukciós partnerünk is a legtöbb darabunkban. Ezt a darabot is egyébként legtöbbször ott játsszuk most már. Úgyhogy várjuk oda, és úgy tudom, hogy ott is egy teltház vár majd minket.
1: Május 21-én pedig Debrecenben lesz műsoron a Pillangó kisasszony, egy más témakör, hiszen ezt ön rendezte, és ez egy opera.
0: Igen, 20 éve rendezek operákat, meg musicaleket is, és néha prózába is átugrok, de az opera azért a fő irány, ami ugye zene. Tehát zenét rendezni az valahol hasonlatos munka, mint a táncművészet, és nagyon sok esetben hasonló a megfogalmazási jellege is, az opera énekesek gondolkodása is hasonlít jobban a táncművészekére, a színész egy másfajta működés. Szóval, hogy sokat dolgoztam opera énekesekkel, a Pillangó kisasszony, egyrészt a Puccini sorozatban, ugye előtte rendeztem egy évvel a Manon Lescaut-t, és az a Puccini forduló volt ráadásul, és már akkor nyilván beleszerettem a szerzőbe is, mert előtte én leginkább Verdi darabokat, Offenbachot rendeztem, de nem dolgoztam Puccinira, úgyhogy itt kezdődött a szerelem, és akkor jött a Pillangó kisasszony, hogy Szegeden megrendeztem 2024-ben, és tulajdonképpen ennek a tovább vitele történt most Debrecenben egy új gárdával, de azzal a koncepcióval. Csodálatos szereposztás és énekesek vannak a főbb szerepekben, úgyhogy igazán szép és élvezetes előadást láthatnak.
1: És mi újság Kecskeméten?
0: Kecskeméten pedig hát egy fantasztikus kis próbaidőszak után született meg a Made in Hungária című produkció, amit amikor kiírtunk még egy évvel korábban, ugye akkor abban a boldog reménnyel voltunk, hogy Fenyő Miklós majd együtt ünnepel velünk a premiéren. Sajnálatos aktualitása is lett így a produkciónak, amikor bemutattuk, hogy addigra már ő nem lehetett velünk, ugyanakkor mégiscsak róla szól ez a produkció, az ő zenéről és az ő életének egy bizonyos szakaszáról. Így azt gondoljuk, hogy méltó módon ünnepel az ő életét, az ő munkásságát, egy nagyon vidám, szórakoztató, fantasztikus, ismert slágerekkel teli darabbal, a Kecskeméti Színház remek színészei, énekesei, táncosai, ami egy kis különlegesség volt még benne, ugye, hogy kettő is. Egyrészt, hogy soha nem játszották az elmúlt 25 évben, amit bemutatták a darabot élő zenekarral, és Kecskeméten megvalósult, hogy egy zenekar ült az árokban, és így aztán még közvetlenebb lett az élmény a nézők számára. A másik pedig, hogy a zenekart, ami a főszereplője darabnak, egy kis fiatal társaság, az egyetemről hívott négy fiatal ember játszotta, osztálytársak, tehát ennek az energiája, amit 20 éves srácok tudnak hozni, az tényleg feldobta egyrészt a produkciót, másért meg az ő hangulatukat, hogy még nem is végzett színművészek és ilyen fontos szerepekbe játszhatnak, úgyhogy egy igazán jó pofa, és hát most is éppen küldtek nekem videót valamelyik nap, hogy megint állótapssal ünnepli a kecskeméti közönség ezt a zenés darabot.
1: De azért az ős haza, vagy a legfontosabb a szívecsüskében mégiscsak a Szegedi Kortárs Balett áll a legutóbbi bemutató. Mikor volt?
0: Ugye ebben az évben kettő bemutatunk volt, egyik az Amadeus, ami Mozartról és Mozart zenéivel szólalt, meg a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséretével, meg a Vaszi Kórussal, tehát ott is egy élőzenés balettelődás, ami azóta egyébként már több országban, három országban is járt, úgyhogy jó cím, lássuk be. Amadeus, ezt játszottuk most pár nappal ezelőtt is, és utána pedig Isteni Színjáték címmel mutattunk be egy produkciót, aminek az érdekessége, hogy a három színt, ugye, amiben Dante művében megjelenik, ugye a Pokol, Purgatórium és a Paradicsom, azt mind a háromra külön koreográfus kértem fel, fiatalokat, akik a maguk gondolataival, de ezeket egyeztetve, mégiscsak egy produkciót létrehozva fogalmazták meg ezt a filozofikus művet. Nyilván csak Dante nyomán, hiszen nem szóról-szóra akartuk ezt a művet feldolgozni, ez túl nagy falat is lett volna, hanem ennek egy mai olvasatát ezek a fiatalok megfogalmaztak, egy nagyon izgalmas és nagyon mély hangulatú és érzelmű felvonások születtek. Ez is látható a Nemzeti Táncszínházban.
1: Találkozhatunk a Szegedi Kortárs Balettel a szegedi szabadtéri játékokon?
0: Carmen produkcióm lesz majd látható, ez a Debreceni Színház produkciója, fantasztikus énekesekkel, nagyon színes, gyönyörű produkciók, Kenta úr, a díszlet és jelmeztervező. A Szegedi Kortárs Balette pedig a Margit szigeten találkozhatnak a nézők, ott Fekete Hattyú című darabunkat fogjuk

0: játszani augusztus végén.
1: Köszönöm szépen Juranics Tamásnak, Kossuth Díjas táncművésznek, koreográfusnak, a Szegedi Kortárs balettművészeti vezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat, akivel egyebek mellett arról is beszélgettünk, hogy 25 éve látható a Carmina Burana a Szegedi Kortárs balett előadásában, legközelebb a Nemzeti Táncszínházban, a fővárosban, május 20-án a 426. előadást nézhetik meg. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Változatlan társulattal és 8 új bemutatóval készül a jövő évadra a Szombathelyi Vörös Sándor Színház. A repertoárban helyet kap egy klasszikus operett, 3-1 a szerelem javára címmel, valamint műsoron lesz az újkori magyar színház történet egyik legsikeresebb darabja, a Stílusgyakorlatok is. Gergő Judit összeállítása következik.
1: Kortársra sikerült ez az évad, ugye ezt jeleztük már ezelőtt egy évvel, vidéki színházként mi ilyen bátor lépésre betemettünk. Hát jelentem alázattal, azért a jövő évad sem lesz klasszikus.
2: Ezt mondja Szabó Tibor, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója, aki különleges és színes évadot ígér 2026-27-re.
1: Ha 6 véletes bemutatót, tervezett bemutatót veszem, akkor abból 2 ősbe bemutató lesz. 2 horvát nevű szerzőnek a könyvéből lesznek színpadi adaptációk, amelyiknek a ősbemutatója tulajdonképpen itt lesz nálunk. Ugye mindjárt az első darabunk, előadásunk egy Horváth László nevű Szűke Pátriánkhoz tartozó illetőségű úriember könyvéből készül, a Kockázatok és mellékhatások. Majd márciusi bemutatóval Bagosi László rendező kolléga egy Horváth Viktor nevű íróembernek a regényéből, aminek az a cím, hogy Tankom. Ezt tessék úgy érteni, hogy a tank, ami az enyém. Ez a 68-as prágai tavasznak az ideje ezeknek a történéseknek, amit magába foglal majd ez a darab, és szintén Bagosi László adaptálja színpadra ezt a regényt, és írja, alkalmazza a társulatunkra. Nagy várakozással tekintünk elé.
2: Középkori misztérium játékot ültet át korunkba Szikszai Rémusz Everybody címmel, mely teljesen új köntösben mutatja majd be a moralitás játékot.
1: Az akárkinek a misztérium játéknak rengeteg változata volt, nyilván, hogy több évszázadon át onnan ered, és ennek van egy kortárs angol szerző tollából egy új változat, ami most fordítódik, hogy akarom, akkor ennek is magyarországi ősbemutatója lesz az évad végén.
2: Az elmúlt években már adaptáltak Szombathelyen Pintér Béla darabot, a Parasztopera és a Gyévuska nagy sikerrel futott. Idén a Titkaink című színművet láthatja a közönség Nagy Péter István rendezésében. Lesz 2 színházpedagógiai előadás, a Szülői Értekezlet és a Vitéz János Gimi, de a Szombathelyi Színház várhatóan legnépszerűbb előadása a Stílusgyakorlatok lesz majd.
1: Egyről, amiről részletesebben talán beszélnénk, az a Stílusgyakorlatok, az egy talán mindenkinek ott van az emlékeiben, a 80-as években játszották nagyon nagy sikerrel. Gáspár Sándor, Bán János és Dörner György játszottak ifjú korokban, úgyhogy az ifjú kollégák itt vannak mellettem. Jóval tapasztaltabbak, mint az említett úri emberek, és ezt a tapasztalatot, gyakorlati és mesterségbeli tudást adják hozzá nagyszerű kolléganőknek a vezérletével, és abban is különleges ez a következő évad, amit megterveztünk, hogy 3 rendező nő lesz. Azért van a rendező, mert a női rendező, és én kevésbé szerettem ezt a kifejezést. Tehát, hogy egy évadon belül Novák Eszterre színén kívül és egy Udvari Kardos Tímea nevű ifjú hölgy, aki elsősorban a színháznevelési előadásunkat teszi majd színpadra.
0: Magyarországi ősbemutatók, zenés darabok és egy várva várt előadás, a Stílusgyakorlatok. Gergő Judit összeállítását hallottuk a Szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évadáról.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Az idei orgonák éjszakáján május 23-án igazán színes program várja az érdeklődőket országszerte. Kobolák Attila Szamosi Szabolccsal, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, orgonaművésszel beszélgetett az eseményről.
4: Az orgonák éjszakája idén május 23-án lesz. Azt olvastam, hogy a program kínálat évről évre gazdagabb. 2026-ban mitől lesz színesebb, mitől lesz több az előző évekhez képest?
5: Pünkösd előestéjén, immáron 7. alkalommal meg tudjuk rendezni ezt a programot, amely fókuszába kerül mindig a klasszikus zenének és a Filharmónia Magyarország programjainak. Az idei esztendőben 6 kontinensen, 20 országban, 38 külföldi helyszínen, helyszínen, hazánkban pedig több mint 100 helyszínen több tucat orgonista, 1000 billentyű, több tízezer síp és több százezer hang szólal meg. Számos európai nagyváros mellett idén újdonság, hogy Berlinben is lesz koncert, vagy például Algériában, ami idén egy unikuma, az egyik újdonsága a programsornak, az az, hogy összekötjük családi napot, a sportot és az orgona muzsikát, lehet futni orgona zenére, amely nem verseny, hanem közös élmény, bárki csatlakozhat ehhez. Kortól függetlenül úgy állítottuk össze a programját, hogy egészen kicsik és idősebbek is csatlakozhassanak. Ennek a programnak a helyszíne majd délután 4 órakor a Balokányliget lesz. Egyébként a program sor avval indul, hogy egy Pia Dance hangszer szólal meg, szintén a mozgás jegyében. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos, lábbal játszható billentyű sor, és ezen többen fognak úgy táncolni, hogy az harmonikusan szólaljon meg. 3-4 szólamot is meg tudnak ezen szólaltatni, és természetesen játékos foglalkozások, arcfestés, orgonaépítés, aztán majd este Kodály központ mellett csillagok alatti filmzenés orgona koncert. Ami szintén különlegessége az idei esztendőnek, az a borgona, egy bor orgona. Boros üvegek helyettesítik az orgona sípokat, amelyet folyadék mennyiségétől függően hangolnak föl, és a Villányi bokpincében egy bor vacsora keretében fogják megszólaltatni.
4: A különböző helyszíneken kik fogják megszólaltatni az orgonákat?
5: Ami jellemzője ennek az orgonák éjszakájának, hogy a magyar művészeket exportáljuk általában, és a külföldieket pedig importáljuk ezen a napon. Így a kiemelt koncertjeink az Budapesten, a Zeneakadémián és a Szent István Bazilikában lesznek. Zeneakadémián életünknek ezen a napon a koncertje fókuszál az orgonára, erre a hangszerre, de mindig zenekari társaságban, tehát orgona versenyek szólalnak meg, többek között Jongen szimfónia koncertántéja, Hidas Frigyes orgona versenye, és az erre a napra komponált ősbemutató Otrezső orgona versenye is a program része. Két művész, Xin Mei Fang, kínai művésznő és Silvio Cseregin olasz orgona művész szólaltat meg, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral is Teremi Darius vezényletével. Van egy fanfár, amire egy zeneszerzőt kérünk föl, hogy írja meg, ez az idei évben Vajda János preludiuma lesz, és ez szólal meg világszerte több száz helyszínen.
4: Mitől ilyen értékes az orgona? A hangszerek királynőinek is szokták nevezni. Milyen holisztikus élményt kap az az ember, aki elmegy már említett alkalomra?
5: Az, hogy milyen csodálatos környezetben szólal meg, és mennyire különleges egyedi hangulatot tud nyújtani nekünk az, amikor beülünk egy templomba, és ha egy fortissimót hallunk egy hatalmas hangszerből, akkor az beremegteti az üvegablakokat, a padokat, és érezzük a talpunk alatt, hogy szól, és amikor pedig pianissimóban nagyon halkan, akkor pedig olyan éteri, léleksimogató hangzást tud nyújtani, ami energiával tölt fel az orgona muzsika, az orgona zene hallgatása, ami erőt adhat a következő napokra, hetekre, bármilyen feladatunk is van.
0: Egy este, amikor az orgona kerül a középpontba országszerte, különleges helyszíneken, a fővárosban, Pécset, Debrecenben, Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron, orgonák éjszakája tehát május 23-án.

0: Mit írtak egymásnak, igazgatóiknak, férjeiknek és rajongóiknak az egykori híres színésznők? Bajor Gizi, Gobbi Hilda, Fedák Sári, Jászai Mari, Rutka Éva, Tolnai Klári, Varsányi Irén és még sok más legendás művész személyes sorai szólalnak meg Végszínházi színésznők tolmácsolásában a Várom válaszát Pá című felolvasó színházi esten, amely május 17-én lesz a Fővárosi Végszínházban. A rendezőt Bölkény Balást halljuk.
1: Az 1900-as évek elején kezdünk. A legsűrűbb rész szerintem az a két világháború környéke, 30-as, 40-es évek, de egészen az emigrációig eljutunk, tehát 60-as, 70-es évekig.
2: Innen a Vígszínházból, illetve a Nemzeti Színházból nagyon sokan nagyon nagy népszerűségre szertettek már abban a korban, amikor egyébként 130 évvel ezelőtt elindult az intézmény élete.
1: Így van, visszatérő a Vígszínház, de nem az volt a vezérelvünk, hogy csak vígszínházi színésznők levelét szólaltassuk meg a magyar szakmának mindenfajta szegmenséből, a legnagyobb sztároktól egészen a pálya szélére kerülő színésznőkig megszólaltatunk itt színésznőket, sőt, ezek a szerepek felcserülnek sokszor, tehát látjuk azt, hogy egy bizonyos színésznő a egyik legnépszerűbb épp a Magyarországon, és aztán pár év múlva pedig munkát kér valakitől, vagy azt, hogy például vegyék meg az ő frissen kiadott verses kötetét, valami apró pénzhez jusson.
2: Kik azok a pályatársak, a jelenkori művészek, akik egyébként megszólaltatják a szereplőket?
1: Négy csodálatos kolléganő, Hegyi Barbara, Nagy Kálló, Józsi Eszter, Szász Júlia, akik a Vígszínház társulatának a tagjai, és László Rebeka, aki egyetemi hallgató, aki a gyakorlatát tölti.

0: Miközben Pécset már tart a Vazareli emlékév, a főváros is méltóképp tiszteleg a 120 éves született képzőművész Viktor Vazareli előtt. A Szépművészeti Múzeumban nagyszabású retrospektív kiállítás mutatja be az életművet pár perc sétára a Millennium házában, a Vazareli Don't Go Home címmel. A tárlat a 60-as, 70-es évek neo-avantgárd irányzataira fókuszálva idézi Vazareli munkásságát, és a Magyar Nemzeti Galéria is készült egy kamara kiállítással. A három kiállítás közös, kedvezményes belépőkkel is látogatható. Kovács Kati, Mujahid Zoltán és a Gruppenswing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a Várkert Festen, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját június 6-án és 7-én a fővárosban. A 2026-os 27-es évadban, októberben alapításának 130. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Katona József Színház. A jubileumot nem kevesebb, mint 15 új bemutatóval teszik emlékezetessé. Az évad mottója: történetek egy város szívéből. De nem csak a színház ünnepel, hanem a társulat két oszlopos tagja, a Bori Réka Koltai Nagy Balázs művészházas pár is. Cseke Péter igazgatót halljuk.
1: Ünnepelni és visszatekinteni, és a hagyományokat ápolni, és a hagyományokra épülni, az véleményem szerint a legfontosabb. És természetesen a hagyományokat megtartó, a hagyományokra épülve, de már 21. századi szemüvegen keresztül nézve a történeteket, amiket itt bemutatunk, és nem csak a közönség felé, hanem saját magunknak is nagyon fontos, hogy ezek a történetek rajtunk keresztül folyjanak. Jelentős mozgások nem lesznek. Ez egy nagyon erős társulat, nagyon összefogott, nagyon összeszokott társulat. Nagyon boldog vagyok, hogy Rékának és Balázsnak pici babája születik majd, úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog. Az első pillanat az igazi nagy öröm volt számunkra. Utána jött egy pár nap, amikor ki kellett találjuk, hogy végül is a Rékára épül itt a színház jelentős része, de azt is meg tudtuk oldani, és őt van olyan előadás, amiben tudtuk pótolni, van olyan, amit megtartottunk neki, mert azt csak ő fogja tudni eljátszani, és miután megszületik majd a pici baba, utána egészen biztos vagyok benne, hogy jön vissza.
0: Műsorunk végén ajánlunk még egy programot a figyelmükbe. Emblematikus és eddig még nem ismert műalkotásokkal ünnepel az idén 100 éves Szentendrei régi művésztele. Május 17-én nyit a Művészetmalom kiállítása, amelyen az alapítóktól a kortársakig közel 100 művész, több száz alkotása látható. Olyan művészek kötődtek ide, csak néhány nevet említve, mint Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornés Dezső, Mihálc Pál, a nemrégiben elhunyt Aknai János, a kortársak közül Baksai József, Bereznai Péter, Buhály József, Martin Henrik, Szakács Imre, akiknek életművében fontos szerep jutott ennek a környezetnek.

Kedves hallgatóink, lassan a kalendárium végére érünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Babuts Krisztát hallották.

0: a Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok! Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A nyest az egyik legalkalmazkodó képesebb kis ragadozónk, bár sok bosszúságot okoz az embernek, de az ökoszisztémában rendkívül fontos szabályozó szerepet tölt be.
2: Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Baromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
1: Összekötni újra az embert a természettel. Madárfotóból nyílt kiállítás a Tiszakürti Arborétumban.
3: Borzasztó távol vannak a hétköznapi emberek a természettől, tehát rendkívüli módon eltávolodott a társadalom a természettől. Kriszta meg a Juci képei is egy ilyen hidat tudnak képezni ahhoz, hogy összekössük ezeket az embereket azzal, amit mi már talán kicsit látunk, és a hivatalos természetvédők meg tudnak is.
1: A kékfestés évszázados hagyománya ma is él Nagy Nyárádon, ahol természetes anyagokkal készülnek a mintáskelmék.
4: Ezek préselik ki azt a fölösleges keményítőt, amit nem akarunk, hogy túl sok maradjon benne, csak egy egész vékony réteg elégséges ahhoz, hogy a szép egyenletes festék felrakódás segítse. Keményítés után visszük fel azt a mintagyanánt, azt a masszát, ami megvédi majd a festés alatt, tehát ezért ezt a védő masszát rá kell vinni, és ezt egy ilyen mintafákkal, ilyen mintadúcokkal tudjuk elvégezni.
1: A nyest az ember közvetlen környezetében igazi romboló mester hírében áll. Beköltözése egy házban vagy autóban komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat. Ugyanakkor nagyon hasznos rágcsálóirtó. Segít egyensúlyban tartani a rágcsálók számát, megakadályozva azok túlszaporodását. Településeinken a vándorpatkányok egyik legfontosabb természetes ellensége, így közvetve hozzájárul a rágcsálók által terjesztett betegségek visszaszorításához. Tarnóci László riportja.
5: A nyestet állatkerten kívül miben látta még?
2: Egyszer a nyomát, vagy az eredményét az autó motorház tetejének a hangszigetelő borításának a hiányában.
5: Megrágta?
2: Hát úgy igen, bevackolta magát, és akkor gondolom legalábbis, hogy nyest lehetett. Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Baromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
6: Autómat nem támadták meg, viszont a családi háznak a padlásterébe szívesen költöznek, hiszen ott a hőmérséklet és a nyugalom lényegében, amire ezek az állatok, ugye ezek éjszakai állatok, tehát nappal pihennek, a legtöbbjük, ott nyugalomban vannak, ott nem zavarják őket, ott nem kell félniük attól, hogy elpusztulnak, ezért beköltöznek ilyen helyekre, főleg olyan, ahol hőszigetelés is van az épületben, oda bevackolják magukat, ott lefialnak, és akkor utána súlyos károkat tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek, ott nyilvánvalóan az a motiváció, hogy ugye motortérbe olyan hőmérséklet van, amit ők szívesen vesznek, és ugye a motortérbe levő szigetelés is védi őket attól, hogy megfagyjanak, vagy hogy fázzanak, oda is befészkelik magukat.
5: Családi házakban milyen problémát tudnak okozni?
6: Családi házakban elsősorban a padlástérbe mennek be, ha bárhol találnak egy kisebb lyukat, rést a cserépen, vagy a héjazaton, akkor oda azonnal beköltöznek, tönkreteszik lényeg a szigetelési részeket, ott lerágnak mindent. Nem beszélve arról, hogy hát aki ilyet élt át, én éltem át ilyet, amikor beköltöztek, hát olyan hangzavart is okoznak, hogy lényegében este, amikor mennek el, vagy hajnal, amikor érkeznek, akkor gyakorlatilag nem lehet tőlük aludni. Dobolnak, dörömbölnek.
5: Mit lehet ezzel kezdeni?
6: Hát vannak egyedi befogási módszerek, amikor egyedi, tehát hogyha valaki veszi a fáradtságot, és akkor egy ilyen egyedi befogó ketrecet vásárol, és akkor ez fölviszi a padlásra, és úgy befogja őket. Egyébként egyébként egy nagyon intelligens állat, nagyon ritkán tudják befogni őket, nem is veszélytelenek, mert a harapásuk nagyon súlyos fájdalmat és balesetet tud okozni, tehát ezzel lehet, vagy mérgezéssel lehet még őket megfogni, de egyébként nem láttam még én befogva állatot, ilyet sem, meg még megmérgezve sem, megmondom őszintén.
7: Minden már szétrágdustak. A múlt héten volt, be szerettem volna indítani az autómat, az miatt nem is tudtam, szétrágták, ott volt neki a törmelék. Volt olyan is, hogy hajnalba kijöttem, ugye, hogy mentem el éppen dolgozni, láttam, hogy kocsi alul tönkre tesznek mindent. Úgyhogy sajnos, ja. Hát ugye erdő mellett lakunk, úgymond mi, ott jobban azért. Mostanában elég sűrű lehet látni őket.
5: Mekkora kárt tudnak okozni?
7: Sokat. 100 000 egy autóban minimum. A motortér valamilyen kábelt megrágít, zárgatot kap autóma, vagy kuka, vagy meg lehet ott csináltatni éppen.
5: Mezőgazdasági bolt a Salgó-Tarjáni piacon, az üzletvezetőjét kérdezem, ha nyestel van problémám, itt sokféle kártevőre tudnak valamiféle befogásra alkalmas eszközt kínálni, mit tudna a nyestre ajánlani?
8: Sprék léteznek, amit ugye autóban is lehet használni, akkor csapdák vannak, jellefogó csapdák.
5: Hogy működik ez a csapda?
8: Ide be kell helyezni a csalit, ami lehet hús és lehet tojás. Két végét fel lehet nyitni, és amikor az állat bemegy, rálép, akkor a két végén lecsapódik az ajtó, és nem tud kijönni.
5: Egy nagyon komoly fémszerkezet, és az ára is komoly.
8: Igen, igen. 25.800, 9.900 kisebbik, de az nem jó nyestre, az kicsi. Már patkányok van olyan kisebb testű, mint a nyest.
5: Gyakran fordulnak önhöz ilyen problémával?
8: Hát szoktak, igen, igen.
5: Lakótelepen élők, mondjuk a kocsi
8: vízben. Hát az autóba, igen, az autóba. Oda a sprét szoktam, motorteret be lehet fújni, és akkor az riasztja a nyesteket.
5: Működik?
8: Igen, igen, működik.
5: A konfliktusok abból adódnak, hogy a nyest kitűnően alkalmazkodott az emberi környezethez, de amikor a nyesttől teljesen meg akarunk szabadulni, azt azért ne feledjük. Ökológiai szempontból a jelenléte a biológiai védekezésnek egy formája, ahol a nyest él általában kevesebb a rágcsáló, ami hosszú távon előnyös az emberi lakókörnyezet számára is. A nyest egyébként erdei takarító is. Az elhullott állatok tetemének eltakarításával fontos dögevő funkciót lát el, megakadályozva ezzel a fertőzések és a baktériumok elszaporodását a környezetben, és nem csak ragadozó, hanem zsákmányállat is. Fiatal példányai, vagy akár a felnőttek is táplálékul szolgálhatnak a nagyobb ragadozóknak, például a szirtisasnak, az uhunak vagy a rókának. A jelenléte tehát gazdagítja a helyi fauna táplálkozását.
1: Újabban egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy nyest garázdálkodik a városi ember környezetében. Ez a kis ragadozó azonban nem csak a természetben, de a lakó környezetben is fontos ökológiai szerepet tölt be. Különleges kiállítás nyílt a Tiszakürti Arborétumban. A Csodás Park látogatóközpontjában két madárfotós képei kerültek a falakra, így az odalátogatók nem csak a terület gyönyörű növényeit, kábrázatos ősfáit, hanem egy tárlatot is megnézhetnek. A két fotóst, Szeveni Krisztinát és Gura Juditot nem csak a hobbijuk köti össze, hanem félelmeik is. Mindketten elkeseredve nézik kedvenc területeik és az egész jászság kiszáradását. A tárlatot Pálinkás Csaba, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi elnöke nyitotta meg.
3: Borzasztó távol vannak a hétköznapi emberek a természettől, tehát rendkívüli módon eltávolodott a társadalom a természettől. Kriszta meg a Juci képei is egy ilyen hidat tudnak képezni ahhoz, hogy összekössük ezeket az embereket azzal, amit mi már talán kicsit látunk, és a hivatalos természetvédők meg tudnak is. A másik az az, hogy ugye mindennapi madarak a címe a kiállításnak. Az már jó, hogyha Juci meg Kriszta azt gondolja, hogy ezek itt mindennapi madarak, de egyébként nem. Itt azért Natura 2000 jelölő fajokról, védett és fokozottan védett fajokról beszélünk. Ez egy más szemlélet már, tehát nem az a szemlélet, ami este csak a tévét tudja nézni, vagy éppen várja a mexikói szappanoperákat este, hanem ez már egy teljesen más szemlélettel leképezett életkép, amiket látunk. Kicsit formáljuk azokat az embereket, akik tényleg túl távol kerültek a természettől.
1: A madarak miatt fotóznak, vagy a fotózás után jöttek a madarak? Hogy kezdődött a fotózás? Hogy kezdődtek a madarak?
9: Nekem a madarak voltak előbb, mert kisgyermekkoromban talán általános iskolás lehettem, amikor én már a szüleimmel jártam madarászni, Urbán Sanyi bácsival. Órákon átmentünk a pusztába, a gáton, 40 fokban, és...
1: Ő volt az MMA-nek a helyi vezetője régenben.
9: Így igaz. Tehát nekem az volt az első meghatározó élményem. Akkor még nem fotóztam, viszont apukám fotózott. És talán így kapcsolódott össze a kettő.
1: Ilyen madarász család tulajdonképpen, vagy inkább ilyen természetkedvelő família?
9: Inkább természetkedvelő família. Sokat túráztunk Belföldön, tehát ez is nagyon meghatározó élmény volt. Minden nyáron mentünk, és mentünk, és mentünk. És aztán valahogy a fotózás is az életem részévé vált. Aztán, amikor főiskolás lettem, akkor egy kicsit eltávolodtam ettől a történettől. Nyilván akkor más volt a fontosabb. 2018-ban tértem vissza újra egy madarásztúrán, és onnantól kezdve flash.
1: Krisztina?
10: Én jóval később fedeztem fel, és én is a madarakkal kezdtem. Nekem egy olyan történetem van, hogy rohantam a vonathoz a kislányommal, aki akkor olyan 2 éves volt, és nagyon siettem, és így megállt, és anya, ez mi? És egy ligeten mentünk át, és a madárcsicsergés volt az, ami megállította, és akkor így meghallottam, és ez nekem egy ilyen fordulat volt, hogy mondom, miért kell mindenen átrohanni, mikor tényleg ilyen csodák vannak körülöttünk. Ez volt a madarak, aztán elkezdtem úgy meglátni is őket, és majd itt Szolnokon egy pár éve nekem Rimóci Árpi túrája volt az, aki...
1: Kiváló madarász túra vezetőről beszélünk, igen.
10: Aki elkezdett egy olyan, most tudom, szemléletmódot átadni, amivel itt tényleg, ha úgy nézem a természetet, akkor gyakorlatilag ilyen napi 24 óra csodában élünk, és ehhez lett fényképező, lettek ugye társak, Juci, akivel aztán tényleg így hatványozottan lehet megélni, megélvezni ezeket a fotózásokat.
1: Vannak-e kedvenc területek? Hova szoktak együtt kijárni, hogy na, Juci, holnap hajnalban menjünk ide, meg ide, hú, de bólogatnak mind a ketten. Lehet valami közös szerelmi terület?
9: Igen, pont így, és akkor visszakapcsolnék Krisztihez, amit mondott, hogy ugye volt egy találkozásunk, akkor még nem tudtuk, de én azt gondolom, és elmondhatom, hogy ebből egy barátság is született a közös érdeklődés kapcsán. Vannak kedvenc területeink, cukorgyári ülepítő tavak, mint kulcsszó. Rengetegszer megfordultunk ott, főleg hajnalban.
1: Egy nádasos, vizes, tocsogós...
10: Volt.
1: Volt, most már nem nagyon van benne víz, hogyha jól gondolom.
10: Igen, sajnos most már nagyon kis területen maradt vízborítás, de itt mondjuk most gulipánok, kanalas, gémek, nagygoda, tehát ezeket a fajokat meg lehet találni, de kicsit sírva megyünk ki mindig, mert látjuk a hatalmas kiszáradt ilyen borlat területet.
1: Látszik egyébként a globális felmelegedés, önök aztán járják a területet, meg a vidéket. Látszik, hogy baj van? Látszik, hogy hiányzik a víz?
9: Óriási nagy baj van. Vizet a tájba. Ezért sírunk minden nap, hogy legyen eső, hogy legyen víz, hogy legyen élet.
1: Ezért picit kanyarodjunk vissza a vidámabb témába. Kedvenc madár?
10: Nincs.
1: Egyik se sem mondja, hogy én a kék cinegér vagy a búvos bankáért rajongok.
10: Ma holnap lesz a madarak fánk napja, és kék begyet fogok fotózni. Nagyon remélem, még azt nem sikerül, de olyan területekre fogunk menni, ahol nagy eséllyel találkozom. Úgyhogy most ő a célfaj, de egyébként mindent szeretek.
9: Nincs kedvenc madarom, mert ha terepre megyünk, nincs olyan, hogy na én most ezt szeretném, vagy célzottan ezért megyek. Ha nem akarja görcsösen az ember, úgyis mindig jön valami, bevonzunk bármit, ami örömet okoz nekünk, márhogy azt a fajt, amit szívesen látunk.
1: Sétáljunk el egy fotójához, és itt van például fölöttünk egy gólyatöcs. Tényleg úgy néz ki, mint egy gólya, csak sokkal kisebb és hosszabb a lába. Hol fotózta?
9: Cukorgyári ülepítőt.
1: Meglepő módon
9: nagyon sok kép ott készült, illetve annak a környékén. De igazából itt a megyében készült képek láthatók. Nem is kell messzebb menni. Tehát még csak Szolnokról sem kell kimozdulni ahhoz, hogy csodákat lásson az ember. Megvan helyben minden. Csak meg kell hallani, és meg kell látni. És menni kell utána, cserkelni.
1: Ha valaki azt mondja, hogy ő is szeretne madarakat fotózni, nagyon drága képet kell venni, vagy akár egy olcsóbb fényképezővel, vagy ne adj Isten, akár egy telefonnal is készíthető jó madárfotó, hogy látja?
10: Én azt gondolom, hogy vannak most már olyan jók a telefonoknak és a kamerái, hogy azzal is lehet élvezhető, és mások számára is érdekes képet készíteni. Utána úgyis belevonzódik az ember, és akkor elkezdi fejleszteni ezt az eszközparkot, attól függ, hogy mennyire, de abszolút egy telefon is elég, meg csak a figyelem, csak az ott lét az, ami már boldoggá teszi szerintem az ember.
1: Figyeljünk hát a minket körülvevő természetre. A növények, a madarak látványa békét tölt a szívbe, elcsendesíti a mindig zakatoló elmét. Ha pedig nem csak a fejükben vinnék haza a képeket, ragadjanak mobiltelefont vagy fényképezőgépet és fotózzanak, hogy örök maradjon a pillanat. Zöld hírek a kék bolygóról. Az élő környezetminisztérium akciótervet dolgozott ki Magyarország elsivatagosodásának megállítására és az egyre súlyosabb asszályhelyzet kezelésére. A program középpontjában a vízmegtartás áll, szakítva a korábbi gyakorlattal, amely elsősorban a csapadék és az árhullámok gyors elvezetésére épült. A terv szerint megerősítik a vízügyi irányítás szakmai függetlenségét, valamint nagyszabású vízmegtartó beruházások indulnak, többek között tározók, zsilipek és korszerű csatornarendszerek kialakításával. Kiemelt cél a Tisza és a Duna rehabilitációja, valamint a kisebb vízfolyások és holtágak helyreállítása is. A májustól egyre gyakrabban megjelenő tőrös darazsak nem veszélyesek sem az emberekre, sem a házi állatokra, hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A kertekben, parkokban vagy komposzt közelében feltűnő termetes rovarok fontos szerepet töltenek be a természetes rovar szabályozásban, mivel többek között a cserebogár pajorokat is pusztítják. Az MMS szerint a tőrös darazsak irtása felesleges és káros, az óriás tőrös darázs ráadásul védett faj természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, ezek a darazsak nem agresszívek, fullánkjukat elsősorban más rovarok lárváinak megbénítására használják. A tőrös darazsak a talajban vagy korhadófában élő bogárlárvákba rakják petéjéket, így természetes módon segítik a kártevők gyérítését. Az MMS arra kér mindenkit, hogy ne bántsák ezeket a hasznos rovarokat, inkább figyeljék meg őket biztonságos távolságból. Megújul a Farkas erdő népszerű vasgyúró tornapályája a Pilisi parkerdő és Újpest önkormányzata együttműködésében. A felújításra a sporteszközök elhasználódása miatt van szükség. A régi elemek bontása május közepén elkezdődött, az új eszközök telepítése várhatóan május 26-án indul, a munkálatok pedig június végére fejeződhetnek be. A korszerűbb és tartósabb új pálya megőrzi a jelenlegi tornapálya jól bevált funkcióit, miközben jobban illeszkedik majd az erdei környezethez. A felújítás idején a sportolók számára alternatívát jelenthet a közeli Szilas aktív park. A Pilisi parkerdő felmérései szerint a Farkas erdőt évente közel 200 ezeren látogatják, ami jól mutatja a városi erdők kiemelt szerepét a mindennapi rekreációban és az egészségmegőrzésben. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói olyan biológiailag lebomló elektronikai hordozókat fejlesztenek, amelyek jelentősen csökkenthetik az elektronikai hulladék mennyiségét. A nemzetközi szinten is elismert kutatás célja, hogy a gyorsan elavuló elektronikai eszközök alkatrészei a jövőben komposztálhatók vagy újrahasznosíthatók legyenek. A fejlesztés során lebomló műanyagokat, növényi alapú anyagokat és lemvásznat használtak az áramkörök hordozó anyagaként. Az új technológiával készült egyszerűbb elektronikai eszközök akár 90%-ban lebomló vagy újra felhasználható alkatrészekből állhatnak. A projekt iránt már több nemzetközi vállalat is érdeklődik, a kutatócsoport pedig jelenleg szabadalmi eljárásokat készít elő, és a piaci bevezetés lehetőségein dolgozik. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint 2025 végére már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés működött Magyarországon, ami több mint 1000-rel haladja meg az egy évvel korábbi számot. A bővülés jól mutatja az elektromos közlekedés infrastruktúrájának gyors fejlődését. A legtöbb e-töltő továbbra is Budapesten található, de Pest, Hajdúbihar és Veszprém vármegyében is jelentős növekedést mértek. A töltőhálózat bővülésével együtt a felhasznált villamos energia mennyisége is emelkedett. A szakértők szerint az infrastruktúra fejlődése kulcsfontosságú az elektromos autózás további terjedéséhez és a közlekedés környezetterhelésének csökkentéséhez.

0: A kékfestés mestersége évszázadokon át meghatározó része volt a magyar kézműves hagyományoknak. A mintázott indigó kék kelmék nem csak a népviseletben kaptak fontos szerepet, hanem a mindennapokban is. A kéziducokkal készült minták és a természetes festési eljárások ma is őrzik a régi idők tudását. A kékfestő mester még ma is környezetbarát, természetes anyagokat használ. A nagy nyárádi műhelyben Sárri János kékfestő mesterrel munka közben Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
1: Itt a műhelyben óriási üstök vannak, ebben fortyog a keményítő. Felemelem a tetejét. Jó nehéz. Először ki kell keményíteni a vásznat.
2: Először kifőzzük a vásznat. Hát ennek a legegyszerűbb módja, és ez is egy kicsit a természetesre utal vissza, hogy én most a mai napig a szódával főzöm ki, mint annak idején nagyanyáink is. Vannak már olyan szintetikus mosószerek, amivel hát alacsonyabb hőfokon, 60 fokon, 40 fokon ugyanezt el lehetne írni, de én szeretek ragaszkodni ehhez, hogy maradunk a szódánál és a kifőzéses technológiánál.
1: Ezután, ha kifőztük a vásznat, Én egy 100 évesnek satszolom ezt a gépet, kézi hajtású gép. Itt mi történik?
2: Itt keményítünk, ez a következő munkafázis. Búza vagy burgonya keményítőt szoktam vásárolni, ez is ugye a természetes anyag, amit felfőzünk bele ebbe a kis fa teknőbe, és ezen keresztül húzzuk a fehér vásznat.
1: Megpróbálhatom, hogy húzzuk?
2: Igen.
1: Tekerem, nagy hengerek összeszorítják a vásznat, és így, ahogy húzzuk, így éri a keményítő minden oldalról.
2: Ezek préselik ki azt a fölösleges keményítőt, amit nem akarunk, hogy túl sok maradjon benne, csak egy egész vékony réteg elégséges ahhoz, hogy a szép egyenletes festékfelrakódás segítse. Keményítés után visszük fel azt a mintagyanánt, azt a masszát, ami aztán megvédi majd a festés alatt.
1: Tehát az marad fehéren, ahova mintát felhelyezzük.
2: Pontosan így van, tehát ezért ezt a védő masszát rá kell vinni, és ezt egy ilyen mintafákkal, ilyen mintadúcokkal tudjuk elvégezni.
1: Segíthetek? Kötök. Van ennek ritmusa?
2: Hát egy idő után az ember feltalál valami ritmust hozzá, hogy egyrészt egyszerűbb legyen, amikor ne legyen olyan monoton a munka, és akkor még énekelni is lehet hozzá, hogyha az embernek van hozzá kedve munka közben.
1: Gyönyörű, rajta van a minta, a lenvásznon. Ha ez megszáradt, vihetjük festeni.
2: Elsősorban ugye az indigó, ami az alapfesték a kékfestészetben, ez egy növényből származó festék, amit hát általában a Távol-Keleten és Dél-Amerikában termesztik. Egyébként pont az a jellegzetessége az indigónak, hogy csak természetes anyagra lehet vele festeni.
1: Egy szintetikus anyagon, egy poliészteren nem is marad meg, nem fogja be?
2: Még régen voltak szövők, akik háznál szőttek anyagot, és hoztak édesapámnak, megfestette, és hát fehér csíkok maradtak benne, mert ugye nem természetes anyagból volt, és ez nem festődik.
1: Tehát az ön édesapja is kékfestő volt már.
2: Valamikor ő is gyerekként tanulta ezt a szakmát, és hát egész életében ennek megfelelően élt és dolgozott. Volt is egy olyan mondása, hogy kékfestőnek lenni Isten áldása, és hát tőle örököltem én is, meg vele tőle tanultam.
1: A festőműhely is tele van mindenféle anyaggal, számomra ezek vegyi anyagoknak tűnnek. Valójában mik ezek?
2: Elsősorban az indigó, amit felolvasztunk be, és egy ilyen koncentrátumot készítünk belőle, amihez hát mészlúgot és vasgálicot kell keverni. Hát ezek ugye a vegyszernek minősülnek, de hát ugye a természetből származik mind a kettő. Ezek is gyakorlatilag több száz év óta ennek a festéknek a kísérő anyagai.
1: És akkor megmártjuk a festékben a mi vásznunkat. Egy óriási szerkezet segítségével engedjük le a vásznat ebbe a kádba. Hány méter mély ez?
2: Hát ezek ilyen 2,5-3 méter mély kádak.
1: Ez indigós víz, akkor engedjük bele. Folyik le róla a víz, hallani a csobogását. Hányszor szokta megmeríteni a vásznat, hogy elérje a gyönyörű kék festőszín?
2: Én általában olyan 14-16, esetenként 18-szori mártással viszonylag kevés festéket teszünk bele ebbe a kádba, és sokszor mártjuk bele, mert az indigó egy úgynevezett indigói csáva színezék, aminek az a jellegzetessége, hogy a levegő oxigénjével kötődik a szára. Tehát sokszor kell hagyni a levegőn oxidálódni, ezért sokszor mártom, és sokszor hagyom a levegőn ezt az oxidációt, utána már nem fog lejönni róla, tehát nem fog, amikor használják.
1: Miért fontos önnek, hogy a kékfestő vásznat ilyen természetes módon fesse meg?
2: Megörököltem ezt a lehetőséget édesapámtól, és szeretném megtartani ezt, ugye hát a gyerekeim, az unokáim a jövő érdekében jó lenne, hogyha mindenben egy kicsit meg tudnánk fékezni magunkat, és azokat az anyagokat használnánk, ami környezetbarát. Hát én ezzel tudok egy kicsit hozzájárulni ehhez.
0: A kékfestés az UNESCO szellemi kulturális örökség része, amelyben a kézimunka, a türelem és a természetes anyagok tisztelete egyszerre van jelen. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: 3 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A többi közt felülvizsgálják az idei költségvetést, átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű beruházását és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Emellett szigorítják a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát is. Nyilvánosságra hozza a bicskei kegyelmi ügy dossziéját délelőtt a kormány.hu per igazságtétel oldalon. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a dokumentumból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter előzőleg nem javasolta. Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sólyog Tamás köztársasági elnök. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. Az államfő Magyar Péter miniszterelnök javaslatára állapította meg a május 15-én felmentett korábbi tisztségviselők utódait. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyoglárváknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Sport. Véget ért a svájci jégkorongvilágbajnokság Bartalis István számára. A magyar csapat csatára a vasárnapi Ausztria elleni mérkőzésen sérült meg. Helyére Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink ma este 20 óra 20 perctől Nagy-Britanniával mérkőznek meg. Végül az időjárásról. Jelenleg 4 és 13 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 8-12 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután általában 19-23 fok várható. 3 óra múlt, 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: Vészesen fogy hazánkban az üzemanyag, ezért Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter több százmillió litert szabadított fel a biztonsági tartalékból. Kapitány István erről szóló rendelete múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi egyre élesedő energiaválság idején hogyan tartható fent hazánk ellátás biztonsága, és meddig tartható a hatósági üzemanyagár, Hortai Olivérrel, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát egy MTI hírrel kezdeném, ugye, hogy a gazdaság és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletek értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell, hogy fordítsa. Na hát kezdjük azzal, hogy értelmezzük ezt, hiszen az egyik oldalon azt halljuk, hogy fogy az üzemanyag, a másik oldalon viszont arra is látunk lépéseket, hogy ezeket szeretnék, hogyha visszatöltenék. Mit jelent ez, hogyha lefordítjuk?
3: Talán érdemes február 20-áig visszamenni. Azelőtt Magyarországon az üzemanyagpiac, az olajpiac normál üzemmódban működött. Aztán a barátságkőolaj vezeték körüli konfliktus, illetve az azt követő iráni háború és annak következményeképpen fellépő olajár emelkedés a kormányzatot abba az irányba terelte, hogy hozzányúljon a stratégiai készletekhez. Normál esetben Magyarországnak 90 napra elegendő készlete áll rendelkezésre. Ennek egy részét február 20-án felszabadította a kormányzat, ugyanis ahogyan a barátság kőolaj vezetékről világossá vált, hogy rövid időn belül nem indulhat majd újra a szállítás, ugye a MOL arra kényszerült, hogy alternatív útvonalon az Adria vezetéken keresztül nagyobb mennyiségű olajat szerezzen be, viszont ezeknek a többletmennyiségeknek a megszervezése időbe került. Aztán jött az iráni háború, az arra adott reakció a védett üzemanyagárak, és ezért a kormányzat felszabadította a készleteket, egyrészt azért, hogy a MOL, ameddig meg nem jönnek a többletmennyiségek, képes legyen nyersolajhoz jutni, másrészt azért, hogy a nagykereskedők és a kiskereskedők a készletekből olcsóbban üzemanyaghoz juthassanak, hiszen ezeket az üzemanyag mennyiségeket és olaj mennyiségeket még az iráni háború, a barátság körüli konfliktus előtt tárazták be, és így biztosítható legyen a védett üzemanyagár. A tartalékok március végére csökkentek le a legalacsonyabb szintre, akkor 30 néhány napra elegendő tartalék állt rendelkezésre. Viszont azt követően, ahogy a MOL fokozatosan hozzájutott a többletmennyiségekhez, a visszapótlás elindulhatott, és az új döntést megelőző legutolsó adatpont szerint május 13-ára a benzin esetében 152 liter, a dízel esetében pedig 422 liter visszapótlás megtörtént. Ez azt jelentette, hogy május 13-án 70 napra elegendő készlettartalék állt rendelkezésre. Viszont azt is jelezték a benzinkutak, hogy az a mennyiség, amit a kormányzat korábban rendelkezésre bocsátott alacsonyabb áron, az elfogyott. Így az új kormányzat döntéskényszerbe került, hogy mit évő legyen a védett üzemanyag ára, és ez az, amire vonatkozóan döntés született. Lényegében az új kormány úgy döntött, hogy a visszapótolt mennyiségeket szinte millió literre megegyeznek ezek, újra a nagykereskedők, kiskereskedők rendelkezésére bocsátja, és fenntartja a védett üzemanyagárat. Ami a legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy a nagykereskedelmi ár is szűkült, mind a benzin, mind a dízel esetében 35 forintról körülbelül 15 forintra, tehát egy 20 forintos csökkenés tapasztalható, ugyanis az elmúlt hetekben, hónapokban a visszapótlás már csak költségesebben történhetett, mint korábban, hiszen elkezdtek emelkedni az üzemanyagárak, és a következő időszakban ennek megfelelően a védett üzemanyagokkal, vagy a védett üzemanyagok fenntartásával járó költségek egy markáns nagy részét a nagykereskedők, elsősorban a MOL fogja lenyelni. Amit még talán érdemes hozzátenni, hogy ezek a mennyiségek, amelyeket most az új kormány felszabadított, ezek július elejéig elegendőek, tehát körülbelül egy másfél hónapon belül egy új döntést kell majd hozni az intézkedés jövőjéről.
2: Hogyha kicsit kitekintünk Európába vagy a környező országokba, ugye láthatjuk azt, hogy volt korábbi időszakban példa

0: árak változása gyakorolták. Az iráni háború következményeképpen egy nagyon változékony globális környezet áll fenn. Napról napra nagyon jelentős mértékben változik a nyugati Brent típusú nyersolaj hordónként jár, ráadásul olyan geopolitikai lépések is történnek, ami még inkább löki fölfelé vagy lefelé ezeket az árakat, és ezzel párhuzamosan a dollár árfolyama mondjuk az euróhoz képest, vagy akár a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest is markánsan változik. Tehát valóban igaz az, amit szerkesztő asszony mond. Volt olyan időszak, amikor a benzinért több mint 100 forintot kellett volna piaci áron fizetni, mint a védett áron, a gázolaj esetében több mint 120 forinttal. Most mind a kettő üzemanyag árkülönbség, vagy üzemanyagban tapasztalható árkülönbség 100 forint alatt van, a benzin esetében körülbelül 80, a gázolaj esetében pedig körülbelül 90 forint. Amire a szerkesztőasszony rákérdezett, az európai árak tekintetében, ott az 1000 forint feletti üzemanyagárak tipikusan egyedi kutakon voltak tapasztalhatóak, de valóban Európa szerte egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, sőt, helyi szinten előfordultak üzemanyag hiányok is. Én azt látom, hogy továbbra is nagyon súlyos felfelé mutató kockázatok vannak. Az átlagárak számos tagállamban továbbra is meghaladják a 800 forintot literenként, mind a benzin, mind a gázolaj esetében, és éppen néhány órával ezelőtt Giorgia Meloni levelet írt az Európai Bizottságnak, amiben arra kérte Brüsszelt, hogy lazítson a költségvetési elvárásokon annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő válaszintézkedéseket vezessenek be a növekvő energiaárak ellen. Azt látjuk, hogy tagállami szinten nagyon különböző lépések, intézkedések születtek, de éppen a napokban publikált a Nemzetközi Energia Ügynökség egy tanulmányt, amiben azt írták, hogy még körülbelül egy hónappal ezelőtt 50 néhány ország vezetett be különböző típusú korlátozó vagy védelmi intézkedéseket az energiaárak emelkedése ellen, vagy az üzemanyagárak emelkedése ellen. Ez most már megközelíti a 80 tagállamot, tehát folyamatosan jönnek azok az új, bocsánat, nem tagállamot, hanem országot, hát itt nem csak az Európai Uniós tagállamokat vizsgálta az ügynökség, de látható, hogy egyre többen és többen reagálnak erre az új helyzetre. A bizottság továbbra is nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg, kifejezetten Magyarország és Szlovákia ellen több ízben jelezte, hogy azokat az intézkedéseket, amiket a két ország bevezetett, ezeket rövid távon ki kell vezetni. Hasonló helyzet egyébként, mint a 2021-22-es energiaválságkor volt, ott is kialakult egy jelentős piaci sokk, és arra a tagállamok reagáltak, a bizottság ezt nehezményezte, de aztán kialakultak viták a tagállamok és a bizottság között, és tipikusan azért ezeket elfogadta, ezeket az intézkedéseket utána.
1: Ugye többek között az Európai Bizottság azt is nehezményezte, hogy Magyarországon a védett árat csak a magyar rendszer számmal rendelkező autósok azok, akik birtokba tudják venni, de hát nem csak Brüsszel támadja ezt az intézkedést, hiszen nyílt levélben több közgazdász is arra kért a gazdasági és energetikai minisztert, hogy törölje el az üzemanyagokra vonatkozó védett árat, hiszen ők úgy látják, hogy hosszú távon ennek a gazdaságra egyáltalán nem lesz jó hatása, sőt szerintük ez fogyasztásra ösztönöz, a gazdagoknak segíti a legtöbbet, és ők úgy gondolják, hogy inkább egy ilyen nehéz helyzetben szociális kompenzációs intézkedéseket kellene bevezetni, semmint azt, hogy a védett árat fenntartsák.
0: Ez egy szakmai vita, aminek több szintje is van, ezeket a szinteket talán érdemes külön kezelni. Az első az a piac torzítása. Ez az intézkedés, mint minden más intézkedés is, beavatkozik a piaci viszonyokba, és torzítja azokat a versenyfeltételeket, amelyek egyébként is fennállnak. Ennek megfelelően a közgazdászok első blikre rosszalják az intézkedés bevezetését, de azt is érdemes azért ehhez hozzátenni, hogy az is jelentős mértékben torzítja a piac rendes működését, hogy lezárták a Hormuzi szorost, ami a világgazdaság egyik legfontosabb folytópontja, hogy az Európai Unió, az Egyesült Államok szankciókat vezetett be, vagy az, hogy a barátság vezeték az sok ideig nem indult

0: újra. Tehát itt valójában, mondjuk ezen a szinten a szakmai vita arról zajlik, hogy a különböző geopolitikai piac torzításokra adandó helyi piac torzítás az egy megfelelő lépés-e vagy sem. Általánosságban elmondható, hogy a védett ár az egy fogyasztóbarát intézkedés abban az értelemben, hogy egy nagyon egyszerű módon azt igyekszik elérni, hogy az árak ne emelkedjenek meg nagyon hirtelen. Én azt gondolom, hogy ennek az intézkedésnek vannak olyan előnyei, amiket mindenképpen érdemes az asztalra tenni ebben a szakmai vitában is. Az egyik ilyen előnye, szerintem talán a legfontosabb előnye, hogy ezek a típusú árkorlátozások megelőzik azt a piaci pánikot, ami már most is több országban tapasztalható volt, és ami sokkal nagyobb problémákat is okozhat, mint amit egyébként az áremelkedés indokolna. Volt több olyan ázsiai ország, ahol már azelőtt pánikvásárlás alakult ki, hogy megemelkedtek volna az árak, mert a fogyasztók arról értesültek, hogy Iránban probléma van, a Közel-Keleten probléma van, a kínálat szűk fog, drasztikus áremelkedés várható, és ezért pánikvásárlásba kezdtek, a kereslet nagyon megemelkedett, és az volt az, ami elsőként problémákat váltott ki. Tehát a piaci torzításról talán ennyit érdemes elmondani. Egy másik szintje a vitának a környezetvédelmi aggályok. Ez az energetikában egy állandó vita, ami végső soron oda vezethető vissza, hogy az alacsony, illetve magas energiaárak jók vagy rosszak. Én nekem az a személyes véleményem, hogy az alacsony energiaárak jók, mert mind a gazdaság szempontjából, mind a fogyasztók, a társadalom szempontjából nagyobb mozgásteret tesznek lehetővé, jobban szolgálják a gazdasági növekedést, és így tovább. Azok, akik a magas energiaárak mellett érvelnek, rendre arra utalnak, hogyha az árak megemelkednek, akkor a fogyasztás visszaesik, ami a környezetterhelés visszaesésével jár együtt. Nekem az a véleményem, hogy mivel az energiahordozók szakzsargonnal élve keresleti árugalmassága nagyon alacsony, tehát egységnyi árváltozásra csak nagyon rugalmatlanul képesek reagálni a fogyasztók, ezért az áremelkedés következményeképpen fellépő környezetvédelmi haszon jóval kisebb, mint az intézkedés társadalmi költsége. És ha megengedi szerkesztőasszony, egy harmadik szintet is ide vonnék, ami egyébként a levélben is szerepel, amire szerkesztőasszony is utalt, ez pedig az elosztás kérdése, hogy gyakran azt nehezményezik az ilyen típusú intézkedésben sokan, hogy miért mindenki számára elérhető, nem csak szűkebb társadalmi csoportok számára. Itt pedig szerintem, amit érdemes a kritikákkal szemben figyelembe venni, az hogy a célzott intézkedéseknek az adminisztratív terhei bevezetéssel kapcsolatos technikai nehézségei mindig jóval nagyobbak, mint az ilyen általános intézkedéseké, ergo nem lehet annyira gyorsan reagálni velük. Ráadásul az is egy eléggé széles körben bizonyított tapasztalat, hogy a differenciált intézkedésekből mindig vannak, akik kimaradnak, meg szintén vannak olyan jogosulatlanok, akik ügyeskednek így úgy amúgy, vagy egyszerűen azért, mert nem elég jó az intézkedés, részt tudnak benne venni. De ezek mind-mind már olyan szakmai mélységek, amelyekről nagyon hosszan el lehet vitatkozni.
1: Ugye a piac torzító hatásával kezdte, és hogyha visszagondolunk a kampány időszakra, akkor a TISZA kampányában ez azért hangsúlyosan szerepelt, a piac torzító hatása. A kapitány István is többször hangsúlyozta azt, hogy kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség a gazdaságban. De ugyanezt mondta Kármán András, de hogyha a TISZA szigeteken előadást tartó közgazdászoknak is megfigyeljük a beszédeit, abból mind az sejlett, hogy azt szeretnék, hogy az új kormányzat az kevesebb állami beavatkozással éljen. Talán nem véletlen, hogy ezt a nyílt levelet is főként baloldali közgazdászok fogalmazták most meg. De mégis mi történhetett? Változott-e bármi, hogy ugye hatalmas felhatalmazással, kétharmaddal fog tudni kormányozni a TISZA párt, és mégis úgy döntöttek, hogy ezt az állami beavatkozást jelen pillanatban megtartják. Mi lehet ennek az oka?
0: Erre csak spekulatív választ tudok adni, mert nem ültem ott, amikor erről döntés született. Én azt gondolom, hogy attól tartanak, hogy, vagy attól tartottak, hogy a védett üzemanyagárak kivezetése az nagyon súlyos negatív hullámokat indítana el. Ettől függetlenül az alapvető testtartás vélhetően nem változott, ahogyan az új vezetés gondolkodik ezekről az intézkedésekről. Megjegyzem egyébként, hogy a védett üzemanyagár kapcsán a korábbi kormányzat is több ízben úgy nyilatkozott, hogy ezek átmeneti intézkedések, amelyek a piaci sokkok kezelésére hivatottak, és nem tartós működtetésére. A Tisza kormány, az új Tisza kormány intézkedései kapcsán pedig szerintem érdemes egy picit várni, érdemes türelmesnek lenni, mert a következő hónapokban nagyon sok minden fog kiderülni. Egyelőre nagyon keveset látunk abból, hogy például milyen pótköltségvetést szeretnének az idei évre megcsinálni, összeállítani, vagy hogy a következő éves költségvetést hogyan képzelik el. Szerintem azt, hogy az ígéreteik hogyan viszonyulnak a tényleges cselekedeteiktől, érdemben az első önállóan összeállított költségvetést követően lehet majd értékelni vagy megítélni.
1: A MOL helyzete a jelenlegi kormányzat szemszögéből változott-e, hiszen a kampányban Tar Zoltán még arról beszélt, hogy a Tisza Magyar Energiavállalat tulajdonosi és irányítási struktúráját át kívánja alakítani. Kapitány Istvántól már nem ezt halljuk, sőt, szinte rögtön, ahogy megnyerték a választást, Hernádi Zsolt volt az első, akivel leült.
0: Igen, itt is szerintem érdemes türelmesnek lenni. Valóban vannak olyan ellentmondások, amelyek kormányon belül is nehezen előrejelezhetővé teszik azt, hogy mi lesz a kormányzat hozzáállása a MOL-hoz. Egyelőre ezek még nem dőltek el, de ezeket is szerintem igazán a konkrét intézkedések kapcsán lehet majd megítélni, meg értékelni. Ami talán a MOL szempontjából a legnagyobb kérdést belföldön, az az orosz energiahordozókkal kapcsolatos hozzáállás lesz, illetve az olyan típusú intézkedések, mint a védett üzemanyagár. A mostani hosszabbítás költségeit jelentős részben a MOL viseli. Az, hogy orosz energiahordozót lehet-e vásárolni a jövőben, vagy sem, orosz olajat, ez nagyon markánsan érinti a MOL-nak a stratégiáját is. És hát vannak még olyan egyéb nem kizárólag Magyarországra ható tényezők, amik szintén nagyon izgalmassá teszik a következő napokat, heteket. Itt elsősorban talán a NISZ-szel kapcsolatos tranzakciót érdemes követni. Itt a legfrissebb hír az az, hogy múlt hét pénteken Szerbia letette az ajánlat tehát a MOL-nak. Várhatóan ezekben az órákban is ezt értékeli a MOL, és rövid távon jöhet majd erre valamiféle reakció, de azért az elmúlt egy-másfél hétben több olyan nyilatkozat is született, ami arra engedett következtetni, hogy Szerbia testtartása, hozzáállása egy kicsit megváltozott a tranzakcióhoz. Ezzel együtt én azt remélem, hogy a MOL-nak sikerül megvásárolni a szerb olajvállalatot, mert ez nagyon hasznos lenne a magyar olajvállalat számára. De a múlt héten olyan nyilatkozatot is lehetett hallani Szlovákia részéről, hogy az olajtranzitból szeretnének nagyobb részesedést kialkudni. Tehát, amit az elmúlt években már megtapasztalhattunk, hogy a külpolitika nagyon erős hatást gyakorol az energiapiaci folyamatokra, az most is tapasztalható, és vélhetően az új kormány hozzáállása a MOL-hoz ezekre a tényezőkre is nagy hatást fog majd gyakorolni.
1: Hát már csak azért is, mert ahogy megválasztották Magyar Pétert, még nem miniszterelnöknek, de ugye az ő kormányát, és tudtuk, hogy ő lesz a miniszterelnök, már akkor ugye erősödött a forint, és a MOL részvényeknél pedig pont egyfajta gyengülést lehetett az első napokban látni. De azt is tudjuk, hogy a kőolaj világpiaci ára az nagyon érzékeny. Ugye ezzel kezdtük a műsort. Meg azzal, hogy minthogyha most a kereskedelmi árak is csökkentek volna. De mennyire lehet a jelenlegi helyzetben hátradőlni? Akkor, amikor még az iráni konfliktus nem rendeződött, a hormuzi szoros sorsa szintén nem rendeződött, és hát a napokban tárgyalt az amerikai és a kínai elnök is egymással, ahol talán két fontos dolgot érdemes kiemelni, az, hogy megállapodtak egyfajta energetikai együttműködésről, illetve Kína is szerepet szeretne abba vállalni, hogy az iráni konfliktus mi hamarabb lezáruljon.
0: Igen, bár ezekről a megállapodásról részleteket még nem tudunk. Sajtóinformációk alapján Kína nagyobb mennyiségű amerikai olajat fog vásárolni a jövőben. Ez Európának nem biztos, hogy érdekében áll, mert elképzelhető, hogy a szűkössé váló amerikai erőforrásokból kisebb részt tud majd kihasítani. Hát hátradőlni semmiképpen sem lehet. Sok olyan szakértő van, akik szerint a következő időszakban jó esély van arra, hogy a valaha volt legnagyobb energiaválság bontakozzon ki. Az iráni háború következményeképpen napi, a legoptimistább becslések szerint is 6 millió hordó olaj esik ki a világpiacról, ennyivel szűkül a kínálat. Már most jelentős áremelkedés volt tapasztalható, mondjuk a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára ma reggel 110 dollár fölött nyitott. Az iráni háború kirobbanása előtt 70 néhány dollár volt. Tehát már most egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, de egyre inkább azt találgatják az elemzők, hogy miért nem sokkal drágább az olaj, és erre alig, hanem a legkézenfekvőbb magyarázat az az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban az országok, vállalatok nagyon jelentős mennyiségű tartalékokat szabadítottak föl, de ezek a tartalékok, ezek végesek. Arra is különböző becslések vannak, hogy milyen mérföldköveket érdemes szem előtt tartani, de úgy tűnik, hogy a következő ilyen mérföldkő az június folyamán eljön, amikor már a tartalékok nagyon alacsony szintre süllyednek, és hogyha a hormuzi szoros nem sikerül megnyitni, már pedig erre kevés az esély, hogy teljes egészében megnyíljon ilyen rövid idő alatt, akkor az bizony nagy, még sokkal nagyobb problémákat is okozhat a világpiacon. Arról nem is beszélve, hogy itt nem csak a nyersolaj az, ami problémát okozhat. Itt Európában talán elsőként a kerozin az, ami mennyiségi oldalról legmarkánsabban érintetté válhat, ugyanis a közösség energiamixében a kerozin piacon a legnagyobb a közel-keleti források aránya. Tehát itt hátradőlni nem lehet. A következő időszakban várhatóan számos olyan kihívás érkezik majd az Európai Unió elé és minden tagállam elé, ami nagy fejtörést okoz a döntéshozóknak.
1: Ugye a készletek visszapótlása az kardinális kérdés jelen pillanatban. Az, hogy felszabadították a tartalékokat, marad a védettár, ennek a lakosság örülhet. De történhet-e bármi olyan, ami megakadályozhatja azt, hogy megfelelő ütemben történjen ezeknek a stratégiai tartalékoknak a visszapótlása?
0: Itt egyáltalán nem világos, hogy mit tekintünk megfelelő ütemnek. Az is egy változás, a mostani, hogyha Magyarországról beszélünk, a mostani rendelettel kapcsolatban, hogy sokkal nagyobb időtávot hagy a döntéshozó, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, hogy visszapótolja a felszabadított mennyiségeket. Itt 2027 nyárig van erre ideje. Igaz, azt is rögzíti a rendelet, hogy a bevételeket a visszapótlásra kell fordítani, de hogyha magasak az üzemanyagárak, akkor a befolyó bevételből csak kisebb mennyiségeket lehet visszapótolni, tehát felmerül a kérdés, hogy milyen új forrásokból lehet majd tovább növelni a készleteket, de az ütemezésre vonatkozóan, hogy a következő valamivel több mint egy évben az MSKS milyen ütemezésben fogja újra tölteni ezeket a készleteket, egyelőre még nincs iránymutatás. Magyarország szempontjából az a legjobb energiabiztonsági szempontból, hogyha a készletek szintje magas, gazdasági szempontból ezt a képet már valamelyest árnyalja az, hogy a készleteket célszerű akkor feltölteni, amikor alacsonyak az üzemanyagárak. Persze kérdés, hogy mire számít majd az MSZKZ, hogy hogyan alakulnak az olajárak, hogyan alakulnak az üzemanyagárak.
1: És bő egy percünk maradt, de talán érdemes a műsor végén arról is beszélni, hogy Moszkva szerint Washington új szerepre készül Európa energiapiacán, és ez az északi áramlatot érinteni. Annyit beszéltünk ebben a stúdióban is az északi áramlatról, annak kieséséről. Úgy tűnik, hogy tisztázódott az, hogy a szabotázs akciót kikövette el. Nem volt eddig arra utaló jel, hogy ezt az északi áramlatot újraindítanák. Hát mi ezzel Amerika célja?
0: Ha megengedi szerkesztő, azt mondja, egy picit vitatkoznék. Az, hogy nem volt jel, az nem teljesen igaz. Tehát sajtóinformációk már korábban is szóltak arról, hogy az amerikaiak vagy amerikai befektetők szívesen beszállnának az északi áramlat gázvezetékbe, annak helyreállításába és üzemeltetésébe. Most egy fokkal hivatalosabb helyről érkezett meg ez az információ. Én azt látom, hogy az amerikaiak arra törekednek, hogy az energiapiaci befolyásukat növeljék. Erről szólt a venezuelai akció is, sokak szerint a közel-keleti akció is részben erről szól. Trump fur baby fur elképzelése vagy kampányigérete is erről szól. És úgy tűnik, hogy az európai piacon nem csak a közvetlen exporton keresztül, hanem az egyéb területekről, országokból érkező import szállításában is szeretnének ilyen típusú pozíciókat foglalni. Kérdés persze, hogy az Európai Unió mennyiben hagyja majd, illetve Oroszország, hogy az amerikaiak a kettejük közötti infrastruktúra, kritikus infrastruktúra elemekbe is beszálljanak. Én úgy látom, hogy egyébként orosz oldalról lenne ebbe az irányba nyitottság, de hát ez a jövő zenéje, hogy ténylegesen lehet-e bármi is ebből az üzletből.
1: És az már más kérdés, hogy egyáltalán ezekbe a tárgyalásokba akár az Európai Unió bele tud-e szólni, vagy lesz-e hangja, vagy felismeri-e azt, hogy az orosz olcsó energiára esetleg szüksége lehet az Európai Uniónak is, de azt hiszem, hogy ez majd egy következő beszélgetésnek lesz a témája. Köszönöm szépen Hortai Olivérnek, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vancsók György és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: A július óta működik a budapesti Servita téren az Európai Élményközpont. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában olyan élményközpontokat létesített, amelyek a legkorszerűbb interaktív eszközök segítségével mutatják be, hogyan működik az Európai Unió, és hogyan telnek Európa mindennapjai. Egy héttel ezelőtt jártunk már itt, de visszatértünk mélyíteni a tudásunkat. Jó napot kívánok! Miskolci Istvánnal folytatjuk, ő az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának sajtóattaséja. Egy kör alakú asztalnál három képernyőt látok, középen pedig az Európai Unió térképe, Magyarország emelkedett ki éppen az országok közül.
2: Igen, itt most rákattintok az indítás gombra, felfedezhetem, hogy milyen hatással van az Unió az én országomra. Rá is kattintok, hogy kezdés, itt mindenkiről tudok információt szerezni.
1: Minden ország szempontjából meg tudom vizsgálni, hogy az adott országnak mire lehet jó az Unió.
2: Azonnal szembe találjuk magunkat, például, hogy mióta vagyunk tagjai az Európai Uniónak, ez ugye 2004. május 1-e, hány európai parlamenti képviselőnk van, 21.
1: Halkan kérdezem a hallgatókat, hányat tudnak felsorolni, tegyék szívükre a kezüket, ne puskázzanak, ne nézzenek utána, csak úgy gondolják át.
2: Menjünk tovább, például, hogy 1000 lakosra vetítve hány személygépjármű van Magyarországon, 403.
1: Ezek az adatok mindig adnak egy összehasonlítási lehetőséget. Mit találunk még itt?
2: Kiválasztjuk itt mondjuk a helyi projektek gombot, megyére lebontva tudunk keresni az Unió által támogatott projekteket, és hogy azok hogyan valósultak meg. Például rámegyek itt, hogy Tatabánya Magyarország. Itt a jobb oldalon el tudom egyből olvasni, hogy Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése, és Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés, két az Európai Unió által támogatott projekt. És akkor ugyanezt meg tudom csinálni Nyász-Nagykun-Szolnok megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az M4-es autópálya Berettyó-Újfalu-Nagykereki közötti szakaszának megvalósítása, vagy például a helyi központi orvosi ügyelet telephelyeinek felújítása, de egyébként Szolnok belvárosának rehabilitációja, vagy különböző árvízvédelmi rendszerek kiépítése.
1: Ebben az uniós régióban van például Magyarország második legszegényebb járása. Ha felújítanak egy városközpontot, az nagyon fontos.
2: Abszolút. Ilyen projektek bemutatásának is a célja ez a Magyarország és az EU állomás.
1: Az utolsó állomás. Képet készíthetek magamról? Mosolyt kérünk, ezt írják.
2: Igen, van egy selfie fal, ahova beállhat egyedül vagy a központot.
1: Hát ezek a látogatók. Most igen. Már fölismerem a hátteret.
2: Az itteni budapesti élményközpontban készült fényképeket vetítjük ki, de emellett a rendszer megjelenít más Európa szerte élményközpontokból is fényképeket. Például itt feldobott a képernyő egy hölgyet, aki Helsinkiből üzent. Most őt látjuk. És itt délelőtt pont volt egy látogatócsoportunk, akik szintén csináltak egy csoportképet, és alá pedig azt az üzenetet választották, hogy Európára szükségünk van, mert együtt átvészelhetjük a válságot. Prágából ugrott most fel egy kép, és ez is azt próbálja hangsúlyozni, hogy ezek az európai élményközpontok amellett, hogy interaktív kiállítóterek az egyes tagállamokban, ezek alkotnak egyfajta hálózatot is EU-szerte. A látogatók ismeretlenül, de tudnak üzenni egymásnak. Jó érzés látni, hogy mások is élvezik a kiállítást más tagállamokban.
1: Az élményközpont földszintjét ismertük meg eddig, és most megkérem Miskolci Istvánt, hogy legyen kedves, szálljon alá velem, de ne a pokolra. Azt hiszem, hogy az alagsor következik.
2: Így van, fél csiga lépcsőn haladunk most le az alsó szintre, ahol további állomások, illetve hát egy 360 fokos mozi is várja a kedves látogatókat.
1: És azt hiszem, az a játék, amit Steven olyan sokat emlegetett, a szerepjáték, így van. Az is itt van lent. Ugye?
2: Igen, és oda is ellátogathatnak a kedves látogatók.
1: Kotlár Eszter fog engem tovább vezetni itt az Élményközpontban. Ő az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának PR-attaséja. Hát jó napot kívánok! Hogy lesz valakiből PR-attasé?
3: Nemzetközi tanulmányokat végeztem. Nagyon hosszú út vezetett idáig, alapvetően Brüsszelt jelenti, de annyira szerencsés vagyok, hogy Budapesten dolgozhatom az Európai Parlamentnek a budapesti irodájában.
1: Ön biztosan emlékszik, hogy mi történt aznap, amikor csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz.
3: Nagyon-nagyon felemelő élmény volt. Emlékszem a tűzijátékra, én emlékszem a lezárt Szabadsághídra, én emlékszem arra a szuper hangulatra 2004. május 1-én.
1: Május 1-e a csatlakozás évfordulója, de itt az Élményközpontban 9-én rendeznek programokat.
3: Ünnepeljük az Európa napot Európa szerte minden egyes tagállamban. Ez lesz az első Európa napunk itt az Élményközpontban. Nagy erőkkel készülünk erre a napra.
1: Nagyon jó itt lenni. Nem csak azért, mert ez az épület új, mert modern, mert a legmagasabb technikát használja, hanem azért is, mert azt hiszem, hogy itt szabad kérdezni.
3: Valóban a Élményközpontnak a célja egyrészt az, hogy tudást adjon, de ezt a tudást úgy adja át, hogy ez egyfajta keretrendszer csupán. Át tudjuk azt is adni, hogy az európai értékek hogyan jelennek meg a mindennapjainkban, hogy milyen hatással vannak az Európai Uniós döntések a mindennapjainkra. Ugyanakkor a véleményüket ezekkel kapcsolatban ők maguk fogják formálni. És a kollégák válaszolnak is kérdésekre.
1: Van egy generációja a mai társadalomnak, amelynek érettségi tétel volt már az Európai Uniós csatlakozási folyamat is, meg az is, hogy mik a legfontosabb helyszínek, hogy a közösség életében melyek voltak a legfontosabb évszámok, melyik ország mikor csatlakozott. Ezt illik tudni. Hogy látja Eszter, mi az alapvető tudásunk?
3: Én azt mondanám, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben nyilván javult, ugyanakkor én azt gondolom, hogy messze van még ennek a vége, hogy azt mondhassuk, hogy általánosságban mindenki nagyon jól tájékozott. Hogy a mindennapi élethez szükséges tudást megszerezni, az tényleg nem egy bonyolult és komplikált dolog, úgyhogy mi ezt próbáljuk meg elérni, hogy minél több embert, minél élményszerűbben tudjunk arról informálni, tájékoztatni, hogy mi hogyan történik az Európai Unióban, és ezzel talán ők is egy lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy ez nem egy valamilyen nagyon elvont, nagyon tőlük messze álló dolog.
1: Leültünk egy gyönyörű zöld asztalhoz. Európai Uniós zászlók lengedeznek itt egy képernyőn. Mi történik itt?
3: Mi most a szerepjáték részében vagyunk, alapvetően csoportok látogathatják, minimum 16 fős csoportra van szükség. Az a rész, ahol most vagyunk egyébként, ez már a második lépése ennek a szerepjátéknak. A szerepjáték során ugye a beérkező csoportok kapnak egy ilyen kis elektronikus eszközt, és véletlenszerűen beosztja őket ez az eszköz egy-egy elképzelt politikai csoportba. Mi most az egyik ilyen politikai csoportnak ülünk a szobájában egyébként, és ezt mutatja ez a kis zöld falevél. Négy ilyen van egyébként itt körbe, és mindegyiknek más a színe, hogy jól meg lehessen őket különböztetni. Ez az ökológiai képviselőcsoport ide, azok ülnek, akiket ide osztott be a játék, és akkor itt folytatják le a szimulációnak ezt a részét. Gyakorlatilag az egész uniós döntéshozatalnak a parlamenti részét ezzel a játékkal el lehet játszani. Sajtótájékoztatót is tarthatnak, képviselőcsoportokban is ülhetnek, szakbizottsági csoportokban is ülhetnek, utána pedig egy plenáris ülést szimulálva szavazhatnak a jogszabályokról. Tehát itt például Matej vagyok, Romániából, és a Szabadság képviselőcsoportnak vagyok a tagja. Például nekem a képviselőtársaimmal valamiben meg kell egyeznem, be kell mennem ebbe a szobába, és ezt a játék megmondja, hogy én mikor menjek oda. Találkozunk és egyeztetjük a mi politikai álláspontunkat. Ugye két témát dolgoz fel a játék. Az egyik a klímaváltozáshoz kapcsolódó téma, a másik pedig a dezinformációhoz, illetve az online jelenlétünkhöz kapcsolódó témakör. Ezekben a témákban kapnak mindenféle fajta információt. Itt ezen a képernyőn érkeznek be például e-mailek. Csörög a telefon. Elküld minket a játék azokhoz a további képernyőkhöz, amiket ott látunk egy ilyen fekete falon mindenféle fajta rajzokkal ellátva. Ott például állampolgárokkal találkozunk. Egy másik képernyőn újságírókkal találkozunk, vagy éppen lobby szervezettel találkozunk, akik elmondják az ő álláspontjukat az adott témában. Ez is árnyalhatja azt, hogy mi hogyan fogunk szavazni.
1: Komoly játéknak hangzik.
3: 14 éves kor fölött értelmezhető egyébként ez a játék. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy átélhetik azt, hogy hogyan működik az Európai Unió, hanem arról is szó van, hogy kompromisszumokat kell kötni, hogy beszélgetni kell. A végén valamiféle kompromisszumos javaslatra van szükség, javaslat átmenjen, és ugye egy többségi szavazási eredmény szülessen.
1: Ez egy demokráciáról szóló játék.
3: Az Európai Parlament alapvetően a demokráciáról szól.
1: Elindultunk a játéknak arra a helyszínére, ahol a plenáris ülés zajlik, és hát itt bizony a négy fiktív politikai csoport színek szerint van is helye.
3: Ugye mindenki elfoglalja azt a ülőhelyet, ahova ő tartozik. Itt egyébként fel is szólalhatnak, és elmondhatják az álláspontjukat, amit a játék során alakítottak ki. Közben is változtatják az álláspontjukat, és esetleg hallgatnak egy olyan felszólalást egy másik képviselőcsoportból, ami új megvilágításba helyez bizonyos dolgokat, és a legvégén szavaznak is egyébként ugye a jogszabályokról, és aztán kiderül, milyen jogszabály születik a játék végén. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy leköti őket mozgalmas játék, és azok is, akik semmilyen előzetes tudással nem rendelkeztek az Európai Unióról, ők is fogják tudni élvezni ezt a játékot.
1: Miskolci Istvánt kérem meg ismét, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának egyik sajtóattaséját, hogy vezessen engem tovább az élményközpontban.
2: Kijöttünk a szerepjáték teréből, hűségünk van megtekinteni egy panoráma filmet az Európa Élményközpont talán legizgalmasabb terében, egy körülbelül 40 férőhelyes 360 fokos moziteremben.
1: Ennél fejlettebb helyszínt Budapesten belül sem feltétlenül ismerek, hát még az országban. Szontág Andrásné Anna Mária az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának sajtóattaséja várt itt engem ebben a moziban.
4: Pont ez az a film, amin a létrejöttében egy picit azért részt vettem én is, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk.
1: Biztosan emlékszik rá, hogy hol volt 2004-ben május 1-én. Mit csinált?
4: Hát, ha jól emlékszem, akkor az István utcában voltam, akkor ott laktam. Akkoriban avatták föl ezt a nagyon érdekes rozsdássá vált emlékművet, ami egyébként a belépés emlékére állítatott föl, és hogyha jól emlékszem, akkor pont a boldog embertömeget néztük ott a Dózsa György út környékén az ablakból, meg a tévét néztem, meg nagyon örültünk.
1: Május 1-én ugye egyébként is szabad napunk van, és ez milyen jó kis május 1-e volt.
4: Jó volt, jó volt. Szeretem a május 1-ig.
1: Generációs élmény, kicsit irigylem, mert ön már emlékszik.
4: Én nem irigylem magam, hogy én már emlékszem bizonyos szempontból. Igen, de ez borzasztó egyébként, hogy az ember néha ráébred a saját korára. A gyerekeimre ránézek, és nagyon nehéz elmagyarázni olyan dolgokat, amik teljesen hogy evidensek. Nem is értik sokszor, hogy miről beszél anya. Hogy mi volt akkor, és mi van most. Ja, nem lehetett utazni, csak úgy, mondom, utazni, és hogy akkor pénz, meg ilyenek, hát mondom, milyen pénz? Hát hűtőszekrényért külföldre mentünk, mert nem volt itthon, meg hát, hogy nem volt nektek csoki? Nem volt csoki. Én emlékszem, amikor a szülinapomra kaptam egy 10-es golyórágót, egyszer az egyik nagymamántól, illetve hát karácsonykor volt szokásban, hogy 10 deka téli szalámit. Megengedett magának a család, és akkor már mint a nagymamám, és akkor ő náluk az egy külön dolog volt, hogy karácsonykor lehetünk téli szalámit. Tehát, hogy a mai gyerekeknek ez teljes elképzelhetetlen, hogy nem az, hogy bemegyek, ott leveszek valamit, hanem arra készülni kellett, az egy esemény volt, és ugyanígy volt minden más. Nekem anyukám maga varta a ruháimat, ez így a legkevesebb, de például tényleg az, hogy külföldre menni, nem tudják, hogy mi az, hogy van egy határ. Mutogatjuk a férjemmel, megyünk az autóval, és nézd itt a határállomás, az mi az? És ugye az ember elmagyaráz.
1: Más lehetőségek, más jogok, más kötelezettségek is.
4: Abszolút. Nyilván más kötelezettségeink vannak, mert felelősséggel tartozunk. Azért, hogy ez maradjon meg, amit eddig elértünk, nagyon fontos. Nagyon fontos tudatában lenni annak, hogy mi az, amit elveszíthetünk.
1: Miről szól ez a film, amit itt egy csoport megnézhet?
4: Ez a film, ez Európáról szól. Ez egy rövid, 8 perces film, és nagyon sok aspektusa lett végig gondolva az Európai Uniónak, sűrítve, hogy mi az az Európai Unió, és miért van. És elég messziről indul. Ugye ez egy körmozi, egy 360 fokos úgynevezett immerzív mozi, és amikor ezt parlament elkezdte, mint projekt 2009-ben, akkor azt hiszem talán 3 ilyen volt Európában. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, és most már nyilván a technológia fejlődésével több helyen elérhető, de Magyarországon nem nagyon elérhető ilyen mozi élmény, mert ez ugye azt jelenti, hogy nem csak velünk szembe, de körülöttünk is megy egy film. És akár körbe foroghatunk folyamatosan, mert mindenhol más-más fajta információhoz tudunk jutni, és borzalmasan látványos. Úgyhogy kintről indulunk a világűrből, és indulunk a múltból, a háborúkból, meg a diktatúrákból, és úgy jutunk el a mai naphoz, meg ahhoz, hogy miről szól maga az Unió. Mit jelent európai állampolgárnak lenni?
1: Ez a moziterem, tehát ez a 360 fokos, ez akkor máshol, más élményközpontban, más országok, más fővárosaiban is megtalálható, hanem is mindenhol. Az a film, amit itt megnézhetünk, ez mindenhol ugyanaz?
4: Ez a film mindenhol ugyanaz, mert ugye az alapgondolat az ugyanaz. Tehát ez nem Magyarországra van tervezve, nem is lehetne úgy megoldani. Nagyon-nagyon bonyolult a gyártási folyamat, a forgatási folyamat, viszont nagyon sok magyar forgatási helyszín van benne elrejtve. Elég sok magyar helyszín felismerhető, mert volt itt a stáb forgatni, nem sok helyen voltak forgatni Európában egyébként, úgyhogy aki szemfüles, az azért észrevehet dolgokat a filmben. Periódusosan azért ezeket felújítja a parlament mindig, hogy aktuális legyen. És hát ugye nem minden európai élményközpontban van ez a lehetőség.
1: Magunk mögött hagyjuk a 360 fokos mozit. Természetesen itt az élményközpontban rajtunk kívül más látogatók is vannak még, az ő hangjukat is hallhatják. Aha, és itt jön az a kihívás, amit egész nap emlegettem. 21 képviselője van Magyarországnak az Európai Parlamentben. Úgy látom, hogy itt a képviselőkkel kapcsolatban szerezhetünk be információkat.
4: Így van, itt van két állomásunk is van egyébként, az egyik a képviselők, a másik pedig a biztosok, az uniós biztosok. Hát ők kevesebben vannak, mint látjuk. Úgyhogy mi most ide jövünk, mert ez színesebb egy kicsit ilyen értelemben. Ugye ez egy interaktív érintőképernyős felület, amit ha megnyomunk, akkor meglátjuk az összes 720 darab képviselőnek a portfólióját. Tudunk szűrni, tehát itt nagyon érdekes dolgokat lehet megtalálni, mert tudunk szűrni úgy, hogy ők milyen képviselőcsoportban dolgoznak, tehát például bal oldal, jobb oldal, bármi, melyik országból származnak, vagy a nevük alapján, és korcsoport szerint. Úgyhogy én szoktam szeretni például, ugye 18-29 közt meg tudom nézni.
1: Keressük meg a legfiatalabbakat. 18 és 29 év között 8 képviselő van.
4: 8 képviselő van, így van. Német, portugál, ugye mutatja a rendszer, Ausztria, Ciprus, Dán, Franciaország és Holland. Így, és akkor itt a kis arcukat. Ha megkattintom, akkor bejön az ő portfóliójuk.
1: Olyan Emma nevű francia képviselőnő, aki 1999-ben született.
4: Hát van olyan.
1: Ez már lehetséges.
4: Lehetséges. És e-mailt tudunk küldeni neki. Rákattintunk így, be lehet szkennelni a QR-kódot, és ebbe a rendszerbe ugye elmegy egy e-mail képviselő asszonynak, és ő adott esetben válaszol is az e-mailünkre. És meg lehet nézni azt is, hogy 70 és 79 éves kor között 31 képviselőnk van. Ő 52-ben született, Willy Somdal, ha jól ejtem az ő nevét. Például Johan van Overtveld, ő róla sokat hallunk talán, a konzervatívok csoportjában dolgozik, és 55-ös születésű képviselő, szóval, hogy így lehet.
1: Tudhatjuk, hogy milyen témákkal foglalkoznak ők általában.
4: Így van, mit képviselnek, és van olyan is, amikor videóüzenetet tudunk tőlük meghallgatni. Mondjuk meg tudjuk azt is nézni, ugye, hogyha Magyarország, te említette az előbb, hogy 21 képviselőnk van, nem mindenki, de vannak képviselők, akik rendszeresen küldenek frissített videóüzeneteket ezekre a táblákra. Általában 5 évente szokott ez megjelenni, ez a lehetőség, amikor új európai parlamenti választások zajlanak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, szerintem jópofa alkalmazás, mert tényleg meg tudjuk nézni, hogy a mi országunkból kik azok, és mit csinálnak ott nekünk. Szerintem, amit még ennél is izgibb, ez a hogyan működik az Európai Unió nevű tábla, ami elsőre egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nem annyira az. Nagyon nehéz volt modellezni, hogy a három uniós intézmény hogy tud együtt dolgozni. Ezt próbáltuk itt megtenni, majd ide átmegyünk bal oldalra.
1: Az Európai Parlamenthez léptünk oda, ugye léphettünk volna még az Európai Unió tanácsához és bizonyára a bizottsághoz is.
4: Így van. Szép nagy kerek tábla, három nagyon helyes tortával. Az egyik torta a parlament, a másik torta a bizottság, a harmadik pedig a tanács. És amikor elindítom a táblát, akkor...
1: Először is üdvözölnek minket. Az európai szokásrendszer egy fontos eleme, hogy köszöntsük egymást.
4: Így van. És utána annál az intézménynél, ahol állok, arra vonatkozó információkkal lesz majd tele mindegyik buborék. Tehát amikor elindítottam a táblát, akkor meg tudom azt nézni, hogy mi az a négy fő terület, amiben az Európai Parlament például tevékenykedik. Jogalkotás, költségvetés, külkapcsolatok és demokratikus ellenőrzés. Ugye ezek ilyen nyalókák itt a képernyőn. Megnyomom azt a jogalkotás nyalókát, akkor bejön egy leírás, hogy mi ez. konkrétan mit jelent, hogy európai jogszabály, meg tudok nyomni egy gombot, amivel az egész nagy táblán elindul.
1: Egy magyarázó, vizuális segédlet, hogy én jól meg tudjam érteni, hogy mi is történik.
4: Így van, tehát ebben az esetben például bizottságtól jött a színes lézernyél a parlamenthez, ők javasolnak valamit ugye a bizottság, és akkor a parlament és a tanács pingpongozni kezdtek, megvitatják, és utána felvillan szépen ez a háromszög, mert hogy az a három intézmény együttes munkájával, akkor létrejön ugye ez a jogszabály. És ami még érdekes ebben a táblában, hogy mindegyik ilyen elemnél meg tudom nézni, hogy én, van egy kis emberkém, hogy te, hogyan tudok részt venni az Európai Unió működésében. Tehát minden egyes területen hol tudok beleszólni. Ugye itt például, ha jogalkotásról beszélünk, vedd fel a kapcsolatodat a választókerületed EP képviselőjével, mondd el neki aggályaidat. Ugye a tájékoztatási irodáknál a tagállamokban konzultációs lehetőségek vannak, lehet írni petíciót. Tehát, hogy ezeket próbálta a parlament, megmutatok még egy ilyet, összerendezni, érthetően megfogalmazni az állampolgárok számára, hogy mindenki lássa, hogy ez rájuk vonatkozik. Ez nem egy elvon dolog, itt rólunk szól ez a történet.
1: Ezekre a lehetőségekkel élhetünk.
4: Így van.
1: És hogy működnek a külkapcsolatok? Ez is kiderül most már.
4: Így van.
1: Ezer apró dologba beleáshatom magamat.
4: Igen, tehát ezek úgy néznek ki, mint egy hálózati rendszer, ezek a interaktív állomások, mert lépegethetek befele tartalmi buborékokba, és nagyon-nagyon sok háttérinformáció van. Rengeteg videó van, rengeteg szöveges anyag, és szerintem hasznos eszköz ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogy tudunk részt venni az unió működésében.
1: Ez egy annyira hasznos helyszínek tűnik, hogy talán érdemes ezt nem az utolsó lépésre hagyni, ahogy én ma tettem.
4: Igen, tehát egyébként van egy menete a látogatásnak, de ugye ez a tér ez olyan, hogy mindenki a maga ütemében látogathatja, hogyha akarja. És ugye vannak kollégák, akik azért segítenek, hogyha valakit valami jobban érdekel, vagy már eleve tudja mi, akkor nyilván itt is kezdhet bármit, illetve ezt azért meg kell érteni egy kicsit, ez bonyolultabb szerintem ez a tábla.
1: Ez talán a felnőttek helyszín.
4: Igen, igen, ez így van, ez így van. Ez.
1: Átléptünk egy másik asztalhoz, az EU valós időben ezt a címet kapta ez az asztal. Itt is hatalmas digitális kijelzőkön mindenféle lehetőségek közül tudunk választani.
4: Hát itt az a lényeg, így van, hogy jelenleg mi történik éppen most. Például ki tudom választani a legfrissebb hírek szekciót, és akkor ki tudom választani azokat a, ez minden nap frissül, vagy hetente, azokat a legfontosabb közleményeket, híreket, amik érdeklődésre tarthatnak számot, és most jelentek meg nemrég, tehát nem 3 évvel ezelőtti információkhoz jutunk hozzá. Meg tudjuk nézni egyébként folyamatosan az egyes képviselőknek éppen a közösségi média tevékenységeit, hogy éppen ki mit posztolt hova. Meg tudjuk nézni a multimédiás tárunknak a nagyon jó videóit, ismeretterjesztő anyagait. Ez például a Szaharov díjról szóló kis filmünk a múlt évéről.
1: Angol nyelven szól, de magyar felirattal azonnal elérhető.
4: Igen, ez az asztal is, mint mindegyik más, egyébként nyelvek közt ugye lehet váltani rajta, és vannak olyan tartalmak, ahol a magyar nyelv az feliraton valósul meg, mert nyilván végtelen mennyiségű adatunk van, és nem minden van szinkronizálva, de magyar nyelven megtekinthető.
1: Köszönöm szépen! Az Európai Élmény Központból jelentkeztünk ma. A felvételt Dany Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunk a mediaclick.hu felületén 60 napon keresztül újra meghallgatható. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is. Bakanitát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Május 19-én, kedden, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövett, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a pénzek hazahozatalát. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvívő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának a közlekedési és beruházási miniszter egy konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telephelye is alkalmas az új KAF villamosok ideiglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Sport. A nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást Érdi Mária a Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon. A férfiak 7-es hajóosztályának versenyeiben az 5-karikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Végül az időjárásról. Jelenleg 3 és 13 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 7-11 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső futó zápor. Megélénkül a szél, délután általában 19-23 fok várható, és hasonlóan kellemes, tavaszi idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten egy kiváló zenepedagógusra, furuja művészre, Béres Jánosra emlékezünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből válogatunk. Falusi vonós bandák muzsikálnak. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Béres János 1930-ban született a Borsod megyei Gagybátorban. Gyermekéveit olyan közösségben töltötte, ahol még éltek a népi hagyományok. Közvetlenül szüleitől tanulta a népdalokat, a meséket, a néptáncot és a kézművességet. Édesapja olyan szépen énekelt, hogy még az operaházba is meghívást kapott, s csak azért nem lett társulati tag, mert nem akart elszakadni az otthoniaktól. Egyik fivére viszont ismert énekművész lett. Másik bátyja azonban nem tudta kiteljesíteni tehetségét, mert miután megkapta kántor tanítói oklevelét, behívták a hadseregbe. A Brjánszki erdőben esett el. Nővére is sokat daloltak otthon, de leginkább édesanyja hatott a fiúra. A környék összes népdalát, nótáját ismerte és fújta, élő néprajzi lexikon volt. Béres János már gyermekkorában megtanult játszani a saját maga készítette furuján, amellyel 18 évesen országos zenei versenyt is nyert. Az Erkel Ferenc Konzervatórium oboa magánének szakát 1955-ben végezte el, majd 1960-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskola énekzene szakán szerzett diplomát. 1951-ben lett hivatásos művész a Magyar Állami Népi Együttesben, előbb mint táncos, majd furujával szólista. Harmadik kísérleti furujáját is ekkor készítette el, méghozzá egy függönypálca bő másfél arasznyi darabjából. A különös ötlet valójában Bartók gyűjtéseinek feljegyzéseiből jött. Ezekben azt olvasta, hogy az Olt völgyében részcsőből csinálják a furuját. Saját hangszerének elkészítését szerencsésen időzítette, ugyanis felröppent a hír a népi együttes termeiben, jön Kodály. Valóban jött, méghozzá, hogy megnézze, hogy állnak a Kállai kettős próbái, és ezzel persze a frászt hozta mindenkire. A szemle után azonnal megtalálta Bérest, meglátta nála a részfuruját. Hát, ezzel verekedni is jól lehetne. Ki csinálta? Én, csak úgy magamtól. Játsszon valamit. Béres játszott. Kitől tanult maga? Csak úgy magamtól. És mit játszott most? Ami eszembe jutott, csak úgy magamtól. Kodály végezetül megkérdezte, hogy tudná-e másokat is tanítani. Béres János így indíthatta el a magyarországi furuja oktatást a maga készítette hangszerekkel és saját tantervekkel. A furuja oktatáshoz 12 tankönyvet írt, amelyből a három kötetes furuja iskola 1965 óta több százezer példányban jelent meg, sőt más nyelvekre is lefordították.

Béres János 1975-ben megalapította az ország első népi hangszeres zeneiskoláját, az Óbudai Népzeneiskolát. Az iskola fénykorában 400-an tanultak a Nagyszombat utcai épületben. Ez az iskola volt a magyarországi hangszeres népzeneoktatás bölcsője. Az 1960-ban alapított népi kamarazenekara kísérte a Magyar Televízió Röpüly Páva versenyét és az Országos Filharmónia hangverseny sorozatait. A Béres Kamarazenekar 35 évig működött. A Magyar Rádió munkatársaként 1951 és 2005 között a rádió vidéki népzenei felvételeinek egyik elindítója, valamint 9 országos népzenei fesztivál szervezője volt. Több mint 5000 alkalommal lépett színpadra Fúriával, főként Magyarországon, de adott hangversenyt Európa majdnem mindegyik országában. Különlegesnek hatott mindenhol, mert különböző létszámú és összetételű zenekarokat karmester nélkül vezetett Fúriával. A Fúria és tágabb értelemben a fúvós társadalom, illetve az oktatás számára

Kertes János etalon. A mai napig az általa írt kottákat használják, és pedagógiai módszerei alapján tanítják a furuját az alap- és középfokú szakiskolákban. Sokoldalú munkásságáért számos kitüntetést kapott, többek között a Magyar Rádió és Televízió 8 alkalommal jutalmazta Nívó díjjal, 1971-ben Folklór nagy díjat kapott, 2000-ben Ezüsttól kitüntetést, 2006-ban a Magyar Művészet Oktatásért díjat kapta. Életműve elismeréséül 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel, 2014-ben pedig Kossuth díjjal ismerték el munkásságát.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Béres Jánosra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből hallhattak válogatást Falusi vonós bandák előadásában. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Új korszak kezdődhet? Ukrajna enyhíthet a kettős állampolgárság szabályain.
2: Mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
1: Könyvünnep és kulturális találkozás. 5. alkalommal rendezték meg a Sepsi Book könyvvásárt Sepsiszentgyörgyön.
3: Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól, a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe ide inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép irodalomra gondolunk.
1: És most jöjjenek a részletek. Kárpátalján a szerdai orosz dróntámadások óta újabb légriadók zavarták meg a mindennapokat. A megye katonai kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy a veszélyhelyzeteket senki se vegye félvárról. Szükség esetén vonuljanak óvóhelyre, és kövessék a hatóságok utasításait. Az Ungvári és az Ungvár környéki magyar közösségekben továbbra is érezhető a közeli becsapódások okozta feszültség és bizonytalanság. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
4: Szkoropáczky Péter, Palágy Komoróczi parókus pont az ungvári görögkatolikus szeminárium udvarán tartózkodott, amikor szerdán az egyik orosz harci drón becsapódott a megyeközpontban. Mint mondja, rendszeresen visz humanitárius segélyt belső Ukrajnába, így már látott és hallott orosz drónokat repülni és becsapódni, azonban saját otthonában ezt átélni mégis rendkívül ijesztő volt.
5: Munkaidő vége felé jártunk, ugye hallottuk a légiriadót, igazából a korábbi légiriadókkal összehasonlítva talán azt tűnt furcsának, hogy bekapcsolták az úgynevezett fokozott készültségi légiriadót, tehát megszólalt egy másik hang a telefonunk légiriadó applikációjában, és akkor nézte meg igazán mindenki a különböző hírcsatornákat, és láttuk, hogy Kárpátalja többi részén, Szolyva környékén már történtek becsapódások, de igazából akkor se gondoltuk, hogy bármi is történni fog, amíg olyan fél négy körül épp itt álltunk az udvaron, és meghallottam azt az ismerős hangot, amit már korábban Kijevben hallottam, igaz, akkor este volt, a drónnak a hangját, amely egy erőteljes motorhang, és akkor felnéztünk az égre, és láttuk közeledni a drónt, amely egyszer csak hirtelen derékszögben lefelé, a föld felé vette az irányt, és becsapódott. Megijedtünk, mert nem tapasztaltunk még ilyet, kicsit mindenki úrrá lett a pánik, különösen a hölgy kollégákon, ők elkezdtek a gyerekeiknek telefonálni, és ugye már ott az iskolákban az óvóhelyeken hallatszott a gyerekeknek a pánikja, hisz talán egymást is hergelték ezzel a helyzettel, de próbáltunk biztonságba vonulni és megvárni a légiadónak a végét.
4: Bár napok teltek el, Ungváron még mindig sokan a szerdai orosz drónbecsapódásokról beszélnek. A kárpátaljai megyeszékhelyen az újabb támadásoktól tartva többen nem engedték iskolába a gyermekeiket. Köztük van Baki Kovács Melinda is.
6: Nagyon meglepődtem, amikor hallottam a hírekben, hogy Ungvárra is elért a dróncsapás, amit Oroszország küldött Ukrajna felé. 4 év alatt még nem volt erre példa, hogy Ungvárt csapás érte volna, de most ez megtörtént sajnos. Munkácson is voltak robbanások, Szolyva környékén is, és itt közel hozzánk, Ungváron is. Ungvártól nem messze élek, 15 kilométerre Ungvártól, egy faluban, és a hírek hallatára én úgy döntöttem, hogy a mai nap folyamán nem is engedem a gyermekeimet se iskolába, se óvodába, hiszen úgy érzem, hogy ez elég veszélyes, és úgy gondoltam, hogy nagyobb biztonságban vannak, ha otthon maradnak a mai nap folyamán, mert valószínű, hogy ez a támadás sorozat folytatódni fog. Amikor légriadó van az iskolában, akkor a gyermekeket leviszik a pincében. Ugyanabban az épületben található az óvoda is, úgyhogy az óvodások is lemennek a pincében, és ott várják meg a riadó végét. Az óvónéni fel is hívott, hogy már nagyon rég lent vannak a pincében, de ha a szülő vállalja a felelősséget, akkor vihetik a gyermekeket haza. Én munkába járok, úgyhogy nem tudok bármikor kimenni a gyermekekért, hogy hazahozzam őket. Ezért is döntöttem amellett, hogy ma otthon maradnak, és inkább biztonságban legyenek otthon, mert nem tudok utánuk menni bármelyik pillanatban, amikor esetleg telefonálnak.
1: A háború következtében több millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, ezért Ukrajna az elmúlt időszakban változtatott állampolgárság politikáján. A napokban újabb országok kerültek fel arra a listára, amelyek esetén Kijev könnyített honosítási lehetőséget biztosítana. Magyarország is ezek közé tartozik, így a jövőben egyszerűbbé válhat az ukrán állampolgárság megszerzése magyar állampolgárok számára. Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkára szerint a vonatkozó jogszabály nem fogalmaz egyértelműen, ugyanakkor a mostani változtatás elviekben már legitimmé teheti a kettős állampolgárságot a kárpátaljai magyarok számára is. Iváncsik Attila összeállítása.
4: Ukrajna függetlenné válása óta visszatérő vita téma a kettős állampolgárság kérdése. 1991-ben még 52 millióan laktak az országban, mára csak becslések maradtak, a legtöbb szakértő szerint 30 millió alá csökkent a lakosság száma. Eddig az ukrán alkotmány és a vonatkozó törvények nem ismerték el a kettős állampolgárság intézményét. Kijev azonban úgy döntött, hogy nem akarja elveszíteni a külföldön élő több millió ukránnal a jogi kapcsolatot, ezért ezentúl az Egyesült Államok, Kanada és az európai országok viszonylatában elismerik az adott ország állampolgárságának meglétét az ukrán mellett is. Ennek a haszonélvezője most a 150 ezeres kárpátaljai magyarság, fogalmaz a KMKSZ politikai kommunikációs titkára. Darcsi Karolina kiemelte, az elmúlt években az egyszerűsített honosítási eljárás keretében sokan visszakapták azt a magyar állampolgárságot, amelyet a Kárpátalját az elmúlt évszázadban birtokló államok elvettek tőlük.
2: A kettős állampolgárság kérdése Ukrajnában régóta politikai diskurzus tárgyát képezi. Gyakorlatilag az ország alkotmánya, illetve ország törvényei eddig sem tiltották más állampolgárságnak a meglétét, azonban nem ismerték ezt el. A háború következtében több millió ukrán állampolgár hagyta el az ország területét, és Ukrajna gyakorlatilag azóta változtatott az állampolgárság politikáján, és a napokban újabb országokkal bővült azoknak az országoknak a listája, akikkel törekszik arra, hogy elismerje annak az országnak is az állampolgárság. Gyakorlatilag így ezáltal a jogszabály által vélhetően azok az ukrán felmenőkkel rendelkező ukránok is szerezhetnek ukrán állampolgárságot, akik például nem Ukrajna területén születtek, és korábban más állampolgársággal rendelkeztek. A korábbi törvények szerint abban az esetben, ha ők ukrán állampolgárokká szerettek volna válni, akkor le kellett volna mondaniuk a korábbi állampolgárságukról. Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezést az ukrán államrész széről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
1: Darcsi Karolinát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkárát hallották. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Füleki Városházát. Az 1911 és 12 között épült eklektikus épület korszerűsítése a felvidéki kisváros elmúlt évtizedeinek egyik legjelentősebb beruházása volt. A csaknem 3,5 millió eurós fejlesztést nagyrészt az Európai Unió helyreállítási alapjából finanszírozták, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosította. A beruházásnak köszönhetően nem csak a történelmi épület újult meg, hanem a városi hivatal is modernebb körülmények között fogadhatja az ügyfeleket. Agócs Attila polgármestert Tarnóczy László kérdezte.
7: 3,5 millió euró, ez a füleki kisváros léptékével mérve rettenetesen nagy pénz, de senki nem vonja kérdőre Agócs Attilát, Fülek polgármesterét, hogy mire is költötték, mert szemed gyönyörködtetően impozáns lett a városházájuk.
8: Köszönöm, ez a visszajelzés egyébként a lakosság nagy részétől is, hogy tetszik az, ahogy sikerült ez az épület. Egyrészt igyekeztünk ugye visszaadni az 1912-ben felépült eklektikus épület régi architektonikai jellegzetességeit, a régi ablakformákat, hiszen a szocializmus éveiben belenyúltak, átépítették, ahol boltozat volt, oda beraktak ilyen háromosztatú, tipikus szocialista ablakot, elvesztek az eredeti ablakszínek, visszahajtottuk a zöld ablakokat, homlokzaton több minden apróságot.
7: Az irodájában itt van Fülek címere, és valóban a zöld mennyire meghatározó ebben is.
8: Igen, ugye hát a mi címernövényünk a palma, ami egy sokat emlegetett dolog, hiszen Szlovákia szerte ezt tudják az emberek. Televíziós vetélkedőkben most már évek óta kérdés, úgyhogy igen, a palma miatt ott van a zöld. És ez csak az egyik része a történetnek, tehát ez nem csak ilyen történészkedés, mert ugye sokan tudják azt helyiek is, hogy én a múzeumból jövök néprajzkutatóként, tehát hogy ez lehetne az én ilyen személyes heppem is, hogy a régi dolgokat csak így vissza kell állítani, de valójában ezt mi egy uniós pénzcsomagból újítottuk fel ezt a városházat, ahol is a helyreállítási tervből kimondottan olyan pénzcsomag került delegálásra a régiók számára, ahol történelmi épületekben ilyen közhivatalok működnek, mi erre ugrottunk, erre készültünk rá, hiszen évekkel ezelőtt megjelent ez az információ, és maga az épület az kimondottan az energiahatékonyságra fókuszalt, tehát itt azért egy központi fűtéscsere, hármas üvegeket kaptak az ablakok, hőszigetelő vakolatok kerültek föl, mind a mellett megőriztük a homlokzatdíszeket, egy ilyen speciális légcserélő rendszer került kiépítésre, központi klimatizációt kapott az épület, illetve a déli oldalon azt évek óta tapasztaltuk, hogy azért a felmelegedéssel, ez egy tégla épület, a déli oldalról, mikor ide bejön az ember reggel 4-8-kor, akkor itt sokszor 30 fok volt, tehát egy ilyen központi vezérlésű árnyékolási rendszert is kapott az épület. Tehát azon kívül, hogy a történelmi jellegét még jobban visszakapta, megszépült, és merem mondani, hogy most itt a dél-szlovákiai részen, egy, nem mondjak sokat, de 60-80-100 kilométeres félkörben minimum a határig, hogy ez egyik legmodernebb városháza hivatal épület.
7: Respektálják azt a fülekiek, hogy ők most, ha ide jönnek be, hát olyan, mintha egy templomba jönnének.
8: Még most az első napokat éljük ebben az épületben, de én azt gondolom, hogy mindenkinek tetszik, aki eddig ide látogatott, hogy ez már igen régen kellett volna ráfért az épületre, és azért a körbenéz az ember belülről az épületben nem olyan túl sok történelmi műtárgy maradt, vagy olyan részlet, ami visszaadna azt a régi jelleget, néhány terradzó burkolat, vagy kovácsolt vas korlát, ami fölvezet ide a lépcső mentén. Ezeket azért próbáltuk nagyon korrekten visszahajtani, azon kívül meg egy nagyon puritán, semleges belteret kapott az épület, ami próbálja valahol így engedni, dominálni azokat a részeket, amik még megmaradtak.
1: Agócs Attilát, Fülek polgármesterét hallották.
0: Határok nélkül Szerdati Fannival.
1: Hódítás, pusztulás, újjászületés. A Bánát története címmel szervezte meg idei tavaszi tanácskozását és közgyűlését Tordán a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság. A rendezvényen történészek, kutatók és helytörténészek osztották meg legújabb eredményeiket a térség múltjáról és kulturális örökségéről. Kónya Kovács Otília összeállításában elsőként Mezei Zsuzsannát, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnökét hallják.
9: Két dolog miatt választottuk Tordát. Az egyik az, hogy Bánátban van. A bánáti vonatkozás az, hogy 500 éves a megemlékezés a mohácsi ütközetre, és Bánátot is érintette, és ezzel kapcsolatban lesznek előadások azért, hogy Bánát kellős közepén ez a tanácskozás, és ilyen meghitt környezetben a tájháznál. A másik pedig az, hogy 250 éves Torda, és azzal kapcsolatban is lesznek előadások. Ez egy fényképkiállítás, ami mond beharangoz a következő héten megjelenő könyvet, ami Torda történelmét foglalja össze. Szép számba összejöttünk, majdnem 50 személy jelenkezett be. Az idén is megjelent az évkönyvünk, vannak, akik írjanak még tudományos munkákat, és még mindig van mit kutatni a helytörténettel kapcsolatban.
10: A 250 éves Tordáról Dobai János, a helyi közösség tanácselnöke értekezett.
11: Torda az idén ünnepli az új telepítésnek 250 évfordulóját, és ezzel a tanácskozással is valamilyen módon emlékezünk az őseinkre, emlékezünk tehát arra is, hogy 250 évvel ezelőtt nem csak Tordán, a környékre is, Szeged és Makó környékéről újra telepítették, és újra telélesztették ezt a környéket, hisz ez egy elhanyagolt magyaros telep volt, Mária Terézia idejébe sikerült tehát ezt lecsapolni, és akkor tették tehát lehetővé az, hogy ide tudjanak családok költözni, itt tudjanak lakni, élni.
10: A közgyűlés keretében kiosztották a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság díjait. A Kalapis Zoltán emlékérmet Mák Ferencnek adományozták, a Szabó József díjat Szedlár Rudolf vehette át.
12: Mák Ferenc vagyok, régi délvidéki, örök délvidéki, nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Most is hazajöttem a délvidékre, körülbelül 40 éve már, hogy Budapesten élek. Ez a régi háborús időknek a következménye, hogy én ott ütöttem ki, de szívemben egyre jobban őrzöm a délvidék emlékét. Én életemnek az utolsó 40 évét a helytörténeti írásnak szenteltem. Könyveim jelentek meg a délvidékről, olyannyira a délvidéknek élek, hogy én azt a vidéket szeretem bejárni, amiről később könyvet írok. Tehát akár Versec környékétől kezdve, akár a Lendva vidékig. Az én elképzelésem az, hogy a magyar délvidék, a történelmi délvidék az Orsovától Fiumeig terjed. Én a keleti részét, a Bácska-Bánát történetét a Cicelle virágos kertje című kötetemben megírtam. Most a Szlavóniai című kötetem van megjelenés előtt, és remélem, hogy sikerül még a Fiume történetét is kiadni itt a délvidéken. Kész a kötetem, és akkor véleményem szerint, most nagyon óvatos vagyok, elmondtam az élményeimet, a szép meglátásokat, a felfedezéseket, amit a történelmi olvasása közben én a délvidékről szereztem.
13: Szedlár Rudolf, csontavéri helytörténész vagyok. Tulajdonképpen díjazottja vagyok, de mindig is azt mondom, hogy hát ez csapatmunka volt, amit összeállítottunk. Tulajdonképpen a Bácsország külön száma, tavalyi külön száma a vasút történettel foglalkozott, mégpedig a vajdasági vasútvonalak történetével. És hát ez egy komoly csapatmunka volt, nem tudom, hogy miért pont engemet díjaztak ezzel, mert én szerkesztettem, természetesen verbováltam a potenciális szerzőket, és egy nagyon sikeres szám kerekedett ebből a tavalyi munkából. Egy év munkája benne van, ugyanis össze kellett először is szednem a szerzőket, megkérni őket, aztán elolvasni az írásaikat, utána ez természetesen lektorálásra került, meg kiegészítésre, meg egyéb másra, és aztán éppen eleget eltöltöttem a Grafoprodukt nyomdában a tördelő szerkesztővel, hogy egy minőségi lap kerekedjen ebből.
10: A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 16. évkönyvét Pastyik László ismertette.
14: Régi kedves tudós ismerőseimről vannak benne írások. Így például a legkedvesebb írás Mészáros Sándor, temerini történész, az Újvidéki Történet Tudományi Intézet munkatársa volt. Vele nagyon sokat beszélgettünk az akkori jugoszláviai magyarság helyzetéről, és Sándornak a története ez nagyon megragadott. A másik pedig a dr. Kovács Kálmánról, akit Bada Johanna írt meg. Ő arról nevezetes, hogy a nagy hidat a szerb meg a magyar nyelv között ő alkotta meg a szerb-magyar szótárra, aminek több mint 1 millió adata van, úgyhogy a szerb nyelvnek az összes több nyelv felé ez volt a legnagyobb szótára. Na most külön nekem, meg a feleségemnek öröm volt annak idején, hogy Kovács Kálmán bácsival együtt dolgoztunk ennek a szótárnak a megmunkálásán. Úgyhogy örültem, hogy földolgozták Kálmán bácsi családjának a történetét. No de ezen kívül sok más érdekes írás van a délvidékről, tehát a bácskai községekből, bácskai emberekről, meg a bánságiakról is.
1: Egy éve vette át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület vezetését Gergely Balázs. Az elmúlt időszakban a 141 éves szervezet működésének átvilágítása mellett megkezdődött az EMKE online arculatának megújítása is, új kommunikációs szakemberek bevonásával. Közben infrastruktúrális fejlesztések is zajlanak. Felújítják a kolozsvári Szabédi házat, az egyesület egyik fontos közösségi terét. A részletekről Gergely Balást, az EMKE elnökét, Ferenc Ádám kérdezte.
15: Alapvetően az első év arról szólt, hogy kollégákkal, az elnökség tagjaival, a vezetőséggel megpróbáltuk feltérképezni az EMKE jelenlegi állapotát. Számos és nagyon sok tagszervezethez, helyi közösséghez sikerült eljutni, és ezek alapján nyilván kialakult egy kép bennem. Nem egy új EMKE-t akarunk építeni, hanem a jelenlegi, a működő EMKE-t még jobban működővé tenni. Alapvetően működőbb szervezeteket, erősebb hálózatot, lelkesebb és élményesebb eredményszerűbb közösségi kapcsolatokat, illetve sokkal láthatóbb jelenlétet szeretnénk a jövőben az MTE keretein között látni, és hát ehhez keressük most az eszközöket.
16: És hogyan látja az MTE helyét a közösségekben ma? Milyen lehetőségei vannak, vagy milyen feladatai elsősorban?
15: Úgy érzem, hogy Erdély szerte, de talán ez nem csak Erdélyben jellemző, a mai társadalom egyre inkább az atomizálódásról szól, az embereknek nagyon megváltoztak a kommunikációs, a kapcsolattartási szokásai, egyre inkább a virtuális térbe vonulnak át, és ott élik a mindennapjaikat, ezt lehet kritizálni, vagy lehet negatív folyamatként értékelni, de ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát akármilyen szervezet megújításán ügyködünk, abból kell kiindulni, ami van, és ezért én úgy érzem, hogy a változásokat is valahol ott kell elindítani, ahol az emberek a mindennapjaikat élik, ha virtuális tér van, akkor nyilván ott. Az igény nagyon erősen úgy érzem, hogy megvan az emberekben arra, hogy közösségi életet éljenek, hogy kapcsolatot tartsanak egymással, aktívak, hozzá szeretnek szólni dolgokhoz, néha még talán azok a régi reflexek is ott vannak bennünk, hogy segíteni akarunk, építeni akarunk, de meg kell találni a módját annak, hogy tudjuk ezt úgymond fókuszálni. Ezt én úgy gondolom, hogy a virtuális világból kell most elindítani, ott kell generálni azokat a folyamatokat, amelyek újra összehozzák az embereket, és akkor ebből a világból szépen lassan átszivárogtatni, áthúzni, áthozni őket a valós fizikai találkozások világába, és mindig ügyek mentén az erdélyi magyar közművelődés, és általánosan a magyar közművelődés egy kitűnő eszköz arra, hogy a hívószavakat megfogalmazzuk, és hát azon vagyunk, hogy ez így történjen. Az első lépések arról szóltak, hogy az MTE arculatát, az MTE külsőséges megjelenését megváltoztattuk. Az arculati változások nyilván önmagában semmiféle változást nem jelentenek, ha nincs mögöttük tartalom, ezért az egész az MTE honlapját, illetve az MTE közösségi médiás felületeit is most újra gondoltuk. Gyakorlatilag a következő hetekben, hónapban indul az MTE új honlapja, egy sokkal felhasználóbarátabb, tagszervezetek tevékenységének is teret adó interaktívabb honlapot fogunk működtetni, és hát gyakorlatilag nekiláttunk egy új kommunikációs szakemberrel az MTE közösségi hálós, virtuális közösségi terekben való megjelenésének az újragondolásával. Dolgozunk egy podcast stúdió felszerelésén, gyakorlatilag az MTE kolozsvári központja az úgynevezett Szabédi Ház Manzárt részében alakul ki, most újítjuk fel a Manzárt teret, és oda költözne be az a stúdió, amely alkalmas lenne rendszeresen közművelődési, kulturális, közösségépítő témák kibontásával. Emellett elindítanánk egy hangoskönyvprogramot ugyanebben a térben, amely az erdélyi irodalom gyöngyszemeit hozná közelebb az emberekhez, és elsősorban a fiatalokhoz. Ugye tudjuk, hogy ez is sajnos egy modern és elég általános jelenség, hogy egyre kevésbé olvasunk, és hát ennek a megoldása, tehát az olvasást is úgy gondolom, hogy úgy lehet megszerettetni, kívánatossá tenni, hogyha nem olvas a gyerek, akkor nehéz rávenni, szülőként mondom, hogy olvasson, ellenben ha jó regényeket, jó irodalmi munkákat kap, akár hangos könyv formájában, akkor felkelti az érdeklődését, és utána könnyebb átvezetni, vagy visszavezetni az olvasáshoz. Hát ilyen mankókon gondolkodunk, de hát ez messze vezet, még alapvetően az út elején járunk, és nagyon bízom benne, hogy nem csak anyagi, hanem humán erőforrási szempontból is adottak lesznek a feltételek, hogy az MTE-t egy új pályára állítsuk.
16: Az MTE-nek ifjúsági szervezete is van, az MKISZ. Milyen olyan ifjúsági programokat terveznek tartani, amik kifejezetten a fiatalok felé nyitnak?
15: A fiatalság alatt külön gondolok mindig a gyerekekre, és külön az ifjakra, a kamaszokra. Az utóbbit sokkal nehezebb megszólítani. Jó, hogyha velük a saját korosztályuk foglalkozik, vagy magukkal foglalkoznak, ezért jött létre annak idején az MKISZ, az ifjúsági szervezet az MTE-nek, és hát nagyon ügyes programokkal, könyvturival, a Legszebb Magyar Dal programmal és egyéb programokkal próbálkoznak. Én úgy gondolom, hogy itt annyi tennivalónk van, hogy egy kicsit segítve őket az elkövetkezendő egy-két évben erdélyi szintre szélesítsük ki ezt a kört. Most jelen pillanatban Kolozsváron néhány ember tud ezzel foglalkozni, de bevonva a tagszervezeteket azt szeretném, hogyha az MKISZ mondjuk másfél-két év múlva egy néhány ember által koordinált programsorozatból egy jóval szélesebb bázisú ifjúsági mozgalmi köré alakulna. A másik korosztály, a gyerekek korosztály, és nekem nagyon határozottan az a véleményem, hogy az alapokat közművelődési szempontból is ebben a korban lehet lefektetni, ebben a korban lehet
16: lehet
15: kialakítani azokat a kötődéseket, amelyhez később, aztán amikor az ember az ifjúsága, a heves ifjúságán túl van, van hova visszatérni, van hova visszacsatlakozni a közösségbe, a valós értékes kulturális élményekhez. És hát ilyen tekintetben nekem a veszőparipám az, hogy a gyerekek neveléséhez kell minden olyan eszközt megadni, és minden olyan lehetőséget megadni, amelyet akár hiányzik jelen pillanatban a pályán, akár esetleg innovatív módon újszerű és bekapcsolható a jelenleg működő erdélyi rendszerén. Hát ezen dolgozunk.
1: Gergely Balást, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnökét hallották. Itt a Határok nélkül. Nagy érdeklődés mellett zajlott a hétvégén az 5. Sepsi Book könyvvásár Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi megyeszékhely arénájában olvasók, diákcsoportok és könyvbarátok töltötték meg a tereket, miközben könyvbemutatók, beszélgetések, koncertek és közönségtalálkozók váltották egymást. A rendezvény egyszerre szolgált könyvünnepként és közösségi találkozóhelyként. Veresemese Gyöngyvér a főszervezőt kérdezte.
17: Szonda Szabolcsnak, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatójának most már leesette minden kő a szívéről, hogy megnyílt a Sepsi Book, és már javában zajlanak a könyvbemutatók.
18: Azt hiszem, hogy még nem, de lassan esnek le, ugyanis úgy tűnik, hogy a közönség fogadó készsége, reagálása az eddigi kiadásokhoz hasonló. Nyilván tartottunk attól, hogy esetleg ez a viszonylag rázós év, ugye a gazdasági nehézségek, pénzügyi nehézségek, esetleg az emberek a kedvét elveszik attól, hogy kiárjanak a rendezvényre, vagy létezhet egy ilyen befelefordulás, de úgy tűnik, hogy nem, és azt is reméljük nyilván, hogy a megnövekedett könyvárak ellenére a kiadók is elégedettek lesznek a végére a standforgalommal. Zajlanak a programok abban a formában, ahogyan elképzeltük, tehát úgy látjuk, hogy valóban mindegyik program a maga sávján érdekességeket hoz, jó beszélgetéseket, érdekes könyveket, könyvbemutatókat, jó kombinációkat a különböző műfaji területek között, úgyhogy reméljük, hogy elégedett lesz a közönség a kínálattal, és hogy a Sepsi Book lényegében az 5. kiadásán lényegében ki tudja teljesíteni azt, amit elképzeltünk számára.
17: Ahány tudósítást hallottam az elmúlt napokban a helyi rádiókban, mindig a képregényt helyezték a középpontba, hogy most ezen keresztül meg lehet a gyerekeket, a diákokat fogni, hogy ez mennyire igaz, majd kiderül, de tény, hogy lesznek olyan programok, ahol a képregény áll a középpontban.
18: A képregény, mint olyan önmagának álló műfaj is, meg olyan műfaj, ami egyre inkább betársul a kiadói aktualitásban a különböző egyéb típusú könyvekhez, úgyis, mint közvetítő műfaj, tehát sokszor képregényben dolgoznak fel komolyabb témákat, vagy akár még reál tudományok területéről származó információkat is. Ez nekünk valóban egy novum a kínálatban, úgyis, mint hogy lesznek történeti előadások, a képregény történetéről szól előadások, meg gyakorlati műhely és kiállítás is, de az irodalomterápia is újdonság a programban, szintén elméleti megközelítésben előadásként is, meg ilyen mini képzésként, műhelyként is. Lényegében minden, ami kapcsolódik, ami nem a klasszikus könyvbemutató, vagy közönségtalálkozó, vagy ilyesmi, mindegyik próbál gyakorlati információkat hozni. Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól, a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe ide inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép gondolunk.
17: Most nem láttam azt, hogy önnek lenne újabb könyve. Dolgozik-e valamin, általában műfordításokat szokott kiadni?
18: Igen, most Gabriel Ádám Estiánónak elbeszélései novelláiból válogató köteten dolgozom, a Lektor kiadónál fog megjelenni, remélhetőleg az őszre budapesti könyvvásárra.
1: Szonda Szabolcsot, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatóját, a Sepsi Book könyvvásár főszervezőjét hallották. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
19: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Míg a napokban a Dunántúl egyes részein 40-50 mm csapadék hullott, addig az Alföld közepén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szinte semmi. De hogyan lehet alkalmazkodni a szárazabb időjáráshoz? 6 óráig jövünk a részletekkel, most hírek a stúdióban Ceglédi Edit.
2: Jó reggelt kívánok, a híreket Besenyei Márk szerkesztette. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű beruházását és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát is. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban azóta a távozó Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, hogy minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Jelenleg 3 és 12 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 7-11 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb esőfutó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
3: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
0: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 19-e kedd van, ma az Ivókat és a Milánokat köszönhetjük. Most jön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Reggeli kávétól a távol-keletről megrendelt ruháig. A globális nevelés fontosságáról rendezett nem olyan régen konferenciát a Magyar Természetvédők Szövetsége. De miért olyan fontos, hogy ismerjük, hogyan kapcsolódnak össze a helyi döntések és a globális problémák?
4: Meg kell nézni, hogy az, amit megeszünk, az, amit megiszunk, amit elfogyasztunk, vásárolunk a boltban, az honnan érkezik. Nem csak a bolygónak, hanem Magyarországnak, a helyi gazdaságnak is jobbat teszünk azzal, hogyha nem távolról érkező dolgokat vásárolunk, vagy nem cseréljük olyan sűrűn.
1: Klímakeddeket szervez a Pilisi Parkerdő ZRT saját erdeiben. A program célja, hogy bemutassa azokat az évtizedek óta tartó folyamatokat, amelyek a folyamatos erdőborítást célozzák, természetközeli erdőkezelési módszerekkel.
5: Pilisi Parkerdőnek az a célja, hogy ebben a világban, ahol most mindenfélét hallunk, igazodási pontot tudjon nyújtani. Be kell mutatnunk, hogy nem csak a vágásos erdőgazdálkodás létezik, nem csak a tarvágás létezik, nem csak az létezik, hogy az erdőkben mi csak rekreációt keresünk, hanem vannak átmenetek.
1: Részletek fél hat előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Egertől mintegy 25 kilométerre fekszik Aldebrő. A Hevesvár megyei település ismert, a nevét is viselő híres boráról, ám évszázadokkal korábban nem a szőlő volt a leginkább jellemző mezőgazdasági növény. Kis falu történet 3 percben.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
6: Egy 2009-es tudósításban a híres pincemesternek, Rácz Pálnak a fia, Rácz Ernő mesélt az édesapja által nemesített debrői házlevelű és a brit uralkodó kapcsolatáról.
7: 1935-ben 8. Edward a királyi címről lemondva Budán kóstolta meg egy vendéglőben a debrői házlevelűt, és attól kezdve nem csak Angliába, hanem akkoriban az angol gyarmatokra is került ebből a nedűből.
6: Azt ma már talán kevesen tudják, hogy a Hevesvár megyei Aldebrő mezőgazdasági hírnevét és fejlődését eredetileg egy egészen más növény alapozta meg, mint a ma oly népszerű szőlő. A megélhetést és a falu fő profilját a dohánytermesztés jelentette.
8: A kivételesen bőtermés betakarításában még a nyugdíjasok is részt vettek. Egy-egy levél szinte kötény nagyságú.
6: Pék Erika, az Aldebrőért Alapítvány kuratóriumi elnöke egy régebbi interjúban mesélt a kezdetekről.
9: Amikor az első telepesek érkeztek, akkor dohány műveléssel kezdtek, és ez volt a fő mezőgazdasági tevékenység a településen. Dohány volt, majd a kender, ma pedig a szőlő, a debrői házlevelű, ami elsődleges.
6: A török hódoltság és az azt követő idők megpróbáltatásai miatt a korábbi települések elnéptelenedtek.
9: Korábban a Csal, illetve Balpüspöki nevű települések voltak, és 1740-től pedig sábtelepesek érkeztek, Grassalkovics Antal volt az, aki betelepítette őket erre a területre.
6: Annak ellenére, hogy az évszázadok viharai kevés tárgyi vagy épített örökséget hagytak a korai időkből, a sváb gyökerek és a hagyományok ma is élnek.
9: A hagyományok közül talán az ételek, amelyek megmaradtak, de egyébként sajnos kevés dolog maradt meg. A nevek őrzik a sváb hagyományokat, tehát Hermann, Uzelmann, Steckelpak.
6: A falu történetében azonban nem csak a lassú változások, hanem a hirtelen csapások is nyomot hagytak. 1827-ben egy hatalmas tűzvész pusztított a településen.

0: az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A Kárpát-medence nagy részén derült most az ég. Bécsben 9, Grácsban és Pozsonyban 10 fokot mértek. Kassán szemerkél az eső, 12 fok van. Ungváron és Kolozsváron 11, Aradon 9, Újvidéken 10 fok van. Csíkszeredában felhőtlen az ég, ott mindössze 6 fokot mértek most hajnalban.
2: Dr. Lorászkó Gábor rovata a hajnaltájban.
1: Akár kutyánk, akár macskánk van, a vakarózás jelen van házi kedvenceink életében. De vajon mi lehet az oka, ha ennek kényszeres változata jelenik meg az állat viselkedésében? Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol.
3: Hallgatón kérdezi, tisztelt doktor úr, 3 éves benti kutyánk állandóan vakarózik, de csak egy ponton. Nincs parazita fertőzése, és többszöri állatorvosi vizsgálat után nem találtak sem bolhát, sem gombát, sem hasonlót. Mégis időről időre, néha ugyan nagy szünetekkel, de kivakarja a mancsa fölött ugyanazon a ponton. Mi lehet a probléma? Sokszor elvittem már állatorvoshoz, mit tudok még tenni?
4: Amit biztosan tudok, hogy inkább zavaró, mint nagy probléma. Közvetlen oka lehet viszketés, fájdalom, unalom vagy rossz szokás. Ezek közül valamelyik, esetleg egyszerre több is. A viszketés legvalószínűbben valamilyen allergia következménye, amire a legtöbb gazda kötelességszerűen a csirkehús kezdi emlegetni. Az egyetlen monológot, amit nem tudok az ügyfelektől végighallgatni. Röviden azért, mert nincs alapja, csirkemizéria csak egy hazai állvallás. Visszatérve az okokra, növekedhet ott valamilyen bőrdaganat is, bár az a kutya 3 évesen fiatal. Létezik egy elég fura nevű betegség, is úgy hívják, hogy nyalakodási bőrgyulladás. Azt jelenti, hogy a kutya valamilyen okból elkezdi nyalni, rágni magát, elsősorban lábát, de egy idő után a folyamat már önmagát tartja fenn, az eredeti akár fel sem ismert ok megszűnése után is. Ilyenkor a bőr felszíne károsodik a rágás és nyalogatás miatt, annak szaga lesz, valamennyire valószínűleg érzékenyebbé is válik, és ez elég inger tud lenni az újabb nyalogatáshoz. Ha kutya unatkozik vagy ideges, akkor a tinédzserek pattanása akarásához hasonlóan rossz szokásként visszatérően is nyalhatja a lábát. Összefoglalva, legvalószínűbben az allergiai irányába érdemes elindulni. Táplálék jelentősége a közhiedelem ellentétben általában sokadik a rangsorban, és a növényi összetevők ott is átlagosan 2-szer erősebben allergizálnak, mint a húsok, vezet köztük a paradicsom és a cékla, amik ételszínezékként kerülnek a táplálékba. Csirkéket inkább hagyjuk ki az üldözöttek közül. Messze vezető allergén a kutyák számára a házi paratka több faja, valamint a gyomok pollenje. Védekezés ellenük sajnos nehéz.
1: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Lorászkó Gábor állatorvos továbbra is várja kérdéseiket, amelyeket írásban feltehetnek neki a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címen. Most pedig állatvédelmi sorozatunkkal folytatjuk műsorunkat. Van-e jogunk megmenteni más állatát, ha ahhoz be kell mennünk a magánterületére, legyen az udvar vagy autó? Az állatvédelem és a birtokvédelem számos ponton találkozik. Benkő Andrea, Nagy Csilla állatvédelmi szakjogásszal, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség volt főtitkárával és Kaiser Horváth Zoltánnal, a szövetség alapító elnökével gyakorlati kérdésekre kereste a választ.
5: Ha mondjuk benézek az udvarra valakinél, és azt látom, hogy ott bajba kerül egy állat, mondjuk lehet, hogy az élete is veszélybe kerül, mert fönnakadt a macska a hámmal, vagy a pórázon, nekem volt sajnos ilyen, hogy rohanni kellett, vagy mondjuk beszorul valahova, szóval meg kell menteni, de mondjuk becsöngetek, vagy kiabálok, nem jön ki a gazda, akkor én bemehetek-e a kerítésen, bemászhatok-e, hogy segítsek annak az állatnak?
6: Attól függ, hogy mit látunk, tehát hogy egy rossz tartást látunk, vagy egy állatkínzást látunk, vagy egy végszükséget látunk. Azért itt felhívnám a figyelmet a láncontartásra, hogy annak megvan az a veszélye is, mert vannak erre jogesetek, hogy a láncontartott kutya felugrott a házra, onnan leugrott a másik oldalon, és megfojtotta magát. Tehát, hogy ugye lehet, hogy egy ilyen esetet látunk, és még meg tudjuk menteni a kutyát, akkor bemegyünk az ingatlanra. Hogyha viszont azt látjuk, hogy egy rossz tartás van, akkor ugye a jegyző segítségét hívjuk. Ha állatkínzást látunk, akkor a rendőrség segítségét hívjuk, csak a végszükség esetén mondanám azt, hogy menjünk be.
7: Két irányon, az egyik egy polgárjogi, a másik egy büntetőjogi jogintézmény. Az egyik ugye a szükséghelyzet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha van egy magasabb jogi érdek, akkor tudok tulajdonképpen fellépni. Ha át kell törni a kerítést, akkor én azt gondolom, hogy ez még belefér. Ott lehet egy kártérítésű felelősség mondjuk a végén, de alapvetően a kutya élete az veszélyben van, és ez egy szükséghelyzet, amikor a kutya életének

0: A megóvás az egy magasabb jogi érdek, mint mondjuk egy birtokáborítás. A végszükség az pedig ugye azt jelenti, hogyha mondjuk én átmegyek a kerítésen, az lehet egy rongálás, magánlagsértés adott esetben, de ezt pedig azért teszem, mert van egy közvetlen, és más módon nem elhárítható veszély, az pedig a fulladozó kutya. És ilyenkor nem követek el bűncselekményt, van egy ilyen büntetőjogi passzus, ami ezt mondja, ezt úgy hívják, hogy végszükség.
1: Ez a kevésbé gyakori eset. Ugye mi szokott gyakori eset lenni, amikor nyáron bent van a kocsiban a kutya? Ugye,
2: betörhetem-e az ablakot,
1: vagy nem? Betörhetem az ablakot, vagy nem? Én ezzel azért mindig óvatosan szoktam bánni, tehát tényleg nézzük meg, hogy ez a kutya ott valóban szenved-e, vagy van-e valami klíma kapcsolva, vagy ilyesmi, mert azért ennek tényleg van felelőssége csak itt betörni valahova, vagy betörni egy ablakot. Például azt tudom a sportkutyás múltamból is, hogy ugye aki viszi a kutyait, az gyakran kennelben viszi. Az azért oda fog figyelni arra, hogy a kocsiban ott járjon a levegő. Az nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha mi ott betörjük az ablakot, és kiderült, hogy egyébként a kutya az vígan el volt ott ment. Úgyhogy próbáljunk először rendőrt hívni, mielőtt elhamarkodottan cselekszünk.
0: Még annyi, hogy más módon nem elhárítható ez a veszély, tehát van egy ilyen passzus is. Ez ugye azt jelenti, hogy bemegyek, megnézem hangos bemondóval, bemondatom, hogy itt van a kutyuska, hogy nagyon liheg, nagyon szenved, vagy ismerem a szomszédot, fel tudom hívni, és lehet, hogy éppen bent van, és kiszalad és megoldja az ügyet. Meg amúgy, ha bemegyek, vagy csinálok ilyet, azt érdemes tanúkkal, vagy videóval, vagy valahogy rögzíteni, hogy a későbbi problémákat elkerüljük.
2: Én tavaly jártam egyébként így, hogy egy áruháznak a parkolójában volt így egy autó, és benn volt a kutya, liegett, beruhantam a boltba, kértem őket, hogy legyenek szívesek bemondani, és mondták, hogy ja, hát itt nem tudják bemondani. Na és akkor hívtam a rendőrséget, és a rendőrség már tudta hívni a telefonszámát a gazdának, ugye a rendszám alapján megtalálták, tehát ez így akkor megoldódott, mert ők rászóltak, és akkor rohant ki a gazda. Hogyha találok az utcán egy állatot, ez is nagyon gyakran előfordul. Nem tudom, hogy ki, nincsen benne csíp, mondjuk azt megnézetem, vagy éppen macska, akikben általában nincsen sajnos még csíp, elkezdem etetni, vagy éppen beviszem magamhoz, ne adj Isten még, ha úgy látom, hogy beteg, vagy bolhás, vagy nem tudom, mi, akkor orvoshoz viszem, elláttatom, kifizetem a költségeket. Nagyon sok ember szerintem azt gondol, hogy na akkor ez a macska, ez a kutya az enyém, az övé?
1: Ha 3 hónapig keresi a tulajdonosát, és 3 hónapon belül nem jelentkezik a tulajdonos, akkor igen. Ha jelentkezik a tulajdonos, akkor nem.
2: Na de hol kellene őnek jelentkezni? Mit kell megtenni a gazdának ahhoz, hogy kipipálhassa ezt?
1: Most már ugye a virtuális világban élünk nagyon sokan, úgyhogy biztos, hogy valahol a közösségi médiában meg kell hirdetni, nyilván elvinni állatorvoshoz, megnézni, hogy van-e benne csíp. Kellene egy jelzést adni a jegyző felé, hogy nála van ez az állat, és akkor ezt követően ugye elvárja a 3 hónapot kiplakátolni esetleg. Tehát, hogy valahogyan legyen annak nyoma, hogy ő kereste a tulajdonost.
3: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 4 perccel. Sokan vagyunk, akik talán nem is gondoljuk végig, hogy amikor a kosarunkba teszünk egy élelmiszert, vagy éppen megrendelünk egy ruhát, nem csak szükségleteinkre adunk egy választ, de egyben döntünk arról is, mennyire terheljük, vagy éppen nem terheljük meg a bolygót. A globális nevelés olyan tanulási és közösségi folyamat, amely segít megérteni a világ összefüggéseit, a helyi és globális problémák kapcsolatát, és azt, hogy mindannyiunknak szerepe van egy fenntarthatóbb jövő alakításában. Néhány nappal ezelőtt a Magyar Természetvédők Szövetsége erről tartott konferenciát. Nagy Bálint először a szövetség ügyvezető elnökét, Éger Ákost kérdezte.
4: Mindenkinek köze van ehhez, mert képzeljük el, reggel fölkelünk és megiszunk egy kávét. Honnan érkezett ez a kávé? A globális délről, Afrikából, Dél-Amerikából, milyen környezeti teherrel, milyen szociális problémákhoz kapcsolódhat akár ez a kávé, elgondolhatjuk. Vagy fölvesszük a ruhánkat, amit valószínűleg nem sajnos Magyarországon, hanem Távol-Keleten állítottak elő, lehetséges, hogy pont gyerekmunka felhasználásával. Ezekről a témákról beszél a globális nevelés.
5: Mit tehetünk egyénenként, illetve mit tehetünk közösségi szinten?
4: Meg kell nézni, hogy az, amit megeszünk, az, amit megiszunk, amit elfogyasztunk, vásárolunk a boltban, az honnan érkezik. Nem csak a bolygónak, hanem Magyarországnak, a helyi gazdaságnak is jobbat teszünk azzal, hogyha nem távolról érkező dolgokat vásárolunk, vagy nem cseréljük olyan sűrűn. Nemrég jelent meg pár évvel ezelőtt egy számítás, hogyha minden európai ember csak 1 évvel később cserélné le a mobiltelefonját, az annyit jelent, mintha több millió autó, 1-2 millió autó eltűnne az európai utakról. Ekkora környezeti teherről tudnánk tudnánk szabadítani a bolygót, ha csak egy évvel tovább használunk egy mobiltelefon, de ez ugye bármilyen más eszközünkre is igaz, ugye a ruhánkra is, hogy nem cseréljük olyan gyorsan. És természetesen ez hozzá kell tenni, hogy fontos az egyén felelőssége, de egyrészt, hogy az egyének össze tudnak jönni közösségekben, akár egy ruhacserebőrze keretében, vagy más energiaközösség, kosárközösségek megjelentek Magyarországon, sokkal lelkesebben és jobb kedvel lehet ilyen tevékenységet közösségben végezni.
5: Egy önkormányzat, egy civil szervezet hogyan tud részt venni ebben a nevelésben, vagy mit tud tenni annak érdekében, hogy legalább a közösségihez tartozók kicsit tudatosabban élhessenek?
4: Az egyszerű foglalkozások, közösségi alkalmak, tudásátadó alkalmaktól elkezdve önkormányzati kezdeményezés, ahol például kávézacot zsákolták be, és ezzel építettek gátat. Patakra is vízmegtartó tevékenységet, vízvisszatartó tevékenységet végeztek bele.
5: Milyen irányba megy most ez a terület?
4: Nagyon sok lelkesedés és kezdeményezés van. A Magyar Természetvédők Szövetsége például megalapította 3 évvel ezelőtt az ökohálót, a fenntarthatóságra nevelési intézményi hálózatot, és 3 év alatt több mint 180 intézmény csatlakozott ehhez, nem csak iskolák, óvodák, de egyetemek, kávézók, vállalatok, vagy akár horgászegyesületek is, vagy könyvtárak. A Mi Sokszínű Kertünk programra hívnánk fel a figyelmet, ami pont arról szól, hogy mindenki a saját kis környezetében tehet arról, hogy az élővilág sokszínűbb legyen, kezdve attól, hogy egy balkon kerten, az erkélyünkön fűszernövényeket ültetünk, vagy valakinek kertje van, akkor figyel arra, hogy ne vágja minden héten le a füvet, és hagyja azt nőni, és szép virágok nőjenek ott, és több vizet is meg tud tartani. A Mi Sokszínű Kertünk program is pont arról szól, hogy egyéneket is megszólít, közösségeket, intézményeket is megszólít, és önkormányzatokat is.
5: Itt van velünk Gál Dávid, a Baptista Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója, egy egyházi szervezet. Hogyan kapcsolódik a természetvédelemhez?
6: Mi ugye elsősorban humanitárius szervezet vagyunk, de van egy olyan tevékenységünk is, ahol próbáljuk elsősorban a fiataloknak a hozzáállását, gondolkodását alakítani abban, hogy a környezetükre is figyeljenek oda. Ennek egyébként van egy keresztény terminusa is, ezt a teremtésvédelemnek fogalmazza meg a legtöbb keresztény közösség, és szerintem ennek az a lényege, hogy a mi hitünk szerint az Isten teremtett világának mi egyfajta sáfárai gazdálkodói vagyunk, és elsősorban a jövő generációkra gondolva, a gyerekeink, unokáink miatt, ez nagyon nem mindegy, hogy ehhez hogyan fordulunk hozzá.
5: Milyen jó gyakorlatokról fognak itt most beszámolni?
6: Kreatív fotópályázattal, iskolai előadásokkal, farm, vagy ilyen gazdaság látogatásokkal próbáljuk meg a fiatalokat, ugye elsősorban a képernyőktől is elvonni egy kicsit, tehát akár a városi környezetben élő fiatalok, őket hogyan lehet rávenni arra, hogy forduljanak oda a környezetükhöz, és így csodálkozzanak rá, mert egyébként a Jóisten teremtett világa az szép és nagyon érdekes is.
3: Klímakeddeket szervez a Pilisi Parkerdő ZRT saját erdeiben. A program célja, hogy bemutassa azokat az évtizedek óta zajló folyamatokat, amelyek a folyamatos erdőborítást célozzák, természetközeli erdőkezelési módszerekkel. Az erdészet területének több mint 20%-án úgynevezett örökerdőgazdálkodás folyik. Az örökerdővel több mint 26 éve foglalkozó Csépányi Péter, a parkerdő erdőgazdálkodási vezérigazgató helyettese szerint a programot érdemes lenne bevinni az erdészeti oktatásba és kiterjeszteni az ország más erdészeteire is. Bicsák Eszter Mexikó pusztán az örökerdőben elsőként Csépányi Pétert kérdezte.
7: Lehet látni, hogy szépen a koronáját fejleszi.
8: Ott álltunk meg, ahol idősebb fa körül az újulat kezdett feljönni. Az örökerdőben nagyon érdekes dolgokat láttunk, például azt, hogy hogyan védik az újulatot, hogy hogyan keletkezik egy ilyen nyitott lék az erdőben, annak ellenére, hogy ennek az erdőnek is van gazdasági haszna, ennek ellenére mondjuk egy ott túrázó ember szinte 10 évente ugyanazt az állapotot látja.
7: Igen, az örökerdő kezelés során modellezzük az őserdőkben lejátszódó folyamatot. Az őserdőben néhány fa kidől, kiszárad, a szél kicsavarja, ott keletkezik egy kis fényben gazdagabb úgynevezett lék. Ebben a lékben a fiatal csemeték elkezdenek nőni, megerősödni. Ezt a folyamatot azzal modellezzük, hogy egy-egy fát kivágunk, és mesterségesen kialakítjuk ezt a léket, de az ott lévő magokból, az ott lévő csemetékből már teljesen természetesen keletkezik az újulat, a fiatal egyedek. Viszont egy picit beleavatkozunk, kicsit terelgetjük ezt a folyamatot, hogy például a klímaváltozásnak kedvezőbb, alkalmazkodó képesebb fafajok is megmaradjanak, megjelenjenek. Így alakítjuk ki azt a többkorú elegyes erdőt, ami alkalmas a klímaváltozás hatásait megfelelően tolerálni.
8: Miért jutott eszébe a Pilisi Park erdőnek ez a kezdeményezés?
9: Az elmúlt időszakban, aki akár közösségi médiát, akár bármilyen médiumot olvasott, az azt gondolom találkozott azzal, hogy az erdővel mi a helyzet.
8: Mészáros Péter, a Pilisi Park erdő ZRT szóvivője.
9: Olyan sok kérdés merült fel az erdőkkel kapcsolatban, és hát azért számos vélemény is megjelent ezzel, mind a közösségi médiában, mind pedig egyes médiumokon keresztül. A Pilisi Park erdőnek az a célja, hogy ebben a világban, ahol most mindenfélét igazodási pontot tudjon nyújtani. Abban, hogy az erdők azok valóban nem csak faanyagból állnak, hanem komplex ökológiai rendszerek, van ökoszisztéma szolgáltatása, de emellett valóban van bennük faanyag is, amit a társadalom számára hasznosítani szükséges. Be kell mutatnunk, hogy nem csak a vágásos erdőgazdálkodás létezik, nem csak a tarvágás létezik, nem csak az létezik, hogy az erdőkben mi csak rekreációt keresünk, hanem vannak átmenetek. Vannak olyan lehetőségek, például az örök erdőgazdálkodás, vagy éppen mondjuk a városi erdők jelenlegi helyzete, ami igenis törődést igényel, ami gondolkodást, és elsősorban párbeszédet igényel. Párbeszéd az alapja mindennek, arról, hogy az erdőről a jövőben hogyan gondolkozunk, és ebben a párbeszédben jelen kell, hogy legyenek a szakemberek is, és jelen kell, hogy legyen a társadalom is. Ezeket a klímakeddeket, vagyis a sajtó számára tervezett túrákat kifejezetten azért találtuk ki, hogy jöjjenek el hozzánk, és ismerjék meg azokat az előremutató progresszív erdőgazdálkodási módszereket, amiket még a Pilisi Park erdőnél évek, évtizedek óta már művelünk, és vannak benne elért eredményeink, amit nem csak a hazai, hanem az nemzetközi kutatók is elismernek.
8: Talán ez az $1000 kérdés, hogy ugye itt a parkerdő nagyjából 22%-áról beszélünk, 13000 hektárnyi területről, mi kéne ahhoz, mi szükséges ahhoz, hogy mondjuk akár országszerte nagyobb arányban vagy gyorsabban terjedjen ez az örök erdő szemlélet. Gondolok itt arra is, hogy mennyire kell szemléletváltozásnak bekövetkeznie.
7: Nagyon fontos, hogy a szakmában jelentősebb szemléletváltozás következzen be. Ez vonatkozik az oktatásra, a képzésre is. Ezen felül szükséges az is, hogy a gyakorló szakemberek, akik most kint a gyakorlatban dolgoznak, olyan továbbképzéseken vegyenek részt, ahol ezeket a módszereket bemutatják számukra. Nagyon szükséges a szervezetek olyan mértékű átstruktúrálása, hogy az örökerdő üzemmódú erdőművelésre megfelelő szervezeti felépítéssel rendelkezzenek. Szintén fontos az, hogy a vadállomány sűrűségét olyan mértékben csökkentsük le az erdőterületeken, hogy az örökerdő gazdálkodáshoz szükséges alacsony vadsűrűség ne akadályozza az erdők állandó megújulását. Ha mindezeket végigveszünk, akkor azt gondolom, hogy sikeres lesz a váltás. Nem ártana ez valami gazdasági ösztönzés is, hiszen valójában minden szervezet átalakítása, átstruktúrálása jelentős erőfeszítéseket kíván meg.
3: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy ma folytatódik a Klímaked program, ezúttal a fővárosban a városi erdőket mutatják be a közönségnek.
10: Mávinfo.
3: Most pedig friss közlekedési hírek jönnek a vonattal utazóknak. A vonalban Kis Horváth Levente, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van! Ma reggel jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett. Mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z36-os vonatok nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig ebben az időszakban módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak csak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat ma 9 órától 13 óráig Tiborszállás és Máté Szalka között, péntekig Diós Jenő és Balassagyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen, 5:30, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Még a napokban a Dunántúl egyes részein 40-50 mm csapadék hullott, addig az Alföld közepén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szinte semmi. De hogyan lehet a gazdálkodásban alkalmazkodni a szárazabb időjáráshoz? Erről is beszélünk 6 óráig, most jönnek a hírek, a stúdióban Cegléti Edit.
10: A híreket Besenyei Márk szerkesztette. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvívő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala 18-19 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb esőfutó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. A körzeti időjárásról Gergács Anikót hallják.
3: Budapesten 8, Győröt 6, Mosonmagyaróváron 7 fok van, Sopronban derült az ég, gyenge északnyugati szél fúj, 8 fokot mértek. Szombathelyen 7, Pápán 6, Veszprémben 9, Székesfehérváron 5 fok van. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen erősen felhős az ég, mindkét városban 9 fokot mértek. Keszthelyen 8, Nagykanizsán 9, Kaposváron 7, Siófokon 8, Pécset 10, Pakson 5, Baján szintén 5, Kecskeméten 7 fok van. Egerben erősen felhős az ég, 9 fokot mértek. Széchenyben 9, Miskolcon 12, Szolnokon 8, Karcagon 11, Debrecenben 9, Nyíregyházán 10, Záhonyban 13 fok van. Szegeden kissé fátyol felhős az ég, sekély köd van, 7 fokot mértek. Békéscsabán 7, Kékestetőn pedig 6 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 4 perccel. Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Idén 10. alkalommal hirdetik meg a Magyarország legszebb birtokadíjat, amelynek célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a magyar birtokokat, amelyek példát mutatnak a szakmai kiválóság, a természet iránti felelősség és a vidéki értékek ápolása terén. De milyen szempontokat vesznek figyelembe a döntéskor?
12: Elkezdtük különböző paraméterekkel zsűriztetni. Ez azt jelenti, hogy a különböző pontok vannak, ami alapján értékelünk 1-től 10-ig, például a higiéniában, például az határinfrastruktúrában, tehát hogy néznek ki az útjaik, hogy néz ki a telephely, van-e benne valami innováció, van-e valami infrastruktúrális újdonság, amit csinált.
3: 5:30 után jövünk a részletekkel. Míg a napokban a Dunántúl egyes részein 40-50 mm csapadék hullott, addig az Alföld közepén, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szinte semmi. De hogyan lehet alkalmazkodni a szárazabb időjáráshoz?
13: Az alkalmazkodás az sok mindentől függ. Egyrészt függ a gazdától, azzal, hogy a térségben, ahol a gazdálkodás folytatja, hogy tudja visszatartani a vizet, hogy tudja megtartani a vizet, milyen fajtákat termesz, amiknek a vízigénye alacsonyabb, de biztonságban még megtermelhető, illetve az öntözés lehetőségének a kihasználása.
3: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
14: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
3: A brokkoli és a karfiol esetében gyakori probléma, hogy a növények szépen fejlődnek, hatalmas leveleket hoznak, de a várt rózsa, a fogyasztható rész elmarad. De mi lehet ennek az oka? Most jön Bozsi gazdarovata.
15: Bármilyen brokkolit veszünk, bárhogy kezeljük, és soha nem egy nagy virágot hoz, hanem sok-sok pici, sok-sok apró pici. Nem tudom, hogy mi az oka, többféle magot már vettünk, mindenki esküdözött rá, hogy ennek egy nagy virágja lesz, és mindig apró kicsi virágolt.
16: Bármilyen karfiol magot vetek, korait, középérésit, későit, abból nincs más, mint egy pálmafa-szerű valami, ami termés nem hoz.
17: Kedves hallgatóinknak, nem virágzik, hogy ez a húsos, ehető virág, karfiol és brokkoli esetén ez lenne a cél. Ritter József, vetőmagkereskedő, önhöz érkeznek ilyen kérdések, problémák?
18: Ritkán, ugye elsősorban profi termelőknek forgalmazunk vetőmagot, és a profi termelők körülbelül ők sem minden nagyjából tisztában vannak vele, hogy a magyarországi alacsony páratartalom, magas hőmérséklet a nyári hónapok folyamán nem igazán az a klíma, amit a káposztafélék, a brasszikafélék szeretnek. Ez igazándiból nagyon nehéz. Nagyon nehéz úgy karfiolból, mint brokkoliból jó minőséget csinálni.
17: Tehát akkor a környezeti tényezők
18: rendkívül fontosak. Környezeti tényezők rendkívül fontosak.
17: Ugye ezek inkább hűvöset kívánnak.
18: Hűvös, csapadékos, magas páratartalmú levegőt igényelnek. Ha megjön a nagy hőség, akkor igazándiból nagyon nehéz valamit tenni.
17: Vannak rövid tenyészidejű fajták, de vannak ugye háromszor olyan hosszú tenyészidejűek is. Tehát akkor itt mondjuk a rövid tenyészidő, az, ha olyan fajtát választunk, az jelenthet megoldást, vagy ez rossz gondolat?
18: Hát a rövid tenyészidő az általában rövidebb ideig van kitéve. Megpróbáltatásnak az a növény adott körülmények között előfordulhat, hogy a rövid tenyészidejű is megnyújtja a vegetációs idejét. És előfordulhat, hogy a hosszú tenyészidejűből pedig egyszerűen nem lesz a mi körülményeink között semmi. Ugye gőzerővel dolgoznak a nemesítők azon, hogy kicsit megerőszakolják a növények genetikáját, de alapvetően nem lehet megfordítani. Szóval tudomásul kell venni, hogy a káposztafélék a hűvös, magas páratartalmú éghajlatot szeretik, és nálunk csak el vannak. Lehet minden további nélkül lehet nálunk is. Ilyen volt például a 2004-es év, amikor egy rendkívül jó évünk volt, káposztaféle is kellene, júniusi óriás, meg dántartós, és mondta neki, hogy Kovács úr, ha viszont mondhatom, a káposztából inkább vigyenek hibridet. Nagyobb a termőképessége, egyszerre éri, koncentráltabban, jobb lesz, meglátja. Jön is megint Kovács úr hozzá vetőmagért, és nem mondom, a káposztával mi volt? Azt mondja, ne is mondja, 120 tonnát termet hektáronként.
3: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-73-00. Idén 10. alkalommal hirdetik meg a Magyarország legszebb birtokadíjat, amelynek célja ezúttal is változatlan, bemutatni és elismerni azokat a magyar birtokokat, amelyek példát mutatnak a szakmai kiválóság, a természet iránti felelősség és a vidéki értékek ápolása terén. A versenyben most is 6 kategóriában hirdetnek győztest. További részletek kiderülnek Juhász Zsolt összeállításából.
19: Fekete angusz marhákat tartunk, 100 anya tehén, és ennek a növendék részét értékesítjük.
20: Tavaly a legszebb családi birtok kategória győztese a 7 tölgy birtok lett, ahol az állattartás mellett gyümölcstermesztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkoznak Gosztonyi Péter Lászlóék.
19: Nem csak nálunk van az a mondás, hogy azzal leszünk, amit teszünk, hanem a marháknál is, az állatoknál is. Fontos, hogy nekik is a megfelelő takarmány legyen biztosítva. Vöröshely, lucerna, szarvaskerep, de vetésforgónak a föld túlterhelése miatt, hogy nehogy ez megtörténjen, vetünk őszi árpát, őszi búzát, és annak a hozadékát azt szalmaként dolgozzuk fel. Nagyon nagy értéke van azoknak a termékeknek, azoknak a dolgoknak, amiben bele van téve az idő, a precizitás meg a hozzáadott érték. És ezért nem vágunk sok marhát, de amit levágunk, annak utolsó porcikájáig felhasználjuk.
20: Miért érdemelte ki a díjat tehát a hét tölgy birtok, de idén is nehéz helyzetben van a zsűri, mert sok ilyen jól szervezett és több lábon álló gazdaság közül kell eldönteni, hogy melyik lesz a győztes. Mátray Zoltán, a Magyarország legszebb birtok a díj ötletgazdája.
0: Eddig durva 70 kategória győztesünk volt, és azért már az önmagában egy szép szám, arra is beszélve, hogy azt veszük, hogy kategóriánként mindig 3-5 jelölt szokott lenni, hogyha ezt 10 évre veszük, az 350-400 eddig jelölt, akit legszebb birtoknak jelöltek az emberek. Az volt az indulásnál az alapötlet, hogy megkeressük Magyarországnak azokat a birtokait, amik bemutatásra alkalmasak. Egy csomó gazdaság funkcionálisan működik, de hát nem olyan szép, mert nincs feltétlenül olyan rend, vagy nincsen struktúra benne, mint amit várnánk. Viszont van pár birtok, amelyik nagyon szép. Ugye a csomó agrárhallgató az jár külföldön, gyakorló gazdálkodók is ilyen kirándulásokon, szakmai utakon, Németországba, Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba, Spanyolországba, és mindenhol nagyon gyönyörű birtokokat lát. Ugye az embernek ott van a szem előtt, hogy hogy néz ki egy osztrák kis paraszti udvar, vagy nagyobb gazdaság, és azt kerestük az elején, hogy ez nem lehet, hogy csak ő náluk vannak ilyen szép birtokok, nálunk miért ne lehetne ilyen. És találtunk azóta, hogy több mint 400 jelöltünk volt, az mégiscsak azt jelzi, hogy vannak Magyarországon szép birtokok. Mitől lesz szép ugye egy birtok? Elkezdtük különböző paraméterekkel zsűriztetni, ez azt jelenti, hogy a különböző pontok vannak, ami alapján értékelünk 1-től 10-ig, például a higiéniában, például az határinfrastruktúrában, tehát hogy néznek ki az útjaik, hogy néz ki a telephely, van-e benne valami innováció, van-e valami infrastruktúrális újdonság, amit csinált, milyen terveik vannak azzal kapcsolatban, hogy fogja a gazdaságot fejleszteni. Minden zsűritag, aki majd kijön meglátogatni a birtokokra a döntőseinket, ők ezzel fognak szavazni. Június elejéig várjuk a jelölteket, utána őket egy listába szedjük, a zsűri online kiválasztja a kategóriánként a két legjobbat, és a két legjobbat viszont be is járjuk, és a legszebbeket aztán pontszámok alapján ki fogjuk hirdetni szeptember 12-ig gálaesten.
3: Kedves hallgatóink, 6 lesz 3 perc múlva. Szikkatlegelők és a szárazság miatt a szálas takarmánynál most már évek óta alacsony termés átlag. Az állattartó gazdáknak komoly kihívást jelent Nógrád vármegyében is a takarmányozás. Ráadásul, ha vásárolni kell a takarmányt, ahhoz csak drágá juthatnak hozzá. Kazár lovasudvarában a legelők melletti szántókkal is épp hogy csak eredményes a gazdálkodás, bár a napokban jött eső kifejezetten aranyat ér. A lovasudvarban Tarnóczi László járt.
21: Szece László kazári lovasudvarának portájáról végre a legelőre is kimehettek a lovak. Mióta tudják legelni a legelőt?
22: Egy kicsit mi megszegtük a kihajtásnak az ősi törvényét, mert a lovak már nem bírtak magukkal a szárazság miatt, olyan por volt már bent a karámokba, hogy egy kicsit mi hamarabb, egy 2-3 héttel hamarabb kiengedtük. Hát elég hamar elfogyott a legelő, itt most 21 darab ló legel 10 hektárt jelen pillanatban, és úgy néz ki, hogy még egy-két hétre való legelő terület maradt belőle. Ha tudunk hozzá csatolni még a szomszéd területeket, akkor talán még egy 2-3 hetet, 4 hetet kibírunk húzni esetleg, de ez már inkább csak egészségügyi séta lesz.
21: Szálas takarmánynak vetettek is területeket?
22: Van egy 14 hektáros területünk most gyertelepítésen, hát elég siralmas a végeredmény. A kelés az jó volt, de sajnálatosan a csapadék hiány az megmutatkozik, mert hát idén abból nem lesz semmi. Bízunk benne, hogy ősszel, télen meg tud annyira erősödni majd a növény, hogy jövőre már tudunk rajta kaszálni, de idén az terület biztos, hogy ki fog maradni. A többi területünkön meg hát elég rapszodikus. Éppen tegnap voltam kint egyes részeknek a határszemléjét megejteni. Hát nem biztos, hogy mindenütt kell kaszáljunk, mert annyira kicsi még mindig a növedék. Most kaptunk 16 mm csapadékot, ennek nagyon örülünk. Tényleg a májusi eső aranyat ér. A mélyfekvésű területek azok láthatóan meg is indultak, de a domboldalak, a lemosott területek azok sajnos nem.
21: Takarmánypótlás. Folyamatosan száraz évek vannak. Takarmányt szoktak vásárolni, vagy elő tudják mindezzel együtt állítani?
22: Hát, úgymond ilyen csúfság eddig tavaly évben esett meg velünk egyszer, először. Ugyanis az egész nyarat végig kellett takarmányozzuk téli takarmányozás szinten. Normális évben általában július közepéig tart ki a legelő, és azt követően még mindig tudunk annyit legeltetni, hogy már ne legyen túl legeltetve a terület, de kis kiegészítéssel szeptember eleje közepére kezdődik el úgymond a téli takarmányozás, amikor javarészt a száraz takarmánya alapra tudok átállni, de a tavalyi év ezt megcáfolta, mert gyakorlatilag júniusra szétégett minden, ahova nem hajtottunk ki legelni, az már legeltethetetlenné vált, a lovak csak kóboroltak odakint, és a portrugdosták, hogy kénytelenek voltunk az egész nyarat végigtakarmányozni. Borzasztóan kevés volt a hozam, tehát átlagosan 50% alatti volt a hozam minden területen, de voltak területek, ahol gyakorlatilag értelmetlen volt a kaszálás. Ez a tavalyi év, amiről beszélünk, az idei évet még nem tudom.
1: Takarmányárak hol tartanak?
22: Jelen pillanatban még mindenki tapogatózik. Ugye a tőlünk délebbi területek szokták megindítani a takarmány árképzést, úgymond, ott jelentkezik először az, hogy körülbelül mi várható. Én megmondom őszintén, még nem néztem utána, hogy pontosan hogyan alakulnak. Ma jártam Budapest környékén reggeli órákban, és láttam, hogy 60-nál már kaszáltak. Lucernának néztem, amit kaszáltak. Az biztos, hogy fent lesz az ára megint, mert így ránézésre az elmúlt évek tapasztalata alapján megint ilyen 50% környéki hozammal lehet maximum számolni. Ha még kapnánk esőt, illetve talán a nyár, ha valami isteni kegytől kifolyólag jobban alakulna, mint ami várható, akkor elképzelhető, hogy megúsztuk, és ebbe az évben nem kell takarmányt vásároljunk, de nem vennék rá mérget.
1: A lótartást ilyen időjárási körülmények között akkor nem is könnyű gazdaságossá tenni.
22: Hát a lótartás, illetve a lótenyésztés, az mindig nehezen gazdaságos, de ugye mi bértartó hely is vagyunk, lovastúra útvonal is vagyunk, ugye tenyésztünk, képzünk, elég sok mindennel foglalkozunk, és ugye ami nagyon fontos, hogy nekünk saját takarmányunk van a saját legelőterület mellett. Tehát vannak ugye a szénatermő területeink, így mi azt mondom, hogy mi viszonylag gazdaságosan tudjuk ezt csinálni, nekem ugye ez is a fő foglalkozásom.
3: Míg a napokban a Dunántúl egyes részein 40-50 mm csapadék hullott, addig az Alföld közepén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szinte semmi. A gazdák keresik a hosszú távú megoldást, amelybe a fajta választás épp úgy beletartozik, mint a megfelelő vízvisszatartás. Huba Imre Csaba, karcagi berekfürdői biogazdálkodóval, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnökével Bakos Csaba beszélgetett a lehetőségekről.
2: A mai időszak legfontosabb kérdése az aszály.
13: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében aszály kérdés többször visszatérő probléma, utóbbi években pedig egyre gyakrabban, hiszen olyan kevés mennyiségű csapadék érkezik a térségbe, ami a mezőgazdálkodásba úgy az őszi, mint a tavaszi vetésű növényeket nagymértékben károsítja, és kockázatossá válik egyre jobban a termelésük. Március-április hónapban 0 és 1 mm közötti mennyiségű csapadék hullott, amit megsínlettek a őszi vetésű gabonák. Nyilvánvalóan a tavaszi vetésű növények kelési százaléka igen komolyan megsínlett. Mindenképpen szükséges ehhez a körülményhez hosszú távú alkalmazkodás. Egyrészt a növények fajta megválasztása, a növény fajta a növény féleségek megválasztása, illetve hát ugyan következik belőle az öntözésnek a lehetőségének, a mértékének a növelése, illetve alkalmazásának a lehetőségei.
2: Most, amikor beszélgetünk, az előrejelzések szerint néhány napos eső várható, talán még Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Ez miben tudna segíteni a növényeknek?
13: Amennyiben egy 15-20 mm mennyiségű csapadék érkezne, ez sokat jelentene, főleg az őszi kalászosok szempontjából is. A tavaszi vetésű növényeknek pedig, ha kikelnek, akkor továbbiakban meglátjuk, hogy majd a május második fele, június, illetve a további hónapok milyen mennyiséggel érkeznek. Az alkalmazkodás az sok mindentől függ. Egyrészt függ a gazdától, azzal, hogy a térségben, ahol a gazdálkodás folytatja, hogy tudja visszatartani a vizet, hogy tudja megtartani a vizet, milyen fajtákat termeszt, amiknek a vízigénye alacsonyabb, de biztonsággal még megtermelhető, illetve az öntözés lehetőségének a kihasználása. Egy teljes évre való vízmennyiség hiányzik a talajból, 8 Marathon vízmennyiségnek megfelelő vízmennyiség.
2: Látszott, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyre kevesebb kukoricát vetnek a gazdálkodók, mert hogy éppen az éghajlatváltozás miatt egyre kockázatosabb a termesztése. Változik-e a vetés szerkezet, illetve a fajta szerkezeten lehet-e módosítani?
13: A rövidebb tenyészvédelmű gabonaféléket megválasztva, illetve azokat, hogy nem például csicsikál-e, olyan növényeket választunk, akik legjobban alkalmazkodnak a szárazabb, aridabb éghajlathoz, és még biztonsággal termelhető, és ezzel a saját biztonságunkat is növeljük. A másik dolog pedig az, hogy olyan növényfajták, mint például a kukorica, olyan növényfajok, döntően már nem termeszhetők ebbe a térségbe, hiszen olyan mennyiségű vizet igényelnek, amit nem tudunk biztosítani csak öntözéses körülmények között. Elképzelhető az is, hogy vannak olyan szántó területek, amelyeket nem szántóföldi növényel kell hasznosítani, hanem gyep gazdálkodással, ahol megfelelő állattenyésztéssel, például a juhászat, ami korlátlan piaca van jelenleg is már, de hosszú távon is, valamint olyan megoldások, például erdősítés, a fasorok, erdősávok telepítésével, hogy így tudjunk legjobban alkalmazkodni, és olyan mikroklíma alakuljon ki a térségben, hogy a biztonságot növelje, illetve a vízmegtartást, légköri aszályt is csökkentse, és a szélnek a káros hatását is csökkentse.
3: A békési gazdák hosszú évek után először mondhatják el, hogy rájuk mosolygott a szerencse, jelentős mennyiségű eső áztatta a földeket a délkeleti ország részben a hétvégén. A térségben 2022 óta több szűk esztendő is volt. A gazdák most abban bíznak, hogy sorsfordító lesz számukra ez az év. A riporter Horváth Szabolcs.
4: Békés megyében hozzávetőlegesen éves szinten olyan 450 ezer hektár környékén van a beművelt területek nagysága. Eddig úgy tűnt egyébként sok helyen, hogy akár még gond is lehet az őszivetésű búzánál, hiszen alulról ugye a csapadék hiány miatt több helyen, ahogy láttuk, elkezdett felszáradni. Most egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy azért komolyabb mennyiségű csapadékot kaptak az őszivetések. Bozó Józseftől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatóságának alelnökétől kérdezem, hogy kinőheti ezután a búza azt a problémát, ezt a felszáradás problémát, ez mekkora gond volt, és most mit látunk egyébként kint a határban, mennyire tett jót az eső?
5: Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap egy ilyen 25-től 40-50 mm-ig volt Békés megyébe csapadék, ez nagyon, főleg a tavaszi vetésűekre rendkívül jó hatása volt, mert a kukorica és napraforgó is, hát végveszélybe volt, annyira kiszáradt a felső réteg. Most a búzáknál ott sajnos voltak problémák, mert ez a nagyon erős napsugárzás, UV-sugárzás élettani problémákat okozott, elkezdett színesedni, barna, fehér, minden. Nem kimondottan gombabetegség, de csúnyán néztek ki. Most abba bízunk, hogy a megmaradt épp szemekbe ez a telítettséget segít kialakítani, normális lesz. Árpáknál nem volt jellemző ez a probléma. Hát a búzáknál meg bízunk benne, mert sajnos azok nagyon-nagyon a végét járták, ez többet ért, mint halottnak a csók, de reménykedünk, tehát a búzáknál már előre mondhatjuk, hogy jó, ha a féltermés meg lesz.
4: Térünk vissza a tavaszi vetésekre, ugye nagyon nagy probléma volt ott, megmentheti-e ez a mennyiségű csapadék egyébként a termést?
5: Tényleg csodálatos, főleg ezek a 20-30-40-50 milliméterek, néha már meg is állt itt egyik-másik helyen a víz, de belvízről szó sincs, mert annyira ki van száradva a talajt. Ezek most körülbelül az a jó térdig derékig fognak érni, a kukorica is, napraforgó is, és utána kellene még körülbelül megint egy ilyen jó zápor, zivatar, ott június elején, és akkor azt mondanám, hogy az a tavalyi meg a 22-es aszálytól mentesülünk.
3: Az évek óta pusztító madárinfluenza a broiler csirke tenyésztést is megtépázta, annak ellenére, hogy a tenyésztők mindig megkapták a 100%-os kártérítést. Tavaly a lengyel helyzet miatt keresleti piac alakult ki, ami kedvező volt a magyar termelők számára. 2025-ben 2024-hez képest 13%-kal emelkedett a csirkemellfilé ára. Így azok a termelők, akik együtt éltek a piaccal, megerősödtek. Idén azonban megtorpant a lendület. Nagy Margit összeállítása.
6: Ez az állomány 34 ezer darab csirkét tartalmaz turnusonként, 6-7-es nevelésben vannak nálunk, utána pedig 3-7 szervízidő következik, ami azt jelenti, hogy ugye az ólak takarítása, fertőtlenítését követően jön az újabb állomány.
23: Mennyire kelendő a broiler csirke, amikor az emberek inkább fordulnak a tanyasi csirke felé, az egészséges táplálékok felé, ez a broiler, ez mennyire népszerű manapság?
6: Azért a broiler elég népszerű, ugye mi csirkéink is a nagyobb üzletláncokba kerülnek be, illetve már annyira szigorú az állategészségügyi része, hogy tulajdonképpen ezek a csirkék tényleg azért vannak, hogy kiszolgálják ezeket a nagykereskedelmi piacokat. Kelendő, ami itt talán problémát szokott okozni, az a madárinfluenza, amivel küzdünk, illetve inkább az befolyásolja a keresletet.
23: A magyar baromfi tenyésztés legnagyobb ágazata a broiler csirke ágazat, mintegy 500 tagvállalatból áll. 80%-át adja a teljes magyar baromfi szegmensnek, ami nagyságrendileg 1000 milliárd forint értéket képvisel. Mivel olcsóban állítható elő, mint a szabadtartású csirke, amitől nem sokban különbözik, így keresett termék. Mindezt Bárány Péter, a Magyar Broiler Szövetség elnöke nyilatkozta a Hajnaltájnak.
24: Heti szinten nagyságrendileg 25-30 ezer csirkét állítanak elő országos szinten szabadtartásban, és ez az, ami körülbelül elfogy ebben az országban, miközben a magyarországi broiler csirke előállítás az pedig hetente egy olyan 3.600-3.700.000 darab. Tehát teljesen más nagyságrendről beszélünk.
7: Jut-e ebből a mennyiségből exportra, vagy mind a hazai piacra kerül?
24: A magyar broiler csirke előállítás körülbelül egyharmada az export. Felvevő piacon az maga az Európai Unió. Ami ezután következik, az bizonyos típusú termékeknél, Ázsia bizonyos típusú termékeknél, Afrika, valamennyi termék kerül még Észak-Amerikába, elsősorban Kanadába, de mondom, a legmeghatározóbb hányad az maga az Európai Unió. A magyarországi baromfi szektornak és az ombrős a broiler ágazatnak nagyon jó kilátásai vannak az elkövetkezendő évek évtizedekre. Összességében mind a világ, mind az Európai Uniós baromfi húsfogyasztás és az ombrős a csirke húsfogyasztás az növekedő tendenciát mutat. Éves szinten 2,5-3,5% közötti növekedés mutat mind világszinten, mind Európai Unióban a baromfi hús és az ombrős a csirke húsfogyasztás.
7: A fogyasztójára hogy alakul a broiler csirkének, ami a vásárlóhoz kerül? Mennyit fizet érte, ebben az évben várható emelkedés?
24: Azt gondolom, hogy hullámzás van, itt is keresletkínálati piacok látszódnak. Ugyebár a lengyelek az Európai Unió legnagyobb baromfi hús előállítói. Lengyelországban hozzávetőlegesen 11 millió szülőpár van éves szinten. Tavaly elsősorban madárinfluenza, illetve baromfi pest és kitörések miatt ennek közel a 20%-át elveszítették a lengyelek, és nyilván amikor egy ilyen bődöletes kiesés van, az hiányzik hirtelen az európai piacról. Ez egy kínálat csökkenést jelent, ami felfele hajtotta az árakat. Az idei évben a 11 millióból úgymond csak 1 millió szülőpárt vesztettek Lengyelországban madárinfluenza és baromfi pest és kitörések miatt, úgyhogy ez kevésbé fékezi most a kínálati oldalt, de azért fékezi.
7: Gyakorlatilag egy kiegyensúlyozott termék, kiegyensúlyozott árakkal el lehet mondani?
24: Igen, most lesz valószínűleg a nyári időszakban egy olyan pillanat, amikor majd a kereslet az felé fog menni a kínálatnak, és azért egy kicsit feljebb fognak szaladni az árak, de én azt gondolom, hogy ez végére normalizálódni tud.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsor elkészítésében Bicsák Eszter segített, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk. Gernyáczanikot hallották.

0: Csapítóra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! A mai sorozatunkban hébet szavakról fogunk beszélni. Amit hallunk, de nem tudjuk pontosan, hogy mi az. A mai szavunk bar micvá, egy arameus nyelven van, azt jelenti a parancsolat gyermeke. A fiúgyermekeknél a hagyomány szerint 13 éves korban jön el az a pillanat, amikor rá a parancsok kötelezőek lesznek, az mind a tevőleges, mind a tiltó parancsolatokat meg kell tartania. A parancsok megtartása a zsidóknak a jövőjét jelenti. A kisgyermek erre készül, tanulja, szereti a parancsolatokat, a szülőknek el kell kezdeni tanítgatni, mit jelent az a zsidóság, mik az ünnepeink, mik a hétköznapjaink. A gyermek 13 éves lesz már, megtanulja a betűket, és elkezd gyakorolni saját zsidóságát. Mert ne fedjük azt el, a hagyományaink nélkül, a tóránk nélkül, a micvák, parancsolatok nélkül ez a nép nem lenne ma már nép. És éppen ezért egy picit mindannyian, bár micvák vagyunk, nem csak egy napig, meg ész életünkbe parancsolatok a gyermekei. Azt kívánom önöknek, hogy minden nap egy pár percet szálljunk arra, hogy a hagyományt, az ünnepeinket, hétköznapját megtanuljuk, mik a parancsolataink, és mi jelent számunkra a saját zsidóságunk, a saját emberségünk. Köszönöm szépen, szép napot kívánok önöknek, jó utat!
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő lesz ma, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, de számottevő csapadék nélkül. Az északi szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. Napközben 19 és 23 fok várható. Estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Délelőtt nyilvánosságra hozza a kormány a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit.
4: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól.
3: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, közölte az egészségügyi miniszter. Mondjuk a részleteket. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
4: Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
3: Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Az ügyben 8:30-kor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
4: Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
5: Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sólyog Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
3: A köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Súlyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozná lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez.
4: A köztársaság elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani, vélekedett Hak Péter jogtudós. A professzor szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
6: Szerintem is ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy minden, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
3: Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan.
4: A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon egy kommentben úgy reagált, idézem, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbe esett próbálkozásával nem foglalkozik.
3: A kormány döntött az MTV a teljes körű átvilágításáról, jelentette be a kormány szóvivő.
4: Szondi Vanda a kormányülést követő tájékoztatón elmondta, az elmúlt években a közszolgálati médiumok nem teljesítették alkotmányos és demokratikus feladataikat. A cél olyan médium létrehozása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad.
7: A kormány álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. Az MTV a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A közmédia éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt. 2025-ben a költségvetési főösszege 165,6 milliárd forint volt, miközben szinte semmilyen közszolgálati funkciót nem látott el.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál.
4: A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem. Míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről alap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak, Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná-e a felkérést.
3: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
4: Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
3: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki.
4: Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Korognai Anita hozzátette, 2015 és 24 között évente 2 és 16 között alakult ki az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belégzés útján alakul ki, emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
8: A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én 2 halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
3: Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
4: A fejlesztéssel Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy hozzájuk kerülnek a legsúlyosabb esetek. Éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
9: A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig 2 helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az ér megnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
3: A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Kőből Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása.
4: A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
10: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
3: Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére.
4: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, a vizsgálat során azt értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Eitmann Norbert hozzátette, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és az autóápolással kapcsolatos aeroszolok állnak.
11: A nem megfelelő gyártási gyakorlat nagyon súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat is hordozhat magába. Az aeroszolos termékekben ugyanis az uralkodó magas nyomás gyakran tűzveszélyes

0: kilométernél lévő M6-os csomópontban. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Lámpákat szerelnek az M0-áson Dunakeszi térségében. A Megyeri híd felől érkezőket a 74-es kilométernél egy 600 méteres szakaszon a belső sávba terelik.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik a Kossuth-Lajos tér felé, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Király Erzsébet.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A svájci jégkorong elit VB Ausztria elleni mérkőzésen sérülés szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keresztszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a tegnapi szünnap után ma este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén 0 pontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után a 9. helyről várja folytatást a Kasztellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanígy zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az ötkarikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8. döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén Herzog, két játék után feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stollár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig negyed döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Köszönöm figyelmüket!
4: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
6: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
7: Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel aszbesztszennyezést? Miért most derül ki és ki okolható a környezetszennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadása a jegyellenőröket a vonaton?
6: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
9: Isten lelke a közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
8: Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
10: Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történet.
8: Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap, 14 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: 2026. május 19-e Ivo és Milán névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Jelentős mennyiségű csapadék esett a hétvégén, de előtte fagy és asszály sújtotta az agráriumot. Hogy mi történt és

0: hogy alakulhatnak például az árak, a zöldség és gyümölcs árak a következő hónapokban. Erről is beszélgetünk még 7 óra előtt. 7 óra után pedig arról, hogy az energiaválság kezelése komoly gondokat okoz az uniós országok költségvetéseinek. Az uniós irányszámok betartása szinte lehetetlen, és hát csökkennek a globális olajkészletek, a hiányjelenségek leginkább ugye Európában a kerozin esetében lépnek fel. Mi várható a következő hónapokban, hogyan hat Európa és a világ gazdaságára? Erről is kérdezem majd a Századvég Kutatóintézet igazgatóját. Utána pedig szó lesz arról, hogy a Tisza kormány milyen gazdasági intézkedéseket tervez, például a kata visszavezetését, a különadó kivezetését, valamint az euró bevezetését, hogy ezeknek milyen folyamatai lesznek, hogyan valósulhatnak meg. Erről is kérdezem majd a közgazdást. Aztán pedig szó lesz arról, hogy az uniós források hazahozása az egyik legfontosabb ígérete a magyar kormánynak. Szoros a határidő, kicsi a mozgástér, milyen projekteket kell megvalósítani a következő hónapokban ahhoz, hogy ezek a pénzek hazahozhatók legyenek. Erről is kérdezem majd a szakértőt. Aztán pedig szó lesz még ugye pénzügyi kérdésekről, illetve a szolidaritás mozgalomnak a szolidaritás elnökét várjuk majd ide a stúdióba, mert hogy ők is egy felhívással, egy közleménnyel éltek, hogy mit tartalmaz, erről is beszélünk majd, de már csak 9 óra előtt.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
0: 6 óra 18 perc. Gyermeknapi jótékonysági könyvadománygyűjtés szervez az Egri Bródi Sándor könyvtár. Jó állapotú, elsősorban gyermekeknek szóló köteteket várnak május 22-ig. Az adományokat a Magyar Vöröskereszt juttatja el a rászoruló gyermekeknek. Verle Ágnessel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves vármegyei elnökével Pilisi Csenge beszélgetett.
2: Ez egy teljesen új könyv, ami a kezében van. Ilyen, vagy egy picit azért már használtabb, olvasottabb könyvvel is lehet jönni a gyűjtésre, lehet adományozni?
3: Lehet használtabb könyveket is hozni. Az, amit várunk, azok olyan jó állapotú könyvek, amit az adományozó is szívesen adna a gyermekének. Gyermekkönyveket és ifjúsági könyveket várunk egyébként.
2: Először vannak benne, vagy először szerveznek ilyen jellegű gyűjtést?
3: Igen, első alkalommal szervezünk ilyen gyűjtést, ahol magukat, az olvasókat szeretnénk aktivizálni, hogy felajánlják jó állapotú gyerekkönyveiket a rászoruló gyermekeknek.
2: Ez most kifejezetten gyermeknapra készül, vagy egyébként is gondolnak a gyerekekre?
3: Ez az akció most kifejezetten gyermeknapi könyvgyűjtő akció.
2: Összefogva a Magyar Vöröskereszttel.
3: Így van, a Magyar Vöröskereszt Heves megyei szervezetével együtt gyűjtjük a könyveket. Ennek pedig az az alapja ennek az együttműködésnek, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt március 18-án együttműködési megállapodást kötött, hogy segítik egymás munkáját.
2: Mennyiben más, mint amit eddig a könyvtár szervezett, hiszen korábban is voltak adományozási, adományozó akciójuk, de most egy kicsit az olvasókat kell bevonni ebbe.
3: Alapvetően én úgy tapasztalom, hogy az emberek nagyon szívesen segítenek, felajánlják a könyveiket a könyvtár részére, úgyhogy ebben az esetben nem lesz probléma abban, hogy aktivizáljuk az olvasókat az adományozásra. A cél személy lesz most más, nem a könyvtár számára ajánlják fel, hanem a gyermekek részére.
2: Közösséget épít a könyvtár.
3: Célunk is, hogy kicsit a résztvevő könyvtárak között kialakuljon egy olyan kapocs, amivel tovább segíthetik például a Vöröskereszt munkáját is.
2: Nem csak a Bródi Sándor könyvtár központ épületében történik ez az adománygyűjtés, hanem települési könyvtároknál is.
3: Így van, Heves megyéből 5 könyvtár csatlakozott hozzánk. A Verpeléti Petőfi Sándor közösségi ház és könyvtár, a Mátra Szent Imrei Sík Sándor könyvtár és információs és közösségi hely, a 60-i Ady Endre könyvtár, a Bekölcei könyvtár és a Tarna Szent Máriai könyvtár csatlakoztak hozzánk.
2: És ilyenkor könnyebb vagy nehezebb dolguk van a könyvtárosoknak egy vidéki kis településen? Jobban össze tudják szervezni, vagy meg tudják szólítani a helyieket, az olvasókat?
3: A A kistelepülési könyvtárak esetében azért van könnyebb dolguk a könyvtárosoknak, mert sok olvasót, a lakosokat személyesen is ismernek, úgyhogy akár még az utcán is tudnak nekik szólni, hogy ilyen akció van náluk. Nekünk viszont nagyobb az elérésünk, mind az online, mind a látogatók szintjén. Szerintem kiegyenlített a dolog.
2: Többször beszéltünk arról, hogy hogyan lehet olvasóvá nevelni a mai fiatalokat. Ez is lehet egy eszköz arra, hogy minél többen kézbe vegyék, vagy olvassák el azt a könyvet, ami eljut hozzájuk.
3: Remélhetőleg a gyerekek meg szeretnek olvasni. Ezzel az adománygyűjtéssel saját könyveik lehetnek. A rászoruló gyerekek saját könyveket fognak így kapni, amiket az akcióban felajánlottak a számukra. Ez megtaníthatja őket arra, hogy vigyázzanak a szép könyvre. A szép könyv pedig remélhetőleg meg fogja őket tanítani arra, hogy milyen jó könyvet kézbe venni, forgatni, és milyen jó az olvasás.
4: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: 6 óra 22 perc. A hétvégén tartották a washingtoni magyar iskola évzáróját. Nárai Balázs összefoglalója.
5: A tanév végén az évzáró minden gyerek számára várva várt élmény. Azt jelenti, hogy kezdődik a vakáció. Évzáró természetesen hozzátartozik a washingtoni magyar iskola életéhez is. Idén május 16-án oklevélosztással, jutalmak átadásával tartották, ami lezárt egy újabb tanévet a több mint másfél évtizedes intézményben. A magyar iskola itt az Egyesült Államokon belül több mint iskola. Közösségi tér, baráti társaság, az önkénteskedés terepe, hiszen a tanárok, részben szülőként, saját szabadidejüket fordítják a munkára. A gyerekek számára pedig megadja azt a lehetőséget, hogy magyar társaságban lehetnek az amerikai hétköznapok mellett. A hétvégi magyar iskolák hálózata az Egyesült Államokon belül is központi szerepet játszik a diaszpóra életében fennmaradásában. Az idei eseményen az oklevelek átadásában Takács Szabolcs nagykövet is segített, ugyanis az ünnepség számára a nagykövetség termét biztosították. Ahogy a diplomata mondta, az iskolában végzett munkáért hála illeti a szülőket.
6: Nagy Zoltán fiatalra. Balaton szeret és a hálapodó című Zerz Zoltán. Én nem látnám, hogy köszönöm szépen. Vas-has fiatal urat szólítanám.
5: Egy diaszpóra közegben működő magyar iskolának vonzónak kell lennie, hogy a gyerekek szeressenek oda járni. Így a játékosságnak nagy szerepe van, és ezt tükrözte az évzáró is, ahol a gyerekek megmutathatták tehetségüket, valamint táncházba is bekapcsolódhattak. Sütő Eszter az iskola egyik vezetőjeként, tanáraként és szülőként is nyilatkozott.
7: Elég sok csillogást láttam a szemekben, és mosolyt a gyerekek arcán, és a szülők arcán is. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon büszke lehet ezekre a gyerekekre. Egész évben becsületesen jöttek, mondókáztak.
5: Jöttek, hozták őket.
7: Hozták őket, igen, tehát tulajdonképpen nem csak a gyerekekre vagyunk büszkék, hanem azokra a szülőkre is, családokra, akik beiratják a gyerekeiket. A magyar iskolába elhozzák őket, néha messzebbről, mint gondolnánk, és részt vesznek a közösségben.
5: És nyilván egy ilyen jó lezárása az évnek azt jelenti, hogy várják majd, hogy megkezdődjön az új, majd a nyári élmények után.
7: Igen, igazából sokan nehezményezik, hogy nyáron szünet van, és ez egy pozitív visszajelzés, és ilyenkor mindig egy körkérdést felteszünk a szülőknek, a családoknak, és a többség, a túlnyomó többségtől azt halljuk vissza, hogy igen, szeretnének még egy évet a magyar iskolával tölteni.
5: Ez a tehetségkutató, vagy ki mit tud itt, mert az is volt az évzárón. Lelkesek voltak rögtön, sokan jelentkeztek, volt bűvészmutatvány, volt igazi kreatív alkotásnak a bemutatása, volt hangszeres zene, volt ének, tehát mindenféle nagyon színes a társaság. Karate vagy taekwondo?
7: Igen, ezt igazából a gyerekekre bíztuk, tehát kategória megjelölés sem volt. Igen, lehet, hogy úgy kellett volna hívni, hogy most mutasd meg, hiszen bármit meg lehetett mutatni.
5: Az említett ki mit tud helyi vetélkedőben Pritchinski Tisza, az iskola 5-6 éves tanulója, igazi különlegességgel állt ki a többiek elé. Hogy mivel, azt ő maga osztotta meg.
8: Egy rajzolómasina.
5: Rajzolómasina, és ez hogy működik, és te találtad ki?
8: Hát nem, igazából én raktam össze, és még nagyon jó volt.
5: Nagyon jó volt, igen.
8: Igen.
5: És a többieknek is nagyon tetszett, én úgy láttam, hogy mindenki köré gyűlt hozzá. Ez volt a cél?
8: Lehet. Nem tudom annyira.
9: És egyébként jobban vagytok? Itt látom, nagy a játék, aha, szóval, hogy szeretsz a iskolába járni.
8: Igen.
9: Sok barátod van?
8: Aha, igen.
9: És akkor várod majd, amikor újra találkoztok? Most ugye véget ért ez az év.
8: Aha, igen, igen.
9: És nyáron mi lesz majd? Mit terveztek?
8: Majd megyünk Budapestre, megyek úszni, és ennyi.
9: Ennyi. Köszönöm szépen. Egy pasit.
5: Porsz Hidraszkinga az iskola egyik alapítójaként volt jelen az évzárón. A mai napig segíti a működést.
10: Tehát látni azt, hogy az új generáció nem csak hogy hozza a gyerekeket, hanem a tanári kar egy annyira lelkes banda, aki tényleg egy annyira nem csak az ünnepség volt energetikus és remélhetőleg élvezhető, de a gyerekeknek is, szülőknek is, meg mindenkinek, hanem tényleg egy ilyen jelképesen nagyszerű bezárása egy nagyon-nagyon jó évnek. Szóval ezt látni, hogy az iskola nem csak folytatódik, hanem növekszik és fejlődik.
5: És valamikor valahol ez lehetett a cél is, hogy ez így tovább menjen, idézőjelben generáció vagy generációról, vagy szülőgenerációról szülőgenerációra.
10: Igen, hát mi egy nagyon nehéz munkát kezdtünk el 16 éve, mert itt én hallottam, hogy ilyen 50 éve, vagy nagyon-nagyon régen volt itt Washingtonban magyar iskola, de tehát az amire akkora kihagyás volt, hogy nem lehetett újra építeni. Szemben más közösségekkel, Amerikában például Cleveland, meg egyébben, ahol nagyon-nagyon sok magyar van, ők hosszú távra tudnak tervezni. Tehát mi szerintem 16 évvel ezelőtt nem is álmodtuk volna, hogy egy ilyen színvonalas, lelkes, és tényleg a magyar nagykövetség otthont adó ünnepséget tudunk tartani. Nekünk akkor, tehát ilyen baby steppekkel indultunk, hogy legyen egy hely, ahol össze tudunk jönni, ahol a gyerekeink valahogy egy közösségbe együtt tudnak tanulni. Szerintem mindenkinek, akivel kezdtem, annak a nevében mondhatom, hogy ez minden álmunkat felújja.
4: BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gazdagréti tér felé, nem érinti a Neszmély út megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: MÁV Info.
12: Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés. A 800-as, 837-es, 847-es és 8494-es volánjáratok közlekedésében jelentős késésekre, járatkimaradásokra lehet számítani a reggeli órákban, mert Pilis Csaba belterületén közúti baleset miatt teljes útzárt vezettek be. Jelentős torlódás alakult ki, az érintett járatok várakoznak. A térségben útrakelőknek javasolt az E72-es, S76-os vonatok igénybevétele, melyeken a fennakadás végéig érvényesek a volánjáratokra megváltott menetjegyek is. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocityk és G43-as vonatok is csak kelemföldig közlekednek és onnan is indulnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
4: Időjárás jelentés.
0: 10 fokot mutat ma reggel a hőmérő Budapesten, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Baszkó Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok! Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet a következő órákban, és ma alapvetően sok napsütésre lehet számítani a kevés fátyolfelhő, valamint a gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő, esélye északnyugaton a legkisebb, néhány helyen esetleg megdőrenhet az ég is. Az északi a szél helyenként megélénkül, délután 19-23, késő este többnyire 8-15 fok várható.
0: Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
14: Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelt el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
15: Vármegyéről vármegyére. Somogy.
16: Az első köztéri Kossuth szobor. Siómaros. A ma már Balatonszabadihoz tartozó Siómaros lakosságát is érintette a jobbágy felszabadítás, ami 1848-ban egyet jelentett Kossuth Lajossal. Ezért a kormányzó halál hírére Szokó István lelkipásztor felvetette a szobor felállításának ötletét. Közadakozásból össze is gyűlt a szükséges 642 forint. Ádámfi József 1979-ben megjelent a világ első Kossuth szobrai című könyvében olvasható, hogy a siómarosi alkotást Kis György tervei alapján Gerendai Antal és fia készítette. A fennmaradt emlékirat így fogalmaz: szabadságunk megteremtője, emberi méltóságunk visszaadója, Kossuth Lajos halála alkalmával, mint tették Krisztus tanítványai, keseregtünk eltávozott vezérünk felett, bánatunkra, mint enyhítő körülmény jött az eszme, hogy kisközségünkben egy szerény emlékszobrot állítsunk. A 80 cm magas bronzmellszobrot 1894. június 26-án avatták fel. Ekkor a hatóság tudta és engedélye nélkül a helybéli Gilice József és unokatestvére házilag ágyút készített, amivel díszlövést adtak le. Tettükért fejenként 10 forint büntetést kaptak. Majd 100 évvel később, 1982-ben megalakult a siómarosi Kossuth művelődési kör, amely azóta hűen hirdeti Kossuth Lajos szellemiségét.
15: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
0: Fél hét múlt 5 perccel több ezer zarándokot várnak a hétvégén a pünkösdi búcsúra, Mátra Verebély Szent Kútra. Orosz Lóránd Ferences testvért, a kegyhe igazgatóját Hegedűs Katalin kérdezte.
17: A pünkösdi búcsú mindig attól különleges, hogy a Szentlélek kiárad, és megtanít minket arra, hogy hogyan kellene okosabban élni. Egyszerűen gusztusosabban, hogyan kéne különbséget tenni lényeges és lényegtelen között, hogyan kéne szert tenni a lelki erősségre, amelyből a türelem fakad, hogy ezek a hétköznapi dolgaink, ezek rendbe jöjjenek. Valójában minden pünkösdi búcsú, mindegyikben van valami meglepetés, mert a Szentlélek maga, mint ahogy a Jóisten is, csupa meglepetés. Úgyhogy ezért ez az idei pünkösnek a meglepetése. Most évszázadok óta egyébként Szentkúton a pünkösdi búcsú mindig hasonló a programja, leglényegesebb eleme már szombaton érkeznek a gyalogos zarándokok, gyalogos csoportok, akik olyan falvakból jönnek a 30-40 kilométerre jó messziről, ahonnan évszázadok óta zarándokolnak, néhol kicsit szünetelt ez a zarándoklat 70-es, 80-as években, de újra élesztették lelkes zarándokok, és most így jönnek, és így velük együtt ünnepeljük vasárnap és hétfő, mind a két nap ugyanolyan nagy ünnepé vált azzal, hogy a hétfő is munkaszüneti nap lett. lett.
18: És igazi ünnep lesz Szentkúton, hiszen pünkös vasárnap az éppen 30 éve püspökké szentelt, Majnek Antal nyugalmazott munkácsi főpásztor lesz a főcelebráns. Mit jelent az ő személye, jelenléte a kegyhely és a ferences közösség számára?
17: Ő testvérünk, ferences testvérünk, és nyilván az ő jelenlét az mindig megtiszteltetés a számunkra, és nagyon örülünk, hogy el tudta vállalni ezt a mostani vasárnapi ünnepi szentmisét, azzal, hogy ugye mivel ő továbbra is aktívan kisegít Munkács, egész pontosan Ungvár mellett néhány magyar községben, ezért az egyik testvérünk kimegy, és őt helyettesítik kint addig, ameddig ő itt vasárnap nekünk misézik.
18: Pünköst hétfőn is egy fontos esemény lesz, ott pedig Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye főpásztora vezeti majd a liturgiát. Hogyan tudja a görög katolikus lelkiség még tovább gazdagítani Szentkút szellemiségét?
17: Görög katolikus lelkiség az több alkalommal is gazdagítja Szentkút lelkiségét. Egyrészt általában így pünköstkor görög katolikus főpásztorokat szoktam hívni, mivel ugye a görög katolikusoknál a bérmálás az megtörténik a kereszteléssel egy időben, amikor a kisgyereket megkeresztelik, meg is bérmálják, a keleti hagyomány szerint, ezért ők általában ilyenkor szabadok. A latin főpásztorok azok nem, hiszen ők bérmálnak ilyenkor. Ezen kívül külön van egy görögkatolikus búcsúsz ősszel, és emellett is sokszor szoktak jönni más búcsú alkalmakra is. Görögkatolikus lelkipásztorok, mindig örülünk nekik.
18: Földrajzilag ugye a kegyhely vadregényes környezetben, a Cserhát keleti völgyében, egy önmagában is lenyűgöző és vadregényes környezetben található. Kikből áll ma a búcsújáró közössége, és honnan érkeznek leginkább a zarándokok?
17: A búcsújárók nagyon-nagyon, hogy is mondjam, úgy mondhatnánk úgy, hogy vegyes csapat. Tehát igazándiból ide Szentkútra ide téved boldog-boldogtalan. Mindenki, aki valamilyen módon rászorul a Jóistennek az irgalmára, az ide téved, nem mindenki a búcsún, mert azért akik ilyenkor pünköskor jönnek, azok általában inkább célzottan ide jönnek, ugye vagy Csíksomjóra mennek, vagy ide jönnek, és jönnek hagyományosan az idősebb korosztály autóbuszokkal, kocsikkal, javarészt most már általában inkább családi vagy baráti keretben autókkal jönnek, és ugye sokszor szokott felmerülni, hogy miért olyan sok idős van a templomban is, vagy a búcsón is, de én szerintem ennek egyik oka az, hogy az a helyzet, hogy öregkorunkra nő be a fejünk lágya. Mert amíg gurul a szekér, egészséges az ember, mennek a dolgok, addig úgy tűnik, hogy megy ez saját erőből is. Aztán, mikor kezd fogyni az erő, akkor meg rájövünk, hogy hát mégiscsak szükség van a Jóistenre, és így is van.
18: Amit be is bizonyított több száz évvel ezelőtt is, hiszen Szentkút szorosan összefonódik a csodákkal, és ugye a legenda szerint a 13. században a szentkúti forrás vízétől egy néma pásztor fiú beszélni kezdett. Napjainkban is történnek csodák.
17: Éppen egy negyed órával ezelőtt vettem át egy ilyen kis hálatáblát, amelyikre annyi volt írva, hogy Szofiér, és egy idei dátummal. Ezek nem egyház által hivatalosan jóvá hagyott csodák, de évente egy ilyen 20-30 hálatáblát hoznak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamilyen ima meghallgatás történt itt. Néha nagyon konkrét esetek, orvosi lelet előtte, orvosi lelet utána eljöttek ide Szentkútra, és megmagyarázhatatlan javulás állt be a helyzetbe. Máskor gyerek ér hozzá. Az gyakori, hogy fiatal házasok már mindent elkövetnek, hogy jöjjön a gyerek, és nem jön a gyerek. Eljönnek ide Szentkútra, leteszik az egészet a Jóisten szűzony a lába elé, és aztán meg jön a gyerek, és akkor hozzák a hálatáblát. Ezek a hálatáblák mutatják azt, hogy itt Szentkúton a Jóistennek az ereje az itt működik.
19: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: 6 óra 40 perc. Bodrog-Olasziban a helyi jelentőségű természetvédelmi területek és emlékek megőrzéséről és megvédéséről számoltak be a közelmúltban szakemberek az érdeklődőknek. A civil szervezetek a természetvédelem mellett az aktív turizmusra is ösztönzik a lakosságot. Gyarmati Péter riportja.
20: Magyarországon jelenleg több mint 1700 helyi jelentőségű védett természeti terület található. Ezek mérete, eloszlása mozaikos. A területeket a települési önkormányzatok saját hatáskörben nyilvánítják védetté, mondta Molnár Antal, a Zöldkör Egyesület elnöke a Kossuth Rádiónak. A témában a napokban tartottak egy konferenciát Bodrog-Olasziban.
21: Magyarország területének a 21%-a valamilyen természetvédelmi védettséget élvez. Hát döntően a Natura 2000, ugye az Európai Uniónak az ökológiai hálózata, 2004. május 1-től ez is beköszöntött nálunk, illetve különböző nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, országosan védett, illetve helyi védett területek teszik ki ezt a 21%-ot. Az Európai Unióban egy bizonyos stratégia, ami 2030-ig határozza meg a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos teendőket, abban egy olyan ezzel a céldátummal egy 30%-os mutató szerepel, tehát törekedni kell a tagállamoknak, hogy a egyes államokban a 30%-ot érje el a védett területek értéke. Én úgy gondolom, hogy Magyarország nem áll egyébként rossz helyen, vagy legalábbis az intézményrendszer tekintetében. Ehhez egy eszköz lehet települési önkormányzatok, vagy akár civil közösségek, mint kezdeményezők részére, hogy helyi jelentőségű természetvédelmi területek kialakítását kezdeményezzék, emlékek, amik döntően fák, fasoroknak a kialakítására. Ezért szerveztük ezt a mai rendezvényt is, hogy kedvet kapjanak a térség önkormányzatai, magánszemélyek, akár civil szervezetek, hogy bővüljön ez a kör. Bár itt a Bodrog mentén egyébként nem áll rosszul, tehát itt azért van Natura 2000 meg a tájvédelmi körzet is, de én úgy gondolom, hogy azért vannak még olyan természetleg értékes területek, amik megérdemelnék ezt a kitüntetett figyelmet.
2: Van még Magyarországon annyi értékes terület, hogy elérjük ezt a 30%-ot?
21: Elég sok olyan aktív természetvédő közösség van, tehát civil szervezetekre gondolok döntően, meg magánszemélyek, akik fontosnak tartják ezt, és bizakodok ez irányba.
20: Az ország egyik legszebb, de még alig felkapott vidékén kanyarog a Bodrog. A Tisza mellékfolyója egy különleges érintetlen tájat hozott létre. Ezt a vidéket szeretné népszerűsíteni és így megvédeni az Aktív Bodrog Szövetség. A szervezet nemrég alakult, mondta dr. Remenyik Bulcsú, a szövetség elnöke.
3: Az Aktív Magyarország az, ami segítette a létrejöttünket az aktív turizmus fejlesztésére a Bodrog mentén, hogy ne pontszerű fejlesztések legyenek, hanem végig a Bodrog mentén fejlesztéseket hajtsunk végre közösen. Az elképzelések szerint ugye tehát magát a víziturizmust fejlesztjük, de mellett természetesen a kerékpáros turizmust, a vakancsos turizmust, tehát minden hozzánk tartozik. Leginkább amit csinálunk, hogy programokat szervezünk. Ezek között például most lesz május 2-án a víziring, ami egy nagy felvonulás a Bodrog folyón, hajós felvonulás több mint 200 ember részvételével, de sárkányhajó fesztivált is szerveztünk, tavaly is, most is lesz Patakon és Tokajban, és konferenciát, workshopokat szervezünk, ahol népszerűsítjük a Bodrog folyón való víziturizmust.
2: Ez a vidék páratlan, aki erre járt, mert tudja, hogy micsoda értékek vannak itt, és mennyi szépség, de ahogy mondják, manapság nem olyan felkapott, mint mondjuk a Dunántúl bizonyos térségei, kevésbé ismert. Az a szándék, hogy minél több helyre eljusson, minél többen megismernék és ide jöjjenek. Mert kétség kívül, hogyha a 37-es úton végig megyünk és Sárospatak meg Tokaj között, akkor nagyon sok érték van, de megint mondom, én azt látom, hogy nem annyira felkapott.
3: Igen, itt az lenne a célunk, hogy egy appot is létrehozzunk, ami összeköti ezeket a látványosságokat, attrakcióelemeket, és ezzel együtt bekapcsolnánk az egész Tokaj egyaját a turizmus fejlesztésbe. Valójában ugye a népszerűsítés is a cél, hiszen van honlapunk is, és igyekszünk minden rendezvényen részt venni, de igazából ugye áttörést az hozna valóban, hogyha maga Tokaj és Tokaj egy átadnák ezeket az új fejlesztéseket, attrakciókat, az épülő szállodák mind megépülnek, tehát olyan infrastruktúra épülne ki, ami azt eredményezné, hogy Budapest és Hévíz után a harmadik leglátogatottabb desztinációvá tehetné majd a térséget.
19: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 6 óra 44 perc. Nyírbátor és térségében élő emberek az igazi nyírségi homokon gazdálkodnak. A kevés aranykorona érték mutatja, hogy nem döngetik a termés átlagokat, és ha még csapadék sincs, az már katasztrófa. A nyírbátori Gersmely Tibor még vetett kukoricát és napraforgót, de véleménye szerint az erdősítés jelenti a jövőt. Zsoldos Barnabás beszélgetett a gazdával.
22: Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyének van olyan része, ahol kimondottan homokos a terület, és az itt gazdálkodók bizony igencsak várnák az esőt, mert elvetették a kukoricát, a napraforgót. Nyírbátorban Gestmeier Tiborral beszélgetek, több település határában van földterülete, de a talaj összetétele ugyanolyan. Mit mutat a határ?
23: Valahogy igaz, nagyon heterogén területen gazdálkodunk, nincs egy egységes táblánk, ami meghatározza a vetendő kultúrát. Folyamatos az asszály, amit területünk a nyírségbe. Nem csak nyírségbe, sajnos, hanem az egész országban.
22: És az, hogy kukoricát vetnek, napraforgót, hogy bírja ez a kultúra? Vagy kénytelen lassan váltani a gazda?
23: Lassan kénytelenek vagyunk váltani. Az én esetemben is a gyengébb, homokos, dombosabb területeimet egyértelműen erdősítem. A kác kifejezetten szereti ezt a savanyú homokot, nagyon erőteljes fejlődése van. Szemben különösen a szántóföldi növényekkel, mint a kukorica vagy a napraforgó, rettentősen síralmas volt a kerés, porba vezettünk. Volt olyan, hogy a traktoromat 50 méter után már nem láttam, csak egy hatalmas porfelhőt. Innentől kezdve borzasztóan elkeserítő a helyzet, egyszerűen nem látunk kiutat ebből a szomorú helyzetből.
22: Bebizonyosodott az, amit valamikor tanultunk, hogy a nyírségi homokdombot a szél fújta össze, talán még a elvetett magot is elvitte a szél.
23: Így igaz. Vannak relatíve jobb szántónk, amit én meg is tartok, tehát azt nem erdősítembe. Itt a rettenetes nagy kérdés, hogy mit vessünk bele. Tudnék, a kukorica nagyon nagy billeg, hogy egyáltalán megéri-e termeszteni a mi vidékünkön.
22: És a napraforgó, mert most úgy tűnik, hogy a nyerő növényi kultúra a napraforgó.
23: Így igaz, saját tapasztalatomból is beszélek. A napraforgó jobban bírja ezt az aszályt, mint a kukorica. Kevesebb nedvességet esővel is beéri, és viszonylag szép termés hoz, ami az eredményességet befolyásolja.
22: És a vadak jelenléte mennyire zavaró?
23: Jelen vannak, minden növényi kultúrámat meglátogatják, de nem olyan vészes. Tehát nem az a legveszélyesebb gondunk most, hanem az aszály.
22: Öntözésre nem lehet gondolni. Vagy gondolnak, csak éppen nem valósítható meg.
23: Nagyon szépen hangzik, hogy öntözik ellen befolyásolná pozitív irányba a növények fejlődését, viszont annyira széttagolt tábláink vannak, tehát nem egy egybefüggő nagy területekről van szó, hanem 5-10-15 hektár nagyságrendje. Ezekben megcsinálni a locsolási öntözési lehetőséget egy óriási beruházás, amelynek nem látom a végét, hogy egyáltalán rentáblis lenne.
22: Megtérülne is mennyi idő alatt?
23: Pontosan, hogy mennyi ez a befektetett energia, pénz, hány év vagy évtized alatt hozzá vissza azt a beruházott összeget, amelyet beinvestáltunk.
22: Nyilván önt az is foglalkoztatja, hogy ön állattartással nem foglalkozik, tehát a megtermelt szántóföldi kultúrát értékesíti, eladja. Ezért nem mindegy, hogy miből mennyi terem.
23: Természetesen állattartással nem foglalkozom, tehát csak is kizárólag szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk. Úgy a kényszerhelyzetben vagyok, hogy a megtermelt kultúrnövények termését el kell adnom, mert hiszen tárolókapacitásom sincsen, de rövid időn belül nekem azt értékesíteni kell.
22: És azon nem töri a fejét, hogy a mostanában emlegetett cirok és egyéb más takarmányozásra használható kultúrnövényt vetne a kukorica helyett történetesen.
23: Pont ezen beszélgetünk folyamatosan a fiaimmal, két fiammal gazdálkodom együtt, hogy milyen növénykultúra lenne az, amelyik ezt a asszályos időszakot is jobban bírja. Több gazdatársam kísérletezett már próbálkozott, és folyamatosan konzultálunk, próbálkoztak cirokkal. A több éves tapasztalatuk szerint a cirok nem váltja ki a kukoricát. Se jövedelmezőségben, sem egyéb dologban nem tudja kiváltani. És egyelőre más kultúrát nem látunk, hogy mi az, amit lehetne itt ebbe a csapadékszegény aszályos időben vetni.
22: És még azt sem árultuk el, csak mondjuk, hogy a nyírségi homok mennyi aranykorona értékűek ezek?
23: Elég heterogén. A 3 aranykoronától mondjuk maximum a 20-22 aranykoronáig mennek el itt a mi földjeink. Relatíva nem egy nagy szám.
22: Ahogy mondta, ott, ahol erdősíteni volt célszerű, a talaj minősége miatt ott megtette, vagy még lesz erdősítés, hogy segítsen magát?
23: Az elmúlt 3/4 évben több mint 90 hektár akár telepítettem. Tudnék, nem láttam értelmét a további művelésnek, hiszen még a jobb minőségű, jobb vízmegtartó képességű földjénken sem nagyon érdemes most már a szántóföldi növénykultúrát vetni. Egyszerűen nem éri meg. Így aztán úgy döntöttünk, hogy mivel ez az akác kifejezetten szereti ezt a nyírségi homokot, így az idén is 22 hektárt telepítettünk.
0: És folytatjuk a témát a zöldségek, gyümölcsök tekintetében. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye volt fagy, aszály, majd 2 napnyi eső, ez a tavaszi időjárásnak a mérlege, de hogy hogyan hat ez a zöldségek és gyümölcsök árára, erről kellene egy kicsit beszélnünk, mert ugye nem csak a megy, de a kajszi, a szilva, valamint az alma esetében is keletkezhettek károk. Ugye a jelenség nem csak Magyarországra, de Európa más országaira is igaz. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg a jelenlegi károkat, aztán beszéljünk arról, hogy most ez a hétvégi eső, ez javít-e bármit a helyzet? Mert mi ugyan soknak éreztük a 2 napos esőt, de hát a földeknek éppen hogy csak a felszínét áztatta el.
6: Valóban így van, május közepére gyakorlatilag a három jelentős időjárási kárnemből kettőt már megkaptunk, a tavaszi fagykárokat és az aszálykárokat. A vihar és jégkárok meg még majd a következő hónapokban előttünk állnak. Az aszály az igazából azért különösen drasztikus hatású, mert 2022 óta már mintegy 4 éve halmozódik a hatása a 2022-es évszázados aszály óta, és úgy fordultunk rá erre az évre, erre a vegetációra, hogy mintegy 100-150 mm csapandék hiányzott a talajokból. Most úgy állunk, hogy az ország déli-délnyugati fele az egész jól áll a hétvégi esőzések után, azzal együtt, hogy még ott is mérhető csapadék hiány a talajokban. Az ország északi észak-keleti részén viszont még mindig egy 60-80-100 mm-es hiány tapasztalható, ahol legalább egy 20-30 mm eső volt, ott ez életmentő hatású volt, de még most is tudunk olyan térségekről, ahol 5-10 mm nem haladta meg a csapadék mennyisége, és az bizony nagyon-nagyon elenyésző hatású. De azt lehet mondani, hogy az ország jelentős részén most ezek a csapadékok életmentők voltak.
0: Ugyanakkor az ön által is elmondottakból, tehát hogyha beszéltünk itt az évek óta tartó aszályról, majd még a fagykárok következményei ugye most érződnek Isten igazából, mire lehet számítani, mekkora terméskiesésre és mekkora áremelkedésre? Most csak itt példának egy lengyel példát hoznék, bocsánat, Lengyelországban például a sárgarépa ára az elmúlt hetekben szokatlanul meredek emelkedést mutatott, itt is ugye a szokatlanul szeszélyes április visszavette az állományok fejlődését, és megemelkedett az ár. Hogy alakul mindez Magyarországon?
6: Vegyük külön az aszály és fagykárok hatását. A hazai zöldségtermő területeknek mintegy 90%-a öntözött, hiszen nagyértékű kultúrákról van szó, ahol megtérül az öntözés, illetve fordítva is igaz, amely kultúrákat öntözés nélkül lehetetlen termeszteni. A gyümölcstermő területeinknek mindössze negyede, harmada öntözött, ott az aszály érezteti hatását. Most még május közepén arról beszélni, hogy az aszály terméskieséseket okoz a zöldségtermesztésben nagyon korai, nehezítette az életünket, mert sokkal nehezebb talajt előkészíteni száraz körülmények között. Volt olyan gazdálkodó, aki vetés előtt öntözött, hogy egyáltalán lehessen talajt művelni, de összességében a zöldségben arról beszélni, hogy jelentősebb fagykárok lennének még nagyon-nagyon, bocsánat, jelentős aszálykárok lennének még nagyon-nagyon korai, a fagyok pedig közvetett mérsékelt hatást hajtanak ki a zöldségkultúrákra. Azért emelkedett a sárgarépa ára, mert még a tavalyi készleteket viszik piacra, amelyek fogytán vannak, és amíg megérkezik az új sárgarépa, addig ebben az időszakban ki szokott alakulni egy hiány a piacon, és ez automatikusan áremelkedést von maga után. A gyümölcsöknél teljesen más a helyzet, ott a fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, körülbelül 2 hét múlva látunk tiszta képet a tisztuló hullás befejeződés után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcs termelői is súlyos károkat szenvedtek.
0: Hogyha már említette az előzőekben a tavalyi készleteknek a felhalmozódását, ugye 20%-kal több alma és 30%-kal több körte van az európai tárolókban, ugye most a tavalyi mennyiségnél. Ez hogyan hat, vagy hogy hathat az árakra?
6: Amikor a készletek azok bőségesek, akkor értelemszerűen mérséklődnek az árak. Most egyébként ezt az alma piacán látjuk is, aminek a fogyasztók örülnek, a hazai termelők már itt a tavaszi időszakban kevésbé örültek, hiszen almából és körtéből is Magyarországon nagyon gyenge termés volt, ezért a jobb árak, a magasabb árak jelentettek volna vigaszt a termelőknek, de mivel Európa minden más országában tavaly jó termés volt, így az árak relatíve, amik áraink viszonyítva mérsékeltek vagy nyomottak voltak. Már magyar alma érdemi készleten így május közepén a tavalyi gyenge termés után nincs, tehát igazából már nem annyira relevánsak a mostani árak, de lehet arra számítani, hogy ezek az árak még a következő hónapokban kitartanak, aztán amikor majd tisztán látjuk a várható idei termést, akkor fogja a piac átárazni az almát és a körtét is, mert a tavalyi készletek szempontjából és a tavalyi részletek értékesítése szempontjából sem mindegy, hogy szeptember elején milyen terméssel vágunk neki az új szezonnak, és ha piac azt fogja látni, hogy gyenge a termés, szolidabb lesz a kínálat, akkor majd nyáron már elkezdi felfelé húzni az árakat, hogy behozza ezt a készletet és kihúzza, ameddig lehet.
0: Ugye két percünk van, bő két percünk, és két fontos kérdésről még kellene beszélnünk. Az egyik ugye az, hogy az egyik fontos cél, hogy az üzletekben legyen magyar áru, és az eladható legyen. Azért fogalmaztam így, mert ugye a külföldről olcsóbb áron kerül a polcokra a termék, akkor jószerivel azt vásárolják majd meg. Viszont a kormány ígérete szerint az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra mérséklik, ezt pedig a zöldségekkel és a gyümölcsökkel kezdik, vagy kezdhetik. Ez milyen mértékben segítene a magyar termelőknek és a fogyasztóknak?
6: Az áfa csökkentés nem oldja meg minden gondunkat, de nagyon-nagyon fontos segítség is, nagyon pozitív hatással lesz a fogyasztói árakra is, illetve a termelőkre is. A fogyasztói árak közvetlenül rövid távon 20% körül mértékben csökkenni fognak, hogy aztán hosszú távon milyen árváltozást vált ki az áfa csökkentés. Nem lehet lesz majd mérni, mert a kínálat ingadozása sokkal nagyobb mértékben fog hatni a jövőben is az árakban, mint maga az áfa csökkentés. A termelőkre adhat pozitívan, hogy a feketéző áfacsaló kereskedőket, a tisztességtelen kereskedőket kiiktatja a piacról, és ezért tér nyílik azoknak, akik tisztességesen, legálisan kereskedtek, illetve megszűnik az importnak az a versenyelőnye, hogy azt 0% áfával lehetett behozni, még a magyar árut 27% áfát finanszírozva kellett megvenni, tehát minden szempontból pozitív, mind a termelőkre, mind a fogyasztókra nézve az áfa csökkentés.
0: Szűk egy percünk maradt, ugye vannak erre különböző modellek, és régóta megy a találgatás, illetve hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban megoldani. Van egy francia szabályozási modell, azt mondják, hogy talán ez lenne, vagy ez lehetne a legjobb, a minimumot, maximumot is megszabják a kereskedelmi árésre.
6: Nagy kérdés az, hogy piacgazdaságban az árakat, áréseket kell-e, lehet-e, szabad-e szabályozni, ugyanis a piacgazdaságnak törvényszerűsége az, hogy a kereslet, kínálat, illetve a piaci szereplők alkupozíciója alakítja az árakat. Én azt gondolom, hogy a hipari szupermarketek, a kiskereskedelmi láncok között olyan éles verseny van, ami nem engedi meg az extra profitot. Ahol nagy a verseny, ott nincs extra profit. Ettől függetlenül lehet, hogy bizonyos speciális cikkeknél az ár és szabályozására szükség van, de én azon az elven vagyok, hogy alapvetően a piacra kell bízni az árak alakítását, és nem szabad vele nyúlni.
0: Apáti Ferenc a Fruitweb elnöke volt a vendégünk, köszönöm szépen.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
3: A 10-es főúton Pilis Csaba belterületén összeütközött egy személyautó és egy teherautó, a 26-os kilométernél megállították a forgalmat. A torlódás jelentős, vezessenek óvatosan.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jövő héten aláírhatják a politikai megállapodást az uniós pénz hazahozataláról, közölte a kormányfő.
5: Délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit.
4: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, mondjuk a részleteket. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
5: Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
4: Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte a kormányülés után Köböl Anita kormány szóvivő.
5: A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak és garantálja a pénzügyi stabilitást.
6: A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
4: A kormány elkezdte az élvonal alapítvány teljes átvilágítását, és tervezi a közérdekű alapítványok esetleges megszüntetését. Erről is beszélt a miniszterelnök a kormányülés után.
5: Magyar Péter elmondta, hogy ebben az esetben nem is lenne szükséges felmondani a szerződést, hiszen a magyar állam lenne a kötelezett és a pénzbeli támogatásban részesített fél is. Hangsúlyozta, sem a szerződés felmondása, sem a struktúra átalakítása nem jelentheti ugyanakkor, hogy a magyar tudósok támogatás nélkül maradnának. A kormányfő a közmédia kérdésére azt válaszolta, nyitott egy találkozóra Krausz Ferenc Nobel-díjas tudóssal, az alapítvány vezetőjével.
7: Szívesen meghallgatjuk az ő álláspontját is abban, hogy sikerült ezt a konstrukciót összehozni, mi volt az oka annak, hogy talán valamikor februárban nem sokkal a választások előtt írták alá ezt a megállapodást, illetőleg, hogy szinte a választás előtt utalták ki az első majd 20 milliárd forintos összeget. Miért van az, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai nem nagyon tudtak erről semmit?
4: Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé, az ügyben 8:30-kor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
8: Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
7: Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sólyog Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
4: Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvény módosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Sólyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez.
8: Magyar Péter szerint Sólyog Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte, kit keressen, ha esetleg lemondana.
7: Ő maga mondta el nekem, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
8: Hak Péter jogtudós a közmédiában azt mondta, a köztársasági elnök elmozdításával sérülhet a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak, Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná a felkérést. Mindeközben folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
9: Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt, és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagy hatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden. Az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
4: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
8: Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
4: Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegális bevándorlók, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény szerint a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben Ausztria kedvezőbb vízumfeltételeket biztosít az üzbég állampolgároknak. A megállapodás része az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának, és illeszkedhet az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is. Kismarton, Ciráki Viktória.
10: Afganisztánba közvetlenül rendkívül bonyolult lenne a tálib hatalom átvétel óta az afgán állampolgároknak a hazaküldése, úgyhogy ez válik most gyakorlatilag majd könnyebbé, hiszen az új rendszerben Üzbegisztán egy úgynevezett köztes állomás szerepét fogja majd betölteni. Taskent is feltételeket szabott gyakorlatilag a megállapodáshoz, hiszen csak abban az esetben fogja a tranzitállam szerepét betölteni, hogyha Afganisztán, illetve Kabul vállalja az afgán állampolgároknak az átvételét.
4: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
8: Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjesztik a vírust.
4: Holnap éjfélkor lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
8: Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, május 20-áig pótolhatja, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Linzmeier Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
11: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
4: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásának megfelel.
8: Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve a közmédiának azt mondta, Európában számos példa van különböző alaptantervek megalkotására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.

0: egyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
1: A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán médiakutató.
2: A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik, a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak az iskolában, hanem családi keretek között is fontos az online világ veszélyeiről, illetve a célnak megfelelő használatáról való párbeszéd.
3: A köznevelésben már van ugye digitális kultúraóra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene kezdeni, és egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros ez a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
4: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint teherautóval ütközött egy autó a 10-es főúton Pilis-Csaba belterületén. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat, több kilométeres a torlódás. Aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontban. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Ez volt a Krónika 7 órakor. Híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
4: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
6: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
4: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
4: A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
8: 7 óra 16 perc, lazítana az uniós költségvetési szabályokon Olaszország az energiaválság miatt. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
9: Most rugalmasságra van szükség, így érvelt az olasz miniszterelnök, amikor levelében arra kérte az Európai Bizottság elnökét, hogy az EU lazítson a szigorú uniós költségvetési szabályokon, adta hírül a Politico. A jelenlegi szabályok szerint a tagállamoknak 3% alatt kell tartaniuk a költségvetési hiányt. Giorgia Meloni azt szeretné, ha az energiaválság kezeléséhez szükséges beruházások és intézkedések hasonlóan a védelmi kiadásokhoz mentesülnének a 3%-os plafont meghatározó stabilitási és növekedési paktum hatája alól. A bizottság korábban már jelezte, hogy a költségvetési fegyelemtől nem szeretne eltekinteni. Az EU minden esetre szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, húzta alá tegnapi tájékoztatóján a testület szóvivője. Az uniós acélipar

0: védelméről vitázott az Európai Parlament. Kostas Kádis uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai acélipart veszélyezteti a globális túlkínálat. Az ágazat 300 ezer embert foglalkoztat Európában, de az elmúlt 20 évben 65 millió tonnával csökkentette termelését, és 100 ezer munkahely szűnt meg. Az unión kívülről érkező acélipari termékekkel szemben védővámokat vezettek be, de az ideiglenes intézkedések június végén lejárnak, ezért az uniós biztos hangsúlyozta, július 1-től új, magasabb védővámokra van szükség. A Patrióta frakció lengyel képviselője Anna Brilka szerint az uniós szabályok, a magas energiaárak és az irreális klímacélkitűzések miatt drágább az uniós acéltermék, mint az import. A szocialisták és demokraták olasz képviselője Brandon Benifei szerint a készülő új rendelet felére csökkenti a vámmentesen behozható mennyiséget, és 50%-os vámot vet neki az e fölötti importra. Ezzel együtt az EU-nak el kell érnie az energiaköltségek mérséklését, és ösztönöznie kell a beruházásokat. Az európai acélipar védelmét szolgáló javaslatról ma szavaz az uniós parlament. A kulcsfontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályról is szó volt Strasbourgban. Várhelyi Olivér uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén hangsúlyozta, csökkenteni kell Európa függőségét a stratégiai gyógyszerek és hatóanyagok területén a harmadik országoktól, és uniós szintű együttműködésre van szükség, például a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek beszerzésében. Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban. Az MTI beszámolója szerint a költő nevét és az ismertető feliratokat részben levésték, Petőfi bronz plakettjét lefeszegették és elvitték, emellett több helyen kárt tettek a bronz plakettet tartó oszlopon. A rendőrség nyomozást indított, de a tettes egyelőre ismeretlen. Petőfi Sándor emlékművét 2004-ben állították fel Strasbourgban.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
2: 7 óra 19 perc, energetikai kérdésekkel folytatjuk. A közel-keleti háború már most olyan súlyos gazdasági károkat okoz világszerte, és hogy a legnagyobb vállalatok egy része szerint még csak most kezdődik az igazi sok, hogy mi várható, hiszen azért úgy tűnik, hogy a Trump kínai látogatása sem hozott jelentős eredményt. Ez erről már Hortai Olivérrel, a Századvég energiapolitikai intézetének igazgatójával beszélgetünk. Jó reggel. Kívánok.
3: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Na hát ugye különösen érzékenyen érinti Európát és Ázsiát is, hiszen továbbra is jelentős mértékben függünk a közel-keleti energiahordozóktól. Milyen folyamatot indított ez el világszerte, és mi várható még a jövőben?
3: Én úgy látom, hogy a helyzet egyre aggasztóbb, most már harmadik hónapja zárva van a Hormuzi szoros, ami a világgazdaság egyfajta folytópontjának tekinthető. A globális olaj és cseppfolyósított földgáz kereskedelem körülbelül ötöde normál esetben áthalad ezen a szoroson keresztül, viszont most nem halad át már jó ideje. Így a közel-keleti forrásokra a vásárlók nem alapozhatnak. Ez mennyiségi oldalról elsődlegesen az ázsiai országokat érinti, alig hanem ezzel összefüggésben értelmezendő az amerikai-kínai tárgyalás is, amire a szerkesztőasszony utalt, és amiről azok a sajtóinformációk és nyilatkozatok érkeztek, hogy az energetika is fontos részét képezte a megbeszélt témáknak. A kínaiak növelhetik az amerikai olajbeszerzéseiket, és a mai napon a kínai vezető az orosz vezetővel tárgyal, tehát úgy tűnik, hogy a kínaiak nagy bevásárlást tartanak energia fronton. Viszont a Hormuzi szoros az továbbra is nagyon nagy kihívásokat okoz, és én azt látom, hogy az a piaci optimizmus, ami korábban egy korlátozottabb áremelkedést indukált, a nyersolajárak körülbelül 50%-kal emelkedtek, ugye sok vagy kevés, arról megosztanak a vélemények, de az kezd elillanni, ugyanis a készletek közben vészesen fogynak, napi optimista becslések szerint is 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, és akkor még nem is beszéltünk az olajtermékekről, azokról a termékekről, amelyeknek közvetett módon az energiár drágulása miatt megemelkedik az áruk, tehát a helyzet az egyre nehezebb.
2: Ugye a legsúlyosabb helyzetben a légitársaságok vannak, már hetekkel ezelőtt arról beszéltünk, hogy nagyjából 6 hétre elegendő az a kerozin, ami rendelkezésére áll a légitársaságoknak. Most azért azóta már eltelt néhány hét, mondjuk úgy 3-4 hét. Mi a helyzet most, és hogyan készülnek? Németországban ráadásul ugye a kazakolajat nem szállítják már az egyik olyan finomítóba, amely éppen kerozint állított elő.
3: Igen, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján továbbra sem beszélhetünk még mennyiségi oldalról, hiányról, de az világosan látható, hogy az egyes légitársaságok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a keresletüket csökkentsék, optimalizálják egyik oldalon, a másik oldalon pedig az európai szereplők igyekeznek növelni a kerozin importjukat, részben az Egyesült Államokból, másrészt pedig a finomítóikat, ahol ez lehetséges, igyekeznek nagyobb kerozin kihozatalra átállítani. Éppen a tegnapi napon nyilatkozott az egyik nagy légitársaság vezetője, egy optimistább szenáriót vázolt föl abban a tekintetben, hogy azt mondta, hogy az idei évben szerinte nem kell rendszer szinten hiánytól tartani, helyi szinten logisztikai problémák miatt persze lehetnek fennakadások, de már az múlt hetekben egy jelentős járat ritkítást végeztek, és nem látjuk még teljesen, hogy a következő hónapokban, ami hagyományosan csúcs szezonnak minősül a repülésben, hogyan alakul ténylegesen a kereslet, és hát vannak más olyan légitársaságok, amelyeknek a vezetői viszont sokkal pessimistábban látják a helyzetet. Az Európai Uniót legközvetlenebbül elsőként a kerozin oldalról éri ez a mostani válság, ugyanis a közvetlen közel-keleti kitettsége a kerozinbeszerzésben volt a legnagyobb. De én azt gondolom, hogy a következő időszakban más üzemanyagok területén is, és a cseppfolyósított földgáz területén is számíthatunk nehézségekre.
2: Ugye, hogyha az elmúlt 6 évnek a mérlegét nézzük, akkor volt Covid, orosz-ukrán háború, és most a közel-keleti konfliktus, és közben azért Európa készült volna a versenyképességének a javítására. Mindez hogyan veti vissza Európa a versenyképességét?
3: A mostani helyzet, ahogyan azt a 2021-22-es energiaválságban is már megtapasztalhattuk, azoknak a nagy régióknak, országoknak, amelyek energiaimportőrök, kedvezőtlen ugyanis, ezeknek az országoknak a költségei megemelkednek, az inflációs nyomás ezekben az országokban megnő. Ennek megfelelően az Európai Uniónak nehézségei vannak ezzel a helyzettel szemben, mondjuk az oroszokkal, a kanadaiakkal vagy a norvégokkal, akik nagy energia exportőrök, és így az energiárak emelkedése az növeli a bevételeiket. Ez az energiaválság segíteni semmiképpen sem segít azon, hogy az Európai Unió helyreállítsa a versenyképességét, már csak azért sem, mert az iráni háborút megelőzően is az Európai Unió elsődlegesen energiaproblémával küzdött, részben a radikális zöld politikájának, részben a kereskedelmi konfliktusoknak köszönhetően jóval drágábbak voltak az Európai Unióban a villamosenergiás gázárak, már az iráni háború előtt is, és az üzemanyagára is, mert ez az adórendszert is érdemes talán az okok közé felsorolni, mint más nagy régiókban. Az iráni háború pedig csak rátett egy lapáttal.
2: Beszéljünk a stratégiai tartalékokról, ugye több helyen már hozzá kellett nyúlni, van erre szabályozás, hogy 3 hónapnyi stratégiai tartaléknak kell lennie egy országnak. Most Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte, hogy újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítsanak fel a biztonsági üzemanyag készletekből. Kérdés az nyilván az, hogy mennyi stratégiai tartalék maradt, egyáltalán maradt-e, és az orosz olaj az segít-e nekünk abban, hogy ezt a stratégiai tartalékot vissza lehessen tölteni. Aztán hogy állnak ezzel az Európai Uniós országok?
3: Mennyiségi oldalról Magyarországon nincs probléma. A február végi legutóbbi készlet felszabadítást követően a szerkesztőasszony által említett 90 napra elegendő tartalékok csökkenésnek indultak. A mélypontot március végén érték el, 33-34 napra elegendő készlet állt rendelkezésre. Utána elindult a visszatöltés, és május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, azelőtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogénkészletező Szövetség a tartalékok feltöltésére. A jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek, információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
2: No, egyetlen egy percünk maradt. Milyen területekre hat még az olajhiány? Tehát, hogy az iparnak mely területei azok, amelyek sérülékenyebbek lesznek?
3: Általánosságban elmondható, hogy az energiaintenzív ágazatokban, de az is, hogy az energiahordozók és különösen az üzemanyagok központi erőforrások, amikor megdrágulnak, akkor a víz minden hajót megemel, hiszen minden termék és szolgáltatás árába beépülnek az energiahordozók árai, hiszen szállítani kell azokat, energiát kell használni az előállításukhoz. Ezért is van az, hogy 2021-22-ben is már megtapasztalhattuk, hogy az energiaár drágulása az tipikusan inflációs, egy általános inflációs nyomást idéz elő.
2: Hortai Olivér, a századvég energetika századék kutató intézet energetikai és klímapolitikai intézetének igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
4: BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfénynál északirányban, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Terítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton a Megyeri útnál, de lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain és a Budaörsi úton végig. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
6: Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ezévi költségvetést 2025 júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Tinédzser lövöldözött egy étteremben Törökországban. A 17 éves támadó 6 embert megölt, 8-at megsebesített, amikor tüzet nyitott a déli Tarsus város egyik vendéglátóhelyén. Az áldozatok között van a tulajdonos és több vendég is. Az ámokfutó az eset után autóval elmenekült a helyszínről, útközben megölt egy pásztort, valamint egy kamionost is. A rendőrök jelenleg is keresik az elkövetőt.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: 8:03, ugye az elmúlt napokban Oroszország és Ukrajna is soha nem látott méretű légicsapásokat mért egymás területére. Zelenszky elnök pedig ismét azt hangsúlyozta, hogy hazájának sokkal több légvédelmi eszközre van szüksége a lakosság megóvásához. Erről is beszélgetünk a következő percekben Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
11: Kezét csókolom, jó reggelt kívánok!
2: No, hogyha már arról van szó, hogy sokkal több légvédelmi eszközre van szüksége Ukrajnának, akkor nézzük meg először azt, hogy Ukrajna és a szövetségesei mennyit tudnak összehozni, és hogyha már a szövetségeseiről beszélünk, akkor arról is kell, hogy egy amerikai republikánus képviselő azt mondta, hogy az európai országoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk az ukrajnai háborúban, mert hogy a jövőben Ukrajna nem számíthat újabb segélycsomagra Washingtontól, lesznek ugyan területek, amelyek segítenek, de majd erről egy kicsit később.
11: Hát valóban így van, úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok, hogy úgy mondjam, letolja magáról most már az ukrán kérdést. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy béketárgyalások vonatkozásában még hajlandó közvetítőként föllépni. Ez nyilván a nagyhatalmi státuszok demonstrálása miatt is fontos az amerikaiaknak, de hogy katonailag a támogatások vonatkozásában Európára akarják, a hajlandó a koalíciójára látolni ezt a fajta felelősséget, az jól látható, és hát itt a légvédelmi eszközök kapcsán pedig azt tudomásul kell vennie sajnálatos módon Ukrajnának, hogy az európai országoknak a raktárai vagy kiürültek, vagy pedig saját védelmükre is még szükségük van azokra az elhárító rendszerekre, ami még megvan náluk. Az Amerikai Egyesült Államok pillanatnyilag a saját rakétakészleteit vagy odaadta az öbölmenti országoknak, vagy az iráni konfliktus kapcsán rengeteg rakétát már elhasználtak. Tehát azt mondják az amerikaiak, hogy egy-másfél év, mire a saját raktáraikat újra töltik, és onnantól kezdve beszélhetnek majd arról, hogyha valaki pénzért vásárolni akar rakétákat, vagy elhárító rendszereket tőlük, akkor tudnak adni. Tehát Ukrajna vonatkozásában a légvédelmi rendszerek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, és ez látható is a hátországot ért támadások vonatkozásában.
2: Mennyit tud gyártani Ukrajna? Ugye nagyon büszkék arra, hogy a legnagyobb dróngyártó egységé nőtték ki magukat, és állítólag most már ezek a drónok olyanok, amelyek Oroszország, és látjuk is ugye a támadásokból, hogy Oroszország belső területeire is be tudnak hatolni.
11: Való igaz, igen, tehát úgy tűnik, hogy a drónipar az, ami ennek a lassan 5 éve tartó háborúnak a legnagyobb nyertese lesz, hiszen alapja hétköznapjaiban alakítja át a hadviselésnek a játékszabályait. Ukrajna itt viszont európai hadipari cégekkel is együttműködik ezekben a fejlesztésekben. Egy részét egyébként a gyártásnak az ki is helyezték Európai Uniós tagországokba, amire az oroszok jelezték, hogy pontosan tudják, hogy hol gyártják őket. Tehát ezek a mélységi csapások, amiket most az ukránok mérnek orosz területekre, és az oroszoknak azért látjuk, hogy ez fájdalmas is, mondjuk mikor a finomítókat éri találat, vagy pedig Moszkvát, ami egy presztízs kérdés az oroszok számára. Innentől kezdve viszont egy olyan veszélyes helyzet alakul ki, hogy egyes orosz képviselők ma azt követelik Vlagyimir Putyintól, hogy azokat a dróngyártó üzemeket Európában támadja meg. Tehát ezek a gyártó sorok, amelyek ontják most már a drónokat, ezeknek egy része működik Ukrajnában, és ezeknek a fejlesztésében viszont két és három oldalú együttműködésben egyfajta koalíciók jöttek létre Ukrajna és európai országok között.
2: Na de hogyha az Európában lévő gyárakat támadják meg, azzal nyilván megszegik már a NATO szabályokat. Ugyanakkor azt láttuk például a kárpátaljai támadásnál, nem véletlen Kárpátalja volt a célpont, hiszen éppen egy ilyen gyárat vagy raktárt támadtak meg. Az is kérdés, hogy miért oda telepítette Zelenszky Kárpátaljára ezt a gyárat, amikor pontosan tudta, hogy előbb-utóbb orosz célpont lesz.
11: Való igaz, az ukrán vezetés szerintem azzal számolt, és ez hosszú ideig be is jött ez a számításuk, hogy a magyar kormány felé egyfajta gesztusokat tettek az oroszok azzal, hogy a magyarok lakta területet nem támadták. Ezért aztán telepítettek számos olyan üzemet Kárpátaljára, amelyekkel úgy gondolták, hogy ezért ők is ennek egy haszonélvezői lesznek, nem támadják az oroszok, dolgozhatnak az üzemek. Másrésztről Kárpátalja még viszonylag normális az energiaellátás, tehát ezért is Kárpátaljára telepítették ezeket az üzemeket. Viszont most úgy tűnik, hogy a orosz hírszerzés azért tisztában volt azzal, hogy ezek az üzemek hol helyezkednek el, mit gyártanak, és célzottan a kormányváltás után viszont már ezeket az üzemeket támadták, illetve azokat a logisztikai csomópontokat, amelyeken keresztül azt szerintem preventív céllal is igyekeznek megakadályozni, hogy az itt legyártott eszközök, fegyverek, azok minél lassabban juthassanak ki a frontra.
2: Lesz-e, lehet-e Putyin-Zelenszky találkozó? Ugye orosz részről ennek az egyik előfeltétele egy háborút lezáró aláírásra kész béke megállapodás. Volt már 2022 tavaszán egy ilyen megállapodás, azt a Boris Johnson, ugye az akkori brit miniszterelnök tulajdonképpen megtorpedozta. Most a kérdés az az, hogy vannak-e még Boris Johnsonok az európai térben?
11: Vannak még Boris Johnsonok, úgy tűnik, hogy Európai Uniós országok, ez a hajlandó koalíció Nagy-Britániával kiegészülve folytatni akarják ezt a háborút. Ugyanakkor szerintem nekünk most érdemes Pekingre figyelni, hiszen Putyin elnök az illetve az amerikai-kínai csúcs találkozó után most Pekingbe látogat. Tehát nyilvánvaló, hogy az amerikaiak és a kínaiak az orosz-ukrán kérdésről is tárgyaltak, csak nem hozták nyilvánosságra, hogy mire jutottak. Tehát most meg fogja ismerni Putyin elnök azt, hogy a két nagyhatalom az hogy látja ennek a háborúnak a kérdését, és innentől kezdve várhatjuk azt, hogy az amerikaiak is megmozdulnak, és a béketárgyalásokon újra a saját nagyhatalmi státuszokat is, mint egy fényezve, igyekeznek majd ebben a háborúban, mint egy béke közvetítőként fellépni.
2: Értem, de milyen új állásponttal állhat elő Donald Trump amerikai elnök? Hiszen ő már megpróbálta Alaszkában, aztán úgy tűnt, hogy annak majd lesz folyamánya, de végül is megálltak ott a tárgyalások, tehát kell valami másik perspektíva.
11: Igen, és ezt az európai országok akadályozták meg. Tehát ott azért az amerikaiak és az oroszok között világosan körvonalazódott egy megállapodás, ami arról szól, hogy az ukránoknak tudomásul kell venni a területi veszteségeket. Ennek fejében viszont, ha ezt megteszik, az amerikai biztonsági garanciákat adtak volna Ukrajnának, hogy egy esetleges orosz támadás esetén őket kisegítik. Most úgy tűnik, hogy az oroszok nem fognak lemondani továbbra sem arról, hogy ők a teljes Donbászt el akarják foglalni, és addig a békekötésről nem lehet szó.
2: Szűk egy percünk maradt, ugye öles léptekkel igyekezne Ukrajna az Európai Unióba, vannak tagállamok, például Franciaország, Németország, Hollandia és Olaszország, amelyek nem támogatják, és persze Magyarország Magyarország sem. Most azt mondják, hogy a kisebbségi jogokról elkezdenek egyeztetni. Elég lesz ez?
11: Hát én azt gondolom, hogy ez azért egy furcsa dolog, mert most az ukránok úgy tűnik, mintha meg akarnák osztani az Európai Uniónak egyes tagországai közti együttműködést magyarán. Most nekünk magyaroknak azt mondják, hogy a magyar kisebbség jogairól tárgyalnak, de hát még számtalan kisebbség él Ukrajnában, akinek a jogai szintén súlyosan sérültek, tehát ezt gondolom, hogy ez egy olyan fajta gesztus az ukránok részéről, ami pusztán az uniós reménybeli csatlakozásukat tartja szem előtt, és nem a valós kisebbségi jogok érvényesítését.
2: De és milyen érdekes, hogy hirtelen Brüsszelnek is fontos lett a magyar kisebbségek joga, de erről majd legközelebb beszélgetünk. Horváth József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönöm szépen!

0: 7 óra 43 perckor pedig gazdasági kérdésekkel folytatjuk tovább. Ugye Kármán András bejelentéseket tett, ezek között szerepel például, hogy a Tisza kormány visszaállítja a katát, mint adózási formát, aztán kivezeti fokozatosan majd a külön adókat, és az euró bevezetése is a tervek között van. A témában vendégünk Lendner Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok!
0: No, kezdjük először, még mielőtt a katáról beszélnénk, egy új információval, miszerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását. A kérdés, hogy hosszú távon fenntartható-e a döntés, milyen hatásokat indíthat el, és hogy ezek a munkavállalók eddig mekkora szerepet töltöttek be a magyar gazdaságban, hiszen azért ők nem feltétlenül itt költötték el a fizetésüket, hanem mondjuk hazaküldték.
1: Hát mondhatjuk azt, hogy 2020 óta Magyarországon és de egész világban turbulens időket élünk, nagy a felfordulás. Na most ez a felfordulás az utóbbi egy-két hónapra, gondolok itt a amerikai-iráni háborúnak a kirobbanására, ez különösen igaz, és ebben a helyzetben olyan gazdasági intézkedéseket kell hozni, amelyek egy-egy országnak a fenntarthatóságát, akár a munkaerőpiacon is hatékonyan szolgálják. Na most, ami a magyar munkaerőpiacot illeti, nálunk van egy 4,2%-os munkanélküliség. Na most ez egy alacsony szint egyébként az Európai Unióban, de ez folyamatosan van. És ezt hát törekednénk arra, hogy megoldjuk ezt a munkanélküliséget. Na most a munkaerőt, akik még mindig kívül vannak a munkaerőpiacon, és hiába vannak a közmunkaprogramok, hiába vannak az átképzési programok, ezeket az embereket valahogy most már be kell integrálni a munkaerőpiacra. Tehát ez a 100-200 ezer ember nem alkothat egy emberöltőt, hogy ő se dolgozik, a gyereke is se dolgozik, tehát valamit kezdeni kell, tehát ki kell kényszeríteni azt, és segíteni kell, ezek az emberek bemehessenek a munkaerőpiacra. Nyilván ez a bejelentés, ez folyamatos, fokozatos kivezetését jelenteni, jobbára itt ilyen vietnami munkaerőre gondolhatnék, meg abból a térségből, akik jöttek. Kétségtelen, hogy a magyar munkaerőpiacnak ez egy felszíni kezelése volt a munkaerő hiánynak. Hát ez azonnal kivezetni szerintem nem lehet, így lépésről lépésre azonban. Igen, tehát nekünk az a célunk, hogy a magyar munkaerő, aki munkára képes, az dolgozzon.
0: No, ez nyilván most egy újabb kérdést vetne fel, és legközelebb talán erről is beszélgetünk, hogy egy kormányváltás során mindig vannak elbocsátások, akár az állami intézményeknél, akár más területeken is cserélődik valamilyen módon ugye a munkaerő, de hogy több lesz-e a munkanélküli vagy sem, és megtartjuk-e ezt a jó foglalkoztatási rátát az Európai Unióban, ugye ez egy másik kérdés. No, de van még itt néhány nagyon fontos dolog. Az egyik, hogy összeszerelő üzemmodellnek nevezik az elmúlt 16 év gazdaságpolitikáját, ugye Kármán András. Ez egy régi kérdés, hogy hogyan lehet kilépni ebből az összeszerelő üzem részből, mert részben nagyon jó az, hogy itt ruháznak be nagyvállalatok, és ide települnek gyárak, ugyanakkor mégiscsak Magyarország részéről az lenne a kedvező, hogyha a magas hozzáadott értékkel tudnának a munkavállalók elhelyezkedni.
1: Igen, ez csak úgy lehetséges, meg a startup vállalkozásoknak a gyarapítása, amiről kapitány István gazdasági miniszter is beszélt. Na most ennek mindennek az alapja az, hogy Magyarországon a tudástőkének a volumene, minősége javuljon. Emögött meg az egyetemi képzés áll, meg az akadémiai élet. Na most alapvetően, hogyha változtatni akarok azon, hogy Magyarország ne egy összeszerelő üzem legyen, hanem egy startup vállalkozások tömegét működtető nemzetgazdaság, ahhoz az kell, hogy az egyetemi képzés meg az akadémiai életet át kell szervezni, és az a meritokratikus szemlélet, ami nincsen, azt kell oda behozni. Tehát egyről kettőre nem jutunk, hogyha ezt a feudális begyöpösödött rendszert föntartjuk. Kétségtelen, hogy az elmúlt években a felsőoktatásban történtek változások. Gyarapodtak a nemzetközi tudományos teljesítmények, kutatási eredmények, nemzetközi minőségi publikációk. Azonban az a helyzet, hogy más hozzánk hasonló, akár szomszédos országban is, nem beszélve a világ vezető tudástőke hatalmairól, ott még gyorsabban gyarapodtak. Tehát nekünk ez a fejlettségünk, a periferikus helyzetünk az elmúlt években sem változott sajnos. Tehát, na most ez nem pénzkérdése. Ez nem pénzkérdése, ez hozzáállás kérdése. Én azt gondolom, hogy ezen kell változtatni, és akkor lesznek startupok, akkor lesz hozzáadott érték, akkor nem csak összeszerelni jönnek a működő tőke befektetők Magyarországra, hanem úgynevezett értékteremtő innovációs beruházásokat is nagyobb számba valósítanak meg. Azt nem mondanám, hogy teljesen összeszerelő üzem lenne Magyarország, de hát sajnos a autógyárak, akkumulátorgyárak azért hát nem a legmagasabb hozzáadott értéket termelik.
0: Ugyanakkor az oktatásnak a változása az mennyi idő alatt mutatkozik meg például a munkaerő piaci szereplők részvételében, tehát hogy milyen arányban lesznek azok, akik mondjuk a magas hozzáadott értékkel, vagy éppen az összeszerelő résszel foglalkozhatnak.
1: Nézze, én tehát ugye nem vagyok politikus, egy egyszerű közgazdász vagyok, és azt mondom, hogy ide nagyon hosszú időnek kell eltelni, mire az országnak a minőségi tudástőke képzése átalakul. Tehát éppen most olvasgattam, illetve tanulmányozgattam olyan adatsorokat, amelyek világosan kimutatják, hogy mindenféle óriási pénzek mentek a felsőoktatásba, meg akadémiára, és nincs előrelépés az utóbbi években se. Korábban se volt, de az utóbbi években sincsen. Tehát messze megelőznek bennünket a csehek, a szlovákok, a lengyelek, most ilyenről nem beszélek, hogy Kínában fajlagosan persze. Tehát fajlagosan, nem az, hogy ők többen vannak és több publikációjuk van, hanem fajlagosan levetítve egy egységre magasabb teljesítményeket tudnak elérni. És Magyarország ebbe még mindig gyerekcipőbe jár. És ez nem a kutatásnak a szabadsága meg egyebek, hanem egy olyan társadalmi makrogazdasági környezet, hogy érje meg Magyarországon tanulni, kutatni és a tudástőkét hasznosítani.
0: Elbeszélgettem az időt, és előre is elnézést kérek a következő vendég, de még a kata visszavezetéséről feltétlenül beszélnünk kellene. Ugye sokakat rosszul érintett, mi volt a célja, mi változik a visszavezetéssel?
1: Hát az helyzet, ez nagy viharokat keletkeztetett, mikor kivezették a katát. Én mondtam is annak idején Parag Lászlónak, talán ez nem kellett volna, mert hát való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt. Tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Na most az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formába, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
0: Még egy gondolat, 1%-os vagyonadót vezetnek be, nyilván ez nagyon sok egyébként kormánytagot is fog feltehetőleg érinteni. 1 milliárd forint lesz ugye az alsó határ, 1 milliárd forintnál 10 milliós befizetés mennyit jelent?
1: Hát 1 milliárd forint fölött van mondjuk valakinek van 1 milliárd 200 millió forintja, akkor 200 millióra vonatkozik a 1%. Én ezzel kapcsolatban elmondtam azt, hogy már máshol, hogy szerintem ezt emelni kellene, ezt a mértéket, mert ez a 1 milliárd forint az, aki Magyarországon vállalkozik mondjuk 30 éve, 40 éve, hát azért nagyon sok embernek van 1 milliárd forintja. Nyilván nem a széles néprétegeknek, én nem azt mondom, de sok vállalkozónak inkább egy olyan 5 milliárd forint fölött kellene ezt a vagyonadót meghúzni. Már nem egy hatékony adó, ismerjük el, nincsen Magyarországon vagyonregiszter, hiteles vagyonregiszter, ezt ki kell alakítani az elkövetkezendő években, én azt gondolom, és akkor esetleg hatékonyan működhetne a vagyonadó, de az igazi magyar adóbevételek az általános forgalmi adó, meg a jövedéki adó, tehát ezen van a hangsúly.
0: Innen folytatjuk legközelebb. Lettner Csaba közgazdász professzor volt a vendégünk, köszönöm szépen.

0: 7 óra 52 perc, az uniós források hazahozása az egyik legfontosabb ígérete a magyar kormánynak. Erről is beszélünk a következő percekben. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, először azt szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy mekkora összegek várnak arra, hogy hazaérkezhessenek, ezeknek milyen feltétele van, szoros a határidő, aztán majd arról is, hogy milyen projektek férnek ebbe bele, mert azért egy-egy unió pénznél előírják azt is, hogy mire lehet költeni.
1: Így van, hát most, ami első körül megérkezett, a 11 ezer milliárd forint, ez nem kevés, ha megnézzük a főköltségvetésnek a főszámát, akkor az ugye olyan 90 ezer milliárd körül van, tehát hogy azért ez egy elég jelentős összeg, ez már tényleg szabad szemmel is látható. A probléma persze az, ennek a legnagyobb része az a helyreállítási forrásokból érkezne, hiszen a többiből még van annyi összeg nem lefagyasztva, amit le lehet hívni az elkövetkezendő időszakban, és ugye ezek a határideje augusztus vége. Azért is nagyon sürgető tényleg a határidő, és nem most is
0: tesz meg ez a lehívásnak a vége, vagy a projektek ismertetésének, pályázat beadásának a határideje?
1: Ez máshogy működik, mint a rendes uniós források, tehát nem egy utófinanszírozás zajlik, hanem a kormányzat pénzt költ, el kell érni bizonyos arányszámokat, vagy irányszámokat, mérföldköveket, hívjuk, ahogy akarjuk. Ezek mondjuk az, hogy mit tudom én, mennyi óvodai férőhely jusson ezer gyermekre. Most csak mondtam valamit, nem tudom benne konkrétan ilyen vállalást, de ez érzékeltette, hogy miről is van szó. És nyilván a helyreállítási terveket úgy adta be annak idején az előző magyar kormányzat, hogy ezek a számok elérhetőek akkor, hogyha a pénzeket megkapja az ország. Nem kapták meg a pénzeket Magyarországon, így aztán ezeket nem is sikerült elérni. Tehát valószínűleg egy új helyreállítási tervre lesz szükség, mert ez egy több éves helyreállítási terv, amiben van nyújtva előre. Ezt lehetetlen néhány hónap alatt hazahozni, pont azért, mert ezeket a számokat nem lehet elérni. Tehát éppen ezért kell egy új helyreállítási terv, de nyilván előtte kell most a politikai alkú. Látjuk, hogy ez folyamatban van. Ha ez megvan, akkor végig kell zongorázni a helyreállítási tervet, először a bizottság, aztán a tanács jóváhagyja, és ha megtörtént a jóváhagyás, indulhat meg ezeknek a számoknak az elérése. Itt ugye meg is vannak szava, hogy milyen területekre akarnak sok pénzt költeni, a zöldítés, a digitalizáció, de nyilván ezen kívül más szempontokat is be lehet hozni. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon például a pedagógus béremelést is sikerült bevinni uniós programba, tehát hogy azért lehet itt kreatívnak lenni, de nyilván a probléma az, hogy nagyon rövid a határidő, és hosszabbítás nem is várható, még Magyarország kedvéért sem, sőt, még tovább megyek, még Magyar Péter kedvéért sem fognak hosszabbítani, hiszen azt látjuk, hogy a legtöbb uniós tagállam még szeretné hosszabbítani ezt a programot, de Brüsszel meg nem akar igazából ezeket a pénzeket már kifizetni, ott is ugye nehéz helyzetben van a költségvetés, tehát nyilván ezeket a pénzeket ők máshol akarnák hasznosítani.
0: Értem, de mire tudja költeni, tehát hogy mire költheti el, ami ilyen gyorsan megvalósítható?
1: Hát ezt kell kitalálnia most a kormányzatnak, és ehhez tényleg nagy kreativitásra lesz szükség. Na azt látom, hogy jelenleg az állam alapvető működésében is döccenők vannak. Most egy ilyen csetlés-botlás zajlik a Tisza részéről, hogy mondjak egy példát, napokig nem voltak szakmai államtitkárok Magyarországon. Ilyen 1990 óta nem volt, hogy a minisztériumokban ne legyen közigazgatási szakmai felügyelet, és ráadásul úgy sikerült az újakat kinevezni, hogy régiek már ki voltak rúgva, tehát hogy a kettejük között, az újak meg a régiek között lesz-e bármiféle átadás, vétel, megvalósul-e mondjuk az informális információk átadása, azzal kapcsolatban milyen projektek futnak most a minisztériumokban szakmai szempontból, és így tovább. Ha ezek nincsenek meg, akkor hónapok, mire ezeket összeszedik az iratokból és egyebekből. Tehát ez azért is nagyon fontos, és nyilván, amíg ilyen egyébként elkerülhető helyzeteknek a megoldásán dolgozik a magyar államigazgatás, addig nem tud máson dolgozni, és egyik hozzájtenem, hogy még egy óriási ígéret csomag jött mellé a kormányzat részéről, minden is ki lesz vizsgálva gyakorlatilag, hát ez megint egy óriási apparátust igényelne, egy olyat, amit pont lekötnének egyébként az uniós pénzek lehozása is, mert ha ezt a pénzt el kell költeni, akkor az rengeteg ember fog kelleni ahhoz, hogy ez megvalósuljon.
0: Ez egy érdekes kérdés, ugye most egy uniós tárgyaló delegáció érkezik Magyarországra, és elsősorban az uniós pénzekről tárgyalnak majd, és az uniós feltételrendszert ugye itt azért nem teljesítette az előző kormány, bár ön is említette, hogy azért vittek be olyan projekteket, például a pedagógusok béremelését, ami elszámolható volt az uniós projektekben, mert hogy az ország szuverenitásának feladásához vezettek volna. Mi lesz az az icipici szuverenitás, amiről le kell mondani most az uniós pénzekért, vagy ebben a helyreállítási alapban lesz-e olyan?
1: Igen, ez a nagyobb csomag része valószínűleg, tehát ez ugye a befagyasztásra érintett összegeknek is a feltételrendszeréhez illeszkedik. Hát ez ugye gyakorlatilag a 27 szuper mérföldkő, amit Brüsszel meghatározott. Ezek egy jó részét egyébként Magyarország meg teljesítette, tegyük hozzá, csak nem került rá a pecsét, hogy ezek teljesítve vannak. Tehát, hogy egyszerűbb a helyzet ebből a szempontból. Másrészt ott van a migráció, ott van a gyermekvédelmi törvény kérdése, és még vannak ilyen egyéb politikai ügyek a csőben, ahol egyértelmű, hogy elvárás van. Ez, hogy Ursula von der Leyen is mondta annak idején, amikor ezeket a pénzeket befogyasztották.
0: Na, beszélgetünk még majd a jövőben a kérdésekről. Donfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balog József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit. A kormányfő szerint a jövő héten aláírhatják a politikai megállapodást az uniós források hazahozataláról.
3: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Mondjuk a részleteket. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. Az ügyben 8:30-kor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
2: Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
4: Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sólyog Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
3: Az idei költségvetés teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány, amely szerint a büdzsé átláthatatlan. A határozat már megjelent a magyar közlönyben.
2: A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban többször is módosították.
3: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
2: Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
3: Lazítana az uniós költségvetési szabályokon Olaszország az energiaválság miatt. Az olasz miniszterelnök ezügyben levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez. Mindeközben az Európai Parlament is ülésezett Strasbourgban, ahol szó volt például az uniós acélipar védelméről. A témában tett javaslatról ma szavaznak. Berek Patricia tudósított Brüsszelből.
5: A jelenlegi szabályok szerint a tagállamoknak 3% alatt kell tartaniuk a költségvetési hiányt. Giorgia Meloni azt szeretné, ha az energiaválság kezeléséhez szükséges beruházások és intézkedések hasonlóan a védelmi kiadásokhoz mentesülnének a 3%-os plafont meghatározó stabilitási és növekedési paktum hatája alól. A bizottság korábban már jelezte, hogy a költségvetési fegyelemtől nem szeretne eltekinteni. Az EU minden esetre szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, húzta alá tegnapi tájékoztatóján a testület szóvivője. Az uniós acélipar védelméről vitázott az Európai Parlament. Kostas Kádis uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai acélipart veszélyezteti a globális túlkínálat. Az ágazat 300 ezer embert foglalkoztat Európában, de az elmúlt 20 évben 65 millió tonnával csökkentette termelését, és 100 000 munkahely szűnt meg. Az unión kívülről érkező acélipari termékekkel szemben védővámokat vezettek be, de az ideiglenes intézkedések június végén lejárnak, ezért az uniós biztos hangsúlyozta, július 1-től új, magasabb védővámokra van szükség.
3: Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A politikó arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt, és Alexander Stubb finn elnököt sem, még Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Mindeközben folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
6: Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy sahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagy hatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
3: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
2: Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
3: Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter.
2: Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat, a megújuló külpolitikai irányvonalat pedig egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök, Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd.
3: Strasbourgban egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlenek a Petőfi szobrot.
2: A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A szobrot már múlt pénteken is megrongálták. Azt nem tudni, hogy a két incidensért ugyanazok-e a felelősek. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben.
3: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, és nincs ok a pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjesztik a vírust.
3: A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása.
2: A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
7: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
3: A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső.
2: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egyes részein még mindig jelentős a szárazság. A csapadékmennyiség néhány területen az 5-10 millimétert sem haladta meg. Hangsúlyoztam, mivel a hazai zöldségtermelő területek mintegy 90%-a öntözött, ezért korai lenne még arról beszélni, hogy az aszálykárok miként befolyásolják majd az idei zöldségtermelést, termést. Hozzátette, a gyümölcstermesztésben a csapadékhiány jobban érezteti a hatását, mivel ott kevesebb az öntözött terület, ráadásul a fagy is komoly problémát okozott az ágazatban.
8: A fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, kb. 2 hét múlva látunk tiszta képet a tisztavúgulás befejeződése után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcstermelői is súlyos károkat szenvedtek.
3: A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban is a nádasok mentén gyérítik a rovarokat.
2: A biológiai kezelés kizárólag a csípő szúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogok szaporodásának, ezért érdemes ezeket felszámolni.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint teherautóval ütközött egy autó a 10-es főúton Pilis Csaba belterületén. A 26-os kilométernél félpályán már elindult a forgalom, de a torlódás mindkét irányban több kilométeres. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában a Bajcsi-Zsilinszky út előtt, illetve Újpesten a Vécsey-Károly utcában a Nádor utcánál sávlezárásra készüljenek. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés való.

0: Az elitben maradásért játszik ma a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Ádám Martin távozik Paksról, korábbi parasportolókat díjaztak a Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Virányi Zsolt a Fehérvár AV19 hátvédjével Stipsis Bencével latolgatta az esélyeket.
2: Britek ellen annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit ember hátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad ember hátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
3: Eddig ezen a VB-n, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
2: Így van, hát hokiba az a fő. Százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi, nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. Talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebben a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen. Van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzést, megnézni, mi működött, mi nem. Bekkek azok nehezek, fárasztóak, itt elég magas tempó ezeken a meccseken.
0: Tegnap még két mérkőzést játszottak csoportunkban, a jégkorong világbajnokságon Finnország, Egyesült Államok 6-2 és Svájc, Németország 6-1.
1: Nemzeti Sport Krónika.
0: A jövő hétvégi budapesti bajnokok ligája döntőre készülő Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett vendég Burnley-t az angol labdarúgó Premier League 37. fordulójában, amivel a listavezető londoniak 5 pontra növelték előnyüket a tabella élén, és nagy lépést tettek a bajnoki cím megnyerése felé. Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves játékos 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31-szer volt eredményes, ezzel gól király lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott csatár iránt a másodosztályú Szeged érdeklődik. Ádám Martin a bajnoki éremátadó után az M1 stábjának nyilatkozott a váltásról.
4: Hogyha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott. A végén ez a harmadik hely megszerzése bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson, nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem válogatott játékos, gólkirály, évjátékosat el lehetne sorolni, szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
0: Az NB1-es Puskás Akadémiát erősítő Laros Duarte, illetve a Videoton korábbi játékos a Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán a H csoportban Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar, az olasz szakember viszont nem számít többek között Thiago Silvára, Lucas Beraldóra, João Pedrora, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra sem. Újoncként maga biztosan maradt bent a Csíkszered a román élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A sikeredző I.S. Robert viszont a hétvégi Botosán elleni 2-0-ás győzelem után elbúcsúzott a klubtól. A vezetőedző így indokolta döntését.
5: Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz, úgyhogy valamit megálmodjál is, ahol váljon. Itt azért

0: Sok faktoron, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát. Kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még hajnalba igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, meg közösen hoztuk a klubba, hogy lejárt egy 3 éves ciklusom, és úgy gondolom, hogy se energiám és lehet se fizikai lélek jelenlétem nem lett volna még egyszer újra, hogy újra kezdem ezt az évet, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt számomra, főleg így ez az utolsó 2 év a feljutás és a csapatnak a bentartása. Rengeteg munka van a háttérben. Azt érzem, hogy megtettem, amit vártak tőlem. Remélem úgy, hogy meg vannak elégedve a munkámmal. Felemelt fejével búcsúzok a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól. Együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves terve ciklust. Ekkora városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztály csapata legyen, jól teljesítsen, Románia bajnokát megverje és még jó eredményeket elérjen. Ez történelem fog maradni. Innen már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, amit bíztattak.
1: A Csíkszereda labdarúgó csapatától búcsúzó vezetőedzőt, I. és Robertet hallották.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára, és 2 Európa-bajnokságon is képviselte a magyar színeket. A világ és Európa-bajnok Érdi Mária a nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán jelenleg a 22. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. Udvardi a belga Hanne van der Winkelnél bizonyult jobbnak 6-4-6-2-re, míg Bondár ellenfele a szlovén Polona Herzog 17 percnyi játék után 1-1-es állásnál sérülés miatt feladta a mérkőzést. Stolár Fanni Ézsia Muhameddel 4-döntőbe jutott a strasbourgi salakpályás tenisztorna páros versenyében, a magyar-amerikai kettős egy japán-tájvani duót győzött le a győzött a döntő rövidítésben. A hétvégén a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVSE otthonában. Tóth Béla a leendő ellenfelekről kérdezte a Fradi szélsőjét, Leimeter Dórát.
3: Már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákosz van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
4: A 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott még nagyon még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
1: A Ferencváros vízilabdázóját, Leimeter Dórát hallották. A Magyar Sportházában tegnap tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás Lászlóné, Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehet. Tehát az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszóedző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésében Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült. Lengyel Lajossal B. Német Péter beszélgetett.
5: Miután egyek vagyunk, gyakorlatilag egy parasport létezik, különböző szövetségek megjelentésében. Nagyon régóta együtt dolgozunk a Paralimpiai Bizottsággal. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség az értő fogyatékossággal élők és a tanulásban akadályozott embereknek a sportját szervezi idehaza, illetve külföldön, szerte a világon. Nagyon fontos, hiszen ezek az embereknek az egyik megjelenési lehetősége a sporton keresztül mutatkozik meg, nem csak idehaza, hanem a világversenyeken is, milyen nagyon büszkék vagyunk. Ezek a versenyzők közel 2000, akik igazos sportolók, 90 tagszervezetben, kiváló eredményeket érnek el, 22 sportágban meghonosítva Magyarországon, 16 nyári és 6 téli sportágban. Ezt szeretnénk továbbvinni és fejleszteni, amilyen nagyon büszkék vagyunk, hogy most egy felkapó sportág a triatlon már elindult, és jövő hétvégén Somorján az világ egyik nagy triatlon versenyen már 2 speciális olimpiai sportoló is. Tavéb ugyan már voltak, de most másodjára újra részt veszek ez a nagy nemzetközi megméretetésen.
6: Azok a feladatok, amelyeket felsorolt, szép feladatnak tűnnek, ugyanakkor nehéznek is, amit talán egy olyan együttműködő szervezet, mint önök a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, vagy a Paralimpiai Bizottság az önök számára könnyebbé tud tenni, könnyebb az együttműködés velük.
5: Vannak elnökségi ülések, ahol megvitatjuk a szervezetek közötti munkákat, problémákat, felvetéseket, és a paralimpiai köztestületnek a feladata az, hogy ezeket a problémákat közvetlenül vigye be a kormányzat el, és próbálja a kormányzaton keresztül segíteni a fogyatékosság élő embereknek a sportmozgalmát. Hosszú évek óta ezt megteszik, és kiváló eredményeket értek el a fogyatékos sport érdekében.
1: Lengyel Lajost, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnökét hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Műsorajánlat. Kalendárium. A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Legerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
8: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: Nagyok. Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta. Aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
8: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
10: Napi jegyzet című rovatunkban Skardelli György, Kossuth és Ilbő Miklós díjas építész, érdemes művész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
8: Napi jegyzet.
11: Jó reggelt kívánok! Ötpacsirta utca 2. Az Ötpacsirta utca a 8. kerület talán legrövidebb utcája. A 2-es szám 1 a kis utcából nyíló épületet takar. Persze sokkal többet mondó, a Palota negyed egyik palotájaként, az egykori Almási palotaként említjük. Még akkor is, a szerényebb, mint a vele egysorban álló Festetics, Eszterházi vagy Károlyi palota. Ennek ellenére mégsem véletlen, hogy ezt az épületet emelem ki a sorból. Az 1902-ben létrejött Magyar Építőművészek Szövetsége több mint 7 évtizede lakja az állami kézbe vett épületet. A Az épület összeforrt az építészeket magába tömörítő társulás nevével a több évtized alatt. A szövetség már létrejöttének pillanatában célul tűzte ki, hogy a szakmai érdekképviselet mellett az építő művészet megismertetésében és társadalmi elfogadtatásában elüljáró szerepet vállaljon. Azonban az első világháborút követő időszak során megszűnt és eltűnt a közéletből. De az építészek nem nyughattak, és mintegy 10 év elteltével újraindították a szakmai közösség életét. Az alapítók célja jottányit sem változott a több évtized alatt. Mi több, az állandó székház az Almási palotába való költözést követően további tevékenységbe fogtak. Az épület igazi szellemi műhelyé vált az aktuális építészmesterek által. Előadások, kiállítások jelentek meg a falak között, amelyek sokszor a határon túli építészek meghívásával nemzetközi jelleget öltöttek magukra. Számos világszerte ismert építésszel lehetett személyesen találkozni, amely a bezártság idején különösen inspiráló volt. Létrehoztak egy 7000 kötetes könyvtárat, mint egy dokumentálva a több évtized alatt megjelent építésztárgyú irodanyagot. A kezdetektől alapított folyóirat megújult, és régi új magyar építőművészet néven elérhető ma is. Az országos tervpályázatok eredményhirdetése során nem egyszer vált izzóvá a hangulat a Kóskároly teremben az összecsapó érvek miatt. A felkért opponens, ez általában egy jól ismert építész volt, nem csak a beadott terveken ment végig, értékelve azokat, de a tervpályázati zsűri véleményét is megkérdőjelezhette, adott esetben számon kérve döntésük szakmaiságát. Már az Almási palotába való beköltözés évében, 1953-ban az akkori építész nagyságok elindították a mesteriskola intézményet. Ha így mondanánk, egyfajta posztgraduális képzést a legtehetségesebb fiatal építészek számára. Ezt már nem nézte jó szemmel az akkori politikai vezetés. Rásütötték az elitképzés bélyegét, és megszüntették néhány év működés után. De az építészek nem nyugodhattak. 10 év elteltével újraindították ezt a rendkívül színes, ciklusokként 2 évig tartó több irányú képzést. Ugyanis nem csak építészetről esett szó, hanem az irodalom, a képzőművészet, a filozófia jeles képviselői is megjelentek az összejöveteleken, egy-egy előadással pallírozva a fiatal építészek szemléletét. A jól ismert építészeti műhelyek felkeresése, hazai és külföldi tanulmányutak is részei voltak a 2 éves ciklusnak. Az Építészek Szövetsége tagdíjakból tartja fenn működését, amelyből persze nem futja a műemléképület felújítására. Ez pedig 7 évtized után már elkerülhetetlenné vált. Ráadásul felrepent a hír, hogy az épület a továbbiakban nem szolgálhatja az építészet ügyét, a szövetségnek az összes tevékenységével együtt ki kell költöznie onnan. De az építészek nem nyugodhattak. Újra összeültek, a szakma minden oldaláról érkezve, képviseleti szervek vezetői, oktatási karok irányítói, alkotó építészek, nyilatkozatokat készítettek, jövőbeni működési programtervezetet hoztak létre, felkerestek szakpolitikus vezetőket, lobbizva a több évtizedes hagyománnyal bíró épület megőrzése érdekében. Csak remélni lehet, hogy ez nem jelent újabb 10 éves szünetet. Az ígéret megvan rá.
10: Napi Egyzet című rovatunkban Skardelli György, Kossuth és Ybl díjas építész, érdemes művész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 után 1 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
12: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában, az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronz plakettet feszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A szobrot már múlt pénteken is megrongálták, azt nem tudni, hogy a két incidensért ugyanazok-e a felelősök. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Még több százezeren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel.
13: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
10: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Lássuk először is, hogy mi történt a tegnapi napon Nyugat-Európa szerte. Tehát május 18-án Európa részvénypiacai ideges, de végül is többnyire pozitív napot zártak. A reggeli bizonytalanságot az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése okozta. A befektetők ugyanis attól tartottak, hogy a közel-keleti feszültség, különösen a hormuzi szoros körüli bizonytalanság újra erős inflációs nyomást hozhat. A nap végére azonban megjelent a remény, hogy diplomáciai úton mégis enyhülhet a helyzet, és ez visszahozta a vevőket a piacra. A pán-európai index közel 1%-os emelkedéssel zárt. A frankfurti tőzsde vezetőindexe kifejezetten erős volt, közel 1,5%-kal kapaszkodott feljebb. A londoni tőzsde vezetőindexe is több mint 1%-ot tudott emelkedni, amit az energiaszektor is támogatott. És még a bár ennél szerényebb emelkedés, de a párizsi tőzsde is emelkedést tudott elkönyvelni. Amerikában már jóval szelemásabb kép rajzolódik ki. A Dow Jones ipari átlag kevesebb, mint 0,5%-kal tudott erősödni. A technológiai részvények mutatója is nagyjából ekkorát mozdult el, csak hogy az ellenkező irányba eséssel reagált a tegnapi napra. Mi húzta szét ennyire a piacot? Elsősorban a technológiai részvényekben megjelent profitrealizálás. Az elmúlt hetek mesterséges intelligencia vezérelte emelkedése után sok befektető úgy érezhette, ideje kivenni a pénzét. A magyar részvénypiac végül tegnap enyhe pluszban zárt, körülbelül 0,5%-os emelkedéssel végzett a BUX. A kép a felszín alatt viszont vegyes volt. Az OTP minimálisan csökkent, illetve hát mondhatjuk nyugodtan azt is, hogy gyakorlatilag oldalazott, miközben a piac továbbra is a geopolitikai kockázatokat és az osztalék fizetés előtti pozícionálást mérlegelte. A MOL tudott egy jelentős több mint 1%-ot erősödni, amiben szerepet játszott a magas olajár és az energiaellátási kockázatok újraárazása. Lássuk, hogy mi történik ma reggel. Európa még nem vett lendületet, inkább óvatos kivárással indítják a kereskedést. A hétfői hullámzó, de végül is pozitív zárás után a befektetők már azt mérlegik, elége a közel-keleti feszültség enyhülésének az ígérete ahhoz, hogy tartósan visszatérjen a kockázatvállalási kedv, vagy az olajár és a kötvényhozamok újra rányomják a bélyegüket a piacokra. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 360 forintba, míg egy amerikai dollár 309 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
10: Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
13: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
10: 8 óra 37 perc. Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvény módosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a tegnapi kormányülés után. Súlyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Kara Barnabás összefoglalója.
15: Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Többek között erről beszélt a köztársasági elnök az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű.
16: Mi úriember módjára, független attól, hogy éppen ma hogyan kelt fel a köztársasági elnök, vagy mit kellett mondania, a bukott maffia főnök utasítására az Index nevű propaganda oldalon, megvárjuk a május 31-ét.
15: Magyar Péter a reggeli bejegyzése után a kormányülés utáni sajtótájékoztatón is üzent Súlyog Tamásnak. Itt a miniszterelnök megismételte az álláspontját és lemondásra szólította fel az államfőt.
16: Én részletesen beszéltem az elnök úrnak arról, hogy nem csak a személyének a helyzetét kellene vizsgálnia, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitását, a magyar jogállam és demokrácia még megmaradt darabkáira is vigyázhatna, ha már a magyar nemzet egységére nem sikerült vigyázni két év alatt.
15: Magyar Péter arról is beszélt, Súlyog Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte a köztársasági elnök, kit keressen, ha esetleg lemondana.
16: Ő maga mondta el nekem ezen a megbeszélésen, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
15: A miniszterelnök végül leszögezte, felülvizsgálják a köztársasági elnökök leköszönés utáni járandóságait. Szerinte ugyanis a bukott államfőknek nem járhat állami juttatás.
17: Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
15: Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
17: Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
15: Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
13: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
10: Stúdiónk vendége Székely Sándor, a Szolidaritás párt elnöke. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
10: Honlapjukon megjelent egy felhívás, felszólítás, közlemény. Kármán András, a jelenlegi Tisza kormány pénzügyminisztere, a Fidesz volt államtitkárától azt követelik, hogy mondjon le. Na nézzük, hogy miért.
18: Igen, ugye... Nagyon nehéz látni, hogy a Tisza kormány mit szeretne csinálni úgy általában Magyarországgal, nagyon kevés a konkrétum, de a pénzügyminisztériumnál azért valami úgy fölsejlik, és ez, ami fölsejlik, ez szerintünk nagyon nem jó. Ugye miről van szó? Egyrészt ugye nem hallani arról, hogy a 27%-os áfát megszüntetnék, tehát marad ez a rendszer, ami hát az átlag embereknek elképesztően rossz, hiszen a fogyasztási termékeken van egy hatalmas Európa-bajnok adó.
19: Bocsasson meg, hogy itt a szavába vágok, de azért a zöldségeknél, gyümölcsöknél, és pont ma reggel beszélgettünk erről, felmerült a kérdés, hogy 5%-ra kellene csökkenteni.
18: Hát ez a kérdés mindig felmerül, csak aztán nem történik meg. Tehát ugye, és itt a második. Tehát ugye van egyszer ez a 27%-os áfa, aztán ugye belengedte a Tiszakorony, akkor 9%-ra leviszik az alacsonyabb keresetőeknek a személyi jövedelem adóját, amiről most kiderült, hogy hát ez majd csak 27-ben fog életbe lépni, de adójóváírásként, tehát valójában ez csak 28-ban, tehát majd 2 év múlva fog megtörténni, tehát ez egy ilyen, hát ugye majd meglátom, hogy 2 év múlva történik meg, amire annyira büszkék voltak, hogy majd akkor ez fog, és még egy dolog, amire tartozik, hogy ugye a legszegényebbeknek, tehát a legkisebb keresetőeknek, nem sok ember, 2-2,5 millió emberről beszélünk, ugye ezt a 9%-os dolgot, ezt majd 2 év múlvára csinálják, ám de bevezetnék a katát, ami ugye arról szól, hogy ha valaki fizet, tehát vállalkozása van, és mondjuk ő csak 12 millió forintot szeretne egy évben vállalkozni, akkor neki elég csak havi 50 ezer forintot adóznia. Ugye ez azt jelenti, hogy még egy tanár, vagy egy buszsofőr, vagy hát most nem sorolom végig a szakmákat, ugye keres 3-4-500 ezer forintot, de arra adózik is, most lehet, hogy kevesebbet, nem tudom.
19: Vagy
18: de
19: többet. Vagy több.
18: Hát a mediánbér az ország túlnyomó többségén sajnos nem éri el a 400 ezer forintot.
19: Ugye a pedagógusoknál, hogy hány éve tanítanak.
18: De sajnos az a számítás most, hogy ez napokban jött ki, hogy a magyarok jelentős része nem keres, közel se keresne 400 ezer forintot, de hogy a katával, és ugye, de akik keresnek ennyit, azok is adóznak 200 ezer forintokat, na de hogyha valaki katás lesz, mert meg tudja engedni, mert ez pár tízezer ember maximum, akkor nekik csak 50 ezer forintot kell adózni. Tehát ugye mi történik? A kisebb keresetőeknek az adózását azt csak egy picit segítik, de azt is majd csak 2 év múlva talán, ellenben, hogyha van egy szűk réteg, akit megsegítenek, és az fát meg úgy hagyják. Szóval szerintünk ez így ebben, hogyha ez így van, és ez az irány, a gyakorlatilag a nulladik napon, tehát most 2 hete van talán valójában a Tisza kormány, akkor ezt inkább ne is kezdjük el. Szóval ezt már láttuk az elmúlt 36 évben, hogy hogyan kell a dolgozó embereket nehéz helyzetbe hagyni, vagy rosszabb helyzetbe hagyni, és pár tízezer embernek megsegíteni. Jó lenne most már ezen túllendülni, és jó lenne, hogyha az átlag emberekkel foglalkoznánk, és nem a kiváltságos rétegekkel.
19: Ugye nagyon keveset tudunk egyelőre a tervekről, vagy a költségvetéshez való viszonyról, és ezt azért is mondom, mert például akár a beígért 9%-os eszélye helyett, ami majd történni fog, hogy ezeket például ön hogy látja, hogy ehhez hozzá kellene nyúlni a költségvetéshez, vagy a tervezett uniós pénzek hazahozatala az arra is jó lenne, mert hát abban azért mégiscsak vannak olyan területek, ugye a gazdaság elősegítésére, élénkítésére, vagy akár a foglalkoztatásra esetleg ilyen jellegű problémák megoldására is lehetne használni.
18: Hát nagyon nehéz ezt így kívülről, ugye, mi nem vagyunk országgyűlési párt, és ugye így nagyon nehéz betekinteni így a költségvetésbe, ugye most mindenféle hangok hangzanak el, hogy milyen állapotban van a költségvetés, jóba, rosszba, közepesen rosszba, tehát hogy ez kiderül, és nagyon kétséges ez az Európai Unió segítség is. Egyébként ezeket ugye előre kell finanszírozni, ugye az Európai Unió utólag finanszíroz, úgyhogy mi azt szeretnénk, a Szolidaritás Mozgalom, meg a Szolidaritás Párt, ugye nekünk ez a politikai közösségünk, hogyha végre nem attól, másoktól függenénk, meg nem minden kormányváltáskor nem azt hangzana el, hogy üres az államkassa, nagyon jó lenne, hogyha már itt tényleg transzparensen lehetne tudni, hogy Magyarország államának mi az anyagi helyzete, és akkor ebből lehetne kiindulni, és azt is nagyon szeretnénk, hogyha a magyar állam az elkezdené támogatni a magyar kis- és középvállalkozásokat, a mindenfajta, akár hazai, akár külföldi multik helyett. Szóval elmúlt itt 36 év, felszámoltuk még a legelején a saját mezőgazdaságunkat és iparunkat, tele vagyunk külföldi cégekkel, akik sajnos az osztalékot kiviszik innen, teljesen mindegy, hogy keletről vagy nyugatról érkeznek ide hozzánk. Cserébe a magyar állam ezeket a cégeket támogatja, és mi szeretnénk ezt a gyakorlatot megszüntetni, szeretnénk, hogyha a magyar állam a magyarokat támogatná, és akkor ez azt is jelenteni, hogy jóval kevésbé szorulnánk rá arra, hogy valakik kívülről, tehát az kívülről támogassanak minket, és nekünk azért kelljen kuncsorogni, hogy adjatok már, nekem mi teljesítjük a ti feltételeiteket, csak adjátok már ide azt a pénzt. Szerintünk ez egy nagyon rossz pozíció. Jó lenne, hogyha nekünk a saját államunk, saját magunkat támogatná.
19: No, beszéljünk még egy kicsit a Katárról. Ez azért érdekes, mert ugye nagyon sok mindenkit érint, vagy érint.
18: Pár tízezer embert.
19: Még nem tudjuk pontosan, hogy lehet, hogy a jövőben ez nem pár tízezer ember lesz, hanem ennél is több. Mert hogy nem tudjuk még azt sem pontosan, hogy milyen módon változtatnának, vagy vezetnék vissza. Hiszen arról van szó, hogy nem az eredeti formájában, vagy a régi formájában, hanem valami soft, lazított verzió lenne ez. Önöknek milyen javaslata lenne erre vonatkozóan?
18: Mi azt szeretnénk, hogyha mindenkire egyforma szabályok vonatkoznának. Szerintünk nagyon káros az, hogy az emberek egy része, egy nagyon jelentős része, ugye állami alkalmazottak, vagy cégeknél dolgoznak, és azok adóznak egyféleképpen, és akkor egész egyszerűen vannak kiskapuk. Szerintünk legyenek kiskapuk, mindenki, kétkezi munkás, a fehér galléros dolgozók, mindenkire egyforma szabályok vonatkozzanak, ugyanabban az országban élők, ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk. Miért van az, hogy vannak emberek, akik más, meg cégek, az egyik cégnek így kell adóznia, a másiknak meg úgy. Mi ezt nem tartjuk igazságosnak.
19: Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere, a Fidesz volt államtitkárának lemondását követeli a Szolidaritás párt. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Székely Sándorral, a párt elnökével. Köszönöm, hogy eljött.
18: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
13: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
19: 8 óra 49 perc, a strand szezon közelettével sokan kezdenek villámdiétába a látványos eredményért. Szakértők a későbbi visszahízásra, hormonális zavarokra figyelmeztetnek. Cínege Levente összeállítása.
20: Elég sok változás, sajnos leginkább negatív irányú.
21: Fogalmazott a villámdiétákról még pár hete Bánfalvi Péter proktológus a Duna Családi Kör című műsorában.
20: Az ember elkezd éhezni, ha nem is tudatosan, akkor tudattalat. Azok a statisztikák, amik nézték, hogy hosszú távon az ilyen sajnos jó-jó diétákkal kapcsolatosak, hogy hajlamosak vagyunk az ilyen gyors megoldások után visszahízni, sőt egy kicsit még jobban, mint ami előtte volt. Én még kiemelném azt, hogy az ember egy idő után már reményét veszti. Tehát, hogyha próbál ilyen módon lefogyni, nem is azt mondom, hogy egészségessé válni, hanem úgy nézni ki, az egészről leáll, nem néz azoknak az egészségesebb módszereknek utána, nem folytatja azokat, amivel egy hosszú egészséges életet élhetne. Sajnos egyén függő.
21: Amire nagyon oda kell figyelni, hogyha nagyon gyorsan akarunk fogyni, és csak a fogyásra koncentrálunk, emelte ki a szakember, senki sem onnan fog fogyni kezdetben, ahonnan szeretne, tette hozzá.
20: Hölgyeknek nem kell mondjam, hogy nem a Coca-Cola alak az, ami ilyenkor előjön, hanem melből fogynak inkább, de férfiak is inkább izomból. És ez sokkal veszélyesebb, mint hogyha úgy maradna az ember. Maga az életmód is nagyon sok irányú. Tehát egyrészt az, hogy mennyit alszik az ember, hogyan él, milyenek a szociális kapcsolatai, sokat beszélünk ezekről a kék zónákról, hogy ezek a faktorok megtalálhatók. Az egyik, hogy mennyit teszik az ember, miből, hogyan, és hát természetesen a mozgás, abból is egy csomó fajta kérdés felvetődik, hogyan mozog az ember, mit mozog, ez mind-mind egyén függő természetesen.
21: Arról pedig, mely laborparamétereket javasolják rutinszerűen vizsgálni azoknál, akik villámdiétát terveznek így a strandszezon közelettével, Balázs Pannit, a Színlab Sport specifikus dietetikusát kérdeztem.
22: Megtalálhatóak azok a legfőbb alapparaméterek, ami alapján egy étrendi változtatásban, egy életmódváltásban ki tudunk indulni. Ebbe beletartoznak az alap immunrendszeri markerek, vérképzési markerek, vasanyagcseréhez tartozó markerek, illetve a szénhidrát tehát a nyakcsere kapcsán láthatjuk az éhomi vércukorszintet, homoindexet, illetve ami nagyon-nagyon fontos, és sok életmódváltás itt szokott elcsúszni, hogyha nem tudunk a leptinnek a szintjéről. A leptin alapvetően egy hormon, ami az éhségünket befolyásolja, és hogyha ez nem megfelelő az adott illetőnél, de úgy gondolja, hogy mindent is jól csinál, a leptin szint az nagy mértékben tudja a zsírosodási folyamatokat befolyásolni, tehát például ez nagyon fontos látnunk, illetve a hormonrendszerhez tartozik még a pajzsmirigy hormonoknak a vizsgálata, ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont a fogyás, illetve hízás szempontjából. Érdemes még egy D-vitamin szintet is hozzácsatolnom a történethez, ugyanis a D-vitamin hiány is nagy mértékben befolyásolhatja egy fogyásnak mondjuk a sikerességét, vagy az immunrendszer állapotát.
21: Balázs Bandi szerint a gyors strandszezon előtti villámdiéták hatékonyságát alapvetően a szénhidrát hasznosítást meghatározó anyagcsere markerek, elsősorban az inzulin, a vércukor és a leptin befolyásolják, tehát ezért a fogyás sikere és fenntarthatósága szempontjából elengedhetetlen ezek ismerete. A szakember hangsúlyozta továbbá a rutinszerű laborvizsgálatoknál gyakran előforduló eltérések, mint a vérképzési paraméterek, a vörös vérsejtszám vagy a hemoglobin, vas B12 és fehérje hiány, D-vitamin hiány, valamint az inzulin rezisztencia feltárása kulcsfontosságú a személyre szabott biztonságos és tartós életmód és étrendi javaslatok megfogalmazásához.
22: A javaslatunk az szokott lenni, hogy mielőtt még a paciens magának elkezdeni elemezni és ördöget festeni a falra egy laborlelet készhezvételét követően, érdemes ugye a házi orvosával és dietetikusával is konzultálni. Ez azért fontos, hogy mind a két személlyel történjen konzultáció, mert természetesen a házi orvos akkor fog beavatkozni, hogyha bármilyen orvosi segítséget igényel az illető, tehát láttak olyan eltérést egy adott markerben, ami mondjuk gyógyszeres kiegészítést igényelne, míg a táplálkozási szempontokat tekintve egy dietetikus fog tudni nagyobb rálátást adni erre a történetre, hogy az életmódjához, a sporttevékenységeihez az adott illetőnek, és nyilván ugye a labor értékeihez mérten milyen változtatásokra van szüksége egyénre szabottan. Nek a kettőnek mindenképp kölcsönhatásban kell lennie egymással.
21: A dietetikus kiemelte, a laborvizsgálatok folyamatos nyomon követése elengedhetetlen, ha minden paraméter rendben van, elegendő az éves nagy labor, de eltérés esetén az érintett markereket 3-6 havonta ismétlődően érdemes vizsgálni a változások követéséhez. Balázs Bandi figyelmeztet, labor nélkül divat diétába kezdeni gyakran zsákutcához vezet, például a B, D-vitamin vagy a vas hiány, illetve inzulinrezisztencia akadályozhatja a fogyást, és ezek rendezése étrendi kiegészítéssel is, személyre szabott diétával, tanácsadással indíthatja be a tartós eredményt, fogalmazott.
22: Sokan végletekben gondolkoznak, tehát egy hónapig tartják, két hétig tartják, de akkor nagyon szigorúan, viszont utána minden visszaáll a korábbi rendre, és csodálkozunk, hogy nem történt érdemi változás. Inkább az lenne a cél, hogy olyan étrendet, életmódot alakítsunk ki magunknak, ami folyamatos jelleggel tartható tápanyagokban, vitaminokban gazdag, teljes értékű ételek szerepelnek benne gyakoribb jelleggel, illetve a mozgást is muszáj ide tenni, mert sokan például egy drasztikus kalória megvonástól mozgás nélkül várják a csodát, viszont a kettő nem fog egymás nélkül működni hosszú távon.
21: Balázs Bandi kiemelte, mások sikerén alapuló 1200-1500 kalóriás étrendek összehasonlítása félrevezető lehet, mert az egyéni tápanyag összetétel és anyagcsere jelentősen eltérhet, így ami másnak bevált, nem feltétlenül működik nálunk. Az időszakos böjt például a 8 órás étkezési ablakkal önmagában megfelelő lehet, véli a szakember, de csak személyre szabottan alkalmazható. Fontos felmérni, kinek ajánlott és kinek nem, valamint a labor és szakmai kontroll mellett érdemes azt bevezetni, fogalmazott a Synlab sportspecifikus dietetikusa.
19: 8 óra 56 perc a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért, és hamarosan kezdődik a délelőtt, majd a híreket követően. A stúdióban már itt van Horváth Szilárd, és ha minden igaz, már is elmondja önöknek, hogy milyen témákkal várják majd a tisztelt hallgatókat. Szervusz, Szilárd!
0: Szervusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is persze. Az 1%-okkal foglalkozunk most legelőször, azért, mert ma május 19-e, ma holnap pedig május 20-a, azaz lejár az adóbevallási határidő, és szeretnénk egy kicsit megnézni, hogy akik az utolsó pillanatra hagyták a NAV által egyébként már kitöltött személyi jövedelemadó bevallások elfogadását, azoknak mire kell figyelniük, meg szeretnénk kicsit jobban megnézni az 1%-os adományokat is, mert mégiscsak az a helyzet, hogy aki ezt az 1%-ot odaadja valamely civil szervezet, ez úgy teheti meg, hogy neki tulajdonképpen semmibe nem kerül, csak néhány kattintásba, hogy megcsinálhassa ezt.
19: Viszont nagy segítség lehet azoknak, akik kapják.
0: Óriási segítség. Hát ugye látjuk, hogy van Magyarországon nagyjából 60 ezer civil szervezet, és remek dolgokat csinálnak helyben. Tehát nem feltétlenül kell a legnagyobbakra gondolni, de azokra a kisebbekre is, amelyek egy-egy iskola mögött, vagy egy-egy civil kezdeményezés mögött vannak, bizony nagyon érdemes figyelni. Aztán apaképről beszélünk, mert ma a férfiak napja van. Úgyhogy megnézzük az apakép, férfikép, mennyire változott az elmúlt időben, mert nyilván változott az elmúlt évtizedekben is már. És aztán pedig foglalkozunk még pénzügyekkel, mert hogy azt is megnézzük, hogy milyen, hogy kell takarékoskodnunk, és hogy tudunk kevésből is takarékoskodni. Tehát most azt próbáljuk megnézni, hogyha valakinek nincs olyan nagyon sok pénze, akkor mégis mit tehet, hogy valahogy hóközben mégis félre tudjon rakni, és valamennyire gyarapodjon még a pénze.
19: No hát hasznos, fontos kérdések. Egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy például az apakép vagy a férfikép változott az elmúlt években, vagy az évtizedekben. Úgyhogy hallgatjuk majd a délelőtt műsorát Formáth Sziláddal. Én pedig valamennyi munkatársam Pillinger Marianna, Bényi Csaba és Gál Ilona nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor ismét számítok önökre. Szép napot kívánok, Csete Beltet hallották.

0: társadalmi célú reklám.
1: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rümök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a délelőtt rövidesen kezdődik. Ma a fronthatás nem terheli a szervezetünket. A délelőtt témáiról szólva, Önök mit gondolnak, milyen ma egy igazi férfi? Változott-e a férfi kép és az apa kép az utóbbi évtizedekben? Önöknek milyen az igazi férfi és az igazi apa? Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témában is. SMS számunk 39666. Most mindenek előtt rövid krónika következik, Ceglédi Edittel.
3: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége. A dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került, közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, a közmédia az elmúlt években nem teljesítette alkotmányos és demokratikus feladatait. Hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el. Ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A szobrot már múlt pénteken is megrongálták, azt nem tudni, hogy a két incidensért ugyanazok-e a felelősök. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és médiaismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Magyar Bencés trilógia címmel előadássorozat kezdődött Rómában a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében. A program sorozatban a Rómában szolgáló magyar bencés tudósok tartanak előadásokat teológiai és kulturális témában. A nyitó programot Zátonyi Maura bencés nővér tartotta a bingeni Szent Hildegárd munkásságáról. A következő hetekben Fehérvári Jákó őrs professzor, a Szent Anzelm pápai egyetem rektora és Simon Tamás László biblikus teológus is előadást tart majd. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
4: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
5: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
4: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
2: 9 óra múlt 6,5 perccel Dián Gergő szerkesztő névében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Május 20-a, vagyis a holnapi nap a személyi jövedelemadó bevallásának és az E+1%-ok felajánlásának határideje. Az 1% sok civil szervezetnek létfontosságú lehet.
7: Nyilván, mikor jön ez az időszak, akkor megnövekednek a bejövő e-maileknél is a önkéntes tűzoltóktól elkezdve a mentőszolgálat, légimentők, nagyon sok gyermekekkel foglalkozó alapítvány.
2: De mire kell figyelni a felajánlások és a bevallás leadásánál, erről beszélgetünk hamarosan. Aztán pedig 9:30-tól utána járunk azoknak a rendkívül veszélyes napozással és szoláriumozással kapcsolatos javaslatoknak, amelyek a világhálón keringenek. SMS számunk 39666, várjuk kérdéseiket, véleményüket Viberen is. személyi jövedelemadó bevallás. Figyeljenek a határidőre, május 20-a a határidő, azaz a holnapi nap. Az SZIA bevallás és az 1%-os felajánlások leadásának is ez a határideje. Ennek apropóján kérdezte az utcaemberét Kobolák Attila.
8: Adója 1+1%-át kinek adja, milyen szervezetnek, milyen célra?
9: Azt hiszem, a tavalyi évtől van lehetőség arra, hogy ami eddig az egyházaknak került utalásra vagy átadásra, azt most állami tehetséggondozásra fordítsuk, így ez az 1% biztos, hogy ide fog menni, másik 1% pedig a gyermekeim iskolájának.
8: Gyermekei iskoláját egyértelmű, hogy miért támogatja, a Nemzeti Tehetségprogramot miért kezdte el támogatni?
9: Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek van, és ha ennyivel hozzá tudunk járulni az ő segítségükhöz, támogatásukhoz, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel.
8: Adója 1%-át kinek adja?
7: Általában a gyermekeimnek, valamelyiknek az iskolájának szoktam adni, az a leggyakrabban. Általában váltogatom mondjuk egy-két évente, hogy igazságosan legyen elosztva. A Heinpál gyerekkórháznak szoktam még adni. Nyilván, mikor jön ez az időszak, akkor megnövekednek a bejövő e-maileknél is a önkéntes tűzoltóktól elkezdve a mentőszolgálat, légimentők, nagyon sok gyermekekkel foglalkozó alapítvány, pedagógusok alapítvánnyal szoktam ilyenkor találkozni.
8: Mi alapján választja ki? Elolvassa a honlapjukat, megnézi az e-mailjeiket?
7: Igazából annyira nem. Az iskoláknál nyilván az fontos, hogy legyen valami kötődés, tehát vagy nekem régi iskolám, vagy a gyerekeimnek a jelenlegi, vagy a múltbéli iskolái, és igazából egy szimpátia alapján szoktam eldönteni. Meg a Heimpár gyermek az azért szokott közte lenni, mert az meg egy jó kórház, ami nagyon sokat segít a gyerekeknek, és az fontos szerintem.
8: És a másik 1%-át?
7: A másik 1%-át általában a Nemzeti Tehetség programba szoktam, vagy pedig még a Református Egyház, ami szóba jöhet. És kettő közül szoktam általában dönteni, hogy éppen melyik kapja.
8: Adója 1+1%-át felszokta ajánlani valakinek, valamilyen nemes célra, valamilyen szervezetnek?
10: Abszolút. Az egyiket mindenképpen a Református Egyháznak szoktam, mert magam is református vagyok. Fiatalkorom elég jelentős részét töltöttem egyébként egy református gyülekezetben, ők állnak hozzám a legközelebb. A másikat pedig kivétel nélkül majdnem mindig a Heimpár kórháznak. Azért, mert ilyenkor mindig arra gondolok, hogy például azok a pici gyerekek, akik még nem tudnak beszélni, és olyan kivizsgálásokra lenne szükségük, vagy olyan eszközökre, amikkel megkönnyítik azt, hogy kiderítsék a problémát, mindenképpen fontos az, hogy abszolút teljes támogatás legyen, és mindent meg tudjanak venni, ami szükséges ehhez.
8: Nem szokta váltogatni akkor évről évre, hogy kinek adja.
10: Ez csak akkor szokott előfordulni, hogyha van egy olyan ügy, ami éppen felkapott, és annyira meggyőznek, hogy módosítsak ezen.
2: Hallhattuk tehát a motivációkat, hogy itt az 1+1%-oknál milyen szempontok jöhetnek szóba. Itt van velünk a stúdióban Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
2: Na hát akkor lejár a határidő, 20-a, azért mondjuk el az alapinformációkat, jó? Tehát például azt, amit már sokszor elmondtunk, de érdemes újra meg újra megismételni, hogy mi vagyunk felelősek az adóbevallásunkért. Tehát ha elfogadjuk, ha nem, amit ajánl javasolt, akkor is mi vagyunk a felelősek érte, hogyha május 20-áig bele se néztünk akkor is.
11: Ez a legfontosabb üzenet tényleg. A NAV szolgáltat kiajánlja a bevallást, de ez csak egy tervezet. Igaz ugyan, hogy ez május 20-án éjfélkor automatikusan személyi jövedelemadó bevallássá válik, de ezzel együtt az abban szereplő tartalomért mindig a magánszemély a felelős, ezért mindenkinek azt javaslom, még van idő, hiszen még 2 nap van, hogy aki eddig nem tette, az nézze át a tervezetét, és nyugodtan, a legegyszerűbb, ezt is elmondtuk, online a NAV e-SZIA felületén nyomjon a beadás gombra, hogyha minden rendben van, vagy ha megnézte, és úgy látja, hogy minden rendben van, ha be sem küldi, akkor is rendben vagyunk. Ha viszont ki kell egészítenie, mert visszajár neki adó, jár valamilyen kedvezmény, ami nem szerepel a tervezetben, akkor nagyon is érdemes kiegészíteni. Akkor pedig ki kell egészíteni, hogyha valamilyen plusz jövedelmünk van, ami nem szerepel a bevallási tervezetben.
2: Én mégis azt kérem, hogy ne ringassuk az adózókat hamis biztonságérzetben, nincs már 2 nap. Már csak olyan 15-16 óra van, vagy annál is kevesebb.
11: Még a...
2: Nem, 20, hogy van, 35-36 óra, tehát nincs 48 óránk, csak ezt szerettem volna mondani. Következő nap éjfélig, ugye? Addig
11: következő lehet. Nap éjfélig.
2: Rendben. Akkor most nézzük meg azt, hogy állunk a számokkal. Ezt ilyenkor mindig megkérdezem öntől, és mindig mondja a számokat, és mindig megdöbbenek, hogy mennyire az utolsó pillanatra hagyjuk.
11: Igen, most is ezt tudom megerősíteni, igen? Én is mindig meglepem magam.

0: kormányzatokra is, tehát ott is több mint 90 ezer nyilatkozat érkezett tegnap.
1: 1+1%-os. Több mint 90 ezer nyilatkozat érkezett tegnap, ugye miközben 100 ezer adóbevallás. Ez azt jelenti, hogy az adóbevallásra azért jobban figyelünk, mint az 1+1%-okra.
0: Vagy azt jelenti, hogy az 1+1%-os nyilatkozatokat már előbb kitöltötték, és a végére hagyták a bevallásokat.
1: Uh-huh. Nézik ezt egyébként, hogy hányan kattintottak rá a személyi jövedelem adóbevallásukra, tehát hányan fogadták el így, és hányan csak úgy, hogy rá se néztek. Milyen arány van ez?
0: Még mindig jelentős, a jelentős az arány, de a számokat, azt, hogy pontosan idézzem, hogy állunk, azért azt elmondom. Ott tartunk nagyjából, hogy a számok nyelvén is beszéljük, ne csak annyit, hogy mennyi jött tegnap. Eddig 2,4 millió bevallás érkezett a NAV-hoz, személyi jövedelemadó bevallás. Ebből majdnem 1,9 millió, valamivel több mint 1,8 millió pontosan az ESZIA rendszeren keresztül. És ebből ugye ezt az 1,8-at érdemes hasonlítani ahhoz, hogy majdnem 1 millióan elfogadták a tervezetet, tehát ők nem módosítottak benne semmit, nagyjából láttamozták és beküldték, hogy részükről minden rendben van. Szerepeltek benne a kedvezmények, a plusz jövedelmek, legalábbis ezt feltételezzük, hogy minden benne van.
1: És közben az 1%-ot hányan ajánlották fel ezek közül? Vagy hát nem tudjuk, hogy ezek közül,
0: hát
1: de
0: ilyen
1: ajánlották
0: az
1: fel?
0: Ott elválhat, hogy épp ki hogy áll. Az 1%-os nyilatkozatoknál eddig 1,2 millióan küldték be a nyilatkozatukat. Ugye ez az online, tehát megint mondom, az online, igen. És azért lehet papíron is beadni a nyilatkozatot, vagy május 10-ig ugye le lehetett adni a munkáltatónál is ezeket a borítékokat, ha a munkáltató éppen gyűjtötte. De azért itt látjuk azt, hogy jó lenne, hogyha aki szeretne rendelkezni, az mindenképp tegye meg, és akkor nagyjából kiszámoltuk, hogy erre van egy ilyen 35 óra még hátra, mert az 1%-os nyilatkozatoknál ott kőbevésett a határidő, és nagyon fontos ezt a május 20-a éjfél, addig be kell érkezni a nyilatkozatnak, különben az érvénytelen lesz.
1: Mit is jelent pontosan az 1+1%? Ugye ezt gyakran mondjuk így, hogy 1+1%, hát tudjátok, hát nem tudom, hogy mindenki tudja egész pontosan.
0: Két 1% van, tehát kétféle dologról leegyszerűsítve lehet rendelkezni, az adónak, ezt is, ha pontosítani akarom, akkor nem a teljes személyi jövedelemadó, hanem az úgynevezett összevontan adózó jövedelmek adója az, ami felajánlható. Itt ugye ide tartozik a munkabér, tehát aki bérből, fizetésből él, az ez a jövedelem, az ingatlan kiadásból származó jövedelem is ide tartozik, illetve az egyéb jövedelem is. Az egyik 1%, miután tisztáztuk, hogy ugye minek az 1%-áról is beszélünk, és ezt ugye mindenki tudja, hogy 15% a személyi jövedelemadó, tehát ennek az 1%-a, amiről szó van. Az egyik 1% az megy a vallási közösségeknek, úgy szoktuk mondani, hogy ez az egyházi 1%. Itt lehet választani egy vallási közösséget, illetve aki nem szeretné vallási közösségnek vagy egyháznak felajánlani az 1%-át, ugye mindig ott van a kiemelt költségvetési előirányzat, ami idén is a Nemzeti Tehetségprogram. A 186 egyház, illetve vallási közösség szerepel ezen a listán, a Nemzeti Tehetségprogrammal együtt, tehát 186 választási lehetőségünk van ebben a körben. Azért is kezdtem az egyházakkal, mert itt van még egy kitétel, hogy ez, amire azt szoktuk mondani, hogy forever nyilatkozat, aki korábban már rendelkezett az adójáról tavaly előtt, nagyjából 2018-ig visszamenőleg bármikor, annak ez a nyilatkozata örök életig érvényes lesz. Egy zárójeles megjegyzés, hogy az örök életet felülírhatja az, hogyha valaki megváltoztatja a korábbi nyilatkozatát.
1: Azt feltételezzük, hogy egyházat nem változik az ritka, ember évente.
0: Igen. A másik 1% az lesz a fontosabb 1% most a mi szempontunkból.
1: És a több szervezet is.
0: A sokkal több szervezet, ezt is azért 35 ezer szervezetnek, civil szervezetnek lehet felajánlani az adó 1%-át, ez ennél, a másik ennél 1%-ot.
1: Sokkal, bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ennél sokkal több civil szervezet van Magyarországon, tehát azt a jogot, hogy 1%-ot lehessen felajánlani egy civil szervezetnek, azt ki kell vívnia egy civil szervezetnek, ugye ezek szerint?
0: Ki kell vívnia, mondjuk megint napszempontból mondom,

0: az egyik leglényegesebb feltételt, hogy itt az nem lehet adó tartozása például a civil szervezetnek, és mi, amit látunk, hogyha valaki kiesik abból a listából, tehát szeretne 1%-ot gyűjteni, de aki a többség a civil szervezetnél pont az adótartozás miatt tud kiesni ebből a listáról, úgyhogy ha a civil szervezeteknek is lehet üzenni innen, akkor az a kérés, hogy figyeljenek arra, hogy az adót azt mindig időben rendezzék, ha nem tudják befizetni, rengeteg fizetéskönnyítési lehetőség van, éljenek vele. Tehát visszatérve a magánszemélyek oldalára, a civileknél azért nagyon fontos ez a május 20-ai határidő, mert itt évről évre nyilatkozni kell. Itt hiába rendelkeztünk tavaly, az nem lesz érvényes, tehát ezt minden évben meg kell hosszabbítani.
1: Igen, tehát itt nincs olyan, mint egyébként az egyházaknál, hogy felajánlja, hogy megváltoztatja az ember, vagy pedig így hagyja. Van-e valami olyan gyakori hiba a felajánlásoknál, amit érdemes elmondanunk?
0: A leggyakoribb hiba szerintem hogy az elfele, a május 20-ai határidő, és a másik gyakori hiba, ami előfordul, és ugye ez is az ügyfélszolgálatoktól visszajövő jelzés, hogy van még egy fontos feltétele az 1%-os nyilatkozat érvényességének, az pedig már a személyi jövedelemadó bevallásra vezethető át. Akinek van fizetendő adója a személyi jövedelemadó bevallásában, ezért is érdemes megnézni és csekkolni, hogy abban mi szerepel, nem semmit tevéste, hogy ránézni mindenképp érdemes, mert ha van fizetendő adó, és azt valaki nem rendezi május 20-áig, akkor ugyanúgy érvénytelen lesz az 1%, mintha kicsúszott volna a határidőből.
1: A fizetendő adót, tehát nem május 21-én fizetjük, nem 22-én, hanem 20-án.
0: Igen, megint egy megkötéssel. Tehát, hogy május 20-án éjfélig rendezni kell az adót, de a rendezés alatt ugye az egyik lehetőség, ha valaki be tudja fizetni az egész összeget, akkor az a legcélszerűbb, hogy fizesse be. A másik lehetőség, ha nem tudja befizetni, akkor kérjen fizetéskönnyítést. A személyi jövedelemadó bevallásban is van erre lehetőség, és nagyon-nagyon egyszerű. 12 havi pótlékmentes részletet lehet kérni, és csak annyit kell beírni magába a személyi jövedelemadó bevallásba, hogy hány hónapon keresztül szeretnénk fizetni majd az adót.
1: Ha kérünk fizetési halasztást, bármiféle fizetési halasztást, attól még az 1+1%-ot felajánlhatjuk, tehát akkor érvényes lesz.
0: Akkor érvényes lesz, csak az a lényeg, hogy a fizetendő adót rendezni kell.
1: Közben itt az 1+1%-ról beszéljünk még, de érkezett néhány kérdés, ezt azért feltenném, azt mondja, be kell-e vallanom a termőföld értékesítést, ha több mint 5 évig volt a tulajdonomban?
0: Az ingatlan értékesítésre speciális szabályok vonatkoznak. Meg kell néznem a szabályt, mert a lakóingatlannál egyértelmű, hogy ott ugye akkor, ha nem keletkezik bele jövedelem, és ott igaz ez az 5 éves korlát, hogy ha 5 évi, ugye 5 évvel korábban vettük, most én így leegyszerűsítem, akkor nem kellett, tehát nem kell adót fizetni, és hogyha nem kell adót fizetni, akkor a bevallásban sem kell ezt feltüntetni. A termőföldnél, hogy őszinte legyek, sajnos nem hoztam be magammal a...
1: Rendben, megadjuk ezt a számot, jó? És akkor jó. Fel tudják hívni a hallgatónkat. A másik ilyen kérdés, hogy szeretném tudni, hogy az egyéni vállalkozó nem töltötte ki az egyéb adatok oldalt. Egyéb adatok oldal, ezt nem értem, de ön biztos érti, ez probléma-e?
0: Jó lenne, ha minden oldal ki lenne töltve. Az egyéni vállalkozóknál ugye ők is gyakorlatilag ugyanazt a bevallást adják, és onnantól kezdve, ha beküldte már a bevallását, akkor ön ellenőrzéssel vagy javítással tudja ezt módosítani.
1: Azt mondja, hogy elfelejtettem a rokkantsági adókedvezményt igényelni, utólag lehet-e pótolni? Hát ez még nem is utólag, mert még 20-a előtt vagyunk.
0: Igen, de annyiból lehet, hogy jogos a kérése vagy kérdése, hogy már lehet, hogy beadta a bevallását. Igen. És ugye a beadott bevallást, itt nem működik az, hogy nem tudom visszavonni, hanem önellenőrizni lehet, tehát hogy a beadott bevallás az már benyújtott bevallásnak számít, de természetesen ez minden kedvezményre igaz, hogyha valaki kihagyta, nincs semmi probléma, önellenőrzéssel vissza lehet kérni a pénzt, és ugyanúgy igaz, hogy 30 napon belül utalja ki az összeget a NAV.
1: önellenőrzés, ez lehet elektronikusan is, tehát ott azon a felületen megtehetjük, ahol a beadás.
0: Igen, ugyanaz a felület, az ESZIA felületen ezt meg lehet csinálni.
1: Jó, ez eléggé fontos, hogy akkor nem kell bemenni sehova, hanem ezt ott
0: nem, és ha ugyanígy igaz, hogyha fölmerül bármilyen kérdés, akkor én elsőként mindig azt mondom a honlap, másodikként a 18-19-es telefonszám, és a harmadik megoldás legyen az, hogy az ügyfélszolgálatra bemenni, de az önellenőrzést van, kisfilmünk, segítünk, ezt megtalálja mindenki a honlapon, aki keresi, és ezt meg lehet oldani.
1: Van-e valami adat, hogy az elmúlt években milyen arányban ajánlották fel az adózók az 1+1%-ot?
0: Hát, ha ez lesz a motiváló része a műsornak, mert erre is hoztam adatot, ugye a tavalyi a legfrissebb. Igen. És talán úgy azt 2,1 millióan ajánlották föl összességében az adójuk 1+1%-át. Ugye most tartunk 1,2 milliónál, de ez csak az online, tehát egyelőre még csak azt látjuk, és azért a utolsó két nap az úgy tűnik, hogy valószínűleg még erősebb lesz. De lehet, hogy abból látszik a legjobban, hogy mennyien feledkeznek el az adójukról, hogyha megnézzük azt az összeget, ugye ez magának a személyi jövedelemadónak az 1%-a, ez 75 milliárd volt, tehát 75, nagyon nagy szám, tudom, hogy nehéz átgondolni, de ez összességében minden magánszemélynek a személyi jövedelemadójának az 1%-a, ez 75 milliárd forint volt. Erről a 75 milliárd forintról rendelkezhettünk volna. És amennyiről sikerült, az is egy magas összeg, de hát azért látszik, hogy még hiányzik valamennyi, ez 42 milliárd volt. Tehát azért...
1: Tehát olyan 60% nagyjából.
0: 60%, szóval kicsivel több, mint 60%.
1: Ez évek óta ugyanannyi, vagy azért növöget?
0: Hát az elmúlt jó néhány évben ez 60-65% között szokott alakulni.
1: Értem. Hát azért akkor érdemes lenne figyelni, nem is tudom, hogy lehetne meggyőzni azokat, akik erre egyáltalán nem figyelnek.
0: Az is lehet egy tudatos döntés, tehát ezt is az ügyfélszolgálatra betérő magánszemélyektől tudjuk, aki úgy dönt, hogy nem ajánlja föl az adójának a sehány százalékát, mert úgy gondolja, hogy ez döntsön róla az állam, hogy
1: jó
0: kinek...
1: helyen van az állam, de én akarok beleszólni.
0: Igen. Tehát lehet egy tudatos döntés, hogy valaki nem ajánlja föl, és azt is azért jó tudni, szerintem nagyon sokan tudják is, hogy az egyházi 1%-nál a fel nem használt keret, tehát most leegyszerűsítve, amiről a magánszemélyek nem döntöttek, azt az egyházak megkapják a felajánlók száma alapján, tehát ahányan mondjuk a katolikus, református egyházra vagy rendelkeztek, annak arányában a maradék összeget felosztják, és az egyházak ezt megkapják. Tehát adott esetben annak is mondjuk a 4 gyermekes anyának, akinek úgy kinullázódik, ugye, hiszen személyi jövedelemadó mentes mondjuk a munkabére, és csak munkabére van, neki is érdemes rendelkezni az adója 1%-áról, mert az egyházi 1%-a az így azért hasznosul.
1: Tehát akkor is rendelkezünk róla, adómentesek
0: igen,
1: vagyunk.
0: Igen, tehát, hogy ez, igen. Tehát érdemes rendelkezni róla.
1: Jó, ez fontos. Változtathatom-e az 1%-ot, ha már leadtam a bevallást, kérdezte az egyik hallgatónk. Tehát megcsináltam a bevallást, de szeretné önnel előrizni magát ebben. Ebben nem lehet, úgy látom.
0: Nem. Ja, május 20-áig az beérkezett ott. Ott azt érdemes jól átgondolni, amikor kitöltjük.
1: Nagyon
0: de
1: szépen.
0: Ezzel nem azt mondom, hogy a május 20-ai időpontot várjuk meg, de az lesz az érvényes nyilatkozat.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nincs Meyer Szilviával, a NAV szóvivőjével beszélgettünk az 1+1%-okról. És most pedig hangtár következik, Petőfi a mai jelszónk.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: Az elvirul ige jelentései. Alapjelentés. Koszorúba kötött virág elhullatja a szirmait, elhervad. Átvitt értelemben, időszakra, a tavasz véget ér, elmúlik. Petőfi Sándor 1844-es Egerben írt költeménye, az Egri hangok, a nemzet cselekvő képtelenségét és a dicső múlt hiányát panaszolja.
4: Elvirult már a magyarnak tetvirágos tavasza. Hosszú, gyáva tespedésben pang, sénlődik-e haza.
3: vagyis a nemzet aktív, dicső korszaka leáldozott. Az elvirul szó egy a több ezerből, amelyet Petőfi Sándor használt. Ez is szerepel a Petőfi szótárban. Őri Vilma nyelvészt hallják.
5: A Petőfi szótár az első olyan magyar szótár, amely a írónak, költőnek a teljes életművét feldolgozza, és minden egyes szavát tartalmazza. Tehát nem csak a versejét, hanem a levelezését és a fordításait is.
3: De vajon miért éppen Petőfi Sándor volt az, akivel a magyar nyelvtudomány ezt az úttörő munkát elkezdte? Miért volt az ő nyelvezete ennyire különleges és egyedülálló a maga korában?
5: Valószínűleg olyan lehetett a beszéde, mint az írása. Tudnélik, azzal kezdődött a magyar nyelvben az a korszak, amikor az írott nyelv és a beszéd nyelv nem vált olyan élesen el egymástól. Mert régen az egyszerű ember beszélt nyelve és a kissé latinos, merev írott nyelv nagyon távol volt.
3: De pontosan mekkora szókészlettel dolgozott a nemzet költője?
5: 22.710-valahány féle szót használt. Aranyét jóval többre, 60 ezer körülére becsülik, de hát arany nem annyit élt, mint ő, hanem több, mint dupláját. Ez bizony számít, de ha arra gondolunk, hogy 3000 szóval el tudunk beszélgetni, jó, inkább idegen nyelven, meg inkább egyszerűen, de a 10-12 ezer szó már elég bőszókincs, akkor ez nagyon soknak számít. Minden szava benne van. Még az a névelői, meg az és, s kötőszó is benne vannak, sőt, oda van írva, hányszor használta.
3: A Petőfi szótár nem csak a nyelvészeknek iránytű, hanem mindannyiunknak bizonyíték arra, hogy Petőfi Sándor a leghétköznapibb szavakból is képes volt halhatatlan költészetet teremteni.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: 9:50, kicsit több, mint fél perccel, most Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Ceglédi Edit.
6: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 49 nevet, ebből 3-ban javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük, és a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár sem javasolta. A döntést Novák Katalin köztársasági elnök írta felül ismeretlen okból. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést és az ellenjegyzést a szolgálati utat megkerülve, a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, amiben viszont a kormányfő felvetette az államtitkár felelősségét, aki szintén jóvá hagyta a volt államfő leíratát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerint sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb esőfutó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: Most pedig a szolárium használattal foglalkozunk, és arról, hogy milyen veszélyes trendek vannak, amelyek növelhetik a bőrrák kockázatát. Először is hallgassanak bele egy összeállításba, amelyet Dián Gergő és Tarnóczi László készített az idei Euromelanoma kampányról, amely a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekről és veszélyes trendekről szól.
7: I just got done tanning today for 3 hours, and my tan lines already look amazing, and I'm not burnt besides my face.
8: Ez a fiatal lány egy TikTok videóban éppen arról ad tanácsokat, hogyan lehet szép barnulási csíkot elérni. Ahogy meséli, ő 3 órán át volt a napon, és az arcát leszámítva, ami egyébként rákvörös, nem is igazán égett le.
7: As for SPF and all that stuff, I do not wear SPF. I know you should.
8: Bár tudja, hogy kellene, de egyáltalán nem használ fényvédőt, legalábbis az első napozási körében. Ez ugyanis az ő működő rutinja.
7: So today the UV was 8 at its highest, so I went outside when it was 8, and I went inside when it was at 6, so I got at least like 3-ish hours of the highest UV rate.
8: Ennek része az is, hogy 8-as UV sugárzásnál kezdi a napozást, és nagyjából 6-osig van kint, mert máshogy, ahogy mondja, nem igazán van értelme. A videó meglehetősen népszerű. Több mint 900 ezeren kedvelték.
7: I mean, I'd rather die hot than live ugly, so if this is gonna take 10 years off my life, I don't care.
8: Egy másik hölgy még jobban leegyszerűsíti a kérdéskört. Inkább dögösen halok meg, mint hogy csúnyán éljek tovább, szóval ha emiatt 10 évvel kevesebb ideig élek, nem igazán érdekel, mondja. És ez persze csak néhány tanácsom meg annyiból, ami a világhálón fellelhető, de a jelenség így is aggodalomra ad okot, hiszen emberek tömegeihez jut el. De vajon mennyire vagyunk tudatosak itthon a fényvédelem és a szűrővizsgálatok terén? Tarnóczi László korábban Salgótarjánban kérdezte az ott lakókat.
9: Melanoma szűrés mond valami?
10: Nem, semmit.
9: Egy olyan bőrvizsgálat, ami bőr elváltozásokat szemrevételez, ha például napnak kitett erős hatás miatt ilyen foltok jelennek meg az emberen, akkor ön mit kezdene ezzel?
10: Nem mennék a napra. Sőt, nem mennék sűrűn a napra.
7: Elmennék orvoshoz.
9: És mi ez a határ? Hát egy ilyen kis pötty itt-ott van az emberen.
7: Hát persze, de inkább megnézhetem egy orvossal, hogy inkább ne legyen semmi bajom.
9: Iskolában esetleg hallott ön már arról, hogy a melanoma az milyen problémát okozhat a egészségben?
7: Nem.
9: Érdekes. Melanoma szűrésen járt-e már?
11: Igen, pár nappal ezelőtt egy ingyenes szűrési lehetőség jött szembe, és azt természetesen így ki is használtam.
9: Ez így a nyár előtt fontos? Bekivetkőznénk és mondjuk napoznánk, strandolnánk?
11: Szerintem ez minden évszakban egyformán fontos, de a nyári napsütésre természetesen fel kell készülni, és én magam is azzal szembesültem, hogy nem védem eléggé a bőrömet, úgyhogy nagy ártalomnak vagyunk olyankor kitéve, és nem vesszük komolyan.
9: Szükséges volt esetleg valami beavatkozás, vagy valamit meg kell figyelni?
11: Igen, természetesen vannak olyan picike elváltozások az ember bőrén, amit mi nem is érzékelünk, csak egy orvos látja avatott szemmel. Hál' Istennek nincsen nagy probléma, de azért odafigyelést igényel.
9: Férfiak is fontosnak tartják azt, hogy melanoma szűrésen olykor-olykor részt vegyenek?
12: Hát persze, természetes. És olyan sugárzások vannak, hogy sokkal veszélyesebb, mint régen volt. Úgyhogy ajánlott szerintem mindenkinek most van napvédő.
9: Ismeretségi körben találkozott már olyannal, akinél bőrelváltozások nem csak esztétikai, hanem egyéb problémát is jelentette?
12: Hát, de itt vagyok én. Nekem is ilyen volt. Ki is kellett vágni.
9: Fájdalmas ez?
12: Nem.
9: Hogyan jött rá? Hogyan ismerte föl? Látható. Vagy a környezete mondta?
12: Nem, hát észrevettem először, úgy jelent meg, mintha egy pattanás lett volna. Hát biztos ismeri a papsajtot.
9: Igen.
12: Na, úgy nézett ki, mint egy papsajt. Úgy mindig nagyobb lett, és a végén már érzékeny volt, és akkor ezt ki kellett vágni, de teljesen rendbe jött, azóta semmi baj. De használom a napvédőt, sőt, a télen is használok, és kint van az ember, ugye nem csak nyáron, mert ugye úgy van sugárzás ilyenkor is, azért nem annyi, de van.
9: Milyen problémát előzött meg ezzel?
12: Hát ez egy bőrrák lett volna, és ezt elhárították, úgyhogy nem lett belőle semmi. Teljesen meggyógyultam, szóval nem lett semmi következménye.
9: A melanoma szűrésnek innentől kezdve ön is nagy követte.
12: Persze, így van. Így van, és ajánlom mindenkinek.
1: Itt van velünk még a stúdióban két nagykövet, Németh Né Kulisics Adél, a Stop Melanoma Alapítvány alapító elnöke. Jó napot kívánok önnek!
13: Jó napot kívánok!
1: És itt van velünk professzor dr. Holló Péter bőrgyógyász, kozmetológus, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Jó napot kívánok önnek!
14: Jó napot kívánok!
1: Hát most azzal kell kezdenünk, hogy marhaság, ugye ezzel az egészen mondjam, szokatlan, az egészségügyben legalábbis szokatlan címmel adták közre, hogy mit gondolnak arról, amik megjelennek itt a különböző közösségi oldalakon, a különböző kihívások, amelyek itt megjelennek. Nem tudom, hogy melyikük tud erről többet mondani, ki az, aki közelebb áll ezzel a címmel kiadott közleményhez.
8: Talán kezdem én csak egy rövid felvezetővel, tehát ugye az euromelanóma, a melanómával és a bőrrák megelőzéssel Európában foglalkozó szakmai szervezet idei kampánya, minden évben van egy kampánya ennek a szervezetnek, és az idei kampányának ez a témája, hogy azok a közösségi médiában fellelhető tévhitek, kihívások, amik károsak, ezek ellen fölvegyük a harcot, és nagyon sok ilyen van, elképesztő elérésekkel, elképesztő nézettségekkel, és ez az idei egyik fő témánk, hogy ez ellen fölvegyük a harcot.
1: Akkor nézzük meg ezeket először, jó, hogy pontosan mikről is van szó, mert hát nem elég, hogy azt mondjuk rájuk, hogy na, ezt aztán már tényleg ne, hogy most a marhaság szót akkor többet ne használjuk, de hanem mondjuk is el, hogy mit ne.
13: Sajnos rengeteg olyan virális hashtag körözít a közösségi média különböző felületein, itt az influencerek korában, ami nagyon káros hatással lehet a fiatalok számára és az idősebb korosztály számára is. Rengeteg olyan téves információ és trend jelent meg, aminek egészségkárosító hatása lehet. Néhány egész elképesztő nézettségű ilyen hashtaggel és poszttal is találkozhatunk ezeken a felületeken, amik akár népszerűsítik a barnulást, a szoláriumozást, vagy egyéb olyan káros UV-expozíciós tevékenységet, amik a bőrünknek abszolút káros.
1: Mik ezek az UV-expozíciós tevékenységek?
13: A túlzott napozás, ugye itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezért 10 és 15 óra között tartózkodjunk a direkt napfénytől, főleg a nyári időszakban.
1: Ezek a kihívások, ezek arra is vonatkoznak, hogy napoz jó sokat, éj le teljesen.
13: Így van, sőt, vannak egész elképesztőek, például a Sunburned 10 Lines nevezetű hashtag, ami arra ösztönzi...
1: De jó, hogy nem értem teljesen.
13: Ugye? Tehát konkrétan ez arra ösztönzi az embereket, hogy egy nap leégéssel létrehozott tetoválása legyen a bőrén, tehát akár egy napocska, akár egy bármilyen figura, vagy nonfiguratív alakzat megjelenjen a bőrön, és ezt úgy érjék el, hogy takarják le azt a részt, és napozzanak úgy, és akkor ott marad egy ilyen kvázi naptetoválása hátukon, vagy bármelyik testrészükön, ami amúgy rendkívül káros.
1: Értem, mit mond erre az orvos?
8: Természetesen azt, hogy ez rendkívül káros, tehát ugye minden, ami a túlzott napfényen való tartózkodás, az rendkívül káros, ugye nem győzzük így nyár elején eleget mondani, de ugyanez igaz arra is, hogyha valaki télen elutazik külföldre, nemrégiben kaptam egy ismerősömtől pont egy fényképet, amit valahol valamelyik távoli szigeten csinált, hogy a szigetnek a neve valakinek fényvédőkrémmel rá volt írva, az egyébként rákörösre égett hátára, és hófehéren ott volt a szigetnek a neve. Tehát ezek károsak, és a napfénytől való tartózkodásra minden fórumon megpróbáljuk fölhívni a figyelmet, tehát az, hogy ne égjen le a bőrünk, déli napsütés kerülése, fényvédelem, ruhával, árnyékba húzódással, illetve azok a bőrterületek, amik nem védhetők ruhával, azoknak a megfelelő faktorszámú, jó minőségű fényvédőkrémmel, illetve a szemnek a napszemüveggel való védelme.
1: Igen, szóval nem a sziget neve káros, hanem a leégés káros.
8: A leégés káros, így van.
1: Tehát ha Csepel szigetet égette volna, az is káros lenne.
8: Az is káros lenne, így van. Nem.
1: Jó, szolárium. Ugye a túlzott szoláriumozás, ez is megjelenik ezekben a, hát most emlegethetnénk a közösségi oldalak nevét, de hagyjuk a csodába. Szóval ez is megjelenik a közösségi oldalak a különböző kihívásaiban, hogy szoláriumoz magad minél barnábbra, vagy?
13: Igen, és ami úgy gondolom, hogy a legveszélyesebb, hogy magát a szoláriumozást egy egészséges tevékenységnek állítják be. Több ízben, reklámokban találkozhatunk azzal, hogy gyere, barnulj, egészséges bőr, ilyen címszavakkal reklámoznak szoláriumokat, ami nagyon-nagyon káros az egészségre. Valójában egy magyar kutatás is, amit a nemrégiben dr. Baltás Eszter publikált, bemutatja azt, közel 20 000 páciens vizsgáltak, és a szolárium használat bizonyítottan megduplázza a melanóma előfordulási esélyét.
1: Megduplázza.
13: Igen.
1: Önmagában a szolárium használat, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki egyszer bemegy a szoláriumba, már itt van ez a kockázat, vagy pedig, hogyha rendszeresen használja.
13: Én úgy gondolom, hogy rendszeresen, de már egy használat is káros tud lenni, ugyanis a szolárium gépek UVA sugárzást bocsátanak ki, ami az emberi szervezetben összeadódik az élete során.
8: Igen, tehát ugye ha egyszeri szoláriumozás és ott leég a bőre, akkor ugye a napégések, a leégések száma is az, ami ugye nagyon fontos, és pont a melanóma kialakulása szempontjából. Azt ugye régóta tudjuk, hogy a szolárium káros. Európa számos országában például a 18 év alatti szoláriumozás már törvényileg tiltva van. De ugyanakkor az, hogy ilyen mértékben emeli a szoláriumozása a bőrdaganatok számát, ebből az euromelanóma kampányok során leszűrt magyarországi betegek adataiból is kiderült, és egyébként még egy dolog kiderült ebből a felmérésből, az, hogy Magyarországon a szoláriumozás lényegesen gyakoribb, és lényegesen akik járnak szoláriumba, lényegesen többet járnak szoláriumba, mint az európai átlag, és mint Európa számos országában. Tehát azt kell mondanom, hogy nem állunk ilyen szempontból jól.
1: Hogy is fogalmazott az előbb, hogy 18 év alatt tilos?
8: 18 év alatt Európa több országában már
1: tehát
8: tilos a
1: országban, de több országban
8: igen,
1: már
8: igen,
1: tilos.
8: Igen. Magyarországon ugye a dermatológiai társulatnak van erre vonatkozó ajánlása, de vannak olyan országok, Benelux országok, Skandinávia, ahol törvényileg tiltva van, hogy valakit beengedjenek szoláriumba.
1: 18 év felett meg úgy teszi mindenki tönkre magát, ahogy akarja.
8: Ennek ugye az is az oka, hogy azt is pontosan tudjuk, hogy a fiatalkori, gyerekkori, elsősorban gyerekkori, kisgyerekkori, de a fiatalkori UV-károsodás és az akkori leégések lényegesen nagyobb rizikót hordoznak, mint a későbbiek.
1: Értem. Na most mit kezdjünk az ilyen hitekkel, vagy tévhitekkel, hogy a barnaság megvéd a leégéstől? Tehát menjünk el szoláriumba, hogy aztán ne égjünk le a napon.
13: Rengeteg ilyennel találkozunk, és egy kutatás szerint Magyarországon 7-ből egy ember még mindig azt gondolja, felnőtt is, hogy ez az alapbarnaság, ez egy egészséges dolog, és akkor, ha majd mondjuk elmegy nyaralni, akkor a későbbiekben nagyon szuper alapbarnasággal nagyon szuper szint tud elérni.
1: Igen, ha már barna a bőröm, nem lehet baj.
13: Így van.
1: Ugye, de ez... Ebben semmi igazság nincsen, tehát ezt dobjuk is ki az ablakon.
13: Ezt így abszolút.
8: Van. Így van, tehát ez is az a kategória, amire az euromelanoma kampány azt mondja, ugye angolul, hogy bullshit, mi ezt marhaságnak tudtuk lefordítani.
1: Igen, hát
8: tehát ez is csak
1: szeriden.
8: Ez is csak az összeadódó fény mennyiséget növeli.
1: Értem. Amikor a kihívásokról beszélünk, még akkor tudunk még emlegetni más kihívásokat, amik itt terjednek a közösségi oldalakban? Ugye említette ezt a nap tetoválást az előbb, valami általán befogadhatatlan idegen szóval. Mi van még, amit érdemes említeni?
13: Amit érdemes említeni, és nagyon sok megtekintést eredményezett, az az anti-sunscreen, ez a naptej ellenesség, ami ugye abszolút egy félrevezető dolog, ami azt állítja, hogy maga a naptej okozza a bőrrákot, ami egy abszolút nagy marhaság. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt kiemeljük, hogy ez is rendkívül káros, ha így gondolkozunk.
1: Tudja, ez mindig megdöbbenek ezen, hogy itt vagyunk a 21. században, minden eddiginél okosabbnak tartjuk magunkat, és úgy látom, hogy teljesen indokolatlanul.
8: Igen,
14: Tehát ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye egyértelmű, hogy a fényvédelem szerepe mennyire fontos, de itt a helyesen elvégzett fényvédelemre szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát azért az a naptej, ami a polcon van, az nem foghatni, tehát föl kell kenni rendesen a bőrre, ugyanis okoz, hogyha mondjuk valaki kimegy a strandra, reggel egyszer bekeni magát, és utána egész nap a vízben fürdik, akkor azért ezek leáznak, tehát újra kell kenni. Tehát magyarul arra vigyázni kell, hogy azért az a hamisan kialakuló biztonságérzet, ami mondjuk egy egyszeri bekenés okoz, azt el kell kerülni. Tehát többször föl kell kenni, és akkor foghatni.
1: A fényvédelemről érdemes még egy kicsit beszélnünk, hogy milyen számú, milyen faktorú fényvédőkrémet használjunk?
14: Természetesen érdemes, tehát itt a magas faktor számú fényvédőkrémek azok, amik tényleg védenek.
1: Most aztán ugye olyan napsütés van.
14: 30-as, 50-es, Magyarországon most már ugye még ennél magasabb számú faktor számú 100-as fényvédőkrém is elvben vannak, ugye teljes fényblokkoló hatású krémek, amik ugye apró szemcsék révén gyakorlatilag egy fizikai burkot képeznek a bőrre, és teljes fényvédelmet nyújtanak.
1: Megbízhatók azok, amelyeket a boltokban lehet kapni általában?
14: Én azt gondolom, hogy a nagy cégek ilyen irányú, vagy ilyen termékei igen jól bevizsgált, és nagyon sok pénzért fejlesztett termékek, ezek jók valóban.
1: Nem tudom, hogy ugye egy alapítvány képvisel itt, Stop Melanoma Alapítvány. Miért jött létre az alapítvány? Tehát mi az az ok, amiért úgy gondolták, hogy ezt feltétlenül létre kell hozni?
13: Az ok egész egyszerű. Én magam is érintett vagyok melanoma témakörében. Esetemben 2012-ben diagnosztizáltak melanomát egy korai stádiumban. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam.
1: Bocsánat, az okokról tudunk valamit, hogy ez a melanoma miért volt, tehát leégés, szolárium, vagy valami más? Nem akarok
13: én
1: nagyon
13: mélyre.
1: Én is égtem
13: le gyerekkoromban, viszont az én szüleim ilyen tekintetben nagyon tudatosak voltak gyerekkoromban, tehát szalmakalapot kellett hordanom, nem tartózkodtam.
1: Ezt gondolom nem szerette amúgy.
13: Hát nem. Igen. Úgyhogy én egy tudatos családból származom ilyen tekintetben. Ennek ellenére is előfordult. Ami még nagyon fontos volt számomra, hogy amikor kiderült, hogy velem ez történt, akkor a környezetemben nagyon sokan nem ismerték ezt a szót, hogy melanoma, és mit is jelent ez a melanoma. És azt találtam, hogy a fiatalabb korosztályban pedig abszolút, és biológia órán ugye tanuljuk az iskolába.
1: Hát igen, és a rádióban is rengeteget beszélünk erről. Azt gondoltam, hogy ez mindenkinek átment már.
13: Igen, de még mindig találkozunk tévhitekkel, és, és főként a fiatal korosztályban.
14: Pillanatra visszakanyarodnék oda, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a közösségi média és káros tartalmaknak azért a fő célcsoportja és elérése az azért a fiatalabb korosztályban van. Tehát ők azok, akik elsősorban ezekből a rossz információkból táplálkoznak és táplálkozni szoktak.
1: Hú, hát még nagyobb akkor a Stop Melanoma Alapítványnak a feladata, mert hogy nem csak itt kell elmondania, hogy mi a helyzet, meg eljutni a különböző betegekhez, vagy összefogni ezeket a betegeket, hanem ráadásul el kellene jutni a közösségi médiában ugyanazokhoz a fiatalokhoz. Hát, hajrá!
13: Köszönjük! Ezen vagyunk, ezen jó. Dolgozunk.
1: 1%-ot tudnak fogadni?
13: Igen.
1: Jó, mert az előbb arról beszéltünk egyébként, akkor erre még hívjuk fel a figyelmet azért. Szóval, hogy lehet eljutni egyébként, erről beszéljünk 2-3 mondatot, hogy tényleg minden felületen jelen kell lenni? Ez a megoldás?
13: Részben igen, és nagyon fontosak a személyes találkozások. Ugye iskolákban járunk, előadásokat
1: tehát tartunk. Ha most hallgat bennünket egy iskolaigazgató, akkor felhívhatja önt, megtalálja az alapítványt, gondolom, a világhálón, és akkor elmennek a gyerekeknek előadást tartani. A nyári szünet előtt ez lehet, hogy jól jön.
13: Abszolút, és nagyon jó szívvel állunk rendelkezésre, és várjuk az ilyen megkereséseket.
14: Igen, talán ehhez tegyük hozzá azt is, hogy azért a Magyar Dermatológiai Társulat ugye az idei évben minden eddiginél nagyobb kampányt szervezett, minden tavasszal volt kampányunk, de az idei az az eddigieknél, ha minden igaz, tényleg nagyobbra sikerül, és hát próbálunk minden fórumot megragadni arra, hogy ezt elmondjuk, és minden szinten a lakosságot elérjük, és próbáljuk eljutatni hozzájuk ezeket az információkat.
1: Igen, itt vagyok egyébként a skindex.hu www.hu oldalon azt mondja, hogy április 13-a és május 31-e között a Magyar Dermatológiai Társaság és együttműködő partnerei egy országos bőrrákszűrési programot szerveznek, országszerte több ezer ingyenes bőrgyógyászati vizsgálatot végeznek el. Hogyha valaki erre az oldalra fellép, akkor itt megtalálja a helyszíneket, ugye?
14: Így van, tehát az idei kampányunknak mondjuk úgy, hogy két lába van, az egyik, az a prevenció, a megelőzés, és az, hogy a felvilágosító program. A másik része az pedig, igen, van egy szűrőprogram része is, ahol országszerte lehet elmenni szűrésekre. Ugye ma azt mondjuk, hogy azoknak javasolt leginkább bőrgyógyászhoz fordulni, akik önmagukon találnak valamit. Mindenütt arra próbáljuk meg fölhívni a figyelmet, hogy mindenki havonta egyszer önvizsgálatot végezzen, nézze meg a bőrét. Ha rajta valami gyanúsat talál, újat, olyat, ami régen megvan, de megváltozott, akkor vagy esetleg kilóg a többi elváltozás, a többi anyajegyek közül, ugye ez a rút kiskacsa, ami a sok egyszínű kiskacsa közül egy kicsit máshogy néz ki.
1: Ja, de akkor... akartam kérdezni, van itt egy ilyen elf, hogy a rút kiskacsa elf, akkor ez a rút kiskacsa.
14: Igen,
1: kiskacsa
14: tehát a rút kiskacsa
1: elf, ami eltér a többitől,
14: ami eltér a többitől, akkor is menjünk, szaladjunk bőrgyógyászhoz. Tehát magyarul, ha valaki bármi gyanúsat észlel, ugye van az ABCD szabály, az alapján is érdemes ezeket az elváltozásokat értékelni. Tehát, hogyha valaki olyan gyanús elváltozást talál, akkor azonnal forduljon bőrgyógyászhoz.
1: ABCD szabály. Ezt most magyarázza meg nekem.
14: Igen. Ezt nagyon sokat mondjuk, tehát a anyajegyek mitől válnak gyanussá, hogyha aszimmetrikusak, ha határuk, a szélük éles szélű és elmosódott szélű váltakozik, ha a színe sokszínű, világos barna, sötét barna, fekete, a méretük, az átmérőjük nagyobb, mint egy centiméter, vagy pedig az E pedig az, hogy változik, növekszik.
1: Értem.
14: Ebből adódik ez az ABCD szabály, ezeknek az angol megfelelőiből. Említette a skindex.hu oldal, tehát igen. Ez a skindex.hu oldal a Magyar Dermatológiai Társulatnak a laikus felvilágosító oldala. Itt tényleg olyan közérthető formában próbálunk meg minden laikus társadalmat érintő és a pácienseket érintő bőrgyógyászati témában információt nyújtani, ami egy hiteles információ, és ugye itt megint a hiteles információ van a hangsúly, ne a közösségi médiában elérhető téves információkra alapozzák a tudásukat, hanem olyan helyről vegyék a tudásukat, ami hiteles. Ezt a bőrgyógyászok állítják össze, az a Magyar Dermatológiai Társulatnak a hivatalos, erre, külön erre fejlesztett oldala. Nyilván ennek a kampányunknak is itt lehet elérni az anyagait, illetve ezen keresztül lehet bejelentkezni az országszerte működő szűrőpontokra, gyakorlatilag május végéig folyamatosan kerülnek feltöltésre ide időpontok, és ha éppen elfogyott, lehet, hogy másnap még lesz is újabb időpont fent.
1: Érkeznek közben a hallgatói SMS-ek bőséggel. D-vitamin kérdeznek többen, hogy mi van akkor, hogyha fényvédőkrémmel bekenjük magunkat, akkor a D-vitaminnal mi van?
14: Igen, ez is az egyik ilyen interneten terjedő tévhit, kérem szépen, hogy kell a D-vitamin képzésünkhöz a napsütés. Ez természetesen alapjaiban igaz, de azért a magyarországi éghajlaton, a magyarországi időjárási viszonyok között, ha valaki normálisan csak elmegy munkába, tehát minimálisan tartózkodik napon, az már elég ahhoz, hogy a D-vitamin szintézise megfelelő legyen nyáron, télen. Nyilván akkor más a helyzet, akkor pótoljuk. Azért szoktuk mondani, hogy pótlás érdemes. De az a túlzott napozás az abszolút nem segíti a D-vitamin képzést megfelelően.
1: Ezt csak elolvasnám, azt mondom, 80 éves vagyok, építőiparban, háztetőn dolgoztam. A 2000-es évekig nem használtam fényvédőket, de utána a nap is megváltozott. Fiatalok, muszáj használni a krémeket.
14: Köszönjük szépen. Így van, és hát ugye kitüntetett csoport az a lakosságban, akik ugye napon élik valamiért az életüket jelentős részben, vagy azért, mert a munkájuk olyan, vagy azért, mert a szabadidős kedvenc tevékenységeik olyanok. Azt szoktam mondani, hogy hiába próbálom én valakinek megtiltani azt, hogy bármilyen sportot, mondjuk vízisportot szereti csinálni, hogy ne csinálja. Napos időben azt csak akkor lehet csinálni, megfelelő védőruha, megfelelő öltözék akkor is van, ezeket föl kell venni.
1: A idejében, ugye mondta az előbb Kulisics Adél, hogyha idejében felfedezték a melanómát, ugye, és akkor jó gyógyítható ezek szerint. Ha idejében felfedezik, jó gyógy, ez itt a tét, ugye?
13: Így van.
1: Jó.
13: A korai felismerés életet menthet.
1: Jó, akkor nézzük meg, itt van a Dermatológiai Társulatnak az oldala, a skindex.hu, lépjenek fel rá, térkép is van, meg lehet nézni a helyszíneket, és hát van itt fényvédelem, esztétika, betegségek, szóval érdemes mindenképpen hiteles információkért oda menni. Nagyon szépen köszönöm Önöknek a beszélgetést.
14: Mi is köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kulisics Adéllal és Holló Péterrel beszélgettem a melanómákról.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
2: Így sem lehet nyugalmunk.
1: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Bár kevesen tudják, május 19-én tartják a Magyar Férfi Napot. Ennek apropóján beszélgetünk arról, hogy mit is jelent ma férfinak lenni. És nem csak férfi szemszögből nézzük meg mindezt. Előtte azonban a befektetés alapjaival ismerkedünk meg jobban, pénzügyi tudatosság rovatunkban. Maradjanak velünk a krónika után is, SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik a mikrofonnál, Király Erzsébet és Ceglédi Edit.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: A kormány.hu igazságtétel oldalon tették közzé a kegyelmi üggyel összefüggő dokumentumok egy részét.
6: Lengyelországba utazik ma a miniszterelnök, közben a külügyminiszter hazarendelte a varsói magyar nagykövetet.
5: Életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső, mondta a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Mondjuk a részleteket. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő.
6: Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte.
7: Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettsége a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés is Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
5: Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció.
6: Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024 februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek.
5: Az idei költségvetés teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány, amely szerint a büdzsé átláthatatlan. A határozat már megjelent a magyar közlönyben.
6: A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025 júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a többször is módosították.
5: Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint feltehetően új helyreállítási tervet kell készítenie a kormánynak, hogy haza tudja hozni a pénzt az uniós helyreállítási alapból.
6: Dornfeld László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az Orbán kormány korábban egy több évre szóló pályázatot nyújtott be. Az abban vállaltakat pedig a befagyasztott összegek miatt nem tudták teljesíteni, és szerinte augusztus végéig a rövid határidő miatt már nem is lehet. Az elemző hangsúlyozta, mindezek előtt azonban politikai megállapodást kell kötnie a magyar kormánynak és az Európai Bizottságnak. Dornfeld László felhívta figyelmet arról, hogy a tárgyalások ebben a témában már tartanak.
8: Ha az megvan, akkor végig kell zongorázni a helyreállítási tervet, először a bizottság, aztán a tanács jóváhagyja, és ha megtörtént a jóváhagyás, indulhat meg ezeknek a számoknak az elérése. Itt ugye meg is vannak szava, hogy milyen területekre akarnak sok pénzt költeni, a zöldítés, a digitalizáció, de nyilván ezen kívül más szempontokat is be lehet hozni. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon például a pedagógus béremelést is sikerült bevinni uniós programba, tehát hogy azért lehet itt kreatívnak lenni.
5: Lazítana az uniós költségvetési szabályokon Olaszország az energiaválság miatt. Az olasz miniszterelnök ezügyben levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, mindeközben az Európai Parlament is ülésezett Strasbourgban, ahol szó volt például az uniós acélipar védelméről, a témában tett javaslatról ma szavaznak. Berek Patricia tudósított Brüsszelből.
9: A jelenlegi szabályok szerint a tagállamoknak 3% alatt kell tartaniuk a költségvetési hiányt. Giorgia Meloni azt szeretné, ha az energiaválság kezeléséhez szükséges beruházások és intézkedések hasonlóan a védelmi kiadásokhoz mentesülnének a 3%-os plafont meghatározó stabilitási és növekedési paktum hatája alól. A bizottság korábban már jelezte, hogy a költségvetési fegyelemtől nem szeretne eltekinteni. Az EU minden esetre szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, húzta alá tegnapi tájékoztatóján a testület szóvivője. Az uniós acélipar védelméről vitázott az Európai Parlament. Kostas Kadis uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai acélipart veszélyezteti a globális túlkínálat. Az ágazat 300 ezer embert foglalkoztat Európában, de az elmúlt 20 évben 65 millió tonnával csökkentette termelését, és 100 000 munkahely szűnt meg. Az unión kívülről érkező acélipari termékekkel szemben védővámokat vezettek be, de az ideiglenes intézkedések június végén lejárnak, ezért az uniós biztos hangsúlyozta, július 1-től új, magasabb védővámokra van szükség.
5: A lassan harmadik hónapja zárva tartott hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyersolajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, hívta fel a figyelmet a Századvég Energia és Klímapolitikai Intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
6: A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a csepp folyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
10: Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogénkészletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
5: Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter.
6: Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A megújuló külpolitikai irányvonalat pedig egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd.
5: minőségi tudástőkére, az egyetemi és az akadémiai rendszer átszervezésére lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországra ne elsősorban összeszerelő üzemként tekintsenek a nagy befektetők. Ez azonban időbe telik, mondta Lentár Csaba közgazdász.
6: A szakember a Kossuth Rádióban arról is beszélt, helyesli, hogy újból szélesebb körben is elérhető legyen a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója.
11: Való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt, tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
5: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki.
6: Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Koroknai Anita hozzátette, 2015 és 24 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki. Emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
12: A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én két halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
5: A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása.
6: A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
13: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
5: A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső.
6: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egyes részein még mindig jelentős a szárazság. A csapadékmennyiség néhány területen az 5-10 millimétert sem haladta meg. Hangsúlyozta, mivel a hazai zöldségtermő területek mintegy 90%-a öntözött, ezért korai lenne még arról beszélni, hogy az aszálykárok miként befolyásolják majd az idei zöldségtermést. Hozzátette, a gyümölcstermesztésben a csapadékhiány jobban érezteti a hatását, mivel ott kevesebb az öntözött terület, ráadásul a fagy is komoly problémát okozott az ágazatban.
14: A fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, kb. Két hét múlva látunk tisztaképet a tisztulógulás befejeződés után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcstermelői is súlyos károkat szenvedtek.
5: A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok mentén gyérítik a rovarokat.
6: A biológiai kezelés kizárólag a csípő szúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogok szaporodásának, ezért érdemes ezeket felszámolni.
1: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint a 76-os főúton a 71-es főúti körforgalomnál Balaton-Szentgyőr térségében egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat. A 8-as kilométernél egy sávot lezárták, a forgalmat helyben terelik.

0: Csőfutó zápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Ez volt a Krónika 10 órakor, híreket legközelebb 10:30-kor hallhatnak, 40 perces krónikával pedig délben jelentkezünk. Munkatársaink Bényi Csaba és Sós Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
2: Műsorajánlat. Nagyok.
3: Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta. Aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19:35-kor a Bartók Rádióban, május 23-án 19:40-től a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
5: Egy perc elmúlt 10:45, folytatjuk a pénzügyi tudatossággal. Ebben a rovatban most ezúttal a befektetés alapjaival foglalkozunk. A kisebb megtakarításoktól a nagyobb összegekig, tehát megnézzük azt is, hogy kevés pénzből lehet-e, és ha igen, akkor hogy lehet takarékoskodni, vagy hogy jöhetünk ki a legjobban. Előtt azonban hallgassuk meg, hogy miként is beszéltek a fiatalabb nemzedék tagjai Dian Gergőnek a pénzügyi tudatosságról.
6: Mennyire bánik tudatosan a pénzével? Mennyire mondaná magát pénzügyileg tudatosnak?
7: Alapvetően én egy pénzügyileg tudatos emberen gondolom magamat, viszont az utóbbi időben volt néhány olyan költésem, amit inkább az érzelmek vezéreltek, mint a racionalitás, és tudom magamról, hogy ezen a télen mindenképpen fejlődést kell mutatnom az elkövetkezendő időszakban, viszont megfogadtam, hogy ezeket a költéseket vissza fogom fogni, és sokkal tudatosabban fogok minden költést a jövőben elvégezni.
8: Én nem feltétlenül tartom magam pénzügyileg tudatos embernek. Ugyanis nem igazán figyelek oda, hogy egy adott hónapban pontosan mire költöm el a pénzem, illetve hogy mennyit költök adott termékekre, illetve itt azt is megemlíteném, hogy nagyobb kiadásaim is szoktak lenni olyan dolgokra, amik nem feltétlenül szükségesek így a mindennapi élethez. Tehát ez mindenképp egy fejlesztendő terület számomra, amire a jövőben oda szeretnék figyelni.
6: Szokott-e spórolni, és hogyha igen, akkor milyen módon, hogyan tesz félre?
8: Alapvetően nem szoktam túl nagy figyelmet fordítani a spórolásra, tehát nem nagyon nézem meg, hogy milyen áron vásárolok meg dolgokat, mármint nyilván figyelem őket, viszont nagyobb jelentőséget nem tulajdonítok nekik. Viszont a megtakarítási számlámra minden hónapban töltök pénzt, egy bizonyos részét a fizetésemnek, hogy mindenképp legyen egy vésztartalékom nehéz időkre.
7: Számomra érdekes kérdés ez a spórolás, hiszen hogy olyan szempontból nézzük, hogy én eljárok-e minden hétvégén szórakozni, vagy pedig minden héten moziba, akkor erre a kérdésre egyértelműen nem a válasz. Szóval én úgy gondolom, hogy ezzel igenis spórolok, illetve a lakótársammal mindig főzni szoktunk otthon, tehát ezzel is nagyon sok pénzt meg tudunk spórolni, mi magunk vesszük meg az élelmiszereket, a hozzávalókat, nem járunk mindig gyors étterembe, minden héten rendes étterembe, tehát ezzel is rengeteg pénzt meg tudunk spórolni. Ami pedig a megtakarítást illeti, most sajnos az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt fél évben közvetlenül nem tudtam jelentősebb megtakarítást eszközölni, viszont közvetettem igen, hiszen a munkadatóm által kapok nyugdíjcélú megtakarítást minden hónapban egy önkéntes nyugdíjpénztárban, amit én mindenképpen megtakarításnak tekintenék, illetve a jövőben tervezem amúgy is, hogy ezen változhatok.
6: Vannak-e megtakarításai, és hogyha igen, akkor miként tudja nyomon követni ezeket, illetve a félretett pénzét?
8: Igyekszem legalább heti rendszerességgel megtekinteni az aktuális kiadásaimat a számlavezető bankom internetbankján keresztül. Ott könnyedén áttekinthetem, hogy mire és mennyi pénzt költöttem el az adott hónapban, vagy az adott időszakra vonatkozóan, illetve a megtakarításaimat is az internetbankon belül tudom nyomon követni.
7: Az ember, amikor 20-as éveiben jár, nagyon fontos neki a pénzügyi tudatosság, és ebbe beletartozik az is, hogy nyomon követem mindig, hogy bizonyos kategóriákban, bizonyos területeken mennyit költök, legyen az akár élelmiszer, akár szórakozás, vagy bármi, és ilyen szempontból nagyon nagy segítségünkre tud lenni.

0: lenni az informatika, vagy pedig a fejlődő technika, hiszen manapság már majdnem mindegyik mobilbank, vagy pedig internetbank alkalmazás az okostelefonunkon ezt kimutatja. Én is a saját bankomnak az alkalmazásában szoktam nézni, hogy éppen mennyi költésnél tartok, ott kategóriákra bontva meg lehet nézni, hogy bizonyos kategóriákra mennyit költöttem abban a hónapban, kimutatja az átlagos havi költéseket, és még nagyon sok más információt. Meg tudom nézni azt is, hogy milyen megtakarításaim vannak, két kattintással minden elérhető, és nagyon rugalmasan tudom ezeket nyomon követni.
1: Hát igen, tényleg a bankszámlák már sok-sok ilyen szolgáltatással rendelkeznek, tudjuk elemezni a saját költéseinket, ebben segítenek, úgyhogy ez biztos, hogy javukra írható. Itt van velünk a stúdióban Árgyalán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na hát régen valami olyan volt az általános gondolat, hogyha van egy kis pénzünk, azt tegyük be a bankba. Hát ezzel 30-40 évvel ezelőtt. Vagy pedig tegyük be a pánacea alá, mert az infláció az nem olyan nagyon súlyos, és akkor ezzel is azért meg tudjuk őrizni az értéket. Ez akkor sem volt teljesen igaz.
2: Hát ez akkor sem volt teljesen igaz. Infláció azért mindig is volt, az elmúlt időszakban pedig, hogyha elég csak a 22-es évre gondolni, azért jelentős áremelkedéssel lehetett szembesülni, már pedig azok, akik nem fektették be olyan módon a pénzüket, hogy legalább valamekkora hozamot termeljen, az gyakorlatilag azzal szembesülhettek, hogy a pénzüknek a vásárló értéke jelentősen csökkenhetett.
1: Igen, tehát ez biztos, hogy nem jó. Mit tehetünk helyette? Ugye azt szokták mondani, hogy hát nekem nincs miből megtakarítanom. Mit tudunk mondani erre, hogy van-e olyan kevés pénz, amiből már nem tudunk megtakarítani?
2: Biztos, hogy van olyan kevés pénz, amiből már nem lehet megtakarítani, hogyha nem jut már a mindennapi kiadásokra, a rezsire, akkor abból valószínűleg nehéz vágni. Viszont, hogyha egy tudatos, mondjuk, költségtervezést csinálunk, írjuk azokat a dolgokat, hogy mire költünk, mennyit költünk, azért nagyon sokszor kiugorhatnak olyan tételek, amikből kiderül, hogy valójában erre túl sokat költünk, egy-két dolgot feleslegesen vettünk meg, és azok így alkalmanként mondjuk pár ezer forintnak tűnnek, de havi szinten azért súlyos tízezrekre rúghat ezeknek az összege. Amit pedig tudni kell a megtakarításokról, nincsen olyan, hogy túl kevés az az összeg, amit félre tudok tenni. Ha valaki havi 10.000 forintot tud félretenni, az valóban elsőre kevésnek tűnik, de hosszú távon azért egy komoly megtakarítás összejöhet belőle, ami jó induló lehet bármilyen komolyabb cél megvalósításához.
1: Ugye vágjuk vissza a költéseinket. Hát nekem volt egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő ismerősöm, akinek nagyon sokat segítettünk egy baráti társasággal, hogy kikerüljön az adósság csapdájából. De azzal szembesültünk, hogy a cigarettáról például nem volt hajlandó lemondani, hát napi két doboz elég sokba került, hogy hosszú távon.
2: Nyilván van, amiről nem tud lemondani az ember, valamiről nem akar lemondani az ember, inkább ezekkel az írásokkal azt tudja elérni, hogy azok a dolgok, amiket ilyen apróságoknak tart, azok összességében mennyire komoly tétellel rúgnak egy hónap alatt, egy negyed év alatt, egy év alatt. A cigaretta is tud ilyen lenni, de az ember úgy dönt, hogy nem mond le róla, az az ő saját döntése. De elképzelhető, hogy mondjuk az pontos, mert előző bejátszásokban is hallható mondjuk ételrendelésekről, mondjuk lemond az ember, vagy csak részben lemond az ember, és saját maga készíti el a ebédet, vacsorát, akkor ott azért elég komoly tételt meg lehet spórolni.
1: Igen, igen, már is tudtunk azért egy-két tételt mondani. Induljunk ki abból, hogy valakinek nincsen pénze, tényleg, tehát csak a legalapvetőbbekre van. Mégis az lehet, hogy hó közben, amikor van még valamennyi pénz a számlán, akkor egy hétre, két hétre ki tud vonni valamennyit, és le tudja kötni, azzal lehet előbbre jutni?
2: Hogyha nincsen semmi pénz az embernek így a hó végén, tehát tényleg az egészet elkölti, akkor érdemes egy olyan típusú számlát választani, ami egyrészt olcsó. Tehát, hogy nyilván alapvető fölösleges költségeket ne tartalmazzon, másrészt mondjuk a látra szóló kamata, tehát lekötés nélküli kamat szintje, az legyen valamilyen szinten magas. Itt nyilván nem kell 10%-okra gondolni, azért ilyen ajánlatokat nem kínálnak ma a bankok, de bizony vannak olyan bankszámlacsomagok, akkor ahol akár 2-3, sőt 4% fölötti éves látraszóló kamatokat lehet látni. Ezek azért szintén nem lesznek nagy tételek, de hogyha valakinek nincs sok pénze, akkor azért így a időszakonkénti 1-2 ezer forintos plusz bevétel is komoly segítséget tudna jelenteni. Már ezzel is nagyot léphet előre valaki, hogyha mondjuk ezt is figyelembe veszi mondjuk egy számlaválasztás során.
1: Ebben a helyzetben mondjuk olyant említett, amelyekben nem kell kivonni a számláról a pénzt, és így is el lehet érni akkor ezek szerint 2-3-4% most ebben a pillanatban Magyarországon. Ha onnan kivonja, és mondjuk egy hétre leköti valahol valami más eszközzel, állampapír, és nem tudom még milyen lehetőségek vannak, az jelenthet ehhez képest többletet?
2: Alapvetően azért az állampapíroknál tudni kell azt, hogy az ilyen nagyon-nagyon mikro időszakokra történő lekötések nem biztos, hogy szerencsések. Ha például a lakossági állampapírokra tekintünk, akkor ott ugye egy komoly rugalmasság van a rendszerben, tehát a betett pénzt egész gyorsan ki lehet venni, szinte bármikor, és kvázi a kincstárnál teszi meg ezt az ember, akkor egy 1%-os díj mellett megteheti ezt. És addig megszolgált kamatot is megkapja. De azért az 1%-os díjat kitermelni, az a mai állampapír környezetben is szűk egy hónap idő alatt történhet meg. Tehát azért idő kell ahhoz, hogy a pénz mondjuk a betett pénz kitermelje azt a költséget, ami a felszabadításának az ára lenne. Sajnos az ilyen egyhetes, kéthetes betéteknek pedig a kamata elenyésző, gyakorlatilag a kedvező látraszóló kamatokkal ezon a szinten van, így nézve mondjuk úgy fölösleges kivonni a pénzt és lekötni. Ha másképp közelítjük meg, és azt mondjuk, hogyha kivettem, eltettem egy elkülönített számlára, legyen szó akár betétről, legyen akár szó egy teljesen független számláról, és ehhez nem nyúlok hozzá, és ezt tudom tartani, és így magamat kényszerítve visszaszorítom a költéseimet, akkor ennek lehet értelme, de ennek más szempontból van értelme, nem pedig a megtakarítások kamata, hanem kamata szempontjából, hanem inkább a tudatosság növelése és a megtakarítási hajlam kialakítása szempontjából tud segítség lenni.
1: Mit gondol arról, hogy mik a legnagyobb tévhitek a befektetésekkel kapcsolatban, amelyek ma itt terjengenek a társadalomban? Az egyiket már említette, hogy kis pénzzel nem érdemes.
2: Az egyik ilyen, hogy kis pénzzel nem érdemes. Igen, valaki azt mondja, hogy én csak havi 10.000-20.000 forintot nem tudok félretenni, ennyit nem is érdemes, ez semmire nem elég. Ez egy tévhit, mert hosszú távon ebből a pénzből is komoly összeg összejöhet.
1: Hát igen, csak számoljunk, azt mondja, hogy 12 hónap alatt 10.000 forint a 120.000, 10 év alatt 1.200.000, és akkor a kamatokat még nem számoltuk.
2: Ez így van, ez így nézve nem sok. Viszont kialakíthat egy olyan rutint az emberben, hogy megtakarítási szokásai lesznek, és ezeket tudja fejleszteni, tudja tudatosan a pénzt kezelni. Ezek a szokások, ezek a kialakult rutinok segíthetnek később, amikor már mondjuk akár többet tudna félretenni, hogy szintén tényleg tudjon többet félretenni, és ne folyjon el a pénz. A másik ilyen tévhit például az, hogy ez csak 1-2-3%, ennyit nem éri meg félretenni. Vagy azt mondja valaki, hogy ez még az inflációt sem éri el ez a kamat, ennyit nem érdemes befektetni. Igen, ám, de hogyha B-opcióként ott van, hogy nem teszi félre, nem fekteti be, nem nyéri azt a kamatot, akkor az infláció a teljes otthon a párnaciában tartott pénznek a értékét rontja. Hogyha mondjuk 3% az infláció, akkor 3%-kal kevesebbet fog érni ez a pénz, áruban kifejezve. Ha csak 3%-ra tudom betenni a pénzemet kamatozni, akkor azt tudom mondani, hogy az időszak végén legalább ugyanazt a termékmennyiséget meg tudom venni, mint eredetileg.
1: Na most sokan azért nem vágnak bele a befektetésbe, mert azt attól félnek, hogy elveszítik a pénzüket. Vannak-e olyan biztonságos befektetések, amelyek azért hoznak is elég szépen, de a pénz is biztonságban van?
2: Az biztos, hogy azért a befektetések tárháza nagyon széles, és ahol igazán komoly hozamokat, nyereségeket ígérnek, vagy potenciálisan nagyobb nyereséget lehet elérni, ott azért benne van az is, hogy a pénz az egy, ha csak átmenetileg is, de kevesebbet fog érni, mint amennyit betettünk. Igen, ez a kockázat ott van, de valójában vannak olyan befektetési lehetőségek, amelyeknél ez a kockázat minimális, vagy szinte nulla. Induljunk el, hogy a látraszóló számlára teszem, akkor ott nyilván nem veszíthetem el a pénzt, amennyit kamatozik, annyit kamatozik. Ugye mondtunk 2-3-4%-ot. Ha lekötöm betétbe, akkor annyit kockáztatok, hogyha idő előtt feltörném a pénzt, akkor is visszakapom a betett tőkét. Hogyha kivárom a lejáratot, akkor megkapom a kamatot. Lekötött betéteknél azért már lehet látni 5-6-7-8%-os éves kamatokat is. És ott vannak mondjuk az állampapírok, ahol egyébként azt kockáztatom, hogyha idő előtt kiveszem a pénzt, akkor valamilyen kiszállási díjat kell fizetnem. Itt a lakossági állampapírokról beszélünk. Itt jellemzően 99%-os árfolyamos visszaváltás van, tehát 1%-os díjat fizetek, de a megszolgált kamatot mondjuk megkapom. Tehát, hogyha mondjuk én egy 2 éves papírt vettem, és évente 7% kamatot fizet, ha 1 év után kiveszem, akkor 6%-os nyereségem lesz, mert ugye 7% kamat, 1% kiszállási díj. Tehát itt azért vannak számos olyan lehetőség, aminél ezek a kockázatok, hogy én veszítsek a tőkéből, minimális.
1: Az utóbbi időben sok szó esett, hát az eléggé kockázatos lehet talán a kriptovalutákról például. Mit gondol ezekről?
2: A kriptovaluták tényleg egy ilyen nagyon trendi befektetésnek tekinthetők. Valóban itt azért nagyon komoly nyerességeket lehetett látni az elmúlt időszakban. Azt hozzá kell tenni, hogy itt azért a kriptó árfolyamoknál nagyon komoly hullámzást is lehet látni, tehát itt bizony benne van az a pakliban, hogyha valaki beteszi a pénzét, akkor átmenetileg, akár hosszabb időszakban is átmenetileg veszteséget szenved el, amennyiben akkor kell kiszállni a kérdéses befektetéséből. Éppen ezért nagyon fontos a megtakarítók számára az időtáv kérdése is, nem csak a hozam és a kockázat. Hogyha én mondjuk nyugdíjas koromra gyűjtök, és mondjuk 30 éves vagyok, akkor olyan 35 éven van még pénzt félretenni. 35 éves időtávba, ha rátekintünk, akkor a tőzsdéknél is azt lehet látni, hogy azért 35 év alatt azért általában szépen mennek föl a tőzsdék, és nem csak az elmúlt 35 évben, hanem mondjuk így nagyobb nemzetközi tőzsdéknél 35 éves szeletekben nézve, és majdnem minden időpontban azt mondhatjuk, hogy komoly hozamokat lehetett elérni. Tehát ott azért már lehet nagyobb kockázatot is vállalni. Nem eszetlenül, nem fejetlenül, de hosszabb időtávon már komolyabb kockázatok mellett is úgy lehet befektetni, hogy azért kicsi esély van arra, hogy veszteséget szenvedünk el. Ha én 1 év múlva szeretnék autót vásárolni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen kockázatos befektetés jó döntés lenne, mert 1 éves időtávban azért mozdulatnak a tőzsdék fölfele is, lefele is.
1: Hát nagyon sok mindenről kellene még beszélünk, és rengeteg SMS is érkezett, de sajnos lejárt az időnk, de várjuk vissza valamikor, és várjuk ide-vissza, folytatjuk ezt a beszélgetést, mert úgy látom, hogy nagyon-nagyon érdemes, nagyon felkeltette a hallgatóink érdeklődését is. Beszámolnak olyanokról is, amikor elvesztettek pénzt, azt is érdemes kielemezni, hogy hogy lehetséges ez, és beszámolnak olyanról is, hogy kevéssel azért sikerült egy kicsit gyarapítani, azt is jó lenne még egy kicsit taglalnunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Rendelkezésünkre áll legközelebb is akkor.
2: Igen, természetesen én köszönöm.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Árgyalán Józseffel beszélgetem a befektetésekről, és most pedig 10:30 múlt 1 perccel krónika következik. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján miután bejelentette, hogy a kormány.hu/igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Lengyelországba utazik ma a miniszterelnök, Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkíséri Krakkóba, majd onnan Varsóba. Mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. A kétoldalú kapcsolatok mellett nemzetközi és regionális ügyekről, valamint a gyakorlati együttműködésről is tárgyal az orosz és a kínai elnök Pekingben. Vladimir Putyin Xi Jinping meghívására utazik 2 napos látogatásra a kínai fővárosba. A kínai külügyminisztérium szerint a két ország stratégiai partnersége az elmúlt években tovább mélyült. Tinédzser lövöldözött egy étteremben Törökországban. A 17 éves támadó 6 embert megölt, 8-at megsebesített, amikor tüzet nyitott a déli Tarsus város egyik vendéglátóhelyén. Az áldozatok között van a tulajdonos és több vendég is. Az ámokfutó az eset után autóval elmenekült a helyszínről, útközben megölt egy pásztort, valamint egy kamionost is. A rendőrök jelenleg is keresik az elkövetőt. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor, megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: Folytatjuk a férfiak napjával, amely több mint egyszerű viszonzás a nőnapért. Az ünnep minden bizonyal alkalom arra, hogy hétköznapi hősökről beszéljünk, olyan férfiakról, akik tisztességesen, felelősségteljesen élik az életüket, de hát mondhatnánk, hogy semmi különleges, vagy mégiscsak különleges, támogató apák, megbízható férjek, segítőkész kollégák, barátok, tűzoltók, építőmunkások, bányászok, katonák, és így tovább, és apák, miközben változik az apakép is. Tarnóczy László összeállítása következik.
5: Kell-e ünnepelni a férfiakat?
6: Hát ilyeneket nem nagyon. Nem nézik az embert semmire, de amikor tisztelettudóan beszél az ember, megtisztel az az orvos, azt megünneplem.
7: Most én így meg sem mondom, hogy milyen lehet ünnepelni. Hát sok minden, mert családfenntartó, a férfi. Ő dolgozik többet, ő családfenntartó. Hogy én úgy tudja, hogy csinálni a dolgokat.
8: Megbecsüli a családját, aki normális családjához dolgozik, a családjáért él. Békében.
5: Az ön számára ez a férfi?
8: Én számomra igen, aki olyan normális, hogy na, a családjáért van, mert lehet olyan is, aki zűlött, nem foglalkozik a családdal. Más igényei vannak, mint a családnak, mert egy normális ember, ha úgy gondolkozik, hogy na, ha megnősül, hogy a családja minden, azért dolgozik, azért él, akkor én nekem ebben nincs semmi kivetni való.
5: Fia van önnek?
8: Igen, igen.
5: Szakács. Ő milyen férfi?
8: Elegáns, vagány, családszerető, megbízható, szeretetre méltó, dolgos ember. Ő egy igazi férfi, igen, igen. Ő mindent megtesz a családjáért, annak él, azért dolgozik.
5: Mitől férfi a férfi?
9: Attól férfi, mert édesapák vagyunk. Tudunk édesapák lenni.
5: Mit jelent ez önnek?
9: Azt, hogy tudom a szeretetemet adni.
5: Most is kézen fogva sétál a kisfiával.
9: Igen.
5: Ő mitől fog majd önre, mint férfira fölnézni?
9: Hát amit adok neki, nevelést, szeretetet. Meg azt, hogy lássa majd a felnő az, hogy kinevelt őt fel.
5: Magyar férfiak napja, mit jelenthet ez önnek?
10: Kihívást mindenféleképpen egy megfelelési helyzetet. Ami nagyon fontos, hogy ma szerintem a férfiak sokkal több ágon, harc területen kell, hogy megfeleljenek. Kicsit, mint háziasszony is, kicsit, mint ugye apuka, gyereknevelő, és a munkahely kihívása sem egyszerű. Tehát szerintem régen sem volt ez könnyebb, de akkor lehet, hogy a gyereknevelési, vagy mint a példa dolga, az lehet az asszonyokra, a nőkre hárult. Igazából egy férfi, főleg egy fiúgyermek előtt mindig példa marad, de a lánygyermek sem elhanyagolható, hiszen az is mintázza a férfi ideálját majd egy apukáról.
5: Önnek fiúgyermeke van, mitől látja önben a férfit?
10: Igen, hát ez minden férfi ember gondolkodásában más. Egy-egy embernél a harciasság, a vadászat, másnál ugye kicsit a barkácsolás, autószerelés, hát minden ember felfogásában más. Én próbálok összességében gondolkodni komplexen, kicsit belevezetem őt a szabadidőmbe, a sportok világába, kicsit barkácsolunk együtt, kicsikét főzögetünk együtt. Nálam az a fő profil a főzögetés.
5: Mert hogy mesterszokács?
10: Így van, igyekszem abból is átadni, de a legfontosabb az emberség. Hogy egy férfi ember hogyan viszonyul ma a pénzkeresethez, a szerelméhez, a családjához például, hogyan szabadidejéhez, az én idejéhez. Komplexen kell megtanítani, igen nehéz, de próbálkozunk komplexen megmutatni neki, hogy mi lenne az út.
11: Hogy merre, hová megy, hogy jól mutatjuk-e neki, nagyon nehéz. És nem tudjuk, hogy jól csináljuk-e, mert annyi szakirodalom, meg annyi hozzáértőnek az anyaga van fönt a piacon, nem tudod, melyik a jó. És nem tudja, arra tanítsad, hogy inkább csak akkor bele a munkába is legyél csibész és csináljad, vagy hogy így, ahogy mondtam, hogy szórjál mindenre. A családra, a szerelemre, a szabadidőre, és el vagyunk tévedve. Hát 40 éves fiatal vagy középkorú felnőttként, szülőként el vagyunk tévedve. Mert régebben, hogy dolgozzál, hogy csináljál, abból meg tudsz élni, egyszerű volt a sík, tanuljál, jó szakmád legyen, egy 60 évvel ezelőtt mondjuk. De hát már most megtanítasznak, hogy az igaz, hogy dolgozzál, meg csináljad, meg abból meg tudsz élni. Vagy inkább csibész legyél, vagy kártyázni tudjál jobban. Mi mindenbe próbáljuk engedni egy picit. Határokat kell mutatni, arra rájöttünk, hogy a biztos határmutatás az nem egy megtartóztatás neki, hanem egy támpont, az egy segítség, hogy eddig is, ne tovább. És akkor majd, ha idősebb lesz, majd, ha jobban értesz hozzá, majd, hogyha már több tapasztalatod lesz, akkor menj benne tovább. De ez mindenben. Ez lehet most éppen szerelmes. Ott szombat este beszélgettünk róla, mert akkor éppen a leendő kis barátnőjéhez látogatott el, hogy majd akkor a társashoznak meg egy ilyen 7-8 fős csapattal Udány halászban majd jól érzik magukat. És akkor vacsoráztunk, és éppen beszélgettünk, szombat volt ez.
12: Magabiztosság, határozottság.
13: Egy Karinthy Frigyes idézettel válaszolnék. Ha egyedül vagyok
12: egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába. Tehát ha a feleségem bejön a szobába, az már nekem ajándék.
13: No, pláne, hogy ő is ajándékként éli meg ezt, és ezt visszatükrözi.
12: Igen, így van. Tehát kölcsönösen hatunk egymásra. Mindjárt meg is keresem őt a tanáriban.
1: Remélem, sikerült is megtalálni a tanáriban. Tarnóczy László összeállítását hallhatták. Férfiakról, akik tisztességgel élik az életüket, és szépen oda teszik magukat a mindennapokban. Itt van velünk a stúdióban Híre Dina, az Egyenlítő Alapítvány vezetője. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Itt van velünk Bojki László, zenész, író, lelki gondozó. Jó napot kívánok önnek is!
15: Üdvözlöm én is!
1: No, hát ugye május 19-e férfi nap, hát nincs akkora csinnadalata körülötte, mint a nőnap körül, az biztos, de azért hát a hölgyet kérdezem először, hogy érdemes-e a férfiakat is megünnepelni ugyanúgy, ahogy a nőket? Vagy nem ugyanúgy, hanem másként, de megünnepelni?
14: Szerintem abszolút érdemes lenne, de hát tényleg fura, hogy nem ünnepeljük, meg nem nagyon tartja ezt az átlagember, nem is tudja, hogy férfi nap van a mai napon, és be kell vallanom, hogy én sem tudtam, hogy csak úgy fejből, hogy most lesz a férfi nap, úgyhogy ez azt hiszem, hogy ez egy nem fair dolog, mert hogyha a nőket ünnepeljük, akkor a férfiakat is tessék ünnepelni, és legalább ezen a napon egy picit jobban figyeljünk rájuk oda, ugyanúgy, ahogy a nőnapon tesszük a nőkkel.
1: Igen, hogy mit ünneplünk, erről szeretnénk most beszélgetni, hogy miért érdemes a férfiakat megünnepelni, de azt kérdezem először Bojki Lászlótól, hogy változott-e a férfi szerep az elmúlt időkben? Biztos, hogy látunk elbizonytalanulást a mindennapokban. Hogy is van ez a férfi? Ez a régi kép, amikor a férfi ott áll hegyként a családja mögött, és sziklaként tartja fenn az árt, és mögötte ott van a család, amely biztonságban, hát ez eléggé megrepedezett az elmúlt években.
15: Megrepedezett, és van, ami jó, hogy megrepedezett, és van, ami nem jó, hogy megrepedezett. Tehát a...
1: Mi a jó?
15: A jó... Mondok egy példát, volt a feleségemmel a nyáron néztünk egy sorozatot, nem sorozat, de az Indiana Jones sorozatot.
1: Igen, igen.
15: És ahogy...
1: Van vagy négy része.
15: Még talán több is, nem is tudom, az lehet. A lényeg, hogy egészen, nem tudom mikor volt az első, de 80-as évek. Uh-huh. És ahogy néztem, égett a pofámról a bőr. Mert a női főszereplő nem volt más, mint egy hisztiző, felesleges, viszont csinos biodíszlet. Tehát ugye a Harrison Ford, de a hölgy, aki mellett, az ez volt, egy idegesítő, hisztis, de nagyon csinos hölgy, akinek semmilyen dramaturgiai szerepe nem volt.
1: De ez megváltozott a következő részekben?
15: Megváltozott. Radikálisan megváltozott. Mm. Igen, tehát ez jó, mert az a fajta macsó kultusz, ami egy hamis férfi erő, ami ellen tulajdonképpen annak idején a női jogok harcosai felszólaltak, hát csak egy példa, hogy a 70-es évekig Svájcban nem volt általános választási
1: választói joga.
15: Ez nem a nők, ez a férfiakról szól. Tehát ez katasztrófa. Ez jó, hogy megváltozott. Ami nem jó, hogy megváltozott, hogy ezzel együtt pedig ami a mélyben, ami a férfi szerep, az nagyon-nagyon megsérült, amiatt úgy foglalnám össze, amit Philip Zimbardo élete vége felé nagyon hangsúlyozott, hogy apátlan társadalomban élünk. És ezért megszakadtak azok az életláncok, az a folyamatosság, ahol viszont az erő, ami mindenkinek jó, a társadalomnak és minden nőnek is, amitől egy férfi szilárd, amitől egy férfile támaszkodni lehet, ezek nagyon súlyosan megsérültek, egy általános férfi válságban.
1: Akkor nézzük meg innen, női szemszögből, hogy néz ez ki. Ugye az Egyenlítő Alapítványt említettem, az Egyenlítő Alapítvány arra jött létre, azt mondja, olvasom a honlapról, egyenlítőalapítvány.org. Az Egyenlítő Alapítvány célja azoknak a változásoknak az elindítása és támogatása, amelyeknek eredményeként több női vezető, döntéshozó példakép lesz a magyar gazdasági, kulturális, akadémiai, tudományos és politikai életben, valamint a sportvilágában. Na most akkor ebből a szemszögből nézzük meg, hogy mi a helyzet a férfiakkal.
14: Igen, köszönöm szépen. Először is hagyj jegyezzem meg, hogy miért hívnak minket egyenlítő alapítványnak, és azért, mert mi egyébként nem csak a nőkről szeretnénk gondolkozni, nem csak a nőket szeretnénk fölemelni, hanem egyenlíteni szeretnénk ezt a világot.
1: Itt egyensúlyról is
14: egyensúlyról van szó.
1: Van szó
14: pontosan. Tehát, hogy egyenlő lehetőségeket és jogokat és lehetőségeket a nőknek, és a férfiaknak is. És ugye az élet nagyon sok területén, itt szóba jött az apaság, a férfiak vannak hátrányban, például a szülőségben, ugye? Tehát nagyon sokszor, ugye, mondjuk rengeteg férfi ismerősömmel beszélgetek, aki bemegy az óvodába adott esetben, és azt mondja neki az óvónéni, hogy ja, küldje be az anyukát, majd neki elmondom, hogyha azt mondja, hogy valami baj van a gyerekkel.
1: Igen, múltkor egy kedves ismerősöm mondta, hogy egyedül volt egy ilyen szülői értekezleten, ott volt 21 néhány anyuka, és ő egyedül volt férfi, megdöbbent rajta.
14: Hatalmas egyébként. Nagy probléma szerintem, mondjuk a gyerekorvoshoz is, és egy férfi nem nagyon mer elmenni a pici gyerekével, mondjuk beadatni egy oltást. Nem értem, hogy miért nem, hogy miért vettük el a férfiaktól ezt a képességet. Mert a probléma az ott, a probléma ebből mi lesz? A probléma az lesz, hogy egyrészt a nő túl van terhelve, hogy csak ő tudja mondjuk az orvoshoz elvinni a gyereket, pedig nem csak ő.
1: Mert közben tehát, azért többnyire dolgozik.
14: Igen, tehát azért ez mondjuk kihatásra van a nő karrierjére, hogyha csak ők gondoskodnak a gyerekről, de a másik nagy probléma az, hogy a férfi, az apa nem fog tudni kialakítani egy olyan kapcsolatot a gyermekkel, amilyen az anyának megadatik. Márpedig nagyon fontos lenne a férfiaknak is megérni a gondozást, a szeretetet, és azokat az emberi érzéseket, értékeket, amitől igazán emberek vagyunk.
1: Hozzátehetek itt valamit, hogy elemzéseket olvastam különböző olyan országokról, ahol azért nem annyira tragikus, fejlett országokról van szó, de nem annyira tragikus a demográfiai helyzet. Uh-huh. És azt sikerült megállapítani, hogy azokban a társadalmakban, ahol az apák például elmehetnek apa szabadságra, ugye szülési szabadságra, amikor megszületik a gyermek, ott több gyermek születik, és ugye ez fontos ma Magyarországon mondanunk, hiszen azért, hát azt kell mondanunk, most már minden fiatal magyar családban 3-4 gyermeknek kellene megszületni, hogy megmaradjunk. Igen. Ez is tét, ugye?
14: Ez abszolút így van, ahol, tehát, hogy ahol a nők nem kapják meg a családban azt a segítséget, a társadalomtól azt a segítséget, egyszerre kell dolgozniuk és családot fenntartaniuk, vagy családot ellátniuk, meg a gyerekekről gondoskodni, ott nem bírják, megszakadnak a nők. Miközben a férfiakra meg rátesszük azt a hatalmas nagy terhet, hogy az ő feladatuk csak az anyagiak megszerzése mondjuk, ami ugyancsak nem igaz, hiszen hát a nő is dolgozik, miért lenne csak az ő feladata.
1: És jön itt az apátlan társadalom, ugye, amiről az előbb László beszélt, mert hogy a férfi dolgozik, tehát távol van a családtól, küzd az anyagiakért, de közben lelkileg eltávolodik anyától, gyerekektől.
14: Így van. Egyébként az apátlan társadalomban még egy megjegyzés, hogy én nagyon nagy gondnak látom azt is, és nem vagyok vele egyedül, hogy például az óvodákban nincsenek férfi óvóbácsik. Az iskolákban nincsenek, jelenleg már az általános iskolákban nincsenek férfi tanárok. Tehát hiányoznak azok a példaképek, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok gyermek úgy nő föl, hogy csak édesanyjával él együtt. Tehát, hogyha egy fiú gyermek úgy nő föl, hogy nincs egyáltalán férfi körülötte férfi kép példakép, az nem azért gond, mert ő nem lesz jó a háborúban, vagy a nem tudom, a verekedésben, nem ebben kéne jó lenni, ugye? Hanem nem fogja tudni azt, hogy ő hogy fejezze ki magát, ugye azért mindannyian olyanok vagyunk, nők is és férfiak is, hogy leginkább azért mégiscsak a példát a saját nemünk ből vesszük, hogy
1: milyen bonyolult dolgokról beszélünk most, és mennyi összefüggése van, ahhoz még szeretnék itt is egy picit hozzáfűzni, hogy azt tapasztalták iskolában dolgozó barátaim, ismerőseim, hogy amikor 2012-13-ban a tanári fizetéseket rendezték, akkor elkezdtek visszajönni a férfi tanárok, uh-huh. mert olyan fizetés kezdett lenni, amiből el lehetett Igen. tartani a családot. Aztán ez inflálódott, és elmentek, és most már magasabb fizetések vannak, de most már nem hiszik el, hogy ez így is marad. Szóval elég bonyolult társadalmi rendszerekről beszélünk. Mik azok a klasszikus férfi szereptől eltérő szerepek, amelyekre most fel kell készülnünk, és ami jó, hogyha van? Most nézzük meg a jót, a követendőt.
15: Én azt gondolom, hogy valami olyasmi a dolgunk most a szerepekkel, a nemi szerepekkel, mint amit Bartók csinált a zenével a 20. század közepén. Tehát amikor akkora katyvasz alakul ki, hogy elveszti a fonalat a társadalom, akkor vissza kell nyúlni olyan forrásokhoz, amit Bartók csinált a népzenével. Tehát vissza kell nyúlni azokhoz a forrásokhoz, amikor még tudtuk, hogy merre hány méter. Na most, ugye, amikben nagyon alkalmazkodnunk kell, például azok a sztereotípiák ma nem működnek valóban, hogy legyen otthon az édesanyja, keresse a pénzt az édesapa, mert ez abból is indult ki, hogy nem is tanultak felsőoktatásban a hölgyek, és a férfiak mentek, és így volt le, az ma ez nem így van, és őszintén szóval nekem 3 lányom van, meg egy fiam, én se akarom őket úgy nevelni, hogy ők ne tanuljanak. Na de hogyha tanulnak, ugye akkor mire lediplomáznak, akkor hogyha nagyon szeretnének szülni gyermeket és családot, akkor is azért valameddig dolgozni kell, hát már ott vannak, hogy a 20-as éveik végén. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet egy az egybe áttenni régi korok családmodelljeit. Viszont a mélyben a férfinak mégis úgy akkor jó, és a nőnek is akkor jó, amit John Steinbeck az Érika gyümölcs című regényében ír, hogy jön egy nagy vihar, letarolja a kukoricást, és állnak, hogy oda a falu jövedelme, hogy mi lesz, és akkor a nők, az asszonyok a férfiak arcát nézik. És azt mondjuk, nem törtek meg. Jó, akkor lesz. Akkor lesz folytatás. Tehát valakik, akik falként ott állnak, egy jó fajta erő, egy jó fajta védelmező, fölemelő keménység van bennük, mert nem, a nők se szeretik a tutyi-mutyi férfiakat, ugyanúgy, mint az erőszakos férfiakat.
1: Na, tehát itt, amikor érzelmes férfiról beszélünk, ez fontos, ugye ezt említette az első megszólalásában, hogy az fontos, hogy a férfiak kimerjék mondani az érzelmeiket, és képesek lennek az érzelmeiket kezelni. Ez ugye a klasszikus férfi szereptől teljesen eltér. De ez fontos, hogy az érzelmeinket kimerjük mondani, és ki tudjuk mondani férfiként.
15: Fontos, ugyanakkor mindig lesz egy aszimetria. A férfinek a verbális érzelemkifejezés mindig idegen pálya lesz, hogy férfiasan mondjam. Tehát, ahogy a hölgyek sokkal könnyebben fejezik ki. De az ugyanúgy ott van, az érzelem ugyanúgy ott van a férfiban. Másként jön elő, másképp, és más kulcs ingerekre jön elő.
1: Jó, akkor ezt nézzük meg most talán női szempontból is egy kicsit. Múltkor egy cserkésztáborban voltam. Ezek a cserkészek, ezek kimentek az erdőbe, tulajdonképpen fűrésszel, baltával, és maradék ilyen ott hulladékfákból készítettek emeletes ágyat maguknak, tehát pillanatok alatt egészen elképesztő lakosztályokat rendeztek be, úgyhogy tényleg semmi nem volt. Tehát a teremtő erőnek valami egészen elképesztő megnyilvánulása volt. A fiúk csinálták ezt nagyobb részt. Majd utána hoztak sátrakat, azt fölétették az ágyak fölé, a fiúk bekerítették, a lányok nem kerítették be, a lányok válfákat készítettek maguknak az erdei ágakból. Itt tetten érhető valami különbség a védelmező és a gondoskodó között, és ez jó, hogy így van?
14: Abszolút tetten érhető, tehát, hogy más szerepeket játszunk, más szerepeket kapunk gyakorlatilag attól
1: játszunk,
14: a pillanattól.
1: Játszunk, vagy bele van írva a lelkünkbe?
14: Én szerintem játszunk. Tehát, hogy meg ezt kutatták is azért mostan, már mostanra már nagyon sokan foglalkoztak ugye ezekkel a nemi különbségekkel, egyezőségekkel a világban, és abszolút kutatták azt, hogy tehát ez nem azért van, mert más a kromoszómánk, és akkor mi azért szeretünk válfát csinálni, vagy azért szeretünk háborúzni, nem azért van, ezek szokások, azt tanuljuk, tehát, hogy megszületünk, és onnantól kezdve tényleg, ahogy kis rózsaszín sapkácskát húznak a fejünkre, vagy kéket, hogy beszélnek az emberek hozzánk, ettől nagyon sok függ, csináltak egy olyan kísérletet jó pár évvel ezelőtt, azt hiszem Angliában, hogy pici gyerekeket, ilyen másfél éves gyerekeket, akik még nem igen beszéltek, még pelenkában voltak, és beengedtek idegeneket, hogy játszanak a gyerekekkel. De úgy öntöztették föl az egyes gyerekeket, hogy egyértelmű legyen a színekből, a hajból és a többi, hogy fiú vagy lány. Egy trükköt csináltak, hogy megváltoztatták, tehát a lányokat fiúnak öltöztették, a fiúkat lánynak, ugye ez ennyi időskorban még nagyon könnyen megy, mert különben nincs más jele.
1: És másképp viselkedtek.
14: És teljesen másképp viselkedtek a felnőttek, és utána megkérdezték a felnőttektől, hogy mi volt és mi történt. És saját maguk azonnal bevallották ezek a felnőttek, hogy jaj, hát ha tudtam volna, hogy fiú, akkor más játékot adok neki, akkor hagytam volna, hogy gyorsan száguljon a nem tudom műanyag kis autóval, és a többi, és a többi. Tehát meg lehetett figyelni, hogy egyszerűen fizikailag is, és érzelmileg is máshogy beszéltek a kislányokhoz, mint a kisfiúkhoz, és hát ez így kondicionálnak minket a szüleink, az óvó nénik, a társak, mindenki, hogy mi a helyünk, és hogy viselkedjünk. Ugye tipikusan azt mondjuk, hogy kislányom, tedd össze a lábadat, meg ne ugorj le a fáról, meg ne kiabálj. Kisfiúknak azt mondjuk, hogy ne sírj, ugye itt vannak a sztereotipikus dolgok, amiket utána megtanulunk, és nagyon internalizálunk. Ezért vannak ennyire különböző utána meg szokásaink, de ugye azzá leszünk, amit minden nap csinálunk, ugye? Tehát, hogy a szokásaink hozzák aztán azt létre, hogy kik vagyunk, és mit érünk el, és mit dolgozunk, és a többi. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne hagyni például a fiúknak gyermekkorukban azt, hogy igenis sírjanak, hogy igenis kimondják azt, és beszéltessük, hogy mi fáj, mit érzed, hogy esett neki rosszul, hogy nem esett rosszul, mert ezt eddig elnyomtuk a fiúkban, a férfiakban, és ezért van ez a hatalmas nagy feszültség, agresszió nagyon sokszor a fiúkban, mert azt ugyan már megengedjük neki, hogy agresszió legyen, tehát verekedjen és a többi, de azt nem engedjük meg, hogy kifejezze szavakkal, vagy sírással. És tehát tulajdonképpen ez rajtunk felnőtteken és nevelőkön, és egy társadalmon múlik, hogy hogyan befolyásoljuk aztán a jövőbeli felnőtteknek az érzelmeit és a kifejező képességét.
1: Puh, hát erről nagyon-nagyon sokáig tudnám beszélni, igen.
15: Hozzászólnék csak annyit, hogy amit mondasz, az ugye a sztereotípiák szintjén valóban így van, és ezzel egyetértek, viszont vannak archetípiák is, sokkal mélyebb rétegei is annak, hogy férfiak és nők vagyunk, amiket én persze a hitemből levezetve is, de szerintem biológiából levezetve is, azokat én úgymond alaplapla szerelve gondolom. Tehát ugye Jordan Peterson mondja, hogy az 500 millió évvel ezelőtt már itt a Földön létező homárok esetén ugyanazok a férfi-női szerepek vannak, pedig nincs is központi idegrendszere, nincs is agya, tehát annyira egyszerű, és mégis úgy viselkedik férfias és nőies módon a homárcsaj, meg a homárpasi, igen, bizonyos értelemben, tehát hogy van egy ilyen réteg. És én nekem érdekes a munkám, ugye a fesztivál zenekarban, ahogy játszom, nálunk nincs semmi ebből a fizetés, tehát hogy nincs olyan, hogy a nők kevesebbet kapnak, vagy a férfiak, ez ilyen nincs. A szólisták sincsenek így, tehát egy Hilary Hahn ugyanolyan értékes művész, mint egy Leonidas Kavakos, hiába férfi vagy nő. De vannak különbségek, mert a bőgőszólam, hogy az a hangszer ott alig van. Egyébként van, időnként megjelenik egy hölgy, és szuper.
14: De nagyon különbségek, persze.
1: Igen, ha magyar népzenéről beszélünk, akkor dudások például, alig van dudás,
15: igen,
1: hölgy.
15: Igen. Egyszerűen, igen. De még a karmestereknél is ezt mondanám, pedig az nem fizikai különbség, van egyébként. Mm. És a múlt szezonban is van, ragyogó, fantasztikus jó női karmester jött, semmilyen egyetemen nem tiltják, hogy nők jelentkezzenek, de azok a skillek és azok a dolgok valószínűleg jobban illenek a férfiakhoz. Mm. És hogyha itt bevezetnénk egy kvótát, mondjuk a bőgőszólamba, összeomlana a zenekar. És csak annyi, hogy a Metropolitanban történt a Covid után, hogy újra létrehozták a zenekart, mert ugye ott nincs állami támogatás, üzleti emberek szélnek eresztettek zenekarokat, és amikor fölépítették, akkor kvóták alapján építették föl a zenekart. Ez azt nem női meg férfi, hanem minden egyéb, vók. Ez azt eredményezte, hogy fizettek latinó és afroamerikai hegedűsöket úgy, hogy de ne játszanak. Mert nem tudtak.
1: Jó, erről is csinálunk egy műsort. Jó, de most az a helyzet, hogy a vége felé közeledünk, és még egy nagyon picit szeretnék arról beszélni, hogy mit gondolunk arról, hogy tudjuk megérteni egymást. Én nagyon sokat imádkozom azért, hogy megértessem a feleségemet, és a feleségem megértesse. Ez nagyon nehéz. Csak néhány mondatban, mert nagyon elment közben az időnk. Először László, és aztán Edina. Mit tegyünk azért, hogy megérthessük a nőket, és ők megértsenek bennünket?
15: Gary Chapman könyve, az öt szeretett nyelv. talán közismert lett.
1: Találjuk meg a feleségünk szeretett nyelvét.
15: A szeretett nyelv. Tehát, hogy úgy mondjam el azt, hogy szeretem, ami az ő nyelvén jelenti azt, hogy szeretem. Ez a titok. Mert
1: Már egyszer mondtam, majd szólok, ha változik, ez nem megy.
15: Az sem megy, meg az se, hogy tehát amit én gondolok arról, hogy mit jelent szeretni, azt ráöntöm. Ő meg hátrál, és azt mondja, hogy de hát te nem szeretsz, pedig szereti, de ugye, és ez vice versa.
1: Edina?
14: Igen, egy teljesen egyetértek. És azt akartam még mondani, hogy ez nem egy nemi kérdés szerintem. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha egy férfival élnél együtt, ugyanúgy de lenne egy pár dolog, amit nem tudtok megbeszélni. Alappszichológia, szerintem itt nincs férfi meg nő, és az a hiba és az a baj, amikor azt mondjuk, hogy azért nem értjük meg egymást, mert férfiak vagy nők vagyunk, vagy azért nem tudunk együtt dolgozni, mert ez nem igaz. De egyéniségek vagyunk, és persze, hogy nem vagyunk egyformák, és súrlódunk, vagy más értékrendszerünk van. De ez nemtől független, és ez a fontos, hogy ezeket tegyük helyébe, mikor van az azért, mert, és de az idő és a dolgok nagy részében nem azért vagyunk különbözőek, mert más a nemünk, nyilván a biológiai dolgokban nincs mit tenni, ott vannak olyan dolgok, amiket el kell fogadni.
1: Na, hát köszönöm szépen a beszélgetést. Hille Dinának is, Bojki Lászlónak is, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a férfi napról beszélgettünk, és a férfi szerepekről beszélgettünk, és most pedig a stáb nevében is búcsúzom, a szerkesztő Dián Gergő, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőrös Éva volt, nevükben is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd, vigyázzanak egymásra délelőtt, és azután is. És ne feledjék, most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a Helyi itt a Kossuthon. A műsor munkatársaim ma is érdekes helyekre látogatnak el, szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció, közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért, felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A politikusok a tervek szerint mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerint sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Tinédzser lövöldözött egy étteremben Törökországban. A 17 éves támadó 6 embert megölt, 8-at megsebesített, amikor tüzet nyitott a déli Tarsus város egyik vendéglátó helyén. Az áldozatok között van a tulajdonos és több vendég is. Az ámokfutó az eset után autóval elmenekült a helyszínről, útközben megölt egy pásztort, valamint egy kamionost is. A rendőrök jelenleg is keresik az elkövetőt. Lövöldözés volt egy kaliforniai mecsetnél. A támadásban 3 ember meghalt, egyikük egy biztonsági őr, aki az imahelyjel egybe épült. Iszlám központnál dolgozott. A rendőrök szerint neki köszönhető, hogy nem történt még nagyobb tragédia. Az eset után a 2 tizenéves álmokfutó is meghalt, a feltételezések szerint öngyilkosok lettek egy közelben parkoló autóban. A hatóságok gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet, azt egyelőre még vizsgálják, hogy mi lehetett a támadók indítéka. Töltött ostyákat vont ki a forgalomból a Nébih. A hatóság határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívta a Dibette márkájú különböző ízesítésű krémmel töltött termékeket. A gluténérzékeny vásárlókat arra kérik, hogy a Karamell Csokó Kft. Által gyártott termékeket ne fogyasszák. Napközben a gumoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor, megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
2: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
0: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szexárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
5: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
4: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a polon.
6: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjáránál.
5: Úgy táncolt, mint én.
7: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: A hely. A műsorvezető Bak Anita.

0: Gregor Józsefet hallottuk felvételről. Nemrég egykori iskolájában a róla elnevezett intézményben kezdtünk el egy sétát, ahol megtudhattuk, hogyan alakult anno a Rákosligeti iskola, és milyen hagyománya van az énekzene tagozatnak. Ma folytatjuk ezt az épületbejárást. Jó napot kívánok! Hátrahagytuk a 7. Z-osztályt igazgatóasszonnyal, rójuk tovább a folyosót. Belépünk a... Hova lépünk be? Jó napot kívánok mindenkinek! Igazgatóan, hogy rábeszélt minket, hogy zavarjunk még egy órán. Beállunk az utolsó sor mögé itt az osztályteremben.
1: Majzik Anna és Gulyásné Szűcs Katalin, akiknek köszönhetjük, hogy jövőre 30 éves lesz a musical szakkör. Ők voltak azok, akik ezt megálmodták, és minden évben egy nagyszerű előadást hoznak létre, és szerintem a részletekről majd inkább ők beszéljenek, hiszen ők ennek a mindentudói, mi csak gyönyörködünk az előadásokban. Kezdetben egy előadást tartottak, és akkora sikere volt, és olyan érdeklődés, hogy most már kettő, sőt, mi több, az iskola egész közössége szeretné látni, úgyhogy hétfőn reggelente a harmadik előadás is lemegy, úgyhogy mindenki látja ezt a nagyszerű műsort, amit a gyerekek egy év alatt létrehoznak. Viszont itt a szülők, az itt dolgozó kollégák, mindenki ott van és fúr, farag, varrógéppel varja a jelmezeket, készítik a díszleteket, festenek, mindent, le van terítve egy hatalmas szőnyeg, azon festenek, hasalnak a gyerekek, úgyhogy egy olyan közösség jön létre mindig a musical szakkörnek köszönhetően. Amikor ezt látom, akkor mindig úgy megdobogósodik a szívem, hogy ezért érdemes pedagógusnak lenni.
0: Odalépek akkor a musical akkor tartok két tanárhoz, de tisztázzuk az elején, hogy mi most megzavartunk egy órát, és én zavarban is vagyok, mert Gúláról tanít tanárnő, és arra számítottam, hogy valamiféle énekórára fogunk csöppenni. Jó napot kívánok!
2: Én meg Majzik Anna vagyok, mert matematika énekszakos.
0: Mind a kettő gyakorolja.
2: És akkor gyakorlom. Hát most már így tanóra keretében matekot tanítok, még mikor ide kerültem, akkor énekes matek is volt. Most túlsúlyban a matematika, de így ez a szakkör, ez minden pici részt pótol, mi hiányzik esetleg a hétköznapunkban. Tulajdonképpen igazgatóasszonyunk nagyon nagy részét elmondta a történéseknek, a cselekményeknek. Szerintem számunkra a legfontosabb az egészben ez a közösségépítő része, és az a folyamat, ahogy barátságok születnek 4 év alatt, és aztán maradnak a barátságok örökre.
0: Gulyásné Szűcs Katalint is szeretném megszólítani, ha már barátság. Önök például hogy ismerték meg egymást, és önök között a munkamegosztás az hogy alakult ki, hogy mit csinál ön, mit csinál Anna?
3: Mi egy évbe kerültünk ebbe az iskolába dolgozni, tehát azóta vagyunk itt együtt kollégák.
0: Egyikük se ide járt? Mert előfordulhatna az is.
3: Nem. Én ugyanitt a kerületben születtem, de egy másik iskolába tanultam, Anna pedig Szarvas-Szeged érintésével érkezett meg ide Budapestre. Egy évben kezdtünk itt tanítani, én magyar történelem szakos vagyok, és szerintem talán a második évben jött az ötlet, hogy valamit kéne kezdeni azzal, hogy ének és magyar, és ez adta magát, hogy a színház, és aztán akkor neki kezdtünk nagy bátran belevágni az ismeretlenbe, és
0: nem jártak fiatal korukban musical szakkörre.
2: Nem.
0: Egyikük sem, jó?
3: Nem. Karénekre igen. Én zenét tanultam, énekeltem én is nagyon sokáig aktívan. Hát Annánál adva volt a zene, és a színház szeretet meg szerintem az jön talán középiskolás korunktól kezdődően.
2: Tehát az ötlet egy picit onnan is fakadt. Eleve én nem zeneiseket tanítottam énekre, de hát azért ott talált az ember sok-sok olyan gyerkőcöt, akinek igenis jó hangja van, vagy megnyilvánul szívesen színészileg, és akkor így szépen lassan kialakult ez, hogy hát így nagyjából fele-felébe vannak szerintem zések, meg nem zések. És itt az élő példa az idei színészi gárdából, hogy itt áll egy zés, és itt áll egy nem zés, de isteni hangja van, isteni tehetsége van, tehát nem létfeltétel.
0: Akkor a srácok felé fordulok. Hernecki Olivia zés, és Csűrös Benedek nem zés. Hogy indult ez, hogy mondjuk aki zés, Olivia, hogy még a musicalt is igénylet szerepelni, vágytál, tetszik a színpad, tetszik a jelenlét?
4: Színpadmániás vagyok kicsit. Nekem negyedikben volt egy ilyen fellépésünk, és akkor Anna néni mondta nekem, hogy egyébként majd szívesen várna engem musicalra. 5. akkor is már jelentkeztem szövegre, meg szerepre. Akkor megkaptam egy ilyen kisebb szerepet, és akkor szép fokozatosan, akkor így...
0: Nálad Mi történt? Jártál ebbe az osztályba? A te osztályodban elég sok fiú van. Nem akarok népszerűtlen lenni, hogy az itt jelenlévő körében tényszerű az, hogy azért az éneklés az egy olyan dolog, amit úgy, hát nem is tudom, merjünk, nem merjünk. Te fiúként sose gondolkoztál ezen? Tudtad, hogy tudsz énekelni? Bátran vállaltad?
5: Tudni nem tudtam, de reméltem, hogy tudtam. Én úgy csatlakoztam a musical szakkörbe, hogy ötödikben még nem, de már csomó osztálytársam már járt oda. Hatodikban kipróbáltam szüleim ajánlására, mert engem mindig is érdekelt a színészi szakma. Hatodikban még nem mertem szerepet kérni, de azóta igen, és nem bántam meg.
0: De aki nem mer szerepet kérni, az azt jelenti, hogy tömegjelenetekben, vagy a közös jelenetekben énekel?
5: Igen, meg táncolunk, ami nagyon szeretem, szeretek táncolni és énekelni kórussal.
0: Olivia, neked hogy érzed, nagyobb rutinod van?
4: Ez nem feltétlenül igaz. Van valami igazság benne, de nem feltétlenül igaz. Én nagyon izgultam, szóval én mindig így felmegyek, és akkor így szétizgulom magam.
0: Azzal együtt, hogy szeretsz szerepelni?
4: Igen, én úgy vagyok összerakva, hogy én felmegyek, elkezdek izgulni, és abban a pillanatban, de hogy én így nem, hogy az elején még nagyon izgulok, aztán így szép lassan így, ez így lenyugszik.
0: Tehát csinálod, és megnyugszol. Vágyakat ki kell alakítani, kell őket biztatni, hogy merjenek föllépni, a srácokat, és aztán később lehet, hogy jön a realitás. Van olyan, aki tovább akar tanulni ezzel, és bíztatni kell, vagy van olyan, akit le kell beszélni arról, hogy ezen a téren tanuljon tovább? A musical szakkörből, a hobbiból mi lesz aztán? Hogy látja?
2: Senkit nem beszéltünk le. Elég jól fel tudják magukat mérni. Én azért úgy érzem a siker, nem siker, hogy ítélik meg a többiek. Leginkább belül a társulat elismerése az mindenképpen szerintem a realitások talaján tartja.

0: Én szerintem ával foglalkozó gyerekek, fénytechnikával foglalkozó gyerekek, tehát megtalálják maguknak azt, hogy ki miben jó, és mifelé érdeklődik, és szeretne tovább menni.
1: Én úgy gondolom, hogy a teret adjuk is nekik. Pont az a lényege, hogy együtt dolgozunk, hagyjuk, hogy ő hangosítson, ő dugja be, amit valahova be kell, hogy ő varja össze, hogyha abban tehetséges, hogy ő fesse, hogyha abban tehetséges. Olyan is most jutott eszembe, hogy aki most a képzőművészet irányába megy, akár is itt is mutatja, hogy fantasztikusan tud dolgozni ezzel. Tehát ez nagyon nem csak a zenéről, és nagyon nem csak arra a színpad részéről szól, hanem iszonyú összetett az egész.
0: Arról, ami egy színházban
1: lehet. Ez egy igazi klasszikus projekt.
0: Ennek projekt a projekt, az nem létezik szerintem.
1: Tűzdelve. Tehát történelem is van benne kicsi, magyar is van benne, minden van benne, az élet.
2: Csak győzzék a munkát.
0: Hát ezek szerint még bírjuk egy darabig, reméljük, de szerintem ez kicsi őrület is kell hozzá részünkről is, ezt szoktuk mondani, hogy...
1: Ez egyértelmű.
0: Hogy ehhez ez is kell egy picit, amíg ezt mi szeretjük, élvezzük, csináljuk, addig a gyerekek is jönnek velünk, szeretik, élvezik, csinálják.
2: Mindkettőjüknek órája lesz, úgyhogy elengedem önöket, és köszönöm szépen a találkozást. Hátrahagytuk a tantermet, éppen egy szünet végét csípjük el itt a Gregor József Általános Iskolában, ahol az igazgató nőt Molnár Annát követem. Elindulunk az iskola legrégebbi részéből, az épület középső része felé, és ezzel az 1990-es években utazunk vissza gondolatban a helytörténészünkkel, Debnár Lászlóval, aki egészen pontosan megnevezi, hogy a 94-es évben fejeződött be, kezdődött el, vagy fejeződött be ez az építkezés?
3: Tehát akkor került ez az iskolához ez a középső rész. A létszámnövekedés miatt is szükség volt bővítésre, hogy nem volt tornaterem. Ebben a középső részben építették föl, tehát azt a tornatermet és két tantermet, amivel sajnos még mindig nem volt elég. Tehát ezt sem elégítette ki igazából az igényeket. A tornaterem az igen, az nagyon szuper volt. Tanteremre azért még szükség lett volna, ami majd a következő fázisban fog megvalósulni.
2: Az építkezés mindig egyen le van maradva, ha jól értem.
3: Hát igen, de hát nem, hát ez gyakorlatilag itt a legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt tornaterem. És itt tényleg épült egy olyan testnevelésre alkalmas tér, ami azt mondom, hogy ez korszerű, tehát ez abszolút megfelelt a kor igényeinek. 1902-ben, 3-ban ez még nem volt fontos, tehát az eredetileg az iskolához ez nem készült.
2: Közben a falon látom kiragasztva a Bringáz az iskolába program részeredményeit. Pecséteket kell gyűjtenie a diákoknak. Gondolom mindenki kap egy pecsétet, amikor bringával jön suliba, és itt a 6., 7. és a 8. eredményeket látom, vagy láthatjuk. Közben Lászlón is látom, hogy nézelődik az épületben, itt a régi emlékeket kutatja,
3: igen,
2: ugye?
3: Mondom, mert igen, itt van két tanterem, az egyik volt az informatika terem, ami lent volt a alsó alaksor.
2: Ahol ön érintett
3: volt. Akkor itt voltam, igen, tanítottam, és hát jó visszajönni, hát most természetesen érdekes.
2: Nagyon izgalmas önnel bejárni az épületet, nem csak azért, mert mesél, hanem azért is, mert így látom, hogy ön körül hogyan reagálnak a kollégák meg a gyerekek. Most éppen Osson mellettünk egy osztály. Szerintem az udvarra mennek, mert jó idő van tornázni. De emlegettem már az egyik diák is, Luca, 7. Z-ben, hogy ő bizony élsportoló. Ahol van egy ekkora tornaterem, ahol van egy ekkora udvar, ráadásul az udvaron is, ha jól látom, akkor egy különleges burkolat is van, ami a futást talán megkönnyíti.
0: Kézilabda szövetségtől kaptuk 3 éve, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt a pályázatot sikerült megnyernünk. Így aztán a régi-régi burkolat, ami nagyon balesetveszélyes volt, felváltotta ez a modern pálya, és maximálisan kihasználjuk.
2: Az egyik kolléganője nagyon próbálta meggyőzni a mellettük elhaladó osztályt, hogy a lehető leghalkabban próbáljanak elmenni. Szükségtelen volt az igyekezete egyébként, de nem tudtuk erről lebeszélni, úgyhogy a srácok próbáltak csendesen osonni, hát ez ennyire sikerült, amennyire hallgatóink hallották, de nem is várjuk el egy osztálytól, hogy nagyon csendes legyen. Mármint én, igazgatónő.
0: Biztos hallottam most matematika óra végén azt a mondatot, hogy gyerekek, péntek van, hétfőre nincs házi feladat. Én úgy gondolom, hogy a gyerek az legyen gyerek, hétvégén pedig a család legyen család. És nagyon örülök, hogy ebben a kollégáim is partnerek voltak ebben az elgondolásban. És nem kellett őket húzamosan és sokáig győzködnem, hogy sem a téli szünetre, sem a tavaszi szünetre ne nyomjuk a gyerekeket tele feladatokkal. Legyen gyerek, játszon.

0: legyen együtt a család.
1: Anna, hova sorolja az iskolát? Most ugye hallgatom igazgatóasszonyt, akkor a Gregor tulajdonképpen, bocsánat szóért, nem tudom másképp mondani, nagy dilemma ez a szülőknek sokszor, hogy milyen iskolát választanak a gyerekeiknek. Olyat, ahol már általános iskolában olyan tudást, képzést kapnak, amivel aztán a gimnáziumi felvételi akár hatodikban, akár nyolcadik után nem lesz kihívás, vagy választanak egy olyat, amilyet most körülbelül igazgatónő leírt, ahol jó lenni, ahol jó gyereknek lenni. Most akkor a Gregorról kimondhatjuk, hogy nem egy versenyistálló? Az? A Gregornak azt hiszem a környéken nincs nagyon vetélytársa, túljelentkezés van.
2: Talán azt mondanám el, hogy nem vagyunk versenyistálló semmiféleképpen, de akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk. Kötelességünk nekünk pedagógusoknak minden gyerekben felfedezni azt, hogy valamiben tehetséges, és ha ez így van, akkor ebben segítjük és támogatjuk. A szülőknek mindig azt szoktam mondani az iskola bemutatásnál is, a hármas egység, a gyerekek, a szülők és a pedagógusok akkor működnek megfelelően, ha a gyerekeket, és most jön a kulcsszó, a gyerekek képességei szerint a legjobbat kapja. Én nem azt mondtam, kitűnő gyerek lesz mindenki, de a képességei szerint kapja meg a legtöbbet. És akkor innentől kezdve azt mondom, hogy igen, népszerű az iskolán. Tavaly 4,62 volt az iskola tanulmányi eredménye.
1: Ez nagyon jó.
2: Hát most akkor ezt azt mondom, hogy versenyistálló vagy sem, nem tudom. Egy dolog biztos. Az, hogy ezt az eredményt elértük, az annak köszönhető, hogy ha nincs is a kollégámnak, és ezt a pedagógusok tudják, miről beszélek, szakköri vagy korrepetálás fizetett órájuk, de belülről jön az a gregoros mentalitás, mert ezt most már így hívom, ami ránk gregoros pedagógusokra jellemző, hogy odaülök mellé, elmaradt, segítem, csak egy napot maradj itt, látom, hogy elakadásod van, segítek megoldani, szülőket behívjuk, tehát a hármas egység, hogy beszéljünk arról, hogyan tudunk segíteni, hogy ne legyen ebből probléma évvégén.
1: Molnár Anna igazgatónő egy lépést sem tesz az iskolában haszontalanul. Éppen lejárt plakátokat távolít el a falról. Minden percet hasznosítani kell. Tablókat nézegetünk a Gregor József általános iskola igazgatónőjével, Molnár Annával. Amire mutat, ott még Hősök terei általános iskolának nevezik ezt az intézményt. Mikor lett Gregor József általános iskola?
2: 2006 után a művész úr is ide járt ebbe az iskolába, amikor fölköltözött, és onnan mosolyog ránk. Azóta elsőként vettük fel a nevét, Gregor József általános iskolaként működünk.
1: Van olyan régi tablójuk, amin ő is szerepel? Az ő idejében szokás volt a tablókészítés?
2: Nincs, sajnos nincs.
1: Hátrahagyjuk tehát a tornatermet, és elérünk az iskolának abba a részébe, amit legkésőbb építettek. A helytörténészünk Debnár László sétál mellettem.
3: Az elején talán nem hangsúlyoztam kellőképpen, hogy azért ez a Gregor iskola, ez három telephelyen működött. Volt egy a 8. utcában, és volt egy a Liget soron. A Liget sor ugye az a zeneiskola kapta meg a későbbiek során. De most 2024-ben ugye elkészül ez az épületszárny, 8. utcai iskola, ahova alsótagozatos gyerekek jártak, az ugye fölkerül ide, és a 8. utca bezárásra kerül. A 8. utcai épület volt gyakorlatilag a régi polgári iskola, tehát azért azt illik tudni, hogy ha nézzük a történelmi fejlődését a dolgoknak, ugye ez egy eredetileg községházának épült, nem volt hely, ott kapott helyet a polgári iskola, ott volt a polgári iskola egészen 1948-ig, akkor itt államosítás jött, önálló lett akkor a 8. utcai iskola rész, az volt a Liget, mindenki csak úgy mondta, a leányiskola, későbbiek során ugye a Hősök terei iskolához lett csatolva. Tehát ez nem volt egy szerencsés dolog, hogy ilyen sok helyen szétszórva dolgoztak, elkészül ez az új szárny, és akkor az egész telephely felszámolásra került, a 8. utca is, a Liget sor is, és az gyerekek fölkerültek ide a Hősök terei iskolába.
1: Ez lett az iskola.
3: Ez lett tulajdonképpen akkor a most látható iskola. Ennek az épületrésznek a története 24 tanteremre bővült, egyéb kiszolgáló részekkel is, majd később a Hősök terei iskolája fölveszi a Gregor József nevet.
1: Egy hatalmas tér, rengeteg ablak, fóliázott ablak, hogy az igen erős napfényt valahogy tompítani tudják, de van elég fény ide bent. Ahhoz, hogy ez az épület, ez az új rész meg tudjon épülni, ahhoz volt hely, vagy telkeket kellett összevonni.
3: Nem. Gyakorlatilag egy családi házak álltak ezen a területen.
1: Persze, hát hiszen a kerületnek ez a része egyébként egy családi házas övezet.
3: Ragályi Ellemérnek itt volt a szülőháza, ez az egyik telek az a Ragályi Ellemérre volt, a másik pedig az Ács József szobrászművésznek a telke, az is ugyanitt állt, tehát most az iskola többek között ezekre a telkekre épült rá. Ács József bácsról annyit kell tudni, hogy ő az a szobrászművész, aki a Gregor tomborművet készítette itt az iskola aulájának a falán látható, illetve a kerületben több műalkotása is van.
1: Ragályi Elemér és Ács József igazgatónő, ők olyan életművek, akikkel a nyolcadikosok legalább tisztában vannak? Gregor József általános iskola névadóval nyilván.
2: Ez természetes, minden évben október 1-én a Zenevilág napján megemlékezzünk itt a dombormű előtt, és egy nagyon komoly műsort adnak a gyerekek, énekelnek. A kedvenc népdalát az egész iskola énekli, úgyhogy ez egy természetes dolog, de hogy mondjak egy érdekességet? Ragály Elemérnek a domborművét 2 éve avattuk.
1: Neki is van?
2: Igen, itt van kint a sportpályánál, ugyanis ott állt a háza régen, és aki ezt a domborművet alkotta, ő Túri Török Tibor, aki jelenleg is nagyon sok történelmi domborművet, szobrot alkot, és ő pedig ott lakott a 12. utcán, itt az iskolának a másik oldalán. Tehát, hogy olyan hangulata, milliója van ennek az iskolának, akaratlan is, amikor az ember bejön ide, akkor valahogy ezt érzi. És ezt a gyerekeknek mindenképpen igyekszünk átadni, hogy nem akárhova. Tehát az, hogy Gregoros vagy, ezt léces úgy viselt, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, mert ide nem akárkik jártak, nem akárkik után vagyunk itt ebben az iskolában.
1: Budapest 17. kerületében beszélgetünk. Maga a jelleg, az viszont nem budapesti. Hát ez egy külső kerület, és megmaradt annak, ami eredetileg is volt. Egy családi házas rész. Anna erre bólintott, László, úgy érzem, hogy kiegészíteni az állításomat.
3: Hát a 70-es években azért óriási változás történt itt a kerületben, mert ugye Rákos keresztúrt lebontották ugye a parasztházakat, odaépítették a szocializmusban szokásos városközpontot, azok a 10 emeletes házakkal, illetve a lakótelepet húztak föl, a lakosságot áttelepítették Békásmegye, Róbuda különböző lakótelepi részekre. Rákosliget ezt bizonyos tekintetben megúszta, de hát a fejlődést nem lehet megállítani, mert Rákosliget bővül. Most épp a Szőlőliget lakóparkkal, az is egy hatalmas beruházás, és szerintem
1: következő korszakos épület típus lesz.
3: Igen. Nagyrészt Rákosliget megőrizte ezt a családi házas jelleget. Helyi védelem találnak azok az épületek, amelyek még a munkásotthon szövetkezett tervei alapján készültek, tehát nem lehet csak úgy belenyúlni itt, meg kell tartani bizonyos szabályokat, amikor felújítják ezeket az épületeket. Tehát ugye ez uratkozik Rákoshegyre, Rákoskertre, Rákoscsabára is. Igen, ez egy kicsit vidékies, kisvárosias, mondjuk inkább így.

A Gregor József Általános Iskola új épületét jártuk ma be. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Barta Bernadett nevében is Bakanitát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 11 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Elhalasztotta a már tervezett Irán elleni újabb katonai támadást az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia, Katár és az Egyesült Arab Emírségek kérésére, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. A légvédelem az eszközök zömét elfogta, de a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítményekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Csernyihiv megyében több gázipari üzemet is csapás ért. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, este 8-15 fok lesz.
0: Műsorajánlat.
2: Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől istentiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai társult evangélikus egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
3: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
4: Erre sorolja, tudjuk azt magunk.
3: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
5: Téged hogy hívnak?
6: Miros Mihály második B.
3: És beköltöznek a nappaliába.
4: No, amit ittunk, azt vattunk.
3: Klasszikus történetek.
7: A piros ernyő.
8: Azaz.
9: Szent Péter esernyője.
3: Vadonatúj élmények.
10: Vasárnap eljöhetne moziba.
3: Készítse a popcornt.
11: Moziba? Megyek.
3: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a Filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
12: Örökbefogadás. E furcsán tagolt címmel elnevezett konferencián gondolkodtak a szakemberek az örökbefogadás és az örökbefogadás aktuális tapasztalatairól, kérdéseiről. Hosszú várakozás, hirtelen megváltozott élethelyzet, lassú barátkoztatás, az örökbefogadás különböző fázisai az érintettek szemszögéből. Hogyan segítik és kísérik a szakemberek az örökbeadó édesanyákat és az örökbeadandó gyermekeket? Ennek a befogadásnak kétféle útját vizsgálták az előadások során, az egyik a konkrét örökbefogadás oldal, a másik pedig az a mesterséges megtermékenyítésnek a különböző, ma egyre elterjedő lehetséges módja, hogy hímivarsejtet, petesejtet fogadnak be, donor petesejtet vagy donor hímivarsejtet azért, hogy gyermek foganhasson. Önöknél az örökbefogadás része volt, és ön pedig az örökbeadók oldaláról beszélt, hogy azt milyen szakmai munkával tudják kísérni, lehetővé tenni, és pszichológiailag vagy lélektanilag a lehető legjobban elsimogatni azt az utat, amelyre egy nő ilyenkor kényszerül.
13: Hát itt először egy beszélgetés zajlik.
12: Székely Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus, a Mózes Kosár Egyesület alapító tagja. tagja.
13: Amiben legfontosabb, hogy feltárjuk azt, hogy mi az, ami hiányzik a gyermek megtartásához, és kiderül, hogy nagyon sokszor nem csak szociális problémák vannak, és nem csak kelengyére van szükség, hanem az egész élethelyzetük, a lakhatás, a munkavállalás, és főleg, ami központi probléma szokott lenni, a magára maradottság. A párkapcsolatból sokszor pont a terhesség miatt lép ki a gyermekapja, és hát nagyon sokszor nincs az a családi támogató közeg sem, ahol befogadnák a gyermekkel együtt, és ez a magára maradottság, amellett, hogy nyilván, ha terhesen hagy el a párom, az még nagyobb csalódás, de egy kétségbe esett pszichés állapot is, ami olyan depressziós állapotot okoz sokaknál, hogy nem képesek a magzatukkal kapcsolatba kerülni, elfogadni, azonosulni vele, és ő érte felelősséget vállalni, mert a saját bánatuk, gondjuk uralja őket. Ugye ez a igazi krízis, amikor valaki úgy mondjuk, hogy együgyűvé válik, és tulajdonképpen a krízis oldása azt jelenti, hogy ezt a több szempontú gondolkodást alakítsuk ki egy megnyugtatás után, amit segít az empátia, az elfogadás és az ítélkezésmentes megközelítés. Az nagyon fontos, hogy ne moralizáljunk, és ne a saját értékrendünket kényszerítsük rá az ügyfelünkre.
12: Aki ide bekopogtat, ő azt már eldöntötte, hogy megtartja a babát, és örökbe szeretné adni, vagy ebben is kell egy kis segítség, hogy döntést hozhasson?
13: Ugye a pszichoszociális válságterhesek akkor jelentkeznek, amikor már nem kérdés az, hogy abortusz vagy szülés. A Söfmirei Kórházban egy úgynevezett babamentő programban 10 évig dolgoztam, közel 500 válságterhessel találkoztam, és tipikusan akkor szembesülnek, vagy akkor fogadják el tényszerűen, hogy terhesek, amikor már ezen a lehetőségen túl vannak, például amikor megmozdul a gyermek. Tehát van egy ilyen csodavárás is, hogy hát máskor is kimarad, hát ha nem, meg majd elvetélek, sok mindenféle gondolat van. Nagyon sokszor pedig hát az is, hogy nem merik a környezetükbe, például szüleikkel élő fiatal lányok megmondani, hogy terhesek, és amikor a segítségkérés megjelenik ezeknél a szervezeteknél, akkor először általában azt szokták mondani, ez a leggyakoribb, hogy én már eldöntöttem, nem tudom megtartani, örökbe szeretném adni. És nagyon rosszul működik az a tanácsadó, az a krízis tanácsadó, aki ilyenkor, hát ő döntött, ugye ez benne van a erkölcsi szabályba is, hogy mindenki a saját felelősségére döntse el a gyermeke sorsát, hogy örökbe adja, vagy nem, nyomásgyakorlás nélkül, de azért az, hogy ez egy megalapozott, megfontolt döntés legyen, abba segíteni kell. Ennek az első feladata, vagy ez az első kérdés, hogy tud-e mindent arról, hogy milyen más lehetőségek vannak még, hogyha ezt az utat, vagy azt az utat választja, annak milyen jogi és érzelmi következményei vannak, mert hogy ez azért nagyon sokszor elhangzik később, amikor gyászolják az örökbe adott gyereket, hogy miért nem mondták meg, hogy ez ilyen nehéz lesz. Tehát először a lehetőségekről és a jogi érzelmi következményekről tájékoztatni kell őket, nem csak azt, hogy hát akkor sorba állnak itt akár hányan, és akkor összehozom ezt a kapcsolatot.
12: Ezt a nehéz lelki folyamatot, amit ez a babának az átadása, örökbeadása jelent, milyen eszközökkel tudják segíteni? Ott mi az a folyamat, amin végig kísérik az örökbeadó anyát?
13: Én azt tapasztaltam, és sajnos talán még ez a gyakorlat mindig van, ahol megvan, hogy az a legjobb, hogyha úgy csinálunk, mint a meg se történt volna, ugye altatásban császármetszést csinálnak az ilyen anyának esetleg, vagy hogy ne nézze meg, mert akkor nehéz lesz az elválás, és akkor az tulajdonképpen egy feldolgozatlan, nyitott seb marad benne. Ugye az erkölcsi sérülésről az előadásomban is volt szó a konferencián, hogy azt láttam, hogy legtöbb nő, aki örökbe adja is a gyermekét, nem azért, mert nem akar anya lenni, mert nem szereti a gyerekeket, hanem akkor, abban a helyzetben nem képes megküzdeni ezzel, hanem majd máskor, másik férfivel, másik élethelyzetben lesz lakhatásunk, lesz munkánk, lesz párom, stb. És hát nyilván ennek akkor az az ára, hogyha egy ilyen megalapozatlan döntéssel adja örökbe, hogy lett volna még más lehetőség is, csak valakik rábeszélték, vagy elítélték emiatt, hogy örökbe adja a gyerekét, akkor ott marad az, hogy ő hibázott. Amit lehet ilyenkor tenni, az egyrészt ez a normalizálás, hogy van olyan élethelyzet, amikor megértjük, hogy ő a gyerekért úgy gondolja, hogy ez a legjobb, amit tehet, mert ő nem képes gondoskodni róla, és hát lehet olyan aktusokat is találni ebben a folyamatban, amikor ő valóban viselkedésében is megmutathatja, hogy amit tud, azt megtesz a gyermekéért. Például a kórházi programban volt, aki amíg bent lehetett, szoptatta a gyerekét, és azt mondta, hogy ezt meg tudom neki adni, és tudom, hogy milyen fontos az az előtej, meg ami akkor legelőször jön a gyerek számára, és volt, aki gondozta is pár napig, amíg bent volt a gyermekkel, vagy szoktuk mondani azt, hogy ne a orvos adjon nevet a gyereknek, vagy a szülésznő, hanem ő adjon nevet, mondja el a történetét. Azt is majd, ha az örökbefogadók elmondják a gyereknek, a szeretet fog belőle szólni. Ugye ez az ő önbecsülését is erősíti, hogy én jó anya voltam, amit meg tudtam tenni, megtettem érte. Ma már azért legtöbben szerencsére meg is tartják az anya által adott utónevet, erre már törvény is van, hogy csak kivételes esetben lehet ettől a gyámhivatalnak eltérni, vagy hogy fotózkodjon a karjában a gyerekkel, hogy azt elviszi a gyerek, és láthatja, hogy szerette, mosolyog rá, szeretettel néz rá. Ugye ez a gyereknek is gyógyító, de neki is, hogy magát nem egy szörnyetegnek látja, hanem amit tudtam, megtettem érted. És én szerettelek, csak gondozni nem tudtam. Akkor utána az örökbeadás után, ugye már erre is azért van példa, a nyílt örökbefogadásban lehetséges, de ha valaki nyíltan szeretné örökbeadni a gyerekét, ne gondolja azt, hogy ez jog. Ez nem jog, ez egy lehetőség, hogyha az örökbefogadó is benne van, akkor bizonyos formáját a kapcsolattartásnak meg lehet szervezni. Ehhez jó, ha vannak szakemberek, akik azért ezt kísérik, de az, hogy időről időre tud a gyerekről, hogy jól van, szereték, egészséges, az is az ő bűntudatát csökkenti, és a gyász feldolgozást is segíti. Úgyhogy remélem, hogy egyre többen ebben a szellemben segítik a válságterheseket.
12: És ez a mondja el a történetét, ez lehet konkrétan, hogy mondjuk ír neki üzenetet, levelet, leírja saját magáról, vagy a családról, hogy az a kis baba honnan jön?
13: Hát igen, többször láttam és biztattam is a vér szerinti anyákat, hogy írjanak útravaló levelet a gyereknek, amit majd az örökbefogadó tudja, hogy mikor jön el az ideje, hogy megmutassa a gyereknek. Egyrészt már a család történetét mesélheti a kisebb gyereknek is, aki kérdez a teréről, hogy honnan jött ő, mivel foglalkoztak, hány testvére van, hány gyereket szült az anyukája, hol éltek, sok-sok mindent kérdeznek a kisgyerekek, úgyhogy ezt jó, hogyha le is írja, mert hiszen akkor az örökbefogadók abban nagy örömben nem biztos, hogy mindent meg tudnak jegyezni, de hogy a gyereknek is írhat jó kívánságokat ebben a levélben, sőt, hát voltak, akik ajándékot hagytak, plüst például a gyereknek emléktárgyat, és azt is láttam, hogy ezt milyen nagy becsben tartják bizonyos emlékdobozok, amire itt tanítjuk az örökbefogadókat. Az élettörténet feldolgozásban éppen holnap is lesz egy ilyen workshopunk a Lózás Kossár Egyesületben, ami ebben segít az örökbefogadóknak, és most éppen az egyik ilyen nyílt közvetítő szervezetben tevékenykedem, így két hetente megyek, és a válságterhesekkel foglalkozom, és az örökbefogadókat is arra biztatjuk ott a Várva Várt szervezetben, hogy írjanak az anyának köszönő levelet a búcsú után, mert már az első 3 hónap után küldenek fotót és levelet, és láttam ilyen levelet, hogy milyen hálával kedvesen írnak, és minden jót kívánnak, hogy talpra tudjon állni ebből a nehéz helyzetből, hogyha majd felnő a gyerek, akkor büszkén állhasson elé, és hogy ők sokat fognak mesélni róla. Szóval ennek is van gyógyító ereje, hogyha az örökbefogadókat úgy készítjük fel, hogy mindebbek partnerek legyenek.

0: Szabó Enikő klinikai szakpszichológus, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi gyermekvédelmi szakszolgálatának Pest vármegyei örökbefogadási pszichológusa. Ezen a konferencián ön is tartott egy előadást, ahol az örökbefogadást a gyermekek oldaláról kísérte végig. Hogyan találnak egyáltalán egymásra? Ki választ kit?
1: Magyarországon a gyereknek keresünk szülőt, és nem a szülőnek gyereket. Ez egy nagyon-nagyon fontos elv, és ez nem is olyan könnyű nekünk szakembereknek, vagy nem mindig könnyű, hiszen egy olyan gyereknek keresünk legtöbbször szülőt, akit mi nem is ismerünk, vagy csak papírokból ismerünk, a szülőkkel meg személyes kapcsolatunk van, hiszen az alkalmassági folyamat az szintén itt nálunk történik, tehát a pszichológusok is találkoznak az örökbefogadni vágyó szülőkkel, meg a tanácsadók is.
0: És akkor ezt hogy lehet? Hogy kihez ki fog illeni?
1: Először ez egy ilyen számítógépes szűrési folyamat. Azt nézik meg, hogy a gyerek bizonyos jellegzetességei alapján kik jöhetnek egyáltalán szóba. Hát itt, ami nagyon erős ilyen szűrő, az a gyerek életkora, aztán a gyerek neme is egy ilyen erős szűrő, koraszülöttség, vagy valamilyen érzékszervi, látási, hallási probléma, vagy mozgásszervi probléma, autizmus, tehát ilyen a pszichés fejlődésnek különböző zavarai, ezek így föl vannak sorolva, és a szülők bejelölhetik, hogy ezt teljesen kizárják az adott gyereknél, teljesen elfogadják, vagy bővebb tájékoztatást kérnek. És hát a gyerek származására és úgynevezett egyéb ismérveire vonatkozóan is lehet nyilatkozatot tenni, és ez is egy elég erős szűrő, hogyha igen, akkor megnézhetnek egy fotót a gyerekről. Akkor megszervezünk egy olyan találkozót, ahol élőben láthatják a gyereket, de még nem veszik fel vele valójában a kapcsolatot, hiszen nagyon óvjuk a gyereket attól, hogy olyan élményt szerezzen, olyan negatív élményt szerezzen, hogy jöttek valakik, megnéztek, aztán nem kellettem. Tehát ezt általában semleges helyen, játszótéren szoktuk megszervezni, és akkor, hogyha itt is minden rendben van, akkor kezdődik el az igazi barátkozás. Elkezdjük segíteni az átkapcsolódását a gyereknek a nevelőszülőtől az örökbefogadó szülőhöz.
0: Na és akkor a gyerekek erre hogy reagálnak?
1: Időnként vannak ilyen jó kis történetek, amik ezt a száraznak tűnő folyamatot így érzelmekkel töltik el. Van egy olyan történetünk, hogy egy kislány, akit újszülöttként fogadtak örökbe, nyílt örökbefogadás kapcsán készült róla egy fotó, egészen pici korában, amikor az örökbefogadó anya először fogta őt a kezébe, és egymásra néznek, ez egy nagyon szép fotó, és amikor nagyobb lett ez a kislány, és látta ezt a fotót, azt mondta, hogy ja, ez akkor készült, amikor kiválasztottalak. Tehát, hogy időnként a gyerekek úgy élik meg, hogy igazából ők választották a szülőket. A gyerek üteméhez igazodunk. Van egy terv, de vannak olyan gyerekek, akik egy kicsit másként működnek, másként reagálnak, és akkor hozzájuk igazítjuk az egészet.
0: Körülbelül mennyi idő egy ilyen folyamat?
1: Egy ilyen folyamat 2-3 hét. Az eleje lazább, tehát a 2-3 naponta, de inkább 2 naponta mennek az örökbefogadni vágyó szülők találkozni a gyerekkel, általában a nap különböző napszakaiban, hogy a gyerekkel kapcsolatos mindenféle gondozási folyamatban tudjanak részt venni, és ezt tudják átvenni. Ébredésnél, reggelinél, ebédnél, fürdetésnél mindenhol tudjanak részt venni. Az elején csak 1-2 órát töltenek ott a gyerekkel a gyerek otthonában, és aztán szép fokozatosan távolod a gyerek otthonától és a nevelőszülőtől, tehát kezdetben ugye a nevelőszülő is ott van, hiszen ő ad biztonságot a gyereknek, de ahogy a gyerek kezdi magát biztonságban érezni az örökbefogadni vágyó szülőkkel, akkor először csak elsétálnak a játszótérig, aztán felkínálják, hogy beül-e az autójukba, egy kicsit távolabb mennek, és egyre több időt töltenek együtt. Ennek a folyamatnak a végén, hogyha ez szépen halad, akkor van egy úgynevezett intenzív időszak, ez 5-6 nap, amikor gyakorlatilag reggeltől estig együtt vannak, és már nem a nevelőszülőnél, hanem ha a távolság megengedi, akkor akár az örökbefogadó szülő otthonába hazaviszik a gyereket, de estére mindig visszaviszik a nevelőszülőhöz, és hogyha ez az intenzív időszak sikeresen zárult le, tehát azt látjuk, hogy a gyereknek már nehéz elválni az örökbefogadó szülőtől, nagyon várja őket, mindig várja a találkozást, jól érzi magát velük, akkor történik meg az úgynevezett ideiglenes kihelyezés, hazavihetik a gyereket, ez 30 napra érvényes, még nem örökbefogadó szülőként, hanem ideiglenes gondoskodóként, tehát továbbra is a gyermekvédelmi gyám a gyerekért felelős felnőtt, de a gyerek már ott van reggeltől reggelig, tehát 30 napot folyamatosan az örökbefogadó szüleinél, és ha minden rendben megy, akkor onnan már ő nem is fog egyáltalán visszamenni a nevelőszülőkhöz. Az egész folyamatban szerintem a gyerekek szempontjából a legintenzívebb, érzelmileg a legintenzívebb, meg legjobban igénybe vevő szakasz, amikor ők először alszanak ott az új otthonukban. Tehát ez a kihelyezésnek az első napja, hiszen akkor válnak el a nevelőszülőtől, akkor köszönnek el tőle. Sokszor ugye nagyobb gyerekeknél nem csak a nevelőszülőtől, hanem az óvodától, a nevelőszülőnél velük együtt nevelkedő társaiktól, és hát egy teljesen új környezetbe kerülnek. Ezt nem mindig, sőt gyakran nem akkor azonnal élik meg ennek a súlyát a gyerekek. De ebben a 30 napban valahol, ez általában a második, harmadik héten szokott bekövetkezni, megélik ezt, hogy itt valami végleges történik. Megélik az elszakadási gyászt, és megélik azt, hogy itt most valami nagyon új kezdődik.

0: személyiségek találkoznak, tekintetek találkoznak, érintések találkoznak. Mitől függ, vagy mitől az el, hogy ez sikeres lesz-e?
1: Nagyon-nagyon sok múlik az illesztés sikerességén, tehát hogy ott a legeslegelején alaposan végig gondoltuk-e, hogy az az adott gyerek milyen, jól lett-e ez föltérképezve, és jól végig gondoltuk-e, hogy a sok várakozó közül, akit kiválasztunk, őt miért választottuk ehhez a gyerekhez. Tehát ott ezen nagyon-nagyon sok múlik.
0: És ennél az első megpillantásnál mit vesznek észre, hogy működik, vagy kevésbé?
1: Ez egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sokfélét látunk. Gyakran mondják azt, meg látjuk mi is, hiszen ott vagyunk, hogy van egy ilyen nagy érzelem cunami. Legtöbbször a szülők oldaláról, időnként a gyerek oldaláról is. Ugye mondtam, hogy mindent nagyon óvatosan, lépésről lépésre próbálunk vezetni, de van, amikor a gyerekek ezt fölülírják. Volt egy kislány, egy 4 év körüli kislány, aki a barátkozás legelső napjának legelső perceiben, tehát ő gyakorlatilag akkor találkozott először az örökbefogadni vágyó szülőkkel, hiszen nem tudott arról, hogy ők őt már látták a szülők. Rögtön bevitte a szobájába, leültette a földre, befeküdt az örökbefogadni kívánó anya ölébe, betakartatta magát egy kis takaróval, és mondta, hogy ringas, mert mostantól én vagyok a te kisbabád. Tehát van olyan, amikor ez ilyen nagyon egyértelmű. Van, amikor nem. Van, amikor nincs ilyen nagyon intenzív érzelem. Van olyan, hogy ez szép lassan alakul és formálódik, és igazából egyiknél se lehet előre jósolni a későbbi kapcsolat mienségét. Másik nagyon fontos dolog, hogy hogyan van a gyerek felkészítve erre az egész folyamatra. És az felkészítés az nem, jó esetben nem ott kezdődik, amikor az örökbefogadási folyamat elkezdődik, hanem az ott kezdődik, ahogy a gyerek bekerül a szakellátásba. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ő nem a saját családjával nevelkedik, nagyon fontos, hogy ez legyen kimondva. Akármilyen pici gyerekről van szó, erről beszéljenek, ez legyen kimondva, hogy a nevelőanya, nem ő a vérszerinti anya, és a nevelőszülőknek dolga is, hogy vezessenek a gyerekről egy úgynevezett élettörténeti könyvet, amibe fotókkal, meg kis bejegyzésekkel leírják a fontosabb történéseket, azt is akár, hogy hogyan került ő hozzájuk, hogyha van fotó a vérszerinti szülőkről, akkor azt is bele téve ebbe a kis könyvecskébe, és ennek a könyvnek a vezetése, hogyha ügyesen vezetik együtt a gyerekkel, akármilyen kis pici gyerekkel, akkor ez nagy segítség lehet a felkészítésben. Mert akkor nem fog az történni, hogy egyszer csak a gyerek azzal szembesül, hogy jön valaki, és ő szeretne lenni az anyukám, meg az apukám, miközben nekem már van egy anyukám, meg apukám, a nevelőszülő. Tehát ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek jól legyen felkészítve erre az egész folyamatra.
0: Örök befogadás és örökbe fogadás. A Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság idei kongresszusának két előadójával beszélgettünk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
2: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet, Tenesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. Rigó Jancsi napok.hu

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Neked mi a nyolc? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
3: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Rákoskeresztúri Evangélikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A városrész első írásos nyoma 1265-ből való. Nevét feltehetően első tulajdonosáról kapta. A birtokot a budai felhévízi keresztesek kapták meg, akiknek templomát 1962-ben tárták föl. A középkori falu a török időkben teljesen elpusztult. A 18. század közepén magyarok, németek, szlovákok telepedtek meg a Rákos patak völgyében. Első templomukat Bojanovszki Sándorné Podmanicki Erzsébet építette föl saját költségén 1800-ban. A hajdani Rákoskeresztúr községből 1907-ben Rákosliget, majd 1922-ben Rákoshegy vált ki, és lett önálló településsé. A ma is látható Rákoskeresztúri evangélikus templomot Sándi Gyula tervezte, és 1943. novemberében Túróci Zoltán püspök szentelte föl. 42 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 500 kilós harang, amelyet Harmati Béla, a déli egyházkerület püspöke szentelt föl 2001-ben, Gombos Lajos aranykoszorús harangöntő mester Őrbottyáni műhelyében készült. Rajta ez a felirat áll: tegyetek tanítvánnyá minden népet.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
1: Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba.
2: Lövöldözés volt egy mecsettel egybeépült iszlám központnál Kaliforniában. 3 ember halt meg, a 2 támadó öngyilkos lett.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztató mutatta be a 2024-ben ismertté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócán Dávid összefoglalója.
3: A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
4: Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
3: Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma. Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
5: Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettség a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés és Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
3: A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban található dokumentumainak részleteit a kormány.hu/igazságtétel oldalon tették közzé.
1: Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció.
2: Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis elleni jegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről, az érintettek lemondásával egyetértettek.
1: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
2: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
1: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert és miniszter elnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő.
2: Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot.
1: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
2: Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
1: Kétnapos lengyelországi látogatásra indult a miniszterelnök. Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkíséri Krakkóba, majd onnan Varsóba, és mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Brieska Dániel beszámolója.
6: Mi egy nagyon erős visegrádi négyet szeretnénk látni, nem véletlenül az első utam Varsóba vezet.
7: Magyar Péter már áprilisban a választás napján bejelentette, hogy a visegrádi négyek szövetségét megerősíteni és kibővíteni. Az első útja ennek jegyében Lengyelországba fog vezetni. Már akkor elmondta azt is, hogy második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozza a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
6: Ahhoz, hogy a visegrádi négyek együttműködése újra erős legyen, ahhoz elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely. Mi ezért fogunk megtenni mindent.
7: Erről pedig már a hétfői kormányülés után beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter menetrend szerinti kereskedelmi járattal bécsi átszállással utazik Lengyelországba. Először a krakkói eseknél tesz látogatást, majd felkeresi a Váveli székesegyházat, tekintettel a lengyel-magyar kapcsolatokra és második János Pál pápára.
6: Örülök, hogy Krakkóban tudunk kezdeni, ez az én személyes kérésem volt második János Pál pápa miatt, hogy találkozom a krakkói érsekkel, találkozom az ottani civil szférával, talán Varsó polgármesterével, főpolgármesterével is találkozunk, úgyhogy ez egy nagyon sűrűn beosztott találkozó lesz.
7: A kormányfő szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel, majd Danskba megy, ahol Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. A küldöttség tagja Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, valamint a társadalmi kapcsolatokért is felelős tárcavezető. Tar Zoltán indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségével.
8: Most megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
7: A delegációval tart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Közösségi oldalán azt írta, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra. Egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd. Közben hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet azzal indokolt, hogy a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. Azt is írta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni.
1: Megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, így megkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter kormányfő tegnap arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a támogatások járnak Magyarországnak. Hozzátette, a tervek szerint a jövő héten Brüsszelbe utazik, és aláírják a megállapodást az uniós forrásokról. Kara Barnabás és Csontos Ábel összeállítása.
6: Továbbra is kiemelt prioritása, ha szabad ezt mondanom, a Tisza kormánynak a magyar embereket, a magyar vállalatokat, a hazánkat megillető sok ezer milliárd forint hazahozatala.
9: Hétfőn a kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról adott tájékoztatást a miniszterelnök, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról.
6: Több főigazgató helyettes és bizottsági kolléga is itt van Budapesten, és egészen péntekig itt lesznek.
9: Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság Bizottság elnökével levélben egyeztetett.
6: Egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában, úgyhogy mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő hét során, amikor Brüsszelbe utazom, alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugye megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-éig minden kérdést le tudjunk zárni.
9: Magyar Péter leszögezte, maradtak még vitatott kérdések, és vannak olyan elvárásai a bizottságnak, amit a magyar kormány nem fog teljesíteni. A kormányfő szerint ugyanis most a költségvetés stabilitására van szükség, bizonyos adók bevezetése helyett. A miniszterelnök azt is kijelentette, megoldást kell találni az illegális migráció kapcsán.
6: Nekünk kell azt a megoldást megtalálni, jogi megoldást, hogy migránsok ne tudjanak illegális migránsok bejönni az országba, viszont mentesüljünk az 1 millió eurós bírság fizetése alól. Ugye itt már majd 1 milliárd euró elment. Óriási pénzeket bukott Magyarország ezzel.
9: Domfed László politikai elemző arról beszélt, óriási munka vár a Tisza kormányra a szűkös határidők miatt.
10: A pénzek egy részét augusztus végéig lehet lehívni, ez a egyik legfontosabb, az helyreállítási alappénzei. Itt nem is várható módosítás, hosszabbítás, még Magyarország kedvéért sem. Tehát a nagy uniós államok is sorban állnak, hogy hosszabbítani kéne ezt a projektet, nem tudták ők sem lehívni rendesen a pénzeket. Már ugye azzal indultak neki Brüsszelből, ha megnézzük a politikót és a többi ilyen szócsövet, hogy hát Magyarország eleve mondjon le ennek az összegnek mondjuk az egyharmadáról, és a kétharmadát talán le tudja hívni. Tehát ez egy óriási munka lesz.
9: Magyar Péter jövő héten utazik Brüsszelbe, ahol a tervek szerint Ursula von der Leyennel aláírnak egy politikai megállapodást, ami arról szól, hogy Magyarország augusztus 31-éig teljesíti az uniós források felszabadításáért megszabott feltételeket.
1: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
11: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
12: 2009-ben érdemes arról beszélni legelő, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
11: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek.

0: előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
1: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
0: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
2: Döntött a Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumok kiadásáról.
3: A Tisza párt korábban Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelölte európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. Bogdán Csaba 2024-ben a Tisza párt EP listáján a 8. helyen szerepelt, Weiss Viktor pedig a 9. jelölt volt. A jogszabályok szerint európai parlamenti képviselő nem lehet egyidejűleg országgyűlés képviselő is. Így a kormánypártnak új tisztségviselőket kell delegálnia az Európai Parlamentbe.
2: Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásai az ukrán energetikai rendszer, az ukránoké az orosz olajipar termelési kapacitását vetették vissza. Újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. Részletek Iváncsik Attilától.
4: 2%-kal csökkent az ukrán energetikai teljesítmény az ágazatot érő éjszakai orosz légicsapások után. Az állami energiaszolgáltató vállalat közleménye szerint keleten Donyeck és Harkív, délen pedig Zaporizsa megyében a harcok közelsége miatt a szakemberek nem tudják elvégezni a helyreállítási munkálatokat sem. Az országos áramhiány miatt a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a kora esti órákban takarékoskodjanak az energiával. Az ukrán hadsereg az oroszországi Jaroszláv városa melletti üzemanyagfeldolgozó és olajátemelő üzemet támadta levegőből harci drónokkal. Az ukrán ellentámadások által okozott károkat értékelve Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, egy hónap alatt 10%-kal csökkent az orosz olajfinomító kapacitása. Közben újabb beregszászi katona esett el a háborúban. A város polgármesterének gyászjelentése szerint a 31 éves fiatalember a páncéltörő szakasznál szolgált és harc közben esett el. A Védelmi Minisztérium az elmúlt időszakban egyre több olyan katona halálhírét közli, akiket hónapokon, de sok esetben éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván.
2: További 30 napra engedélyezte az Egyesült Államok, hogy bizonyos kiszolgáltatott országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak.
3: Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek így hozzáférhetnek a jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
2: A lassan harmadik hónapja zárva tartott Hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyersolajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, hívta fel a figyelmet a századvég energia és klímapolitikai intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
3: A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a cseppfolyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
5: Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogénkészletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez

0: azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
1: Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. A határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Holnap jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. Működik a NAV info vonala a 18-19 is. A legegyszerűbb azonban az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon érhető el. Falucska Évett összeállítása.
2: Minden évben felajánlom az adóm 1%-át, mint idén is. Gyermekek gyógyításával foglalkozó alapítvány részére ajánlottam föl. Nekem már felnőtt gyermekem van, de gyermekkorában sokat volt kórházba, kisgyermekkorában, és akkor határoztam el, hogy ennek így kell lenni.
3: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem.
4: Az egyházi 1% az annyiban speciális, hogyha valaki a korábbi években már rendelkezett, felajánlotta az adójának az 1%-át valamilyen egyháznak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, akkor az automatikusan nagyjából azt lehet mondani, hogy örök életig érvényes marad, egészen addig, ameddig valaki ezt a nyilatkozatát nem változtatja meg. De ez az örök élet érvényesség, ez nem érvényes a másik 1%-ra, a civil szervezeteknek felajánlott 1%-ra.
3: Lincmeyer Szilvia elmondta, nyilatkozni kétféleképpen lehet, papíron vagy online. Az eddigiek 80%-a online érkezett be a NAV-hoz. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
4: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz. A törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
3: A felajánlás azonban csak akkor érvényes, ha a fizetendő adó rendezve van. Az SZIA bevallás és befizetés határideje is szerdán jár le. Az adóhivatal ezért hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 között várja az ügyfeleket.
5: 1:15 múlt 8 perccel.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Szó volt arról, hogy Lengyelországban látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. És beszámolunk arról is, hogy idehaza az elmúlt 15 évben megduplázódott a bőrdaganatos megbetegedések száma.
6: Déli krónika.
1: Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
5: Vitézi Dávid emlékeztetett, az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túrán Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
1: Akár el is maradhat az országos horgászverseny bajnoki középdöntője. A helyszínen a Kőszeg és Lukács háza között található Abértónál ugyanis azbesztel szennyezett kőzuzalékot találtak. A többi nyugat-magyarországi esethez hasonlóan itt is a parkolóban mutatták ki a súlyosan rákkeltő anyagot. A krónikát Bencsik Ildikó tudósította.
6: A tó üzemeltetője a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság, akik megkeresésünkre elmondták, hogy április 28-án bízták meg az egyik akkreditált labort a mintavételre. A gyanú két helyen is beigazolódott, az Abbér-tónál, a másik pedig a Dozmati tározónál. A parkoló területe az, mely azbesztes szennyezett kőzuzalékkal lett leszorva. Az igazgatóság azonnal lezárta a területet és figyelmeztető táblákat helyezett ki. A horgászverseny sorsa még egyenlőre kétséges. A Magyar Országos Horgászati Egyesülettől egyelőre nem kaptunk hiteles tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy megtartják-e a versenyt.
1: Ismét ezer rászoruló gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet elmondta, a programok biztonságos környezetet, napi étkezést, közösségi élményeket és fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekeknek. Hangsúlyozták, azt szeretnék, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Részletek Zilai Zsuzsannától.
7: Fontos az, hogy minél több lehetőséget kapjanak arra, minél több emberrel találkozzanak, minél több élmény érje őket, minél többen megerősítsék őket abban, hogy ugyanúgy vannak jogaik, ők ugyanúgy egyenértékű emberek, és semmivel sem kevesebbek. És ezt ez a tábor megadja.
8: Fogalmazott Tenki Réka Jászai Mari díjas magyar színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik önkéntese. Az adománygyűjtési akciónak már hagyománya van, immár 13. alkalommal rendezik meg. Erről már a segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Gáncs Kristóf elmondta, idén is ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjtenek. Céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Hozzátette, napközis táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
9: A felelősségünk nekünk segélyszervezetként, ugye egyrészt, hogy támogassuk azokat a családokat, ahol nincs meg a lehetőség annak, hogy a szülők önerőből biztosítsák ezt a gyerekeiknek, hogy ezek a feltehetetlen pillanatok, a töltődés, a felzárkózás pillanatai meglegyenek, és a másik pedig, hogy a gyerekeket olyan biztonságba tudjuk helyezni, olyan közegben lehessenek, ahol valóban felhőtlen és boldog tud lenni a nyár, és arról tud szólni, amiről a nyárnak szólnia kell.
8: Gáncs Kristóf emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott a Tesco áruházlánc.
9: Idén is ugye május 11-én el is indult ez az adománygyűjtés, és egészen június 7-ig tart. 300 forintba kerül egy ilyen kupon, ha valaki vásárol hozzá csak egy ilyen kupont, és akkor így össze tud gyűlni reménység szerint több táborra való is.
8: Gáncs Kristóf kiemelte, hogy az adakozás mellett az is rendkívül fontos, hogy minél több ember figyelmét felhívják az akcióra.
1: Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket. Részletek Kovács Mártontól.
10: Ivóvízbiztosítás, elsősegélynyújtás, orvosi ellátás, ételérzékenység figyelembevétele, programbemutatás, bejelentési kötelezettség. Csak néhány előírás azok közül, amelyeket minden nyári tábornak be kell tartania. Ezeket is kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amelynek gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője a Krónikának azt mondta, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Ezek közül napközisből van a legtöbb, 3800, 5-600 ottalvós és 150-160 úgynevezett nomád tábor. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy az üzemeltető köteles a nyitás előtt legalább 3 héttel bejelenteni a tábor indulását. A szakemberek ez alatt az idő alatt vizsgálják meg a helyszínt és a programot, tette hozzá Csizmadi a Hajnalka. Közölte, tavaly tovább szigorították a kritériumokat. Ennek megfelelően a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik.
11: A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
10: Már nem kötelező a gyermek egészségi állapotát igazoló orvosi dokumentum bemutatása, ilyet azonban bármikor kérhetnek a szervezők, mondta Csizmadia Hajnalka, aki közölte, közölte, 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homokcseréjét is. A nomád táborokra még szigorúbb szabályok vonatkoznak, hívta fel a figyelmet a szakember.
11: Alapvető követelmény az ivóvízminőségű víznek a biztosítása. Nagy élményt jelent a közös bográcsozás és főzés. Itt a gyermekeket általában ugye az ételkészítésbe bevonják, ennek szigorú élelmiszerbiztonsági szabályai vannak. Fontos, hogy a gyerekek a felnőtt irányítása és folyamatos felügyelete mellett segíthetnek a munkában. A munka megkezdése előtt oktatni szükséges őket az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra.
10: Csizmadia Hajnalka azt mondta, a szabálytalanságokat vagy az előírások be nem tartását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelezhetik a szülők. Ahol az ellenőrzés során hiányosságot találnak, annak pótlását írják elő. Súlyosabb esetben bírságot szabnak ki, végső esetben pedig be is zárhatják a tábort.
1: A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztetnek a szakemberek. Az Európai Bőrgyógyászok kezdeményezésére indított kampány célja a lakosság megfelelő tájékoztatása. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
12: Mintegy évi 3500 körüli melanoma, és lényegesen több úgynevezett hámeredetű daganat, tehát laphámrák, mazalióma az, ami Magyarországon előfordul.
13: Mondta a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy a bőrdaganatos megbetegedések száma az elmúlt 15 évben megduplázódott. Hozzátette, mindennek oka a 30-40 évvel ezelőtt elkezdődött életmódváltozásban kereshető. Egyre gyakoribbá vált például a szolárium használat, amelynek hatása napjainkban válik érzékelhetővé a betegeknél.
12: A bőrdaganat az nem rögtön jelentkezik, amikor a fénykárosodás éri a bőrt, hanem évekkel, évtizedekkel később.
13: Holló Péter hangsúlyozta, a napozással kapcsolatban ráadásul kifejezetten az egészségre káros tévhitek, kihívások is terjednek a közösségi médiában.
12: Nyilván a napfény kell a D-vitamin képzéshez, de mondjuk Magyarország éghajlaton, amennyit az ember normál napi városban, munkában menet napon van, az már elég a D-vitamin képzésünkhöz. Aztán olyan kihívások, hogy hátára rak valamit, mondjuk egy rajzot, egy feliratot, és azt a nappal körbeégetve, tehát szentetú, tehát naptetoválást készítettek maguknak az emberek. Tehát nagyon sok, nagyon-nagyon káros dolog terjed.
13: Holló Péter arról is beszélt, hogy az Európai Bőrgyógyászok Összefogása az Euromelanoma idei kampányával ezeket a tévhiteket szeretné eloszlatni. A programhoz ebben az évben is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat. Céljuk a lakosság felvilágosítása, valamint díjmentes szűréseket is szerveztek.
12: A rendszeres önvizsgálat, a rendszeres megtekintése a saját bőrünknek havonta egyszer, erre próbáljuk ösztönözni az embereket.
13: Hangsúlyozta, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvosnak. Holló Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hám eredetű daganatok színtelenek, és a melanóma is lehet az. Emlékeztetett arra is, hogy az embereknek általában több hasonló anyajegye van. Így, ha valaki ezektől eltérőt tapasztal magán, azt is érdemes megnézetnie.
1: A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete.
5: Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
1: Az Egyesült Államokban 3 ember halt meg, amikor egy 17 és egy 18 éves fiatal tüzet nyitott egy mecsettel egybeépült iszlám központnál lévő emberekre. A 2 merénylő a helyszín közelében öngyilkosságot követett el. A rendőrség gyűlöletbűncselekményként kezeli a kaliforniai San Diego-ban történteket. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
14: Szerintem azért mentek be oda, mert tudták, hogy muszlimok lesznek bent. Nem csak úgy véletlenül. Azért mentek be oda, hogy vallási okokból ott összegyűlt emberekre csapjanak le. Egy 17 és egy 18 éves fiatal nyitott tüzet az iszlám központban. Három embert megöltek, köztük egy biztonsági őrt is. A hatóságok szerint az ő fellépése életeket mentett meg, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra. A két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta. San Diego rendőrfőnöke bejelentette, hogy a lövöldözés előtt két órával az egyik elkövető édesanyja bejelentést tett a rendőrségen. Az anya fokozatosan kezdte összerakni az információk apró darabjait egy hosszabb időszak eseményeiből. Úgy vélte, hogy a fia öngyilkos akar lenni. Azt mondta, több fegyvere is eltűnt, valamint az autója is a fiával együtt. Azt is közölte, hogy a fia egy társával van, és katonai terepruhát viselnek. Fogalmazott a rendőrfőnök hozzátéve, az anya elmondta, hogy a fia egy levelet is hátrahagyott, de azt nem, hogy mit tartalmazott. A San Diego-i hatóság a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. A polgármester elítélte a merényletet, és azt mondta, a gyűlöletnek és az iszlamofóbiának nincs helye San Diego-ban. Ne legyen kétségük azoknak, akik ilyen erőszakot követnek el ebben a városban. A rendvédelem teljes erejével fognak szembe találkozni. Szeretném megnyugtatni a San Diego-i muszlim testvéreinket. A rendőrség fokozott jelenléttel fogja őrizni az imahelyüket, hogy biztonságban érezzék magukat ebben a tragikus időszakban, fogalmazott a polgármester. A helyi muszlim közösség tagjai azt állítják, a lövöldözés óta rettegésben élnek. Én is félek. Amikor meghallottam, mi történt, engem sokkért, zavartságot, döbbenetet éreztem. Az jutott eszembe, hogy biztonságban vannak a gyermekeim, és a többi gyerek, mondta egy San Diego-i muszlim nő. A támadás egy rendkívül érzékeny időszakban történt. Egy héttel az iszlám vallás egyik legnagyobb ünnepe, az úgynevezett áldozat ünnep, valamint a szaúd-arábiai Mekkában tartó éves hadzs zarándoklat előtt.
15: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolatjelet festenek Biatorbágy környékén. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, Zamárdi környékén baleset történt. Az autópálya érintett oldalát lezárták a 112-es kilométernél, a Zamárdi felső Szántó-Csiófok nyugat csomópontban leterelik a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél lehet.
15: Fővárosi információkkal folytatjuk.
16: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai előtér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon vízvezeték javítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
15: Időjárás jelentés.
17: Hasonlóan kellemes tavaszi idő várható a következő napokban is, de egy-egy frissítő zápor néhol előfordulhat. Részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
18: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony még néhol esernyőre is szükség lehet, de összességében azért már egyre inkább a napsütés fog dominálni, sőt, napról napra melegszik a levegő is. Ma tehát még a délutáni órákban elvétve lehetnek záporok, zivatarok, ezek az esti órákban lecsengenek, úgyhogy éjszaka száraz lesz az időjárásunk, sőt, a minimum értékek szinte mindenhol 10 fok környékén alakulnak, a leghűvösebb percekben is. Reggel aztán reméljük, hogy vidáman mindenki napsütésre ébredhet, viszont a napsütés hatására beindul a gomoly felhőképződés, és körülbelül a déli óráktól számíthatunk újra záporokra és zivatarokra. Ezek nagyon rövid ideig tartóak lesznek, és nagyon kevés csapadékot is adnak. Így tehát több órára mindenütt kisüt a nap, és ennek hatására a csúcsértékek már mindenhol elérik a 20 fokot, pontosan 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Ezt követően egészen csütörtökig számíthatunk ilyen záporos zivataros időre, pénteken viszont már csupán fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk, és a hétvége is nyugodtnak ígérkezik, úgyhogy bátran ki lehet használni, sőt, akár 28 fok is lehet napközben. A mostani előrejelzéseink szerint pedig jövő héten a 30 fokot is elérhetjük. Én ezekkel a jó hírekkel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
17: Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
19: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: Az elitben maradásért játszik a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Kihirdették a brazilok világbajnokságra utazó keretét. Visszavonul a válogatottól Dubey Debóra. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
19: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keretszű kitésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapást a Nemzeti Sportrádióban kísérhetik figyelemmel. Virányi Zsolt az MTI szakújságírójával, Spiller Istvánnal latolgatja az esélyeket.
21: Hasonló játékerőt képvisel ez a két csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat be kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a vereség, mert olyan hátra levő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még egy nulla pontos a német, de a német nem eshet ki, mert jövőre rendező. A 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 20 évben ők a divíz egy A-ban fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
22: Akkor még az orosz-fehér, orosz kettős, semmit nem tudunk.
21: Igen, akik a világranglistán befolyásztása, mert előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
22: Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
21: Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki, cserélől cserére, pályaterületről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen vállalatlan egy olyan kiki meccs lesz, hogy nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakkot. Tényleg nincs akkor az A-csoportban, jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
20: Spiller Istvánt hallották. Tegnap két mérkőzést játszottak csoportunkban a jégkorong világbajnokságon. Ezeken Finnország, Egyesült Államok 6-2 és Svájc, Németország 6-1.
19: Nemzeti Sportkrónika.
20: Lenni Zsozef ott lehet a labdarúgó világbajnokságon. A Ferencváros francia születésű támadója 16 gólt és 10 gólpasszt jegyzett az idényben, így meghívták Haiti válogatottjában, amelyben korábban még egyszer sem játszott. Rajta kívül egy másik NB1-es játékos, a Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte is készülhet a tornára a Zöldfoki Szigetek együttesével, akár csak a videóton egykori futballistája Stopira. A június 11-én kezdődő VB-t az M4 Sport közvetíti. Lenni Zsozef így fogadta a válogatottba való meghívását.
0: Ebben a pillanatban még szinte el sem hiszem, mondhatni a felhőkben járok. Kell egy kis idő, hogy felfogjam, hogy mekkora lehetőség előtt állok. Mindenki a világbajnokságról álmodik. Az egész légkör és az érdeklődés egyedülálló.
20: Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar, az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Lucas Beraldóra, João Pedrora, Antonira, Richarlisonra és Joel Litonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
2: Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot, és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1-5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
20: Újoncként magabiztosan maradt bent a Csíkszerede a román élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A sikeredző I.S. Robert viszont a hétvégi Botosán elleni 2-0-ás győzelem után elbúcsúzott a klubtól. A vezető edző döntésének hátteréről beszél.
4: Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz úgy, hogy valamit megálmodjál és alulra váljon. Itt azért sok faktoron, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát. Kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még januárba igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, meg közösen hoztuk a klubba, hogy lejárt egy 3 éves ciklusom, és úgy gondolom, hogy se energiám és lehet se fizikai lélek jelenlétem nem lett volna még egyszer újra, hogy újra kezdem ezt az évet, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt számomra, főleg így ez az utolsó 2 év a feljutás és a csapatnak a bentartása. Rengeteg munka van a háttérben. Azt érzem, hogy megtettem, amit vártak tőlem. Remélem úgy, hogy meg vannak elégedve a munkámmal. Felemelt fővel búcsúzok a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól. Együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust. Ekkora városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztály csapata legyen, jól teljesítsen, Románia bajnokát megverje és még jó eredményeket elérjen. Ez történelem fog maradni, minden már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, hogy bíztattak.
20: A Csíkszereda a labdarúgó csapatának búcsúzó vezetőedzőjét, I.S. Robertet hallották.
19: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: Visszavonul a válogatottól Dubej Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt nemzeti együttesünknek. A 29 esztendős játékos 3 Európa-bajnokságon szerepelt, a 2019-es EB-n nagy részt vállalt abból, hogy a mieink hetedikek lettek a kontinens viadalon. A 2023-as tornán az ő kosarával jutottunk tovább a Csehország elleni negyeddöntőből, így 26 év után játszhatott újra Európa-bajnoki elődöntőt válogatott. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet, Németországban azonban már nem lép pályára. A hétvégén a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVSE otthonában. Tóth Béla a leendő ellenfelekről kérdezte a Fradi szélsőjét, Leimeter Dórát.
23: Már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákos vonott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
24: A 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem. Örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
20: A Ferencváros vízilabdázóját Leimeter Dórát hallották. A Magyar Sportházában tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás Lászlóné, Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehette át. Az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszóedző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésében Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével, Szabó Lászlóval B. Németh Péter beszélgetett.
3: A Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületnek több kategóriában minden évben vannak díjazottjai. Részben volt sportolókat díjazunk, olyanokat, akik az egész életpályájukkal példát mutatnak, nem csak a fogyatékos sportnak, hanem az egész magyar sportnak. Aztán van sportszakembereknek, edzőknek, háttérben dolgozóknak, kifejezetten van egészségügyi szakembereknek, illetve vannak olyan díjaink, ahol pedig azokat a támogatókat díjazzuk, akár személyeket, akár intézményeket, akik pénzügyi, szellemi, mi kommunikációs vagy lelki támogatást nyújtottak az elmúlt időszakban a magyar fogyatékos sportnak. Téglási doktor urat emelem ki, bár nem szép dolog bárkit is kiemelni, de mégiscsak a sportkórház egyik vezető orvosáról van szó, aki az elmúlt időszakban nagyon sokat tett azért, hogy a sportegészségügy az legalább ugyanolyan figyelemmel legyen a fogyatékos sportolók iránt, mint az épp sportolók iránt. Aztán hagyj emeljem ki Lengyel Lajost, a Speciális Olimpia Mozgalom magyarországi vezetőjét, aki évtizedek óta áll az élén ennek a gyönyörű mozgalomnak, amelyik az értelmi képességeikben sérült sportolók mozgalmát irányítja. Vagy ott van Fecser Viktor, a paralimpiai sikereink egyik komoly alakja, aki kerekesszékes vívásban juttatott éremig sok-sok sportolót Magyarországon.
6: Beszéljünk néhány mondatot a közgyűlésről, milyen pontokból áll.
3: Ez egy elég szokványos közgyűlés lesz, különösebb olyan dolog, ami meghatározná a fogyatékos sportot hosszú időre, most nincs a napi rendünkön. El kell fogadnunk az előző év pénzügyi beszámolóját, ennek az évnek a költségvetését. Úgy tervezzük a költségvetést ebben az évben, hogy 1 milliárd forint fölötti lesz már a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületnek a költségvetése. Nyújtok egy beszámolót az elmúlt 10 évben végzett munkáról, és egy javaslatot arra nézvést is, hogy a 2032-es Brisbane-i paralimpiáig milyen terveink vannak, és hogyan jussunk előre ezekben a tervekben a következő időszakban.
20: A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, Szabó Lászlót hallották. Kedves hallgatóink, Sportmonikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
19: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Vízállás jelentés.
8: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 19-én. A Duna a hazai szakaszán Budapestig apad, alatta árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 15,8, Budapestnél 15,7, Mohácsnál 17,3 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 81 cm, 16%, Medve 92,9, Nagybajcs 58,12, Gönyű 31,13, Komárom 80,11, Esztergom 64,10, Nagymaros 18,11, Budapest 133,12, Dunaújváros 4,10, Dunaföldvár mínusz 113,9, Paks 3,10, Dombori 33,12, Baja 129,11, Mohács 139,10. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1792,1 és 1791,6 között 22 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 22 deciméter, szélessége 120 méter, hosszúsága 1600 méter. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 21, 110, 400, középen 25, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál -98,3, Árpás -61,13, Győr 238,28, a Martal Móricz hidánál -29,13, az Ipoly Balassagyarmatnál -66,10, a Sió Simon tornyánál 173,24, Szekszárd 272,40, a Mura Letenyénél 117,14, a Dráva Őrtilosnál -89,14, Barcs -101,9, Dráva Szabolcs 91,22. A Tisza a hazai szakaszán Szolnokig jellemzően apad, alatta enyhén árad, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon, Csongrádnál alacsony, máshol igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 15,7, Tokajnál 18, Szolnoknál 16,8, Szegednél 18 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásáros Namény -154 cm, 7%, Záhony -261,9, Dombrád 30,22, Tokaj 473,59, Tiszalök alsó -40,28, Tiszafüred 552,70, Kisköre felső 736,63, Kisköre alsó -181,12, Szolnok -126,13, Csongrád -71,21. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 86 cm 48%, átlag vízmérsége 334 cm. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 66 cm 8%. Hőfoka Agárdnál 14,3, a Fertőtó vízszintje és mederteltsége 44 cm 46%, hőfoka Fertőrákosnál 15,6. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. május 19-én.
9: Műsorajánlat. Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
10: Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrőt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
11: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
9: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek, szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
12: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
13: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
14: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
25: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
26: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
27: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 13 óra. Hírek röviden. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettesé nevezte ki Magyar Péter kormányfő. Lövöldözés volt egy mecsettel egybeépült iszlám központnál Kaliforniában. 3 ember halt meg, a 2 támadó öngyilkos lett. 1000 rászoruló gyermek nyári táborosztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Délután 19-23, este 8-15 fok lesz.
14: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
28: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
14: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai társult evangélikus egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
29: Az új kormány legsürgetőbb ügye az aszályhelyzet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság központi koordinációt rendelt el, hogy a gazdák számára biztosított legyen az öntözővíz. Az Ópusztaszeren tartott legelső kormányülésen Magyar Péter miniszterelnök arról adott tájékoztatást, hogy a kormány azonnali beavatkozásként 2 milliárd forint felülről nyitott keretet biztosít, és Wiesmajor álláspontot hirdet. Az új agrárminiszter Bóna Szabolcs szerint azonban a gazdák nem várhatják el, kell, hogy csak az állami támogatásokkal vészeljék át a káreseményeket. A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető szerkesztőjét.
0: Jó napot kívánok!
29: És itt van velünk telefonon Süle Katalina, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános ügyekért felelős alelnöke is. Köszöntöm, Katalin!
2: Üdvözlöm a rakét és a kedves hallgatókat is.
29: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát kezdjük az osztályhelyzettel, és hát egyáltalán nem fényes vagy rózsás a helyzet, de azért ez a hétvégi időjárás, ez kedvezette egy picit, vagy javította ezen a képen, kérdezem Katalintól.
2: Az elmúlt néhány napban tapasztalható esőzések nyilván fellélegzést jelentettek bizonyos területeken, de sajnos vannak olyan alföldi területek, ahol már most is azt látjuk, hogy komoly terméskieséssel számolnak a gazdálkodók. Ott az elmúlt néhány nap csapadéka nyilván segítség volt, de azért reálisan látva a képet, sajnos a várt eredményeket nem érjük el.
29: Mi ez a reális kép, amit így globálisan a magyarországi osztályhelyzet kapcsán tudna nekünk mondani?
2: Természetesen mindenki tapasztalja, látja, nem csak a gazdálkodók, hanem aki az Alföldön jár, hogy az elmúlt néhány év kimagasló aszályos időszaka az a mezőgazdasági termelésnek a változását generálja. Alkalmazkodni igyekeznek a gazdálkodók ehhez a kialakult helyzethez, viszont azért azt szeretném megjegyezni, hogy ma már több víz marad az országban, mint ami elfolyik. Ez a néhány elmúlt évnek a különböző öntözésfejlesztési és vízgazdálkodási pályázatokkal elnyert munkának köszönhető. A gazdálkodók, amikor csak tudnak, élnek a lehetőséggel, és igyekeznek megtartani, megőrizni a rendelkezésre álló csapadékot. Ugyanakkor azt is szeretném megjegyezni, hogy a 2022-es történelmi asszályhoz képest a tavalyi évben harmadannyi 550 ezer hektárnyi területre jelentettek be kárt a gazdálkodók, tehát azt látjuk, hogy az asszály itt van, sajnos meg kell tanulnunk együtt élni vele, de ezt nem jelenthetjük ki, hogy egy állandó, folyamatos, ugyanolyan típusú szárazság van jelen a területeken.
29: Nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy történtek előrelépések, mégpedig azért, mert Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen azt állítja, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem történt jelentős előrelépés a magyar vízügy és az asszálykezelés területén. De hát azért a beruházási adatok egészen mást mutatnak, akár az árvízvédelem, akár az öntözés, akár a víz megtartás területén. Hogy látja ezt Szalai Szilárd?
0: Ugye a 2010 utáni időszaknak nem csak az agrárvilágban, de úgy általában a lakossági megélésben is az árvíz veszélye az egy rendszeres velejárója volt, amelynek a kezelése az folyamatosan az elmúlt 16 évben egyre szűkebb mederbe került, már mint az árvízeknek a kialakulásának a lehetősége, és ebből következően azért azok a nagy árvízek már az elmúlt időszakban elmaradtak, amelyek mondjuk a 2000-es évek végét vagy 2010-es évek elejét jellemezték. Ez nyilván ennek a védelmi beruházásoknak köszönhető. Én egy másik oldalról közelíteném meg Magyar Péternek az állítását, a konkrétan az aszályra és a víz megtartással kapcsolatos kérdésekre, ugyanis a Tiszapártnak az agrár politikájában felbukkant az a motivum, miszerint az Európai Uniós Európai Uniós Strohschneider jelentése által felvázolt új finanszírozási formát, tehát egy ilyen hozam alapú és nem terület alapú támogatási formát támogatnának a jövőben. Ugye Magyar Péter is efelé tett lépéseket még az Agribizottságban 2024 októberében, amikor felszólalt ennek a jelentésnek az ismertetése közben, és tulajdonképpen emellett az új formátum mellett foglalt állást, amelynek ugye a lényege az, hogy a magyar gazdák nagy valószínűség szerint kisebb részesedést kapnának az uniós agrártámogatásokból. Ugye erre mondta az Bóna Szabolcs, hogy az új agrárminiszter, hogy hát nekik is kockázatot kell vállalniuk, és ezzel kell kivenniük a részüket a egy ilyen kapitalista agrárvilágba, vagy az ő elképzelésük szerint egy szabadpiacos agrárvilágba. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy amit itt az imént is hallhattunk, például ezek a vízmegtartási beruházások, ezek nem értékesíthetők terményformátumban. Tehát ez valahol költségként megjelenik a gazdálkodóknak. Ezt a költséget pedig valamilyen módon vagy ki kell termelni áremelkedésben, tehát hogyha a gazdálkodó a saját pénzéből ruház be ezekre is, nem támogatásból, akkor az eladott árun kell azt a haszonkulcsot megszerezni, amit ugye ráadásul sokszor a nagy multicégek nyomnak lefelé mesterségesen, tehát ez nem is feltétlenül járható út, de ha járható út, akkor is ugye nyilvánvalóan élelmiszerinflációban realizálódik. Ha pedig a másik irányból nézzük, akkor nettó veszteséget termelnek a gazdák, tehát a megélhetésük kerül veszélybe, ha nem kapják meg azokat a támogatásokat, például vízmegtartási beruházásokra, amelyek de szükség lenne nyilván az aszályhelyzetnek a felszámolását. Tehát Magyar Péter és Bóna Szabolcs érvelése azzal kapcsolatban, hogy az agráriumnak kell kockázatot vállalnia, ez mondjuk bármilyen másik iparágban valószínűleg akár még egy észszerű érvelés is lehetne, csak pont az agráriumban nem, ami ugye egyrészt az élelmiszerárakat jelentősen befolyásolja, másrészt meg azért, hogyha az agrárium nem marad meg, akkor sokkal nagyobb a probléma, mint hogy olcsó vagy drága-e az étel, hanem az, hogy nincsen élelmiszer, amit megtermelünk.
29: Talán nem véletlen az sem, hogy nemzet stratégiai kérdésként tekintett az előző kormány az agráriumra. A kérdés az, hogy az új kormányzat is ezt tovább viszi-e, de ha már itt a veszteségekről beszélünk, azért egy ilyen aszályhelyzetben, amikor emelkednek ugye az üzemanyagárak, akkor a fuvarozóknak a veszteségei azok egyik napról a másikra keletkeznek. De amikor a mezőgazdaságról beszélünk, akkor hogy látja azt Süle Katalin? Ott azért ezeket a károkat nem lehet egyik pillanatról a másikra úgy felmérni, és van olyan, hogy hát mondhatjuk azt, hogy egy egész évi munka az, ami tönkre megy egy fagykár esetén, vagy egy aszályos időjárás esetén. Mennyire vannak kiszolgáltatva a magyar gazdálkodók az ilyen helyzeteknek?
2: Ha megengedi a válaszom, én egy kicsit visszább lépnék. Az első nap, amikor valaki egy agrár oktatási intézménybe bekerül hallgatóként, az első, amit az előadóktól megtanulhatunk, én magam is agrármérnök révén, a saját tapasztalatból is mondom, a mezőgazdaság kitettsége. Ez tény. Innen indulunk, megtanuljuk mi termelők, hogy mi egy olyan életformát választottunk, ami minden nap küzd az elemekkel, és igyekszünk a lehető legjobb, legeredményesebb, legkörnyezetkímélőbb gazdálkodást folytatni annak érdekében, hogy eredményünk legyen, és az eredmény egyrészt nekünk a gazdasági fenntarthatóságot jelenti, másrészt pedig a társadalomnak az élelmiszer alapanyagellátását. Tehát én azt gondolom, hogy innen kellene kiindulnunk, amikor a kockázatvállalásról beszélünk. A mindennapok részét képezi bármely mezőgazdasági szakterületen a kockázatoknak az alkalmazásához való hozzájárulás. Tehát a lényeg az, hogy nekünk ez nem egy új információ, hogy a gazdáknak is kockázatok felelősséget kell vállalni, hiszen mi ebben élünk. Ugyanakkor azt azért szeretném jelezni, hogy az elmúlt években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több fontos lépést tett, kifejezetten az öntözésfejlesztés és a vízgazdálkodás területén. Például szeretném hangsúlyozni, hogy azonosítottuk azokat a vízkínálat mentén lévő termelői vízigényeket és öntözésfejlesztést akadályozó tényezőket, amely alapjául szolgálhatnak a további intézkedéseknek. Tehát van információ a tekintetben, hogyha most csak az aszályos problémánál maradunk, hogy milyen lehetőségek vannak. Mindez pedig úgy történt, hogy egy felmérést végeztünk annak érdekében, hogy a vizet hogyan tudjuk megtartani, és a gazdálkodók körében. Tehát mi megkérdeztük a gazdálkodókat, akiknek ezzel együtt kell élni, akiknek ebben a környezetben kell gazdálkodniuk, és eredményt, élelmiszert előállítani, és az jött eredményül vissza, hogy a gazdálkodók fele hajlandó a terület hasznosítását megváltoztatni. Tehát azt gondolom, hogy amikor a felelősség és a kockázatvállalásról van szó, akkor ez a mondat igazolja azt, hogy a gazdálkodók tudatosan és előrelátóan gondolkodnak, hiszen a saját területeik megváltoztatásával is hajlandóak ahhoz hozzájárulni, hogy minél több vizet, minél több csapadékot meg tudjanak tartani.
29: Azért a gazdálkodókra nem lehet rásütni azt, hogy ne tennének a mindenképpen eleget annak például, hogy egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra, hiszen a Brüsszelből jött, hát mondhatjuk úgy, hogy diktátumnak is, vagy amit a mezőgazdaságra rá kényszerítettek, ami pozitívum, hiszen ezért tudunk az Európai Unióban biztonságos élelmiszereket fogyasztani. Azelőtt ők fejet hajtanak, és eszerint végzik a munkájukat. De ugye itt arról beszéltünk, hogy ezt az Orbán kormány stratégiai ágazatként kezelte, ami azt jelentette, hogy nem az volt a cél, hogy minél nagyobb egyéni kockázatot kelljen vállalni a mezőgazdaságba vagy az agráriumba, hanem az is cél, hogy az állam lehetőleg segítő kezet nyújtson. Na most, amikor Bóna azt mondja, hogy erre nincs akkor a szükség, akkor ez egybevág például Kapitány Istvánnak azon szavaival, hogy az állami beavatkozásokra nem biztos, hogy olyan mértékben van szükség.
0: Ez egy nagyon messzire vezető kérdés. A rövid válasz az az igen. Tehát ez egyértelműen ugyanannak a szemléletnek, annak a gazdaságpolitikai szemléletnek egy más szektorban való leképeződése, csak azzal a különbséggel, hogy azért, tehát tényleg ez egy nagyon más szektor, mint mondjuk, nem tudom, mondjuk egy ipari termelés, tehát itt nem negyedévek vannak, nem lehet negyedévente új termést előállítani, hanem ha egyszer valami történik, akkor az az egész éves hozamra kihatással van, ha elfogy a termény, akkor utána nincsen tovább, majd jövőre esetleg újra lehet próbálkozni, tehát ez nem egy olyan, hogy majd a harmadik negyed évben kijavítjuk a számokat. Ez egy kicsit másabb történet. És ugye, amit viszont látunk, az az, hogy egy ilyen szélsőséges nyílt piac felé való eltolódást vetített elő Bóna Szabolcs a miniszteri meghallgatásán, hiszen ő már pedzegette a földtörvényeknek a fellazítását is, hogy nem feltétlenül lenne olyan szigorú szabályokhoz kötött a földvásárlás, mint amilyen jelenleg, hogy csak gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve az vásárolhat földet, aki meg is tudja művelni. Ráadásul ugye a külföldieknek a földszerzése is elég erősen korlátozott Magyarországon, stb. Tehát ha mondjuk adott esetben ezt megnyitjuk a külföldi nagyváltok előtt, mindezzel párhuzamosan az ukrán terményeket beengedjük az Európai Uniós piacra. Ezzel szintén párhuzamosan a Mercosur megállapodások végrehajtása elindul, és az Európai Unió kereskedelmi láncába bekerül.

0: piac is, az európai piacon, amelynek teljesen más szabályozás vonatkozik. Miért lenne észszerű és életszerű az Európai Unión belül ugyanazokat a szigorú minőségbiztosítási irányelveket előírni? Mi akadályozza meg a bizottságot, meg az Európai Parlamentet abban, hogy ezen módos változtasson, és egyébként egy teljesen más irányú agráriumot honosítson meg az Európai Unióban, amely nyilván sokkal silányabb termeléssel működik majd a jövőben.
1: És hogyha már a Mercosur megállapodást említette Szalai Szilárd, azért érdemes arról is beszélni, hogy május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek. Köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Tehát több mint 20 olyan agrártermék volt, amit eddig nem lehetett behozni, ugye búza, kukorica, napraforgó mag, repcemag. Most, hogy ez megváltozott, és itt van az aszályos helyzet, mennyire nehezíti ez meg az agráriumnak, a gazdálkodóknak a helyzetét? Kérdezem Katalint.
2: Hogyha megengedi, mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, egy mondattal hadd reagáljak a Szilárd által elmondottakra. Sokkal nagyobb a veszély a tekintetben, hogy hogyan fog működni a magyar mezőgazdaság. Itt van egy gazdálkodási kultúra. Vannak kialakult családi gazdasági üzemméretek, vannak a kisebb gazdaságoktól, az egész nagy gazdaságokig nagyon eredményesen, jól prosperáló, úgynevezett diversifikált gazdaságok is. De alapvetően a magyar gazdálkodásnak, a mezőgazdaságnak az alapját és családi gazdaságok adják. Ha tetszik valakinek, hanem ezt ki kell mondanunk, ugyanis a magyar mezőgazdaság a szó legnemesebb értelmébe vett tudatos paraszti gazdálkodás, az innen gyökerezik. Mi tiszteljük a hagyományainkat, és tudatosan haladunk egy kiszámítható jövő felé. De ezt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a magyar agrárgazdálkodásnak a szerves részét, azt nem a különböző piaci elveken működő és egyéb ipari létesítményekben lehet, hogy jó gazdasági modellként abszolválható nagyüzemi struktúra adja. Hogyha ennyit lehetne az előzőhöz hozzátennem, ezt mindenképp szerettem volna elmondani. Ami pedig a piaci lehetőségeket érinti, nem véletlenül emelték fel a hangjukat a gazdálkodók több ízben is a tekintetben, hogy szeretnénk megvédeni a magyar piacainkat. És határozottan a magyar piacokat, tudva mindezt úgy, hogy egy Európai Unió gazdasági közösségének a része vagyunk. Ebbe a belső piacra, az unió belső piacára termelünk, ugyanakkor miért lehetünk büszkék arra, hogy kiváló minőségű, magas hozzáadott értékű termékeket állítunk elő a magyar piacon. Az aszálykérdés és a különböző környezeti hatások nyilván az Európai Unió más országait is sújtják, mindenki a saját maga lehetőségeihez mérten igyekszik kezelni ezt a problémát. De azt nem lehet elvárni senkitől sem, hogy ugyan befizeti a kárenyhítési alapot, van egy viszmajor helyzet, és akkor azt kapjuk válaszul, hogy többet és jobban kellene a felelősséget és a kötelezettséget vállalni, miközben a gazdasági oldalról meg a nyakába zúdítják a termelőknek azt a nem várt és egyáltalán kiszámíthatatlan jövőt. És ugye ezért tartottam fontosnak az előbbit elmondani, hogy tudatosan haladunk egy kiszámítható jövő felé. De azzal, hogy ki tudja, hogy hogyan előállított, milyen módszerekkel előállított, milyen beltartalmi értékkel kerülnek az unió piacára, oda, ahova mi is termelünk, azok a termékek, az sokkal több kérdést vet fel, mint azt, hogy a magyar gazdálkodóknak a jövőképe és a jövőbeli lehetőségei hogyan alakulnak, hiszen lássuk be, ez egy össztársadalmi kérdés, és ennek nagyon komoly, nem csak agrárgazdasági, hanem társadalomgazdasági kérdései is vannak.
1: És akkor itt rögtön egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a veszélyhelyzet lejártával az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg. Hát az ukrán termékekre való behozatali tilalom nincs ezek között. És mégis, mintha erről olyan keveset beszélnénk. Milyen jövőképet mutat ez?
0: Nincs, hát ugye Bóna Szabolcs a miniszteri meghallgatásán kifejezetten arról beszélt, hogy az ukrán termékeket nem tiltani kell, hanem meg kell tanulni versenyezni velük, jelentsen ez bármit egyébként a minisztertől, ami egyébként számomra nagyon furcsa, egy szaktárca

0: minisztere arról beszél, hogy az ő tárcájához tartozó tulajdonképpen teljes portfóliónak meg kell hajolnia egy másik ország export termékei előtt. Tehát ha lefordítjuk, Bóna Szabolcs tulajdonképpen erről beszélt, most egy másik tárcára lefordítva, ez olyan, mintha az igazságügyi miniszter azt mondaná, hogy az Európai Uniós jog mindenben előre valóbb, mint a Magyarország jog. Egészen abszurd az egész helyzet. De mégis ez úgy tűnik, hogy kormányzati szinten, hát ha nem is tud működni, de legalábbis elkezdi a működését ez a fajta kormányzati szemlélet. Most ugye itt, ahogyan az imént már beszéltünk róla, valóban ugye ez nem csak az ukrán termékbeáramlás, meg a dél-amerikai termékbeáramlás, ez nem csak Magyarországot érinti, hanem a teljes európai piacot, és nekem egy kicsit az az érzésem ezzel az Európai Uniós agrárpolitikával kapcsolatban, meg ezzel a kereskedelmi politikával kapcsolatban, hogy mintha a teljes Európai Uniós agráriumot autógyártásra szeretné cserélni az Európai Bizottság. Tehát vannak nekünk nehézipari termékeink, amelyeket elcserélünk az itt-ott meg ilyen-olyan módon megtermelt silány minőségű innen-onnan behozott agráripari termékekért cserébe, amelyet aztán majd utána a mi piacunkon, tehát az Európai Uniós piacon majd értékesítünk az Európai Uniós állampolgároknak. Én azt hiszem, hogy ha egy személyes megjegyzést hozzáteltek az európai embereknek, azért első körben fontosabb lenne a saját táplálkozásuk minősége, meg az egészségüknek a kérdése, mint egyes német nagy autóipari vállalatok profitrátája, de úgy tűnik, hogy ez jelenleg az európai embereket képviselő szervezeteknél és egyes tagállami kormányzatoknál nem ennyire élvez prioritást. És ugye ennek a másik rétege pedig az, hogy a magyar gazdálkodókkal és a magyar agráriummal, amely egyébként egy hatalmas és valóban családi kollektívákra épülő rendszer, rengeteg embernek a megélhetését is jelenti, mi lesz ezzel az iparággal, mi lesz az ebből élőkkel, mi lesz az ebből élők által foglalkoztatottakkal, azokkal a családokkal, amelyeknek ez az életét jelenti. Én azért ezt egy nagyon sötét jövőnek látnám, hogyha a jelenlegi kis gazdálkodókra épülő agrármodellt egy ilyen hasonló multinacionális ipari modellre cserélnénk, mint mondjuk Ukrajnában. Emlékezünk vissza Zelenszky elnök megválasztása után az egyik első intézkedés, az például az ottani földtörvény föllazítása volt, amelynek a rövid távú következménye az lett, hogy az ország teljes területének egy harmadát kitevő mennyiségű termőföldet azonnal három nagy amerikai multinacionális vállalat vásárolta fel. Tehát azért ez egy nagyon sötét jövőt vázol fel a magyar agrárium elé, és ugye ott is azért ne felejtsük el, hogy mi volt ehhez a rendelkezéshez a hivatkozás, a rossz költségvetési számok, nemzetközi támogatás szükségessége, nyugati integráció megindítása. Én ezeket a gondolatokat már hallottam magyar politikai erőtől, nemrég volt éppen a miniszteri meghallgatásuk, meg a kormányfői beiktatásuk ezeknek az embereknek.
1: Nagyon rossz így, hogy Süle Katalina arcán nem látom, hogy szeretne reagálni bármire is, amit Szilárd mondott, úgyhogy így először felteszem a kérdést.
2: Köszönöm szépen, abszolút egyetértek Szilárddal, és ugyanakkor bízom benne, hogy megértő fülekre talál az a gondolat, amit most Szilárd elmondott, az nem lehet egy kiszámítható magyar mezőgazdasági és agrárgazdasági jövő, hogyha a jelenleg jól működő családi gazdasági szegmást megpróbáljuk piacvezérelt, akár nem is feltétlenül multinacionális, de egy klasszikus piacvezérelt gondolkodásmódá átváltoztatni, mert a magyar mezőgazdaságnak nem csak a hagyománya, a történeti idő áttekintése az, ami példaértékű, hanem az a termék, amit mi előállítunk, az méltán állja meg a helyét az európai piacon, legyen az elsődleges termék, vagy feldolgozott termék. A kérdés az, hogy nyilván megkapjuk, hogy kevés a feldolgozott termék, hát meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy több feldolgozott terméket tudjunk értékesíteni, és várjuk a kormányzat ezen irányú információit, hogy ahogy az előbb is mondtam, és nem tudom elégszer ismételni, hogy a magyar agrártermelők igenis egy kiszámítható jövő felé tartanak, és szeretnék a kiváló minőségű magyar élelmiszert a magyar piacokon, a magyar emberek egészsége érdekében előállítani. Ehhez kell megteremteni azt a lehetőséget, nem megszakítva a korábbi lehetőségeket, hiszen az elmúlt néhány évben látható emelkedési pályán volt a magyar agrárium a tekintetben, hogy lehetősége akinek volt és tudott élni, beruházásokkal, a diverzifikációval, a többlábon állással, egész kisméretű gazdaságok is el tudták azt érni, hogy adott esetben a klímaváltozás negatív hatásait egy diverzifikált termékelőállítással ki tudja védeni.
1: Jó, jó úton halad a magyar mezőgazdaság. Ezt azért láthattuk az elmúlt 16 évben is. De azért hányszor hívtuk föl a figyelmet, amióta energiaválság van, arra, hogy az energiaválság az a műtrágya árakat is befolyásolni fogja, nem csak az üzemanyag árakat. A mezőgazdasági termelés az műtrágya nélkül elképzelhetetlen. Most erre többször felhívták a szakemberek a figyelmet, mégis most azt látjuk, hogy agrár érdekképviseleti szervezetek tüntetnek ma Strasbourgban, mégpedig azért, mert az Európai Bizottság bár a mai napon bemutatja azt a műtrágya akciótervet, amelyet itt a válság kirobbanása óta sikerült nekik összetenni, de a szakértők már azt látják, hogy ez nem lesz elegendő. Valami változás kellene most már ott Brüsszelben is.
0: Ugye itt megint a legegyszerűbb orvoslása az Európai Uniós gazdaság problémáinak, hogy az átgondolatlan szankciós politikát mégiscsak át kéne gondolni, és valamilyen visszakozást kéne ebben tenni. Ugye olyan nem túl jelentéktelen országok, mint az Egyesült Államok például ezt meg tudta tenni. Azt hiszem, hogy akkor az Európai Unió is képes lehet arra, hogy átgondolja akár az Oroszországgal szembeni szankciós politikáját, de általában a világkereskedelmi politikáját, mert hogy divatos szóval élve úgy látszik, hogy az európai gazdaság és politikai vezetés az elszigetelődött, és önmaga hatalmi arroganciájába zárkózva szigetelődött el, hiszen az amerikai partnerekkel szemben is egyre rosszabb feltételekkel kereskedett, Oroszországgal tulajdonképpen önszántából egyáltalán nem, Kínával hasonlóan arrogáns megegyezések alapján szintén nem. Mi maradt? Az öböl országok legfeljebb, amelyeket most éppen egy háború zár el gazdaságilag a kontinenstől. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogyha semmilyen formában nem érkezik se energiahordozó, se az energiahordozókból előállított egyéb termékek, abból akkor hogyan akar versenyképességet gyártani az Európai Unió, de én úgy érzem, hogy itt a gazdasági versenyképesség helyét az politikai vagy az ideológiai versenyképesség vette át már évekkel ezelőtt, és ebben is vereséget szenvedett az Európai Unió.
1: Azt viszont már látjuk, hogy az új kormány legsürgetőbb ügye az aszályhelyzet. Az Ópuszta szeren tartott legelső kormányülésen Magyar Péter miniszterelnök arról adott tájékoztatást, hogy a kormány azonnali beavatkozásként 2 milliárd forint felülről nyitott keretet biztosít és viszmajor állapotot hirdet. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Nagyon szépen köszönöm Süle Katalinnak és Szalai Szilárdnak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Néhány nap múlva itt a Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe. Hazánkért, Európáért és az egész világért lesz közös imádság a Normafánál vasárnap délután. Hamarosan Kemenes Gábor atyát és Herbert Dórát kérdezzük a részletekről. Árpádházi Szent Erzsébet 4 méteres szobrát avatták fel a napokban a franciaországi Carnoë településen. Erről is szó lesz, majd műsorunk végén a 104. Zsoltár szövegét hallgatjuk meg, amit Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök magyaráz majd.

0: Bünkőzd Európa felett! Hazánkért, Európáért és az egész világért hív közös imádságra a Normafához a Szent Anna réti Boldogságos Szűz Mária világ győzelmes királynője engesztelő kápolnához május 24-én pünkösd vasárnap délután Kemenes Gábor atya, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom. A Szent Mise 4 órakor kezdődik, előtte 14:30-tól dicsőítés lesz. A részletekről Kemenes Gábor atyát és Herbert Dórát, az Emmanuel közösség egyik magyarországi felelősét kérdezem.
1: Pünkösd Európa felett szentmisére hívjuk a rádióhallgatókat, de honnan is indult ez az egész kezdeményezés? Talán onnan kezdjük. Kemenes Gábor atya, először téged kérdezlek erről. Honnan indult?
2: Angliában mentek föl, úgy, ahogy annak idején pünköskor fölmentek a hegyre imádkozni az emberek, és akkor úgy gondolták, hogy kell a városért, Európáért imádkozni, és meghívták azokat, akik erre hajlandók. És aztán sok-sok városban Európa szerte fölmentek a hegyre imádkozni, kérve a Szent Lelket, hogy ezt a várost áldja meg az Isten, és töltse be a Szent Lélek örömével és erejével, és újítsa meg az életüket.
1: Magyarországra hogyan került ez a kezdeményezés?
3: Igazából Erőse Gábor atyát kéne kérdezni, mert ő is benne volt, meg a Marik házas pár, Marik Jóska és Erzsi, akik hát azt hiszem, hogy a megújulásban, meg a városmisszió óta biztos, hogy sokaknak ismerősek, akkor az Emmanuel közösséget akkor kezdték igazából Magyarországon elindítani, így a 90-es években, és amikor ez a Európa fölötti imádság elindult, akkor ők álltak bele, akkoriban ők szervezték az országos találkozókat is, tehát így benne voltak a vérkeringésben, és úgy érezték, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amit föl kell karolnia egy karizmatikus közösségnek, aki hát ugye szent lelkes, tehát ott a helyünk, és aztán ez így hagyományként továbbadódott, úgyhogy most is az Emmanuel elég aktív ebben a rendezvényben minden évben.
2: És úgy gondoltuk, hogy amikor azért ott fönt a hegyen imádkoztunk, és nagy számmal jöttek oda a közösségek, meg mindenkit meghívtunk persze, nem csak a karizmatikusokat, hogy a városért, az országért imádkoztunk, és azért választottuk ki azt a helyet, mert ez egy nagyon-nagyon szép panoráma van a városra, és ott a víztároló fölött lehetett látni a várost, is lehetett érte imádkozni, és így meg is áldottuk a várost. És hát ezért lett aztán annak a következmény, hogy akkor, amikor a városmisszió nagy záró miséje volt, akkor oda tervezték ezt a záró misét, és oda jöttek fel a plébániák, és ott volt egy nagyon nagy létszámú hálózó szentmise, és dicsőítés, és köszönet az Úrnak.
1: 2007-ben volt ez a budapesti városmisszió. Most, ebben az évben hova várjátok a híveket?
3: Nagy ajándék, hogy most már elkészült a Szent Anna réten az engesztelő kápolna. Az viszont jövőre már 80 éve lesz, hogy meg kellett volna épülni, és sőt, tulajdonképpen még előbb volt az üzenet, vagy a kérés a szűzanyától, hogy épüljön egy ilyen kápolna, de 47-ben tényleg megpróbálták letenni az alapkövet, de hát aztán utána nagyon megváltozott a légkör, és nem lett bele semmi. Viszont azok a csodálatos kövek máig ott vannak, és most azokon ülve lehet szentségimádást, vagy egyszerűen az imádságot követni ott a kápolnánál. Vannak olyan kövek, amikre rá van írva, hogy honnan jött. Balassagyarmatra határozottan emlékszem, hogy egy ilyet olvastam, de vannak olyan kicsi helységek, amik így meg is lepik az embert, hogy egy kis falu is mondjuk küldött egy ilyen nagy követ. Tehát az Anna réten ennél a kápolnánál, ami most harmadik éve már a helyszínét adja, mert úgy éreztük, hogy ha már ez a kápolna egy ilyen áldott helyen áll, egy ilyen nagy ígéret fűződik hozzá, hogy Magyarországért, vagy Magyarország imájáért az Úr egész Európát akarja megújítani, tehát hogy nekünk ebben egy nagy küldetésünk van, akkor úgy éreztük, hogy mivel ez Európa fölötti imádság, nem az a legfontosabb, hogy a budapesti panorámánk meglegyen, bár a Normafától is gyönyörűen látni a várost, amikor nincs tele lombbal éppen a környék, de hogy hát itt kell Európáért imádkoznunk, hiszen erre hívott minket az Úr most már ilyen hosszú ideje, és hát egy gyönyörű helyszín, és a szabadtér legalább olyan szép szerintem, mint a Gellért hegy.
2: És hát ide hívjuk viszont nagy szeretettel a testvéreket, akik ide jönnek. Délután 4 órakor lesz az ünnepi szentmise, ahol Mózs Gábor püspökatya és Fábri Kornél püspökatyák fognak együtt imádkozni, bemutatni a szentmisét. Előtte pedig 14:30-tól lesz a közös dicsőítés, amire meghívom mindenkit. Ebben lesz hálaadás, könyörgés, rózsafüzér, mindenki belekapcsolódhat, és az Emmanuel közösség szolgáltatja még hozzá a zenét és segítséget, hogy tudjuk együtt lelkünket fölemelni és Isten dicsőíteni.
1: Dóra, itt az előbb beszéltél arról, hogy mi az alapvető indítatása ennek a szentmisének, ennek a közös imádságnak. Nyilván azért minden évnek lehet egy-egy speciális ima szándéka is. Azon kívül, hogy imádkozunk Európáért, országunkért, most itt 2026-ban hogy érzitek? Mire van a leginkább szükség? Mi az, amit most ez a közösség, a hívek közössége leginkább odahelyez az oltárra?
3: Az most már hagyomány, hogy ott felajánljuk az országot a két szent szívnek, de úgy érzem, hogy az idén, ha most ezt így külön talán nem is mondtuk ki, de az a legnagyobb szándék, vagy a legfontosabb szándék, hogy a mi szívünk megújuljon, és akkor onnan tudjunk igazából valóban az Istennek a követei lenni, a nagy követei, ugye? Azt mondjuk, hogy a mi hazánk nem a földön van, hanem a mennyben, és tulajdonképpen mi itt nagy követek vagyunk. És minden változás csak úgy tud elindulni, hogyha a mi szívünkben kezdődik, és tulajdonképpen azért megyünk oda, hogy itt vagyunk, Uram, minket küldj. És jöjjenek minél többen azok, akik szeretnének tüzet fogni, vagy már érzik magukban ezt a tüzet, hogy egymást megerősítsük, és tényleg úgy menjünk ki a világba utána, hogy vigyük ezt a tüzet tovább. Tehát ez nem azért van, ahogy a Úr is mondja, hogy a vég alá rejtsük, hogy hétköznap meg csak szürkék legyünk, hanem azért, hogy mindenhol, ahova megyünk, oda elvigyük az Istennek a világosságát, a Szentléleknek a tüzét, és hát azt a békességet, amit csak az Úr tud megadni, és amit senki nem tud elvenni. Hát ha valamire szüksége van ma ennek a világnak, azt hiszem, ez a megnyugvás az Istenben.
2: Megnyugvás, meg a megtérés. És azt gondolom, hogy most a pünkösd erre hív meg bennünket különösképpen, és az, hogy ha tényleg akarjuk, hogy a lélek átformáljon és átalakítson, akkor nekünk kell egészen leborulnunk, megtisztulnunk, bűnbánatot tartanunk, és így odaat ajánlani az életünket. Mert akkor tud használni az Isten, hogyha mi egészen szabadok leszünk. És a lélek szabadságával voltak együtt pünkösdkor az apostolok ott, és tudott Péter odaállni az emberek elé, hogy hirdesse az evangélium örömérét, és így keresztelkedtek meg ott 3000-en. Meg kell újulnunk nekünk is, és hiszen a keresztségünkben is, és hiszen, hogy nagyon sok megújulást hozhat az Úr szeretete, úgy, ahogy szerintem nagyon nagy csoda volt, ami a Franciaországban történt most a Szent Szív vetítése kapcsán. Szerintem egy nagy megújulást várok én most, és azt hiszem, eddig ez a kérés ma a közös imádságunkban, hogy ez megtörténjék közöttünk is.
1: Gábor atya, most említetted a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet, ami valóban tavaly 2025-ben Franciaországban hát egész elképesztő hatást váltott ki, több százezer ember ment el a mozikba, és ugye ezt most a pünkösdi hétvégén meg lehet nézni nálunk is, aztán reméljük, hogy még utána tovább is.
3: Igen, hát az Emmanuel közösségnek az egyik legfontosabb helye, hát az Emmanuel közösség szíve, az Paris-le-Monial, ahol ezek a jelenések történtek. Úgyhogy ezért a mi lelkünknek egészen csodálatos ajándék, hogy most ez a film eljutott ide. Egyáltalán elkészült egy ilyen film végre, és nagyon-nagyon jó film lett szerintem. Jó, lehet rajta vitatkozni, hogy kinek milyen dinamika tetszett volna jobban vagy sem, de én úgy éreztem, amikor megnéztük a bemutatót, hogy igen, valami nagyon fontosat eltalált ez a film, megérinti a szíveket a tanúságtételek által, és azt érezzük, hogy igaz, hogy ez a jelenés a 17. század vége felé volt, és hát egy jelentéktelen kis városka volt akkor ez a Paris-le-Monial, most se lett óriási, de hát máig is ég ez a tűz, és Jézus szeretete nem lett kisebb irántunk, sőt, és azt hiszem, hogy abban a szempontból is eléggé hasonló állapotban vagyunk, hogy most is elmondhatja az Úr, hogy mennyi közönyt és hidegséget és rá se figyelést kap csak, tehát hogy észre se vesszük. Az üti szíven az embert, hogy Jézus mennyire kiszolgáltatja magát tulajdonképpen. Hogyha azt nézem, hogy az ostjában, ugye most már vannak ilyen kutatások, hogy azt látják, hogy egy szívizom sejtjei, azok egy agonizáló szívizom sejtjeit találják az ostjában, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus tényleg a teljes szívét megnyitja előttünk, és minden nap vele táplálkozhatunk, és ehhez képest tartok tőle, hogy mi katolikusok is hát azért kis százalékban vesszük ezt komolyan. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak érezném, hogy a katolikusok is nézzék meg ezt a filmet, tehát ez evangelizáció is, de azért aki teljesen újként látja, az lehet, hogy megdöbben. Viszont aki katolikusként látja, az talán magába szállhat, hogy minden igaz, ami egyházunk tanít. És ezt így tanítja, hiszek egy így van minimum 1700 éve, ez nem vicc, és ez nem változik az idővel. Ez az igazság.
2: Bátran ajánlom ezt a filmet mindenkinek megnézni, és én az számomra az egyik legmegrendítőbb pillanata a filmnek, az amikor Jézus a szívét adja oda nekünk, mindent odaad, azért, hogy mi benne élhessünk, és általa élhessünk. Számomra azért olyan ajándék ez a film, hogy akik ezt megértették, vagy megérezték, vagy fölfogták, és válaszolnak az Isten hívására, ahogyan szűzanya kéri Medjugorjéban, akkor az életük egészen meg tud változni, mert Jézus lefoglalja őket egészen maguknak, jelen lesz az életükben, és ezek a tanúságtételek erről szólnak a filmben, hogy azok, akik megnyitották a szívüket válaszként Jézus szeretetére, megélik a szeretet csodáját, és új emberekké lesznek. Hát erre a megtérésre van szükségünk most, pünköstkor, és erre hív a közös imádság, a film. Hát hajra, magyarok!
0: Pünkösd Európa felett. Vasárnap délután 14:30-tól dicsőítés, majd Szentmise a Normafánál a Szent Anna réten. Az imádságról és a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című francia filmről beszélgettünk Kemenes Gábor atyával és Herbert Dórával. Május 2-án avatták fel Árpádházi Szent Erzsébet gránit szobrát Franciaországban, a bretányi Carnoë településen, a Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín színű gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia Szilárd. A szoborpark többek között arról is híres, hogy a katolikus egyház által valóban szentté avatott személyek mellett sokan olyanok is helyet kaptak itt, akik nem kanonizáltak, hanem a nép kiáltotta ki őket szentnek vallásos jámborságuk és a nép iránti jó cselekedeteik nyomán, melyek által mélyen belegyökereztek az ottani breton identitásba. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Bretagne-ban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. A most elkészült Árpádházi Szent Erzsébet szobrot Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg. Vele beszélgetett Kékesi Enikő.
4: Bretagne szívében, a Vallée des Saints, a Szentek völgyében több száz szobor van, a 3-4 méterestől kezdve 6 méteresig. Ezek kőtömbök, amelyek főleg az ott lévő gránitbányákból, 7 gránitbányából származó alapanyagot használják, és a bretonoknak a szentjeit jelenítik meg, akik legfőképpen helyben ismertek, és a missziós tevékenységük, vagy lelkipásztori tevékenységük alapján az egész világon. A művészek egy teljes szabadságot élvezve, és a mai korhoz igazított, tehát legtöbbször modern megjelenítésben tárják elénk a szenteknek a felismerhető jegyeit. Fontos, hogy ez az egész projekt arról szól, hogy megismerhetővé, elérhetővé tegyék a szenteket, és azt a különböző művészek nagyon ötletes módon, és hát izgalmas módon jelenítik meg.
3: Ezek a szentek európai szentek, vagy a Bretagne-hoz köthető szentek?
4: Bretagne annyira büszke nép, és a helyi lakosok, hogy neki külön szentek listája van, mint egy 350 szentet gyűjtöttek föl, és szeretnék is azt megvalósítani, hogy ebben a szabadtéri szoborparkban láthatóak legyenek. Ha jól tudom, 250 körül jár most már a megjelenített szenteknek a száma, és alapvetően ott helyben ismerik. Őszintén be kell vallanom, hogy a nagy részétnek a nevét sem hallottam. Ráadásul bretonul kicsit idegenként hangzik, hiszen Franciaországban található Bretagne, de a helyi nyelv az teljesen előtt a kelta gyökerek miatt a franciától.
3: Milyen szereped volt most, hogy meghívtak oda?
4: Egy nagyon kedves megkeresés volt. Németh Gábor atya, Magyar Katolikus Konferencia titkára volt az, aki megkérdezte, hogy a francia nyelv miatt van esetleg egy hétvégém arra, hogy a Szentek Völgyében a Szent Erzsébet szobrot megáldjam. Őt pedig az a egyik szervező, Alszabó Magda kereste meg, korábban a Párizsi Magyar Intézet művészeti vezetője volt, mert a Szent Erzsébet program és a szobor elkészítésének ő egy ilyen kapcsolattartója volt az ország felé, nagyon dinamikus egyéniség, aki megtalálta a megfelelő művészt is, meg a kapcsolatot is a Szentek Völgyével, amelyiknek a egyesületének a vezetőségében ő is szerepel a szobrok bírálásának az alkalmával, és hát ő úgy gondolom, hogy kulturális missziónak tekintve ezt fontosnak tartotta, hogy a Szent Erzsébet szobor ott helyet kapjon és elkészüljön.
3: Milyen ábrázolással került Szent Erzsébet?
4: A Szentek Völgyébe Szent Erzsébet igazán kecses, inkább királynői, mint egy nehéz életet vívő személynek az alakjaként jelenik meg. Hozzá kell tennem, nem bírálva a többi ábrázolás, de azért ő valóban nőként, szentként és valóban egy vonzó alakként jelenik meg előttünk. Azt még a művész külön próbálta elérni, hogy a megszokott glória helyett, mint egy a sála magasodik a feje fölé, és teljesen áttört, hogy a felkelő nap hátulról megvilágíthassa, és ez jelentse a glóriát Szent Erzsébet feje fölött, a lenyúvó nap pedig, amikor megvilágítja, akkor szintén egy ilyen körvonalként ott van a feje fölött, és nem kell odaírni, hogy szent, mert maga a szobornak a kiképzése, kialakítása egyértelmű teszi, hogy egy szent alakjával állunk szemben.
3: És ott helyben készítette a művész a szobrot?
4: Egy-két szobor kivételével mindegyik szobornak ott kell készülnie. Tehát van egy több munkaállomásos, ilyen kőfaragó műhely, hát ez egy szabadtéri, tehát mondta a művész is, hogy a mindennapos eső, ami Bretagne-ban teljesen megszokott és elvárt, ha úgy tetszik, ezért így gyönyörű szép zöld az egész környezet, időnként nehézséget jelentett, ők általában márciustól dolgoznak egészen októberig. Ő neki másfél hónapja volt arra, hogy a fia, a Szilárd fiának a segítségével kifaragják ezt a szobrot, azt mondta, hogy emberfeletti teljesítmény volt, és szerinte Szent Erzsébet közbenjárására sikerült ezt megvalósítani.
3: És akkor az alkalom, ami miatt kimentél, ennek a szobornak a megáldása, elhelyezése a völgybe?
4: Miután elkészül a szobor, akkor kijelölt hely van, amit általában a ottani vezetőség dönt el, de kicsit kivételeztek a művész úrral, mert ő maga kérhetett, javasolhatott helyet, és ha úgy tetszik, szinte a Szentek Völgyének a bejáratánál, tehát nagyon előkelő helyen van ez a Szent Erzsébet szobor, a tájolása történik úgy, hogy a művész szándéka szerint ez a napkeltétől napnyugtáig mindig fényben ússzon a szobor alakja, ami még külön érdekesség, hogy éppen egy eső után érkeztünk meg a szoborhoz, és néztem, hogy valami gond lehet a szoborral, hiszen egyik része szinte virágít, rózsaszín, szinte fehér, és a rózsaszín közötti fényben úszott, vagy színben, másik része meg sötét. Hát kiderült, hogy mivel a felülete így van megmunkálva, ezért vizes környezetben egyféle színt mutat, szárazon másikféle színt mutat. Úgyhogy egy külön élmény volt ez is megtapasztalni.
3: Ha már ott voltál Bretagne-ban, akkor biztosan találkoztál magyar emberekkel is. Milyen a magyar közösség?
4: Akik bemutatkoztak, mint közösség, a Párizsi Magyar Missziónak a tagjai, akik autókkal, vonattal, baráti társasággal érkeztek a helyszínre, és hát nagy büszkeség volt számukra, hogy a Szentek Völgyében magyar szentet helyeznek el. Ők azt látom, hogy közös hitnek az erejével igyekeznek magyarságukat is megőrizni, főleg a keresztény értékeket. Mások, akik külön egyénileg érkeztek, házaspárként, ők pedig Bretagne-ban élnek, kulturális tevékenységet folytatnak, vagy éppen breton nyelvet oktatnak helyieknek. Ez nagyon különleges dolog, hogy magyarként valaki hogy válik a helyi nyelvnek a művelőjévé és tanítójává. És aztán mindenféle különféle tevékenységekkel foglalkoznak. A Párizsi Magyar Nagykövet úr szerint 33 ezer magyar él Franciaországban, egészen gondolom Párizs a központ, vagy éppen az Elzász ugye fönn, de itt Bretagne-ban is nagyon sokan élnek, és ők, akik tehették, erre az alkalomra eljöttek, legalább 50-60-an voltunk ott, nem mind magyarok, hanem magyarok és magyarok barátjai, családtagjai, illetve a korábbi budapesti francia nagykövet, aki szintén a magyar kulturális értékeknek a megismertetésében dolgozik nap mint nap. Azt is fontosnak tartották, hogy egy biztató, tehát egy az embernek egy békességet árasztó, biztató, sziluettű szobor szülessen, ami egyfajta hitvallása is a Matild Péter úrnak, aki azt mondta, hogy egy ekkora kőszobornál, vagy a gránit tömbből készült szobornál a sziluett az első. Tehát, hogyha messziről meglátja az ember, tudja azt, hogy ott egy műalkotás van, és egy személy. A részleteket tekintve pedig, akkor az ember közel megy, akkor látja megmunkálásnak a módját és az igényességét, meg esetlegesen a személyes arcvonásokat, amiket az ember közelről lát. De alapvetően egy 30-40 méterről már be kell mutatkoznia egy szobornak, és ezt úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült megvalósítani. Egészen közel érkezve Szent Erzsébet arckifejezése és a rózsacsokor, amit ölel, az egy kőbe zárt imádság. Ezt tudom röviden mondani, amit érdemes személyesen megtekinteni és megtapasztalni.
0: A franciaországi Kárnói településen a Szentek völgyében felállított Árpádházi Szent Erzsébet szobor megáldásáról Kálmán Imre, soproni plébános beszélt Kékesi Jenikőnek.

0: Pünkösd vasárnap következik. A Szent Misén a 104. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Mondj áldást, lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon, én Uram Istenem, mély sokrétű a te műved, Uram, teremtményeid betöltik a földet. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és porba térnek, ám ha kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Dicsőség legyen az Úrnak örökkön örökké, örül az Úr minden művének. Legyen előtte kedves az énekem, gyönyörűségemet ő benne találom.
1: Áldjad én lelkem az Urat! Két Zsoltár kezdődik és végződik ezzel a kiáltással. Két Zsoltár egymás mellett a 103. és a 104. A 103. a belső végtelent, a lélek belső útjait járja körbe. Isten irgalmának örömében, a történelmi és a lelki megszabadulás tapasztalatában. A 104. Zsoltár viszont a külvilágot, a teremtett világ tereit szemléli, és azért áldja Istent, mert ő az, aki a világban olyan sokféle módon megmutatja elevenítő hatalmát. A 103. Zsoltár a mikrokozmosz, az emberi történelem és emberi szív világáról szól. A 104. viszont a makrokozmosz rendjét figyeli. De nem mint egyszer s mindenkora adott, befejezett, állandó valóságot, hanem mint eleven organizmust, a mozgás és körforgás, a csere, a szeretet helyét. Áldjad én lelkem az Urat! Így kezdődik és így fejeződik be a 104. Zsoltár, belső csúcspontja viszont az Úr lelkéért fohászkodik. Árasz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét! Az emberi lélek vágyódó, szükséget szenvedő, szomjúhozó lélek, ahogy a héber nefes szó sugallja. Az Úr lelke viszont ruach, életadó hatalom, frissítő szél, felhőt hajtó vihar. A Zsoltár imádkozója, mintha tudná, hogy az ő lelke is csak az egész föld körforgásában, Isten szín előtti táncában lehet boldog, a többiek létéhez kapcsolódva képes igazán áldani Istent. Az Ószövetségben sehol másutt nem szerepel olyan utalás, hogy Isten lelke megújítja a föld színét. Vajon mit jelent, hogy az Úr lelke megújítja a föld színét? Ez a Zsoltár nagy utat jár be, tényleg végignézi a világot. Először felhőket és égboltot lát, mint Isten lakóhelyét, Isten ékes, díszes köpönyegét. Azután hegyeket és szárazföldet, az eredeti teremtés tanúit, Isten végtelen erejének, a vad ősvizeket megzabolázó hatalmának jeleit. Aztán meg a régi emberekre jellemző közvetlenséggel, ugyanakkor nagyon modern világképpel, a víz körforgását szemléli, ahogy az leszáll és fölemelkedik, életet ad, növények szomját oltja, hogy bőséggel teremjenek, s hogy az embert és az állatokat is táplálhassák. Egy újabb jelentős gondolati ív az időjárásával foglalkozik, ahogy ez hold és napjárása szerint estétől reggelig és reggeltől estig előre halad. Az élet egyfajta körforgásban bontakozik ki. Éjjel vadállatok, fiatal oroszlánok kiáltanak. Az ember meg munka után lát és dolgozik, míg nem jön az este. Jó úgy tekinteni a világra, hogy ennek a Zsoltárnak a szerzője, hogy a világ rendben van, élete Istentől van és Istentől függ, ő pedig jót akar. Az imádkozó csodálja mindezt. Uram, milyen nagyok a te műveid! Látja a természetes halált is. Ha megnyitod kezedet, jól laknak javaiddal, de ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha lélegzetüket megvonod, elenyésznek. Mégsem a halálé az utolsó szó. Kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. Így érkeztünk újra az eredeti kérdéshez, vajon miféle megújulásról van szó? A legegyszerűbb válasz a föld megújulását úgy szemléli, mint a teremtett világ elevenségét, mint a természet tavaszi megújulását. Ha megújul a föld színe, termést ad a föld, táplálékot kap az ember. Ha megújul a föld színe, a földnek bizonyos értelemben mondandója lesz, beszélgetni kezd az éggel, hordozza a növényeket és állatokat, ringatja a tengervizét, hátán cipeli és élteti az embert, ezt a különleges, szabad, lelkes teremtményt. Áldjad én lelkem az Urat, mert értelmet ad munkádnak, mert megmutatja a nagy egészet, amelynek része lehetsz. És áldjad lelkem az Urat, mert megadja azt is, ami ebben a Zsoltárban még hiányzik. A többi ember jelenlétét, társat, testvért, közösséget, akikkel együtt dicsérhetem és együtt kérhetem.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, híreink. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért is felelős tárcavezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Károly Navrotki államfővel is tárgyalnak majd. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Szombaton újra látogatható lesz a Kármelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Az első hétvégén 2000-en járták bevezetett túra keretében Orbán Viktor és a Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót. A látogatásra a szabadkármelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Összesen 25 napközis és bentlakásos tábort szeretnének szervezni, amelyekben a gyerekek változatos programokon vehetnek részt. A kezdeményezést egyebek mellett a segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalon, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással, 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. Napos az idő az országban, csak néhol van kevés fátyol és gomoly felhő. Délután helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet élénklökések kísérhetik. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsor ajánlott.
2: legendárium.
3: A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Legerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szexárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
2: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 14. fejezet.

0: Január 17-én még mindig az égnek meredező hegyeken mentünk át. Végre délután 2 órakor búcsút vettünk tőlük, és Tráciába érkeztünk. Ez igen szép tartomány, itt már csak nem tavaszi időjárás uralkodik. 4 és 5 óra közt Karanabad török városba jutottunk, hol az előkelők zászlókkal fogadtak bennünket. Én egy kedélyes és udvarias török lelkészhez szállásoltattam be. Január 18-án, mivel az emberek és állatok egyaránt kimerültek, továbbá sok kocsi eltört, melyeket ki kellett javítani, az egész napot pihenéssel töltöttük. A várost és a vásárt megtekintettük, valamint néhány keresztjén foglyot kiváltottunk. 10-én még nem készült el minden, ennél fogva megint itt maradtunk. Január 20-án 11 órakor pasakői tatárfaluba érkeztünk. Itt a tatár szultán lakik, ki egyszer s mind a helység tulajdonosa. A szultán igen barátságosan fogadta a követ urat, és szép lakást adott neki szerájában. A követségi kíséret azonban igen nyomorult szállást kapott. Január 21-én, mise után, a szultán kávéval, befőttel és alfával, mézből, dióból és tejfölből készült, igen kedvelt eledel vendégelt meg bennünket. Brand Vilmos követségi orvos szállása, kevéssel azután, hogy podgyászát onnan elvitette, lángba borult és porrá égett. Ez csak nem mindennapi dolog, hiszen a házak elenyésző csekély kivétellel egytől egyig nád vagy szalma tetejűek. Délben Aftanéba érkeztünk, és itt háltunk. Itt is kigyúlt egy ház. Január 22-én már korán reggel elindultunk, és 12 órakor Jenikői nevű, részben görög vallású keresztjének által lakott faluba érkeztünk. 23-án 10 órakor Papaszkői nagy faluba jutottunk. Megérkezésünk előtt nagy fahídat építettek, hogy az itt elterülő mocsarak dacára akadálytalanul folytathassuk utunkat. A hajdan oly virágzó Trácia ma nagyon is lakatlan és sivár. Mindenütt csak falvak láthatók. 24-én 6 és 7 óra közt útra keltünk, és 12 órakor Bölyük-Dervent faluban voltunk. A környéken csak úgy nyüzsög a nyúl, 100-200 darabból álló csoportok nem tartoznak a ritkaságok közé. A törökök és a követségi urak igen sokat zsákmányul ejtettek. 1700. január 25-én délben Jenidzsehbe értünk. Innen már látszik a drinápolyi nagy torony.
1: Volt Linné született Montagu Mária utazása 1717.
0: Montagu Mária született 1690-ben, meghalt 1762-ben. Férje Wortley angol követ volt, kivel Törökországba utazott, honnan a védhimlő oltást hozta be Angolországba. Utazását levelekben írta meg.
2: 21. levél. X grófnénak. Bécs, 1717. január 16. Jenő herceg erőnek erejével rá akart venni, hogy várjak, míg a Duna jégkérge eltűnik. Akkor legalább a vízi úton kényelmesen eljuthatunk célunkhoz. A magyarországi házak ugyanis az időjárás viszontagságai ellen oltalmat nem nyújthatnak. Buda és Eszék közt a véghetetlen hósivatagon egyetlen házat sem fogok találni, a rettenetes hidegtől pedig már sokan meghaltak. Megvallom, minden rémítgetések mély benyomást gyakoroltak reám, mivel a legilletékesebb embertől hallottam, ki ugyancsak jól lehet értesülve a magyarországi viszonyokról. 22. levél. Póp úrnak. Bécs, 1717. január 16. Nagy mérvű utazási előkészületekkel lévén elfoglalva, nem válaszolhatok levelére. Azonban kötelességemnek tartom barátaimnak Isten hozzádot mondani, mégpedig ünnepélyeset, mintha valamely vár ostromára indulnék. ha ugyan hitelt adhatok a legkülönfélébb ijesztgetéseknek. Valóban az időjárás rendkívül rossz. Az egyik azzal fenyeget, hogy meg fogok fagyni. A másik, hogy a hó el fog temetni. A harmadik, hogy a Magyarországon portyázott tatárok foglyul ejtenek. Jelentékeny kíséret ment velünk, tehát könnyen megeshetik, hogy még ütközetben is részt fogok venni. 23. levél. X grófnénak. Pétervárad, 1717. január 30. Kedves nővérem! Végre valahára egész családommal szerencsésen és jó egészségben megérkeztem Péterváradra. Oly keveset szenvedtünk az időjárás szigorától, mely ellen melegbundákkal jól el voltunk látva, és az előre gondoskodás folytán mindenütt oly tűrhető ellátásban és fogadtatásban részesültünk, hogy alig állhatom meg nevetés nélkül, ha ez utazásról alkotott rémséges eszmékre visszaemlékezem. Ezeket pedig bécsi jó ismerőseim gyöngéd érzelmei kifolyásának tartom, mivel így úton módon akartak a tél folyamára visszatartóztatni. Azt hiszem, nem leszek alkalmatlan, ha rövid leírás közlök utazásomról, melyet előtte teljesen ismeretlen országon keresztül tettem meg, hiszen maguk a magyarok is csak nagy ritkán választják ez útirányt, hanem általában a Dunát használják. Szerencsénkre a szokottnál enyhébb időjárás nagyon kedvező volt, hogy a kocsikat szántalpakra kellett helyeztetnünk, ezután oly gyorsan és könnyen utaztunk, mint a legelső rangú személyposta. Másnap Győrbe érkeztünk, hol, miután V. úr a kormányzót megérkezésünkről előre értesítette, a város legjobb házába szállásoltattunk be. A helyőrség tisztelgett. Házunk elé őrséget rendeltek, és egyéb tiszteletnyilvánításban részesítettek. A kormányzó és a többi tisztek azonnal felajánlották szolgálatukat V. úrnak. A temesvári püspök is meglátogatott bennünket, és udvariasan fölkért, hogy másnap nála ebédeljünk, mivel pedig utazásunk sürgőssége miatt ajánlatát el nem fogadhattuk, néhány kosár téli gyümölcsöt, különféle magyar borokat és egy frissen lőtt szarvas ünőt küldött ajándékba. E főpap igen nagy tekintélynek örvend országában, és az ősrégi nádasdi családból származik, mely e királyságban már régi időktől fogva nagy szerepet játszik. Igen udvarias, nyájas, kedves öreg úr! Magyar nemzeti ruhát és övigérő, tisztességes fehér szakállat visel. Győr jól megerődített vár, és hosszú ideig a török és német birodalom határa volt. A Rába folyó éppen itt tömlik a Dunába. Győr vidéke teljesen róna. A törökök harmadik Murád uralkodása és Sinan pasa vezérlete alatt 1594-ben elfoglalták. A német parancsnok árulással vádoltatott, és a császár parancsára lefejeztetett. Schwarzenberg és Pálffy grófok azonban 1598-ban visszafoglalták. Ezóta a németeké maradt. A törökök csak egyszer próbálták meg csellelbe venni 1642-ben. A székes egyház szép és nagy. Ez a város egyetlen nevezetessége. Komáromot a folyam túlsó partján hagyva, január 18-án Neszmély nevű kis faluba érkeztünk, hol csak nagy üggyel bajjal találhattunk szállást. E hely és Buda közt két napig a világ legszebb rónaságán utaztunk keresztül. Eróna oly sík, mintha ki volna kövezve. És ami fő, szer fölött termékeny, azonban nagyobb rész puszta, elhagyott és műveletlen. Itt a hosszadalmas

Valóban nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni. Kivált, ha meggondoljuk, hogy Hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és ma így nagy területen embert is alig láthatni. Január 22-én Budára, a hajdani magyar királyok székhelyére érkeztünk. A királyi palota, mely egykor Európa legszebb épületeinek egyike volt, most teljesen rom. A legutóbbi ostrom óta csupán az erődítményeket állították helyre. A nagyérdemű kormányzó, gróf Ragul, azonnal értünk jött és saját kocsiján házába vitt, hol felesége a lehető legnagyobb udvariassággal fogadott és kitűnő ellátásban részesített. Buda a Duna déli oldalán levő alacsony helyre épült. A vár magasabban áll, mint a város. A várból igen szép kilátást élveztünk. A falakon kívül számos apró házak, vagyis jobban mondva kunyhók tömege áll, melyet Rácvárosnak neveznek, és teljesen rácok lakják. A kormányzó állítása szerint e nép 12 ezer harcost állíthat síkra. Városaik nagyon furcsa külsejűek, házaik egymástól bizonyos távolságban és szép sorban állnak. Messziről úgy néznek ki, mint a régi divatú sátrak. Budát először a nagy Szolimán szultán 1526-ban foglalta el. A következő évben azonban első Ferdinánd cseh király visszavette. Szolimán azután árulás útján ismét visszakapta, és János magyar királynak ajándékozta, kinek halála után, mivel fia még csecsemő volt, Ferdinánd ostrom alá fogta. Az anya királyné kénytelen volt Szolimánt segítségül hívni. Szolimán csak ugyan fölmentette az ostrom alól, azonban a várat török helyőrséggel rakta meg, a királynét pedig máshová küldte. Így került Buda 1541-ben török kézre. A későbbi időkben sikertelenül ostromolták. A brandenburgi őrgróf 1542-ben, gróf Schwarzenberg 1598-ban, Ruszfurm tábornok 1602-ben, a lotaringiai herceg 1684-ben, végre ez utóbbi 1686-ban makacs ellenállás után visszafoglalta. Abdi pasa az ostrom hevében utolsó percig küzdött. E város elvesztése oly jelentékeny volt, és annyira elkeserítette a törököket, hogy a következő évben letették IV. Mohamed szultányokat. Utunkat január 23-án folytatva Adonyon és Földváron áthaladtunk. A török uralom alatt mindkettő jelentékeny volt. Ma azonban romokban hever. Néhány török város romjaiból ki lehet venni hajdani állapotukat. Az ország e részét erdők borítják, és emberek alig látogatják. Hihetetlen nagyszámú vadmadarakat láttunk, melyek a puskától nem háborgatva, csendes nyugalomban sokáig élnek. Január 25-én Muhácsra értünk, melynek közelében Lajos magyar király hadseregét és életét vesztette. Ugyanis Szolimán tábornok elől menekülve egy patakon akart átugratni, azonban belefulladt. A mohácsi ütközet utat nyitott a törököknek Magyarország szívébe. Nem szándékozom ama apró falvakat felsorolni, melyeken áthaladtunk. Annyit azonban mondhatok, hogy mindenütt volt meleg kemence, és élelmiszerekben, különösen vaddisznó és egyéb vadhúsban sehol sem szenvedtünk hiányt. A Magyarországban lakó kevés nép elég jól él. Pénzük ugyan nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget. Minden szükségletet és lovat ingyen kellett szolgáltatniuk. Vé úr azonban nem akarta a szegény népet megkárosítani, hanem mindennek teljes értékét megfizette. Annyira meglepte őket ez szokatlan és váratlan nagylelkűség, hogy távozásunkkor néhány fácánt és más hasonlót adtak ajándékba. Ruházatok igen kezdetleges. Csupa birka bőrből készül, még a sapka és csizma is. 26-án a befagyott Dunán átkeltünk, és a túlsó parton veteráni tábornokkal találkoztunk, ki igen udvariasan meghívott bennünket, hogy az éjszakát a néhány mérföldnyire levő kis kastélyban töltsük, mivel eszékig még jó egynapi utat kell megtennünk. Bizez igaz volt. Az erdők a bennük tanyázó farkosok miatt szer fölött veszélyesek. Mindazáltal teljes épségben megérkeztünk eszékre, hol egy napig maradtunk és Belgrádba futárt küldtünk a pasához. Eszék nem nagy, de kitűnően megerősített.

0: erősített város. A török uralom alatt igen gazdag és népes kereskedőváros volt. Eszék a Dunába ömlő Dráva mellett fekszik. Hídja hajdan a világ egyik legérdekesebb építménye volt. Hossza 8000 lépés, és az egész híd tölgyfából épült. Leslie gróf 1685-ben földgyújtotta. A törökök ugyan újra fölépítették, azonban már 1687-ben elhagyták. 28-án Vukovárra, a leírt módon épült Nagyrác városba érkeztünk. Itt X ezredessel találkoztunk, ki nem akarta megengedni, hogy máshol, mint az ő házánál szálljunk le. Itt találtuk feleségét, egy szép magyar hölgyet, unokahúgát és két leányát, kikkel csak hamar megismerkedtünk. A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak. Az összes bécsi szépségek Magyarországba kerülnek ki. A magyar nők általában szép testalkatúak, és igen illedelmesen öltözködnek. E hölgy vörös bársonyruhát viselt, mely nagyszerűen simul testéhez. A ruhaújjak szintén feszesen szorítják a karokat, és a ruhaderekat elől két sor arany, gyöngy és gyémánt gombok tartják össze. Itt pompás ebéddel vendégeltek meg. A társalgás igen művelt és kellemes volt. Egy darabig el is kísértek bennünket. 29-én Péterváradra érkeztünk, hol a parancsnok az összes tisztikar élén üdvözölt. A parancsnok házának legszebb szobáiba szállásoltattunk be, és a császár parancsára fényes fogadtatásban részesültünk. Itt megvártuk, míg a török határon leendő fogadtatásunk iránt mindent elintéztek. A V úr által kiküldött futár ma reggel visszatért a pasa válaszával, melyet skárlát színű atlaszban hozott. A tolmács azonnal lefordította. A legtisztességesebb fogadtatást ígérte. Tudni akartam, hogy hol fogunk találkozni a török fődözettel. A futárt tehát visszaküldte a Pétervárad és Belgrád közt fekvő Beska faluba. A válaszig itt kell maradnunk. Kedves nővérem, azt hiszem elég részletes, vagy talán kissé unalmas leírást adtam útamnak e részéről. Nem olvasottságon fitoktatása véget közlöm a városok történetének főbb eseményeit. Mindig óvakodtam ezt olyan városokról elmondani, melyeknek történetét épp oly jól ismered, mint én. Azonban Magyarország a világnak előtte teljesen ismeretlen része lévén, azt hiszem némi élvezettel fogod olvasni ez útleírást. Mindazáltal maradok szerető nővéred. 25. levél. Ő királyi fenségének, a Velszi hercegnőnek, Drinápoly, 1717. április 1. Most olyan utazást tettem meg, aminőre a görög császárok ideje óta keresztény ember még nem vállalkozott. De nem is sajnálom a szenvedett fáradalmakat, mivel alkalmam nyílik királyi fenségedet a nálunk teljesen ismeretlen helyek és vidékek leírásával szórakoztatni. A császár követei és az angol utazók mindenkor a Dunán mennek le Nikápolyig. A folyam azonban be van fagyva. V. úr pedig annyira buzgolkodik ő felsége szolgálatában, hogy nem akarta elhalasztani utazását. Áthaladtunk a csak nem teljesen erdővel borított Szerbián, mely igen termény ország. Lakosai szorgalmasak, azonban a parasztok elnyomatása oly nagy, hogy házaikat elhagyni és a földművelést elhanyagolni kénytelenek. Mivel ha a janicsároknak úgy tetszik, mindent elhurcolhatnak. Kíséretünk 500 emberből állott, kik által a szegény parasztokon elkövetett garázdálkodás miatt csak nem naponta könnyeztem. 7 napig folytonosan sűrű erdőn haladtunk keresztül, míg nem végre Szerbia hajdani fővárosába Nízbe érkeztünk. E város szerfölött termékeny vidéken, gyönyörű síkságon, a Niszava folyó mellett fekszik. Mint mondják, a legutóbbi szüret annyi bort eredményezett, hogy edények hiány kénytelenek voltak a földbe ásott gödrökbe önteni. E rendkívüli bőséget azonban az elnyomatás a népre nézve csak nem értéktelenné teszi. Ismét alkalmam nyílt a szánakozásra. A szegény ördögöket, kik 20 kocsira menő podgyászunkat bizonyos kialkudott bérért idáig szállították, fizetés nélkül visszakergették. Sőt, még elnyomorított és elpusztult lovaikért sem adtak kárpótlást. A szerencsétlen teremtések házunk köré gyűltek, sírtak, rittak, szakállukat és hajukat tépték. azonban a szemtelen katonáktól ütésnél egyebet nem kaptak. Ki sem fejezhetem, hogy mennyire meghatott a látvány. Szívesen kifizettem volna az összeget saját pénzemből is, azonban ez éppen annyi lett volna, mintha az agának adnám, mivel ez minden lelkiismeret furdalás nélkül azonnal elvette volna tőlük. Ezután a hegyek közt utazva 4 nap múlva Szófiába érkeztünk, mely hegyektől környezett gyönyörű rónaságon, az Isker folyó mellett terül el. Éj elragadó tájképet csak nagyon keveset láttam. A város nagy terjedelmű és igen népes. Az itteni melegfürdők gyógyhatásukról is híresek. 4 napi utazás után Filippopolba érkeztünk. Előbb azonban a hófette Balkán és Rodope hegységeken kellett átkelnünk. Filippopol a Marica folyó mellett emelkedett helyen terül el. Csak nem teljesen görögök lakják, kiknek itt püspökük és néhány régi templomuk is van. A görögök közt igen gazdagok vannak, azonban gazdagságukat nagyon ügyesen el kell titkolniuk. Az innen Drinápolyig terjedő vidék talán legszebb az egész világon. Örökös tavasz uralkodik, a szőlő vadon is nő a hegyeken, minden üde és virágzó. Azonban bármi gyönyörű is legyen ez éghajlat, mégis többre becsülöm Angolországot, melynek királya népének szabadságában és jólétében leli boldogságát, és inkább atyának, mint úrnak tekinthető.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 14. fejezet. Közreműködött Kövesi Csenge, Zajzan Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másképp döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. Hatra emelkedett a törökországi lövöldözés halottainak száma. Az elkövető egy 37 éves férfi, aki tegnap este a nyílt utcán lőtte le feleségét, majd egy közeli étterem tulajdonosát és egy dolgozóját. Menekülés közben további embereket ölt meg. Az ámokfutó végzett magával is, amikor a biztonsági erők bekerítették. A gyanúsított mentális problémákkal küzdött és kábítószerfüggő volt. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással, 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Holnap túlnyomóan napos idő várható. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. A híradást Gál Andrea készítette, 14 óra 32 perc.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl, kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
5: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre. Az orvosok időhiány miatt a nővérek pénzhiányában nem tudnak egészségesen élni. Részben ezért az átlagosnál is rosszabb a fizikai és mentális állapotuk. Derül ki egy kutatásból. Bár a gyermekkori daganatos betegségek gyógyításában kiemelkedő eredményeket ért el az orvostudomány, mégis ritkán, de előfordulhat, hogy egy-egy kisbeteget nem sikerül megmenteni. Egységes rendszerű palliatív hospice ellátást alakított ki a Semmelweis Egyetem a gyógyíthatatlan, előre haladott stádiumú gyermekbetegek, valamint családtagjai komplex támogatására. Ezekről a témákról hallhatnak ma. Következzenek a részletek. A Magyarországon ismert hantavírusok elsősorban rákcsálók vizeletével terjednek, és legtöbbször csak könnyű megbetegedést okoznak. A jelenlegi holland zászló alatt hajózó óceánjáron történt fertőzés hátterében viszont a Dél-Amerikában honos Andes vírus áll, az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Nem kell világjárványra számítani. Dr. Nagy Anna az NNGK virális zoonózisok nemzeti referencia laboratóriumának biológusa. Kezdjük azzal, hogy mi ez a zoonózis.
6: Zoonózisok olyan kórokozók, amelyek állatokról tudnak emberre átterjedni. Vannak olyan zoonózisok, amelyek például rákcsálókról terjednek át emberre, vannak rovarcsípéssel, például szúnyogcsípéssel, kullancsípéssel terjedő zoonózisok, de említhetném akár például a veszettség vírusát is, ami egy nagyon klasszikus zoonózis, ugye harapással, karmolással terjed át az emberre. A hantavírusok is zoonózisok. Különböző hantavírusokat ismerünk, egy elég népes csoport egyébként, sokfélék, és ugye a földrajzi elterjedésük is eltérő, amiben hasonlítanak egymásra, hogy a rákcsálók hosszú ideig tudják hordozni a vírust, és bennük kellő mértékben fel is tud szaporodni. És például, amikor a rákcsáló a székletével, vizeletével, vagy a nyálával üríti a vírust, akkor ugye a környezet, úgy mondjuk, hogy kontaminálódhat.
5: Mármint megfertőződhet.
6: Igen, így van, tehát a felületekre rákerülhet ezáltal a vírus, és például mondjuk ezek a beszáradt ürülék, vizelet porral felverődve, egy aeroszol formájában, hogyha belélegezzük, akkor tudunk megfertőződni a leggyakrabban hantavírusokkal.
5: És ez történhetett az óceánjáró hajón, és lehet-e már tudni, hogy mi történt?
6: Alapvetően még zajlik a járványügyi nyomozás, de azt feltételezzük, hogy az első beteg valószínűleg a dél-amerikai útja során a környezetből, tehát rákcsáló kontaktus révén fertőződhetett, és a hajón pedig valószínűleg már emberről emberre történő terjedés alakulhatott ki. Ugye itt az Andes vírust azonosították, mint kóroki tényezőt, és ez az egyetlen olyan hantavírus, amelyről ismert, hogy képes emberről emberre terjedni, de azért itt az átvitelhez egy szoros és hosszabb ideig tartó kontaktus szükséges.
2: Hát erre ugye egy hajó kiválóan alkalmas.
6: Igen, ugye zárt térben szoros kontaktus, hosszú ideig tartó kontaktus az könnyűszerrel meg tud valósulni, igen.
2: És lehet tudni, hogy ki és hogyan hozta be?
6: Ugye van egy index eset, aki egy házaspárnak a férfi tagja.
2: Ez sajnos, a házaspár.
6: Igen, sajnos mind a ketten el is hunytak a fertőzés következtében. Őket azonosították, mint első eseteket.
2: Ez a hantavírus Dél-Amerikában honos.
6: Igen,
2: és ott nem szokott járványokat okozni?
6: De szokott megbetegedéseket okozni, tehát ennek a vírusnak az előfordulása abban a földrajzi régióban ismert.
2: Előfordulás vagy járvány?
6: Inkább előfordulás, tehát inkább sporadikus, tehát szorványos esetek jellemzőek.
2: Tehát akkor ez nem olyan nagyon erősen fertőző betegség?
6: Nem, abszolút nem. Egy-egy olyan esetet ír le a szakirodalom, ahol többen fertőződtek, és szóba került az emberről emberre történő terjedés. Ez egy 2018-as eset volt, ahol körülbelül 30-an fertőződtek. Tehát az is egy kisebb klaszternek tekinthető, nagyon nagy mértékű járványokat ez a vírus nem okozott még.
2: Beszéljünk egy picit magáról a betegségről, tehát mi történik, ha valaki megfertőződik ezzel a vírussal? Mennyi esélye van egyáltalán annak, hogy életben marad?
6: Az Andes vírusnál is feltehetően vannak enyhe tünetes, vagy akár tünetmentes fertőzések, ez a legtöbb vírusfertőzésre igaz egyébként. Ugye ennél a vírusnál, tehát az újvilági hantavírusoknál úgynevezett kardiopulmonáris szindrómáról beszélhetünk, tehát a tüdőérintettséggel járó megbetegedést okoznak ezek az újvilági hantavírusok. Akár 4-6 hét is lehet a lappangási idő. A bevezető tünetek viszonylag jellegtelenek, tehát eléggé általános tünetekről beszélhetünk, úgy mint például izomizületi fájdalom, fáradékony beszámoltak gastrointestinális panaszokról, tehát emésztő szervi panaszokról, hányás, hányinger, hasmenés is előfordulhat, hasi fájdalom, és később jelentkeznek a specifikusabb tünetek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezeknek a betegeknek az állapota igen gyorsan romlik, tehát egy súlyos légzési elégtelenség, tüdőödéma lép fel, illetve keringési elégtelenség alakulhat ki, és ebben a fázisban sajnos elég magas a halálozás, tehát egy olyan körülbelül 30%. Nem feltétlenül jutnak el ide a fertőzöttek, most is tudunk olyan esetekről, akik jelenleg is ugye igazoltan fertőzöttek, de stabil az állapotuk szerencsére.
2: Ön szerint kell Magyarországon tartanunk ettől a vírustól?
6: Nem. Tehát annak a valószínűsége, hogy Magyarországon Andes vírus járvány alakuljon ki, gyakorlatilag nincs relevanciája vagy valószínűsége, semmi kép sincsen ok a pánikra.
2: Ugye tudjuk, vagy most már mindenki tudja valószínűleg az események után, hogy Magyarországon is létezik hantavírus. Ez egy milyen vírus? És hol található, és mit okoz?
6: Igen, így van. Magyarországon is vannak hantavírusok. Ők az úgynevezett óvilági hantavírusok, és elsősorban inkább veseérintettséggel járó megbetegedést okoznak. Vesekárosodást, ugye a súlyosabb esetekben a betegek kórházi ellátásra szorulnak, vesepótló kezelésre.
2: Amikor elmúlik a vírus hatása, akkor rendbe jön a veséjük, vagy végleges károsodás várható?
6: Helyreáll a vesefunkció, hosszabb időt vesz igénybe, de alapvetően ki lehet gyógyulni ezekből a betegségekből, igen. Egyébként azért a megbetegedések előfordulása elég ritka, olyan körülbelül 5-10 esetet szoktunk diagnosztizálni laboratóriumilag évente, ezek ugye a legsúlyosabb esetek, amik a látókörünkbe kerülnek.
2: De a jéghegy csúcsa.
6: Igen, a jéghegy csúcsa.
2: És mennyi lehet alatta?
6: Erre nincs rálátásunk, de biztos, hogy vannak tünetmentes vagy nagyon enyhe tünetes fertőzések. Át lehet esni egy vírusfertőzésen úgy is, hogy nem szerzünk róla tudomást, mert gyakorlatilag tünetmentesen vagy csak nagyon jellegtelen enyhe tünetekkel átesünk a fertőzésen.
2: Még tavaly készült egy országos kutatás az egészségügyi dolgozók mentális és fizikai állapotáról. Ezt ismerteti dr. Rákosi Vokó Zsuzsa, az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program vezetője. Annyira nagy tömegről van szó, olyan különböző földrajzi elhelyezkedésről, hogy lehet ezt egyáltalán így vizsgálni?
7: Lehet vizsgálni. A tavalyi évben végeztük el egy országos reprezentatív kutatás közel 5000 kórházi dolgozó részvételével. Ilyen típusú adatok Magyarországra vonatkozóan még nem álltak a rendelkezésünkre. Külföldi szakirodalomból tudjuk, hogy alapvetően a kórházi dolgozók is úgy általánosságban az egészségügyi dolgozók egészsége, főleg a lelki egészsége, ez jóval rosszabb állapotban van az átlag populációhoz képest. Egyrésztről egy elég megterhelő munkarendben dolgoznak, 12 óra, 24 óra, tehát nagyon sok az éjszakázás, nagyon sok az ügyelet, vagy ha csak a műtéti szakmákat nézzük, nem ritka, hogy több órát, akár 10 órát is áll valaki a műtőbe, vagy a beteg szállítóknak a betegek mozgatásával járó traumái, vagy hogyha valaki intenzíven dolgozik, sürgősségén dolgozik. Hát azért az őt érő stressz az jóval nagyobb, mint mondjuk egy átlagembert ér az utcán.
2: Mi derült ki a hazai vizsgálatokból, hogyha mondjuk csoportokra bontja, tehát mondjuk a nővérek, belgyógyászok?
7: Orvosok, illetve szakdolgozók szintjén vizsgáltuk első körben, és hát az derült ki, hogyha a szubjektív, tehát a vélt egészségképet nézzük, hogy a szakdolgozók csupán 13%-a gondolja úgy, hogy az ő egészsége nagyon jó. Míg mondjuk az orvosoknál ez az érték 27%, ami azért még mindig nem egy ilyen egetverően
2: sok,
7: és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi húzódik annak hátterébe, hogy nem érzi magát egészségesnek. A szakdolgozók jó részt azt nevezték meg indokként, hogy nincs elegendő pénzük az egészségük javítására, illetve valamilyen krónikus betegségben szenvednek, míg az orvosoknál a legnagyobb hátráltató faktor az az időhiány volt, ami miatt ők nem tudnak az egészségükkel megfelelően foglalkozni.
2: Lehet tudni, hogy a nem egészségügyi dolgozók, tehát az átlagpopuláció mennyire érzi magát egészségesnek? Össze tudjuk ezt hasonlítani?
7: Az átlagpopulációnál 60% az, aki úgy gondolja, hogy jó vagy nagyon jó az ő egészségi állapota.
2: Hát ez óriási különbség.
7: Igen. És az is izgalmas, vizsgáltuk azt, hogy az ő saját véleményük szerint ők mennyit tehetnek az egészségükért, és itt is nagy differencia volt az orvosok és a szakdolgozók között, míg az orvosok jóval tudatosabban, gyakorlatilag több mint felük nyilatkozta azt, hogy ők nagyon sokat tehetnek a saját egészségük érdekében, a szakdolgozók csupán 34%-a vélekedik így. És hogyha konkrétan a meglévő betegségeket nézzük, a szakdolgozók 57%-a rendelkezik valamilyen krónikus betegséggel, és több mint egy harmadukat ez korlátozza a mindennapi munkavégzésben.
2: És milyen krónikus betegségekre kell gondolni? Cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy mozgásszervi?
7: Így van, mindegyik. Szívérendszeri betegség. És azért, hogyha belegondolnak, az egyébként is megterheli egészségügyi munkát úgy végezni, hogy az embernek van valamilyen krónikus betegsége, ami miatt azért korlátozottságot él meg, az egy nagyon nehéz érzés. És ugye ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulásában számos életmódbéli tényező szerepet játszik, és általában azért ez egy hosszabb idő, amíg kifejlődik az egyénbe. És azért azt várnánk, mivel az egészségügyi dolgozóknak megvan a megfelelő tudásuk arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni, és az embernek van egy ilyen prekoncepciója, hogy akkor ők így is élnek.
2: Igen.
7: És hogyha megnézzük például akár a naponta a friss gyümölcs vagy zöldség fogyasztást, hát nagyon kevés százalékuk az, aki eléri a naponta többszöri, legalább 4-5-szöri zöldség és gyümölcs fogyasztási mennyiséget, vagy ha azt nézzük, hogy a WHO ajánlásába szereplő fizikai testmozgás ajánlása, ajánlási perceket, hát a szakdolgozók 44%-a ír el.
2: És az orvosok közül?
7: Az orvosok közül 54%, aki mondjuk hetente többször legalább 30 perc közepes intenzitású testmozgást végez, és nyilván ennek azért megvannak a következményei, hogyha valaki nem táplálkozik megfelelően, nem tud sportolni, azért az előbb-utóbb túlsúlyhoz, elhízáshoz vezethet, és a szakdolgozók körében 30% elhízott, még mondjuk az orvosoknál ez 18%.
2: Ez a 30% a magyar átlaghoz képest nekem nem tűnik olyan soknak, én úgy tudom, hogy az átlagpopulációban talán valami 70%, valami ilyesmi adatra emlékszem.
7: A túlsúlyos és elhízottak, igen, az több mint 60%, hogyha összeadjuk, akkor itt is a túlsúlyos az 32%, a szakdolgozóknál elhízott 30%, szóval
2: kijön
7: az átlag.
2: Az orvosoknál nem jön ki?
7: Ott egy kicsit kevesebb, ott 50% a túlsúlyos és elhízottaknak az aránya. Nehéz számok ezek, de hogyha belegondolunk egy orvos-beteg találkozásába, a beteg számára az orvos az mindig egy hiteles forrása az egészséggel kapcsolatos információnak. És az nagyon fontos lenne, hogy egy személyes példamutatással járjanak elő az egészségügyi dolgozók.
2: Nézzük a mentális egészséget.
7: A mentális egészség állapotával kapcsolatos adatok azok elég lehangolóak. A dolgozók 58%-a küzd valamilyen depresszív tünetekkel, és ami még inkább ront a helyzeten, hogy 9%-uk nem tesz semmit a mentális jólétéért, és 28%-uk ritkábban, mint hetente tesz bármi olyat, ami lelkileg töltené.
2: És mi az, amire gondolhatunk ilyenkor?
7: Egyrészt a mozgás az egy nagyon jó dolog, nem csak a fizikai egészség, hanem a mentális egészség szempontjából is, de bármi olyan szakember segítsége, vagy önfejlesztő technikák, stresszkezelő technikáknak az alkalmazása, az nagyon-nagyon fontos lenne, vagy bármi olyan, amit segít abba, hogy valaki jobban érezze magát. Valakinek ez egy séta az erdőbe, vagy séta a parkba, vagy a kutyával, pontosan kutyával, vagy macskával való időtöltés. Tehát az azért egyénileg az ember saját magát ismerve tudja, hogy mi az, ami számára fontos, és a mentális állapotát tudja vele javítani.
2: De nem lehet, hogy a válaszolók nem gondoltak mindenre, amire ön gondolt? Tehát mondjuk azért cicája, kutyája rengeteg embernek van. Lehet, hogy ő is hazamegy, simogatja, sétáltatja, és ez segít neki, de eszébe se jutott ezt válaszolni.
7: Az az igazság, hogyha ezt rendszeresen tennék, akkor nem ilyen lenne a depresszív tüneteket mutatók aránya. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. Ha nagyon durván mondanám, akkor az egészségügyi dolgozók, vagy hát a kórházi dolgozók közel 2/3 nincs jól.
2: És ez nemzetközi összehasonlításban milyen? Tehát ez külföldön is ugyanilyen,
7: igen,
2: rossz ez az adat?
7: Abszolút, abszolút.
2: Tehát ez magával a munkával függ össze, függetlenül attól, hogy hogyan keres valaki, milyen anyagi helyzetben van.
7: Pontosan, tehát hogy hiába kereshetnek mondjuk jobban az orvosok, hogyha nincs megfelelő idejük saját magukra.
2: Nagyon lehangoló most ez a beszélgetés, tudunk valami pozitívumot is mondani? Tehát mi
7: persze,
2: a megoldás?
7: Persze, hogy tudunk, nem akarom ennyire depresszív módon zárni a beszélgetést. Szóval az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program pont ezekre a problémákra igyekszik reflektálni. Olyan programokat kínálnak a dolgozóknak a kórházon belül, ami segítséget jelenthet. Számos kórháznak van együttműködése fitnesstermekkel, és a dolgozóik számára kedvezményes bérletet biztosítanak, de nem csak fitnessterembe, úszodába, kerékpárbérlésre.
2: De ha az időhiánya probléma, akkor hiába olcsóbb a bérlet.
7: Igen, ez is egy pont. A szakdolgozók, ők meg tudnák oldani. Az orvosok azok, akik főleg időhiányra panaszkodnak. Viszont egy másik kutatásunk azt mutatja, hogy amíg a szakdolgozók nagy örömmel vesznek részt a kórházon belül is sportolási aktivitásokba, az orvosoknak viszont nagyobb segítség, hogyha külső helyszínen tudnak kedvezményesen sportolni, hiszen az ő időbeosztásukhoz az a fajta ilyen rugalmasság és nem kötött óra, egy időpontban megtartott kötött óra, az mondjuk jóval nagyobb segítség. Számos kórházban segítettük az egészséges dolgozói menza és büfé kialakítását, ajánlásokat fogalmaztunk meg a kórházak számára, hogy mi az, amit még tudnak ezen túltenni annak érdekében, hogy mondjuk az ügyeletben dolgozó kollégák is egészséges ételhez jussanak, és ne a csoki és kávé automatán éljenek az ügyeletben. Vannak olyan jó automaták, amiből akár zöldséget, gyümölcsöt, smoothie-kat tudnak vásárolni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kórházak itt az elmúlt 3 évben közösségi programok szervezésére, akár közösségi sportnapok, családi napok, közös kirándulások, biciklitúrák, közös evezés, tehát megmozgatva egy kicsit azokat a kollégákat is, akik mondjuk még soha nem sportoltak életükben. Most már 26 kórházzal dolgozik a program, egy kis kreatív gondolkodással nagyon sokat lehet elérni. Például a Ceglédi kórháznál a lépcső futóverseny, ami elképesztően sikeres, és most már a 3. éve rágják az egészségfejlesztési iroda munkatársainak a fülét, hogy mikor lesz már az idén lépcsőfutó verseny. Szóval, hogy ezek azok a pici innovatív ötletek, amelyekhez tényleg nem szükséges óriási mértékű investíció.
2: A Semmelweis Egyetemen integrált gyermekpalliatív hospice ellátási rendszer indul. Erről beszél majd nekünk dr. Garami Miklós, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának osztályvezető főorvosa, a gyermekpalliatív team szakmai vezetője.
8: Azt mindenki tudja, hogy milyen az onkológia aktív ellátás. Az döntően a gyógyszeres kezelésről szól, kisebb részben a műtétről és a sugárkezelésről. Ugyanakkor az aktív kezelés mellett a betegeknek és a szüleiknek is nagyon nagy igények van az egyéb támogató kezelésekre, és ez foglalja össze a palliatív ellátás. Ez az aktív ellátás alatt történik, és ennek egy speciális szegmense az életvégi ellátás, ez pedig a hospice ellátás. Ezt néha össze szokták keverni, akár még a szakemberek is, vagy nem szakemberek, de ez nagyon fontos hangsúlyozni, maga a palliatív ellátás, az az aktív ellátással párhuzamosan történik, és mind a betegek részére, mind a családjuk számára nyitott. Akkor nézzük meg konkrétan ez mit jelent. A diagnózis közlés az első nagy krízis, amikor a beteg megtudja, hogy a félfels mögött agydaganat áll, a nyirokcsomó duzzanat mögött akár leukémia áll, és így tovább. Ezzel párhuzamosan akkor nem csak az orvos, a szaknövér van ott, hanem ott van a gyermek onkopszichológus, illetve ott van a játszvázi foglalkoztató, akár lelki segítő szakember, illetve ott van a palliatív team tagja. Mi a szerepe a palliatív tagjának? Elmondjuk, hogy a gyógyszeres az onkológiai kezelést a gyermek onkológussal tudja megbeszélni, a szülő, ugyanakkor a fájdalomcsillapítás speciális formáját, vagy egy olyan a krízis helyzetet, amikor a szülő nem tud dolgozni az aktív ellátás alatt, ezt hogy tudja megoldani, ebbe a palliatív szakember tud segíteni.
2: És hogyan tud segíteni?
8: Hadd beszélek először a fájdalomcsillapításra. A fájdalomcsillapítás persze a szakorvosok és az onkológusok is tudják a fájdalomcsillapítás alapjait, és el tudják látni a beteget, tehát félretés ne essék. Ugyanakkor a onkológiai beteg fájdalomcsillapítása, ez olyan speciális személyre szabott tudást igényel, amit az aktív betegellátás mellett szinte nincs is rá idő mélységében foglalkozni, és ezt biztosítják a szakemberek.
2: Vannak országok, ahol ez egy külön szakvizsga.
8: Igen, Magyarországon ez még nem, de a palliációban járt a szakember képzés, az már folyik Magyarországon is, és ez egy kiemelt fontosságú szerepe a fájdalomcsillapítás, de nem csak a fájdalomcsillapításra szorítkozik a palliatív team. Mondjuk egy másik példát, például meg kell szervezni, hogy a gyermek milyen foglalkozásokban, milyen terápiákban vesz részt az aktív kezelés mellett, ezt is részben ez a csapat szervezi meg. Például tegnap hívtam a palliatív team csapatát, a hagyományos fájdalomcsillapítás nem volt, volt elég sok, és meg kell beszélni, hogy mit alkalmazunk, vagy mi az a forma, amit otthon tud alkalmazni a szülő, és ők oktatják a szülőket, mégis magát a gyermeket is.
2: Megkérdezhetem, hogy mi volt az a speciális eset, amiről úgy érezte, hogy ön is hát segítségre szorul, illetve segítséget hív?
8: Igen, ebben az esetben egy egész szomorú történet. Tegnap a legutolsó MR vizsgálattal kapcsolatban kellett közölni a szülővel, vagy elmondani a szülőnek, hogy az aktív ellátásba ki kell vonjuk a gyereket, hiszen aktív kezelés alatt nőtt a betegsége, és már nincsen olyan új terápiás lehetőség, amivel meg tudnánk hosszabbítani az életet, ugyanakkor viszont az élet minőségre, az élet minőség jobb átételre tudunk törekedni. A szülő ezt megértette, az elfogadás persze egy hosszú folyamat, de már ekkora beszélgetéskor ott volt a palliációban járt a szakember, ugyanakkor végigbeszéltük, hogy mik azok a tünetei, amit a szülőnek is észre kell tudni vennie, és hogyan kell csillapítani a fájdalmat. Megbeszéltük azt, hogy mik azok az élményterápiák, amihez hozzá tud jutni a gyermek az ő esetében. Például legfontosabb, hogy még a testvérevel tudjon találkozni, azt megbeszéltük, hogy azért, mert ő beteg, ettől még nem kell eltítani a testvérektől, nyugodtan játszhatnak együtt, végigbeszéltük, hogy mik azok a játékformák, amit ő el tud végezni, és mi az a fizikai terhelés, amit el tud tűrni a gyermek, és a legfontosabb, megtanítjuk a szülőt, hogy mik azok a tünetek, amit észre kell venni, amikor már fárad a gyermek. Túl a klasszikus tünetek, amit minden édesanyja és édesapa is ismer.
2: Tragikus történet.
8: Ez sajnos egy szomorú, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy maga a palliatív ellátásnak a hospice ellátás csak egy kis része, csak most pont ez történt tegnap, ez volt egy konkrét történet a hallgatók számára.
2: Nem kizárólag onkológiai betegek vehetnek részt ebben a programban, hanem nagyon sérült gyermekek is.
8: Én nem is inkább a sérült szót használnám, hanem a krónikusan gondozott gyerekeket. A gyermekek egy nagyon kis része sajnos krónikusan beteg. Ilyenek például az anyagcserebetegségek, ilyen a cukorbetegség és számos más az autoimmun betegségek. Ezeknek a gyermekeknek is nyitott ez a palliatív ellátás. Meg kell tanítani először a családot, aztán meg a gyermeket, hogy lehet úgy élni, és hogy lehet úgy kamaszkor, és hogy lehet úgy szerelmet találni, felnőni, sportolni, hogy a betegségnek
2: felmerül a kérdés egy palliatív, illetve hospice ellátásnál, hogy ez hol történik.
8: Ezt kevesen szokták így átgondolni, de gondoljuk egy pillanatra, akkor majdunk a konkrét például, bemegyünk a Tűzoltó utcába, ott folyik az aktív onkológia kezelés, és akkor el kell mennem a családok mellett, akivel még tegnap együtt kezelték a gyerekemet, de most például az én gyerekem már nem fog meggyógyulni. Ez egy olyan trauma, mind a gyermek a szülő számára is, ami folyamatosan emlékezteti őket a kudarcra. Éppen ezért abba az intézmény, de egy dedikált ambulancián, egy külön ambulancián foglalkozunk a palliatív ellátásban van gyerekekkel, külön onkopszichológus foglalkozik velük, hiszen nekik más a problémájuk. A hospice ellátásban van gyerekeknek meg egész más a fókusz, hiszen az első csoportnál, az aktív kezelteknél tényleg egy közös cél van, meggyógyulni. Hosszú a folyamat, nem biztos, hogy minden hallgató tudja, másfél-két év az aktív gyógyítási folyamat, és az aktív gyógyítási folyamat végután 5 évvel fogjuk kimondani, hogy meggyógyult a gyerek. Ez talán meglepő lesz, ma Magyarországon 10-ből 9 gyerek meggyógyul, egész pontosan a statisztikai szám 80,2%-ot jelent, ami elképzelhetetlen magas szám. Ha egy időskori tüdőgyulladás szövődményre gondolunk, ott nagyobb eséllyel vesztjük el a beteget, egy időskori beteget, mint ma, hogy meg tudjunk gyógyítani egy leukémiás gyermeket. Ez óriási. Ez körülbelül 50 év aktív munkának köszönhetően, két generáció, orvos generáció a munkának köszönhetően, ma nagyon nagy eséllyel, aki bejön a Tűzoltó utcába, a gyermeket gyógyultan megy haza. Ez egy óriási fejlődés.
2: A mai felfedező ezzel véget ért. Az adás elkészítésében Bicsák Eszter felelős szerkesztő segített. Köszönöm a figyelmet, Veres Ágnest hallották. Műsorunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, mindjárt kezdődik a krónika.
9: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: 15 óra, jó napot kívánunk a mikrofonnál, Szlotta Judit és Néver Igor, főbb híreink először röviden.
11: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
10: Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások az uniós források felszabadításáról.
11: Délután helyenként zápor, zivatar lehet.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
11: A kormányfő elmondta, Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatására hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
12: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy a utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
10: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
11: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
10: Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség.
11: A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésre és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is.
10: Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról.
11: Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ez a pénz jár Magyarországnak.
10: Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásai az ukrán energetikai rendszer, az ukránoké az orosz olajipar termelési kapacitását vetették vissza. Újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves beregszáci férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. Részletek Iváncsik Attilától.
13: 2%-kal csökkent az ukrán energetikai teljesítmény az ágazatot érő éjszakai orosz légicsapások után. Az állami energiaszolgáltató vállalat közleménye szerint keleten Donyeck és Harkív, délen pedig Zaporizsa megyében a harcok közelsége miatt a szakemberek nem tudják elvégezni a helyreállítási munkálatokat sem. Az országos áramhiány miatt a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a kora esti órákban takarékoskodjanak az energiával. Az ukrán hadsereg az oroszországi Jaroszláv városa melletti üzemanyagfeldolgozó és olajátemelő üzemet támadta levegőből harci drónokkal. Az ukrán ellentámadások által okozott károkat értékelve Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, egy hónap alatt 10%-kal csökkent az orosz olajfinomító kapacitása. Közben újabb beregszászi katona esett el a háborúban. A város polgármesterének gyászjelentése szerint a 31 éves fiatalember a páncéltörő szakasznál szolgált és harc közben esett el. A Védelmi Minisztérium az elmúlt időszakban egyre több olyan katona halál hírét közli, akiket hónapokon, de sok esetben éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván.
9: Krónika a Kossuth Rádióban.
10: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
11: Lincmayer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
14: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz. A törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
10: Ismét 1000 gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet ügyvezető igazgatója elmondta, céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül.
11: Gáncs Kristóf hozzátette, táborainkban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak. Emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott egy áruházlánc, ahol 300 forintos adománykuponok megvásárlásával lehet adakozni.
15: Ha eljön egy gyerek mondjuk egy bentlakásos táborba, akkor sok esetben a fürdőruhától kezdve az összes játékig, valamikor még ruháig is, a napi ötszöri étkezés, az odautazás, a visszautazás, az ottani programok teljes költsége az a segélyszervezet terén, hiszen nem úgy érkeznek ezek a gyerekek, hogy a családjuk rengeteg zseppénz bízott volna rájuk, vagy kifizette volna az extra programokat. Tehát emiatt nagyon fontosak akár a nagyobb összegű adományok, és nagyon fontos az, hogy sok adománykupon a Tesco-ban és sok 1353-as hívás jusson célba a következő időszakban.
10: A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztet a bőrdaganat megelőzésével foglalkozó európai szervezet, az Euromelanoma.
11: A kampányhoz idén is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat, amelynek elnöke a közmédiában elmondta, céljuk a lakosság felvilágosítása és az interneten terjedő tévhitek eloszlatása. Holló Péter beszélt a közösségi médiás kihívások, például a naptetoválás veszélyéről is. Hangsúlyozta, havonta egyszeri, rendszeres önvizsgálatra szeretnék ösztönözni az embereket. Hozzátette, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvosnak.
16: A melanóma is lehet színtelen, és akkor ugye még vannak a hámeredetű daganatok, amik meg mindig színtelenek. Tehát gyakorlatilag, ha egy olyan korábban nem létező elváltozás jelenik meg, akkor azt is meg kell mutatni bőrgyógyásznak. Nagyon fontos ugye, hogyha valakinek van sok anyajegye, és úgy általában egy emberen egyébként nagyon sok hasonló anyajegy van. Ha azok közül egy kilóg, ugye ezt hívjuk a rút kiskacsa, ami kilóg a többi közül, akkor az is tűnjön föl, és azt is mutassák meg.
10: Magyar Bencés trilógia címmel előadás sorozat kezdődött Rómában a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében.
11: A program sorozatban a Rómában szolgáló magyar bencés tudósok tartanak előadásokat teológiai és kulturális témákban. A nyitó programot Zátonyi Maura bencés nővér tartotta Vingeni Szent Hildegárd munkásságáról. A következő hetekben Fehérvári Jákó őrs professzor, a Szent Anselm pápai egyetem rektora és Simon Tamás László biblikus teológus is előadást tart majd.
17: Időjárás jelentés.
11: Napos az idő az országban. Csak néhol van kevés fátyol és gomoly felhő az égen. Délután helyenként zápor, zivatar fordulhat elő. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária, Farkas Szilvia és Lajer Rita nevében is köszöni a figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
18: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
19: Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel aszbesztszennyezést? Miért most derül ki, és ki okolható a környezetszennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadása a jegyellenőröket a vonaton?
18: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
20: Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
21: Hívjuk bátran a lelket!
17: adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a teremtő Istennel, itt találkozhasson.
21: A közösségépítés, a belső lelki erő és az elhivatottság Pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
22: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
23: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Agentic AI, amikor a mesterséges intelligencia már nem csak válaszol, hanem önállóan dolgozik és döntéseket is hoz.
24: Bejutottunk egy olyan rendszerhez, aminek viszont már szinte ilyen emberi működése van, tehát egy problémát tudsz neki definiálni, ő ezt megpróbálja lebontani akár részfeladatokra, egy tervet előkészít, hogyha vannak szükséges információk, amik még nem tud, akkor ezt észreveszi, megkérdezi. Tehát, hogy iterálni is tudtok a terven.
23: Amikor a növekedés visszaüt, a túl gyors cégbővülés akár a profitot is veszélyeztetheti.
25: Az, hogyha egy cég kifogy a készpénzből, az vezető halálok a cégeknél. Hiába vár be ő számlákat, ha most nem tud fizetni, akkor bizony könnyen csődbe megy. Tehát nagyon javaslom, hogy bizonyos mérőszámokat hétről hétre ellenőrizzenek a cégvezetők.
23: Horgolás, mint én idő, alkotás, kikapcsolódás és közösségi élmény fonalból.
26: Ugye bejött a horgolásnál egy ilyen japán vonalról, az az amigurumi japán elnevezéssel, a figurák, a játékfigurák, vagy egy idő után már nem is annyira a játék, hanem ezek a kis szobrok.
22: Trendidők.
23: A mesterséges intelligencia fejlődésének új szintjét jelentik az úgynevezett agentic AI rendszerek, amelyek már nem csak válaszokat adnak, vagy szöveget generálnak, hanem önállóan terveznek, döntéseket hoznak, és összetett feladatokat is végrehajtanak. Ezek a technológiák ma már a szoftverfejlesztéstől kezdve a HR-en és az elemzéseken át számos területen jelen vannak, és egyre inkább digitális munkatársként működnek együtt az emberekkel. Győri Lívia erről Kondákor Andrással, az autóipari technológiai fejlesztésekkel foglalkozó Aumovio szoftverfejlesztő mérnökével beszélgetett.
27: Mi az az agentic AI? Miben más ez, mint a klasszikus AI, vagy mondjuk egy chat alapú eszköz?
24: Szóval az agentic AI az lényegében egy keretrendszer, aminek a lelke legbelül, az egyébként ez a talán ilyen klasszikus AI-nak hívunk, én ezt úgy nevezném, mint LLM, vagy Large Language Model, kvázi ennek annyi a szerepe, hogy szöveget generál, és ez fejlődött el egy olyan szintre, hogy először kódot generált, aztán megtanult, vagy lehetővé tették neki, hogy tudjon túlokat használni, kiegészítették különféle funkciókkal, és eljutottunk egy olyan rendszerhez, aminek viszont már szinte ilyen emberi működése van, tehát egy problémát tudsz neki definiálni, ő ezt megpróbálja lebontani akár részfeladatokra, egy tervet előkészít, hogyha vannak szükséges információk, amik még nem tud, akkor ezt észreveszi, megkérdezi. Tehát, hogy iterálni is tudtok a terven, és hogyha elkészül a terv, akkor pedig elindul a megvalósítás útján. Ennek is több lépése lehet, mert egyrészt meg kell generál egy kódot. Egyébként az agentic AI nem feltétlen kódot generál, ugye én most ebből az oldalról beszélek róla, de mondjuk utána a kód legenerálódott, készít rá egy tesztet. Ha a teszt nem működik, elbukik, akkor azt megnézi. Akkor arra készít megint egy tervet, hogy az hogyan oldja meg. És egy ilyen iteratív módon lényegében szoftverfejleszt, mint egy igazi szoftverfejlesztő mérnök. És ezt kell a szoftverfejlesztőnek lényegében befolyásolni.
27: Milyen területeken lehet ezt alkalmazni? Ugye mi most itt a szoftverfejlesztésről, kódolásról beszélünk, de ez milyen szakterületeken lehet még alkalmazni?
24: Röviden talán azt tudnám mondani, hogy mindenhol, ha csak magát a szöveggenerálást nézzük, ugye ennek az ilyen egyszerű verzióit, vagy kevésbé képességes verziói, már a chat alapú botok, azok elég hamar elterjedtek, ugye különféle cégeknél is, kvázi kiváltották a telefonos segítséget. A következő lépései, az nyilván a kódoláson kívül minden olyan terület, ahol mondjuk szoftveres úton lehet interaktálni. Talán ezt mondanám. Ez lehet egy kimutatás, lehet valami pénzügyi analitika, akár a HR oldalon rendszerezni jelölteket, kinyerni az információt, hogy ki lehet releváns jelölt, toplistát állítani, és akkor lerövidíteni ezeket a munkafolyamatokat, amiket korábban emberek csináltak.
27: Mennyire lehet különben hinni ezeknek az AI alapú vagy mesterséges intelligencia alapú rendszereknek, mennyire hibáznak?
24: Ez nyilván felhasználástól oldaltól függ. Jelen pillanatban, mondjuk szoftverfejlesztés oldalon, én azt mondanám, hogy ez nagyon sokat számít azon is, hogy ki hogyan használja őket, tehát érteni kell, hogy mi a mögöttes intuíció. Másrészt viszont nem menekülünk meg attól, hogy valahogyan kontrolláljuk őket. Aztán a kevésbé bátorítanám, hogy ellenőrizzük a kódot, amit néz, inkább más irányból megközelítve, hogy tesztelni, quality gate-eket, quality managementet alkalmazni. De sok helyen már azt is látni, hogy egy AI ellenőrzi az AI által készített megoldást, és a kettő együtt jobb eredményt ad, mint mondjuk maga az AI.
27: Hogy látja, hogy ez inkább egy erősebb eszköz, vagy mondjuk nevezhetjük akár egy digitális kollégának?
24: Én azt mondom, hogy abszolút a jelenlegi verzió az már egy digitális kolléga.
22: Trendidők.
23: Ahogy a technológia egyre gyorsabban alakítja át a vállalatok működését, úgy válik egyre fontosabbá az is, hogy a cégek képesek legyenek fenntartható módon fejlődni. Sok vállalkozás számára a növekedés jelenti a sikert, a gyors bővülés azonban könnyen a visszájára fordulhat. Előfordulhat, hogy miközben nő a bevétel és bővül a csapat, a költségek még gyorsabban emelkednek, a működés pedig egyre nehezebben látható át. A témáról Kovács Nagy Áron beszélgetett Berta Gyöngyivel, hatékonyság és projektmenedzsment szakértővel, a sikeres projektek alapítójával.
0: Ön szerint miért fordulhat elő gyakran, hogy egy cég növekedésének a következtében a profitjuk mégis csökken?
25: Ha pusztán az árbevételt nézzük, akkor könnyen előfordulhat, hogy az árbevételünk

0: terepkörök. De míg egy ház átépítése igen költséges és véső kell hozzá, addig a céget azt sokkal könnyebben át tudjuk építeni. Át kell tekintenünk a folyamatainkat, a működéseinket, kialakítani a szerepköröket, és akkor ez lehet az alapja egy olyan skálázódásnak, ami már nem pusztán növekedés, amikor ugyanazokkal az erőforrásokkal sokkal-sokkal több ügyfelet tudunk kiszolgálni, és sokkal több árbevételt érünk el a költség növekedése nélkül, vagy minimális növekedésével.
1: És hát egy kezdő cég vagy KKV szempontjából hogyan lehet ezt mégis jól csinálni, már magát a bővítést?
0: Hát, hogyha kialakítjuk a rendszereinket, és ismerjük a működésünket, lépésről lépésre leírjuk a folyamatainkat és a szerepköröket, akkor sokkal egyszerűbbé válik egy új ember felvétele. Ugye, hogyan veszünk fel egy új embert? Felvesszük, akkor betanul, igen, hosszú ideig betanul, aztán lehet, hogy nem is válik be. Hogyha ismerjük a folyamatainkat és a működésünket, akkor már úgy tudjuk felvenni, már úgy keressük azt az embert, hogy pontosan tudjuk, hogy mit fog ő csinálni, és amikor megjelenik a cégünknél az új ember, azzal, hogy a kezébe tudjuk adni, hogy ezt tanulmányozd át, ezt nézd át, és ha kérdésed van, akkor szívesen válaszolok, sokkal könnyebbé válik a betanítás, gyorsabb is lesz, és problémamentes. Így már az is, hogyha egyszerre több embert akarunk felvenni, az is sokkal kevésbé terheli meg a céget, és sokkal kevésbé költséges.
1: És alapvetően miért nehéz észrevenni időben, ha a növekedés szintje vagy mértéke már nem egészséges, és esetleg túlfutott a célon?
0: Hát szerintem ezt, aki figyeli a számait, akinek vannak mérőszámai, amiket rendszeresen néz, az nagyon gyorsan észreveszi ezt. Inkább az szokott a probléma lenni, hogy az emberek nagyon gyakran nem nézik ezeket a számokat. Ez ugye iparág függő, hogy pontosan milyen számokról beszélünk, de akár az árbevétel és a költségek növekedése, az, hogyha egy cég kifogy a készpénzből, az vezető halálok a cégeknél. Hiába vár be ő számlákat, ha most nem tud fizetni, akkor bizony könnyen csődbe megy. Tehát nagyon javaslom, hogy bizonyos mérőszámokat hétről hétre ellenőrizzenek a cégvezetők.
2: Trendidők. A felgyorsult, folyamatos alkalmazkodást igénylő hétköznapok mellett sokan keresnek olyan elfoglaltságokat, amelyek megnyugtatnak és még sikerélményt is nyújtanak. Ilyen a horgolás új divatja is, amely sokak számára nem csak hobbi, hanem közösségi élmény és kreatív önkifejezés is. Paulon Viktória horgolóklub vezetővel Major Eszter Anna beszélgetett.
3: Sokan meglepődnek azon, hogy ma már szinte bármit lehet horgolni, hol vannak, hogyha egyáltalán vannak ennek határai.
4: Nincsenek. Ehhez már kell egy kreatív gondolkodás, hogyha valami olyasmit szeretnék készíteni, amit még nem láttam horgolva, akkor ott el kell rugaszkodjon az agy, és ki kell találja ennek a módját, de amit el lehet bármilyen textilből képzelni, azt el lehet horgolásban képzelni.
3: Mondd pár példát, mi minden ez? Ruhanemű, sálak, takarók, táskák.
4: Egyrészt ugye a ruhanemű, az jut eszünk be először, de horgolás kapcsán lehet, hogy a ruhanemű előtt eszünk be jut a lakás díszítés, tehát a díszítő funkciójú tárgyak, mint a terítő, függöny, takarók, fali képek, és ugye bejött a horgolásnál egy ilyen japán vonalról, az az amigurumi japán elnevezéssel, a figurák, a játékfigurák, vagy egy idő után már nem is annyira a játék, hanem ezek a kis szobrok. Tehát a valamit megjelenítő, valamilyen kedves figurát, kedves állatot, hőst megjelenítő figurák, aminek már nem játékfunkciója van, tehát felnőttek elkészítik és kiteszik a szobába, mert nekik az fontos. A horgolásnak még az a nagyon nagy trükkje, hogy tényleg télre-nyárra készíthető, mert ugye a horgolásnál ez a csipkeholmi, ez a vékony szálú, lukacsos, áttört mintás csipkeholmi, az nagyon adja magát, a horgolás erre lett igazán kitalálva. Tehát ezek a nyári holmik, és ugye hát a téli holmi, tehát hogy ezek a különböző rétegek, a vékony rétegre egy vastagabb, szóval van olyan horgolóklub tag, aki készít magának egy vékony gyapjú felsőt, arra fölvesz egy kardigánt, és már van egy horgolt kabátja is.
3: Hogyha az ember horgol, akkor megmarad ebből fonal, megmarad abból fonal, hogyha kreatív vagyok, szeretem a színeket, akkor ezeket nyilván össze tudom párosítani, és már is költséghatékonyabb. Például hogyan hat ez a gyorsfogyasztás kultúrájára? Ebben hol vannak azok a tárgyak, amelyeket mi készítünk saját magunknak? Miért fontosabbak ezek és miért időtállóbbak?
4: Hát azért időtállóbbak, mert másképp becsüljük meg. Nyilván tartós is. Az a nagyszerű benne, hogy egy horgolt holmi, hogyha az jó fonalból van, tehát annak megfelelő fonalból, akkor az nagyon sok évig tart. Szinte örökké tart. Az egy életet végig kísérhet, így aztán összegyűlik. Az ember talál magának egy jó fazont, az ő alkatához illőt, megtalálja a színeit, ami neki jól esik, akkor ez nem fog kimenni a divatból.
3: Hát meg a divat a stílusok esetben. Még picit emlékezzünk meg a tartókról, kosárkákról, táskákról, ugye az ember hirtelen első körben nem is gondolná, de hát abszolút ott vannak velünk, és szintén horgolhatóak.
4: Igen, abszolút konyhába, fürdőszobába, szobába, tehát hogy ezek a tárolók.

0: Ezek tényleg, tehát egyszerűen rendezetté teszi az amúgy túl zsófolt lakásunkat. Négyzet alakba, kör alakba, tehát a lakáshoz passzoló formába lehet készíteni. Egyébként én azt gondolom, hogy tényleg olcsóbb is meghorgolni.
1: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
2: Műanyagot pusztító baktérium. Kínai kutatók egy olyan baktériumtörzset azonosítottak, amely poliészter alapú műanyagok, köztük egyes csomagolásban használt anyagok lebontására képes. A mikroorganizmus speciális enzimei a hosszú polimer láncokat kisebb molekulákra hasítják, így a műanyag fokozatosan lebomlik. A kutatók szerint a módszer a mikroműanyagok kezelésében és az újrahasznosításban is szerepet kaphat. Infrahanggal oltanának tüzet. Amerikai kutatók olyan technológián dolgoznak, amely infrahang segítségével képes elfojtani a lángokat víz vagy vegyszerek használata nélkül. A módszer lényege, hogy alacsony frekvenciájú hanghullámokkal bontják meg az égéshez szükséges oxigénáramlást. A fejlesztés még kísérleti fázisban van, de hosszú távon új irányt adhat a tűzoltásnak. Emmi térképezi fel az óceáni áramlatokat. Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligencián alapuló rendszert fejlesztettek, amely műholdas hőképekből képes nagy részletességgel feltérképezni az óceáni áramlatokat. A neurális hálózat a felszíni hőmérséklet változásait figyeli, a golfáramlat térségében a hagyományos módszereknél részletesebb adatokkal szolgál. A megoldás segítheti az időjárás előrejelzést, az éghajlatkutatást és akár az olajszennyezések kezelését is.
1: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Honnan ered a Bluetooth technológia elnevezése, vagy a Lindbergh operáció neve? Milyen névátvitel van ezek mögött, és milyen további példák vannak erre a típusra? Mai műsorunkban erről beszélgetünk Forgács Tamás nyelvésszel, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárával. A riporter Takács Tibor.
1: Többféle névátvitelről beszéltünk már egy korábbi műsorban, de az oksági alapú névátvitelekről még nem.
2: Igen, ugye beszéltünk a hasonlósági alapú névátvitelekről, mint mondjuk, hogy az üveg nyaka, vagy a talpa, vagy a korsó füle, és némelyik érintkezésen alapuló névátvitelről is, például hogy vannak térbeli érintkezésen alapulók, hogy mondjuk összecsődült a hírre az egész falu, ott ugye a falu az a falu lakói helyett áll, vagy nagyon érdekesek ugye a részegész átvitelek, például, hogy a kályha neve az valaha csak a kachel szóból jön, ami kályha csempét jelentett, tehát egy darabját az egész kályhának, amiből építették a cserépkályát, és abból lett az egész kályha neve. Beszéltünk még anyagi érintkezésen alapulókról, hogy nem tudom, 3 aranyat nyertünk az olimpián, és talán a legérdekesebbek az oksági viszonyokon alapuló érintkezések.
1: Nézzünk akkor erre példát.
2: Például ilyen a forró szónak a jelentés változása. A forró ugyanis eredetileg csak azt jelenti, hogy forró, tehát egy errel, ez a forog igetővel, for, és az ó az olyan igenévképző rajta, mint mondjuk az író, ugye ír, író, for, forró, azaz forgó, és az r csak egy úgynevezett hangzóközi nyúlásnak az eredménye, de ez belőle forró. Tehát a szó eredetileg csak azt jelenti, hogy forgó, mert hogy a víz, mikor for, akkor ugye buborékolni kezd, tehát örvénylik belül, ugye összeütköznek a molekulák, és olyan, mint egy forgó mozgást látnánk magunk előtt. Így alakult ki, hogy forró víz, azaz forgó víz, de mivel a forgó víz az egyben nagyon meleg is, kialakult a szónak a nagyon meleg, tűzforró jelentése.
1: Milyen egyéb példákat lehet még említeni?
2: Kedvenc ilyen példám az a Bluetooth elnevezés. A Bluetooth egy angol kifejezés, azt jelenti, hogy kék fog. De nem értjük, hogy mi köze a kék fognak ehhez az adatátviteli technológiához. De az egész elnevezés onnan jön, hogy volt egy kékfogú Harald nevű dán király, Harald Blátánnak, ugye angolosan Harald Bluetoothnak hívták. 935 és 940 között volt Dánia és Norvégia uralkodója, és arról volt nevezett, hogy egyesítette a lázongó, egymás ellen hadakozó dán, norvég és svéd törzseket, tehát összekapcsolt őket egy törzszövetségbe. És ezért aztán a Bluetooth technológiának a skandináv kitalálói az ő tiszteletére így nevezték el ezt a technológiát. Ugye a Bluetoothnak az a kicsit furcsa jele, ugye ilyen kék alapon, ilyen fehér rúnák, ilyen skandináv betűk, ugye az egyik az a H, tehát egy ilyen X-szerű jel, és benne egy ilyen csúcsos B betűféle, ez a kettő van egymásra csúsztatva, tehát ez a jel maga a H és a B-nek a jele Harald Blátandra, azaz kékfogú Haraldra való utalással.
1: Van-e még esetleg másik ilyen példa is?
2: Igen, ezt nemrégiben hallottam egy orvosi témájú előadáson, nagyon megtetszett, az is egy ilyen. Az orvos tudományban ismernek egy olyan fogalmat, hogy Lindbergh műtét. Lindbergh műtétnek az a lényege, az elsőt, azt nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt végezték el, és ez úgy működött, hogy az operatőr orvos New Yorkban ült egy komputer előtt, és én Joyce stikokkal kezelte az ő műtőeszközeit, amelyek azonban Strasbourgban, tehát Európában, Strasbourgban egy kórházban működtettek különböző karokat, amivel megoperált egy beteget, tehát úgy, hogy nem kellett átrepülni Európába, internetes kapcsolaton keresztül meg tudta csinálni ezt a műtétet, ezt hívják Lindbergh műtétnek, és nyilván azért, mert Charles Lindbergh volt az első, aki egymaga átrepülte ugye az Atlanti óceánt, és itt is az Atlanti óceánon átívelő internetes kapcsolat tette lehetővé ezt a műtétet, ez nagyon megtetszett ez az elnevezés.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A BYD a Szegeden létesítendő gyárépítése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnali megoldást kellett keresni. Az egész kontinensre kiterjedő vészhelyzetet hirdetett ki az Afrikai Járványügyi Központ a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő Ebola járvány miatt. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása, megerősítése. A Kongói Egészségügyi Minisztérium ma 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott Európai Érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kapta. Holnap túlnyomóan napos idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar fordulhat elő. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
4: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Vendégünk Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója. A Ser nevelőtől a sörgyárig, a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát ma Süveges Gergő szerkesztette. Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója a stúdióban. Jó napot kívánok!
6: Szép jó napot kívánok!
5: Legújabb bemutatójuk a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkció a Mirázs. A kazanyi cirkuszművészekkel már korábban is együttműködtek bizonyos produkciók kapcsán, de úgy tudom, hogy ez az első teljes estét betöltő közös produkciójuk. Mi volt az apropója, hogy még szorosabbra fűzzék a kapcsolatot velük?
6: A Fővárosi Nagy Cirkusz Európa vezető intézménye. A világ nagy cirkuszai, vezető artisták keresik a kegyét a Fővárosi Nagy Cirkusznak, hogy itt felléphessenek. Ez egy nagyon komoly rangot jelent a világban itt megjelenni. Európa kapuja Magyarország a cirkuszművészet számára. Én naponta kap a megkereséseket, naponta bombáznak engem különböző ajánlatokkal jeles cirkuszok, és így kaptam a hírt a kazanyi bemutatóról már akközben, miközben készült a produkció. Küldték a jelmezterveket, küldték a táncos jeleneteket, és ajánlották, hogy Péter, ez majd egy olyan produkció lesz, amelyik a budapesti közönség számára izgalmas lehet.
5: Picit mutassuk be őket. Ez a Tatárföldi Cirkuszművészeti Központ milyen helyet foglal el a cirkuszművészetben?
6: Hát azért ezek világszámok. Ez egy nagyon komoly cirkusz, nagyon komoly anyagi lehetőségekkel, gigantikus pénzzel, egy magyarországnyi és egy Budapest fővárosnyi várost és országot képzeljünk el, ahol nagyon komolyan veszik a cirkuszművészetet, ahol nagyon sokan járnak cirkuszban, és ahol nagy kegynek és nagy kiemeltségnek számít, ha egy operaénekes, ha egy zenész, ha egy énekes egy produkcióba felléphet, és ennek a Mirás című produkciónak a jelmezvilága, ennek a díszletvilága olyan gazdag, olyan, hagyj meséljek el egy történetet a hallgatóknak, a tárgyalások során ezt csak elém raktak egy papírt, hogy $1,5 millió értékű jelmezről írjak alá biztosítási kötelezettséget, hogy majd 6 hónap múlva ezek a jelmezek ugyanígy fognak visszamenni az ő országukba, és először azt hittem elírták a számot, mert soha életemben a Fővárosi Nagycirkuszban $1,5 millió értékű jelmezre nem gondolkodtunk, és amikor tételesen átnéztem ezeket a jelmezeket, és maszkokat, és fejfedőket, és díszeket, akkor láttam, hogy valóban, tehát egy rendkívül gazdag kiállítású produkcióról van szó.
7: És nem túl nagy kockázat ez?
6: Hát rögtön átalakítottuk a Fővárosi Nagycirkusznak a jelmeztárát, hozzáépítettünk plusz még egy kis fülkét, és meg kellett szervezni, hogy ezeknek a maszkoknak, ezeknek a fejfedőknek a tárolása, az hogy fog alakulni. Fel kellett vennünk 2 plusz embert, aki öltöztet és segíti az artistákat, tehát hogy erre a produkciónak a kivitelezéséhez, ennek a működtetéséhez a Fővárosi Nagycirkusznak bizony jelentős változtatásokat és lépéseket kellett tenni.
7: Azt mondta, hogy ők voltak a kezdeményezők, akkor ezek szerint ők állították össze az teljes műsort is, vagy a Fővárosi Nagy Cirkusz még hozzátette a sajátját?
6: Itt adaptációról van szó, hiszen az a produkció, amely ott kint Kazányba egybe ment, az úgy, ahogy van, nem tud megjelenni a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Mondjuk izgalmas példát, majmok nem jelennek meg a Fővárosi Nagy Cirkusz színpadán, medvéket nem engedünk behozni, mert az európai állatvédelmi gondolkodásmódunk az más, mint a Kelet-Európában vagy a Közép-Ázsiában lévő gondolkodásmód az állatokkal való együttműködésről.
7: Ezután meg pláne nem fognak, ugye? Az új kormány döntése értelmében nem is lehetne.
6: Úgy tűnik, hogy az új kormány nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és megerősíti azt, amit már egyébként a magyar állatvédők és a magyar cirkuszművészek régen megvalósítottak. Már kiszorultak azok az állatszámok a cirkuszból, amely valamilyen módon nem az állat-ember harmóniáját mutatták. Szóval egy csomó olyan számot ott kellett hagyni, nem kellett elhozni, nem tudtunk elhozni, ezeket pótolni kellett más műsorszámokkal. A saját balettünk, a saját zenekarunk vette át ennek a produkciónak a zenei, illetve a táncművészeti részét. Tehát sok munka volt ezzel, mire ez aztán megjelent a Fővárosi Nagy Cirkusz manézsában. Egy példát például hagy emeljek ki, egy gyönyörű példát. Magyar artista mindig van a magyar műsorszámunkban. Hanusz István, egy fiatal zsonglőrt kértünk föl, hogy dolgozzon ebbe a produkcióba, de nem akár, hogy egy orosz és egy ukrán artista művészel együtt. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 3 zsonglőr, egy orosz, egy ukrán és egy magyar egymás vállát tartva, egymás segítve van jelen a manésba, üzenve ebben a világnak, amit mi gondolunk cirkuszművészek a 13 méteres körön belül bőrszínre, vallásra, országból való hovatartozásra függetlenül tiszteljük egymást, és egymás mellett vagyunk. A béke szigete a 13 méteres porond.
7: Na de hogy milyen előadás a Mirázs, arról is beszéljünk. A magyar és közép-ázsiai őstörténetet idézi fel, mondák, legendák alapján készült.
6: A dramaturgunkkal és azokkal az alkotótársakkal, akikkel a Fővárosi Nagy Cirkuszban együtt dolgozunk már 12 éve, alaposan elemeztük az egyes országoknak a mondavilágát, és arra jöttünk rá, hogy nagyon komoly hasonlóságok vannak az egyes népeknek a mondai elemeibe, a jó, a gonosz, a boszorkánya, az intrika, a szerelem szinte mindenhol hasonló módon jelenik meg. Itt találtunk egy csomó olyan párhuzamot, amely a közép-ázsiai mondavilágban megjelenik, és a magyar mondavilággal, a magyar mesevilággal is valamilyen módon párhuzamba hozható, de talán a legfontosabb általában a meséknek a szükségessége. Arra hívjuk föl a figyelmét a nézőinknek, hogy kapcsolják ki a telefont, kapcsolják ki a televíziót este, és vegyenek elő egy könyvet, és meséljenek a gyerekeiknek, fontosak ezek a mesefigurák, vagy fejből meséljenek a szó, a kimondott szónak a hatása lefekvés előtt, az milyen fontos a gyerekeinknek, és ezek a mesefigurák most itt megjelennek, ezek a mondavilág elemek itt most megjelennek, lesz miről mesélni este otthon anyának, a gyerek felé, hogyha megnézték ezt a produkciót.
7: Azt olvasom, hogy Arany János Tege a csodaszarvasról című elbeszélő költeménye az egyik vázza a műsornak.
6: Ahogy a Rege a csodaszarvasból elemeit is föl elevenítjük és megjelennek, úgy hasonló módon a közép-ázsiai mondákból is megjelennek figurák, de ezek a figurák nagyon hasonlóak egymáshoz, szinte elkülöníthetetlenek, hogy most ez egy magyar mondából vagy egy közép-ázsiai mondából született meg, de például a fehér ló fia történetből képzeljünk el egy álomszép fehér lovat, aki megjelenik a manésbe, de mielőtt megjelenne, előtte a tántosok behoznak egy gyönyörű repülő báblovat. És ahogy ez a repülő bábló találkozik a fehér paripával, az valami olyan csoda a próba folyamatok során, amikor ezzel a rendkívül okos lóval megismertettük a mi báblovunkat, és találkoztak először, és megmutattuk neki, hogy ettől nem félni kell, ez barát, és a táncosok, amikor körbe táncolták ezt a lovat, ez olyan érdekes pillanatok, fölraktuk az internetre, egyébként érdemes a cirkuszrajongóknak utána nézni és megnézni ezt az előkészületi pillanatot.
7: Lesznek azért klasszikus cirkuszi műsorszámok, nyilván akrobatika, lovasszámok, légtornászok, kik még?
6: Hát a cirkuszművészet, a klasszikus cirkuszművészetnek az fő eleme az a cirkuszi attrakció. Akkor, amikor az előbb a három artistáról beszéltem, ők zsonglőrök. Zsonglőrök, akik labdával dobnak, 7 labdát dobnak fel a levegőbe, párhuzamosan, egyszerre hárman csinálják ugyanazt, amit különben egy artistától szoktuk meg, majd fölhúzzuk a levegőbe egy plexi platformon az egyik artistát, és ott is megcsinálja ugyanezt a trükköt. De látható lovas akrobata szám, látható levegő akrobata szám, látható rolla-bolla az egyensúlyozó szám, ahol egy magas asztal tetején az artista művész 8 lépcsőből álló, ide-oda billegő, egyensúlyozó lapokon hajtja végre a mutatványát. De soha ne felejtsük el, hogy míg az internetről, míg a laptopunkon, míg a telefonunkon a virtuális valóság jelenik meg, itt a való valóság jelenik meg, itt minden, amit látunk, az emberi kitartással, az emberi egymásra figyeléssel megvalósul csoda. Itt nem lehet egy gomnyomással új életet kérni, itt valóban fölteszi az életét rizikóra az artista akkor, amikor elugrik az egyik oldalon, és pontosan tudja, hogy őt a másik oldalon el fogják kapni.
7: Fekete Péter a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója volt a vendégünk, a Mirás című produkcióról beszélgettünk, köszönjük, hogy eljött.
6: Én köszönöm a meghívást, várjuk Önöket a cirkuszban.

0: A történelmi kitekintés mellett a magyar sörkultúrát is bemutatja az Zalaegerszegi Göcsei Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Dréher Sör Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös tárlata átfogó képet ad a sör népszerűségéről, a hozzákapcsolódó kulturális szokásokról. Varga Tünde a kiállítás egyik kurátorával, Belle Varga Orsolyával, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgató helyettesével beszélgetett.
1: Megtudhat mindent a látogató a sörről, ha ezt megnézi?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. A kurátorok igazából igyekeztek nagyon nagy merítést mutatni mind a történeti háttérről, tehát a sörnek a kialakulásáról, a főzési technikákról, mind pedig a kultúrtörténeti vonatkozásokról.
1: Kiállítás elején a sörfőzés történetéről tudunk meg részleteket, ismétli a történelme magát, mert manapság is divat otthon sört főzni. De tulajdonképpen hogy kezdődött?
2: Már az ókori Mezopotámiára vagy Egyiptomban is talált olyan edénymaradványokat, aminek az elemzése arra utalt, hogy ebben valamilyen sörhöz hasonló ital lehetett. Nyilván pontosan, mivel leírások nincsenek, nem tudjuk, de valószínűleg, mivel nem volt annyira jó minőségű a víz, hogy könnyen iható legyen, ezért folyamodtak mindenféle erjesztési járásokhoz, amivel ihatóvá tettek mindenféle italokat, de valóban a mai is ismert sör az a kolostorokban, a középkorban terjed el, azából ott fejlesztik tökére ezeket a recepteket. Nyilván ez manapság szintén kuriózumnak számít, és a nagyon színvonalas, nagyon jó minőségű söröket készítenek manapság is a kolostorokban.
1: Hamar elterjedt a sör? És milyen társadalmi rétegben?
2: Egy ilyen hullámzó mozgást mutat igazából, mert hogy a borral azért nagyon nagy versenyben volt a sör. Ugye alapvetően a Kárpát-medencének az egész hőmérséklete és a természeti adottságai az a bornak nagyon-nagyon kedveznek, de azért az adatok azt mutatják, hogy a sör is folyamatosan ott volt mellette, hol helyet cseréltek, és a sör került előtérbe, hol a bor vette vissza az irányítást ezen a területen, ami végérvényesen megszilárdítja a sörnek az útját, vagy a népszerűségét, az a filoxéria járvány, ami megtizedelte tulajdonképpen a szülőültetvényeket. Ezáltal a bornak az ára egyrészt megugrott, a minősége pedig romlott, nagyon elterjedté vált a sör is. Az, hogy milyen társadalmi osztályok fogyasztották, az is nagyon változó. Ugye tudjuk Gambrinus királyt, akit a sör királyaként is számon tartunk, ugye ez egy magas társadalmi osztályra utal, de ugyanúgy látunk kocsmai jeleneteket a korabeli ábrázolásokon, ahol szintén fogyasztottak sört. Tehát, hogy ez is egy valójában eléggé változó tendencián mutat.
1: Nálunk mikor van a sör aranykora? Ha lehet ilyet mondani?
2: A századfordulón, 19.-20. századfordulóján ott nagyot változik a történet, mert ott már igazából beszélhetünk az iparosodott sörtermelésről, ami ugye azt is lehetővé tette, hogy nagy mennyiségben változatlan minőségű italt állítsanak elő, és ez nyilván hozzátett ahhoz, hogy szélesebb körben elterjedjen, valamint a reklámozásnak, a reklámnak a történetével is összefügg ez egy kicsit, mert hogy például pont a kőbányai sörgyár nagyon nagy hangsúlyt fektetett a reklámra, ezeknek a színvonalas kivitelére. Rendesen látványosságnak számított az időszakban az a lovaskocsik, amelyek ugye a sörös hordókkal járták Budapestet, és a különböző vendéglátóhelyekre eljuttatták ezt az italt. Egy-két vendéglátóhelyről, például a Mátyás pincéről is tudjuk, hogy exkluzív szerződéseket kötöttek külföldi sörgyárakkal, amit csak náluk lehetett beszerezni. Nyilván minden, ami limitált, minden, amiből kevés van, az különleges, az már egy nagyon vágyott dolog.
1: Az a földrajzi adottságtól függ, hogy mondjuk egy Németországban a sör mennyire nemzeti ital lett, és Magyarországon nem?
2: Nem teljesen van összefüggés, az biztos, hogy nagyon sok víz szükséges a sörnek az előállításához, és eznek minél tisztább formája, tehát csak simán a folyók nem elegendőek. Ehhez nyilván az eljárás folyamányaként a szükséges vizet azt lehet a folyókból használni, de alapvetően a furt kutakból vagy az ásott kutakból használt víz az, amit az előállításra vagy alapanyagként fel tudnak használni. Ez inkább egy ilyen kultúrtörténeti sajátosság.
1: Kiállításon körbesétálva mit láthatunk még pontosan? Ugye az elején mondtam, hogy a történetét ismerhetjük meg, aztán
2: a sör alapanyagait is megismerhetjük, a kádármesterséget is bemutathatjuk, mert hogy a hordóknak a lét az elválaszthatatlan részét képezi az egész sörtörténettől. Egy ilyen esettanulmány tulajdonként egy Gunszent Márton Éser nevelőház is bemutatásra kerül, ami szintén nagyon érdekes. Ez zárja le igazából a kisüzemi sörfőzéknek a világát. Utána már az iparosodás következik, ahol Kőbányának a sörbirodalma kerül bemutatásra, de ugyanúgy a soproni, a pécsi és a nagykanizsai sörgyárak is bemutatásra kerülnek. Végezetül pedig nyilván az államosított gyárakat és azokat a fogyasztási szokásokat is bemutatjuk, és egy pici kitekintést engedünk a rendszerváltás utáni tendenciákra, a kisüzemi sörfőzdékre, a kézműves sörökre.
1: Kultúrtörténeti szempontból hol helyezhetjük el a sört? Hát ugye látunk életképeket.
2: Ez is egy nagyon komplex kérdés, ez feltett szándéka volt a kurátoroknak, hogy kontextusba helyezzék sörnek a fogyasztását, hogy ez valahogy úgy kerüljön bele ezekbe az időszakokba, hogy a látogató azt is el tudja képzelni, ahogyan történt ezeknek az italoknak a fogyasztása, hogy nem csak a terített asztal, de a későbbi talpon álló is bemutatásra kerül a kiállításban. Tehát mi adalékokat hozzáadunk ehhez az egész történethez, de az a látogató feladata, hogy a saját emlékeivel és a saját benyomásaival az itt megszerzett információkat összeházasítsa, és akkor a saját maga hozzáállását és a saját maga történetét kialakítsa erről.
0: A sörkészítés és fogyasztás történetét bemutató kiállítás a Zalaegerszegi Göcsei Múzeumban látható.

0: Varázslatos élőlényekről szól, és környezetünk védelmére hívja fel a figyelmet a Szegedi Kövér Béla Bábszínház Bolyongók című előadása, amelyben ágról szakadt Tóbiás és Fajáró családja történetét ismerjük meg. Presics Tamás bábművésszel beszélgetett Beslin Anita.
1: A rendezőnknek, Somogyi Tamásnak volt a regény élménye, az ágról szakadt Tóbiás regény, és akkor jött benne az a gondolat, hogy milyen jó lenne ezt színpadra adaptálni, és akkor ő gondolkodott a dramaturgiai megoldásokon, és Veres András volt a konzulense, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Sokkal-sokkal tömörebben, mint a regényben van, hiszen ez egy nagyon nagy terjedelmű regény, és nagyon-nagyon szövevényes a cselekmény szála, úgyhogy azt hiszem, hogy sikerült egy ilyen nagyon kompakt, nagyon kerek és leegyszerűsített, de izgalmas, váltakozó, hangulatú villámjelenetekkel, mint egy jó animációs film, amit tud adni dramaturgiailag, van egy ilyen érzése az egész dolognak, tehát friss, fiatalos és közben az egésznek a koncepciója, a mondani valója, az pedig gyönyörűen világít.
2: Na hát akkor beszéljünk erről a mondani valóról.
1: Hát lényegében ez egy gyönyörű parabolája a társadalmunknak, ugye ezek a kicsi kis lények, milliméter nagyságúak, nekik a föld bolygó az a fa, ahol játszódik a történet. Ez már egy allegorikus lehetőség a mi társadalmunkra, civilizációnkra átvetítve, és ezek a gyönyörű párhuzamok nem direkt kimondva, hanem a szituációkból adódóan láthatja a közönség, hogy magunkra ismerünk ugyanazokat a hibákat, követik el, mint mi a társadalomban, és ettől függetlenül pedig van egy nagyon szép cselekmény szála, és azt hiszem, hogy a felnőttek számára is nagyon sok elgondolkodtató jelenet lesz, és olyan szituáció, amit mindannyian mi felnőttek is megéltünk gyermekeinkkel, a társadalommal, a kisebb pátriánkban. Tehát sok olyan dolog lesz, amivel a felnőtteknek is ajánljuk, a gyerekeknek pedig egy nagyon pörgős, nagyon színes és élvezetes előadás.
2: Bábtechnikai szempontból milyen módszereket alkalmaznak?
1: Lényegében hagyományos asztali bábok vannak, minimális mozgással, hiszen itt a leveleken való ugrások határozzák meg a technikáját, tehát nem annyira ízeltek ezek a végtagok, tehát nem a realizmus a lényeges dolog, hanem amit képviselnek, és ebben a világban, ahogy ők mozognak, egy picit más, mint az emberi mozgás és az emberi életritmus, és ez a fa struktúrához igazodik maga a mozgatása, a technikája, viszont az arcok, a színek és ezek a geometriai formáknak nagy jelentősége van.
2: Zeneileg?
1: Alkalmazott zene, Pilári Áron zenéje lesz végig, egy betétdal van benne, azon kívül pedig atmoszférát, hangulatot ad és erősítő drámai pillanatokat. Tehát ez kifejezetten hozzásimul a színdarabhoz, azt szolgálja, nem önálló dalok összeállítása, ez nem egy dalcsokor lesz, hanem hogy kifejezetten a színpadi szituációkat erősítő alkalmazott zene.

Skandináv kultúrával telik meg Budapest 9. kerülete május 21-én csütörtökön este a Skandináv Ház Alapítvány jóvoltából. A Skandináv kultúra éjszakáján este 7 és 11 óra között 4 helyszínen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítő az északi nyelvekből és a skandináv folklór ihlette workshopok is várják mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a skandináv országok gazdag kultúrájába, a krimiken innen és túl is.

Most érkezett a hír, hogy 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. 1961-ben született Ajkán. Tagja volt az Arvisura Színházi Társaságnak, majd 1997-től 2001-ig a Bárka Színház, később a Kréta körművésze volt. 2009-ben hozták létre a Nézőművészeti Kft-t Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval, Kovács Krisztiánnal és Gyulai Eszter dramaturggal. Ma este 9 órakor virrasztást tartanak Scherer Péter tiszteletére a budapesti B32 galériában.

0: Műsorvezető Nánási Anikó.
1: Árva fiú, egy elfelejtett dal, egyszer véget ér, azért vannak a jó barátok. Dalok, amelyeket generációk ismernek és szeretnek a mai napig. Május 21-én pedig Zene nélkül mit érek én címmel Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert lesz Szekszárdon, amelyen ezek a dalok is megszólalnak majd. Az élőzenekaros koncerten Szulák Andrea és Kocsis Dénes lép fel. Ernst Tarackközi Kinga, Szulák Andrea, Máté Péter díjas énekesnőt kérdezte.
2: A koncert nagyon érdekes, egy igazi fülhajtás két fantasztikus előadó művész előtt, Máté Péterre és Cserháti Zsuzsára fogunk emlékezni. Zsuzsához amúgy is személyes kapcsolat fűz, nagyon jó kapcsolatunk volt, együtt dolgoztunk néhány évig, mielőtt elutazott Debrecenbe dolgozni, és nagyon jó barátságot kötöttünk, sok-sok fontos gondolata van a mai napig a fejemben, amiért nagyon hálás vagyok neki, és hát természetesen olyan örökség, amit a fiatalok is nagy szeretettel vesznek elő, és dolgozzák újra és újra át. Máté Péter pedig azt hiszem, hogy egy igazi nemzeti ikon, illetve Esnagy István szövegei mindig hordoznak olyan mondani valót, amit érdemes újra gondolni és újra felhasználni. Egy nagyon tehetséges fiatal művész kollégám jön velem, úgy hívják, hogy Kocsis Dénes. Egész fiatal kora óta ismerjük egymást, amikor az Opera Színházba oda került, és azóta figyelgettem óvó szeretettel az ő pályafutását. Most már ő egy nagyon határozottan körvonalazható előadó művész, aki sikert sikerre halmoz különböző musical színpadokon, és mint önálló koncert művész is megállja a helyét. Most ebben a leosztásban úgy döntöttük, hogy Dénes fogja énekelni Péter dalait, én pedig Zsuzsa dalait, de az köztudomású, hogy nekem Máté Péterhez is van egy tisztelgő albumom, amit előszeretettel adok elő nagyon-nagyon sok helyen, és nagyon sok évtizede, de most úgy döntöttünk, hogy a fiú dalokat, a lány dalokat fogja énekelni, de azért természetesen lesznek duetteink is, és olyan közös pillanatok, amik hát reményeim szerint maradandóvá teszik ezt a koncertet.
3: Van kedvenc dala, amit a legjobban vár ilyenkor, hogy elénekelhessen, vagy esetleg amitől egy picit jobban tart?
2: Őszinte leszek, már semmitől nem tartok, mert ez lassan az 50, nem tudom, hanyadik koncertünk itt Szekszárdon, és én nekem ez végtelenül megnyugtató, hogy egy olyan rendkívül jó zenekar, mint a Gonda Music Band vesz körül bennünket. Ez egy olyan biztonságérzet, egy olyan megnyugvás, hogy gyakorlatilag egy fél pillantásból már értjük egymást, és bizonyos zenei kalandokat, improvizációkat, kísérleteket bátran tudunk a színpadon alkalmazni. Tehát ez nem egy ilyen merev, kőbevésett, szigorú koncert, hanem egy igazi örömzene. Az én egyik kedvencem az a Boldogság is. Én Zsuzsa annak idején ezzel a dallal indult egy fesztiválon, amikor mindenki azt gondolta, hogy ezt ő elengedett kézzel meg fogja nyerni. Sajnos nem nyerte meg, de a dal még a fesztivált is túlélte. És én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit, aki szereti Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalait, illetve aki kedveli Szulák Andreát és Kocsis Dénest. Azt megígérhetem, hogy nem fognak kielégületlenül távozni. Egy nagyon szép, izgalmas, színes, érzékeny koncertet fognak tőlünk kapni. Jöjjenek, legyünk minél több.

A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Süveges Gergő volt. A műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
1: Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások az uniós források felszabadításáról.
2: Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
2: A kormányfő elmondta, Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin, köztársasági elnök azonban ismeretlen okból, a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
3: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
1: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
2: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
1: Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség.
2: A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is.
1: Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról.
2: Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ez a pénz jár Magyarországnak.
1: Átlátható állami finanszírozást ígérte az ország filmes ágazatában a kultúráért felelős miniszter. Erről ír egy internetes brit filmes szaklap.
2: Tar Zoltán a portálnak elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét. A filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy megtartják a filmek adójóváírását és korrekt partnerei lesznek a nemzetközi filmeseknek.
1: A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten.
2: A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 000 megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban, már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban, hozzátett. A debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani.
1: Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra, a MÁV közölte a közlekedésért felelős miniszter.
2: Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal. A kapcsolat helyreállítása megkezdődött.
1: Súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat a BYD a Szegeden létesítendő gyár építésekor, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán.
2: A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.
1: Minőségi tudástőkére, az egyetemi és az akadémiai rendszer átszervezésére lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországra ne elsősorban összeszerelő üzemként tekintsenek a nagybefektetők, ez azonban időbe telik, mondta Lentner Csaba közgazdász.
2: A szakember a Kossuth Rádióban arról is beszélt, helyesli, hogy újból szélesebb körben is elérhető legyen a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója.
4: Való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt, tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
1: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
2: Linzmeier Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
5: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
1: Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket, mondta a Krónikának a hatóság gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
2: Csizmadia Hajnalka közölte, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be, mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik. 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homok cseréjét.
6: A népegészségügyi hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
1: Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész.
2: Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Bicske között. Aki teheti, személyautóval válassza a 61-es kilométernél az átterelt sávot, amely csak a 33-as kilométerig használható munkavégzés miatt. Jelentős menetidő növekedésre kell készülni. Pihenőhelyet létesítenek az M4-esen Monornál. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, lassabb a haladás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Nagylőzs király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: MÁV Info.
8: Késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a vasúti közlekedés. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat csütörtökig Mezőtúr és Szarvas között, szintén csütörtökig, de csak késő esténként a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, péntekig Diós Jenő és Balassa gyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! Éjszaka a gomoly felhők felosztanak, és nagyrészt derült lesz az ég. Holnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként záporral. Napközben nagy területen kísérik élénk lökések az északi összelet. Szerda hajnalban 5-12, délután 20-25 fok valószínű. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk a következő napokban, és egyre szárazabb lesz a légkör felettünk. Csütörtökön a középső tájakon még kialakulhatnak záporok, zivatarok, utána szinte teljesen csapadékmentes idő valószínű. Pál Márton, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
10: Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta. Aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
11: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
12: A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
13: Jó napot kívánok, 2:45 a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel aszbeszt szennyezést? Miért most derül ki, és ki okolható a környezet szennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadás a jegyellenőröket a vonaton? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Először Szombathelyen, azután több Vas vármegyei városban találtak aszbeszttel szennyezett utakat, amelyek kőzúzalék a burgerlandi bányákból érkezett. Azóta Zala és Győr-Moson-Sopron területén is kimutattak szennyezett területeket. A szakértők szerint a három vármegye mintegy 300 helyszíne érintett a veszélyes osztrák kőzúzalék miatt, és közel 100 000 tonnányi mennyiség kerülhetett a magyar utakra, parkolókba és építkezésekre az elmúlt elmúlt években. És akkor még nem beszéltünk a felszín alatti vizekről, a csapadék könnyen bemoshatja a talajba is a veszélyes anyagot. Minapi hír, hogy azbesztel szennyezett a burkolata a Lukácsházi horgásztó parkolójában, így a tóhoz szervezett horgászversenyt is valószínűleg más helyszínre kell költöztetni. De vajon ez az emberre és környezetre egyaránt veszélyes anyag hogyan érkezett éveken át a nyugat-dunántúli településekre úgy, hogy nem tűnt fel senkinek? Ki vagy kik a felelősök ezért, és mi történt, hogy most egymás után derülnek ki az újabb és újabb szennyezések? Mit gondolnak? Erre keressük a választ mai műsorunkban, előbb azonban hallgassuk meg Mészáros László összeállítását.
14: Országos probléma az aszbeszt szennyezés. A hatóságok és a civil szervezetek, köztük a Greenpeace legújabb jelzései alapján Vas megyében 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zalavár megyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt.
15: Erről a kőzetről van szó.
14: A probléma gyökere a szakértők szerint közös. Az utak burkolásához használt olcsó azbeszttartalmú kőzuzalék egy ausztriai bányából származik, amelyet éveken át korlátozás nélkül használtak fel a térségben. Míg az állam Szombathelynek egy gyors 1,7 milliárd forintos rendkívüli támogatást biztosította a veszélyes útszakaszok azonnali aszfaltozására, az országosan érintett települések növekvő száma miatt egyre sürgetőbbé válik egy átfogó nemzeti mentesítési terv kidolgozása.
16: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
14: Gajdos László csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbesztszennyezés miatt. Első hivatali útjával jelezte, a kormánynak kiemelten fontos a gyors megoldás. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, soron kívül a kormány legközelebbi hétfői ülése elé viszi az aszbesztszennyezés ügyét. Az aszbeszt botrány legsúlyosabban érintett helyszínén, a szombathelyi Oladi platón tett látogatása során a tárcavezető határozott és azonnali állami fellépést ígért.
16: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem marad

0: hogy az azbesztel szennyezett utcákat bitumennel borítják be, ami záró réteget képez a kőzúzalék felett. A vonalban itt van velünk a város polgármestere, Nemény András. Jó napot kívánok, polgármester úr!
1: Jó napot!
0: Végeztek-e már a munkákkal, és mit gondol, hogy ez lehet a megoldása a többi helyen is, ahol hasonló jelenséget tapasztalnak?
1: Ez egy megoldási lehetőség, amit környezetvédelmi szakértők támasztottak alá és javasoltak nekünk, de csak egy utcában csináltuk meg, egy 650 méteres szakaszon az alattplaton belül a legérintettebb utcában, ahol a levegőben mért aszbesztros tartalom is nagyon-nagyon magas volt, és így gyorsan meg akartuk szüntetni a kiporzást, de hogy ez-e a jó megoldás, vagy ez is esetleg azok közé tartozik, mert többfajta megoldás is lehet, azt majd a kormány fogja megmondani. Nekünk más alternatív javaslataink is vannak. Én azt gondolom, hogy itt először föl kell tárni, hogy hol van azbeszt, tehát egy azbeszt katasztert kell készíteni, kockázatelemzést csinálni, hogy az egyes területeken az adott helyen mennyire veszélyes, és ez alapján kell majd lépni olyan megoldási javaslatokkal, amikről a kormány azt mondja, hogy ezt jónak tartja. Ez lehet az elvitel, lehet lefedés, a lefedésnek is nagyon sok módja lehet, és én szerintem attól függően kell cselekedni, de ez csak az én személyes véleményem, hogy a kockázatelemzés után melyik helyre milyen megoldás a legideálisabb.
0: Önök például hogy vették észre, hogy szennyezés van ott azon a területen?
1: Hát a kormányhivatal jelezte, hogy csináltak méréseket, akkreditált laborba, és hogy azon a területen nagyon magas az azbeszt rost.
0: De ez szokásos eljárás egyébként, hogy időközönként méréseket végeznek?
1: Nem, egyáltalán nem, mert azbeszt egyébként Magyarországon nem bányászható, nincsen természetesen előforduló helye, ezért csak behozni lehet, és ezt nem feltételezte gondolom én senki. Azért indult mérés egy másik területen, a Szombathely közelében egy bozsóki parkolóba, ahol a Greenpeace, akik Ausztriában már indítottak vizsgálatokat, feltételezte, hogy onnan érkezett a kő, és utána kiderült, hogy igen, és kiderült, hogy azbeszttel érintett, akkor a hasonló köveket nézték meg, vagy hasonló területen lévő, vagy más területen lévő hasonló köveket nézték meg, vizsgálták be, és az alapplaton készült egy ilyen vizsgálat.
0: Azokban az osztrák bányákban, ahonnan egyébként érkezett ez a veszélyes anyagot, nem tudták, hogy mit adnak el?
1: Hát pont az a baj, hogy feltételezéseink szerint, de tudták, hát nem véletlenül zárták be magukat a bányákat, csak azt felejtették el, hogy utána értesítsék a szomszédos országot, Magyarországot, hogy egy ilyen veszély van, és hogy ebből az is következik, hogy az ország területén nagyon sok helyen mehet ilyen vásárolt kő. És így nem egy osztrák vizsgálat után indult el egy eljárás, hatósági eljárás nálunk, hanem saját magunk indultunk el egyértelmes, mint Magyarország, a kormányhivatal, és egy jelentős lépés hátrányba is kerültünk, mert ez már sokkal korábban is megtörténhetett volna.
0: Egyébként mióta, milyen időintervallumot feltételezünk, tehát hány éve lehet ott ez a szennyezett kőzúzalék önöknél?
1: 8-10 éve lehet csak magán ezen az olajplaton, de egyébként lehet, hogy a városban, meg inkább nem csak a városban, hanem egész itt Nyugat-Magyarországon, ebben a három érintett megyében, már sokkal régebb óta is lehet. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekben a bányákban különböző fejtések vannak, és valamelyiknél magasabb az aszbeszt tartalom, mert olyan kőzet kerül elő. És nekem van egy olyan véleményem is, hogy itt, amikor a hatóságok csináltak ott méréseket, akkor nem egy átfogó módszerrel tették, hanem itt a bányával, és ez is csak egy feltételezés összejátszva, azt ott mérték, ahol legkevésbé volt azbeszt tartalom, és eladni viszont mindent adtak. Tehát, hogy itt valami nagyon nincs rendben.
0: Tud esetleg problémás egészségügyi esetekről?
1: Ugye itt 20-30 év is akár a kialakulási idő, tehát nem lehet ezt most megmondani, főleg azokon a területeken, amiket mi tudunk, ott nem annyira régen, mondjuk 8 éve került oda kavics, és ugye azt is, hogy kő, és azt is kell tudni, hogy ezek a kövek akkor veszélyesek, amikor már összetöredeznek, porózussá válnak, és a levegőbe kerül az aszbesztostalom, tehát önmagában egy ilyen típusú követ, amiben azbeszt tartalom, még lehetne is tartani a kertbe, hogyha nem megy rá senki. De hogyha már rámegy autó, főleg, hogyha nagy forgalom megy rá, vagy minél a platón építési forgalom, akkor az kimondottan veszélyes, mert összetöredezik, porozossá válik, és beszélhet szívni a tüdőbe bemegy a lakásokba, és a többi, és a többi.
0: Maradjon velünk, polgármester úr, de közben itt van az első mai telefonálunk, Zoltán, hallgassuk meg őt, hát ha lesz felmerül olyan kérdés, amire ön esetleg válaszol.

0: válni tud majd. Parancsoljon Zoltán, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot mindenkit, üdvözlök, kedves hallgatókat és a szerkesztőséget is. Éppen a műsor előtt olvastam rá, és a Burgerland Heite cikkét olvastam el, ami egy összefoglalta a teljes történetet. És ugye itt a probléma az tulajdonképpen, amikor a gazdasági érdek összefűződik valamilyen szinten a politikával. Ez itt a legvége. És ez alatt azt értem, ugye leírták, hogy ott konkrétan tudták, hogy azbeszt tartalmazza a kőzet. Csak itt a kérdés az, hogy hogyan mérek, és mit mérek. Tehát, hogyha úgy mérem az értékeket, hogy az nekem megfelelő legyen, akkor az nekem lesz jó. És ez alatt azt érték, és a Greenpeace, az ország Greenpeace leírta, hogy az azbeszt tartalmával tisztában voltak ezek a kőbányák életmóta. Uh-huh. És úgy mérték meg, hogy bizonyos mennyiségből 2-3 kavicsot kivettek, és annak az azbeszt tartalmát vizsgálták. Igen ám, de ugye senki nem vizsgálta a levegőbe kerülő azbeszt tartalmát. Azért, mert az országoknál nem volt előírás. Ott a kőzetet bevizsgálták, azt mondták, hogy ez még értékhatár alatt van, és ez így rendben van. Igen, ám csak amikor ezek a kövek elkezdenek zúzódni, mozsolódni, úgy például, mint egy parkoló vagy egy útfeltöltés, ez az azbeszt kikerül a levegőbe, ami már viszont az előírás határt jelentősen meghaladja. Na most itt a politika, tehát ugye itt a kőbányák tulajdonosai lobbiztak tulajdonképpen, hogy ne zárják be a kőbányát, mert itt konkrétan most 40 ember, 40 család veszítette el Burgerlandba ugye az állását, és több százezer eurós káruk van, sőt valószínűleg ezek a kőbányák véglegesen be fognak zárásra kerülni. Tehát itt gazdasági érdek van, és ugye próbálkoztak az adott politikai vezetőknél azt elérni, hogy tulajdonképpen a Greenpeace mérését ne vegyék figyelembe, ami nem sikerült, mert ugye a Greenpeace ezt nyilvánosságra hozta, a lakosság tudomást szerzett volna, és ugye ebből pattant ki ez a botrány, amivel viszont a magyar városok, települések csak az áldozatai ugye ennek a történetnek. Mert ők ezt a végét nem tudtak erről, hogy ez mekkora azbeszt szennyeződést okozhat a levegőbe kikerülve.
0: Világos. Köszönöm szépen, Zoltán, az információkat. Nyilván közel van a tűzhöz, hogy mindezt tudja. Polgármester úr, ugye itt van velünk még.
1: Igen.
0: Ugye itt azt mondja Zoltán, hogy Ausztriában az a protokoll, hogy a levegőben nem kell mérni az azbeszt szennyezést. Én nem tudom, hogy egyébként ez így van, vagy nem, de nálunk mi a protokoll? Mert hogyha nálunk nem ez a protokoll, akkor mondjuk én például kíváncsi vagyok, hogy amikor ez a bizonyos anyag megérkezik Magyarországra és felhasználják, akkor kell-e valami fajta mérést végezni ahhoz, hogy egyáltalán ez felhasználható legyen?
2: Köszönöm, nem kell, hiszen egyrészt a fő probléma az, hogy nem is jelezték, hogy azbeszt tartalom van magában az anyagban. Tehát, hogyha megvesz valaki egy árut, az teljesen mindegy, hogy külföldön vagy Magyarországon, ha az akreditált hitelesített, akkor azzal nincs már dolga a vevőnek, hogy elkezdje nézni, hogy tényleg úgy van-e. Ugyanúgy, mint hogyha valaki a boltba vesz valamit, teljesen jó hiszeműen, hiszen azt látja, hogy minden engedély megvan hozzá, majd utána kiderül, hogy vissza kell vonni, mert valami anyagot tartalmaz, ami veszélyes. Na, ugyanez történt ebben az esetben, csak a jó hiszeműség az annyiból nem áll fenn, hogy a bányatulajdonosok és az ország hatóságok is tudhatták, hogy itt ezzel probléma van. Még egy levegővizsgálat az olyan 1,5 millió forint, még mondjuk egy sima kővizsgálat olyan 40 000 ma Magyarországon, tehát ez sem mindegy, kevesebb levegőből vizsgálatot csinálnak. Ott csinálnak, ahol látszik, hogy van kiporzás, és ilyen típusú veszély van. És itt egy mondat hadd szúrjak be, mert a halottan felvezetőt kapott szombaton 1,7 milliárd forint gyors segét, ez nem igaz. Tehát épp úgy nem kaptunk semmit, semmit senki más nem kapott még. Hiszen a kormány még csak most fog dönteni arról, hogy milyen módszerrel lehet mindezt megoldani, és majd utána fogja a finanszírozási részét is hozzátenni. Ezzel párhuzamosan persze azt is, hogy Ausztriából hogyan lehet majd ezt visszavenni, tehát hogy az osztrák felelősséget is még így kell futtatni, megkeresni, és a miniszterelnök a héten fog menni Ausztriába, és ahogy a sajtótájékoztatóan is elhangzott, nyilván ez is téma lesz, hogy majd akkor hogyan tudják ezt így akár egy két oldalú egyezmény keretében kezelni, mert az osztrák bányák közül több el is ismerte már a felelősségét, tehát azt nem lehet mondani, hogy nincsen felelősség. Nyilván fel kell mérni, hogy a felróhatóság az melyik esetben mekkora, de hogy Ausztriának helytállási kötelezettsége lesz a végén, az a felől nekem nincsen kétségem. De pénzt nem kaptunk, tehát ezt a hírt nagyon sokszor bemondták,
0: Én nem olvastam ezt a hírt, úgyhogy nálunk ez nem hangzott el, de hogyha de majd...
2: Most mondtam, a vezetőben is mondták.
0: Ja, a Mészáros féle tudósításban volt, igen. Bocsánat, úgy értettem, hogy én nem mondtam. Igen. De azt szeretném mondani, hogy valamennyi pénzt majd nyilván kapni fognak. Ezt mentesítésre kell majd felhasználni ön szerint, vagy pedig mondjuk a kártérítést is ebből kell esetleg rendezni, de ebből persze az a kérdés következik, hogy az ott élők, akik érintettek, ott mondjuk az Oladi Platon például, jogosultak lesznek-e ön szerint kártérítésre, és ha igen, akkor hova fordulhatnak majd?
2: Hát először is a mentesítést kellene tudni megoldani, az egy óriási költség magában. Tehát a város már több mindent megelőlegezett, de az önkormányzatnak a lehetősége azok végesek. És még egy megyugó város tud akár hitelt is fölvenni, vagy felszámla hitelterhére menedzselni az ilyen dolgot, az egy kisebb településnek mi az öntözés elrendelése is gondot fog okozni, mert egyszerűen nem tud, a locsolás is nagyon sokba kerül, nálunk ilyen napi 500 000 forintról beszélünk. Tehát, hogy lesznek nagyon komoly költségek. A magánszemélyek esetében szintén egy kérdés, hogy majd ő mit tudnak csinálni, őket is próbáljuk segíteni, felmérjük, hogy hol van ilyen, a vizsgálatokat csinálunk, geológus küldünk ki, tehát így erőn felül próbáljuk őket is segíteni.
0: Jó, csak nem mindegy tudja, hogy automatikusan kapnak mondjuk adott esetben kártérítést, vagy peresíteni kell majd mindenkinek adott esetben külön-külön, hát, vagy akár pertársaságban, mondjuk az osztrák bányával szemben, vagy nem tudom kivel szemben.
2: Én szerintem az a kérdés, hogy milyen felelősséget ismer el a bánya, meg hát nyilván az, hogy milyen anyagi kapacitása van a fizetésre, és mi az, amit esetleg az osztrák állam ismer el felelősségként, és ez mire terjed ki. Mert hogyha a kártérítési felelősség az nem csak a helyreállítás költsége, vagy a megoldás költségét jelenti, hanem az egyéb okozott kárt, mondjuk egy egészségügyi feltételezett kárt, akkor az egy sokkal nagyobb tétel lesz. Feltételezem, hogy ennek is lesz egyfajta kimondása, és akkor el lehet alapítani az egyes magánszemélyeknek is majd egy egyedi kártérítést.
0: Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Nemény Andrást, Szombathely polgármesterét hallották, viszont hallásra. Most pedig 4:30 van, és a hírek következnek 2 percben. A mikrofonnál Szlotta Judit.
3: Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2 meghaltak, 21 megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott hadsebesültről tudni. Harkiv megyét is drónokkal támadták. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. A Holland-óceánjárón kitört hantavírus járvány nyomán szakemberek csapdákat helyeztek ki rákcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területein. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rákcsálók az andoki vírus törzs hordozói-e. Az eddig az egyetlen olyan hantavírus törzs, amely igazoltan terjed emberről emberre. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt. Holnap túlnyomóan napos idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-22 25 fok valószínű.
4: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
0: Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel azbeszt szennyezést? Miért most derült ki, és ki okolható a környezetszennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadás a jegyellenőröket a vonaton? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet a 39666-os SMS számra küldhetnek. Úgy tűnik, még nem értünk a végére az azbesztes ügyeknek, szinte naponta derülnek ki újabb és újabb esetek. Legutóbb a Heves vármegyei Petőfi bányán találtak nagy mennyiségű illegálisan lerakott azbeszt tartalmú hulladékot. Ide nem Ausztriából érkezett, hanem az egykori Sejpi azbesztgyár rekultivációja során szabadulhattak meg az illegális hulladéktól még évekkel ezelőtt. A 20 000 köbméternyire becsült hulladékot azóta benőtte a növényzet, ám a porladó, súlyosan rákkeltő azbeszt darabok azóta is a levegőben vannak. Hol vannak a felelősök, és ki fogja innen elszállítani a káros hulladékot, mert arra nem lehet hivatkozni, hogy majd a természet rendbe hozza. Erről is mondják majd el a véleményüket, előbb azonban hallgassuk meg Mészáros László összeállítását.
5: Időzített bomba ketyeg a föld alatt. Megbecsülhetetlen mennyiségű azbesztes törmelék rejtőzik a Petőfi bánya melletti erdőben. A mérgező dombok csupán néhány kilométerre fekszenek a lőrinci cementgyártól, amely a 2000-es évek elejéig ontotta magából a veszélyes anyagot. Kismiók Tamás vármegyei képviselő a Híradónak elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai titokban kerülhettek a község határába.
6: A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes azbesztnek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
5: A Mi Hazánk mozgalom politikusának bejelentése után a 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A lőrinci Sejp térségében működő gyár az ország leghírhettebb azbesztgóca, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és halált okozott. A lőrinci azbesztgyár 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrány volt. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. A keletkezett több ezer tonna mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél széthordta a halálos rostokat. A cégvezetőt később felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A terület milliárdos kármentesítését végül az állam végezte el, amely során 25 500 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el. Nagyapját és édesanyját is az azbeszt szennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint, bár a halálgyár már több mint egy évtizede eltűnt, a mai napig szedi áldozatait a környéken.
7: Kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást, úgy, hogy nem is tudják.
5: A rengeteg megbetegedés miatt a helyi vezetők bíznak benne, hogy a nyugat-magyarországi azbeszt botrány után végre ezt a régi ügyet is lezárják.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Hallgatóinkkal, illetve az üzenetküldőkkel folytatjuk a műsort, lássuk az SMS-eket. Szombathelyi vagyok, valakinek jól bejött ez az azbeszt, eddig senki se panaszkodott, nincs tényleges bizonyíték. Röhely, mert a bánya már régóta zárva. Az Oladi plató Csillivili drága telkein és házain áll valaki bosszút. Az ottani ingatlanok mostantól semmit sem érnek, hisztéria leginkább, Ausztria például nem cirkuszol semmilyen azbeszt miatt, pedig nyilván vittek több helyet. helyre is, ott ők kényesek az ilyesmire. Hát, mit mondjak, elég érdekes egy tartalom ez. Na aztán nézzük, egy 30-as számról érkezett, olcsón adják, olcsón veszik, eladó is, vevő is jól jár, a profitéhes cégek úgy gondolják, hogy nem fognak lebukni. Az, hogy az azbeszt használata már régóta tilos, a kereskedőket nem zavarja, nem ők laknak a közelében. Éva néni azt írja, hogy ez nem az első osztrák ajándék, minden kárunkat fizesse meg a sógor. A vonalban pedig Péter van velünk, jó napot kívánok, Péter!
8: Jó napot kívánok, mint régi kőszegyi diák, építészmérnök, és aki napi kapcsolatban vagyok a BME építőanyag tanszékével, tehát szakmailag teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a 60-as, 70-es években még használt hőszigetelő anyag az azbeszt, az már a gyilkos anyaggá vált, és hát ugye természetesen tudjuk, hogy nem egyből öl, hanem 40 év körülbelül, vagy 30 év, amíg a kifutása megvan, amíg egy jó nagy rák fejlődik ki, ami elviszi az embert. Ez az osztrák környezetszennyezés, ez büntetést kíván. Sajnos az Európai Unióba belépésünkkor már nem kell vizsgálni a határon az anyagot, mert úgy gondoljuk nagy naívan, hogy ott az ottani minősítő intézet bevizsgálta, hát nyilván nem vizsgálta azt a követ, amit ide beszállítanak. Tehát az egy egészséges, remek építőanyag. Jó, olcsó, vegyük meg. Körülbelül ennyi a szerencsétlen bevőnek a hozzáállása. A borostyán az bánya, az, ha jól emlékszem, akkor az még a hozzánk tartozott a Trianon előtt. Ezeket már akkor is tudták róla, hogy valami baj van vele, az a zöldes kő, az nem annyira egészséges. De hát ugye vannak különböző rétegei, különböző a bányára, különböző vágatai, tehát ebből következően más és más az azbert tartom. Nyilván az osztrák bányatulajdonos, én maga az osztrák állam, meg az osztrák hatóságok, azok menekülnek és megpróbálnak minket felelőssé tenni, sőt, még ők kérnek kártérítést a hitelrontásért, a pofátlanság teteje körülbelül ez, de hát jó ügyvédek kellenek, és be kell hajtani rajtuk azt a több milliárd eurós kárt, itt erről van szó, ez nem egy több milliárd forintról, a több milliárd euróról van szó, gondoljon bele, hogy hány helyre jutott ki ez az anyag, és hogyha belevetszük az egészségkárosítást, akkor szép nagy kerek milliárdos euró összeg jön ki. Itt arról van szó, hogy a építőipari minősítő intézetek a nagy liberalizmus és a piac, amitől el kell ájulni, annak a hatása alatt gyakorlatilag leértékelődött, és itt hatalmas szabadság van az építőiparban. Ne csodálkozzunk, hogyha ilyen balesetek vannak, mert ez a nagy liberalizmus, ami az építőiparban van, és az anyaghasználatban van, és az Európai Unión belüli kereskedelemben van, az ide vezet. Meg lehet halni, kérem szépen, meg lehet halni.
0: Köszönöm szépen, Péter, nem túl jó a végszó, de hát itt vannak a hallgatók, többiek is a vonalban, úgyhogy elbúcsúzom most öntől. Árpáddal folytatjuk, jó napot kívánok, Árpád!
9: Napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Hát azbeszt nem csak így a térre lett leforva, meg így az utcákra, hanem azbesztet tartalmaznak a palák is, és ezek a palák, ezek belettek már tiltva, mármint gyártás technológiailag, de ezek a palák még fent vannak a tetőkön. Tehát a szél fújja, jég veri, madár mászkál rajta, tehát el is lassacsán kopik, és még elég nagy felülettel rendelkeznek. Idővel volt egy pályázati lehetőség, hogy azbesztmentesítés címen, hogy segítettek a tetőhéjazatnak a lecserélésében, és erre lehetett pályázni, de egy idő után ez megszűnt. De nem csak ilyen veszélyforrások vannak, hanem például most a lakásfelújításnál például a régi barna kőszínnek készült kohós alak, ami radioaktív, és a munkások azok úgy állnak neki, hogy pormaszk nélkül, mert hát azt hiszik, hogy csak sima salakot fog kicsitálni, miközben radioaktív. Tehát más dolgokat is azért lehetne vizsgálni, és segíteni a lakosságnak pályázati lehetőséget, hogy ezeket meg tudják oldani biztonságos feltételekkel.
0: Köszönöm szépen az adalékot, viszont hallásra. Megint akkor lássunk egy-két SMS-t. Ez az eset a mérhetetlen kapzsiság iskola példája. Tudták, hogy nyugodtan tehetik, mert nem lesz következménye, mert a politikai vezetőket megfizették. Ha ez Ausztriában történik, akkor ez világbotrány lenne. Valakik óriási pénzt nyertek a bolton, mi meg majd fizetjük a kármentesítést, felelősségre vonás, meg majd soha napján megtörténik. Tisztelettel, Károly. Hát az a helyzet, hogy azt írja a kedves hallgató, hogy ha ez Ausztriában történik, de hát végső soron Ausztriában történt, vagy Ausztriából történt szeretett csomag hazánknak, úgyhogy nem hiszem, hogy túlzottan lehetne mentesíteni a felelősség alól az osztrákokat. István, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Jó pedzegetik a dolgot, mikor azt mondják, hogy a haszon az ennek befolyásolója ennek a történetnek. Azt kellene igazából megvizsgálni, hogy az itteni bányáknak a lehetősége, vagy a, ott onnan való beszerzés és az Ausztria közötti beszerzés között van-e árkülönbség, és ha tényleg tudták az osztrákok, hogy ez a anyag ez azért nem éppen egészséges, akkor azért tényleg egy komoly felelősség, és az a kérdés, hogy azok, akik ezt felhasználták itt Magyarországon, ők mit tudtak erről?
0: Igen, ez egy nagy kérdés, ez nekem is eszembe jutott, hogy jó lenne azt is tudni, hogy akik ezt fölvásárolták, azok is tudták-e?
10: És mondom, ott itt az a lényeg, hogy az árkülönbség a magyar bányából, mert itt mit el tudom képzelni az, hogy csúszópénzektől elkezdve meg az, hogy lényegesen olcsóban kapták meg, ha az osztrákok tudtak, akkor csak vigyék a magyarok, mint ahogy minden szemetet, elnézést, hogy így mondom, de kihordunk az országból, ott megkapják a pályázati pénzeket mindenre, és akkor mi meg ide hordjuk a szemetet, legyen az autótól elkezdve a mindenféle lómis dolgokat. Én itt vagyok nyugat Magyarországon, tudom azt, hogy milyen mennyiségű. Tehát az ottani mezőgazdasági vállalkozók lecserélik gyönyörűen a újakra, megvannak a támogatások, és idehozzák azokat a használt dolgokat, amit aztán innen lehet, hogy visznek még Erdélybe, Romániába, de tényleg ez, ahogy a szemetet kioldjuk. Ugyanúgy, mint ahogy voltak ezek az élelmiszer minőségi különbségek is, ami nagyon felháborító, és egyszerűen azért ennek nem szabadna lennie. Erkölcsi, nagyon komoly erkölcsi kérdéseket vet fel. Én azt mondom, itt a pénz útját kell keresni, kinek hogyan érte meg, és ha tényleg itt olyan egészségügyi károsodást okozott ez a történet, akkor azért tényleg oda kellene lépni.
0: De ön szerint egyébként István az, hogy mi minden szemetet megveszünk, mármint ahogy ön ezt elmondta itt a magyarok, és ők pedig minden szemetet el is akarnak nekünk adni, ezért tulajdonképpen kit terhel ön szerint a felelősség? Bennünket, hogy nincs bennünk elő tartás, hogy megvesszük ezt a szemetet, vagy pedig azokat, akik ezeket eladják nekünk?
10: Hát az a helyzet, hogy az élet minőség, vagy esetben a kereseti lehetőségek, tehát ha valaki ebben lát pénzt, akkor csinálja.
0: Hát igen, de Ausztriában nyilván nem mernék eladni ezeket.
10: Az élet nem is vesznek, sőt, annak, hogy gyakorlatilag ez a patriotizmus például élelmiszerben is nem engednek olyan dolgokat, hogy nem vesznek külföldit. Uh-huh. Tehát igenis odafigyelnek arra, hogy a sajátjaikat támogassák. Na most a mi lehetőségeink, a kereseti lehetőségek miatt egy csomóan erre ráálltak. Ha csak megnézzük a kisebbségnek, ez megélhetési kérdése, és semmilyen módon nincs ellenőrzése annak, hogy ezek az emberek nagyon komoly üzleteket csinálnak, és meg ha megnézzük azt, hogy milyen, ezt is merem mondani, hogy minőségi házakat hoztak létre azáltal, hogy gyakorlatilag nincs is bejelentve, vagy ha bevajelent valami minimálisra is, és nagyon komoly pénzeket szakítanak abból, hogy ebből élnek, hogy Ausztriából mindenféle
0: csencselnek, mondjuk ki, hogy csencselnek. Hát van, aki nagyobbat csencsel, van, aki kisebbet csencsel.
10: Most azért nem csencselésnek mondanám ezt, mert azért tehát vannak ilyenek, hogy kell egy szerződés, az, hogy megveszem valakitől, de az a lényeg, hogy kisöprik az országból a szemetet, mert az állam jobban áll, nincs annyira eladósodva, hogy el is van, de ilyen pályázati pénzeket, mindenféle segítséget ad az ottani gazdáknak, vállalkozóknak, ezáltal kisöprik azokat a... Megvan az elévülés, ami bizonyos időn belül le lehet cserélni a dolgokat, el tudják számolni, és azt kihordják az országból, nincs vele gond. Nálunk meg az van, hogy ebből élnek nagyon sokan, és hát ez sajnos ez az ország ide jutott, hogy a gumiktól elkezdve a mindenféle ilyen szemetet, sajnos azt kell mondjam, hogy beugodnak az országba.
0: Köszönöm szépen, István. Szomorú. Ferenc, jó napot kívánok, ön van a vonalban.
11: Halló, jó napot kívánok, Ferenc vagyok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát tulajdonképpen már kilőtték előttem ezeket, már mindenki beszélt a különböző dolgokról, csak tulajdonképpen ez olyan fölvetődött a felelősség, hogy kit erre, hát tulajdonképpen olyan volt ez a mi rajtunk olyan lenne a felelősség, mint hogyha a szalámit, amit megveszek, azért én vagyok felelős, hogy megeszem. Uh-huh. Tehát igazából...
0: Tehát ön szerint az a felelős, aki ezt eladja?
11: Hát az 100%-ig. Hát nekünk már...
0: Igen, hát ezt mondta Nemény András polgármester úr is, hogy nyilván az osztrákokat terheli a felelősség ebben az ügyben.
11: Hát persze, hát ez Európai Uniós olyan szigorú szabványok vannak. Tudták ők, hogy a szemetet lelogják, de hogyha tetszik keresni a korábbi tévéhíradókban volt valamelyikben, hogy amikor szintén ilyen gumilárakatót ide nyomtak a nyakunkba a határ közelébe. Tehát tulajdonképpen ez nem egy rendhagyó eset egyébként. Volt ez már többször. Tehát igazából azt kellene megkeresni, és a másik pedig azt kellene még földeríteni, hogy nem volt egy kartelba, ez nagy jóváhagyással érkezett be ez a dolog. Uh-huh. Azért azt is érdemes meg megvizsgálni.
0: Hát de feltételezem, hogy azért most biztos mindenféle vizsgálatok is indulnak.
11: De én egyből mondtam egyébként, amikor ezt meghallottam, mi történt, egyből mondtam, hogy rossz helyen keresik, meg Ausztriába kell keresni.
0: Igen, hát minden esetre gondolom, hogy azért a nyomozásnak is. Igen, nyomozásnak is lesz feladata. Köszönöm szépen, Ferenc, és Istvánnal folytatjuk. Jó napot kívánok, István!
12: Jó napot kívánok, és sokan a kedves hallgatóknak. Hát az a helyzet, hogy az embereknek van egy elég komoly, hamar feledékenysége, ami azt jelenti, hogy a pár évet is elfelejtik, ami történt eddig, nemhogy még a történelmet. Hát ugye Magyarország a trianoni békeszerződése ugye elvesztette a területének azon részeit, ahol esetleg arról beszélünk, hogy kőbányák. Ugye Márványbánya az maradt egy nagy harsányban, lenne ott Pécs alatt, aztán Bazarbánya ugye itt van után, és ugye összességében olyan mennyiségű kő, ami Ausztriában van, hogy korlátlan mennyiségben, meg Horvátországban, meg Olaszországban ilyen nálunk nincs. Tehát mi nálunk ugye egy folyók völgyében egy inkább mezőgazdasági jellegű országról beszélünk. Na most ugye miért mondtam ezt a történelem? Azért mondtam, hogy ezeket a dolgokat már nagyon régen ismerték és tudták. Hát édesapám 14-es születésű volt, évekkel ezelőtt meghalt sajnos, de ugye még régebben mesélt ezekre a dolgokra, amikor ezek magyar területek voltak, és ugye mit, mire használtak föl, és hogyan, meg miképp. Ugye elmondták azt, hogy milyen ágyban nem érdemes aludni, meg mi van benne, abban már az nem jó. Tehát ez csak egy ilyen kis neansz, amit akarnék mondani, de valójában ugye ezt nem kell mondani, hogy már a magyarok a szemét. Sajnos ugye a szocializmus az egész másképp alakította a magyar történelmet, mint olyan Ausztriába, hogy Ausztriába a gazdaságok, azok meg lehet most nézni a házakat, hogy azok a kis gazdaságok, amikor tovább fejlődtek, és kialakult Ausztria gazdasága, és ugye azok a magángazdák, azok eleve százszorta tőkésebbek lettek, és százszorta nagyobb súllyal rendelkeztek az államban mindenben. Ausztria örökké egy központi hatalom volt mindannak idején, ugye Anglia, ugye Spanyolország, Franciaország, ugye a különböző külföldi hatalmas gyarmatbirodalom miatt.
0: Jó, de Tehát itt az a lényeg, hogy a TEV gazdálkodáshoz nem térítette le őket a gazdasági fejlődés útjáról. Persze, hát ezt értjük mindannyian.
13: És ugye ezek, de az emberek elfelejtik, és Magyarország ezért van ebben a helyzetben. Tehát nem kell azt mondani, hogy már a szemét, mert ugye bizonyos fokon, ugye a szemét az is olyan dolog, amikor valaki nagyon csinos és rengeteg ruhát meg tud magának venni, és egy idő után a drága ruhákat is kidobja, már éppen nem kell neki. Hát az nem szemét.
0: Értem, István, csak sokan úgy gondolják, hogy 36 évnek elégnek kellett volna lenni.
13: Nem tud lenni elég. 36 év nem tud elég lenni, már nem tud elég lenni, sajnos sem a világ másik országaiba se tud 36 év elég lenni, mert az embernek az élete végesek, tehát magának egy embernek az élete az meg van határozva, hogy körülbelül azt mondjuk nagyon jól élünk, akkor 100 év, és ugye nem olyan a fejlődés maga, és nem olyan a fejlődése maga az emberiségnek sem, ugye, hogy itt egy 10 év alatt le lehet minden győzni, aki nem lehet legyőzni, már mellettünk pedig versenytársak vannak, és azok a versenytársak nem fogják azt engedni, és pontosan itt jön elő ez a kőbánya kérdések is, hogy maga az, hogy becsapták a Ausztriába is megvannak, és én kérdeztem itt, hogy Zala megyében lakók megvannak, még a mi nekünk a településünkön is van, aki behortázt a követ, most próbálunk egyáltalán, hogy mit tudunk csinálni, hogy tudjuk segíteni azt a családot, de a probléma ott rejtőzik, hogy Ausztriában ezt tökéletesen tudták, tehát tudták azt, hogy mi van, hogyan van, mind van.
0: Igen, itt, mondta a polgármester úr is, ne haragudjon István, muszáj elköszönnöm, mert adjunk még szót Imrének is, és már körülbelül csak 2 percünk van ebből a témából hátra, úgyhogy Imre, öné a szó, de szigorúan 2 percben.
14: Igen, üdvözlök mindenkit. Hát én kapcsolódnék hozzá, sok mindent elmondtak. Nyilván akik behozták, tudták, hogy ez egy szennyezett anyag, de hát ez még nem szemét, ezt nagyon sok mindenre lehetett volna használni. Erre nem éppen, hogy nyílt területeket fedjünk le vele. Aszfalt alá, betonba, út alap, ez tökéletes lehet. Az azért kérdés, hogy igen, hogy egyáltalán miért került ez Magyarországra? Vagy nagyon olcsó volt.
0: Hát feltételezem, hogy igen.
14: Igen, de bizonyos célra nagyon remekül lehetett volna használni. Tehát nagyon hiányzik, hogy lenne ismét ilyen oknyomozó újságírás, mert akkor már sokkal többet tudhatnánk szerintem erről az ügyről is. Sajnos azt látszik még most is, hogy a pénz nagyon sok minden meghatároz. Én hát épp egy évvel ezelőtt volt, így nyár elején láttam saját szememmel egy elég nagy ipari épületnek a bontását, ahol ilyen hatalmas gépek tépkedték szét a betonvázat, sajnos a rajta lévő hullámpalával együtt. Az úgy hullott le, tört össze minden, és gyanítom, hogy ment az egész valamiféle darálóba, aztán előbb-utóbb még valamire jó lesz az anyag bedarálva. Benne rengeteg. Tehát, hogy sokkal több ellenőrzés kellene nyilvánvalóan, más nem fog rajta tudni segíteni, csak hogyha tényleg mindenhol van ellenőrzés, mert ez biztos, hogy az osztály nem adta el úgy, hogy ez tökéletes anyag, ezt tudni lehetett, hogy ez szennyezett, ez azbesztes, de bizonyos tér az nagyon jó lett volna. Erre nem, amire mi felhasználtuk.
0: Hát meg nyilván, hogyha a végére érünk és pontot teszünk majd ennek az ügynek a végére, akkor olyan elretentő büntetéseket kéne egyébként, hogy ne érje meg, és én most itt pénzbírságra gondolok, nyilván, hogy ne érje meg senkinek, vagy akkor a kártérítést kell a nyakába akasztani az osztrákoknak, vagy akár a magyar kereskedőknek, akik mondjuk ezt tudva megvásárolták, ne érje meg ilyen jellegű dolgokba belemenni. Nagyon szépen köszönöm önnek is, Imre, hogy elmondta a véleményét, és akkor most témát váltunk. Mindenkinek köszönöm, aki telefonált az azbeszt témához, viszont most egy emberi magatartásról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő műsoridőben, mert hogy drasztikusan nő a jegyellenőrök elleni támadások száma. Még tavaly 180 esetben érte atrocitása a MÁV dolgozóit, idén az első 4 hónapban már 69-szer csaptak le az agresszív utasok. A brutalitás nem ismer határokat, Ceglédnél egy nő megpróbált megfojtani egy jegyvizsgálót, a fővárosban pedig egy bandatagokból álló csoport, köztük egy mindössze 13 éves fiú vert meg egy ellenőrt. A fizikai erőszak mellett a rongálás is rendszeres, az ellenőrök elől menekülők gyakran szétverik a mosdókat, vagy kövekkel dobálják be a vagonok ablakait bosszúból, amiért leszállítják őket. A MÁV a dolgozói érdekében hangos utastájékoztató berendezéseken keresztül hívja fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó emberek elleni erőszak bűncselekmény. Egyes vonalakon bizonyos időszakokban a jegyvizsgálók párosan ellenőrzik a jegyeket. Este 6 és reggel 6 óra között, az egyedül dolgozók mellé pedig vasútört vagy készenléti rendőrt állítanak. Önök szerint mit kellene tenni? Minek lenne elrettentő ereje? Erről beszélgetünk műsorunk hátralévő részében, előbb azonban hallgassuk meg Jakab Szintia összeállítását.
15: Egyre több az agresszív utas a vonatokon, és egyre több a tettlegesség is. Van, akit megütnek, meglöknek, leköpnek, de olyan is előfordult, hogy szolgálat közben súlyosan megsérült egy kalauz. A MÁV hétvégi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A közlekedési társaság azt írta, tavaly összesen 179 erőszakos eset történt. Ebből az év első 4 hónapjában 41 incidens regisztráltak. Ez a szám azonban idén ugyanebben az időszakban drasztikusan megugrott. Csaknem 70%-kal több erőszakos eset történt. Májusig összesen 69 alkalommal támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A legtöbb eset, összesen 54, a vasútnál történt. Korábban ez volt az éves átlag. Az agresszív utasok jellemzően a kalauzokat támadják meg. Azért, hogy ne forduljanak elő erőszakos támadások, egyre több kalauz visel magán testkamerát. Ezek ugyanis segítik a támadások felderítését. Jelenleg mintegy 200 testkamera van használatban, és újabb eszközök beszerzését tervezik. A legveszélyesebb vasútvonalakon a MÁV szorosabban együttműködik a rendőrökkel és polgárőrökkel. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán hangsúlyozta, a dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, és erre zéró toleranciával reagálnak. A társaság bántalmazás esetén rendőrségi feljelentést tesz, az elkövetők pedig akár évekre börtönbe kerülhetnek. A büntető törvénykönyv szerint, aki például egy kalauzt vagy egy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre számíthat. A dolgozóknak pedig jogi és mentális segítséget nyújt a MÁV.
16: Társadalmi célú reklám.
17: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
16: Reklámot hallottak.

0: Hónapot Magyarország Halász Zsuzsával.
1: 17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit.
2: Megtisztelő, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, mondta Magyar Péter Krakkóban. Hozzátette, örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy holnap tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Valenszával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének, a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben és NATO környezetben is. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a dunakeszi járműjavító összeomlása és leállt az IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Egy hét múlva kezdődik az idei zsidó kulturális napok és utcafesztivál Debrecenben. A hatnapos rendezvény sorozatban lesz utcafesztivál, koncertek, zsinagógai tárlatvezetések és gasztronómiai rendezvények. Fellép mások mellett az Anima Sound System, a Debrecen Dixieland Jazz Band, valamint a Csokonai Nemzeti Színház művészei a Hegedűs a háztetőn című darabból adnak elő. A Flódni improvizációs gasztroszínházban pedig Novák Péter, Shell Judit, Járai Máté, Bohus Hanna és Tál Judit lép színpadra. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a B32-es galériában lesz. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar fordulhat elő, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok lesz.
0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadás a jegyellenőröket a vonaton? Telefonszámunk 759-52-00, amit elérnek 1-es és 30-as előhívóval is, 39666, ez pedig az SMS számunk. Aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben, olvasható a MÁV csoport honlapján. A hatályos törvények értelmében a kalauzok közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így bántalmazásuk kiemelt bűncselekménynek számít. A MÁV és a rendőrség szigorúan fellép a támadók ellen. Ha megütöd, leülöd kampány keretében is hangsúlyozzák, hogy a fizikai erőszak alkalmazása letöltendő börtönbüntetést vonhat maga után. Ennek ellenére a munkájukat végző jegyellenőröket naponta atrocitások érik. A vonalban a MÁV szóvivője Váci Viktor. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Engedje meg, hogy néhány SMS-sel kezdjem, amelyek a témához érkeztek. Azt írja László, hogy régen volt az állomásokon vasúti rendőrség, a személyvonatok. Ön a kritikus járatokon utazó rendőrségkel, a cél a megelőzés. Aztán egy 30-as számról az érkezett, hogy nem elég a testkamera, a jegykezelőnek sokkolót kell hordani magánál, azt talán visszatartó erő lehet a gazemberekkel szemben. És még egy Éva pedig azt írja, hogy talán nem túlzok, ha arra gondolok, előzzük meg, elektromos távtartót kell használni, ennél jobb nem lesz a biztonság sajnos. Nos, hát ugye itt látjuk, hogy a hallgatóknak vannak ötletei, de a kérdés az, hogy a szabályzat mit tesz lehetővé, milyen eszközök vannak a jegyellenőröknek a birtokában.
3: Mindenképpen fontos az, az előzőekben is hallottuk, hogy sok jegyvizsgáló kolléga használ testkamerát, az azt jelenti, hogy országosan 200 testkamerát viselnek a kollégák szolgálat közben, és további testkamerák beszerzését is tervezzük. Illetve az is egy fontos műszaki kritérium már manapság, hogy minden új beszerzésű vasúti járművön, motorvonaton, vasúti kocsin, illetve autóbuszon, új autóbuszon is alapvető előírás, hogy legyen fedélzeti kamerarendszer. Tehát már minden új járművünk úgy kerül forgalomba, hogy kamera működik rajta.
1: Mit mond a statisztika, elfogják-e az elkövetőket?
3: A statisztika sajnos azt mutatja, hogy egyre több bántalmazás éri kollégáinkat. Minden esetben a vasúttársaság, a MÁV csoport feljelentést tesz a támadókkal szemben, és előfordulnak azért olyan esetek is, amikor sikerül a támadókat elfogni. Nyilván az is segít, hogy a vonaton, autóbuszon is akár vagyonőrök, illetve rendőrök is teljesítenek szolgálatot több vasútvonalon is, és ilyenkor ennek azért van visszatartó ereje. Ezen kívül, ha például menet közben éri valamilyen atrocitás kollégáinkat, akkor a következő állomásra, megállóhelyre rendőri intézkedést kérnek. Itt is sok esetben sikerül az elkövetőket már a helyszínen elfogni.
1: Mi a legrémisztőbb eset, amiről be tud számolni esetleg? Konkrét példára gondolok itt most.
3: Hát sajnos a tavalyi évben is több elég rémisztő eset történt, tehát például, ha akár a vonatokon, akár a buszokon szolgálatot teljesítő kollégáink a tért atrocitások közül szeretnék idézni, akkor volt például olyan, hogy a busz mellé álltak egy autóval, és egy fegyvernek látszó tárgyal rálőttek az autóbuszra. Olyan is volt, hogy itt az utasok akár késsel fenyegették meg az autóbuszvezetőt vagy a jegyvizsgálót, egy salgótarjáni helyjáratú autóbuszunkon két egymással durakodó utas szállt föl, amikor az autóbuszvezető távozásra szólította fel őket, akkor az egyikük fellökte, a harmadik társuk pedig ököllel támadt kollégánkra. Aztán egy Ónodról Miskolcra tartó járatunkon Alsó-Zsolcánál egy utas téglával dobta meg az autóbuszvezetőt, itt kollégánk 8 napon túl gyógyuló felsérülést szenvedett, illetve Cegléd környékén történt az eset, hogy a vasútállomás után egy utas megtagadta a vonaton a jegye bemutatását, a jegyvizsgáló többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, majd leköpte és megfogta a nyakát, folytogatni kezdte. Talán ezek a legkiribóbb esetek, de ahogy ön is mondta, sajnos napi szinten érik atrocitások a kollégáinkat.
1: Mi a tapasztalata arról, hogy amikor egy-egy ilyen eset történik a vonaton, buszon, bárhol, akkor, vagy akár a vasútállomáson, hogyan viselkednek az utastársak?
3: Sajnos sokszor előfordul az, hogy közönösek az ott történtek felé, tehát elfordulnak, de az is igaz, hogy van szerencsére jó példa, amikor kollégánkat védelmükbe veszik az ott lévők.
1: Értem, maradjon még velünk, legyen olyan kedves, bekapcsolunk közben egy hallgatót. Péter van itt velünk a vonalban, jó napot kívánok, Péter, hallgatjuk.
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát szomorú ezt hallgatni így ebben a formában, de nyilvánvalóan ezzel tisztában vannak az utasok is, illetve a magyar lakosság nagy része, illetve aki elvállalja ezt a munkát, az is tisztában van azzal, hogy az ellenőröknek azért nem egyszerű a feladatok meg a munkájuk, éppen ebből kifolyólag, hogy egy elég veszélyes üzemet működtetnek. De nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy elrettentő erővel csak akkor lehetne ezzel kapcsolatban úgymond neki menni, hogyha nem egyedül járnák ezt a folyamatot, és nyilvánvaló, mivel ők ellenőrzik ezeket az utasokat és az utazó közönséget, nekik mindenféleképp két főnek kellene menni, és ott egy rendvédelmi szervvel vagy egy biztonsági személlyel kellene menni. A rendőrök is mindig kettesével mennek, egyrészt azért egyedül nyilván nehezebb, másrészt pedig tanúskodni is kell, úgyhogy mindenféleképp én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit komolyabb és elrettentőbb dolog lenne, de nyilvánvaló, hogy külföldön ez azért megvan oldva olyan szempontból, hogy nem is találkozik a jegy ellenőrrel az utazó közönség nagy része, mivel beréptető kapuk vannak, vagy egyéb. A buszokon pedig ott értelemszerűen más jellegű a jegyvásárlás, jegyvétel, de nyilvánvaló, mi egy 10 milliós ország vagyunk, más összehasonlítani ezt egy 30-50 vagy 100 milliós.
1: Hát azért ott is előfordul, én felszálltam Szicíliában olyan buszra, ahol csak nekem volt jegyem, az utazó közönségből senki másnak, és amikor megjelent a jegyellenőr, pár megálló múlva le is kellett, hogy szálljon, mert olyan hangzavar, nem bántották egyébként, csak eszméletlen hangzavar tört ki, úgyhogy jobbnak látta, hogyha leszáll, és aztán folytatódott az utazás. Én még ilyet nem láttam Magyarországon sem, megmondom önnek őszintén, de értem, amit mondani akar. Köszönöm szépen, Péter, hogy elmondta a véleményét. Viszont hallásra, és Váci Viktor itt van velünk továbbra is a vonalban, ugye említette itt Péter, hogy ez egy nagyon veszélyes szakma, és nem is mindenki vállalja. Kapnak egyébként a kollégák veszélyességi pótlékot?
3: Hát a veszélyességi pótlékot külön nem kapnak, viszont nyilván megpróbáljuk már a szolgálatba állításuk előtt felkészíteni őket arra, hogy utasok között dolgozva akár milyen viselkedéssel is találkozhatnak, és erre próbáljuk őket felkészíteni. Nyilván azért a szolgálatok nagy része nem úgy telik, hogy ilyen esetekbe keverednének, tehát annak ellenére, hogy ez a szám nő, szerencsére nem lehet azt mondani, hogy rendszeres lenne az, hogy minden vonalon ilyen atrocitások
1: történnek. Jó, hát a nullánál az egy is több, tudja, ezt szoktuk erre mondani. Még mindig maradjon velünk, legyen kedves Viktor, és Miklós is itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós! Nagyon röviden, hogyha szabad.
5: Csókolom, én Szombathelyről vagyok. Azért telefonálok, itt Szombathely és Nyugat-Magyarország térségében nem jellemző. Általában nagyon sokat utazok vonaton, azért mert kötődök is a MÁV-hoz, mert ott dolgoztam végig az életemet. Én azért hívtam ezt a telefonszámot, mert állandóan azt mondja a rádió, hogy ilyen meg olyan büntetést kaphatnak ezek a az elkövetők. De még olyan hírt nem hallottam, hogy komoly, elrettentő büntetés kiszabásáról adtak volna hírt.
1: Na hát akkor tudom, itt van velünk a MÁV szóvivője Váci Viktor, megkérdezzük tőle. Jó Miklós, hogy ő esetleg tud-e ilyen esetekről, hogy valóban megkapták a büntetésüket az elkövetők. Önnek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, viszont hallásra. Szóval akkor Váci Viktorral folytatjuk még mindig. Halló, halló!
3: Itt vagyok.
1: Felvetette itt a kedves hallgató, mint hallotta, ugye, hogy hát ő nem olvasott még olyat, hogy itt az elkövetők aztán megbűnhődnek a cselekedetükért. Van-e utánkövetés?
3: Fontos azt megismételni, hogy a jegyvizsgálók és akár az autóbuszvezetők, illetve minden kollégánk, aki az utasforgalmi területeken szolgálatot vállal, közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így a bántalmazásuk akár 1-5, de csoportos elkövetés esetén 2-8 év szabadságvesztéssel is büntethető, és minden bántalmazás után természetesen feljelentést tesz a vállalatcsoportunk, mely során egyébként jogi képviseletüket is biztosítjuk a kollégáink számára, és igenis születnek büntetések. Egyébként a médiában is szoktak ezek visszhangot kapni. Annyi talán, ami miatt nem akkor kapnak visszhangot, amikor az eset megtörtént, mert sokszor ez a jogi eljárás ugye hosszadalmasabb, tehát hónapok múlva van, hogy csak ítéletet hirdetnek sok esetben. De nem maradnak büntetlenül azok az elkövetők, akik tényleg ilyen komoly bántalmazásokat követnek el.
1: Hát ezt jó tudni minden esetre. Azt mondja meg még nekem, mert hogy ezt is felvetette itt az előbb Miklós, hogy Nyugat-Magyarországon él, és hogy ott nem jellemző ez a fajta viselkedés, hogyha a térképet nézzük Magyarországon, akkor...
3: Hát földrajzi elosztást tekintve Pest vármegye az, ami torony magasan vezeti ezt a szomorú ranglistát. Idén is az esetek több mint fele, összesen 37 támadás az itt következett be. A második legveszélyesebb terület idén Jász-Nagykun-Szolnok vármegye volt eddig 5 esettel. A maradék incidens azok szorványosan 1-2-3 eset számmal oszlanak el az ország többi részén.
1: Köszönöm szépen. Váci Viktor a MÁV szóvivője volt a vendégünk telefonon, és most akkor pontot is teszünk a műsor végére. Talán még annyi időm van, hogy elmondjam a holnapi témákat. Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre, és Magyarország még méhészeti nagyhatalomnak számít az Európai Unióban, ám a hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Ön

0: Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Quartet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Richárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Szabad kártyát kért a Magyar Kézilabda Szövetség a januári világbajnokságra. Visszavonul a kosárlabda válogatottól Dubai Debóra. 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Szabad kártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtó nyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabad kártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Erről Horváth Gabriella, a hazai szövetség főtitkára Bera Emesének beszélt.
5: Lesz-e szabad kártya, mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz, tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
6: Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabad kártya igénybe adásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerte ágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredmény ért el, ez is talán a mi magunkra hajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is. Jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabadkártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a magyar kézilabda társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
5: Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább bennfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
6: Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van 2 szabad kártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
5: Bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
6: Megmagyarázzák, utána elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabadkártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni, a saját levelünkben jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar kézilabda válogatott a legméltóbb erre, de ezek nagyon szerteágazók.

0: Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabad kártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni, ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most két szabad kártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakma indok alapján tudnánk ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabad kártyának.
1: Ezt a csapatot nem kell temetni, nyilatkozta Nagy László a magyar férfi kézilabda válogatottról. Az MKS elnökségi tagja is a válogatott csapatmenedzsere Berajmesének nyilatkozott.
2: Csalódottság, hogy nem vagyunk ott, legalábbis a pályán egyelőre nem harcoltuk ki a világbajnoki szereplést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk van, de hát az ember mindig bizakodó, és szeretné a munkáját a legjobban elvégezni, és hogy ez úgymond meg is látszódjon, az lett volna, hogy a pályán elérjük azt, hogy ott vagyunk a világbajnokságon. Most bizakodóan várjuk a szabad kártyának majd az elbírálását, hogy hát, ha az alapján mégiscsak ott legyünk. Érzetileg az egyen jobb, hiszen ott lennénk, viszont ugye, mint hangsúlyoztam, szerettük volna, hogy ezt a pályán harcoljuk ki.
3: Ugye az akkor egy halálcsoportnak is tekinthető, ahova oda bekerülünk, tehát onnan sem lesz egyszerű mondjuk az olimpiai kvalifikációt kivívni. Nyilván nagyon mély szakmai jellemzésekbe egyrészt én nem mennék bele, másrészt még talán túl kevés idő telt el, de azért sokan azt mondják, hogy lehet, hogy egy alapvető hiba az volt, hogy a válogatott játékosok talán a klubjukban kevesebb szerepet kapnak. Ez belejátszhatott ebbe az eredménybe, vagy itt egy gólos továbbjutásnál lehet, hogy nem is ez a lényeg, vagy nem kell ilyenekbe belemenni?
2: Bele lehet mindenbe menni, mindenbe lehet kapaszkodni, és talán amit te is említettél ezzel az egy gondolattal, ez is egy olyan szegmens, ami közrejátszhatott az eredménynek az alakulásán. Egy biztos, hogy minél több magyar játékos a klubjukban meghatározó szerepet töltenek be, és mondjuk nemzetközi kupákban is játszanak, az biztos, hogy a válogatott is tudna ebből profitálni. Én azt mondom, ezt a csapatot nem kell temetni, sőt, voltak az elmúlt időszakban kimondottan jó mérkőzései, magas szintű kézilabdát mutatva, ide kell majd visszakanyarodni, és mindig is azt hallottam, hogy ha játékosaink 80%-a, a tudásában 80-90%-át kijátsza magába a mérkőzést, és akkor már még nemzet ellen partiban lehetünk, úgyhogy erre kell a jövőbe is törekedni, és ugye egy gondolatot említettél, hogy ha esetlegesen ott lennénk a világbajnokságon, egy halálcsoportba kerülnénk. Én azt mondom, hogy igen, legyünk ott a világbajnokságon, legyünk ott a halálcsoportba, és a esélytelenek nyugalmával ugorjunk neki bármelyik ellenfelünknek, akik majd abban a csoportban lesznek, és bizonyítsuk, hogy igenis szeretnénk visszatérni az Európa, illetve nem az Európa, hanem a világ elit kézilabdázói közé.
1: Visszavonul a válogatottól Dubai Debóra, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki 2 éven át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapathirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthony Richarlisonra és Joelin Tonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
4: Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsember. Számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1-5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
1: Az élvonalba feljutott csapatként nem szabad abba a hibába beleesni a Vasasnak, hogy elkezd külföldi játékosokat igazolni, mondta Mohamed Remili a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A csapat korábbi játékosa Jó András vendége volt. Ebből a beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
5: Mennyire fog belesodródni szerinted a Vasas abba a hibába, hogy nem tudom mennyire hiba, de hogy külföldi játékosokkal fogják megtölteni a csapatot?
6: Hát ez hiba, tehát ezt kijelentettem, saját tapasztalatból mondom, mert mi is ugyanígy jártunk, följutottunk, ahogy te is mondtad, szerbekkel teletűzeltük a csapatot. Nem megbánt őket így utólag, de nekem így neve sincs játékosokkal, mert ha valamit letesznek az asztalra, akkor biztos, hogy nem az utolsó fordulóba dől le nekünk, hogy bennmaradunk, vagy kiesünk. Hála Istennek bennmaradtunk, de hát, hogyha ebbe az irányba megy a Vasas, amit nem tudok elképzelni, akkor ez rossz irány szerintem. Tegyük föl, hogy lehet, hogy megint kiesik a csapat, akkor inkább magyarokkal essék ki tele fiatallal, mint az, hogy tényleg idehozod a szerbet, a mit tudom én kit, és akkor kiesel. Tehát, hogy akivel feljutsz, az, azt a csapatot, azt próbáld azt egybe tartani legalább a 80%-át, és akkor azzal elkezdeni a bajnokságot. Még mindig ott van a téli felkészülés, téli időszak, hogyha mondjuk ez nem jött be, akkor oké, akkor lehet, hogy váltani kell, lehet, hogy akkor kell hozni a mit tudom én szerbeket, vagy egy magyarokat. Már nem könnyű magyarokat sem. Igaz? Tehát mindig az volt, hogy a szerb az olcsóbb. Furcsa ezt így hallani, de hát van benne valami. Én azt gondolom, hogy nem fognak ebbe a hibába beleesni, mert ez rossz irány, és egy pár példa megmutatta, hogy hát ez nem kifizetődő.
1: Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
10: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
9: A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősítéséről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban.
10: Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter.
9: Az időjárásról.
10: Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be a 2024-ben ismerté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócsán Dávid összefoglalója.
11: A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
12: Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
11: Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma.
13: A köztársaság megadta a kegyelmet, hogy kinek a lobbiára, vagy kinek az információ alapján milyen aktát terjesztettek elé. Nekem ez fájt az egészben. Ez egy nagyon szörnyű botrány egyébként, mindenki tudja, de ez lehet, hogy egy jó kezelhető ügy is lett volna. Lehet, hogy ki kellett volna állni. Lehet, hogy vannak észérvek, amit most nem tudunk elképzelni. Fogalmunk sincs, hogy pontosan mi történt, milyen indokok alapján, miért adott kegyelmet. az első pillanatban ki lehetett volna állni.
11: Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Az igazságügyi minisztérium most közzétett feljegyzéséből kiderült, a köztársasági elnöki hivatal azt kérte, hogy a kegyelmi kérelem olyan időben kerüljön felterjesztésre, hogy a köztársasági elnök még Ferenc pápa budapesti látogatása előtt dönthessen az ügyben. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
14: Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségjog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettség a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés és Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
11: A Sándor Palota közölte, együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. Azt írták, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a Tiszapárt frakciója parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a szabályok módosításával megjelenésre kötelezik az érintetteket. A tájékoztatón elhangzottakra a Fidesz frakciója közleményben úgy reagált, semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek.
9: A kormány célja, hogy felélesse és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Pétert ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Harcsás Gergely beszámolója.
14: Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként.
15: Mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
14: A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, mi minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
15: A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
14: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal többenünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
15: Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova hat miniszter kíséri el Magyar Pétert. köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tarz Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
16: Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzási teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
15: A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
9: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
17: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
18: 2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
17: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
19: By joining the European Union.
17: A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
20: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
17: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
9: Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint ketten meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihiv megyére.
10: Kramatorszk városát is találat érte, ott hadsebesültről tudni. Harkiv megyét is drónokkal támadták. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált.
9: További 30 napra engedélyezte az Egyesült Államok, hogy bizonyos kiszolgáltatott országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak.
10: Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek így hozzáférhetnek a jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
9: A lassan harmadik hónapja zárva tartott hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyers olajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, hívta fel a figyelmet a századvég energia- és klímapolitikai intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
10: A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a cseppfolyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
0: Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogénkészletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
9: Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással.
10: A legtöbb képviselővel rendelkező szociáldemokrata párt a korábbi nyugatbarát kormánykoalíció újjászervezését javasolta a Nemzeti Liberális Pártot vezető Ilie Bolozsán leváltott miniszterelnök nélkül. A korábbi kormányfő ugyanakkor közölte, pártja nem szavaz meg olyan koalíciót, amelyben a szélsőjobboldali aurral szövetkező szociáldemokraták részt vesznek.
9: Idehaza Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert is miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő.
10: Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot.
9: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
10: Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
9: A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten.
10: A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban, már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani.
9: Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedésért felelős miniszter.
10: Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárca vezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal. A kapcsolat helyreállítása megkezdődött.
9: Minőségi tudástőkére, az egyetemi és az akadémiai rendszer átszervezésére lenne szükség ahhoz, hogy Magyarország ne elsősorban összeszerelő üzemként tekintsenek a nagybefektetők, ez azonban időbe telik, mondta Lentner Csaba közgazdász.
10: A szakember a Kossuth Rádióban arról is beszélt, helyesli, hogy újból szélesebb körben is elérhető legyen a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója.
3: Való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt, tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni, pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt, az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában. Én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
9: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
10: Lincmajer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
21: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
9: Ismét 1000 rászoruló gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet elmondta, a programok biztonságos környezetet, napi étkezést, közösségi élményeket és fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekeknek. Hangsúlyozták, azt szeretnék, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Részletek Szilai Zsuzsannától.
22: Fontos az, hogy minél több lehetőséget kapjanak arra, minél több emberrel találkozzanak, minél több élmény érje őket, minél többen megerősítsék őket abban, hogy ugyanúgy vannak jogaik, ők ugyanúgy egyenértékű emberek, és semmivel sem kevesebbek. És ezt ez a tábor megadja.
23: Fogalmazott Tenki Réka Jászai Mari díjas magyar színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik önkéntese. Az adománygyűjtési akciónak már hagyománya van, immár 13. alkalommal rendezik meg. Erről már a segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Gáncs Kristóf elmondta, idén is 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjtenek. Céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Hozzátette, napközis táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
24: A felelősségünk nekünk segélyszervezetként, ugye egyrészt, hogy támogassuk azokat a családokat, ahol nincs meg a lehetőség annak, hogy a szülők önerőből biztosítsák ezt a gyerekeiknek, hogy ezek a feltehetetlen pillanatok, a töltődés, a felzárkózás pillanatai meglegyenek, és a másik pedig, hogy a gyerekeket olyan biztonságba tudjuk helyezni, olyan közegben lehessenek, ahol valóban felhőtlen és boldog tud lenni a nyár, és arról tud szólni, amiről egy nyárnak szólnia kell.
23: Gáncs Kristóf emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott a Tesco áruházlánc.
24: Idén is ugye május 11-én el is indult ez az adománygyűjtés, és egészen június 7-ig tart. 300 forintba kerül egy ilyen kupon, akkor valaki vásárol hozzá csak egy ilyen kupont, és akkor így össze tud gyűlni reménység szerint több táborra való is.
23: Gáncs Kristóf kiemelte, hogy az adakozás mellett az is rendkívül fontos, hogy minél több ember figyelmét felhívják az akcióra.
9: Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket, mondta a Krónikának a hatóság gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője.
10: Csizmadia Hajnalka közölte, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik. 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani. Létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, míg 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homok cseréjét is.
1: A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
9: A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztet a bőrdaganat megelőzésével foglalkozó európai szervezet, az Euromelanoma.
10: A kampányhoz idén is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat, amelynek elnöke a közmédiában elmondta, céljuk a lakosság felvilágosítása és az interneten terjedő tévhitek eloszlatása. Holló Péter beszélt a közösségi médiás kihívások, például a naptetoválás veszélyéről is. Hangsúlyozta, havonta egyszeri, rendszeres önvizsgálatra szeretnék ösztönözni az embereket. Hozzátette, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvos.
2: A melanóma is lehet színtelen, és akkor ugye még vannak a hámeredetű daganatok, amik meg mindig színtelenek. Tehát gyakorlatilag, ha egy olyan korábban nem létező elváltozás jelenik meg, akkor azt is meg kell mutatni bőrgyógyásznak. Nagyon fontos ugye, hogyha valakinek van sok anyajegye, és úgy általában egy emberen egyébként nagyon sok hasonló anyajegy van. Ha azok közül egy kilóg, ugye ezt hívjuk a rút kiskacsa, ami kilóg a többi közül, akkor az is tűnjön föl, és azt is mutassák meg.
9: Ukrajnában bujkáló magyar pedofilt fogtak el a rendőrök az Interpol közreműködésével. P. Szilárdot 7 évre ítélte a bíróság 12 éven aluli gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt, ám ő nem vonult be a börtönbe büntetése letöltésére. Az ukrán rendőrök januárban elfogták a szökevényt, akit május 15-én adtak át a magyar hatóságoknak. Víg András információi.
4: Élettársa 11 éves kislányával végzett szexuális cselekményt 4 évvel ezelőtt az iskolai szünetben egy 46 éves férfi. A pedofilt pár hét múlva már gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. 2024 tavaszán szexuális erőszak miatt vádat emelt ellene az ügyészség, mondja Gácsel Zsuzsanna, a Fejér vármegyei főügyészség helyettes szóvivője.
5: A vádirat szerint 2022 nyarán szexuális cselekményt végzett az élettársa, akkor 11 éves kislányával egy Fejér vármegyei településen. A büntetlen előéletű férfi az eljárás során kényszerintézkedés távoltartás hatálya alatt állt, vele szemben a bíróság 2025 márciusában hozott jogerős ítéletet.
4: P. Szilárd 7 év fegyházbüntetést kapott, ennek ellenére szabadlábon maradhatott. A börtönbe hívót azonban nem várta meg, ismeretlen helyre távozott. A székesfehérvári törvényszék nemzetközi elfogató parancsot adott ki ellene. Mivel felmerült a gyanú, hogy Ukrajnában bujkál, a szökevény kézrekerítése érdekében a rendőrség felvette a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal, mondja Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
6: A körözött férfi elfogása érdekében az Interpol magyar nemzeti iroda és az Interpol ukrán nemzeti iroda között folyamatos szakmai egyeztetés zajlott. Az együttműködés eredményeképpen az ukrán hatóságok január 13-án Ukrajna területén fogták el a keresett férfit. Az elfogás sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult a két ország bűnüldöző szerveinek gyors és hatékony információcseréje, valamint az Interpol nemzeti irodái közötti szakmai egyeztetés.
4: Az elfogott pedofilt az ukránok május 15-én Záhonyban adták át a magyar rendőrségnek. P. Szilárdot a határól egyenesen a nyíregyházi börtönbe vitték, ahol a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül megkezdte büntetése letöltését.
9: Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész.
10: Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Ma még játszott volna a Zente Ferenc Színházban. A társulat ma este 9 órakor virrasztást tart. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
7: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 6-os főúton Pécs külterületén. A 193-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Két jármű karambolozott a 834-es főúton Nagysimonyi belterületén. A 33-as kilométernél félpályás korlátozás lépett érvénybe.
9: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt Csepelen a Weiss-Manfréd úton kifelé a Teller-Ede út előtt, sávlezárásra számítsanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. A 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
11: Jó napot kívánok! Csökken a felhőzet, éjszaka már többnyire derült, vagy kissé felhős lesz az ég. Holnap napközben a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből délután helyenként előfordulhat záporeső, esetleg zivatar. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, majd holnap újra élénk lökések kísérik majd az északi északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban 5 és 12, szerda délután 21 és 25 fok között alakul. Fehér Balázs, Hungaromet.
9: Az esti krónika véget ért, viszont hallásra.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 18 óra, hírek röviden. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat a kormány képviselőjének. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősítéséről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az adóhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. 64 éves korában meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Az időjárásról napos idő várható, csak kevés felhő lehet az égen. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fokra melegszik a levegő.
7: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
12: Mi lesz veled, Velencei tó?
13: 67-68 centi között van itt az Agárdi vízmércénél, hát sajnos ez roppant alacsony.
12: Az egykor kedvelt fürdőhely évek óta veszít a vonzerejéből. A turizmus fellendülése érdekében a szakemberek szerint komoly szemléletváltásra van szükség. Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
7: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
25: Délelőtt. A hólyagrák Magyarországon az 5 leggyakoribb daganattípus egyike. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
26: Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyagrák nincs a háttérben.
25: Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
7: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
14: A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
7: Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó nyerekben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések szombaton 10 órától a Dunán.
7: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
16: Megtartották a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóját. Elballagtak a bánáti diákok. Akkreditálták a táncművészeti szakot Kolozsvárott. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. 31. alkalommal rendezték meg a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóját a felvidéki Rozsnyón. A szakmai konferencia kiemelt témája volt a szlovák kormány által bevezetett a magyar tannyelvű oktatási intézményeket is érintő tantervi reform, amelybe a következő tanévtől minden iskolának be kell kapcsolódnia. A rendezvény gálaestjén átadták a pedagógus kitüntetéseket, köztük a legmagasabb elismerést, a felvidéki magyar pedagógus díjat is. Gallai Nagy Emese összeállítása.
17: Az oktatás az a híd, amelyen identitásunkat átkísérjük a holnapba.
18: Hangsúlyozta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke az országos találkozó megnyitóján Rozsnyón. A felvidéki magyar pedagógusok legjelentősebb szakmai rendezvényén Fekete Irén kiemelte, a szlovákiai magyar pedagógusok egyszerre a múlt értékeinek makacsőrzői és a jövő emberének bátor formálói. Különleges küldetésük van, mivel egyszerre kell embereket formálniuk és életben tartani egy közösséget.
19: Az idén is próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy benne legyen a demográfiai, a társadalmi, az oktatáspolitikai változás, illetve a mesterséges intelligencia, ami ugye megjelent, és a technikai fejlődés, valamint a tartalmi reformra is kitértünk. Itt a konferencián én úgy gondolom, hogy mi nem a problémákról beszéltünk, hanem inkább a jó megoldásokról beszéltünk, a jó gyakorlatokról, a közösségépítésről, az egymás segítéséről. És én hiszem azt, hogy a szlovákiai magyar pedagógusokban van annyi szakmai muníció, tartás és elhivatottság, hogy meg tudjuk lépni a változásokat.
18: Petőc Kálmán, a Szlovák Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Inkluzív Oktatás Főosztályának főosztályvezetője a találkozón rámutatott, hogy Szlovákiában három nagy oktatási reform zajlik párhuzamosan.
20: Ugye egyik a kurikulás reform, a másik a inkluzív reform, és a harmadik pedig a iskolahálózat optimalizációnak a reformja. Ezt a hármat viszont valamilyen módon össze kell hangolni, mert nincs összehangolva, akkor ebből bajok származhatnak, és viszont, hogy összehangoljuk, ez egy közös feladat. Ezt nem tudja megcsinálni három ember a minisztériumban, segítséggel se, ez az önök segítsége is szükségeltetik.
18: Az identitás, oktatás, jövő hármas jelszó égisze alatt megvalósuló találkozó szakmai konferenciájának kiemelt témája volt a tantervi reform. Tóth Gábor, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet munkatársa előadásában kiemelte, a tantervi reform lényege, hogy az iskolák megtalálják az új egyensúlyt az ismeretátadás és az aktivizáló módszerek között, arra a feltérképezett közegre reagálva, amelyben élnek és dolgoznak. A változás értelmében bizonyos határokat betartva az oktatás tempója, témája és módszerei egy-egy iskola diákjainak igényeihez igazíthatók.
0: Van ugye egy állami oktatási program, ez 2023-ban került ki, most kapott egy ilyen nagyobb revíziót, és ez az állami oktatási program az alapiskolákon már nem határozza meg évről évre azt, hogy a gyerekeknek mit kell elérniük, hanem megvan adva az első ciklus végére, vagyis harmadik évfolyam végére, második ciklus végére, ötödik évfolyam végére, és végül a kilencedik évfolyam végére, és az, hogy ezeknek a mérföldkövek közötti időszakban az iskolák hogyan próbálnak dolgozni és fejleszteni a gyerekeket, ott már elég nagy az iskolák szabadság. Ez alatt a három év alatt, amióta az első fecskék elkezdték csinálni a tantergi reformot az iskoláikban, kiment annyi információ a terepre, hogy megmerem kockáztatni, hogy úgy készületlenül nem ér senki. Különböző fázisokban vannak az iskolák, tehát az első három szlovákiai magyar iskola, aki vállalta, hogy az első hullámban belekezd, már tulajdonképpen a második ciklust fogják megnyitni ősztől a negyedikeseikkel, és akkor van a nagy többség, aki pedig az elsősökkel indít szeptembertől.
18: A rendezvény gála estjén átadták a szlovákiai magyar pedagógusok legrangosabb elismerését, a felvidéki magyar pedagógus díjat. A kitüntetést Bolla Károly, a nógrádi kisváros Fülek Mocsári Lajos alapiskolájának egykori igazgatója, nyugalmazott pedagógusa kapta.
1: 40 éves pálya áll mögöttem, és nagyon sok mindent csináltam. De nem emlékszem arra, hogy valamikor valami nagyot akartam volna alkotni, amiért majd kitüntetés jár. Tehát egyszerűen én úgy érzem, hogy végeztem a dolgom, végeztem a kötelességem, amit a sors rám rólt, és annak is hálás vagyok, hogy ezt csinálhattam egész életemben.
18: Az ígéretes fiatal pedagógus díjat a 35 év alatti lelkes és motivált pedagógusok vehették át. Köztük Nagy Benjamin, biológia informatika testnevelés szakos tanár, aki 6 éve tanít a több mint 10 000 többségében magyar lakosú a Csallóköz legnagyobb települései közé tartozó Gútán, a Korvin Mátyás alapiskolában. Őt halljuk.
3: Édesapám, édesanyám is pedagógusként tevékenykedik, és hát a stafétafonot pedig én vittem, úgymond tovább. Egy olyan légkör próbálok megteremteni, ahol a diákok jól érzik magukat, ahol örömmel jönnek be órára, és hogyha egyszer majd 20 év múlva visszagondolnak rám, akkor egy pozitív tanítóbácsival emlékednek. Egy óriási motiváció, hogy van értelme csinálni, hogy elismerik az ember munkáját, és tényleg ez a pedagógiai szakma csodás út, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy próbálják ki ezt a utat, és váljanak pedagógussá.
18: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége további 5 kategóriában díjazta az arra érdemes pedagógusokat.
21: Minden évben a végzős diákok számára megszervezzük a ballagási szertartást, így idén is. A két kollégium, tehát a Szatmári Karolina lánykollégium és az Emmaus kollégium együtt itt a Székesegyházban a püspökatya vezetésével rendhagyó ballagási szentmisét tart, ahol részt vesznek a ballagó diákok a többi tanuló jelenlétében, és együtt kérjük Isten áldását azokra a fiúkra, illetve lányokra, akik idén fejezik a középiskolát. A szentmise keretében imádkozunk a ballagó lányokért, fiúkért, és ezt követően pedig szertartás következik, külön a lánykollégiumban és külön a fiúkollégiumban, ott átadjuk a fiúknak, mi az Emmaus kollégiumban, de úgy szintén a lánykollégiumban is ez történik, a ballagási táskákat és a tartalmat is, amit útravalónak készítettünk.
22: Ballagás zajlik a nagybecskereki Szatmári Karolina lánykollégiumban, Karl Jenő igazgató.
23: Ilyenkor ballagáskor mindig vegyesek az érzelmek bennünk. Egyrészt boldogok vagyunk, mert hát ezek a lányok, akik most egy hatalmas lépést tesznek az életbe. Mondhatjuk, hogy elértek egy sikert, és egy oklevéllel lépnek ki a nagybetűs életbe, és én biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz ez a nagy lépésük. Ennek mindenféleképp örülünk. A másik rész viszont kicsit szomorúak is vagyunk, mert búcsúzunk, és hát minden búcsúban van egy kis fájdalom. Ezek a lányok, akik most elmennek, egy különösen jó generáció volt. Nehéz most búcsút inteni nekik, viszont ott van az, amit az előbb említettem, az az öröm, hogy csak sikerük lesz az életben, amiről szinte biztos vagyok. Hát akik egyetemre indulnak tovább, azoknak sok sikert kívánok a fölvételihez, akik viszont munkába állni szeretnének, hát azoknak meg sikeres életpályát kívánok.
22: Az egyik anyukát is szeretném megkérdezni, hogy most milyen pillanatokat élnek át. Nikolics Eleonóra.
24: Nekünk ez nagyon megható pillanat, ugye, és nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, hogy most az első lányunk ballag a kollégiumból, és fejezi a középiskolát, viszont ha Isten is úgy akarja, őszre visszatérünk, mivel a fiam indul, úgyhogy őt az Emmaus kollégiumba fogjuk, mivel ugye kisfiú, és reméljük, hogy tovább fog bennünk élni, és bennük ez a lelki táplálék, amit itten kapnak.
22: A ballagó lányok most vonulnak nem sokára be a templomba. Ti hogyan élitek meg ezeket a pillanatokat? Már nagyon kevés maradt az év végéig.
2: Szamarédi Orsoly vagyok, Kisoroszról.
4: Én meg Paple a Székelykevéről.
2: Nagyon izgulunk, sokat készültünk erre az alkalomra. Szerintem mindenki nevében beszélhetek, hogy nagyon vártuk ezt a pillanatot, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezután milyen utakra visz minket az élet.
4: Nekem ez egy nagyon különleges érzés, és egyrészt olyan szomorú, és hogy mégiscsak itt voltunk 4 évig, és most el kell búcsúzni valamilyen féleképpen. Egy második otthonunk lett, többet voltunk itt, mint otthon, és nagyon hozzászoktunk a környezethez, a szobatársakhoz, hogy állandóan van valaki körülöttünk, és nagyon furcsa lesz, hogy most el kell mennünk innen, és nagyon-nagyon szép emlékeket szereztünk itt.
22: Milyen lesz a jövő?
2: Tervezek egyetemre menni tovább, nagyon várom már ezeket az éveket is, következő éveket, hogy mit fog hozni nekünk a jövő, és én továbbra is kollégista leszek, tehát az egyetemi éveim alatt is kollégiumba leszek, és remélem, hogy azt is ilyen hasonlóképpen élhetem meg, élménydúsan, jó barátokkal.
4: Én is Újvidéken tervezek tovább tanulni, legvalószínűbb, ha minden jól megy, akkor pszichológiára megyek tovább, és én is kollégista leszek. Tényleg jó benyomást adott ez a kollégium élet, én nagyon-nagyon szerettem itt élni, és továbbra is szeretnék kollégiumba és egy közösségbe élni.
22: Kocsicska Gergő az egyik fiú, aki kiröppen majd innen a kollégiumból. Neked milyen volt ez a 4 év?
5: Egy felejthetetlen élmény volt. Nagyon sok mindent megtanultunk, és nagyon sok élményt átéltünk itt a kollégiumban. Rengeteg felejthetetlen pillanatunk volt. Voltak kirándulások, különböző nagyobb események, mint például a pápa látogató. El tudtunk menni, ami egy nagyon szép élmény volt, mivel nem minden ember tud akármikor egy pápa látogatást végbevinni a hétköznapi napjaiban. Nagyon sok különféle foglalkozás volt, kvízesték a lány kollégiummal, voltak zene és mulatós esték, de ami csak a kollégiumot illeti, támaszkodhattunk a nevelőkre, valamint rengeteg lehetőség volt a szórakozásra is a tanulás mellett, mint például a biliárd esték, vagy foci bajnokságok, lépcsős koncertek, valamint hogyha egyéb problémai volt, akármilyen tantárgyból szívesen tudtak a nevelők is tanítani és segíteni abból az adott tantárgyból.
22: Tehát akkor meleg szívvel tudod ajánlani a jövendőbeli generációknak, hogy itt aztán jó közösség alakul ki évről évre.
5: Így van, minden évben a kollégisták felé is van a szabályzat inkább elhajlítva, mivel sokkal, de sokkal enyhébbek és inkább aktívabbak a programok, hogy minél többet a kollégisták a szabadidőben azzal foglalkozhassanak, mivel ők szeretnének.
22: Te mire jártál, és hogyan lépsz a jövőbe?
5: A Nikola Tesla középiskolába jártam, és hogyha sikeresen lerakom az érettségét, valamint sikeresen fel tudok csatlakozni a főiskolázók közé, akkor Szabadkára mennék tovább az IT szakirányba.
6: Romániában az akkreditációs folyamat nem csak egy hosszú és bonyolult, hanem ezen kívül egy nagyon komoly felmérést is magába foglaló folyamat. Röviden ez úgy néz ki, hogy az ember, mikor egy új szakot indít, akkor kap egy ideiglenes működési engedélyt, majd 3 végzős évfolyam után kérvényezheti az adott szaknak a végleges akkreditációját. Ez sikerült 2025. decemberében abszolválnunk, 3 sikeresen levizsgázott évfolyam után kérvényeztük. A szakhatóság kiszállt, és egy 3 napos helyszíni ellenőrzést követően úgy gondolták, hogy mindent rendbe találtak, szakmai tekintetben, kutatói teljesítményt, humán erőforrást, az infrastruktúrális felszereltség tekintetében egyaránt, ezért legnagyobb örömünkre a szakot véglegesen akkreditálták. Mindenképp van ennek hozadéka, talán legelső sorban azt emelném ki, hogy ez egyfajta megerősítés, hogy maga a szak jó úton halad, a fejlesztések, gondolok itt a tananyag fejlesztésre, gondolok itt a tanmenet tartalmára, a kutatói teljesítményekre és minden egyébre, ezzel elégedett volt a bizottság. Emellett van egy másik nagyon fontos hozadéka, ugye a romániai felsőoktatási törvény értelmében, amíg egy szak nem rendelkezik végleges akkreditációval, saját maga számára nem is szervezhet úgynevezett záró vizsgákat, úgyhogy ezt mindeddig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem segítségével tudtuk megszervezni. Idéntől szervezhetnénk ilyen típusú záróvizsgát, viszont időközben átálltunk a 4 éves képzésre, ezért ide nincs végzős évfolyam, de a jövő évi záróvizsgát már saját magunk szervezhetjük.
8: Hogyan reagál a szakra munkaerőpiac? Van-e kereslet a szakon végzett munkaerőre?
6: Nagyon jó kérdés, és ha megengedi, akkor egy picit hátralépek és távolabbról kezdem. Maga a szak a létrejöttét a munkaerőpiacnak köszönheti. Ugyanis Romániában, ha nem tévedek, 6 hivatásos táncegyüttes van, és lévén, hogy a romániai felsőoktatásban ez a típusú táncképzés, ugye itt a hangsúly a néptáncon van, nem kizárólag csak néptáncot tanulnak, de ezen van. Visszatérve a gondolatomhoz, lévén, hogy ilyen felsőoktatási képzés nem létezett, a hivatásos együtteseknél elhelyezkedett táncosok mind bér tekintetében, mind régiség, mind egyéb tekintetben hátrányba voltak. És ekkor kezdődött el egy szakmai gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezen túllépni, és ezt fogta össze a Hagyományok Háza, Kelemen László elnök úr személyében, és mikor kialakult egy elképzelés, akkor keresték meg az egyetemet. Tehát magyarán ezzel csak annyit akarok elmondani, hogy maga a szakma volt az, aki igényt tartott a képzésre. Most ez nagyon szépen meglátszik, az itt végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedésében is. Emlékeim szerint 30 végzős hallgatónk volt, és ebből a 30-ból nagyjából fele ma már hivatásos táncegyütteseknél van alkalmazásban, mint táncművész. Ez is mutatja azt, hogy van ennek piaca. Ugye a táncosok korábban is mennek nyugdíjba, illetve nem mindegy, hogy valaki 20 évesen táncol, vagy 40 évesen. A piac rámozdul,

0: is elvégezhetik nálunk a hallgatók, ami feljogosítja őket, hogy taníthassanak is. És ugyan kisebb, de fontos százalékuk tovább tanult mesterin, és az a jó hír, hogy már vannak olyanok, akik a doktori képzésben vannak, és várjuk vissza őket szeretettel az Alma Materbe, hiszen ugye a tanszék építése továbbra is zajlik, folyik, ez egy fontos feladat, ezzel haladni kell előre. Nagyjából így néz ki a helyzet most.
1: Megszerezte a végleges akkreditációt a Sapientia Erdély Magyar Tudomány Egyetem táncművészet szakja, és a jövőben a diplomákat már az egyetem bocsátja ki. Ezen túlmenően megnyílt a lehetőség egy mesterképzés elindítására is a karon.
2: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
1: Emlékfutás szervezett a nagyszalontai Csonka-toronyhoz a Szolnokvárosi Tehetséggondozó Szakkollégium Diákszövetségének Spuri futóköre. Az 1999-ben alapított baráti társaság összesen 7 emlékfutás szervezett, felkeresve olyan emlékhelyeket, amelyek magyar irodalmi vagy történelmi személyiségekhez köthetőek. Jártak többek között Monokon, Kossuth szülőházánál, Zólyomváránál, és elfutottak Kassára is. A nagyszalontai futáshoz helyiek is csatlakoztak. Ionescu Nikolett összeállítása.
3: Ez a 7. emlékfutásuk. Honnan jött az ötlet, hogy megfogja a diákokat, sportra nevelve őket, elvigye őket különböző magyar emlékhelyekre, megismertesse őket történelemmel, irodalommal? Csirke József atlétika edző, kollégiumi nevelőtanár.
4: Az ötlet onnan jött, hogy jó magamnak is sportalapjai vannak. Középiskolás koromban voltam tájékozódási futó, később teljesítménytúrázó. Pályamódosítóként lettem tanárember, és a kollégiumba kerülve vettem észre, hogy a mozgáshiány nagyon nagy gond. A gyerekek délelőtt ülnek az iskolában, délelőtt tanulnak a kollégiumban. És hát egy érdekes szituációval indult a futókör, mert rosszalkodtak tanulási időben az egyik szobában a gyerekek, és jött a kollégium vezető, csinálj már velük valamit, mert ezek a gyerekek ugrálnak fölöttem az ágyakon a tanórák közötti szünetben. Felmentem és mondtam, hogy akkor ti 4-en jöttök este velem futni, itt a kollégium mellett volt egy sportpálya, és akkor a 10 kör lefutunk. Nagyon jól esett nekik, a 4-ből 2 mondta, hogy hadd jöjjön holnap is. Mondtam, hogy jó, rendben, akkor szervezzük majd ezeket a futó alkalmakat rendszeresen. Így indult a spuri futókörünk, hosszú távfutók vagyunk, a Diák Szövetsége segíti a versenyekre való utazást, a nevezési díjak kifizetését, és ezzel együtt megalakult, elindult Magyarországon az Arany János Tehetséggondozó Program a 2000-2001-es tanévben. Egy futás közben kitaláltam a fiúkkal, hogy ha az alapokra tekintünk, akkor Arany Jánoshoz kötődik a program, ő a forrásunk magának a programnak is, az ő élete, a munkás, ezért a zagyva forráshoz el kellene futni. De hát hogyan? És akkor kitaláltuk, hogy 2 nap alatt a 150 kilométert végig futjuk váltva. Tehát egy futó a 6-ból vagy 7 futóból fut, a többi pedig addig a kísérő autóban pihen, és folyamatos futással sikerült hajnaltól késő estig a 150 kilométert végig futni. És hát a következő futásainkat is kezdtem tervezni. Voltunk Kassán, Bocskai vezérlőfejedelem ott hunyt el 1606-ban, a 200 éves évfordulóján. Voltunk Monokon, 1802-ben született, és neki a 200. évfordulóján születés alkalmában Monokig futottunk 2 nap alatt. Ezen kívül jártunk Zólyomban, voltunk egy Málenkei robotos emlékfutáson Kárpátalján, és szintén, és hát a sorban a 7. most ez az Arany János emlékfutás, amire 3 éve készülök ezekkel a fiúkkal, akik gimnazisták, és most fejlődtek oda a futásban is, 5 kilométeres szakaszokban futunk, és hát ez egy hosszú távfutónak nem nagy távolság. Közöttük vannak félmaratonfutók, akik teljesítették a 21 kilométert, vannak maratonfutók velem együtt, tehát jól érezzük magunkat röviden. Ennyi.
3: Hány tagja van ennek a körnek?
4: Változó, általában 10-15 fő jelentkezik évelején, fél év múlva már csak 80 vannak, de azért mindig maradnak évvégére annyian, 5-60, hogy újra tudjuk kezdeni a következő évet. Amatőrök vagyunk, fél profik, inkább úgy mondom, 6-an teljesítettek már maratont, nem egyet, tehát van akinek életformája, van egy olyan közel 30 éves volt diákunk, aki már Svédországban él a családjával, kisgyereke van, a feleségével fejlesztőmérnök, velünk kezdett el futni a futókörben, és ő már 11-szer futott maratont, és a gyárban is 300 főket szervez, nagy hagyománya van a mozgásnak, a sportnak a svédeknél is, és támogatják a gyár dolgozói közül egyet futóversenyre.
3: Ön mi motiválja, hogy a gyermekek számára szinte életformává tegye a sportot?
4: Az a fő célom, hogy egy olyan motivációt kapjanak,

0: tulajdonképpen, ami életforma lesz. Van egy szép mondás, Avilai Szent Teréz mondta, hogy ahhoz, hogy jól érezze magát a lelked, a testedet mozgatni kell, szabadon idézzen. Illetve az a nagy előnye ezeknek a programoknak, hogy rengeteg történelmi, irodalmi ismeretet is fel tudok a gyerekekbe frissíteni, illetve a kíváncsiá tudom őket tenni utazáshoz, a helyváltoztatáshoz való igényességükben, hogy megismerjék a környezetükön túl a távolabbi szép történelmi helyeket is, és hát ez a vidék. Most beszéltünk éppen arról, hogy Arany János, amikor született, természetesen Magyarország volt, hát szerves része Nagy Szalonta volt mindig, itthonról megyünk haza.
1: Mikor és miért csatlakoztál a szakkörhöz? Mészáros Bence szolnokról.
2: Még nulladik évemben, 2022. októberre körül csatlakoztam a programhoz, azzal a céllal, hogy ne kelljen táncórákra járnom. És végül Csirke tanár úrral, edzőnkkel, egyre hosszabb futásokon vettem részt, és végül itt kötöttünk ki Nagyszalontán.
1: Miért csatlakozott ehhez a jelképes távhoz, Nagyszalonta határától egészen a Csonka-toronyig, Veres Roland Nagyszalontáról?
3: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akár mennyi idős is az ember, igazából elkezdheti a sportot, bármire képes az ember. Hívjuk fel minél több fiatalnak a figyelmét erre, hogy fussanak, mozogjanak, ne csak a képernyő előtt üljenek, vagy csak a telefont nyomkodják, minél több emberhez jusson el ez. És az Arany János szakkör maga ugye hova is futhatott, mint Arany János szülővárosában. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és gondoltam, mint helyi futók, akkor képviseljük mi is magunkat a feleségemmel.
1: Milyen intézményt képviseltek? Huzuna Krisztián, otthonvezető.
4: Mi a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozunk, a Béke királynőjéről elnevezett gyermekvédelmi központhoz.
1: Hány gyermekkel csatlakoztak ehhez az akcióhoz?
4: 22 gyereket nevelünk az intézményben, ebből 8 gyerek csatlakozott.
5: A Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium Diák Szövetségének Spuri futóköre nem csak a sportot szeretteti meg tagjaival. Legutóbb éppen Nagyszalontáig futottak, hogy Arany János életével a helyszínen is megismerkedjenek. A délvidéki diákok pedig egy különleges élettörténet részleteit hallhatták. Zolcer János újságíró, filmes, a Felvidéken született. 1986-ban disszidált Csehszlovákiából, és Münchenbe érkezve az utcákat róva megpillantott egy ajtón egy névtáblát. Volt bátorsága megnyomni a mellette levő csengőt, amitől a teljes élete megváltozott. 40 évvel később ma motivációs előadásokat tart fiataloknak és felnőtteknek, és az egyik fő üzenete az, hogy nyomd meg a csengőt. Zolcer Jánossal Magyar Kanizsán beszélgetett Német Ernő.
6: Szűk volt nekem az a világ, pontosabban nagyon szűk. Nem tudtam utazni, nem volt útlevelem. Újságíróként akkor nem lehetett szabadon írni. Tehát én mindenképpen el akartam menni, és ez volt az első nagy álom, amit aztán meg is valósítottam. Jugoszlávián, Újvidéken keresztül sikerült elszöknem, elmenekülnöm, disszidálnom.
7: Nyugat-Németországban, ahol mindjárt meg is látott egy csengőt, amit volt bátorsága megnyomni. Milyen csengő volt ez?
6: Igen, megérkeztem 86-ban Münchenbe, onnan elindultam a Magyar Katolikus Misszióra, és az utca elején megláttam egy épületet, rajta egy táblát, hogy Kövesdi Presse Agentúr, mellette egy csengőt, és megdobbant a szívem, hogy Kövesdi Magyar Sajtó Ügynökség, nekem itt a helyem, hiszen én is újságíró vagyok, megnyomtam, behívtak, kaptam munkát, a hónap végén autót tudtam venni, 3 év múlva már saját céget csináltam, 5 év múlva 22 országban nyitottam irodát, 10 év múlva házat vettem Erzsébet királynőtől, 15 év múlva Gorbacsovot alkalmaztam a cégnél, mint riportert, és végül 40 évvel később meg eljutottam Magyar Kanizsára, és ez már a 300-valahanyadik ilyen előadás a diákoknak, mert a felnőtteknél már az 1000-en vagyok túl, és beszélhetek arról, hogy milyen dolog, ha az ember álmodik, megnyomja a csengőt, hisz magába, teljesíti az álmait, megvalósítja az álmait, hogy akkor az értelme, azt hiszem, értelmet kapott.
7: Amikor az ujját a csengő gombra tette, önnek milyen álom volt a fejében?
6: Az, hogy valami más tenni, nem volt az az álmom, hogy majd Gorbacsov dolgozni fog nálam, nem. Hanem soha nem féltem az újtól. Mindig nyitott voltam arra, hogy lépjünk tovább, más irányba. Ha egy kapu bezárult, akkor kettő kinyílott. mert igyekeztem, mert hittem abba, hogy ez nem jelent semmit az életbe, talán ez egy figyelmeztetés arra, hogy rossz kapun mentem be, újonnan kellett. Tehát nyitott voltam mindig, és mindig álmodtam, mindig terveztem, ma is ezt teszem, ilyen az életem.
7: Tulajdonképpen mivel foglalkozott ez a cég?
6: Riportfilmeket készített a nyugat-európai televízióknak Kelet-Európáról. 89-et írtunk, akkor zajlottak a forradalmak, események, változások az egész Kelet-Európában, világban. Én ugye Kelet-Európából jöttem, beszéltem a szláv nyelveket, beszéltem magyarul. Ismerősök voltak ezekben az országokban. A nyugati tévék nagyon félve jöttek ide tudósítani, nem ismerték a nyelvet, a szokásokat. Így aztán én hamar bejutottam a legtöbb szerkesztőségbe, akár a svéd televízió, akár a BBC, akár a CNN, akár a német tévé, és hamarosan én lettem a specialistájuk, akiktől, ha kellett egy riportfilm, valami segítség Kelet-Európába, akkor engem kértek meg. Ez aztán nőtt, és 22 ország lett belőle.
7: És Gorbacsovval milyen közös munkája volt?
6: Gorbacsovot 2000-ben felkértem arra, hogy legyen egy tévésorozatnak a riportere. A sorozatnak az volt a cím, hogy Secrets of Power, tehát felkerestük a világ hatalmasságait, olyan neveket, mint George Bush amerikai elnök, Helmut Kohl német kancellár, Simon Peres izraeli elnök, és így tovább. És ezekhez beköltöztünk néhány hétre, együtt éltünk velük, és filmeket készítettünk róluk. És ebbe a sorozatban a Gorbacsov volt a riporter, én pedig a producer.
7: Folytatódhatna ez a sorozat még, és ha igen, akkor kiket kérdezne?
6: Nem folytatódhat, mert ahhoz politikus kell, ezek pedig nem azok, akik ma a világot irányítják.
7: És miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön különféle településekre, városokba, és motivációs előadást tartson gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt?
6: Úgy érzem, hogy az élet olyan dologgal ajándékozott meg, amit keveseket. Nem sok embernek volt lehetősége a világ két nagyhatalmának, a Szovjetunió és Amerika, nem csak egy asztalhoz ültetni, hanem együtt lakni, és három hétig beszélgetni velük. Ezt egyetlen újságíró sem tudta még megtenni. Így rengeteg titkot, rengeteg érdekességet, rengeteg fontos dolgot tudtam meg a világból, hogy történt. És talán ezeket elmondva rájöhet az emberiség arra, vagy azok, akik olvassák, hogy mik azok a értékek, amiket tovább kéne folytatni, és mit azok a hibák, amiket ne kövessünk el újra.
5: Nyomd meg a csengőt, és a lehetőségek ajtaja biztosan kinyílik. Zolcer János újságíró üzenetével mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
8: A nap kérdése.
9: A mai napon magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések kezdődtek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Ezt Orbán Anita külügyminiszter azt követően jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel, aki azt mondta, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is. Annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között. Arra a kérdésre, hogy milyen irányba változhat a két ország kapcsolata és mely kérdések szerepelhetnek a napirenden, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
10: Csókolom, Edith, jó napot kívánok.
9: És köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edith vagyok. Magyar Péter egy Facebook bejegyzésben arról tájékoztatott, hogy a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával, és hogy tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. Emellett ugye Magyar Péter azt is mondta, hogy mindenről telefonon tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, aki határozottan üzent Zelenszkijnek, hiszen tegnap világossá tette, hogy minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Egy fontos kérdés, hol volt eddig Costa elnök úr?
11: A A kérdés nagyon jó, de talán még izgalmasabb, hogy miért most? Hiszen azt mondta az új magyar kormány, Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter azt mondja, hogy amennyiben jogi garanciákat ad az ukrán politikai vezetés, az ukrajnai külügy vagy az elnöki hivatal, akkor Magyarország nem vétózza meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és nem sokára Európai Uniós csúcs lesz, ami után majd egyébként lesz júliusban egy NATO csúcs, de az Európai Uniós csatlakozás szempontjából az EU csúcs most a mérvadó. Az idő sürget, Antonio Costának is, és Ursula von der Leyennek is.
9: Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert Orbán Viktor korábban is arra hivatkozott, hogy azért is nem támogatja Ukrajna a csatlakozását, mert a kisebbségi jogok helyzete, ameddig ezt nem kezelik Ukrajnában, ezt nem teheti lehetővé. De hát nem csak ezen a szemüvegen keresztül nézte akkor a magyar miniszterelnök az ukrán csatlakozási helyzetet, hanem ugye azt is mondta, hogy az ország felvétele az Európai Unióba is behozná a háborút, és gazdaságilag is hátrányos lenne. Én nem hallottam azt sem Magyar Pétertől, sem Orbán Anitától, hogy az ukrajnai egyeztetések kapcsán például a békéről egyeztettek-e.
11: Kedves Edi, több mint kétszer annyit költ Ukrajna. A mai napon sajnos holnap után, de tegnap is a háborús kiadásaira, mint akár a tavalyi évben bármikor, tehát a tavalyi év akár azonos időszakában is, közel 200 milliárd forintot költ katonai kiadásra és a háborúra, magyarul Ukrajna. Ennek nagyon nagy része külföldi támogatás vagy külföldi hitel. A hitelt még mindig nem tudjuk, hogy miből fogják kifizetni. Azt már szerencsém volt ebben a műsorban is többször elmondani, hogy Oroszország biztos nem fog helytállni Ukrajna helyett. Tehát vagy az Európai Uniónak a tagállamai most például a héten és a jövő hét elején az IMF-fel fog tárgyalni Ukrajna egy 8 milliárd dolláros hitel ügyében. Ugye többször beszéltünk a 90 milliárd euró értékű hitelfelvételről, amihez Magyarország egyelőre nem csatlakozott. Tehát természetesen a legfontosabb számunkra a honfitársaink, a kárpátaljai magyaroknak a mindennapi életük, azt a jognak a visszaszerzés, ami már korábban megillette őket. Tehát, ahogy Szijjártó Péter korábban mondta több ukrán külügyminiszternek, semmivel nem kérünk többet, mint ami 2015 előtt megvolt. Tehát itt nem csak Zelenszkij nem tartotta be az ígéreteit, és több ukrán külügyminiszter, hanem már Poroshenko sem, de nyugodtan hivatkozhatunk az előző ukrán külügyminiszternek az ígéretére, nem messze Ungvártól, a Verhovina hotelben tárgyaltak Szijjártó Péterrel, amikor mindent megígértek, még ott volt az akkori kabinet főnöke is Zelenszkij elnöknek, aki most éppen Bilincsben várja a tárgyalását, Jermákról beszélek, amikor megígérték, hogy a magyarok különleges elbírálásban fognak részesülni, akkor sem véletlenül, akkor is egy Európai Uniós támogatás volt a tét, és az Európai Uniós csatlakozás volt a tét, amikor Verhovinában, Kárpátalján, Ukrajnában Szijjártó Péter ígéretet kapott arra, hogy kétoldalú munkabizottságokat fognak létrehozni, hogy orvosolják a kárpátaljai magyaroknak bármilyen jogorvoslati kérdéseit.
9: Több mint 10 év telt el 2015 óta, és nem sikerült a magyar kisebbségnek a jogain változtatni, de egy valamit itt azért nem felejthetünk el, amikor arról beszélünk, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ebben mennyire játszott szerepet az, hogy az ott élő oroszok kisebbségi jogait is két lábbal tiporták, sőt, fegyverekkel tiporták.
11: Ez volt az egyik oka a háborúnak, hiszen nem csak a lehetséges NATO csatlakozás és Oroszországnak a biztonságpolitikai inger küszöbe és komfortzónája, hanem egyértelműen Kelet-Ukrajnában, ebben a négy tartományban, megyében, ahol azóta a leghevesebb harcok dúlnak, tényleg fegyverrel is támadták az ott élő orosz ajkú és orosz nyelvű és származású kisebbséget. Amit szintén a mai napig nem tudott megoldani kormány Ukrajna nem csak a magyar kisebbségek helyzetét, vagy a ruszin, vagy a lengyel, vagy akár a szlovák, és legkevésbé az orosz kisebbségek helyzetét nem tudták megoldani. Minket a magyar kisebbség érdekel Kárpátalján, én nagyon örülnék neki, hogyha valóban jogi garanciát kapnánk, nem tudom, hogy milyen jogi garanciát tud adni Ukrajna, amit korábban nem adott meg, amitől majd Beregszásztól Ungváron és Munkácson keresztül honfitársainknak valóban egy megérdemelt jobb élet jár. Itt beszélhetünk arról, hogy lesz-e mondjuk augusztus végén, szeptember elején himnusz egy magyar nyelvű általános iskolában, vagy akár az állami közhivatalokban használhatják ki a magyar nyelvet. Az optimizmusra ad okot, amit a külügyminiszter asszony mondott, hogy bevonja majd a kárpátaljai magyarokat ezekbe a tárgyalásokba. Ők egyelőre erről nem tudnak, de reméljük, hogy majd őket is értesítik.
9: Ez nagyon jó, hogy ezt felhozta. Egyrészt előfordulhat az, hogy mondjuk 16 év után most António Costának, az Európai Tanács elnökének a határozott üzenetét meghallják, már csak azért is, mert Ukrajna is ehhez a klubhoz szeretne tartozni, és ez, amit mondott, ez nagyon fontos, mert ugye Orbán Anita is azt mondta, hogy kijelölték a tárgyaló delegációkat szakmai alapon, és hogy ebbe beszeretnék vonni az ott élő magyar kisebbségeket. Akkor hogy lehet az, hogy Brenzovics László nem tud erről az egyeztetésről, és azért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az, amelyik a legnagyobb Ukrajnában.
11: Személyesen ismerem a szövetséget, a korábbi elnök is a jó barátom, és többször tartottam nekik képzéseket a kárpátaljai magyar fiataloknak, így ismerem magát, ezt a legnagyobb szervezetet, reméljük, hogy majd tényleg bevonják őket, hiszen nagyon hasznos megjegyzéseik, nagyon hasznos tapasztalataik lehetnének, és javaslataik a jövőre vonatkozóan, hogy milyen jogok illették meg eddig a magyar közösséget, és mit várnak el majd az ukrán kormánytól. Az is felháborító, hogy azt mondja az ukrán külügyminiszter, hogy hajlandóak együtt működni, most már nem Kulebáról beszélek, ugye a jelenlegi ukrán külügyminiszterről, Szibiháról, aki azt mondta tegnap, hogy hajlandóak az új magyar kormánnyal együtt működni. Hát csókolom, egy szomszédos Európai Uniós NATO tagállammal eddig miért nem volt hajlandó együtt működni, és most vajon miért hajlandó? Mindig ez az izgalmas. Mit kell vajon nekünk adni ezért, hogy hajlandó legyen? És akkor itt jön megint ugye az alapkérdésünk, hogy Magyarország vállalja, hogy csatlakozza az Európai Uniós csatlakozást, támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, viszont ahogy erre szerkesztőasszony kiválóan rámutatott, a koppenhágai kritériumokból az egyik cikke a nemzetiségeknek és a nemzetiségi jogoknak a tiszteletben tartása, hol lesz a versenyképes gazdaság, hol lesz majd a jogállam, hol lesz a korrupció, a híres oligarchia, Ukrajnában, ezeket a problémákat tényleg beimportáljuk, behozzuk a saját európai családunkba. Bármilyen konfliktusunk is van az Európai Unióval, ez tényleg ez egy másik kultúra.
9: Mit értenek az alatt Ukrajnából, amikor azt mondják, hogy jó szomszédi viszonyt szeretnének ápolni Magyarországgal? És ezt kérdezem azért, mert amikor kitört a háború, Magyarország kormánya volt az első, aki humanitárius segítséget nyújtott, aki a határon fogadta a menekülteket, aki minden nyáron ukrajnai gyermekeket táboroztat.
11: Nem csak magyarokat, Kárpátaljáról, ukránokat.
9: Ukrán nyelvű iskolát működtet a magyar kormány. Tehát, hogyha ezt megnézzük, ha nem ez a jóbaráti viszony, akkor mi?
11: Egyébként sokkal jobb is lehet, főleg az elmúlt fél évben, főleg az április 12-i országos választást megelőzően, a parlamenti választást megelőzően érezhető feszültség volt a két, nem mondom, hogy a két ország között, nem mondom, hogy az ukrán és a magyar emberek között, hanem a két kormány között, tehát Zelenszky és az Orbán kormány között évek óta komoly feszültség van, nem csak a NATO csatlakozás miatt, nem csak az Európai Uniós csatlakozás miatt, hanem a magyar érdek egyszerűen soha nem esett egybe az ukrán érdekkel.
9: Azért érdemes arról is beszélni, amit az ukrán külügyminiszter is mondott, ön is célzott erre, hogy Orbán Anitával tárgyaltak arról is, hogy hogyan lehet mi hamarabb Ukrajna az Európai Uniónak a tagja. És azt is megerősítette, hogy országa készen áll a tárgyalási klaszterek mielőbbi megnyitására. De Eddig Ukrajnából is úgy gondolták, hogy ennek az egésznek egyetlen egy féke van, azt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Még Orbán Anita is célzott arra, hogy Magyarország a bot azok között, a bizonyos küllők között.
11: És most már mi küllő leszünk, azt mondta, küllők.
9: Mi küllők leszünk, de hát minthogyha az Európai Unióban egyre több botot látnánk.
11: Ráadásul nem kicsi botot, hiszen mondjuk a német kancellár vagy a francia elnök is elmondta, még a jereváni csúcson is, ahol ott voltak az ukrán politikusok és nagyon sok NATO tagállam, az Európai Unió vezető tagállamai Jerevánban részt vettek a konferencián, ahol Merz is elmondta, és Emmanuel Macron is, Friedrich Merz is, német kancellár és Macron francia elnök is, hogy nem hisznek a gyorsított eljárásában az Európai Uniónak, miközben von der Leyen két éve ezzel riogat minket aztán főleg, és az uniós biztos is, a csatlakozásért felelős uniós biztos is jelezte, hogy több mint 1000 kollégája dolgozik ezen éjjel-nappal, hogy a 2026 év végén már lezárják a tárgyalásokat, hogy 27-ben valamilyen módon csatlakozhasson. Ezt így ebben a formában Németország és Franciaország nem fogja támogatni, ezt el is mondták nyilvánosan, le is írták, hogy szavazati joggal nem rendelkezhetne Ukrajna, hanem egyfajta ilyen kereskedelmi, gazdasági övezet szerűen, mondjuk úgy, hogy mondjuk egy szabadkereskedelmi megállapodás keretében és egyéb engedmények keretében csatlakozhatna, ami szintén egyébként óriási veszélyt jelentene, nem csak a hazai gazdáknak, a franciáknak, hanem az Európai Unió gazdaságának a versenyképességére.
9: De hát azt ne felejtsük el, hogy ezzel kapcsolatban a több sebességes Európa gondolatával kapcsolatban Zelenszkij már felemelte a hangját. Azt mondta, hogy ő azzal lenne elégedett, és valóban az ukrán választóknak, az ukrán népnek csak az lehet az elfogadható, hogyha teljes jogú tagja lesz Ukrajna az Európai Uniónak, amitől nem zárkózott el a magyar miniszterelnök sem, sőt nem zárkózik el Magyarország sem, csak teljesíteni kell azokat a feltételeket, és itt nem csak a háború lezárására gondolunk, hanem a gazdasági feltételekre is. Na és az is azért mai hír, hogy 4,5 millió munkavállalóra lenne szükség Ukrajnában. Akkor milyen az a gazdaság, amellyel Ukrajna csatlakozni szeretne most az Európai Unióhoz?
11: Ukrajna egy borzalmas háborút vív Oroszországgal, hagyjuk az előzményeket, a történelmet, ez tény. Nem drukkolunk senkinek, a békének drukkolunk, a tűzszünetnek, és tényleg, hogy legyen egy egészséges társadalom, amelyik el tudja látni magát, mert elképesztő, hogy megint jelezte az ukrán politikai vezetés, hogy két éven belül 95 milliárdra, nem erre a 90 milliárdra, amiről már beszélünk 2025 december óta, egy újabb 90 milliárdos nemzetközi segélycsomagra lesz szüksége ahhoz, hogy a gazdaságot, a közszolgáltatásokat és a háborút folytatni tudja. Tehát egy ilyen országnak sajnos egyelőre semmi keresnivalója az Európai Uniónak, meg kell erősödni a társadalomnak, következő 10 évben munkaképes 4,5 millió munkavállalóra van szükség, ez nem orosz hír, ez nem Európai Uniós hír, ezt az ukrán miniszter mondta, amire szerkesztő asszony utalt, a 4,5 millió munkavállaló, amit nem külföldi munkavállalókból szeretnének feltölteni, tehát nem vendégmunkásokból, migránsokból, hanem ukránokból. Egyelőre ez még lehetetlen. Hogyha nem lennének a fronton harcolók, akkor is lehetetlen. Jelenleg a 4,5 millió új munkavállaló bevonása az ukrán gazdaságba, a napi munkába.
9: És még egy nagyon fontos kérdés, hogyha itt visszagondolunk arra, hogy milyen területeken indítanak most tárgyalást, ebben én nem láttam a kényszer sorozások kapcsán egyetlen tárgypontot sem. Az nem jelenti azt, hogy nincs, de tudjuk azt, hogy a kényszer sorozásokban azért kárpátaljai magyarok is életüket vesztették. Na, a jelenlegi kormányzatnak ezzel kapcsolatban mi a tárgyaló pozíciója?
11: Erről sajnos semmit nem tudunk, de hát nem csak erről, hogy hogyan szüntetnék meg a korrupciót éppen az a Jermák, az elnöki hivatal vezetője van őrizetben, aki eddig miniszterelnökökkel és elnökökkel is tárgyalt. Jermák volt a fő tárgyalója Volodymyr Zelenszkijnek, sőt még színész korában a producere, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a barátja és a jobb keze, és közel 1 milliárd forintos díjat kell most kifizetni azért, állítólag a barátainak, mert hogy neki nincsen, hogy szabad lábon védekezhessen. Ezt A jogi szaknyelv úgy hívja, hogy óvadék, tehát 970 millió forint értékű hrivnyát kell éppen kifizetni. A gazdaság nem transzparens. Ukrajna nem független. Ezek tények. Szerintem a háború előtt se volt, de a háború óta biztos, hogy nem. Szükség lenne egy tartós békére, egy teljesen új társadalmi struktúrára, lehet, hogy egy új politikai vezetésre, ezt döntsék el az ukrán szavazópolgárok, és utána pedig minden egyes fejezetnek meg kell felelni, csak közben ott van még azért Törökországot, lehet, hogy már elengedtük, de azért ott van a Nyugat-Balkán, nem egy, nem kettő, nem három ország várja az Európai Uniós csatlakozását, például a déli szomszédunk Szerbia is.
9: És hát csak nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, és mondhatjuk azt, hogy bízunk benne, hogy az új kormány sem háborúval riogat, hanem arról a valós háborús helyzetről, veszélyről beszél, ami itt van a szomszédunkban, pláne akkor, amikor Orbán Anita a Kárpátalját ért támadás után berendelte az orosz nagykövetet. Mi áll e mögött?
11: Természetesen az új kormány kiáll a kárpátaljai magyarokért, ez természetes és nagyon helyes. Itt megint az, hogy mi ennek az ára, mit kell ezért tenni. Az Európai Uniós csatlakozásnak a támogatását nagyon szigorúan kell venni, hiszen valóban nincsen gyorsított eljárás, minden egyes feltételnek meg kell felelni. És mi a garancia ahhoz, hogyha támogatjuk, akkor majd António Costa vagy Ursula von der Leyen, vagy bárki ki fog állni a kárpátaljai magyaroknak az érdekeiért, ahogy eddig sem álltak ki.
9: És hogyha már itt Szijjártó Pétert említette, valóban ő nem kérette be az orosz nagykövetet, viszont telefonon egyeztetett az orosz külügyminiszterrel számtalanszor, hogyha azt a magyarok érdekei, a kárpátaljai magyarok érdekei úgy kívántak.
11: Ez egy nagyon érdekes jelenségnek tűnt, főleg a választások előtti utolsó 48-72 órában, majd az Európai Bizottság érdekes módon a választások után, de ne legyen összeesküvés elméletünk, nyilvánosságra hozta a jelentést, miszerint semmiféle biztonsági veszélyt nem jelentettek ezek a telefonbeszélgetések. Előtte mindenki kifejezte óriási aggodalmát és az Európai Unió szuverenitását, miszerint Szergej Lavrov és Szijjártó Péter telefonon beszéltek. Ez sajnos a külügyminisztereknek, vagy hál' Istennek is, ez foglalkozási kötelezettségük. De az biztos, hogy az Európai Uniónak és az Európai Bizottság vizsgálatát biztos, hogy nem tudta befolyásolni Szijjártó Péter, de szerencsére ezt is elfelejthetjük, ennek a kockázatát és veszélyét, hiszen az EU Bizottság vizsgálata állapította meg.
9: Mi az, amit látunk most? Ugye szakértői szinten elindultak az egyeztetések, viszont Orbán Anita az éppen útomas, sőt, talán meg is érkezett Lengyelországba.
11: Az nagyon fontos, hogy a lengyel-magyar barátságnak legyen politikai hozadéka is, hiszen az elmúlt években, főleg ugye a Tusk kormánnyal nem volt felhőtlen a magyar politikai és diplomáciai kapcsolat. Olyannyira nem, hogy amikor Magyarország átadta Lengyelországnak a soros elnöki feladatokat, akkor pont a magyar nagykövetet, a varsói magyar nagykövetet nem hívták meg erre a ceremóniára. Ez is nagyon beszédes, de úgy tudom egyébként, hogy az új külügyminiszterasszony már haza is hivatta a varsói magyar nagykövetet.
9: Mi állhat e mögött?
11: Egy új politika, új külpolitika, ne felejtsük el, hogy a Donald Tusknak a pártja az Európai Néppárt tagja, sőt Donald Tusk maga az Európai Tanács korábbi elnöke volt, teljesen más kapcsolata van a brüsszeli elittel, a brüsszeli politikai elittel, mint ami volt Szijjártó Péternek, Orbán Viktor miniszterelnöknek, és Magyar Péternek és Orbán Anitának is kiváló kapcsolata van, nem csak Manfred Weberrel, vagy nem is kiváló, de biztos, hogy jobb Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével és Ursula von der Leyennel. Remélhetőleg ennek köszönhetően megkapjuk végre azt a pár ezer milliárd forintot, ami járt eddig is a magyaroknak.
9: De továbbra is az a kérdés, hogy a kárpátaljai magyarságnak, a magyaroknak a helyzetén hogyan tud a jelenlegi kormány változtatni.
11: Hát, hogyha visszatérünk a műsornak a legelső mondataihoz, akkor én csak az ukrán külügyminiszter tudom idézni, hogyha Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, itt most megint elkezdhetjük azt, hogy ez egyetlen egy pont ügye a kárpátaljai honfitársunk, mi lesz a gazdasággal, a korrupcióval, a jogállammal, a médiaszabadsággal, a függetlenséggel, erre nem kaptunk választ ebben a diskurzusban, akkor is milyen jogi garanciákat kaphatunk, hogy hogyan lehet majd számon kérni. Én nem látom azt, én mindig optimista vagyok, különben nem beszélhetnék Edittel hétről hétre, de nem látom, hogy Antonio Costa felemeli a hangját, és kiárja majd a magyar érdekérvényesítés Kárpát-alján, vagy Ursula von der Leyen, vagy akár Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fő tárgyalója, fő képviselője.
9: Mi az, amit ki tud járni akár Kaja Kallas akkor, amikor az
11: de eddig folyamatosan jogsértés volt Kárpátalján, nem csak Kárpátalján, de minket most ez érdekel. Tehát minden nemzetiségi csoporttal, nyelvvel szemben. Jelenleg is van egy olyan nyelvtörvény életben, hatályban, ami nem képviseli a magyar jogokat természetesen Ukrajnában és Kárpátalján. Nagyon reméljük, hogy olyan garanciákat tudnak biztosítani, amit majd be is tartanak.
9: Kaja Kallas, ugye itt beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy Ukrajna csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz, a legfontosabb az, hogy Oroszország és Ukrajna között béke legyen. Most, mint hogyha azt látnánk, hogy az Európai Unió részt szeretne venni ennek a konfliktusnak a lezárásában. Legalábbis erre lehet következtetni akkor, amikor Vlagyimir Putyin ugye azt mondja, hogy ő Kaja Kallast nem tartja megfelelő tárgyalónak az Európai Unió részéről.
11: Ez nem meglepő, hiszen a 2024-es megválasztása óta Kaja Kallas folyamatosan csak diktátorozta az orosz elnököt, és csak agresszorként említette. Ráadásul valószínű, hogy alkalmatlan is lenne, hogy tárgyaljon Oroszországgal. Angela Merkelnek szerintem most is igaza van, azt mondta, hogy nem szabad lebecsülni Putyint, az Orosz Föderáció elnökét, megfelelő szemét kell vállalni. Ő szerinte olyan szemét, akinek van most is politikai tisztség az Európai Unióban, különben nagyon nehéz lenne egy Európai Unión tisztségen kívül tárgyalni akár Mario Draghinak, a korábbi olasz miniszterelnöknek, vagy neki, mint volt német kancellárnak, de biztos, hogy olyan tárgyalót kell találni, aki azért élvezi Kijev és Moszkva bizalmát is, nem lesz könnyű.
9: Hát nem lesz könnyű olyannyira, hogy felsejlik rögtön az a kérdés, hogy az Európai Unión belül ki lehet erre alkalmas vagy megfelelő személy.
11: A jelenlegi politikai struktúrában én nem nagyon látok, ugye beszéltek még korábban a finn elnökről, szintén nem elfogult, tehát egy olyan szemét kellene, az Európai Unión kívül tudok ilyet mondani, tehát mondjuk Erdogan Törökország elnöke, nagyon jó lenne mondjuk az indiai külügyminiszter, aki szintén nem lenne elfogult, vagy biztos, hogy nem annyira, tehát kellene találni egy olyan semleges közvetítőt, amilyen például az Amerikai Egyesült Államok volt. Ezt mondta például Merkel kancellár is tegnap, hogy az elfogadhatatlan, hogy csak Amerika tárgyal közvetlenül Oroszországgal, és egyébként egy időben Ukrajnával is, az Európai Unió pedig nem tárgyal Oroszországgal. Hála Istennek, most már arról beszélünk, már a műsorban is arról beszélünk, hogy azt mondják az európai vezetők, nem véletlen, mert kétszer annyiba kerül az olaj, és tényleg borzalmas állapotban van az uniónak a gazdasága, és mondjuk Pekingben egy hét alatt látogat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, amit tévén néznek az európai vezetők, meg az újságokból, vagy lehető legjobb esetben esetleg a kínai újságokból is értesülnek, mert a nagyköveteik folyamatosan jelentek, de nem ülnek ott az asztalnál.
9: De ez nagyon fontos kérdés, mert az, hogy Kínának lehet-e most szerepe ezek után abban, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezáruljon, az egy nagyon jó kérdés, de ha már itt Erdogan török elnök nevét említette, képes lenne Erdogan azt az Európai Uniót elfogulatlanul képviselni, aki nem engedi be ebbe a bizonyos klubba úgy, hogy most egy olyan konfliktus lezárásáért tenne érdemi lépéseket, akit viszont gyorsított eljárással akar az Európai Unió a keblére ölelni.
11: Nem, viszont azt se felejtsük el, hogy a NATO-ban nagyon fontos, és nem csak a júliusi ankarai csúcs miatt, de az Európai Unió tagállama, ugye NATO tagállamok is, tehát nagyon sok átfedés van, kivéve persze az Amerikai Egyesült Államokat, ugye Kanadát, Törökországot, tehát vannak nem Európai Uniós NATO tagállamok, de nagyon nagy az átfedés. Tehát, és azt is láttuk, hogy Törökország akár a gabona szállítások ügyében, akár több jelentős fogoly cserében is kiemelkedő szerepet játszott.
9: És akkor térjünk rá kicsit Kínára, ha már fölhozta itt azt, hogy a kínai elnök és
11: sejtettem,
9: az amerikai elnök.
11: Hogy nem állunk meg Kárpátalján.
9: Amerikai elnök találkozott. Ugye most arra készülünk, hogy Vlagyimir Putyin lesz az, aki Kínába fog látogatni.
11: Így van, erre utaltam az előbb, hogy ezeket a világbajnokságnak, a politikai, diplomáciai világbajnokságnak a legfontosabb meccseit, ha nem is döntőit, Európa TV-n nézi.
9: De hát azért a kínai elnök az orosz-ukrán konfliktus kapcsán csak odaszúrt Putyinnak.
11: Ezt nem tudjuk, hogy odaszúrt volna, ez egy Financial Times brit forrás, mondtak ők már sok mindent, de nekem azzal sincs bajom, hogyha odaszúrt, de nehezen tudom elképzelni, hogy jelenleg Xi Jinping és Putyinnak a stratégia együttműködésébe ez beleférne, és abba a nagyon higgadt diplomáciába, amit az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt években Xi Jinping neve is fémjelzett, hogy odaszúrna Putyinnak, az biztos, hogy Kínának a legfontosabb jelenleg táj. Tehát, hogyha Amerikával a Tajvan kérdésében úgy állapodunk meg, hogy én egyébként tárgyalok Putyinnal, hogy üljetek le akár a Donbassról, bármiről Zelenszkijel vagy Trumppal, én azt is elhiszem. Tehát az a szép a diplomáciában, nem csak az Európai Unión belül, a nemzetközi kapcsolatokban, és szinte senkinek nincsenek azonos érdekei. Nézzük meg, hogy hol vannak közös céljaink, nézzük meg, hogy ki az ellenfelem, ki a barátom, milyen koalíciót köthetek azért, hogy a saját nemzetemnek az érdekét képviseljem, jelesül Xi Jinpingnek a legfontosabb, az egy Kína elmélet külpolitikában, gazdaságban nem fog lemondani Tajvanról. És hogyha mondjuk nem kap 11 milliárd dollár értékű fegyvert Amerikától Tajvan, akkor még ez a mondat is belefér, hogyha ezzel asztalhoz fogja ültetni, hogyha ezt Trump kérte tőle, azért cserébe, hogy Tajvan függetlensége nem lehet téma, hiszen ezt Trump mondta visszafelé, az Air Force One-on Washington felé, hogy nem támogatja, még a sziget nevét sem mondta ki, hogy Tajvan, nem támogatja a sziget függetlenségét.
9: De hát a diplomácia lényegét mondta ki, egy tárgyalóasztalhoz kell ülni, és meg kell találni azokat a bizonyos közös pontokat, hát bízunk benne, hogy az oroszok.
11: Különben csak az étlapon vannak.
9: Bízunk benne, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is meglesznek ezek a közös pontok. Nagyon szépen köszönöm kis Rajmundnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
12: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélesse és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására, egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Magyar Péter reményét fejezte ki, hogy a legszebb idők köszöntenek be a lengyel-magyar kapcsolatokban. Sándor Zsolt altábornagy lesz az új vezérkari főnök, katonaként a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetőbeosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, így mutatta be a vezérkar új főnökét a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus feladatként jelölte meg a haderőbe vetett bizalom helyreállítását és az emberekbe vetett hit visszaállítását. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök a Fehérháznál tartott rögtönzött sajtótájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre. Elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a magyaroknak, ma a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Varga Mihály szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a színikritikusok és a filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. A Holland óceánjáron kitört hantavírus járvány nyomán szakemberek csapdákat helyeztek ki rákcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területein. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rákcsálók az andoki vírus törzs hordozói-e. Ez eddig az egyetlen olyan hantavírus törzs, amely igazoltan terjed emberről emberre. Kínában legalább 18-an meghaltak az ország déli és középső térségeit sújtó heves esőzések és áradások következtében. A villámárvizek, földcsuszamlások és lakott területeket érintő áradások miatt iskolákat és üzleteket zártak be, akadozik a közlekedés, több térségben lakosok ezreit telepítették ki. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 19 óra múlt 5 perccel.
8: Műsorajánlat. Nagyok.
14: Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta. Aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
8: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
9: Nyári programok, előadások a Kőszegi Várszínházban. Póca Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden, irodalom éjszakája Debrecenben, római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a Nagykanizsai Turi György Múzeumban, és a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
8: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
16: Jó estét kívánok! Kisebb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája, vendégem pedig Szalai Kálmán, a Tettésvédelem Alapítvány elnöke.
17: Jó estét kívánok!
16: Rendkívül fontos tevékenységet folytat a TEV. Évek óta figyeljük a munkásságát, tekintettel arra, hogy objektív, tárgyilagos és kifejezetten üdítő volt ez a hang egyébként nyilván minden szempontból átpolitizált világban. Hogyha valaki megnézi a TEV tevékenységét, akkor az is szembeötlik, hogy nem ragad meg a Kárpát-medencében, hanem európai, sőt világtendenciákat is vizsgál. Tehát mindenképpen széles látókörre, széles perspektívára val ez a szemlélet, és azon kívül is, hogyha valaki meglátogatja a TEV honlapját, amire mindenkit buzdítok, láthatja, hogy milyen széles körű tevékenységi kört ölel át, amelyet önök végeznek. De elnök úr, aki nem ismerné az alapítvány munkáját, röviden, hogyha betetszene mutatni.
17: Tettésvédelem Alapítványt 2012-ben Köves Lomó kezdeményezésére hozta létre a zsidó közösségek csoportja. Itt a különböző ideológiai spektrum összeszereplője képviseltette magát ebben a kuratóriumban, az alapítvány kuratóriumában. Azt határozták el, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem az független mindenféle irányzattól, az egyöntetően a minden zsidót érint. 12-ben jött létre ez a szervezet, és az volt a célja, hogy az antiszemitizmus ellen hatékonyabban, az azt megelő időszaknál sokkal eredményesebben fel tudjon lépni. Ebben szerepet játszott az is, hogy azért volt egyfajta korszakváltás a 2010-es évek elején a magyar közbeszédben, a magyar közpolitikában, és egy támogató közeggel találkozott szembe a zsidó közösség egy ilyen irányú tevékenységgel kapcsolatban. Az alapítvány azt tűzte ki célul, hogy a kutatás, monitoring, az oktatás és a jogi tevékenység hármas keretrendszerében próbáljon meg mindenben a törvények talaján állva fellépni az antiszemita gyűlölt cselekményekkel szemben. Már akkor is egyébként magyarországi vonatkozó törvényi rendelkezések minden eszközt megadtak arra, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni az antiszemita gyűlölt cselekményekkel szemben, és ennek az alapítványnak a működését aztán idővel a magyar kormány is fontosnak, megkerülhetetlennek és hasznosnak ítélte, és 2018-tól a magyar kormány egy jelentős támogatással biztosította, hogy az alapítvány ezt a munkát nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is ki tudja fejteni, vagy legyen hatása az európai zsidó szervezeteken keresztül az antiszemitizmus elleni fellépése. Nem mondok újdonságot talán a hallgatóknak, hogy az antiszemitizmus terjedése az a határokon átnyúló tevékenység, vagy határokon átnyúlóan kell ellene fellépni, és hát látjuk Magyarországon, Magyarország európai beágyazottsága olyan erős, hogy figyelni kell minden tekintetben arra, hogy mi történik Nyugat-Európában, Közép-Európában, Kelet-Európában, mert nem tudjuk kivonni magunkat alóla, és ez alól az antiszemitizmus elleni küzdelem sem kivétel.
16: Köves Lomó vezető rabbi az EMIH részéről Magyarországot rendre a zsidóság számára rendkívül biztonságos helynek értékeli.
17: Hát ahogy múlik az idő és megéljük a mindennapokat, egyre erőteljesebb ez az állításunk, és ezt nem csak érzületre, meg egyéni tapasztalásra mondjuk, hanem a kutatásaink, a monitoring eredményeink, illetve a külföldi társszervezeteknek a adatai is ezt erősítik meg. Csak két számot hadd mondjak, addig, amíg Magyarországon egy évben regisztrálunk 400-500 olyan gyűlöletcselekményt, amelyiknek 99%-a gyűlöletbeszéd. Ami azt jelenti, hogy legfőképpen a social media, a közösségi média felületeken megjelenő zsidósággal szembeni gyűlöletbeszéd, addig Nyugat-Európában, például Németországban ez messze 8000-10000 fölötti azonosított cselekményt jelent, és ezek között sajnos életeleni bűncselekményi szerepel, fizikai erőszak annak kísérlete nagy számban szerepel, az, hogy Magyarországon 99% csak gyűlöletbeszéd, véleményalkotás, ami némely esetben eléri a büntethetőség határát is, azért Franciaországban, Németországban, Angliában például itt már személyek, intézmények elleni erőszakról beszélünk nagy tömegben. Jóval nagyobb számban. Lakosság számarányát tekintve, de zsidó közösség számarányát tekintve messze felül reprezentáltan. A kutatási eredmények feketén-fehéren ezt mutatják. Aztán természetesen látjuk a politikai folyamatokat is. Manapság a zsidó közösségek védelme, ez már nem szerepel némely nyugat-európai állam kormánypártjainak programjában. Ezt látjuk egyébként Spanyolországban, ezt látjuk más nyugat-európai országokban, hogy ez már nem annyira fontos, a választók kiszolgálása, a sokkal inkább az Izraellel szembeni nem véleményalkotásban nyilvánul meg, hanem abban sajnos, hogy elvitatják Izrael jogát ahhoz, hogy védje a határait, védje a szuverenitását, és garantálja az állampolgárainak az alapvető biztonságot. Aki ezt megkérdőjelezi, az a mi terminusunk alapján az antiszemita gyűlöletbeszéd fogalmát meríti ki, nem csak a mi terminusunk, a mi módszertanunk alapján, hanem ez a módszertana többek között annak az ikra antiszemitizmus definíciónak is, amit 2015-ben fogadtak el, és azt mondja, hogy amikor kettős mércét alkalmaznak Izraellel szemben, amikor megkérdőjelezik Izrael létjogosultságát a biztonságához, amikor mást várnak el Izraeltől, mint más országoktól, az már kimeríti az antiszemitizmus fogalmát. Sajnos a nyugat-európai napi politikában ezt minden nap tapasztaljuk.
16: Ha értékelheti ön azt a tényt, hogy Izrael miniszterelnöke Magyarországra nyugodtan ellátogathat, illetve sokan antiszemitának tartják a Nemzetközi Büntetőbíróság lépését, akkor kérem ezt most interpretálja.
17: Benjamin Netanyahu látogatása az egy különleges alkalom volt abban a korban, amikor ugye elfogató parancsot állított ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellene, és nem csak az egyetlen európai ország volt, ahova ő ellátogatott, hanem a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb pompával fogadták. Ez több mint szimbolikus jelentőségű, mert ez nem önmagában létezett. Ez létezett abban a közegben, ami most már több mint 15 éve tart, amelyben Magyarország deklarálta Izrael államot, mint természetes szövetségesét, deklarálta azt is, hogy zéró toleranciát hirdet meg az antiszemitizmussal szemben, és ennek minden adminisztratív eszközét igénybe is veszi, ami a kormány rendelkezésére áll. Itt most gondolok a rendvédelmi szerveknek a témával kapcsolatos fellépésére, de gondolok a kormánytól függetlenül ugye a bíróságok gyakorlatára is, ami jelentős mértékben változott a törvényi szabályozás kapcsán és azok alkalmazása kapcsán. Itt most a holokauszt tagadást említeném meg, amiben ugye az ügyészségtől, a nyomozóhatóságon keresztül a rendőrségig, és a bírói gyakorlatot figyelembe véve olyan változás ment át, hogy Magyarországon gyakorlatilag a közbeszédből a holokauszt tagadás eltűnt. Nincs futóbolonnak kell lenni, aki ezt most már nyilvánosan próbálja tagadni. És ez egy óriási eredmény. De ugyanúgy minden antiszemita gyűlöletcselekményt a magyar rendvédelmi szervek nagyon alaposan és a szakma minden szabályát betartva kivizsgálnak és fellépnek ellene. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, és ez az elmúlt 15 évben változott meg. És hogyha egy kicsit mondjuk ezt tágabb kontextusba teszem, azért látunk a politikai folyamatokban is egy nagyon jelentős változást. Mégpedig az, hogy Magyarországon a hagyományosan jobboldali pártok, amelyekre megelőző évszázadban, vagy egyáltalán a holokauszt utáni időszakban sem úgy gondolt a magyar közvélemény, amely az antiszemitizmus elleni küzdelem fellegváraként beszélt volna a jobboldali pártokról, az elmúlt 15 évben ez jelentősen megváltozott, és ez egy történelmi időszak, azt kell, hogy mondjam. A nemzeti szuverenitást erősítő magyarországi jobboldali pártok azok, amelyek a legmesszebb menőkig kiállnak a zsidó közösségek biztonságáért, garantálják nem csak a biztonságot, hanem a szabad vallás gyakorlás minden lehetséges felületén a vallás megélését. Ilyen értelemben ugye az elmúlt 15 év kormányai biztosították azt is, hogy egyfajta új reneszánsza legyen a zsidó életnek. Minden évben megrendezésre kerül Sólet Fesztivál, ami egy nyárvégi hatalmas nagy esemény, és hogy több ezer ember szabadon, zsidók, nem zsidók ünnepelhessék ezt a hagyományosan zsidó eredetű ételt. Erre azért Európában nincs példa, úgy, hogy
18: Természetesen nem kell Magyarországon rendőröknek és katonáknak állik felfegyverkezve garantálni a biztonságot. Ez egy ritkaság.
16: Abban a tendenciában, ami tetten érhető valóban, és említette a jobb oldal kapcsán, szerepe lehet sokak meggyőződése szerint többek között annak is, hogy például II. János Pál pápa bocsánatot kért a zsidóságtól, a zsidókat idősebb testvéreinek nevezte, többször ellátogatott Izraelbe, kiváló kapcsolatokat épített, ezt az utat tovább járta egyébként 16. Benedek, különösen Ferenc pápától is ezt tapasztalhatjuk, és azt gondolom, hogy 14. Leó pápa sem árhat el másképpen. Önök az illegális migráció kérdéskörével is foglalkoznak szakmai alapon, és az a tendencia, amely megmutatkozik az illegális migrációval párhuzamosan, például Franciaországban, abban is testet ölt, hogy a szélsőséges iszlám terror az nem válogat, a zsidókra, keresztényekre egyaránt veszélyt jelent. Miért nem lép akkor, nagyívű a kérdés, és talán inkább költői becsapád, de miért nem lép a francia állam, hogy megvédje a saját értékes állampolgárait, akik hasznos tagjai a társadalomnak, legyenek egyházi szereplők, te és természetesen civilek is.
18: Én kezdeném azzal, hogy ugye a 2010-es évek elején szörnyű zsidó ellenes terrorcselekmények rázták meg Franciaországot. Iskolában elkövetett terrorcselekmény, a Charlie Hebdo-t is ide emelném. Kiderült, hogy ezeknek a gyökere mind a radikális iszlám és szélsőséges iszlám mozgalmakhoz köthető. És természetesen azt is láttuk, hogy ez nem független Izrael mindennapjaitól. Mondjuk a nyugat-európai vagy a francia zsidó ellenes megnyilvánulások azért erőteljesen kolleráltak azzal, hogy milyen politikai események történnek Izraelben vagy a Közel-Keleten. Ami már rámutatott arra, hogy Franciaországban jelentős számú közel-keleti gyökerű muszlim választópolgár vagy közösségek élnek, amelyek befolyásolják, befolyásolhatják akár a kormánypolitikát, vagy a

0: Mai műsortól a vendégem Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány elnöke volt, akivel az alapítványról, az alapítvány tapasztalatairól, európai és nemzetközi tendenciákról, ezzel kapcsolatosan az alapítvány és a társadalomban bekövetkező változások irányairól beszéltünk, az alapítvány által mért és detektált folyamatokról cseréltünk eszmét. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifja Blomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: A matematika, a fizika és a zene kapcsolódása a kezdetektől jelen van az életében. Sokáig habozott, hogy melyik területet válassza. Kivételes tanáregyéniségektől tanulhatott, talán ezért is tartja nagyon fontosnak a kutatás mellett az oktatást is, a fejlődés kibontakozás lehetőségeinek biztosítását a tehetséges fiatalok számára. Jó ideje kitartóan dolgozik ezen a Műszaki Egyetem professzoraként, intézetvezetőjeként, majd tudományos rektor helyetteseként, miközben tudósként a kvantummechanika második forradalmának technológiai felfedezéseihez járul hozzá kutatócsoportjával, a kvantumszámítógépektől a kvantumkommunikációig. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese.
3: Azt mondta egy interjúban, hogy hát kezdetben a fizikát azt túl unalmasnak és egyszerűnek tartotta. Hogyan jutott el végül ide, hogy elméleti fizikusként nagyon komoly kutatásokat végez?
4: Ez tényleg így volt, hogy a fizikát azt én elég unalmasnak találtam kezdetben. Nagyon magától értetődő volt, és az első dolog, ami engem úgy megfogott, amikor határozottan emlékszem, ez a körmozgás volt a gimnázium második osztályában, mert ott a geometria és a matematika az hirtelen ott a képbe belép, és hát az egy ilyen gyönyörű matematikai bizonyítás volt, ami ott a gyorsulásukat leírja egy körpályán mozgó testnél, és akkor az úgy izgalmas volt, és aztán később fokozatosan láttam azt, hogy a matematika az milyen mélyen bele szövődik a fizikába, és ez nagyon megtetszett nekem. Tehát innen kezdődik tulajdonképpen az, hogy elkezdtem a fizikát szeretni, és előtte mindig matematikával foglalkoztam, meg abból is versenyeztem, és egyszer csak kitaláltam, hogy ez annyira egyszerű, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni, főleg miután az édesapám ugye azt mondta, hogy kellene szereznem egy diplomát, ami nem zenész diploma, akkor neki futottam ennek, és kitaláltam, hogy hát akkor meg van megnyerni az OKTV-t fizikában, mert az annyira egyszerű, és hát a vége szerencsém volt, és ez sikerült is, de azért a jó szerencse az besegített ebben.
3: Nem csak a szerencsém múlott, gondolom, egy OKTV-t megnyerni, bármennyire is egyszerű.
4: Hát bizonyára az, hogy ilyen könnyűnek éreztem a fizikát, az valahogy lehet, hogy azt is jelezte, hogy ez nekem egy adottságom. Igen, tehát egyet tudok érteni, hogy valószínűleg erre volt egy visszajelzés, hogy akkor nekem ez az utam, és hogy én ebbe az irányba fogok tovább lépni.
3: Viszont ezek szerint a zene az előbb volt az életében, mint a matematika és a fizika?
4: Az mindenképpen előrébb szerepelt. Hosszú ideig zenész szerettem volna lenni, gitáron játszottam, és a tanárom pedig egy egészen kiváló tanár, Mosóczi Miklós, ma is tanít még fiatalokat, és hát nagyon vonzó volt, hogy zenész legyek, tehát ezt képzeltem el a pályámnak. Amikor az édesapám felvetett ezt, hogy azért, hogyha családfenntartó is szeretnék lenni, akkor lehet, hogy jó lenne, hogy ha lenne valami más diplomám, akkor én a legegyszerűbb irányba fordultam, és így ez a matematika és a fizikának az iránya volt. Egy kicsit még kacérkodtam így a bölcsészkarral, de az, miután én matematika-fizika fakultáción voltam, illetve franciát tanultam magasabb óraszámban, ez predestinálta, hogy akkor a matematika fizikába irányába indulok el. Ráadásul ugye a harmadikban nekem volt már egy ilyen olyan versenyeredményem, amivel felvettek az egyetemre lényegében, tehát ez volt a legolcsóbb irány tényleg.
3: Tulajdonképpen idézőjelben megúszósra vette a figurát ebben.
4: Hát részben igen, részben pedig olyas valamit választottam, amire rájöttem, hogy nagyon érdekel. Igen, volt még egy másik érdekes szempontom, akkor ilyen fiatalként, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, antikommunista szemléletben nevelkedtünk, és valahogy úgy éreztem, hogy én szeretnék valami olyasmit csinálni, ilyen egészen elvont és szellemi

0: menekülő útvonal. De volt egyenis bennem, hogy ez ilyen éteri dologgal fog foglalkozni, mint a matematika vagy az elméleti fizika.
1: A zene is tulajdonképpen ez is lehetett volna, klasszikus zenében gondolkodott?
0: Igen, abszolút teljes mértékben klasszikus gitáron gondolkodtam. Tőlem az távol is állt akkor a könnyű zene, tehát a habitusomhoz ez állt közelebb, igen.
1: Az első sikerélménye az mi volt, ami aztán elindítja, vagy tovább löki azon, hogy folytassa a tanulást meg a gyakorlást?
0: Hát talán az első, amit így játszottam, egy nagyon fiatal nebulóként, az a Bach E-moll szvitjéből volt egy búré, amit játszottam, és akkor volt egy rádióműsor, ahol fel is vették, így a zeneiskolánkban jártak, és a kis nebulóknak vették, hogy mit játszanak, és arra nagyon büszke voltam. Ez volt talán az első, ami ilyen meghatározó élmény volt.

0: Bach az egyik kedvenc zeneszerzőm, és az élete is nagyon szimpatikus, és az életműve. Ráadásképpen, amit ő alkotott, az nagyon közel áll a matematikához és a fizikához. A gitár irodalmon belül persze én a Lanzfittjeivel találkoztam, illetve van nagyon sok átirata, a hegedű partitáknak vannak átiratai, vagy a cselló szvíteknek is vannak gitár átiratai. Ezek gyönyörűek mindegyik, de a legizgalmasabb szerint az mégis az orgona művei, a koncertói, a fúgái, és hát az, amit ugye a temperált zongorával művelt, az ami számomra a legizgalmasabb. Talán az egyik legismertebb műve az a két és három szólamú invenciók, illetve a jól hangolt zongora, ez a cím, hogy a Das Wohltemperierte Klavier, és hát ez egy nagyon izgalmas matematikai konstrukció volt. Ugye korábban a hangszereken nem lehetett az összes hangnemben játszani, és kitalálták ezt, hogy temperálni kell, hamisra kell egy kicsit hangolni a zongorának a húrjait, és hogyha ezt megteszik, akkor a 12 hangja a skálának az mindegyik ugyanolyanná válik tulajdonképpen. Tehát ebből nőtt az ki, hogy a hangnemeket elkezdték váltogatni, egy darabon belül egyre sűrűbben váltogatták őket, még nem a végig eljutott odáig, hogy már egyáltalán nem voltak hangnemek, tudja, ez a dodekafónia. Ez az egész vonal, ez tulajdonképpen a Bachnak a munkásságával kezdődik az én fejemben, lehet, hogy rosszul ismerem a zenetörténetet, de az én fejemben ez innen indul, hogy valaki elkezdett egy ilyen mértékben kísérletezni a temperált zongorával. Ugye amellett, hogy hatalmas családja volt, rengeteg gyereke volt Bachnak, és hát végig az egyház szolgálatában töltötte a napjait, tehát hogy ez a zseniális zeneszerző egy ilyen nagyon emberközeli életet élt, úgy gondolom. Tehát számomra azért példa a Bach.
1: Önnek is ismerős ez a nagy családi lét?
0: Valamilyen módon igen, ugye nekünk is nagy családunk van a mai körülmények között, ugye 4 gyerekünk van a feleségemmel, úgyhogy igen, nyilván a mai körülmények között ez egy másfajta kihívás, amikor a férj és a feleség igyekeznek egymást minden fronton támogatni, és a feleség is ugyanúgy dolgozik, mint a férj, tehát ez egy kicsit más jellegű nagy család, mint ami akkoriban volt, amikor a Bach alkotott.
1: Otthonról hozza ezt a nagy családos szemléletet?
0: Nem, én nem nagy családból jövök. A szüleim ők szerettek volna több gyereket, de csak ketten vagyunk a nővéremmel. De nagyon sok ismerősöm és barátom van, akik viszont nagy családban nőttek föl, és hát ez egy ilyen evidencia volt az én számomra, hogy én szeretnék nagy családot, és szerencsére a feleségem is ugyanígy gondolta és gondolja ezt, hogy ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy úgy vágtunk bele a házasságba, hogy mely nagy családot szeretnénk. 3, esetleg 4 gyereket.
1: A munka és a magánélet összeegyeztetése azért az nehéz. Ezt hogyan tudták megoldani? Több évet töltött külföldön, külföldi egyetemeken tanult is, és aztán később előadóként, professzorként is dolgozott. Azért ez egy nagyon mozgalmas életforma.
0: Én azt tudom mondani, hogy a pályámnak egy jelentős részét ezt a feleségemnek köszönhetem. Ő fiatalabb nálam, tehát amikor összeházasodtunk, akkor én már dolgoztam, kutatóként dolgoztam akkor, mert először Magyarországon, aztán rövidesen, ahogy összeházasodtunk külföldön, és ő meg még az egyetemi tanulmányait fejezte be, de ő vállalkozott erre, hogy a társam összes elkíséretben, és hát éveken keresztül azért ő otthon viselt ennek a nehézségét, a terhét. Nyilván én is igyekeztem neki amennyire lehet segíteni, de azért az érdem azt hiszem, hogy az ővé, tehát hogy minden, amit én elérhettem, mint kutató, azt hiszem, hogy az ő munkájának a gyümölcse is.

0: idén februárban tartott egy előadást a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, akik ugye nem egyetemisták még, hanem gimnazisták, viszont a saját szakterületéről izgalmas címe is volt az előadásnak, hogy Einstein legnagyobb tévedése. Könnyű fölkelteni a gimnazisták érdeklődését ez iránt a számomra legalábbis nagyon elvontnak tűnő terület iránt.
1: Szerintem vannak olyan gimnazisták, akiknek könnyű fölkelteni ilyen irányba az érdeklődésüket. Akiket érdekel a fizika, azokat biztos, hogy érdekli az, hogy Einstein hol tévedhetett. Tehát ez egy ilyen újságírói cím is volt ennek az előadásnak. De nagyon sok kérdést kaptam utána. Tehát meglepett az, hogy elég sokan voltak, bár a téma az nagyon nehéz, és hát amikről beszéltem, azok nem egyszerű fogalmak. Meg kell próbálni úgy beszélni róluk, hogy ne csak a 12-esek értsék, hanem a 9-10-esek is. De utána durván 15-20 diákot maradt, és még egy órán keresztül kérdeztek folyamatosan, lehet, hogy még hosszabb is volt ez a kérdezési időszak, tehát ez azt jelenti, hogy föl lehet bennük kelteni az érdeklődést. Nyilván ez tehetséges és fiatal érdeklődő diákok is kellenek, tehát ez a közösség, ez a Pannonhalmi diák közösség, ez ilyen volt.
0: Hasonlatos volt önnek is annak idején a Piarista gimnázium, ez is egy nagyon legendás alma mater sokaknak.
1: Én nagyon szerettem a Piaristákhoz járni, meg büszke is vagyok rá, hogy oda jártam. Nagyon kemény iskola volt, mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen félkatonai iskola volt. Keményen fogtak ott az atyák bennünket, és hát legendás tanáraink voltak. Görbe Lászlót mindenképpen szeretném mondani, aki ugye nekem meghatározó matematikai és fizika tanárom volt. Borján Tibor magyar tanított nekünk, nagyon-nagyon szerettük. Kemenes László, akit a diákok Maxi néven emlegettek, ő a francia tanárunk volt, kémia tanáraink és a biológia tanárunk is meghatározó volt, aki az osztályfőnökünk is lett, Urbanek Rudolf. Egyébként Perendi László volt az első osztályfőnökünk, ő kémia tanár volt. Olyan tanáregyéniségek voltak, akik mint szerzetes pap úgyis példát mutattak nekünk, és egy izgalmas bepillantást az emberi arcára ezeknek a szerzeteseknek. Másfelől pedig nagyon nagy tudásuk volt, és úgy vezettek be bennünket a különféle tudományokba.
0: Az énekórákról mesélt valamit még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy az énekórák sem fulladtak unalomba. Például dobszólót kellett megtanulni? Hogy volt ez?
1: Igen, hát az énekórák az egy nagyon különleges alkalom volt. Kenesei László volt az énektanárunk, akit Pleisner néven emlegettek a diákok. Ennek a történetét ezt én sem ismerem, csak ilyen legendák kerintek róla. Nem mondanám, hogy az énekórák azok szórakoztatók voltak, tehát azok is ilyen piarista fegyelemmel teltek, de azóta mindenki tudja a palesztrinos stílusnak a jellemvonásait, vagy tudja, hogy a misének mik a részei. A zene történetből is rendesen írtuk a dolgozatokat, meg hát mellette sok mindent meghallgattatott velünk az énektanárunk, de voltak ilyen valóban izgalmas feladatok, például az egyik alkalom a Bartók koncertójából a párok játékának a dobszóját, azt az ugye le volt kottázva az énekkönyvünkbe, és akkor aki azt lebírta dobolni, azért kapott egy extra ötöst a sok egyes után, amit ugye a dolgozatokra kaptuk.
0: Ön megkapta ezt az ötöst?
1: Én megkaptam ezt az ötöst, igen. De nem voltam egyedül.
0: És szereti is ezt a darabot?
1: Nagyon szeretem. A koncertó az egyik kedvenc Bartók darabom. Nagyon letisztult, szép zene. Lehet, hogy sokaknak diszonáns, de én nagyon harmonikusnak és szépnek találom.

0: külföldön is tanult Franciaországban, ha jól tudom. Hogyan jött ez az ötlet, vagy a lehetőség, vagy az ambíció?
1: Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a közvetlenül a rendszerváltozás követően akkor kinyíltak olyan lehetőség, hogy külföldre lehetett menni tanulni, és az Eco Polytechnic, a Párizsi Műszaki Egyetem, vagy legnagyobb műszaki egyetem, akkor egy olyan programot indított, amiben európai országokból lehetett oda menni tanulni, és akkor én így jutottam ki hozzájuk. Ez egy izgalmas tapasztalat volt, ma szerencsére ez már szinte minden fiatalnak megadatik, tehát az Erasmus program és az európai programok ezt mind lehetővé teszik.
0: Miért éppen Franciaországot választotta, vagy ezt az intézményt?
1: Biztos, hogy a nyelv az meghatározó volt, ugye, mert a franciák elvárták azt, hogy franciául tudjon az, aki oda utazik, és az évfolyamon azért kevesen voltunk, akik beszéltünk franciául. Másfelől pedig az akkori témavezetőm, Sólyom Jenő, professzor úr, akadémikus, ő mondta, hogy hát ez a Franciaországban az egyik legjobb egyetem, úgyhogy ha tehetem, akkor menjek, és nézzek körül, hogy ott mi van.
0: És mi volt ott? Mit tanult pontosan? Elméleti fizikusként végzett, ugye?
1: Igen, az ELTE-n elméleti fizikusként végeztem. Ez az Eco Polytechnic, ez meg egy műszaki egyetem, ahogy mondtam, egy nagyon különleges műszaki egyetem. Napóleon alapította még, és félig katonai, félig pedig polgári. Ez azt jelenti, hogy a francia diákok azok egytől egyik a képzés első időszakában tisztképzést végeznek, és utána kezdik el a tanulmányokat. Hát nekünk nem kellett katonáskodni nyilván, hanem mi az utolsó két trimeszterre mentünk tanulni, és kaptunk ott diplomát. Nagyon tehetségesek, akik itt vannak, tehát egy rendkívül aktív és izgalmas szellemi közeg, és aztán innen kerülnek ki nagyon gyakran a francia közösségben a legprominensebb kutatók és fejlesztők, meg bankvezérek és vezérigazgatók. Tehát ez az a közeg, amiben így becsöppentem. Nagyon jó fizika laboratóriumok vannak, és én itt egy plazmafizikai laboratóriumban dolgoztam, tehát itt belekóstoltam a kísérleti fizikusoknak a világába.
0: Hogy érezte magát Párizsban? Hosszabb időt töltött ott, és nyilván a munka mellett azért egy egész különleges élmény lehet egy más kultúrában megmerítkezni, nem csak turistaként megnézni az Eiffel-tornyot.
1: Valójában én nem Párizsban voltam, mert ugye a Párizsban eredetileg az Eco Polytechnic, az a Quartier Latinben volt, ugye, ami a diák negyed. Innen kiköltöztek vidékre, Palaiseauba, és én ott laktam, tehát nagyon nehéz volt, és nagyon költséges bejutni Párizsba, hogy minden második hétvégén úgy sikerült körülbelül bejutnom Párizsba. De hát az igazi párizsi tapasztalatom akkor az nekem még nem volt meg. Inkább a diáknak, egy külföldi környezetben lévő diáknak a kihívása volt az, ami engem akkor foglalkoztatott.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás?
1: A legnagyobb kihívás az azért az a magány volt. Tehát manapság bárki fölhívhatja a rokonait, a barátait, csetelhet, küldhet üzeneteket. Ez akkor nem így volt, akkor papíron leveleztünk, illetve nagyon-nagyon drágán lehetett hazatelefonálni Magyarországra, úgyhogy ez körülbelül hetente, két hetente megtörtént, hogy akkor mondjuk a szüleimet föl tudtam hívni, és néhány percet tudtunk beszélni méreg drágán. De hát egy nagyon elszigetelt környezetben van ilyenkor az ember, és hát akármennyire is befogadóak voltak az ottani diákok, én a kosárlabda szakosztálynak a kollégiumában laktam, de hát azért a magány az ilyenkor egy nehéz küzdelmet tud jelenteni.
0: Külföldiként Párizsban, erről egy zenemű mindenképpen eszünkbe jut, és önnek is eszébe jutott. Ez miért kedves annak?
1: Gershwinnek az egy amerikai Párizsban jutott az eszembe, amikor kérdezte, hogy milyen zeneművekre gondolnék. Ezt én nagyon sokat hallgattam ugye egyetemista koromban, főleg éjszakákban nyúlóan hallgattam zenét, és mindig a Párizsnak a neonfényei jutnak az embernek az eszébe erről a darabról, egy kicsit a jazz korszakot idézi, de utólag visszatekintve arra az időszakra is emlékeztet, amikor én ott jártam és ismerkedtem ezzel a várossal.

0: Amerika is egy fontos tapasztalat lett később. Akkor már kutatóként előadásokat is tartott, ugye? Tehát ez már a kvantum korszak volt.
1: Igen, szilárdtest fizikusként kerültem én Amerikába, de a szilárdtest fizikán belül én az úgynevezett kvantumtérelméletekkel foglalkoztam. Itt arról van szó, hogy az olyan jelenségeket, mint a szupravezetés például, vagy a rács rezgéseit, ezeket kvantummechanikailag írjuk le, olyan elméletekkel, amiket a részecske fizikusok használnak. Én ezen a területen dolgoztam, és így kerültem Davisbe, Kaliforniába, az ott az első amerikai posztdoktori állásom. Először csak egy pár hónapra mentem ki, aztán utána akkor már a feleségemmel egy évre mentünk oda kutatni. Ezt még nem nevezném kvantumkorszaknak, bár tulajdonképpen a folyamatosan kvantummechanikával foglalkoztam a kutatások kezdetétől, vagy egyetemista koromtól kezdve. De ez nem az a fajta klasszikus kvantumkutatás, amire ma gondolunk, amikor kvantumtechnológiáról beszélünk.
0: Mi volt az, ami ebben felkeltette az érdeklődését? Nyilván ebből is az derült ki, hogy nem unalmas a fizika egyáltalán.
1: Nem, sőt, hát szerintem ez a legizgalmasabb terület a fizikán belül. Ez a terület akkor kezdett érdekelni, amikor a Sólyom Jenőnek az előadásait hallgattuk az ELTE-n. Sólyom Jenő az egyik legkiemelkedőbb elméleti szilárdtest fizikus Magyarországon, és ő volt az Zavadoszky Alfréddal közösen, akik megalapozták ezeknek a részecske fizikai módszereknek a használatát a szilárdtest fizikán belül a magyar fizikusok körében. Ez egy rendkívül modern szemléletet hordozott, és az világossá vált, hogy szilárdtest fizikai rendszerekben olyan jelenséget lehet megfigyelni, amik versenyeznek azzal az izgalommal, amit egy részecske fizika tud hozni. Sőt, tehát az a meglepő dolog történik, hogy ezek sokkal olcsóbbak, ezek a kísérletek, és ez nagyon érdekelt. Azt láttam, hogy sokkal nagyobb az alkalmazási területe a kvantumtérelméleteknek a szilárdtesteken belül. Azok a problémák is nyitottak voltak, amikkel ott szembesített bennünket Sólyom Jenő. Tehát azt láttuk, hogy rengeteg izgalmas, megoldatlan probléma van a szilárdtest fizikán belül, amik alapvetően kvantumtérelméleti problémák. És én meg azt gondoltam, hogy Magyarország egy nem túl gazdag ország, akinek soha nem lesz saját részecske gyorsítója. Tehát én valami olyasmivel szerettem volna foglalkozni, amivel Magyarországon is lehet foglalkozni, kísérletileg is. Emiatt választottam tulajdonképpen ezt a szilárdtest fizikai vonalat, ami egyszerre volt részecske fizika és szilárdtest fizika.
0: Az volt önben alapértelmezetként, hogy itthon szeretne dolgozni, itthon szeretne kutatni.
1: Ez számomra egyértelmű volt, és aztán, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor megbeszéltük vele, hogy ő nem szeretne nagyon hosszú ideig külföldön élni. Mi 3 évben állapodtunk meg, hogy 3 évet eltöltünk valahol Amerikában, és utána itthon fogunk élni. Mindig is úgy képzeltem el a jövőmet, hogy Magyarországon szeretnék élni, és a magyar közösséget, Magyarországot szeretném segíteni a munkámmal.
0: Az amerikai 3 év hogyan vált be?
1: Számomra ezek az amerikai évek, ezek meghatározóak voltak. Kalifornia az egy rövidebb időszak volt, 1 év, az más szempontból is meghatározó volt, mert ott született az első lányunk. Aztán utána 1 évre hazajöttünk, és onnan mentünk vissza Bostonba, a Harvardra. Ez egy meglepő dolog volt, és az volt, ami számomra megerősítette azt, hogy én tényleg lehet, hogy fizikus kell, hogy legyek, hogy sikerült a Harvardon egy ilyen állást kapnom. A Harvard az egyszerűen egy fantasztikus hely, és hogyha valaki kutatóként, fiatal kutatóként megtett, hogy egy ilyen amerikai egyetemre eljut, akkor azt hiszem, hogy ennél többet nem kaphat az élettől, és bármilyen kérdésre az ember, hogyha besétál egy ajtón, akkor ha van válasz, létező válasz, akkor azt meg fogja kapni. Egy ilyen környezet, ahol folyamatosan hetente 5-6-8 olyan elképesztő előadást hall az ember, amiben a legújabb dolgokról tájékozódik, a legbeavatottabb szakértőktől, Nobel-díjasoktól, vagy Nobel-díjhoz közeli kutatóktól. Hát ez valami elképesztő környezet. És ezt én 2 évig élvezhettem. Ez biztos, hogy meghatározó mindenkinek.
0: Amerika után Európán belül még Németországban, 2 német egyetemen is dolgozott. Hogyan vezetett ide az útja?
1: Folyamatosan kaptam meghívásokat külföldről, de ez a Karlsruhe kapóra jött tulajdonképpen. Magyarországon, akkor már docens voltam, akkor mint fiatal professzor, így mentem oda a Humboldt Társaságnak egy díjával. Aztán később Berlinbe hívtak, és akkor úgy kerültünk Németországba ismét. Ott is egy évet töltöttünk. A brandenburgi versenyek azok nekem mindig az utazáshoz kapcsolnak, mert utazás közben hallgattuk őket, és ezek a Concerto Grosso kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy több hangszer felelget a zenekarnak, és hát nagyon vidámak és derűsek általában ezek a versenyművek.

0: Kárszolyban akkor 3 gyerekünk volt, utána visszatértünk, és akkor született a negyedik. Berlinben már 4 gyerekkel mentünk, tehát ez a családnak is egy nagyon izgalmas feladat volt, hiszen a gyerekek akkor iskolába járnak, a legkisebb még ilyen óvodáskorú volt, tehát nekik is ez egy izgalmas tapasztalat volt.
1: Számukra teljesen természetes, hogy több nyelven beszélnek pici koruk óta?
0: Ezt így azért nem mondanám, ezek szerintem ilyen legendák, hogy a gyerekek nagyon gyorsan megtanulnak egy idegen nyelvet, és komfortosan érzik magukat. Ez az egy év, ez pont egy ilyen határeset egyébként, tehát hogy egy év alatt már elkezdenek folyékonyan beszélni, megviseli őket is azt, hogy egy új környezetbe kerülnek, tehát nincs olyan, hogy egy gyerek az könnyen beilleszkedik valahova, nyelvi akadályok vannak, a közösségnek be kell fogadni, tehát ez egy nagyon nehéz dolog egy gyereknek, és a végére megtanul folyékonyan beszélni, amit aztán elfelejt. Tehát ez az én általam tapasztalt mintázat, és jó esetben ezt föl lehet éleszteni, ezt a nyelvtudást a későbbiekben.
1: Milyen volt visszakapcsolódni az itthoni vérkeringésben, meg az itthoni tudományos világba?
0: Én az itthoni tudományos világgal folyamatosan tartottam a kapcsolatot, sőt, például amikor Berlinbe kimentem, akkor vittem magammal a diákjaimat, a doktorandusaimat, sőt, mesterhallgatókat is, és igyekeztem rendszeresen haza is jönni, tehát minden utamra egy kicsit úgy tekintettem, persze az ember magát is nyilván építi, meg a saját karrierjét és a saját tudását, de azt gondoltam, hogy ezekre szükség van ahhoz, hogy én egy olyan szintű kutató legyek, aki Magyarországról is látható, és a magyar fizikát azt egy nemzetközi kaput tudok nyitni a legtehetségesebb diákjaimnak, hogy kijussanak a Harvardra, a Karlsruhe-ba, a legjobb egyetemekre. Tehát erre a kapcsolatrendszerre szükség volt ahhoz, hogy én a saját diákjaimat és a munkatársaimat is segítsem.
1: Önt mi viszi előre, vagy mi hajtja ebben a témában, meg ezen a pályán?
0: Azt hiszem, hogy minden kutatót a kíváncsiság hajtja a leginkább, engem is, és a kihívás. Tehát ez a másik nagy erős komponens, tehát minden kérdés ezt foglalkoztat, és mindennek keresem az okát, amikéntjét, és szerintem minden kutató úgy van ezzel, hogy szeretünk gondolkodni, meg megkeresni, hogy most mi miért történt, miért úgy van, miért nem lehet másként. Tehát ez a fajta gondolkodás az ott van a háttérben, ami egy új dolog az engem mindig lenyűgöz, és foglalkoztat, hogy akkor az hogyan is van. És van egy másfajta kihívás, ami ugye ez az intellektuális kihívás, hogy mire képes az elménk, meddig tudunk elmenni a gondolkodásban, le tudjuk-e győzni ezt a problémát, le tudjuk-e győzni önmagunkat. Valahogy ezek ott vannak az egészben, és hát van egy harmadik komponens, amit én hozzátennék, ez a nagyon gyakran a közös munkának az öröme is, tehát az, amikor a munkatársaimmal együtt dolgozunk, és a különféle gondolatok azok végül is erősítik egymást, vagy ezeknek az ütközéséből születik valami új gondolat, ez is egy nagyon izgalmas folyamat. Ezek hajtják az embert afelé, hogy azt ismerje meg, amivel még nem találkozott, ami a távolinak tűnik.
1: Igen, az együttműködésről az összhangzattan megint eszembe jutott, amiről már az elején beszéltünk a zene kapcsán, és a magyar kreativitás, na hát az egészről Brahms jutott eszembe, akinek van a Magyar Táncok című sorozata. Ezt is említette, hogy ez fontos önnek. Miért?
0: Ez engem mindig meglepett, hogy Brahms, aki az egyik legnagyobb német zeneszerző, magyar táncokról ír egy sorozatot, és hát ezek csodálatosak, ezek a táncok, tehát nem véletlen, hogy ehhez nyúlt, mert hogy ez nekünk itt van természetesen az a mi népzenei örökségünkből táplálkozik tulajdonképpen. És ez valahogy engem mindig büszkeséggel tölt el, hogy nekünk van egy olyan magyaros gondolkodási módunk, benne van ez a vakmerőség is ezekben a táncokban és a zenénkben, és ez az, ami megjelenik itt a Brahmsnak a zenéjében is. A mi országunk azért nagyon sokat adott az európai kultúrának, akár a zenében is. Nyilván nem csak a Brahms népszerűsítette ezt a zenét, hanem ott volt Liszt, Bartók, Kodály, ennek a neve mindenütt ismert a világon, és ők ezt a magyar kultúrát is világhírűvé tették, és hát ott vannak a marslakók, a fizikusaink, vannak Nobel-díjas íróink, tehát lehetünk büszkék arra, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy ez a kultúra, ez a miénk.

0: Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősítéséről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen. Következnek a részletek. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet, ebből 3 esetben javasolta kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve, a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
3: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
2: A kormány célja, hogy felélesse és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására, egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Harcsás Gergely beszámolója.
3: Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként,
4: mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az 1000 éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a Váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
3: A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
4: A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
3: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
4: Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás Mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova 6 miniszter kíséri el Magyar Pétert. Köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tar Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
5: Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzást teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzóak legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
4: A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
2: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
6: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
7: 2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
6: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
8: By joining the European Union.
6: A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM 2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
9: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
6: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
2: Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Ma még játszott volna a Zente Ferenc Színházban. A társulat ma este 9 órakor virrasztást tart. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
1: Műsor ajánlott. Délelőtt.
10: A hólyagrák Magyarországon az 5 leggyakoribb daganattípus egyike. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
11: Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyagbetegség, hólyagdaganat, hólyagrák nincs a háttérben.
10: Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
12: Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrőt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
0: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek, ma Györgyi Anna mond mesét.

0: Szervusztok, gyerekek! Hol hagytuk tegnap este a kisegeret?
1: A szatyorban.
0: Szorongott a kisegér a szatyorban, szorongott, félt. Ahányat lépett a néni, annyiszor nyomintotta meg az orrát a műanyag szatyor oldala. Már-már majdnem eltüsszentette magát, amikor gondolt egy merészet, és lyukat repesztett a szatyron. A kisegér szeme káprázott a fénytől, de a bajuszkája begyárosra kunkorodott az örömtől. Egész pici testét átjárta a jóleső meleg, és már sorrant volna a napsugár szálaiba fogozva, futott volna föl a messzi kék égre, hogy onnan majd leereszkedik a mezőre. De újra árnyék borult rá, a járókelők tömege elfötte a napot. Billent a szatyor, kapaszkodott a néni, s már egy burrogó busz vitte őket. Behúzta az orrát a kisegér. A rést is eligazgatta, csak éppen akkor áthagyott nyitva belőle, ahol kikisandíthatott az utasokra. Hű, micsoda riadalom támadna, ha ő most előbújna. Mindenki fölpattanna a székről, a lábon állók meg a fogantyúkra kapaszkodva csüngnének, mint valami hatalmas bőregerek. Újra lendült a szatyor, leszálltak. És amikor megint kilesett, égigérő házak között találta magát. Gyereksereg szaladgált, ricsajgott a házak közt. Az egyik kisfiú hirtelen kivált a csapatból, odaszaladt a nénihez, és kikapta kezéből a szatyrot. Majd én viszem, mondta mosolyogva. Én is segítek, fogta meg a szatyor másik fülét egy kislány. Így mentek a fölvonóig. A kisegér úgy érezte, vége a világnak. Ájulás környékezte, szállt a lift, mintha egy vonat hirtelen fölágaskodott volna, és nyílegyenesen az égbe rohanna. Hoppanásra és kattanásra tért magához. Hát ebből elég volt, szedte össze magát a kisegér. Most vagy soha. Kinyitotta a rést, s amíg a néni a kulcsal babrált, kisurrant a szatyorból. Egér! Egér! Visította el magát a kislány. Egér, fordult hátra a néni. A szatyorból surrant ki, hitni, ezen a résen. Az én szatyromból, hitetlenkedett a néni. Onnan, ott szaladni! Mutatott, szaladt a kisegér után a kisfiú. Hagyjad, hadd fusson, szegényke, mondta a néni, a szatyrát kipakolva. Nem tett kárt semmiben, csak ezt a rossz szatyrot rágta ki. Dobjátok a szemétbe. Egér, egér van a házban! Terjedt a hír a lépcsőházból lépcsőházba. Még az udvaron nyargalászok is abba hagyták a labdakergetést, s indultak volna valamennyien hajtóvadászatra, de a nagy bajuszú házmester leintette őket.
2: Mik vagytok ti, macskák? Van itt éppen elég a házban, munkakerülő valamennyi. Nem árt, ha ők is dolgoznak egy kicsit.
0: A kisegér ez alatt riadtan lapított egy gázcső mögött, aztán a zaj s a lárma elültével besurrant egy alig hüvelykújnyi résed az egyik lakásba. Üres volt a lakás. Besütött a nap, s a ragyogó napfényben mit kellett látnia? Hatalmas, szürke macska dorombolt az egyik nagy fotelban. Fordult volna a kisegér, fordult volna vissza, de az elébe toppant és fülön csípte.
2: Jó napot, vendég úr! Talán illene köszönni, ha már csak úgy kopogtatás nélkül egy tisztességes házba besurranunk.
0: De illenék, ciccentette el magát az egérke. Viszlát, viszontlátásra!
2: Nem oda-buda,
0: fogta szorosabbra az egér picinfülét a behemót macska.
2: Itt maradsz!
0: Az egérke érezte, hogy vége van. Úgy remegett, ahogyan még a nyárfa levélnek is csak ritkán sikerül.
2: Ne félj, ha nem eszlek meg! Itt maradsz, és játszani fogunk. Unom magamat egyedül ebben a nagy lakásban. Gyere, megkínállak. Az irádról ítélve sokat koplalhattál.
0: Oda vitte a tányérjához, és megetette.
2: Most pedig szundítsunk egyet,
0: invitálta maga mellé a puha fotelbe.
2: Gyorsan szundíts, mert nem sokára kezdődik a tévéadás.
0: Az még a sajtnál is finomabb, kíváncsiskodott a megbátorodott kisegér.
2: Az nem finom, hanem szép és nagyon mulatságos, te kis buta. Te még sose néztél tévét?
0: Nem, soha. De ha te mondod, akkor biztosan nagyon szép, mondta már félálomban. és boldogan elszundított. Nagy zenebunára riadt. Azt hitte, újra a vonaton van. Már ugrott volna a fotelből, de a macska rátette a mancsát. Oda néz a képernyőre. Pillogott a kisegér, káprázott a szeme, de aztán örömében elviccantotta magát. Saját magát látta a tévében, meg újdonsült barátját, a cicát. Kergette, kergette a hatalmas macska a kisegeret, de az egérke mindig túljárt a nagy mamlasz macska eszén. Nevetségessé tette. Meg is érdemelte a tévébeli macska, mert nagyon goromba volt. Nem olyan, mint az ő vendégszerető cica barátja. De az valahogy mégsem tetszett az egérkének, hogy hol az egér lapította palacsintává a macskát, hol pedig a macska csípte fülön az egeret, s már tette is sütőbe, és megsütötte volna, s bizonyára meg is eszi, ha a leleményes kisegér még idejében levegőben nem röpíti a macskát. Abban a pillanatban már repült ő is. A barátja, aki nyilván a tévébeli képmásának szurkolt, meggörbített háttal, vérben forgó szemmel kapta föl a kisegeret, s úgy földobta fölindultságában, hogy szegényke majdnem fönnakadt a csilláron. Jaj nekem, szipogta a kisegér.
2: Semmiség, no,
0: simogatta meg a macska lecsillapodva.
2: Csak földühített annak a mújának a bambasága. De el is zárom.
0: Hallgattak egy darabig, de a macska jó kedve nyájassága nem akart visszatérni. Bajszát mozgatva nagyokat szimmantott.
2: Büdös vagy, pajtás,
0: mondta mogorván. Folyton úton voltam, mentegetőzött a kisegér egyre riadtabban. Biztosan vonatszagom van.
2: Meg egérszagod, de azt azért nem kell szégyelned. Gyere, megfürdetlek. Nehogy a háziak, akik minden pillanatban hazajöhetnek, egérszagot érezzenek. S keresek valami zugot is, ahol meghúzhatod magad.
0: Dekalauzolta a kisegeret a fürdőszobába. Gondosan megfürdette. Még a háziasszony hajszárítójával is megszárítgatta. Majd a fürdőkád alá mutatott.
2: Ott ellakhatsz, de vigyázz, amíg nem szólok, ne mutatkozz.
0: Behúzódott a kisegér a fürdőkád alá, s nagy-nagy kételyekkel az ő kicsi szívében elaludt.
3: Kányádi Sándor Világlátott egérke című mesesorozatából Györgyi Anna olvasott fel. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
4: Van nekem egy F betűvel kezdődő állatom. Na, kitaláljátok, ki az? Bizony, a farkas. Ha szeretnék a bőrébe bújni, megérintem a varázsdobozomat, és elváltoztatom a hangomat. Figyeljétek csak!
5: Sziasztok, gyerekek!

nem finomabb sem. És azt is számba rágták, csak a kicskegéd a zsenge. Csak mindent fel kell falnom, mindig az járt az eszem.

0: csak zöldséget, gyümölcsöt eszel. Répát, káposztát, uborkát, és zsenge borsót, falót. De abból persze jó sokat, és farkas éhes vagyok.
1: Kedves gyerekek, most Györgyi Anna mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Hadd folytatom a mesét a fürdőszobából. Kuksolt a kisegér a kád alatt. Kuksolgatott, de előbb még azon frissiben körbejárta, szaglászta új szálláshelyét. Egérutat keresett, mert az egyetlen, bár csempenagyságú nyílás, ahová a macska betuszkolta, még ha kapunagyságúnak tetszett is, mégiscsak az egyetlen kiáratnak látszott. Az pedig nem valami megnyugtató, kivált egy sokat látott, sokat próbált egérkének. Nagy örömére egérszemnyi fényt pillantott meg az egyik sarokban, egy cső mellett. Oda óvakodott és lepillantott, és kicsin szívében hatalmas hálát érzett a toronyházak építői iránt. A csövek mentén mindig hagynak annyi rést, ahol egy egérke átcsusszanhat, ha minden kötél szakad. De már is kapaszkodott visszafelé. Ugyanolyan fürdőszoba volt alatta is, mint amelyikben őt fürdette meg a macska. Egy férfi állt a kádban és zuhanyozott. Még őt is lespriccelte. Visszamászott hát. Megrázta a bundáját. Szárítgatta az egyik meleg cső mellett. És aztán elkezdte a kuksolást. Merengett eddigi hányatottságán, töprengett jelenlegi nyomorúságos voltán. Az ember kivált, ha egér, méghozzá enyhén vöröses bundácskája ellenére is csak szürke kisegér. Legyen óvatos és húzza meg magát. Így okoskodott kuksolás, merengés, töprengés közben. A jövőre már nem ismert gondolni. Inkább megpróbált egy kicsit szenderegni. Olyan mélyen aludt, hogy a macskának háromszor is rá kellett köszönnie, míg ő felébredt.
1: Jó reggelt, álomszuszék úrfi, jó reggelt, jó reggelt!
0: Jó reggelt, illedelmeskedett az egérke is, amikor meglátta a macska fejét.
1: Itt a finom reggeli, tálcán hoztam, hogy meg ne sértselek. Sajt, szalonna, kiflivég. Ennél külön kell-e még? Szavamra, íj finom falat! Nincsen minden asztal alatt.
0: Mit agadás? Tetszett az egérkének a kiváló versike. A finom falatok illata is csiklandozta, de a tálca semmiképpen sem tetszett, mintha már látta volna valahol. A tévében látott valami ehhez hasonlót. Egérfogó, egérfogó! Rémült el a kisegér, és már az étvágya is elhagyta.
1: Na mi lesz? Murrant rá a macska. Meddig instáljalak?
0: Köszönöm, de...
1: Semmi de! Eszel vagy vigyem?
0: Nem vagyok én tálcához szokva.
1: Az úri ház, itt így szokás.
0: De nekem nem szokásos, alkudozott a kisegér.
1: Neveletlen vagy és hálátlan,
0: jött méregbe a macska, és dühében mancsával bennebb tolta a tálcát. Abban a minutumban csicsat pak! És rettenetes nyávogás töltötte be a fürdőszobát. Aki másnak vermetás, maga esik bele, mondhatta volna kárörvendezve a kisegér, ha ismerte volna ezt a közmondást. De ő nem gondolt semmi másra, csak a sarokban lévő egérútra. Hagyta a nyivákoló macskát, hadd vesződjék a lábán lógó egérfogóval. Ő már ott sem volt. Csúszott a sarokban lévő csövön lefelé. Még arra sem volt ideje, hogy megszámolja, hány egyforma fürdőszobát hagyott maga mögött. Tizete vagy még annál is többet? Körülnézett. Égnek állt minden szőrszála. Az óriások országában érezte magát. A pincebéli patkányok, vagy közönségesen pocegerek tanácskozásának kellős közepébe pottyant. Az óriás egerek két lábra álltak bámulatukban. Majd az alfelükre csüccsenve melső mancsaikkal mindannyian a reszkető kisegérre mutattak. Ez egy kém! Visították kórusban. Egérkém! Vinnyantotta közbe az egyik. A kisegér a kisebbnél is kisebb lett ilyettében, csak pislogott, egy viccanásnyit sem értett a nagy sívalkodásból.
1: Egérkém vagy-e?
0: Kérdezte az egyik. Az vagyok, bátorodott meg a kisegér. Egérkétek, testvérkétek vagyok. Erre még nagyobb visításba kezdett a horda.
1: Egérkém, kőmegér, életed véget ér. Bekapunk, apsikám, döntsön a kapitány.
0: Ezt már a patkány költő visította, s amint azt az udvari poéták szokták, büszkeségtől duzzadó mellel és alázatos pislogással várta a legnagyobb bajszú, vagyis a kapitány elismerését.
1: Hallgass!
0: Förmet rá a legnagyobb alsó rokon a verselő patkányra.
1: Te pedig beszélj! Mondd el, de röviden, s igazat szólj, kis micsodás vagy! Hogy kerültél ide?
0: A kisegér, amilyen kurtára csak foghatta, olyan kurtán, s igazat szólva elmondta egész eddigi életét, hányatottságát egészen a pincébe pottyanásig.
1: Hihető!
0: Pödörítette meg a bajszát a kapitány.
1: Hihető! De egyelőre fogságba ejtünk, és ügyedet őfelsége elébe terjesztjük.
0: Mit kell előmbe terjesztenetek? Cammogott elő testőrei kíséretében a legnagyobb bajszúnál is nagyobb bajszal őfelsége, a patkányok királya. Valamennyien négy lábra ereszkedtek. Majd a kapitány peckesen kihúzva magát tisztelettel jelentette a jelenteni valókat. Szemügyre vette ő felsége a kisegeret.
2: Gyere csak közelebb, öcskös,
0: parancsolta. A kisegér összeszedte minden erejét, közelebb kúszott, s illő távolságban meglapult.
2: Nézz a szemembe.
0: A szemébe nézett.
2: Apródom, már fogadlak. Mától kezdve te jársz előttünk, és minden ételünket megkóstolod. Sőt, kedvedre teleeheted magad. Egyébként rád is fér, amit látom. Este indulunk Prédaszerző útra. Végeztem.
0: Fejezte be ő felsége, és kíséretével elvonult. Attól kezdve arany élete volt. Mindig a kapitány mögött volt a helye a Prédaszerző utakon, s mielőtt bárki is ételhez nyúlhatott volna, őt előre engedték, hogy kedvére lakmározzon. Ki is gömbölyödött nem sokára, minden szőre szála fényesen csillogott, s egy-egy jobban sikerült lakoma után vállukra emelték, labdáztatták a hátukon. Egyedül egy öreg patkány súgta egyszer oda egy alkalmas pillanatban, hogy azért túlságosan ne örüljön a nagy-nagy megtiszteltetésnek. Ettől aztán a kisegér sokáig és hosszan gondolkozott.

0: Hunyádi Sándor Világlátott egérke című mesesorozatából Györgyi Anna olvasott fel. Szerkesztette Marsall Éva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
2: Bihari Sándor a 20. század kevésbé ismert költője volt, pedig jó néhány kiváló, szívhez szóló verset írt. 1956-ban elítélték, majd 58-ban internálták. 63 és 74 között a Magyar Televízió szerkesztője volt, az ezt követő években az Új Írás versrovat vezetője lett. 2000-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjaként működött. Bihari Sándor Virágzik a hó és Arcod világít című versét Őze Lajos és Latinoid Zoltán mondja el.
3: A jelkép forrásvidéke ez, ahol az évszak megszállja az évszakot, az almafa virág állarcában hó türemkedik. Ország virágát letörte ország, kiénekelte a homlok, a hideg borostyán kövébe szorítva. Még vérezni tudott a pipacs, ma már leírhatatlant virított a papír. De változik üszökké virág versen kívül is. A visszanyilalló fehérség, a hó ez. A tegnapi almafa virág feketedik. Látja a gondolat hiába. Meggyötretnek az ágak. Pisszenés nélkül a szárnyakból lett evezők, rügyek, amik az éggel szembenéztek, arcukkal a földet keresik. Termőnövényeknek a feküdj, a terror közhelyen van jelen. A hülye isten öt ujja gyomorban kapar. Az ember arca olvashatatlan. Szótlan hullong alá, hogy valaha lábra állt. Légnyomás a fejben, az ideg futóárkaiban szívveri magát a rácshoz. Éjszakai ejtőernyők a csontok közt suhognak. Az elvágott idő, a mozdulatlan virradat, akár a múzeumoké. Mintha gyereket felejtettek volna a holdon. Hitler úr sörtéi táncba kezdenek, az újság címoldalával a képzelet letakarva, az egy esztendői földrész. A zónák jegyzékváltása fejünk fölül beérett.
4: Az éjszaka melyik kontinense, milyen évszaka? A zuhanás mekkora útjai tódulnak idegedbe, anyaöl melegű helyemre, karod lábad párbeszédét, nevemet a szádon kioltani. Világítanak a nappalok metaforái, sejtjeimet kigyújtják, fehér ingem lobogtatja, hogy te vagy, telefon tengermoraja szüli a hangod, láthatatlan szobrodat. Élsz. Nem a te haláloddal töltekezik az újság, de mire mosolyod, ki tud csírázni a dolgok tűzfalai között, megfeketedik a nap. Rád hagyja felneveletlen kölykeit, negyed óráidat, hogy feloldoztassék görcseiből, rád hagyja az ujjaidból szétfolyó szavakat. Vár az a távolság, mit végig kell újra járnod, hogy elérkezhessem hozzád. Vár izomlázaiban tehetetlen gondolatom, bolyongásaim vágya, mely kereng csak innen a sejtfalakon. Az elmúlás ellen arcodnak kell világítani időt az örökké való szerelemnek, hogy a testek vonalai ki tudják egymást egymásnak mondani. Arcodnak kell világítani a kövek, a fák, az elfakult szavak mögé, a naptárok rácsai mögé.

Karaival az ég omlását kell megtartani. Mozgásod lángnyelvei kellenek, hogy a magányból ne rohanjanak elő a homály vadállatai. Megváltod ezt a napot is, hogy halandó lehess, hogy magadra fekete szivárványt vehess, hogy esendő lehess, s kiszolgáltatottan is szeretesselek. S mikor már nem ismerem útjaid, melyik kontinens, milyen évszaka, napja következik.

0: Bihari Sándor verseit Őze Lajos és Latinovics Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Gárdonyi Gézától származik. A haza nem csak föld és várfal, a lelkünkben kezdődik. Gárdonyi Géza az Egri Csillagok írója számára a haza elsősorban lelki valóság volt. Érzés, kötődés, hűség. Bár Egervárának történetét örökítette meg, mégis azt tanította, hogy a haza nem a falak erejéből él, hanem abból a belső tartásból, amely a közösség szívében születik meg. A haza ott kezdődik, ahol az ember vállalja a felelősséget. Munkájában, szavaiban, helytállásában. A közösséget nem a körülmények tartják össze, hanem az, hogy tagjai hisznek egymásban, és abban az örökségben, amelyet tovább kívánnak vinni. Gárdonyi üzenete ma is világos. A haza nem kívülről épül, hanem belülről. A magyar ember lelkében, hűségében, csendes mindennapi szolgálatában.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
5: Azok, akik a nőket szívesen állítják a második sorba, nem tudják, hogy a MANSZ nem csak egy a sok egyesület közül, amely tisztikart választ és közgyűlést tart, hanem századunk 20-as éveinek legnagyobb társadalmi szervezete, és a férfiak feladatát végzi el, a férfiak harcát harcolja meg, amíg magukhoz nem térnek a háború és az összeomlás okozta kábultságból. Így írt Hankis János irodalomtörténész a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről 1939-ben Tormai Cecil műveinek gyűjteményes emlékkiadásában. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgetünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. Horváth Szilárdot hallják.
4: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
6: Hol kezdjük ezt a beszélgetést? Az első világháborús összeomlásnál?
7: Igen, maga Tormai Cecil, ennek a szövetségnek a vezetője azt mondta az egyik éves közgyűlésükön, hogy az 1918-19-es időszak Magyarország egyik legnagyobb tragédiája volt. Itt mindenki egyet gondolt azzal kapcsolatban, hogy valamit tenni kell. 1918 őszén nagyon sokakban fölmerült az, hogy miért jutott ide Magyarország, és hogy mik voltak azok az okok, ami miatt 1918 őszén egy ilyen óriási összeomlással kellett szembesülni. Az asszonyok az elsők között voltak, akik azt gondolták, hogy akkor most egy kicsit ők is előtérbe kell, hogy kerüljenek. Megkapták 1918 novemberében a választójogot, tudták, hogy Károly Mihály és kormánya választásokra készülnek, és az asszonyokat, a frissen választójogot kapott nőket mindenképpen mozgósítani akarták Károly Mihály ellenében. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége legeslegfontosabb célja, amikor létrejött 1918 decemberében, hogy Károly Mihály ellenében megszervezze a magyar nőtársadalmat.
6: Mindezt megelőzte 4 év világháború, már így nevezzük, akkor még nagy háború. Nevezték. Hát tényleg nagy háború volt, és ebben a nagy háborúban óriási súly nehezedett a nőkre is. Tehát megváltozott egyszerűen a helyzetük a társadalomban. Egy kicsit ott van ennek az egésznek a hátterében ez is, amit a világháború okozott, tehát hogy a férfiak helyt kellett állni itthon.
7: Igen, ezt egyébként nagyon sokan a visszaemlékezéseikben leírták, hogy a férfiak ernyetté, passzívvá váltak, fáradtá váltak, és itt nem csak a frontkatonákra kell gondolni, akik 4 év után különböző állapotban visszatértek Magyarországra, hanem a politikusokra is, akik korábban irányították a magyar közéletet. Tormai Cecil is, de Ritók Emma is, és Révai Mór Jánosné is mind a hárman megfogalmazták a naplóikban, visszaemlékezéseikben, hogy a férfiak mellé most nekünk oda kell állni, a magyar férfi akarata mellé oda kell állítani a magyar nő akaratát. Ez már a MANSZ egyik közgyűlésén hangzott el a 20-as évek elején, de azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb iniciatíva, hogy a nőknek az érzékenységével lehet másképpen irányítani a dolgokat.
6: Három nevet mondott, három különböző különböző társadalmi helyzetű, különböző származású nőnek a nevét mondta. Ez azért érdekes számomra, mert ezt az időszakot azért nagyon sokan talán kicsit egysíkúan értelmezve a forradalmat a zsidósággal azonosítják, az ellenforradalmat pedig a magyarsággal azonosítják, de hát ebből a három névből pontosan látszik, hogy ez nem így van.
7: Nem, azért is nagyon jó, hogy mind a hármójuknak a neve elhangzott most, mert a három nő egészen más környezetből indult el. Tolmai Cecil az első világháborúig már Európa szerte híres írónővé vált. 1914-ben egy olyan regénye jelent meg, a Régi ház, amelyért később majd megkapja az Akadémia Pécelli díját. Külföldön, Franciaországban elsősorban és Olaszországban nagyon híres írónő. Ritók Emma ugyanebben az időszakban egy világot járt, külföldön tanult diplomás nő, dr. Ritók Emma egyébként, és a filozófia iránti érdeklődése miatt a vasárnapi körnek a tagja, az a kör, amely a Lukács György vezette ideológiával is egyeztethető, tehát Ritók Emma tulajdonképpen baloldali barátokkal is rendelkezett, ennek ellenére ő is ugyanezt gondolta, amit Tolmai Cecil, hogy valamit tenni kell 18 őszén. A harmadik személy, Révai Mór Jánosné pedig azért nagyon fontos, mert ő egy kikeresztelkedett zsidó családnak a tagja. Édesapját úgy hívták, hogy Taffler Antal, 1881-ben magyarosította a nevét Györgyeire, így lett Révai Mór Jánosné, ugye a Nagy Révai könyvkiadónak a feleségéről van szó, ő Györgyei Irén, a leánykori nevém.
6: Próbáljuk meg először megnézni az akkori történelmi helyzetet. 1918. október vége, november eleje elkezdenek hazajönni a magyar katonák a frontokról, és a Károlyi kormány ezt a 1,5 milliónál nagyobb, 1,6 milliós hadsereget leszereli, ahelyett, hogy kiküldené a határokra őket, hogy védjék meg Magyarország határait. Ezáltal a benyomuló nagyon csekély erejű. 1918. decemberében 6500 cseh katona szállja meg a Felvidéket. Amikor elkezdenek a románok bejönni Erdélybe, akkor 5000 román katona kezd el bejönni a hágókon. Tehát nevetséges erővel, még baloldali politikusok is azt mondják, hogy az erőnek a tizedével meg lehetett volna őket állítani. Ehhez képest leszerelik a hadsereget. És Magyarországon valahogy úrrá lesz a magyar politikai életben legalábbis, és Károly Mihály köreiben legalábbis a wilsonizmus, azaz hisznek Wilson elnök szavának, azt gondolják, hogy majd nem az erőviszonyok döntik el a nemzetközi helyzetet, hanem a jó indulat és az idealista elvek, amelyeket egyébként Wilson már akkor sem gondol komolyan, vagy az amerikai politika akkor sem gondol komolyan, amikor Wilson kimondja. Mennyivel látnak világosabban Károlyéknál ezek az asszonyok?
7: Világosabban láttak, és nem csak az asszonyok, hanem a mellettük szorosan ott lévő politikusok, akik a két világháború között a legnagyobb államférfiak lesznek majd, Bethlen István, Teleki Pál és Klébez Belkuno, ott voltak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megszületésénél. 1918. novemberében, decemberében számos olyan összejövetelük volt, ahol ez a három férfi is megjelent. Magyarországot minden oldalról megszállják, elfoglalják a területeinket, úgyhogy ez ellen semmit nem tesz a Károlyi kormány. De én még egy dolgot kiemelnék, hogy Tisza Istvánt ugye 1918. október 31-én meggyilkolták, és ezeknek a közösségeknek, annak a közösségnek, amiből a Mansz is elindul, Tisza István egy etalon volt, olyan államférfi, akire fölnéztek, akitől a megoldást várták. 1918. novemberében körvonalazódik tulajdonképpen az, hogy akkor össze kell fogni, valamit tenni kell. 1918. december 3-ára tehetjük azt az időpontot, amikor öten eldöntik azt, hogy akkor itt most komolyan ki kell lépni a színre. A MANSZ hivatalos megalakulására 1919. január 11-én került sor.
5: Tormai Cecil a rájellemző szép irodalmi stílusban írta le ezt az eseményt.
8: Az országutakon, melyek a Kárpátok felől a Magyar Birodalom szívébe futnak, cseh csapatok szuronya közeleg a főváros felé. Budapest házainak falán pedig most ragasztották ki először a bolsevizmus plakátjait. A magyarországi kommunista párt nagy gyűlést tart a Vigadó összes termeiben. Ilyen baljóslatú előjelek között bontottuk ki ma délelőtt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének zászlaját. Egy dunaparti házban a Keresztény Szociális Pártnak erre az alkalomra átengedett helységében gyűltünk össze előzetes rendőri bejelentés nélkül. Megjelentek a katolikus és protestáns női táborok kiválóságai. Ott volt az eszme egyik leglelkesebb támogatója, Mikes János püspök is, akivel előzőleg beszéltem a szövetség tervéről. És eljött a ragyogó szavú Wolkenberg, a teológiai fakultás retorika tanára. Némi meglepetéssel láttam, hogy az érkező hölgyek között Károlyi legközelebbi nőrokonsága is megjelent. Ismerőseiktől érdeklődve tudakolták, hogy tulajdonképpen miről lesz itt szó, mit akarunk, miért gyűltünk össze. Nyugtalanság támadt. Zichy Rafaelné, hogy elejét vegye mindenféle hangulatkeltésnek, hirtelen elfoglalta az elnöki széket. Megnyitotta az ülést. Közbeszólást nem engedő rövidséggel előadta a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége szervezetének célját, és közölte, hogy a katolikus és protestáns női táborok már is megegyeztek. Károlyi rokonságán megütközés látszott. Néhány női kebel viharosan emelkedett, mint a szivattyúk szívták magukba a levegőt, hogy aztán megsemmisítő szavak formájában szétrobbantsák a kormányra nézve fenyegető egységet. Ebben a pillanatban az elnök átadta a szót nekem. Éreztem, hogy minden munkán kockán forog. Egyszerre elfelejtettem, hogy a politika világa számomra idegen, hogy nem készültem, hogy sohase beszéltem nagy nyilvánosság előtt. Már csak azt tudtam, az eszmének győzni kell, és fajom egész szeretete, egész kétségbeesése kilobbant a lelkemből. Két templomot látok a magyar földön, a katolikus és protestáns templomok nagy egyházait, melyek fölé örök fennségben boltozódik a keresztény magyar ég. A föld, amelyen a templomok állnak, az ég, amely rájuk borul, a haza és a hit. Ez kössön össze minket, testvéreim. Eddig nem tudtam, hogy a szavaknak milyen rejtélyes szárnyai vannak. A saját szavaim vittek el magukkal, és vitték a többieket is oda, ahol találkozni lehet. Nem járhatunk mi külön utakon, akik mindannyian Krisztus jelölte úton járunk. Szeressük egymást, és fogjuk meg egymás kezét, keresztény asszonyok. Fogjunk kezet. Névtelen szeretetet és hálát éreztem ebben a percben, és a hangom túlhangzott a hangomon. Ami sohasem történt a históriánkban, katolikus és protestáns asszonyok, elindulunk ma együtt mi, akik azt akarjuk, hogy Magyarország magyar és keresztény legyen. Megint felhangzott az éjjel, mintha egyetlen lélegzet mondta volna, és vihara könnyen és reménységen át magával sodorta a lelkeket. És ettől kezdve tudtam, hogy győzött az eszme, melyet az idegenfaj uralma óráiban asszonyok mondtak ki először a mi országunkban. A Károlyi párti hölgyek kifogásai elvesztek a nagy egyetértésben, és a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kilépett a küzdelmes hetek homályából, és hite, hazája, családja védelmére, mint az asszonyok ellenforradalma, ott állt a napvilágon.
6: 19. január 17, hát akkor már nagyon lehetett látni, hogy mi történik, hiszen Kolozsváron már románok vannak, hiszen Pozsonyban már ott vannak a csehek, és így tovább mondhatnánk a városokat. Tehát nagyon lehetett látni, hogy mi a helyzet. Milyen körülmények között kikkel tudják megalakítani az egész országra kiterjedően egyáltalán, vagy itt Budapestről van szó, és ez kisugárzik lassan a környezetére.
7: Általános volt már a köztudatban 1918 végére, 19 elejére, hogy Magyarországgal azért nem fognak szépen elbánni az első világháború után. És azt gondolom, hogy Tormai Cecilnek a meglátásai és tapasztalatai mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy a szervezkedést nagyon gyorsan kellett megcsinálni. Fölismerték azt, hogy most kell lépni, vagy soha, mert különben nem lesz időnk. 1919. január 11-én ugye hivatalosan megalakul a MANSZ, az Országos Katolikus Nőszövetség, a Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége, illetve a Szociális Missziótársulatnak az egyesüléséből. Tehát ez a három nagy szervezet, amely Magyarország keresztény felekezetű asszonyait tömörítette, ebből alakul végül is meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, amelynek Tormai Cecilt választják elnökének, azért, mert megfelelő karizmával rendelkező és nagyon ismert személyiség volt már akkor Magyarországon. Először természetesen Budapesten alakítják meg hivatalosan ez a megalakulás napja tehát, és ettől kezdődően lényegében azt lehet mondani, hogy január 11-e után megkezdődik azonnal a vidéknek a megszervezése. Budapest a központ, és először a vidéki törvényhatósági jogú városokra koncentrálnak. Nyilván azért elsősorban, mert ezek voltak a legnagyobb létszámú városok. Azokat az asszonyokat tudták megnyerni maguknak, akik ugye a veszteséggel szembe kellett, hogy nézzenek a világháború végén. A törvényhatósági jogú városok közül Kecskemét nagyon fontos. Zalaegerszeg volt az első csatlakozás, ahogyan Tormai Cecil egy későbbi ünnepi beszédében megemlítette, de 1920-ban megalakul Szombathelyen is a MANSZ, Győrben, Békéscsabán, Kiskundorozsmán is 1920-ban alakul meg, és akkor jönnek sorba 1921-ben Tiszafüreden, Hódmezővásárhelyen, Pécsen és Debrecenben, 22-ben Cegléd, Abony, Csabrendek, Nádudvar, Szekszárd, Komló, Baja és 1923-ban Szegeden és Makón. Körülbelül 12-13 olyan nagy vidéki törvényhatósági jogú város, amelynek az asszony vagy nő társadalma lényegében az első bázisát adta a MANSZ-nak. Budapestnek a megszervezése az majd egy másik lépcsője lesz a MANSZ szervezet történetének.
5: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megalakulásakor közzétette első felhívását.
8: Asszonyok és leányok, egyesüljünk valamennyien a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségében. Hazánk sorsdöntő kérdéseiben a magyar asszonyoknak is állást kell foglalnia. Bennünket nem szaggatnak szét azok az ellentétek, melyek a férfi pártokat a múltban egymással szembeállították. Mi a nagy politikában csak szenvedő hazánk sebét látjuk, és keressük a módot gyógyítására. Tenger bajunkban a három legfőbb, hogy elernyett a nemzeti érzés, megingott a keresztény világnézet, és megbomlott a közrend. Követeljük tehát, hogy a kormányzást egységes magyar fajszeretet irányítsa, mely hazánk területi épségéhez a végsőkig ragaszkodik. Követeljük, hogy Magyarországot abban a keresztény szellemben vezessék, mely szeretetet és nem visszavonást hint szét a lelkekben. Követeljük, hogy állítsák helyre a közbiztonságot, vessenek véget az anarhiának, mely fejét országszerte fölütötte, mert különben győztes, kül ellenfeleink szóba sem állnak velünk. Idebent pedig megbénul minden termelő, minden alkotó munka. Végül követeljük mi is, mint bárki más, a dolgozó tömegek valódi érdekeit felkaroló, a társadalmi ellentéteket áthidaló erőteljes szociálpolitikát. Követeljük a magántulajdon elvének fenntartása mellett annak szükséghez mért korlátozását úgy a nagybirtok rendezése terén, mint a kapitalizmus túlhajtásaival szemben. Olyan korlátozást, mely a termelés folytonosságát nem akadályozza. A pártpolitika ezer kisebb-nagyobb kérdésével mi most nem foglalkozunk. A magyar nők érdekében azonban szociális reformok egész sorát tartjuk szükségesnek. A nők emberi és politikai jogainak fenntartását és gyarapítását, általános egészségügyi reformokat, a család gazdasági és erkölcsi védelmét, fokozott gyermekvédelmet úgy a család keretén belül, mint azon kívül, a nevelés nemzeti, vallási, erkölcsi és jellemképző irányítását, a kereső nő gazdasági és társadalmi védelmét, a szociális gondolkodás és a hazaszeretet erősítését. Magyar asszonyok és lányok, akiknek hazánk sorsa a szívén fekszik, csatlakozzatok a szövetséghez, hogy emberi és nemzeti céljaink elérésében erősek és egységesek legyünk. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége.
6: Azért ez egy elég, hogy finoman mondjuk, széljárta időszak a magyar történelemben. Megalakul ez a szervezet 1919. januárjában. De hát aztán 1919. március 21-én már Károlyi Mihálynál jóval félelmetesebb ellenfél jelenik meg a magyar történelem színpadán, és ez pedig a tanácsköztársaság és a bolsevizmus. Nem gondolom, hogy jó viszonyban lettek volna a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségével.
7: Nem, de már a Károlyi féle forradalommal sem voltak jó viszonyban igazából, mert Károlyi Mihály tett arra erőfeszítéseket, hogy Tormai Cecilt meggyőzze, hogy a saját oldalára állítsa. Miután Tormai Cecilnek Olaszországgal nagyon jó kapcsolatai voltak, olaszul tudott, és úgy gondolta, hogy diplomáciai feladatokra fölkérheti őt, de Tormai Cecil nem adta be a derekát, tudta azt, hogy Károlyi Mihály nem alkalmas arra, amire vállalkozott. 19 januártól 19 márciusig folyamatos a szervezés. Kis Károly a szövetségnek a titkára, aki a Székely Nemzeti Tanácshoz tartozott, és Klebesbel Kuno által került Tormai Cecil látókörébe, és utána egészen 1930-ig ő volt a Mansznak a lelke. Ő volt az egyetlen nem asszony a Manszban, mert hát ő férfiként ugye a titkári feladatokat látta el. Ő azért leírta, hogy 19 márciusáig 242 fiók alakult meg. Ezt nem kell úgy venni, hogy most tényleg megalakultak, hanem a szándékot kinyilvánították ezek a települések, hogy akkor természetesen csatlakoznak ők is. Úgyhogy márciusig folyamatos volt a szervezés, és ez tényleg azt jelentette, Tormai Cecilia a Bújdosókönyvben ezt leírta, hogy mentek, tél volt, mentek hóban, mentek esőben, Kiskára is ment, Tormai Cecilia is ment, állandóan járták a vidéket mindenféle közlekedési eszközön. Erről a Bújdosókönyvben sok-sok leírás található, miután a Bújdosókönyv a MANSZ egyik legfontosabb forrásának tekinthető.
6: A tanácsköztársaság idején nyilván ez meg kellett, hogy álljon.
7: Igen, a tanácsköztársaságról, egyáltalán arról, hogy a kommunisták átvették a hatalmat, az asszonyok úgy értesültek Budapesten, hogy éppen egy összejövetelük volt, és akkor valaki hozta a hírt, hogy Kumbéláék átvették a hatalmat, és innentől kezdve minden iratot elégettek. Ezek az iratok ugye azért voltak fontosak, mert névsorokat tartalmazta, hogy kilépett be a budapestiekhez, kilépett be a vidékiekhez, tehát ezért nagyon kevés elsődleges forrás van egyébként a MANSZ történetével kapcsolatban, ami ugye a legerősebb forrásunk lenne, hogy kik voltak a tagjai. Tormai Cecilnek a bújdosása azt hiszem nagyon ismert a magyar közönség előtt. Balassagyarmaton bújdosott a tanácsköztársaság alatt. Nem oktalanul féltek attól, hogyha elkapják, akkor felelősségre vonják a kommunisták. Biztos, hogy a listán az elsők között volt az ő neve. Mindenképpen szerették volna kiiktatni.
6: Károlyék, bármennyire is demokratikus álcák mögé akarták bújtatni magukat, nem szerveztek választást Magyarországon, tehát soha nem választotta meg őt senki Magyarországon semminek. Illetve hát megválasztották, de azok régi szervezetek voltak, és nem pedig az általános választójog alapján. 1920-ban van az első választás, már a Horthy féle új berendezkedés hajnalán. Erre készülnek már a tanácsköztársaság után, vagy közben építkezni kell, és egyáltalán a szervezetet újjá kell építeni, vissza kell jönni a bújdosásból?
7: Nem kell újraépíteni, mert a tanácsköztársaság alatt ugyan a szervezet aludt, de az asszonyokba ott munkálkodott az, hogy amint lehetőség van, akkor azonnal újra ki a térre, és elmondani azt, amit el kell. Ritókemmát idézem, aki a visszaemlékezésébe, amit 1923-ban írt, elmondta, hogy amikor már a román megszállás 19 augusztusában megtörténik, akkor már azért kezdenek mozgolódni az asszonyok, és újra vannak összejövetelek. Nyilván a kommunista időszak alatt nem lehettek, de a román megszállás alatt már voltak, akkor az volt az első és legfontosabb feladatuk, hogy a választás idejére megszervezzék az asszonyokat, és járták Budapestet elsősorban, illetve nyilván a vidéki területeken is, de Révai Mór Jánosné naplójából tudjuk azt részletesen elképzelni, hogy ez milyen munka lehetett. Elindultak otthonról, minden házba bementek, és lehet, hogy egyébként az asszonyokat meg tudták győzni, és aláírtak bizonyos íveket, de mondjuk így írta Révai Mór Jánosné, hogyha hazajött a szakszervezett szocialista férje, akkor aztán volt nem ulas a feleségnek is, meg azoknak az asszonyoknak is, akik fel akarták világosítani Budapest asszonyait. Tehát ez egy komoly talpalós munka volt a választásra, igenis meg kellett keresni mindenkit személyesen, és ebben maga Tormai Cecil is részt vett, Révai Mór Jánosné naplója a MANSZ másik hiteles forrásának tekinthető abból a szempontból, hogy ő pontosan arról az időszakról ír, 1918-19-ben, hogy hogyan szervezték meg a nagy választási hadjáratra a nőket. Ő mondjuk budapesti viszonylatban beszél, de hogyha ez így volt Budapesten, akkor feltételezhetjük, hogy a vidéki városokban is így volt.
6: Milyen sikerrel?
7: Nem csak a MANSZ végzett egyébként ilyen toborzó munkát, Slakta Margit nevét is meg kell említeni, aki ugye a Szociális Missziótársulathoz tartozott, ennek révén pedig ugye MANSZ tag is volt. Ő a Keresztény Szocialista Néppárt Kebelén belül megalapította a keresztény női tábort, Slakta Margit ekkor már a katolikus nővédelemnek a legfontosabb alakja volt. röpiratokat is kiadtak, azon kívül, hogy személyesen megkeresték a nőket, röpiratok sokaságát adták ki, és ebben egyébként már ekkor támogatta őket Bethlen István. A velük való szövetség az ugyan 18 novemberében, decemberében kezdődik el, de aztán a két világháború között végig addig, amíg ugye Klébez Vekun a 32-ben meghalt, Bethlen István 1931-ben lemond majd a kormányával együtt, de ott van Teleki Pál, tehát ez a három férfi nagyon-nagyon fontos segítője a szövetségnek, nyilván azért, mert elsősorban Tormai Cecilt ismerik, és a baráti köreikbe tartoztak az ő feleségeik például.
4: 20. századi történelem.
5: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgettünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. A témát a jövő héten folytatjuk. A műsorunk a társai voltak Horváth Ágnes, Rozbora Zoltán, Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
4: Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy a hétvégére látható, hogy sikerült-e ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca a Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írta a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. A holland óceánjáron kitört hantavírus járvány nyomán szakemberek csapdákat helyeztek ki rágcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területeim. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rágcsálók az andoki vírus törzs hordozói-e. Ez eddig az egyetlen olyan hantavírus törzs, amely igazoltan terjed emberről emberre. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Film Kritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az éken. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
10: Mi lesz veled, Velencei tó?
11: 67-68 centi között van itt az Agárdi vízmércénél, hát sajnos ez roppant alacsony.
10: Az egykor kedvelt fürdőhely évek óta veszít a vonzerejéből. A turizmus fellendülése érdekében a szakemberek szerint komoly szemléletváltásra van szükség. Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
4: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
12: Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én 3 felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Borisz Kálnoki politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 13. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő puszta házára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét, Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boynfornnal, gyámapja a bőbeszédi barátjával, Mr. Guppyval, az ügyvéddel, aki fülig beleszeret, és Joe-val, a szegény együgyű utcaseprővel, akit súlyos betegsége miatt egy időre maga mellé fogad. Joe betegsége Esztert is ágynak dönti, de ettől a hírtől Édőt szeretné mindenáron megkímélni.
1: Éjszaka volt Lincoln's Innben. Leszállt az este. A 9 órai harangszó, mely bánatosan kongott, mindig semmiért, elszállt már. A kapukat becsukták, és az éjszakai portás, akinek félelmetes tehetsége volt az alváshoz, ünnepélyesen örködni kezdett a kapus fülkében. A lépcsőházak ablaksoraiból vaksin pislogtak a csillagokra a leernyőzött lámpák. Remek párás éjszaka volt, de talán valami nem volt rendjén. Elég az hozzá, hogy Mr. Jobling kutyául érezte magát. Jött-ment, 20-szor is megfordult egy óra alatt a szobája meg a nyitott utcai kapu között. Ezt csinálta már, amióta bealkonyodott. Amikor a kancellár bezárta a boltját, és ma este nagyon korán bezárta, Mr. Jobling lement, feljött, többször, mint valaha életében. Nem volt rendkívüli jelenség, hogy Mr. Snagsby sem találja a helyét. Mindig ilyen nyugtalan volt, többé-kevésbé, amióta ránehezedett lelkére a titkok nyomása. Most is éppen befordult az aranynap sarkánál.
2: Nini, Mr. Jobling. Levegőzik egy kicsit, ugye, lefekvés előtt, akár csak én?
3: Na hát, itt nem sok levegőt szívhat az ember. És amit szívhat, az se nagyon üdítő.
2: Igaza van, uram. Nem találja ön is, hogy itt... Ne sokat cifrázzam a szót, egy kis zsírszag van.
3: De igen, magam is észrevettem már, hogy ma este itt valami kellemetlen illat érződik. Biztosan pecsenyét sütnek az aranynap fogadóban.
2: Vár valakire?
3: Éppenséggel igen.
2: Csak nem arra a tetőtől talpig köpenybe burkolózott jó madárra ott?
3: Meg lehet. Megbocsát, ugye, barátom?
2: Hát persze, elnézést.
1: Mr. Jobling intett a köpenyes embernek, hogy kövesse őt Krukk boltjának épületébe, aztán becsukta az utcai kaput. Felmentek az emeletre, és suttogva kezdtek beszélgetni.
3: Már azt hittem, sosem jössz meg.
4: Azt mondtam, hogy 10 óra körül.
3: Azt mondtad, hogy 10 óra körül, az igaz? De ahogy én számolom, 100 óra is van már. Még soha életemben nem volt ilyen estém.
4: Miért? Mi történt?
3: Hiszen ez az. Semmi sem történt. Csak gubbasztottam itt, és fújtam a füstöt, amíg úgy rám nem szakadt a rémület, mint a jégeső. Ez az átkozott gyertya itt.
4: Hát mi van veled, Tony?
3: Guppy, én összeroppantam. Ettől az elviselhetetlenül undok öngyilkos szobától, meg attól a vég kísértettől odalent, azt hiszem. Meg itt van ez a levélköteg. Nem furcsa dolog, hogy Krukk pont éjféli 12 órára beszélte meg velem az időpontot, amikor majd átadja a leveleket?
4: De, nagyon furcsa. És miért? Mi oka van rá?
3: Mi oka van bármire, amit tesz? Ő maga sem tudja. Azt mondta, ma van a születésnapja, és ma éjjel 12 órakor átadja nekem a köteget. Addigra holtrészegre le fogja inni magát. Egész nap ivott.
4: Remélem, nem felejti el a megbeszéléseteket.
3: Elfelejteni? Azt bízd csak rá. Soha el nem felejt semmit. Találkoztam vele ma este 8 óra tájt. Segítettem bezárni a boltot. Akkor a kucsmájába volt bedugva a levélcsomó. Kivette és megmutatta nekem. Miután az üzletet bezárta, megint kiszedte a sapkájából. A sapkát a széktámlájára akasztotta, és ott állt a tűz előtt a leveleket nézegetve. Később hallottam őt innét föntről, amint odalent dünnyögött akár a szélzúgás. Az egyetlen dalt dünnyögte, amit tud. Bibóról és az öreg Káronról, és hogy Bibó részegen hal meg, vagy ilyesmi. Azóta olyan csöndben van, mint egy vén patkány, ha alszik a lyukában.
4: És éjfélkor kell lemenned hozzá?
3: Éjfélkor. De ahogy mondtam neked, úgy érzem, mintha már 100 óra lenne.
4: Tony, ugye nem tanult meg közben olvasni?
3: Olvasni? Soha sem fog megtanulni. Le tudja írni külön-külön mind a betűket, de nem bírja összeilleszteni őket.
4: Tony, hát akkor szerinted hogyan betűzte ki a Howdon nevet?
3: Sehogy sem betűzte ki. Lemásolta nekem, nyilván egy levélborítékról, és megkérdezte tőlem, hogy mit jelent.
4: Tony, mit gondolsz, az eredetiét vajon férfi írta, vagy nő?
3: Nő. Százat teszek kettő ellen, hogy egy hölgy írta.
4: És akkor mondta neked, hogy a levélköteget a lakója utizsákjából vette ki?
3: Akkor, kérlek alássan. Mire föl én írtam egy üzenetet az igen tisztelt drága barátomnak, neked, a mai éjszakai megbeszélésünkről. És figyelmeztettelek, hogy ne gyere korábban, mert a vén kísértet igen ravasz fiú.
4: Ide figyelj, Tony!
3: Halkabban beszélj!
4: Ide figyelj, Tony! Először is csinálnunk kell még egy levélcsomót, az eredetihez hasonlót, úgy, hogyha ő elkérni tőled az igazit, az alatt, amíg nálam vannak, meg lehessen neki mutatni a hamisítványokat.
3: És mi lesz, ha rögtön rájön a hamisításra?
4: Ezzel szembe kell néznünk. A levélcsomó nem az övé, soha nem is volt az övé. Te rájöttél erre, és letétbe helyezted nálam egy jogászbarátodnál, hogy biztonságban legyenek. Ha kényszerít rá, elő tudjuk adni, nem igaz?
3: De...
4: Ennyi, Tony, milyen képet vágsz? Csak nem kételkedsz bennem. Nem gyanakszoltám valami rosszra?
3: Nem gyanakszom semmire. De nem látom világosan, hogy mi hasznunk lesz ebből végül is.
4: Tony, megkértelek, hogy bízd ezt a becsületemre. Megvan a magamhoz való eszem. Ami pedig Krukot illeti. Gondolod, hogy csak ugyan van még más fontos írás is a birtokában, hogy neked henceget vele?
3: Nem tudom. Nem nagyon valószínű. Honnét tudhatnám, amikor ő maga sem tudja? Folyton szavakat betűzget ki belőlük, felrajzolja krétával, és kérdezgeti, mit jelent ez, mit jelent az. Könnyen meg lehet azonban, hogy az egész rakománya ócska hulladékpapír az utolsó szálig. Az a rögeszméje, hogy értékes okmányok vannak a birtokában. Már vagy 25 éve próbálgatja elolvasni őket, legalábbis ez derül ki abból, amit mond. Itt az idő. Menjek?
4: Menj. Megkaptad?
3: Dehogy kaptam. Nincs ott az öreg.
4: Mi baj van?
3: Nem kaptam feleletet. Úgyhogy óvatosan benyitottam hozzá és benéztem. Hát van ott égett szag, van ott korom, van ott ragacsos nyirkosság, csak ő nincs sehol.
5: Mr. Guppy felemelte a gyertyát. Elindultak inkább holtan, mint elevenen, egymást támogatva, és belökték az üzlet mögötti hátsó helyiség ajtaját.
3: Nézd, ugye mondtam, amikor utoljára láttam őt, levette a sapkáját, kivette belőle azokat a régi leveleket és a sapkát, oda akasztotta a szék támlájára. A kabátja már ott lógott, mert levette, mielőtt kimentünk volna feltenni a kirakott táblákat. És amikor itt hagytam, a leveleket lapozgatta, és ott állt pont azon a helyen, ahol az a fekete rakás hever a földön.
4: Felakasztotta talán magát valamerre? Nincs sehol.
3: Nézd, ugyanott, a szék lábánál, ott fekszik egy darabka vékony vörös zsinór. Azzal voltak körülkötve a levelek. Lassan bontotta ki, nevetgélve, mielőtt lapozgatni kezdte a leveleket, és oda dobta a madzagot a földre.
4: Mi lehet az? Tarts feljebb a gyertyát.
3: Ez itt egy kis égett folt a padlón. Ez itt egy kis elhamvadt papírköteg maradéka. Ez pedig itt...
4: Mi az? Fahasább szénné égve.
3: Nem.
4: Nem?
3: Ó, borzalom! Ez itt ő...
4: Mit beszélsz?
3: Ő az! Szénné égve! Segítség! Segítség!

0: Másnap, amikor a környék is fölébredt és megtudta, mi történt, özölleni kezdtek az emberek a ház felé, félig felöltözötten. A két rendőrnek és a tűzoltónak épp elég dolga akadt, hogy vigyázzanak a kapura.
1: Szent Isten, mit nem hallok?
2: Hát jól hallja. Ez történt, kérem. Hanem most tessék tovább menni. Gyerünk, kérem.
1: Jóságos Isten, itt álltam, kérem, tegnap este 10 és 11 között azzal a fiatalemberrel beszélgettem, aki itt lakik. Nem történt semmi baja, remélem.
2: Baja? Nem. Mi baja történt volna?
0: Mr. Snagsby felzaklatott állapotában nem válaszolt a kérdésre, hanem sietett az aranynapba, ahol ott találta a tea és a kétszer sült fölött bágyattan bóbiskoló Joblingot, kimerülten, a kihűlt dohányfüst vastag felhőivel a feje körül.
1: És Mr. Guppy úgy szintén. Istenem, Istenem! A sors keze, úgy látszik, ebben az egészben benne van a sors keze. És az én kis feleségem is itt érkezik éppen. Drága szívem, nem kérsz valamit? Talán egy csepp gyomorkeserűt?
3: Nem.
1: Édes szívecském, miért nézel így rám? Ne nézz így rám, kérlek. Borzalmas rejtély ez, drágaságom.
3: Az borzalmas rejtély.
1: Édes, ne beszélj velem így, az Isten szerelmére kérlek, és ne nézz rám ilyen szigorúan és ilyen számonkérően. Könyörögve kérlek, ne nézz így rám. Uram Isten, csak nem teszed fel rólam, hogy fogom magam is felgyújtok valakit, drágaságom.
3: Tudom is én.
1: Legjobb lesz ezt odahaza megbeszélnünk egyetlenem.
3: Talán az lesz a legjobb.
1: Elnézést, hogy zavartam, uraim. A viszontlátásra.
4: Hallgass ide, Tony. Szeretném tudni, gondoltál-e már arra, hogy mennyi előny származhat abból, ha továbbra is ott laksz abban a házban?
5: Miféle házban?
4: Abban a házban? Igen.
5: Hát a világkincséért sem töltenék ott még egy éjszakát.
4: Szóval képes vagy most feladni az egész dolgot, mikor idáig jutottunk?
5: Képes vagyok feladni.
6: Jó napot, jó napot. Hogy van, uram?
4: Jó napot, Mr. Smallweed. Mi áradban erre ilyen kora reggel?
6: Egy kis baleset történt itt a szomszédban. Hallott róla valamelyikük?
5: Hallottunk-e róla? Uram, mi fedeztük fel?
6: Önök fedezték fel. Önök ketten fedezték fel. Édes jó barátaim, ezer köszönettel tartozom önöknek, hogy elvégezték ezt a szomorú feladatot, és fölfedezték Mrs. Smallweed bátyjának a hamvait.
4: Micsoda?
6: Mrs. Smallweed bátyjáét, édes jó barátaim, a feleségem egyetlen hozzátartozójáét. Nem voltunk jó viszonyban egymással, ami most már nagyon sajnálatos dolog, de ő nem akart semmilyen viszonyban lenni velünk. Nem szeretett bennünket. Roppant különc ember volt. Ha csak nem hagyott hátra végrendeletet, ami egyáltalán nem valószínű, be fogom jelenteni az igényemet az örökségre. Azért jöttem át, hogy utána nézzek a hagyatéknak. Le kell pecsételni mindent.

0: A váratlan örökös érkezésének hamarosan híre futott a kerületben, ami megint lázba hozta az embereket. A halott kém is megjött és elkezdte a vizsgálatot. Mindezekben az eseményekben Mr. Gappinak alig volt szerepe, kivéve amikor elmondta a tanúvallomását. Nézte a titokzatos házat, ahol még az a gyötrelme is megvolt, hogy látnia kellett Mr. Smallweedet, amint lelakatolja az ajtót. De még mielőtt lezárultak volna az események, Mr. Gappinak valami olyan mondani valója támadt, amit okvetlenül el kellett mondania Lady Dedlocknak.
1: Bocsánatot kell kérnem méltóságodtól, hogy ilyen alkalmatlan időben jöttem.
2: Mondtam, hogy jöhet akármikor. Leülhet.
1: Nem tudom, érdemes-e leülnöm és feltartanom méltóságodat, ugyanis nem kaptam meg a leveleket, amelyeket említettem a múltkor, amikor szerencsém volt tiszteletemet tenni méltóságodnál.
2: Csak azért jött, hogy ezt közölje velem?
1: Csak ezért, milédi. Az az ember, akitől a leveleket meg kellett volna kapnom, váratlanul meghalt.
2: És vele együtt a levelek is megsemmisültek, nem?
1: Azt hiszem, hogy igen, milédi.
2: Rendben van. A mentegetőzésektől megkímélem. Isten vele.
1: Égjön el, milédi.

0: Betegen feküdtem hosszú heteken át, és bár a gyógyulásom lassú volt, nagy nehezen sikerült legyűrnöm a kort és lábra állnom. Szabad?
1: Édes kislányom, de szomorú hetek voltak ezek, és te is hajthatatlanul makacs voltál véges végig.
0: Csak jót akartam, gyámapám, nem akartam fájdalmat okozni senkinek.
1: Neked ez a dolgod, de nekünk meg az, hogy aggódjunk, érted? Mikor jöhet be hozzád, édes szívecském?
0: Édes gyámapám, ha már ilyen sokáig kizártam őt, most már szeretném, ha még egy darabig továbbra is az én tervem szerint csinálhatnánk a dolgot. Ha Charlie-val együtt elmehetnénk valahová vidékre, mihelyt az erőm engedi, és ha várnánk ott egy hetet, hogy helyrehozzon egy kicsit a jó levegő, és ott készülődhetnék boldogan Édöt viszont látni. Azt hiszem, mindkettőnk szempontjából ez lenne a legjobb.
1: Jó, hát legyen így. Bajthorn igazi gavallér, olyan elszánt fogadkozásokat írt, hogyha te el nem mész, és be nem költözöl a házába, honnét ő már ki is hurcolkodott kifejezetten evékből, hát esküszik az égre és a földre, hogy lebontja azonnal, és kőkövön nem marad. Itt is van a levél. De van még egy kérésem. A kis Miss Flight valahogyan hírét vette a betegségednek, és egyszerűen fogta magát, és lesétált ide. Ha nem terhes neked, hogy fogadd ezt az ártatlan nénit valamelyik délután, mielőtt még elutazna megmenteni Boythorn házát, azt hiszem, büszkébbé és boldogabbá fogja tenni szegénykét.
0: A megbeszélt napon megérkezett Miss Flight. Szegény kis öreg még a szokott méltóság teljes viselkedéséről is majdnem megfeledkezett, úgy berontott a szobámba, ahol éppen Charlie-t tanítottam kézi munkázni.
2: Ja, Istenkém, itt csak az okmányaim vannak, édesem. Kénytelen vagyok kölcsönkérni egy zsebkendőt.
0: Talán valami baj van, Miss Flight?
2: Örömömben sírok, drágám. Annyival jobban szeretem magát, drágám, mint a Lord Kancellárt. Noha rendszeresen részt veszek az üléseken. Igaz is, édesem, a zsebkendőről jut az eszembe.
0: Mi az, amit el akar mesélni nekem? Most már el kell mondania, ha fölkeltette a kíváncsiságomat.
2: Na hát, édesem, csak egy szép kis történet az egész, semmi több. Én mégis bájosnak találom. Ahogy jövünk a kocsi állomásról, képzelje, drágám, a nyomunkba szegődik egy szegény asszony.
3: Csak nem Jenny.
2: De! Jenny! Igen, igen. És képzelje csak, mit mesélt a mi kis barátnőnknek, hogy egy lefátyolozott hölgy járt nála a kunyhójában érdeklődni az ön egészsége iránt, és elvitt magával emlékül egy zsebkendőt, csupán azért, mert az az ön zsebkendője volt.
3: Tetszik tudni, Jenny azt mondja, hogy mikor a kisbabája meghalt, ott tetszett hagyni egy zsebkendőt, amit ő aztán eltett a kisgyereke többi apró holmiával együtt. Én azt hittem azért, mert egyrészt a kisasszonyé volt, másrészt meg a kisbaba volt vele letakarva.
2: De hallatlanul nagyszerű teremtés, és milyen világos, amit mond, még egyetlen ügyvédet sem hallottam életemben ilyen világosan beszélni.
0: Igen, emlékszem, Charlie. Na és?
3: Hát ezt a zsebkendőt vitte el a hölgy, tetszik tudni. És Jenny azt szeretné tudatni a kisasszonnyal, hogy semmi pénzért meg nem vált volna ettől a zsebkendőtől. A hölgy azonban elvitte, és hagyott ott valami pénzt helyette. Jenny egyáltalán nem is ismeri őt, kisasszony, kérem.
0: Ugyan ki lehetett?
2: Hanem édesem, még nem is gratulált nekem az orvosomhoz.
0: Miről van szó?
2: Az orvosomról, drágám. Mr. Woodcourtról, aki olyan végtelenül figyelmes volt irántam, pedig teljesen ingyen gyógykezelt. Ingyen, de csak az ítélet napjáig. Hamarosan meg lesz. Akkor birtokokat fogok adományozni.
0: Mr. Woodcourt azóta már olyan messze jár, hogy azt hiszem, ez a gratuláció régen idejét múlt a Miss Flight.
2: De gyermekem, Lehetséges lenne, hogy nem hallott a történtekről.
0: Nem én. Ne felejts el, milyen sokáig feküdtem betegen.
2: Teljesen igaza van, drágám. Én vagyok a hibás. Szörnyű hajótörést szenvedtek ott a kelet-indiai szigeteknél.
0: Mr. Woodcourt, hajótörést szenvedett.
2: Jaj, ne izgassa föl magát, drágám. Neki nem történt semmi baja. A fuldoklók közül sokan kivetődtek egy sziklára, és az én kedves orvosom itt is, mint egy hős viselkedett. Sok-sok ember életet megmentett, mesztelen embereket a saját ruháiba takargatott, átvette a vezetést, gyógyította a betegeket, eltemette a halottakat, és a szegény életben maradottakat végül szerencsésen partra kormányozta. Ezek a szegény csontbőr teremtések leborultak a lába elé, amikor partra értek, és úgy áldották a nevét. Az egész ország erről beszél.

0: A Giantis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 13. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Jobling Vida Péter, Gappi Elek Ferenc, Miss Flight Igó Éva, valamint Kocsis Gergely, Tarján Péter, Kajtár Róbert, Bíró Panna Dominika, Létai Dóra, Szalai Kriszta és Gerő Ádám. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 14. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő puszta házára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét, Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boynfornnal, gyámi a bőbeszédű barátjával, Mr. Guppyval, az ügyvéddel, aki fülig beleszeret, és Joe-val, a szegény együgyű utcaseprővel, akit súlyos betegsége miatt egy időre maga mellé fogad. Joe betegsége Esztert is ágynak dönti, és bár a nehezén túljut, a lábadozás utolsó fázisára Mr. Boynforn házába költözik.
1: Mr. Boynforn házában úgy felkészültek a fogadásomra, olyan szerető gondoskodással, hogy 20-szor is leülhettem volna meghatottságomban, mielőtt a lakásnak csak a felét is végigjárjuk. Lett egy kedvenc kis helyem a Chesney Voldi Park erdejében, egy padált ott, ahonnét bájos kilátás nyílt. Itt üldögéltem egy délután, hosszú csatangolás után, egyszerre arra lettem figyelmes, hogy valaki közeledik a fák között. Apránként egyre tisztábban felismertem a közeledőt, egy asszony, úri dáma, Lady Dedlock. Egyedül jött, egyenesen felém lépegetett, és meglepetve láttam, sokkal sietősebben, mint máskor szokott.
2: Sajnálom, hogy megijesztettem, Summerson kisasszony, még bizonyára gyönge. Tudom, hogy súlyos beteg volt. Nagy sajnálattal hallottam. Meggyógyult? Jobban érzi magát?
1: Teljesen jól voltam még egy perccel ezelőtt is. Lady Dedlock leült mellém a padra. Nem tudom leírni, hogy mit éreztem, amikor megpillantottam a kezében a zsebkendőmet, amellyel a halott csecsemőt letakartam annak idején. Ránéztem, de nem láttam az arcát. Nem hallottam a hangját, nem bírtam lélegzetet venni. De amikor magához vont, a mellére ölelt, megcsókolt, zokogott fölöttem, és magamhoz térítgetett, majd térdre esett.
3: Ó, kislányom, egyetlen gyerekem, én vagyok a te rossz, boldogtalan anyád. Ó, bocsáss meg nekem, ha tudsz.
1: Kérem, kérlek, anyám, ne alázkodj meg ilyen fájdalmasan előttem. A szívem csordultig tele van szeretettel te irántad, ami mindig így volt, és mindig így lesz, még ha az egész világ ellenet fordulna is.
3: Késő már. Már késő. Egyedül kell végigjárnom az én szomorú utamat, amerről nincs letérés. Vezet, ahová vezet. Sosem tudom. Egyik napról a másikra. Sokszor egyik óráról a másikra sem, hogy hová visz az út bűnös lábaim előtt. Ez csak a földi bűnhődésem, amit magam zúdítottam magamra. El kell viselnem, és el kell titkolnom. Hiszen férnél vagyok. Én nyomorult, gyalázatos teremtés.
1: De hát biztos, hogy nem fog kiderülni ez a titok? Nem sejti senki, édes jó anyám?
3: De igen. Majdnem felfedezték. Csak a véletlen akadályozta meg. De rájöhetnek, egy másik véletlen elárulhatja akár holnap, bármelyik percben.
1: Van valaki, akitől különösen félsz?
3: Pszt! Ne remegj! Ne sírj! Nem érdemlen meg a könnyeidet. Van valaki, akitől nagyon félek.
1: Ellenséged?
3: Barátomnak nem mondhatom. Se az egyik, se a másik. Hideg, szemtelen ember. Sir Lester Dedlock ügyvédje. Hűséges, megbízható, de nem ragaszkodó ember, aki mohón lesi a hasznát, és féltékenyen őrzi a kiváltságát, hogy részese az előkelő családok titkainak.
1: És gyanakszik valamire?
3: Nagyon is.
1: De nem te rád?
3: De igen. Mindig körülöttem settenkedik, és mindig éber. Meg tudom fékezni néha, de lerázni nem bírom magamról soha.
1: Hát nincs benne semmi irgalom és könyörület?
3: Nincs. És nincs benne harag sem.
2: Részvétlen, közönös minden iránt, kivéve a hivatását.
1: Nem bízhatsz meg benne?
2: Meg se próbálnám soha. Hosszú évek óta járom már a magam szomorú útját. Most már végigjárom egyedül, akárhová is vezet.
1: Mr. Jarndyce.
2: Ő sem sejti?
1: Nem, biztos, hogy nem. Egészen biztos lehetsz benne, hogy nem. Hanem ő olyan jó és okos, hogy talán, ha ő megtudná...
2: Bízzál benne. Bízd rá minden titkodat. Felhatalmazlak rá. De ne beszélj erről nekem. Marad bennem még most is egy kis büszkeség.
1: Minden reménységem Mr. Jarndyce-ban van, aki hozzám jobb volt, mint a legjobb apa lehetett volna, és aki talán képes lesz neked is a segítségedre lenni.
3: Nem, lehetetlenség. Senki sem segíthet rajtam. Kislányom, életünkben utoljára ölel át a karot. Nem találkozhatunk soha többé. Ha a csillogó és körülrajongott Lady Dedlockról hallasz, gondolja te nyomorult, lelki furdalásoktól gyötört anyádra. Gondolj arra, hogy csak a szenvedése a valóság, csak az önvágyai, a mardosó lelki ismerete, ahogy lassan kiüli szívéből a szeretetét, az egyetlen igaz érzést, amelyre képes volt. És akkor bocsáss meg neki, és könyörögj számára bocsánatért az éghez, amit sohasem fog megkapni.
1: Egy darabig még így tartottuk egymást átölelve, de ő olyan erős és határozott volt, hogy lefejtette a karomat a nyakából, még egyszer utoljára megcsókolt, aztán elengedte a kezemet és elment, eltűnt a fák között. Ahogy a szobámba értem, elolvastam a levelet. Félre érthetetlenül azt vettem ki belőle, hogy anyám nem hagyott el engem. Nénye, az én gyerekkori keresztanyám, aki az egyetlen testvére volt, eltitkolta előtte, hogy életben maradtam. A legnagyobb titokban nevelt föl, és a születésem órájától fogva színét sem láttam többé soha anyámnak. A többit, amiről a levél szólt, fölösleges most elmondanom. Megtalálható minden a maga helyén és a maga idején az elbeszélésemben.

0: Kisasszony, kéretik a kisasszonyt a Dedlock fogadóba.
1: Mi a csoda? Ki kérethet engem a kocsmába, Charlie?
0: Én nem tudom, kisasszony, kérem, de egy úriember tisztelteti a kisasszonyt, és azt üzeni, hogy tessék elmenni a fogadóba, de ne tessék szólni senkinek semmiről.
1: Nem tudtam, miről lehet szó, és mostanában amúgy is féltem mindentől. Ennél fogva a legokosabbnak tartottam, ha egyedül megyek. Bevezettek egy szép szőnyeges szalomba, aztán ismerősnek tetsző hangok ütötték meg a fülemet. Nyílt az ajtó, és egyszer csak kiállott előttem.
2: Drága Eszter, édes egyetlen barátnőm.
1: Richard, drágám, na hát, de jó látni téged. Édő is hogy örülne, ha láthatna?
2: A gondolataimat is kitalálod. Hiába, te nem változol soha, drága Eszter.
1: Mi áradban erre, Richard?
2: Azért jöttem csak, hogy igazoljam magam. Azt akarom csak mondani, hogy minden rendben volt, és nagyon jól megvoltunk, amíg gyerek voltam. És egyáltalában nem érdekelt ez a per. De abban a percben, ahogy érdekelni kezdett, és ahogy beletekintettem, egyszerre egészen más lett a helyzet. John Jarndyce akkor egyszerre rájött, hogy nekünk szakítanunk kell Edővel. És hogyha én le nem térek erről a helytelen útról, akkor nem vagyok méltó Edőhez. No hát, én nem szándékszom letérni erről a helytelen útról. Nem tartok igényt John Jarndyce kegyeire ilyen nem tisztességes feltételek árán, amiket nem volt joga megszabni és rám parancsolni. Akár tetszik neki, akár nem, meg fogom védeni az érdekeimet és Edő érdekeit. Nagyon sokat gondolkoztam, és erre a végső elhatározásra jutottam.
1: Richard, maga nagy bizalommal van irántam, de attól félek, nem hajlandó meghallgatni a tanácsomat.
2: Lehetetlenség. Ebben a kérdésben lehetetlenség. Minden más kérdésben boldogan hallgatok rád.
1: Megint van adóssága?
2: Hát persze, hogy van.
1: Miért persze?
2: Ez magától értetődik. Az költségekkel jár, ha az ember 100%-ig belefekszik egy ilyen ügybe. Te nem is tudsz róla, hogy akármelyik végrendeletet fogadják majd el, Edő is, meg én is kapunk majd valamit. A kérdés csupán az, hogy kisebb vagy nagyobb összeg lesz-e. Minden esetre futni fogja belőle. Nem lesz velem semmi baj. Ki fog húzni a vízből, ne félj!
1: Eltelt a hátra levő néhány hetünk, és pontosan a kitűzött napon haza is érkeztünk pusztaházára. Miután mindent rendbe tettünk, felmentem Londonba egy rövid látogatásra, amit magam határoztam el, mert el akartam intézni valamit a Chesney Voltban olvasott levéllel kapcsolatban. Az utazásom ürügyéül Caddy Jellybyt választottam, akinek előzetesen írtam egy levelet, és megkértem, hogy kísérjen majd el valahová. Hogy van az anyuskád, Caddy?
3: Nagyon ritkán látom. Jóban vagyunk. Mama azonban képtelen dolognak tartja, hogy egy táncmesterhez mentem feleségül. Fél egy kicsit, hogy rossz fényt vet majd rá a dolog.
1: És hogy van az apuskád, Caddy?
3: Minden este eljön hozzánk, és úgy szeret ott üldögélni a sarokban, hogy öröm nézni.
1: És te, Caddy, te persze mindig el vagy foglalva, ugye?
3: Hát igen. Csak ugyan sok a dolgom, mert el kell árulnom a nagy titkot. Kitanulom a szakmát, hogy én is órákat adhassak. Prince egészsége nem a legjobb. És azt szeretném, ha aztán én is segíthetnék neki. A leckeórákkal, meg az iskolával, itt meg a magántanítványaival, és még a gyakornokokkal igazán túlságosan sok a dolga szegény fejének.
1: Sokan vannak a gyakornokok?
3: Négyem. Egy itt lakó, három bejáró. Nagyon jó gyerekek. Csak az, hogy nem lehet őket együtt hagyni, mert akkor mindenáron játszani akarnak, mint a gyerekek, ahelyett, hogy a dolgukat végeznék. Úgyhogy az a kisfiú, akit az előbb láttál, most éppen a konyhában valcerezik egyedül, és a többieket is szétosztjuk a házban, ahogy tudjuk.
1: A tánc lépéseket gyakorolják persze.
3: Persze. És ebben az évszakban már reggel 5-kor kezdjük a gyakorlást.
1: Ejha, micsoda szorgalmas élet.
3: Amikor reggel felcsöngetnek bennünket a bejáró gyakornokok, és amikor feltolom az ablakot, és ott látom őket ácsorogni a kapu előtt a lépcsőn, a topánkáikkal a hónuk alatt, mindig az utca seprők jutnak az eszembe. Tudod, Eszter, hogy kevesebb legyen a kiadásunk, meg kell tanulnom egy kicsit zongorázni, és egy kicsit hegedülni is, és így aztán éppen úgy kell gyakorolnom ezt a két hangszert is, mint a mesterségünk többi részét. Ha mama olyan lett volna, mint mások, akkor már értenék valamicskét a zenéhez, és nem most kellene előről kezdenem. Jó fülem van azonban, A vesződtségekhez is hozzászoktam. Ezt minden esetre mamának köszönhetem. És ahol nem hiányzik az akarat, ott nem hiányzik az eredmény sem végül.

0: Ezekkel a szavakkal Kedi leült nevetve a csörömpölő négyszögletes zongorához, és csak ugyan eljátszott rajta egy francia négyest nagy élénkséggel.
1: Ki ne neves, kérlek!
0: Hamarabb sírtam volna, de egyiket sem csináltam. Bíztattam, megdicsértem őt tiszta szívből. Mert megvoltam róla győződve, hogy ha táncmester is az ura, és ha tánctanárnő lesz is belőle, mert nem terjed tovább szerény becsvágya, Kedi mégis ér annyit, mintha hivatása lenne.
1: Drágám, el sem tudod képzelni, mennyire felvidít az. Nem is tudod, milyen sokat köszönhetek neked. Micsoda változás ez, Eszter, még az én kis világomban is. Emlékszel arra az első esténkre, amikor olyan neveletlen voltam és olyan tintás? Ki gondolta volna akkor, hogy én valaha táncolni tanítom majd az embereket, a sokféle lehetőség és sokféle lehetetlenség közül pont ezt?
0: Az ura, aki közben elment, amíg fecsegtünk, most visszajött, hogy hozzáfogjon a táncteremben a gyakornokok leckéjéhez, és Kedi közölte velem, hogy most már a rendelkezésemre áll. A legfurcsább kis jószágok voltak ezek a gyakornokok. Kedi, mégis mi késztette a szüleiket arra, hogy ezt a hivatást válasszák a számukra?
1: Nem tudom. Talán tánctanárnak készülnek. Talán a színpadra készülnek. A szüleik mind szerény körülmények között élő emberek. Az öreg Mr. Törvidrop úgy sajnálja, hogy még nem fejezte be az öltözködést, és nem lesz szerencséje hozzád, mielőtt elmennénk. Nagyon sokáig tart nála az öltözködés, mert tudod, fenn kell tartani a jó hírnevét. El nem tudod képzelni, hogy milyen kedves apuskával. Valamelyik este a régens hercegről beszélt apusnak, és még sose láttam, hogy a papát ennyire érdekelte volna valami. Hová megyünk, Eszter?
0: Az Old Street Roadra, ahol van egy kis beszélnivalóm avval az ügyvéd jelölttel, akit elém küldtek a postakocsi állomásra azon a napon, amikor először érkeztem Londonba, és amikor először találkoztunk, drágám. Most jut eszembe az is, hogy ő vitt el bennünket ti hozzátok, Kedi.
1: Hát akkor most nekem kell elkísérni téged ő hozzá.
0: Megérkeztünk az Old Street Roadra, és Mrs. Guppy, aki már előbb kikukucskálta jöttünkre, most nyomban bemutatkozott és betessékelt bennünket. Idős hölgy volt, kissé vöröslő orral és kissé révedező tekintettel, de csupa mosolygás volt az arca.
2: Summerson kisasszony, ez igazán oázis a számomra. Anyám, legyen szíves, adjon egy széket a másik hölgynek is, aztán vonuljon félre.
0: Beszélhetnénk egy percig négy szem közt? Azt hiszem, még életemben nem láttam ahhoz a kedv csapongáshoz foghatót, amit most Mr. Guppy anyja rendezett. Nem nevetett fennhangon, csak a fejét csavargatta, tekergette, csóválgatta, szájához emelte a zsebkendőjét, és a könyökével, a kezével, a vállával bögdöste Kedit, és olyan kimondhatatlanul el volt ragadtatva az egésztől, hogy csak némi nehézség árán volt képes kivezetni Kedit a kis tolóajtón keresztül a szomszédos hálószobájába.
2: Summerson kisasszony, ne vegye rossz néven, kérem, egy anyának az önfejűségét, akinek mindig csak a fia boldogsága jár az eszében. Anyám, bár módfelett idegesítő tud lenni, kizárólag anyai szíve sugallatának engedelmeskedik.
0: Azért kértem arra, hogy itt beszélhessek önnel néhány szót, és nem Mr. Kench irodájában, mert emlékeztem rá, hogy mit mondott nekem bizalmasan egyszer annak idején, és attól féltem, hogy máskülönben esetleg zavarba találnám hozni Mr. Guppy.
2: Summerson kisasszony, én... Bocsánatot kérek, de mi jogász emberek szeretjük magunkat pontosan kifejezni. Ön egy elmúlt alkalomról beszél, kisasszony, amikor én voltam bátor tenni egy kijelentést, amelyet azt akartam csupán megjegyezni, kisasszony. Ja, Istenem, a légzőcsövemmel lehet valami biztosan. Azt akartam megjegyezni, hogy ön annak idején volt olyan kegyes elhárítani és visszautasítani az én ajánlatomat. És most talán nem lesz ellenére elismerni ezt. Ám bár nincsenek tanúk jelen, talán az ön lelkiismeretének megnyugtatására fog szolgálni, ha beismeri ezt.
0: Kétségtelenül igaz, hogy én minden fenntartás nélkül visszautasítottam az ön ajánlatát, Mr. Guppy.
2: Köszönöm, kisasszony, ennyi elég is egyelőre, és önnek igazán a becsületére válik. Csak ugyan hörkurut lesz. Igen, a nyeldeklőmben van valami. Talán, ha nem is érdemes a szavakon lovagolni, de talán a lelkiismeretének megnyugtatására szolgálna, ha el is ismerné ezt, kisasszony.
0: Elismerem önként, a legtökéletesebben elismerem.
2: Köszönöm. Igazán nagyon szép öntől, annyi bizonyos. Sajnálom, hogy az életberendezkedésem és néhány olyan körülmény, amelyek fölött nincs hatalmam, lehetetlenné teszik számomra, hogy vala is visszatérjek arra az ajánlatomra, vagy hogy bármiféle formában is megújítsam, de azért számomra örökre a barátság füzéreivel körülfont emlék marad.
0: Talán most elmondhatom, amit szerettem volna?
2: Parancsoljon, megtisztelőnek tartom magamra nézve.
0: Ön annak idején szíves volt célozni arra, hogy...
2: Bocsásson meg, kisasszony, de jobb, ha nem térünk ki a célzásokra, és nem megyünk túl a mondottakon. Nem ismerem el, hogy bármire is céloztam volna.
0: Ön annak idején azt mondta, hogy bizonyos velem kapcsolatos felfedezések révén esetleg módjában lesz majd előmozdítani az érdekeimet és a javamat szolgálni. Felteszem, hogy ezt az elképzelését arra alapította, amit nagyjából tudott rólam, hogy árva vagyok, aki mindenét Mr. Jarndyce jó akaratának köszönheti. Már most, amit én kérni akarok öntől, Mr. Guppy, az annyi, hogy legyen szíves, és hagyjon fel minden olyan gondolattal, hogy nekem szolgálatot tehetne. A legnagyobb tévedésben van. Semmiféle fölfedezést nem tehet, amivel az én javamat szolgálná, vagy amivel nekem a legkisebb örömöt is szerezné.
2: Meg kell vallanom, kisasszony, hogy ön arról a helyes ítélőképességéről és jó érzéséről tesz bizonyosságot, amiért olyan nagyra tartom önt. Nincs megnyugtatóbb, mint ez a helyes jó érzés. És ha mostanáig félreértettem az ön szándékait, kész vagyok a legtöredelmesebb bocsánatot kérni. Becsület szavamra mondom, esküszöm az életemre, a lelkem üdvösségére, Summerson kisasszony, hogy mindig a kívánsága szerint fogok cselekedni. Egyetlen lépés sem fogok tenni soha, amely ellentétben állna a kérésével. Leteszem rá az esküt, hogyha ez önt megnyugtatja.
0: Nekem ez teljesen elegendő, és nagyon szépen köszönöm. Kedi, drágám, indulhatunk?

0: A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 14. részt hallották. Esther, Major Melinda, Lady Dedlock, Létai Dóra, Kedi, Dobó Enikő, Gappi, Elek Ferenc, valamint Katona Péter Dániel, Bíró Panna Dominika és Dér Mária. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jancsik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobányi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőinek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősítéséről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Következnek a részletek. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztató mutatta be a 2024-ben ismertté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócán Dávid összefoglalója.
4: A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
5: Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
4: Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma.
6: A köztársaság megadta a kegyelmet, hogy kinek a lobbiára, vagy kinek az információja alapján milyen aktát terjesztettek elé. Nekem ez fájt az egészben. Ez egy nagyon szörnyű botrány egyébként, mindenki tudja. De ez lehet, hogy egy jó kezelhető ügy is lett volna. Lehet, hogy ki kellett volna állni. Lehet, hogy vannak észérvek, amit most nem tudunk elképzelni. Fogalmunk sincs, hogy pontosan mi történt, milyen indokok alapján, miért adott kegyelmet. Az első pillanatban ki lehetett volna állni.
4: Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Az igazságügyi minisztérium most közzétett feljegyzéséből kiderült, a köztársasági elnöki hivatal azt kérte, hogy a kegyelmi kérelem olyan időben kerüljön felterjesztésre, hogy a köztársasági elnök még Ferenc pápa budapesti látogatása előtt dönthessen az ügyben. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
7: Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettsége a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés is Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
4: A Sándor Palota közölte, együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. Azt írták, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a Tiszapárt frakciója parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a szabályok módosításával megjelenésre kötelezik az érintetteket.
3: A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre. Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tiszapárt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
8: Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tiszapárt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kiszárólag a köztársasági elnök döntése volt, amit az igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
3: A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Harcsár Gergely beszámolója.
7: Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként.
9: Mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
7: A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
9: A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
7: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal többenünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
9: Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás Mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova hat miniszter kíséri el Magyar Pétert. köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tarz Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
10: Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzási teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
9: A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
3: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert is miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő. Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Még több százezeren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. A határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartásra várja az ügyfeleket, működik a NAV infóvonala a 18-19 is. A legegyszerűbb azonban az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon érhető el. Falucskai Ivett összeállítása.
11: Minden évben felajánlom az adóm 1%-át, mint idén is. Gyermekek gyógyításával foglalkozó alapítvány részére ajánlottam föl. Nekem már felnőtt gyermekem van, de gyermekkorában sokat volt kórházban, kisgyermekkorában, és akkor határoztam el, hogy ennek így kell lenni.
12: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell. Az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem.
13: Az egyházi 1% az annyiban speciális, hogyha valaki a korábbi években már rendelkezett, felajánlotta az adójának az 1%-át valamilyen egyháznak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, akkor az automatikusan nagyjából azt lehet mondani, hogy örök életig érvényes marad, egészen addig, ameddig valaki ezt a nyilatkozatát nem változtatja meg. De ez az örök élet érvényesség, ez nem érvényes a másik 1%-ra, a civil szervezeteknek felajánlott 1%-ra.
12: Lincmeyer Szilvia elmondta, nyilatkozni kétféleképpen lehet, papíron vagy online. Az eddigiek 80%-a online érkezett be a NAV-hoz. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
13: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz. A törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
12: A felajánlás azonban csak akkor érvényes, ha a fizetendő adó rendezve van. Az SZIA bevallás és befizetés határideje is szerdán jár le. Az adóhivatal ezért hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket.
3: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
14: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
15: 2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
14: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
16: By joining the European Union.
14: A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
17: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
14: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
3: Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedésért felelős miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Műtrágyaválság fenyegeti Európát, ami hamarosan élelmiszerválságot is magával hozhat, erre figyelmeztetnek a gazdák. Az elmúlt hónapokban ugyanis a Hormuzi szorosban kialakult olajválság miatt az egekbe szökött a műtrágya ára, amit a gazdák már nem tudnak megfizetni. Strasbourgban ezért ma tiltakozó akciót is szerveztek. A több száz tüntető megoldást vár az Európai Uniótól. Szilágyi Béla összeállítása.
14: Újra az utcára vonultak az Európai Uniós gazdák, ezúttal Strasbourgban. Most nem a Mercosur megállapodás, hanem a magas műtrágya árak miatt tiltakoztak. Ez a tüntetés nem volt akkora, mint a februári megmozdulás, hiszen ilyenkor a gazdák már a földeken dolgoznak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a probléma kisebb lenne. Az árak ugyanis az elmúlt hetekben folyamatosan mentek felfelé, ennek legfőbb oka a közel-kelet nemzeti konfliktus. A műtrágya előállítása ugyanis nagy mértékben gázfüggő. Gyártási költségeinek 80%-át a gáz adja. Vagyis, ha emelkedik az energiahordozó ára, úgy a műtrágya is drágul. Ráadásul a világ műtrágya és ammónia szállítmányainak 30%-a a Hormuzi szorosan megy át, ami növeli a bizonytalanságot, és persze az árakat is. Az Európai Unióban gyártanak ugyan műtrágyát, de azt horribilis összegekért lehet megvásárolni. Korábban Oroszország volt a legnagyobb műtrágya importőr Európában, de az Unióban az orosz energiához hasonlóan erről is szeretnének leválni. Az orosz import 2021-hez képest több mint a felére csökkent. Az EU ráadásul adókkal és vámokkal terheli az importot, ilyen például a karbonvám, ami tovább növeli az árakat. A magas áraknak már is megvannak a káros következményei. A gazdák kevesebb műtrágyát használnak, mint kellene, ami a terméshozamok csökkenéséhez vezethet. Ennek következménye lehet az élelmiszerárak növekedése, végső soron pedig a magasabb infláció. A nagyobb élelmiszerárak várhatóan már az év végén érezhetőek lesznek. Ahogy a tüntető gazdák fogalmaznak, ma műtrágyaválság van, holnap élelmiszerválság lesz.
18: Meg kell győznünk a közvéleményt, hogy ez nem csak a gazdák ügye. Ugye az, hogy óriási import áramlik be Brazíliából, Ukrajnából vagy éppen Marokkóból, egyrészt jelentős veszélyt jelent a fogyasztók egészségére. Másik oldalról az árakat is jelentősen meg fogja robni ez a többletkötelezettség, úgyhogy mi azért vagyunk itt, hogy üntessünk magunkért, és meggyőzzük a közvéleményt arról, ugyanúgy a Mercosur témában, ugyanúgy itt is mellé a gazdák mellé kell állni, mert ez egy közös ügyünk.
14: Mondta Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárkamara alelnöke. Több tényező is van, amelyek egymással összefüggésben egyre mélyítik a válságot. Az orosz-ukrán konfliktussal kezdődött, aztán jött a hormuzi válság, majd a műtrágyákra kivetett uniós karbonvám. Ezek együtt növelik a műtrágya árat olyannyira, hogy a gazdák már nem tudják megvásárolni. Mondta Krisztina Brizolari rizstermesztő. A tüntető gazdák megoldást, vagy inkább megoldásokat várnak az Európai Bizottságtól a problémára. Ilyen lehet, amit már el is fogadtak, hogy a gazdák műtrágya helyett biomasszát, illetve más talajjavítót használjanak. Emellett szorgalmazzák a megújuló energiából készülő hidrogén alapú zöld ammónia előállítását. Ugyanakkor növelnék a cseh folyós gáz importját, és sürgetnék a gáztárolók mielőbbi feltöltését is. Az Európai Bizottság megoldási javaslatai között ugyanakkor továbbra sem szerepel az orosz műtrágya megvásárlása.
3: A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egyes részei még mindig jelentős a szárazság. A csapadékmennyiség néhány területen az 5-10 mm-t sem haladta meg. Hangsúlyozta, mivel a hazai zöldségtermelő területek mintegy 90%-a öntözött, ezért korai lenne még arról beszélni, hogy az aszálykárok miként befolyásolják majd az idei zöldségtermést. Hozzátette, a gyümölcstermesztésben a csapadékhiány jobban érezteti a hatását, mivel ott kevesebb az öntözött terület, ráadásul a fagy is komoly problémát okozott az ágazatban.
19: A fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, kb. Két hét múlva látunk visszaképet a tisztulógulás befejeződés után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcstermelői is súlyos károkat szenvedtek.
3: Ismét 1000 gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet ügyvezető igazgatója elmondta, céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Gáncs Kristóf hozzátette, táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak. Emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják. A 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott egy áruházlánc, ahol 300 forintos adománykuponok megvásárlásával lehet adakozni.
20: Ha jön egy gyerek mondjuk egy bentlakásos táborba, akkor sok esetben a fürdőruhától kezdve az összes játékig, valamikor még ruháig is, a napi ötszöri étkezés, az odautazás, a visszautazás, az ottani programok teljes költsége az a segélyszervezet terén, hiszen nem úgy érkeznek ezek a gyerekek, hogy a családjuk rengeteg zseppénzt bízott volna rájuk, vagy kifizette volna az extra programokat. Tehát emiatt nagyon fontosak akár a nagyobb összegű adományok, és nagyon fontos az, hogy sok adománykupon a Tesco-ban és sok 1353-as hívás jusson célba a következő időszakban.
3: Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket, mondta a Krónikának a hatóság gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője. Csizmadia Hajnalka közölte, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezés pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik. 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani. A létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőnként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését, vagy a homok cseréjét is.
21: A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzés a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
3: Valóságos fegyverarzenált talált a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy török kamionban az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök egy súlymérő állomáson ellenőrizték a járművet, amelyből először egy csomag marihuána került elő, számolt be a NAV bevetési igazgatóságának századosa. Juhászné Prantner Etelka hozzátette, a vezetőfülke tüzetesebb átvizsgálásakor az egyenruhások több pisztolyra is bukkantak.
22: Kiderült, hogy az ülése alatt 12 darab maroklő fegyvert rejtettek el, illetve hozzájuk tartozó tárakat. Ekkor a pénzügyőrök a férfit, a fegyvereket, illetve a kábítószergyanús anyagot átadták a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársainak további intézkedésre.
3: 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A Jászai Maridíjas színművész kultikus színházi alakításai mellett rendezőként, szinkronszínészként, dramaturgként és a filmvásznon is maradandót alkotott. 2009-ben alapítója volt a Nézőművészeti Kft. Társulatnak és alkotóműhelynek. Sokak számára a Jancsó Miklós filmek ikonikus Kapa-Pepe párosaként vált népszerűvé Mucsi Zoltán oldalán. De láthattuk többek között a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor és a Valami Amerika című alkotásokban is. Ivanov Rizs Barbara összeállítása.
23: Hangulatos az egész, egy kicsit behozza ezt a Cambridge-Oxford College hangulatot.
24: Különleges humorával mesélt egykori iskolájáról, a Budapesti Műszaki Egyetemről egy életrajzi riportban Scherer Péter. Végül a mérnöki pálya helyett a színpad lett az élete. Az 1980-as években 10 éven át dolgozott az Arvis Ura Színházi Társulatnál, később a Bárka Színház alapító tagjai közé tartozott, majd a Kréta Kör Társulatának művésze lett. 2009-től a Nézőművészeti Kft. Tagjaként folytatta munkáját. Pályája során a humor mindig meghatározó volt, de mély drámai szerepekben is láthattuk. Leginkább az emberi történetek, a különös figurák és a valóság apró rezdülései érdekelték.
25: Egy színházi előadás akkor tud igazán jó lenni, ha ünnep.
0: Tehát ha az neked is ünnep, te reggel már úgy kelsz fel, hogy tudod, hogy este ezt fogod játszani.
24: A színház mellett szinkronszínészként is dolgozott, és a filmvásznon is láthattuk. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel Jancsó Miklós filmjeiben is maradandót alkottak. Munkásságát 2007-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével, 2009-ben Jászai Mari díjjal, idén pedig Páger Antal színészdíjjal is elismerték. Scherrer Péter 64 évet élt.
1: Időjárás jelentés.
3: Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 17 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Műsor ajánlott. Nagyok.
5: A győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Várja önöket a beszélgetőtárs, Babucs Kriszta.
2: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, szerdán este 7:30 után a Kossuth Rádióban.

0: bajnokságon. Részletek a helyszínről Virányi Zsolttól.
1: Szia Dóri, köszöntöm a hallgatókat. 5 óra vezet a magyar jégkorong válogatott, és így 5,5 perccel vége előtt kijelenthető, hogy a bennmaradás szempontjából fontos mérkőzésen a minyeink legyőzték a briteket, mert sok csoda előfordulott a jégkorongban, de 5,5 perc alatt nem fogunk 6 gólt kapni, még 5-öt sem, ebben egész biztos vagyok, bár a régi iskola szerint ezt a mérkőzés vége előtt elkiabálni nem szabad, de ennyit talán most meg lehet kockáztatni. Nemrég még csak 3-0 vezettünk, és akkor nem ilyen lelkesen beszélnék, de 41 másodperc alatt ütöttünk 2 gólt, nem is olyan régen, itt a harmadik harmadban, és ez tényleg megpecsételte az egyre idegesebben és sok-sok hibával játszó britek sorsát, akik ugye tavaly feljutottak a világelitbe 5 győzelemmel, most egyelőre a harmadik meccsükön a harmadik vereségüket gyűjtik be. A magyar csapat pedig a harmadik meccsén az első, és mondhatni a legfontosabb győzelmét, amivel bent lehet maradni, úgy, mint tavaly Kazaksztán ellen. Akkor Herningben az a győzelem aranyat ért, és bennmaradás, itt is 3 pont lesz egész biztos a mérkőzés végén, de hogy ez bennmaradást ére, ez majd csak a jövő hét kedden véget érő szám, a csoportkör akkor ér véget, és számunkra is a világbajnokság akkor derül ki, miközben most az egyik magyar játékos igen nagyot kapott méghozzá az arcára az egyik brit játékostól, és Spiller István már is segít nekem itt a sajtóközpontban, hogy méghozzá az MT szak kommentátora, és elmondta, hogy Szongor Domán az, aki az arcára kapott, ugye ő egy arcvédővel játszik, és 17 évesen még abban is reménykedhet, hogy az NHL-ben majd szerződést kap és draftolják. Most egy biztos, hogy ő az egyik gól szerzője, és talán nincs nagyobb baj, ez egy fontos dolog, de lesz egy újabb brit kiállítás. Röviden a gólokról a mérkőzés, jól kezdtük Nagy Krisztián, aki a sérült Bartal is helyére állt be ezen a mérkőzésen a magyar keretbészen, Bartal is István haza kellett, hogy utazzon. A harmadik percben Nagy Krisztián ott a brit kapu előtt nagyon szépen megszerezte a korongot, és még szebben a bal alsóba lőtt nagy erővel egy magyar korongszerzést követően. Ezután az első harmad végén, miközben azért a britek fölényben is játszottak a harmad közepén, Horváth Milán passzát a balról érkező Szongor Domán gyönyörűen elfektetve a kapus fonákkal húzza az ellenfél hálójába. 2-0, nagyon jól folytatódik a meccs a második harmad elején, a negyedik percben ember hátrányból Kirk elveszti a korongot, ott a saját harmadánál, a kék vonalnál Terbocs rácsap, és a szóló végén már 3-0, kapust is kell cserélni a briteknek, és azért nem kell mondjuk edzőt cserélni, a 12 éve edzősködő szövetségi kapitányuk Peter Russell azért több mint sápat már most is ott a mérkőzés végéhez közeledve, mert hogy Erdély család szólóján a végén a gólvonalnál megállt a korong, így nem lett akkor még 4-0, maradt a 3-0, kapuvasig jutottak csak Körkék és a britek, akik, ahogy mondtam, kapust cseréltek, ember előnyből sem tudtak gólt szerezni, 24-13 volt a kaprólövések aránya a britek javára. Kétharmad ott követően Bális Bence nagyon jól védett, 24-ből 24 lövésben, ahogy mondtam, a kapuvas is segített. Ami az utolsó 20 percet illeti, itt áthúzódó emberelőnyünkből nem lőttünk gólt, még egy emberelőnyünkből szintén nem. Volt egy sebők lövés, aztán volt egy sofron helyzet, ez utóbbi a 8. percben, a harmadik harmadban, és itt egy botról, a védekező játékos botjáról szállt fölé. A kegyelemdöfést a 14. percben pedig Terbucs gólja jelentette, majd jött egy újabb gól, amikor már Halbert az ütőjét ütötte csalódottságában a cserepadon. A 15. percben Nagy Krisztián megszerezte második gólját, és így alakult ki akkor az 5-0. 3,5 perccel a vége előtt most is ez áll az eredményjelző táblán. Egyébként mintegy 7-8 ezer szurkolótábor van a csarnokban, közöttük nagyon sok magyar, és még azt is elmondom, hogy miközben Szongornak szerencsére és remélhetőleg nincs komolyabb baja. Ez az 5. gól Sárpátki és Vince érdeme volt. Sárpátki szerezte meg a kapu mögött a korongot, Vincének passzolt, aki meg a középen érkező Nagy Krisztiánnak tálalt, ő meg a kapus lába között juttatta a korongot a hálóba. Hát így 5-0, és azt is jelenti, hogy még azért van egy statisztikám, ami érdekes lehet. Miklós Sándor 1930-ban 15 évesen ütött gólt a magyar jégkorong válogatott színeiben, most a második legfiatalabb játékosként Szongor Domán az elitfélben 17 évesen, hát nem, hogy feliratkozik, hanem most már ugye túlélt egy igen sportszerűtlen brit támadást, és újabb helyzet, újabb védés, és nincs újabb gól, 3 perccel a vége előtt marad az 5-0, de ismét emberelőnyben játszik a magyar csapat, a szó a stúdiói.
0: Virányi Zsoltnak köszönjük szépen, és ha minden igaz, akkor majd még kapcsolunk Zürichben. És a magyarok zürichi csoportjában egyébként az osztrák válogatott ma korábban 3-1-re legyőzte a Lech csapatot a harmadik fordulóban. Labdarúgás

0: Ha folytatjuk, hiszen bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, mivel a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Egyébként a hazaiaknál Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget. Az Arsenal, amely május 30-án Budapesten a PSG ellen a Puskás Arénában rendezett BL döntőben teheti fel a koronát az idényre, 25 győzelemmel, 7 döntetlennel és 5 verességgel 69 szerzett és 26 kapott góllal szerezte meg 82 pontját, amelyet a Crystal Palace elleni idegenbeli zárófordulóban gyarapíthat, de már úgy, hogy nincs győzelmi kényszerben. A másik mai mérkőzésen a labdarúgó, az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban Chelsea Tottenham 1-0 a 65. percben. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Chelsea nemzetközi kupainduló helyen áll. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díjátadó gáláján Borbé Balázst, a magyar bajnok Győr vezetőedzőjét választották az idény legjobb edzőjének. A 46 éves szakember ezt követően Berkesi Juditnak adott interjút.
1: A jövőt tekintve már sokan kérdezgetnek, de hát itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
2: Nem. Rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
1: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
2: Erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. A kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
0: A Győr válogatott középpályása Vitális Milán lett az év játékosa, az NBA egy felfedezettje Szűcs Tamás, a Debrecen 21 éves játékosa, az élvonal Fair Play díjasa az MTK Budapest lett, az idén játékvezetőjének Rusz Mártont választották, és Galambos János ollózós gólja volt az év gólja a labdarúgó NBA-ben a rangadó díját adó gálán. Ismét nemzetközi vizekre evezünk, hiszen képkedésért kizárta az angol futballliga Southamptont a Championship rájátszásából. Ez azt jelenti, hogy a másodosztály playoff elődöntőjében vereséget szenvedő Middlesbrough játszhat majd a Hull City-vel az élvonalba jutásért. A 6. világbajnokságra készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapat hirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthony Richarlisonra és Joelintonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
3: Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot, és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1-5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
0: Most pedig kapcsolunk Zürichbe Virányi Zsolthoz, a férfi jégkorong elit világbajnokságra. Zsolt, tiéd a szó. Ha minden igaz, akkor majd megpróbáljuk később, most viszont sajnos nem jött össze a kapcsolás, de akkor folytassuk labdarúgással és Szalai Attilával, aki nem zárkózik el attól, hogy a következő idényben is a Pogoncs Cseszin játékosa legyen. A lengyel csapatban kölcsönben futballozó védő szerződése még egy évig a Hoffenheimhez köti, de egyelőre bizonytalan, hogy az idényt követően visszatér a Bundesligához. Szalai Attilát Andrássy Gyula írt el telefonon.
4: 1170-es szám. Ennyi percet töltöttél eddig a pályán a lengyel élvonalban. Ha szigorúan ezt a naptári évet nézem, akkor most egy elégedett Szalai Attilával beszélgetek?
5: Abszolút, igen. Mondhatjuk, hogy majdnem mindegyik mérkőzést végigjátszottam, hál' Istennek, a klubomban. Ami nagyon fontos dolog a pályafutásomban, sajnos két kisebb sérülés miatt két meccset kihagytam, illetve azt nagyon sajnálom, hogy a márciusi válogatott mérkőzések alkalmával is sajnos megsérültem, de összességében igaz, még van hátra egy meccsünk, de azt mondhatom, hogy jó tavaszt csináltam, és klubszinten is sikerült most itt bebiztosítanunk a bennmaradást. Hát az nyilván az ember soha nem elégedett, meg mindig többet, jobbat szeretne, de azért boldog vagyok, hogy ez így sikerült.
4: Klisének hangozhat, de én azt gondolom, hogy az igazi bajnokok azok, akik mindig fel tudnak állni a padlóról, és tanulnak a kudarcaikból, már pedig téged én ilyen sportolónak ismertelek meg, mert a Fenerben eltöltött tényleg meseszerű két év után volt itt minden. Bundesliga, Hoffenheim, Freiburg, Liège, Isztambul, most a Szczecin, és egészen elképesztő kávária után most úgy néz ki, hogy hát a szabad így fogalmaznom, hogy ez a lengyelországi mentővel most úgy néz ki, hogy egyenesben jön, és sínre kerül a pályafutásod. Te hogy látod így a fél év után?
5: Először is köszönöm szépen a kedves szavakat és jelzőket. Én is nyilván ebben hiszek, és ez a mentalitás jellemzett, hál' Istennek mindig, hogy soha nem adtam fel, legyen szó akármilyen nehézségről is. Még egyszer mondom, örülök nagyon, hogy ennyit tudtam játszani, és jól is tudtam teljesíteni itt a klubomban, úgyhogy abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás, és úgy érzem én is, hogy jó úton vagyok, visszatértem, mondhatjuk így, ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz.
4: Ugye a Hoffenheimnél 2027 júniusáig szól a szerződésed, a Pogonnak viszont nincsen vételi opciója, hogyha jól tudom, egy jó eséllyel ez egy újabb kölcsönadás lenne, vagy esetleg kubváltás. Közelmúltban egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy akár hosszú távon is el tudnád itt képzelni magad, ami több, mint egy fél éves kölcsönszerződés. Mi most a legfrissebb információ a jövőddel kapcsolatban? Hol folytatod a következő idénytől? Most itt Hoffenheim, Pogon, vagy valami egészen mást kell majd elképzelnünk?
5: Megmondom őszintén, hogy jelenleg ezt még én sem tudom. Természetesen először is ugye jól mondtad, tehát hogy ugye itt kölcsönben vagyok a Pogonnál, 2027 nyaráig van a szerződésem a Hoffenheimnél. A Pogonnak ugye nincsen opciós joga a vásárlásra, de talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt, jól éreztem magam itt. Viszont nagyon sok még itt a kérdőjel, ami a jövőmet illeti. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel, hogy mi a helyzet itt a jövőre nézve, de azért ugye még, hát most zárult ott is a szezon, szerintem korai lenne még bármit is mondani. Egy biztos, hogy én szeretnék egy szerződést kötni, és hosszú távra tervezni valahol, úgyhogy ez a célom. Még egyszer mondom, örülök, hogy itt megbecsülnek és szeretnek, ez nagyon-nagyon jól esik, és ugye amit ma elmondtam, hogy persze én is el tudom képzelni magamat itt hosszú távon, de azért nyilván nem csak az én kezemben van ez a történet, és sok dolognak kell összejönnie ahhoz, hogy ugye minden a legjobb legyen.
4: Ugye ballábos belső védőként, ilyen komoly nemzetközi pedigrével és válogatott tapasztalattal, ráadásul jó fejelési képességgel, és még mindig csak 28 évesen, hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
5: Abszolút, nyilván nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Nyilván az egy különleges érzés, amikor az ember a címeres mezt viselheti. Ahogy te is említetted, azért rendelkezem már egy nagy nemzetközi tapasztalattal. Most nem akarok butaságot mondani, de ha jól tudom, 53-szor öltettem magamra a címeres mezt eddig. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat, ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessek a keretben.
0: Sportvilág. Ha minden igaz, akkor most már talán jó lehet a vonal, és kapcsolunk Zürichbe a férfi jégkorong elit világbajnokságra Virányi Zsolthoz.
6: hanem is a vonal, de a mobiltelefon 5-0-ra győzött a magyar válogatott, és meglépésztett a bennmaradás felé, Zürichben, Nagy-Britannia ellen. Ezenben a percekben játszák a győztes tiszteletére a himnuszt. Majoros Gergely szövetségi kapitány tehát győzelemben ünnepelheti a 47. születésnapját, hiszen az pont most van. Nagy Krisztián duplázott Terbos István, és a 17 éves szongot Románis Gólt lőtt 5-0 a végeredmény a szószirágyító óráig.
0: Köszönjük szépen Virányi Zsoltnak. 1-0-ás előnnyel utazott Szombathelyre a Szolnok a férfi kosárlabda egy döntőjében. A párharc második mérkőzéséről a rádiós kommentátor Tóth Béla jelentkezett.
7: Egyenlít a Falkó öldöklő küzdelemben a bajnoki döntőben. Falkó Szolnok 91-85. A 7 mérkőzés óta tartó sikertelen sorozatát igyekezett megtörni a szombathelyi gárda az olajbányásszal szemben. Ha célt értek volna a szombathelyiek, akkor egyenlítettek volna a bajnoki döntőben, és a feltételes módit nem is kell, mert valóban egyenlített a mérkőzés végén a párharcot tekintve a szombathelyi gárda. Hiába vezetett az első percekben 4-0-ra a Szolnok, innentől fogva a harmadik negyed végéig folyamatosan a Falkó kezében volt az irányítás. Az első negyed végén 22-19-es Falkó vezetésnél azt lehetett megállapítani, hogy a Szolnoknak a triplák nem ülnek, és jobban megtalálta a ritmusát a mérkőzésnek a szombathelyi gárda, amely az első játékrészben 8 pontos előnyben is volt. Jött a második negyed, ahol időkérésre próbálta felpörgetni a csapatát Vedran Boskic. Jól védekezett a Falkó, Perl és Toró ponterős játékának köszönhetően egyre inkább elnyúlt ellenfelétől a házigazda. Az első félidőt követően 16 ponttal 51-35-re vezetett tehát a Falkó. Viszont egy bámulatos fordítással már a harmadik negyedben ledolgozta hátrányát a Szolnok, sőt a zárójáték részre a vendégek fordultak előnnyel. Az első részében a harmadik negyednek egy 15-5-ös futást produkált az olajbányász, itt Hujcsik jó teljesítményét lehet kiemelni. Rudnernek jó időben érkezett a triplája, fordított tehát a Szolnoki olajbányász, és az utolsó játék részre ráfordulva a Somogyi Ádám vezette, vendégek vezettek 64-63, ám újítani ismételten a házigazda tudott. Perl Zoltán szédítő teljesítménnyel 30 pontig jutva végül is győzelemre vezette a csapatát. 91-85-re nyert a Szombathely. Folytatás a párharcban pénteken Szolnokon 20 órától úgy, hogy a bajnoki döntő állása 1-1. Még egyszer a végeredmény: Falkó olajbányász 91-85.
0: Egyelőre nem döntött pályafutásáról Hanga Ádám, a Badalon a veterán magyar kosárlabdázója. A 37 éves játékos menedzsere Lórend András és testvére Lórend Péter, aki tavaly vonult vissza, Demén Balázsnak adott interjút a bajnoki döntő mai mérkőzésén.
8: Az, hogy Lórend András számos magyar játékos edző útját egyengett itt az élvonalban és a határokon túl is már évtizedes távlatban, sem újdonság. Viszont az, hogy Lórend Péter is a karrierje után csatlakozott ehhez a menedzser irodához, az talán még inkább, noha már ez is évek óta zajlik ebben a keretrendszerben és ebben a folyamatban. Hogyan történt mindez, miután befejezted a karrieredet, és pontosan milyen ez az együttműködés köztetek?
9: Igazából már az utolsó évemben, a karrieremben már beszélgettünk a Bandival arról, hogy mihez fogunk kezdeni, és a karrierem után is a prioritást élvezett, hogy közösen dolgozzunk, de most már ugyanazon az oldalon, ez az 5. szezonunk közösen, és a 3. szezonunk a saját ügynökségünknek. Nagyon élvezem a közös munkát a bátyámmal, ahogy az elmúlt évtizedekben is, és évről évre új célokat tűzünk ki magunk elé, ahogy például az idei évre az egyik célunk az volt, hogy az amerikai egyetemi kosárlabdában, bajnokságban azért be tudjuk tenni a lábunkat, ami szerencsére sikerült is.
8: Mindjárt kitérünk majd Flasár Zalára is, aki érintett ennek kapcsán, de először meg egy gondolat Hanga Ádámról, aki talán még mindig az egyik, hanem a legmagasabban jegyzett magyar légiósként biztosította be remek játékkal volt csapata a Real Madrid ellen a Badalona színeiben azt, hogy a rájátszásban szerepelhessen. Mik az újdonságok, aktualitások vele kapcsolatban?
10: Ádám nagyon élvezi továbbra is a játékot, mentálisan és fizikálisan is remek állapotban van, rájátszásban is ott lesznek a Badalonával. Nem döntött el még, hogy folytatja a Badalona most már nem titok. A múlt héten volt egy hosszú cikk a Márka napilapban, ahol ő elmondta, hogy a Badalona már ajánlott neki jövő évre, és számos más ACB-s csapat is. Ez most egy olyan döntés lesz, amit a feleségével közösen. Majdnem 20 éve dolgozok az Ádámmal, egy tudatos karrierépítés volt, amikor Mandézába került 15 évvel ezelőtt. Most nem erről van szó, az Alexandrával meg fogják hozni azt a döntést, ami a családjuk számára a legjobb, hogy maradnak, vagy esetleg hazatérnek, és most egyre ennyit tudok erről mondani.
8: Ha már Flasár Zalánt és az amerikai bajnokságot említjük, az egyértelmű volt minden szaklap szerint, hogy az alapszakaszban a fiatal magyar játékosok közül a soproni kosárlabdázó nyújtotta talán az egyik, hanem a legjobb teljesítményt. Hogyan sikerült ezt a lehetőséget megszervezni, hogy ő Amerikában is kipróbálja magát, pontosan melyik csapatnál és mik ennek a keretrendszerei, feltételei?
9: Igen, abszolút prioritás volt számunkra, hogy a megfelelő helyre kerüljön Zalán, hogy ne csak kikerüljön, hanem jó helyre is. Azt tudni kell az amerikai egyetemi sportokról, hogy az pár évvel ezelőtt változtattak, és abszolút üzleti vonalra fektették a bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy nagyon hatalmas pénzek vannak minden szinten. A Zalánnak az egyik legjobb akadémiai egyetemre sikerült kijutni, tehát a Stanford, a Harvard után a Rice Egyetemet rangsorolják, aki ott van az első ötben. Emellett Divizió 1-es csapatról van szó. Amikor először beszéltünk a csapattal, akkor 8 darab edző volt jelen. Ez is mutatta, hogy mennyire számolnak a Zalánnal. Szerencsére több kérője volt, de tényleg meg akartuk nézni azt a lehetőséget, helyszínt, mind kosárlabdában, mind tanulásban, ami Zalán számára a legtökéletesebb lehet. Az edző ragaszkodott hozzá, ezt éreztük az első pillanattól, és kíváncsian várjuk, hogy mit fog kihozni ebből a történetből.
8: Természetesen mi is sok sikert kívánunk neki, ugyanakkor a pályán kívül adott esetben egy inaktív időszakban is fontos a játékosok képviselete. Így van ezzel most Filipovics Péter is, aki egy nagyon balszerencsés sérülés szenvedett kaposvári színekben még az alapszakaszban a Kecskemét ellen. Hogy halad most az ő rehabilitációja, illetve mi lehet a további sorsa?
10: Petinek egy fantasztikus szezon van a háta mögött. Tavaly ilyenkor jött haza az Egyesült Államokból, és néhány hónap alatt válogatott szinten játszott, ugye meg volt, behívott, kapott már novemberben, jól emlékszem, és utána jött egy olyan sérülés, ami semmikor sem jó. Nagyon szívós, a műtét megtörtént. Több magyar klub komolyan gondolkodik, hogy hosszú távra leszerződteti, mert látják a potenciált benne. Ami érdekes volt, hogy tavaly ilyenkor, amikor a testvérem beszélt a magyar klubokkal itthon, nagyon kevesen látták azt a potenciált, amit a testvérem, mert gondoltuk, hogy be tud futni itthon Magyarországon. És most már kérőkben nincsen hiány, én azt szerintem a következő napokban többet fogunk tudni a Peti helyzetéről is.
0: Hangellen menedzserét Lóránt Andrást és testvérét Lóránt Pétert hallhatták, akiket Demin Balázs kérdezett. Visszavonul a válogatottól Dubai Debóra, a győrnői NB1-es kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Ehhez kapcsolódó hír, hogy Franciaország ellen kezdi majd a szeptemberi berlini világbajnokságot a magyar női kosárlabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a legutóbb olimpiai ezüstérmes kétszeres Európa-bajnok franciák elleni negyedikei mérkőzés után 5-én a Nigéria, 7-én a Dél-Korea elleni találkozót rendezik majd. Távozik a női kosárlabda NBA-ben ezüstérmes DVTK két meghatározó légiósa. A decemberben honosított amerikai Catherine Westbeld és a spanyol Paula Ginzo a következő idényben már nem a Diós György csapatában játszik majd. A Vasas házigazdaként fölényesen 26-13-ra nyert a Szeged ellen a férfi vízilabda OB1 ötödik helyért játszott párharc első mérkőzésén.
11: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Amikor legutóbb labdarúgásról volt szó, a Chelsea 1-0-ra vezetett a Tottenham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. Azóta már 2-1 az állás, most a 83. percben jár ez a találkozó. A második félidő 67. percében Andrei Santos talált be a Chelsea csapatából, ekkor volt 2-0 az állás, aztán a 74. percben Richarlison szépített, így áll most 2-1-re a Chelsea-Tottenham találkozó a Premier League 37. fordulójában. Ez azt jelenti, hogy a Chelsea továbbra is nemzetközi kupát érő helyen áll a tabellán, a Tata nem pedig egyre nehezebb helyzetben, ami a bennmaradást illeti az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Azt pedig már korábban mondtam, hogy a bajnokságot már biztosan az Arsenal nyeri, hiszen a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Erről Horváth Gabriella, a hazai szövetség főtitkára Bera Emesének beszélt.
12: Lesz-e szabadkártya, mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz, tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
13: Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabadkártya igénybe adásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerte ágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredményeket ért el, ez is talán a mi ma munkrahajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is, jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabadkártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a Magyar Kézilabda Társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
12: Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább bennfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
13: Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van két szabadkártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
12: Bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
13: Megmagyarázzák, utána elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabadkártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni a saját levelünkbe, jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar kézilabda válogatott legméltóbb erre, de ezek nagyon szerteágazók. Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabadkártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni ezzel. Nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most két szabadkártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakma indok alapján tudnák ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabadkártyának.
0: 6-4-7-6-ra kikapott piros zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt tenisz bajnokságon. A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló wimbledoni Grand Slam viadalt is kihagyja Carlos Alcaraz, a spanyolok korábbi világelső teniszezője. Csukló sérülését követően ugyan jól halad a fellépülése, de egyelőre nincs 100%-os állapotban, ezt ő maga nyilatkozta, én pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
14: Ez volt a Sportvilág.
15: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 23 óra van. Jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina.
14: A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Pétert ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Magyar Péter reményét fejezte ki, hogy a legszebb idők köszöntenek be a lengyel-magyar kapcsolatokban. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök a Fehérháznál tartott rögtönzött sajtótájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, hogy nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Jelenleg Zsákutcában van az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalási folyamat, jelentette ki Oroszország állandó ENSZ képviselője. Vasilij Nyebenzia szerint az ukrán elnöknek ki kellene adnia a tűzszüneti parancsot, kivonnia az ukrán hadsereget az orosz régiókból, és megkezdeni a tartós béke eléréséhez szükséges konkrét lépések megvitatását. Európa jelenleg a legveszélyesebb biztonságpolitikai környezetben él a hidegháború vége óta, erre hívta fel a figyelmet az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas kijelentette, Oroszország hosszú távú konfrontációra készül a nyugattal. Az elrettentés csak akkor működik, ha hiteles, a gyengeség csak agressziót vált ki, fogalmazott az uniós diplomácia vezetője. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, erről Varga Mihály a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció. Feltétel az is, hogy az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadósság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át, és stabil árfolyamra van szükség az euró bevezetéséhez. Holnap jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely holnap este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az eshia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A tárcavezető felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi asszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét, így a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Szivattyúk segítségével vízhez jut majd a tiszadobi holtág, a tiszaugi holtisza, illetve a bodrog és a hernád menti holtágak is. Túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szél nagy területen megélénkül. Hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok valószínű.
15: Műsorajánlat.
16: Délelőtt. Hólyagrák Magyarországon az öt leggyakoribb daganattípus egyike. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
17: Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyagbetegség, hólyagdaganat, hólyagrák nincs a háttérben.
16: Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
15: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
18: Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrűt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
19: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
15: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
20: Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.
15: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Boris Kalnoky politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
21: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
22: Hova igyekszel, öcsi?
21: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
22: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
21: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
23: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
21: Utazzon velünk térben és időben.
24: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
21: Várja Önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
15: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
25: Az új kormány legsürgetőbb ügye az aszályhelyzet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság központi koordinációt rendelt el, hogy a gazdák számára biztosított legyen az öntözővíz. Az Ópusztaszeren tartott legelső kormányülésen Magyar Péter miniszterelnök arról adott tájékoztatást, hogy a kormány azonnali beavatkozásként 2 milliárd forint felülről nyitott keretet biztosít és Viszmajor álláspontot hirdet. Az új agrárminiszter Bóna Szabolcs szerint azonban a gazdák nem várhatják el, hogy csak az állami támogatás vészeljék át a káreseményeket. A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető szerkesztőjét.
26: Jó napot kívánok!
25: És itt van velünk telefonon Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános ügyekért felelős alelnöke is. Köszöntöm, Katalin!
27: Üdvözlöm a rakét és a kedves hallgatókat is.
25: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát kezdjük az asztályhelyzettel, és hát egyáltalán nem fényes vagy rózsás a helyzet, de azért ez a hétvégi időjárás, ez kedvezette egy picit, vagy javított-e ezen a képen? Kérdezem Katalintól.
27: Az elmúlt néhány napban tapasztalható esőzések nyilván fellélegzést jelenthettek bizonyos területeken, de sajnos vannak olyan alföldi területek, ahol már most is azt látjuk, hogy komoly terméskieséssel számolnak a gazdálkodók. Ott az elmúlt néhány nap csapadéka nyilván segítség volt, de azért reálisan látva a képet, sajnos a várt eredményeket nem érjük el.
25: Mi ez a reális kép, amit így globálisan a magyarországi asszályhelyzet kapcsán tudna nekünk mondani?
27: Természetesen mindenki tapasztalja, látja nem csak a gazdálkodók, hanem aki az Alföldön jár, hogy az elmúlt néhány év kimagasló aszályos időszaka az a mezőgazdasági termelésnek a változását generálja. Alkalmazkodni igyekeznek a gazdálkodók ehhez a kialakult helyzethez, viszont azért azt szeretném megjegyezni, hogy ma már több víz marad az országban, mint ami elfolyik. Ez a néhány elmúlt évnek a különböző öntözésfejlesztési és vízgazdálkodási pályázatokkal elnyert munkának köszönhető. A gazdálkodók, amikor csak tudnak, élnek a lehetőséggel, és igyekeznek megtartani, megőrizni a rendelkezésre álló csapadékot. Ugyanakkor azt is szeretném megjegyezni, hogy a 2022-es történelmi asszályhoz képest a tavalyi évben harmadannyi 550 ezer hektárnyi területre jelentettek be kárt a gazdálkodók, tehát azt látjuk, hogy az asszály itt van, sajnos meg kell tanulnunk együtt élni vele, de ezt nem jelenthetjük ki, hogy egy állandó, folyamatos, ugyanolyan típusú szárazság van jelen a területeken.
1: Nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy történtek előrelépések, mégpedig azért, mert Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen azt állítja, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem történt jelentős előrelépés a magyar vízügy és az asszálykezelés területén. De hát azért a beruházási adatok egészen mást mutatnak, akár az árvízvédelem, akár az öntözés, akár a víz megtartás területén. Hogy látja ezt Szalai Szilárd?
2: Ugye a 2010 utáni időszaknak nem csak az agrárvilágban, de úgy általában a lakossági megélésben is az árvíz veszélye az egy rendszeres velejárója volt, amelynek a kezelése az folyamatosan az elmúlt 16 évben egyre szűkebb mederbe került, már mint az árvízeknek a kialakulásának a lehetősége, és ebből következően azért azok a nagy árvízek már az elmúlt időszakban elmaradtak, amelyek mondjuk a 2000-es évek végét vagy 2010-es évek elejét jellemezték. Ez nyilván ennek a védelmi beruházásoknak köszönhető. Én egy másik oldalról közelíteném meg Magyar Péternek az állítását, a konkrétan az aszályra és a víz megtartással kapcsolatos kérdésekre, ugyanis a Tiszapártnak az agrárpolitikájában felbukkant az a motivum, miszerint az Európai Unió Strohschneider jelentése által felvázolt új finanszírozási formát, tehát egy ilyen hozam alapú és nem terület alapú támogatási formát támogatnának a jövőben. Ugye Magyar Péter is efelé tett lépéseket még az Agribizottságban 2024 októberében, amikor felszólalt ennek a jelentésnek az ismertetése közben, és tulajdonképpen emellett az új formátum mellett foglalt állást, amelynek ugye a lényege az, hogy a magyar gazdák nagy valószínűség szerint kisebb részesedést kapnának az uniós agrártámogatásokból. Ugye erre mondta az Bóna Szabolcs, hogy az új agrárminiszter, hogy hát nekik is kockázatot kell vállalniuk, és ezzel kell kivenniük a részüket egy ilyen kapitalista agrárvilágba, vagy az ő elképzelésük szerint egy szabadpiacos agrárvilágba. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy amit itt az imént is hallhattunk, ezek a vízmegtartási beruházások, ezek nem értékesíthetők terményformátumban. Tehát ez valahol költségként megjelenik a gazdálkodóknak, ezt a költséget pedig valamilyen módon vagy ki kell termelni áremelkedésben, tehát hogyha a gazdálkodó a saját pénzéből ruház be ezekre is, nem támogatásból, akkor az eladott árun kell azt a haszonkulcsot megszerezni, amit ugye ráadásul sokszor a nagy multicégek nyomnak lefelé mesterségesen, tehát ez nem is feltétlenül járható út, de ha járható út, akkor is ugye nyilvánvalóan élelmiszerinflációban realizálódik. Ha pedig a másik irányból nézzük, akkor nettó veszteséget termelnek a gazdák, tehát a megélhetésük kerül veszélybe, ha nem kapják meg azokat a támogatásokat, például vízmegtartási beruházásokra, amelyekre szükség lenne nyilván az aszályhelyzetnek a felszámolását. Tehát Magyar Péter és Bóna Szabolcs érvelése azzal kapcsolatban, hogy az agráriumnak kell kockázatot vállalnia, ez mondjuk bármilyen másik iparágban valószínűleg akár még egy észszerű érvelés is lehetne, csak pont az agráriumban nem, ami ugye egyrészt az élelmiszerárakat jelentősen befolyásolja, másrészt meg azért, hogyha az agrárium nem marad meg, akkor sokkal nagyobb a probléma, mint hogy olcsó vagy drága-e az étel, hanem az, hogy nincsen élelmiszer, amit megtermelünk.
1: Talán nem véletlen az sem, hogy nemzet stratégiai kérdésként tekintett az előző kormány az agráriumra. A kérdés az, hogy az új kormányzat is ezt tovább viszi, de ha már itt a veszteségekről beszélünk, azért egy ilyen asszályhelyzetben, amikor emelkednek ugye az üzemanyagárak, akkor a fuvarozóknak a veszteségei azok egyik napról a másikra keletkeznek. De amikor a mezőgazdaságról beszélünk, akkor hogy látja azt Süle Katalin? Ott azért ezeket a károkat nem lehet egyik pillanatról a másikra úgy felmérni, és van olyan, hogy hát mondhatjuk azt, hogy egy egész évi munka az, ami tönkre megy egy fagykár esetén, vagy egy aszályos időjárás esetén. Mennyire vannak kiszolgáltatva a magyar gazdálkodók az ilyen helyzeteknek?
27: Ha megengedi a válaszomban, én egy kicsit visszább lépnék. Az első nap, amikor valaki egy agrároktatási intézménybe bekerül hallgatóként, az első, amit az előadóktól megtanulhatunk, én magam is agrármérnök révén, a saját tapasztalatból is mondom, a mezőgazdaság kitettsége. Ez tény. Innen indulunk, megtanuljuk, mi termelők, hogy mi egy olyan életformát választottunk, ami minden nap küzd az elemekkel, és igyekszünk a lehető legjobb, legeredményesebb, legkörnyezetkímélőbb gazdálkodást folytatni annak érdekében, hogy eredményünk legyen, és az eredmény egyrészt nekünk a gazdasági fenntarthatóságot jelenti, másrészt pedig a társadalomnak az élelmiszer alapanyagellátását. Tehát én azt gondolom, hogy innen kellene kiindulnunk, amikor a kockázatvállalásról beszélünk. A mindennapok részét képezi bármely mezőgazdasági szakterületen a kockázatoknak az alkalmazásához való hozzájárulás. Tehát a lényeg az, hogy nekünk ez nem egy új információ, hogy a gazdáknak is kockázatot, felelősséget kell vállalni, hiszen mi ebben élünk. Ugyanakkor azt azért szeretném jelezni, hogy az elmúlt években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több fontos lépést tett, kifejezetten az öntözésfejlesztés és a vízgazdálkodás területén. Például szeretném hangsúlyozni, hogy azonosítottuk azokat a vízkínálat mentén lévő termelői vízigényeket és öntözésfejlesztést akadályozó tényezőket, amely alapjául szolgálhatnak a további intézkedéseknek. Tehát van információ a tekintetben, hogyha most csak az aszályos problémánál maradunk, hogy milyen lehetőségek vannak. Mindez pedig úgy történt, hogy egy felmérést végeztünk annak érdekében, hogy a vizet hogyan tudjuk megtartani, és a gazdálkodók körében. Tehát mi megkérdeztük a gazdálkodókat, akiknek ezzel együtt kell élni, akiknek ebben a környezetben kell gazdálkodniuk, és eredményt, élelmiszert előállítani, és az jött eredményül vissza, hogy a gazdálkodók fele hajlandó a terület hasznosítását megváltoztatni. Tehát azt gondolom, hogy amikor a felelősség és a kockázatvállalásról van szó, akkor ez a mondat igazolja azt, hogy a gazdálkodók tudatosan és előrelátóan gondolkodnak, hiszen a saját területeik megváltoztatásával is hajlandóak ahhoz hozzájárulni, hogy minél több vizet, minél több csapadékot meg tudjanak tartani.
1: Azért a gazdálkodókra nem lehet rásütni azt, hogy ne tennének a mindenképpen eleget annak, például, hogy egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra, hiszen a Brüsszelből jött, hát mondhatjuk úgy, hogy diktátumnak is, vagy amit a mezőgazdaságra rá kényszerítettek, ami pozitívum, hiszen ezért tudunk az Európai Unióban biztonságos élelmiszereket fogyasztani. Azelőtt ők fejet hajtanak, és eszerint végzik a munkájukat. De ugye itt arról beszéltünk, hogy ezt az Orbán kormány stratégiai ágazatként kezelte, ami azt jelentette, hogy nem az volt a cél, hogy minél nagyobb egyéni kockázatot kelljen vállalni a mezőgazdaságba vagy az agráriumba, hanem az is cél, hogy az állam lehetőleg segítő kezet nyújtson. Na most, amikor Bóna azt mondja, hogy erre nincs akkor a szükség, akkor ez egybevág például Kapitány Istvánnak azon szavaival, hogy az állami beavatkozásokra nem biztos, hogy olyan mértékben van szükség.
2: Ez egy nagyon messzire vezető kérdés. A rövid válasz az igen. Tehát ez egyértelműen ugyanannak a szemléletnek, annak a gazdaságpolitikai szemléletnek egy más szektorban való leképeződése, csak azzal a különbséggel, hogy azért, tehát tényleg ez egy nagyon más szektor, mint mondjuk, nem tudom, mondjuk egy ipari termelés. Tehát itt nem negyed évek vannak, nem lehet negyed évente új termést előállítani, hanem ha egyszer valami történik, akkor az az egész éves hozamra kihatással van. Ha elfogy a termény, akkor utána nincsen tovább, majd jövőre esetleg újra lehet próbálkozni. Tehát ez nem egy olyan, hogy majd a harmadik negyed évben kijavítjuk a számokat. Ez egy kicsit másabb történet. És ugye Amit viszont látunk, az az, hogy egy ilyen szélsőséges nyílt piac felé való eltolódást vetített elő Bóna Szabos a miniszteri meghallgatásán, hiszen ő már pedzegette a földtörvényeknek a fellazítását is, hogy nem feltétlenül lenne olyan szigorú szabályokhoz kötött a földvásárlás, mint amilyen jelenleg, hogy csak gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve az vásárolt földet, aki meg is tudja művelni. Ráadásul ugye a külföldieknek a földszerzése is elég erősen korlátozott Magyarországon, stb. Tehát ha mondjuk adott esetben ezt megnyitjuk a külföldi nagyváltok előtt, mindezzel párhuzamosan az ukrán terményeket beengedjük az Európai Uniós piacra. Ezzel szintén párhuzamosan a Mercosur megállapodások végrehajtása elindul. És az Európai Unió kereskedelmi láncába bekerülnek azok a dél-amerikai termékek, amelyek azért messze nem az európai sztenderdek alapján kerülnek előállításra, és ez nyilván árnyomást helyez az európai gazdálkodókra. Ezeket a külső és belső hatásokat együttesen érzékeljük, illetve csatornázzuk be az agráriumba, akkor nem kell agrárszakembernek lenni ahhoz, hogy láthatóvá váljon, hogy előbb-utóbb egyfajta nagyipari átalakulás fog végbemenni ebben a szektorban is, amelynek a végén nyilvánvalóan egy silányabb értéklánc fog kialakulni. Mert ugye azért azt lássuk be, hogyha már itt a szigorú élelmiszerbiztonsági előírásokról, meg a termelési előírásokról beszéltünk, ha amúgy is itt van a dél-amerikai piac, meg az ukrán piac is az európai piacon, amelynek teljesen más szabályozás vonatkozik. Miért lenne észszerű és életszerű az Európai Unión belül ugyanazokat a szigorú minőségbiztosítási irányelveket előírni? Mi akadályozza meg a bizottságot, meg az Európai Parlamentet abban, hogy ezen módon változtasson, és egyébként egy teljesen más irányú agráriumot honosítson meg az Európai Unióban, amely nyilván sokkal silányabb termeléssel működik majd a jövőben.
1: És hogyha már a Mercosur megállapodást említette Szalai Szilárd, azért érdemes arról is beszélni, hogy május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek. Köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Tehát több mint 20 olyan agrártermék volt, amit eddig nem lehetett behozni, ugye búza, kukorica, napraforgó, mag, repce. Most, hogy ez megváltozott, és itt van az aszályos helyzet, mennyire nehezíti ez meg az agráriumnak, a gazdálkodóknak a helyzetét? Kérdezem Katalint.
27: Hogyha megengedi, mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, egy mondattal hadd reagáljak a Szilárd által elmondottakra. Sokkal nagyobb a veszély a tekintetben, hogy hogyan fog működni a magyar mezőgazdaság. Itt van egy gazdálkodási kultúra. Vannak kialakult családi gazdasági üzemméretek, vannak a kisebb gazdaságoktól, az egész nagy gazdaságokig nagyon eredményesen, jól prosperáló, úgynevezett diversifikált gazdaságok is. De alapvetően a magyar gazdálkodásnak, a mezőgazdaságnak az alapját és családi gazdaságok adják. Ha tetszik valakinek, hanem ezt ki kell mondanunk, ugyanis a magyar mezőgazdaság a szó legnemesebb értelmébe vett tudatos paraszti gazdálkodás, az innen gyökerezik. Mi tiszteljük a hagyományainkat, és tudatosan haladunk egy kiszámítható jövő felé. De ezt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a magyar agrárgazdálkodásnak a szerves részét azt nem a különböző piaci elveken működő és egyéb ipari létesítményekben lehet, hogy jó gazdasági modellként abszolválható nagyüzemi struktúra adja. Hogyha ennyit lehetne az előzőhöz hozzátennem, ezt mindenképp szerettem volna elmondani. Ami pedig a piaci lehetőségeket érinti, nem véletlenül emelték fel a hangjukat a gazdálkodók több ízben is a tekintetben, hogy szeretnénk megvédeni a magyar piacainkat. És határozottan a magyar piacokat, tudva mindezt úgy, hogy egy Európai Unió gazdasági közösségének a része vagyunk. ebbe a belső piacra, az unió belső piacára termelünk, ugyanakkor miért el lehetünk büszkék arra, hogy kiváló minőségű, magas hozzáadott értékű termékeket állítunk elő a magyar piacon. Az aszály kérdés és a különböző környezeti hatások nyilván az Európai Unió más országait is sújtják, mindenki a saját maga lehetőségeihez mérten igyekszik kezelni ezt a problémát. De azt nem lehet elvárni senkitől sem, hogy ugyan befizeti a kárenyhítési alapot, van egy viszmajor helyzet, és akkor azt kapjuk válaszul, hogy többet és jobban kellene a felelősséget és a kötelezettséget vállalni, miközben a gazdasági oldalról meg a nyakába zúdítják a termelőknek azt a nem várt és egyáltalán kiszámíthatatlan jövőt. És ugye ezért tartottam fontosnak az előbbi elmondani, hogy tudatosan haladunk egy kiszámítható jövő felé. De azzal, hogy ki tudja, hogy hogyan előállított, milyen módszerekkel előállított, milyen beltartalmi értékkel kerülnek az unió piacára oda, ahova mi is termelünk, azok a termékek, az sokkal több kérdést vet fel, mint az, hogy a magyar gazdálkodóknak a jövőképe és a jövőbeli lehetőségei hogyan alakulnak, hiszen lássuk be, ez egy össztársadalmi kérdés, és ennek nagyon komoly, nem csak agrárgazdasági, hanem társadalomgazdasági kérdései is vannak.
1: És akkor itt rögtön egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a veszélyhelyzet lejártával az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg. Hát az ukrán termékekre való behozatali tilalom nincs ezek között. És mégis, mintha erről olyan keveset beszélnénk. Milyen jövőképet mutat ez?
2: Nincs. Hát ugye Bóna Szabolcs a miniszteri meghallgatásán kifejezetten arról beszélt, hogy az ukrán termékeket nem tiltani kell, hanem meg kell tanulni versenyezni velük. Jelentsen ez bármit egyébként a minisztertől. Ami egyébként számomra nagyon furcsa, egy szaktárca minisztere arról beszél, hogy az ő tárcájához tartozó tulajdonképpen teljes portfóliónak meg kell hajolnia egy másik ország export termékei előtt. Tehát ha lefordítjuk, Bóna Szabolcs tulajdonképpen erről beszélt, most egy másik tárcára lefordítva, ez olyan, mintha az igazságügyi miniszter azt mondaná, hogy az Európai Uniós jog mindenben előre valóbb, mint a Magyarország jog. Egészen abszurd az egész helyzet. De mégis ez úgy tűnik, hogy kormányzati szinten hát ha nem is tud működni, de legalábbis elkezdi a működését ez a fajta kormányzati szemlélet. Most ugye itt, ahogyan az imént már beszéltünk róla, valóban ugye ez nem csak az ukrán termékbeáramlás, meg a dél-amerikai termékbeáramlás, ez nem csak Magyarországot érinti, hanem a teljes európai piacot, és nekem egy kicsit az az érzésem ezzel az Európai Uniós agrárpolitikával kapcsolatban, meg ezzel a kereskedelmi politikával kapcsolatban, hogy mintha a teljes Európai Uniós agráriumot autógyártásra szeretné cserélni az Európai Bizottság. Tehát vannak nekünk nehézipari termékeink, amelyeket elcserélünk az itt-ott ilyen-olyan módon megtermelt silány minőségű innen-onnan behozott agráripari termékekért cserébe, amelyet aztán majd utána a mi piacunkon, tehát az Európai Uniós piacon majd értékesítünk az Európai Uniós állampolgároknak. Én azt hiszem, hogy ha egy személyes megjegyzést hozzátehetek, az európai embereknek azért első körben fontosabb lenne a saját táplálkozásuk minősége, meg az egészségüknek a kérdése, mint egyes német nagy autóipari vállalatok profitrátája, de úgy tűnik, hogy ez jelenleg az európai embereket képviselő szervezeteknél és egyes tagállami kormányzatoknál nem ennyire élvez prioritást. És ugye ennek a másik rétege pedig az, hogy a magyar gazdálkodókkal és a magyar agráriummal, amely egyébként egy hatalmas és valóban családi kollektívákra épülő rendszer, rengeteg embernek a megélhetését is jelenti, mi lesz ezzel az iparággal, mi lesz az ebből élőkkel, mi lesz az ebből élők által foglalkoztatottakkal, azokkal a családokkal, amelyeknek ez az életét jelenti. Én azért ezt egy nagyon sötét jövőnek látnám, hogyha a jelenlegi kisgazdálkodókra épülő agrármodellt egy ilyen hasonló multinacionális ipari modellre cserélnénk, mint mondjuk Ukrajnában. Emlékezünk vissza Zelenszkij elnök megválasztása után az egyik első intézkedés, az például az ottani földtörvény föllazítása volt, amelynek a rövid távú következménye az lett, hogy az ország teljes területének egy harmadát kitevő mennyiségű termőföldet azonnal három nagy amerikai multinacionális vállalat vásárolta fel. Tehát azért ez egy nagyon sötét jövőt vázol fel a magyar agrárium elé, és ugye ott is azért ne felejtsük el, hogy mi volt ehhez a rendelkezéshez a hivatkozási alap, rossz költségvetési számok, nemzetközi támogatás szükségessége, nyugati integráció megindítása. Én ezeket a gondolatokat már hallottam magyar politikai erőtől, nemrég volt éppen a miniszteri meghallgatásuk, meg a kormányfői beiktatásuk ezeknek az embereknek.
1: Nagyon rossz így, hogy Süle Katalina arcán nem látom, hogy szeretne reagálni bármire is, amit Szilárd mondott, úgyhogy így először felteszem a kérdést.
27: Köszönöm szépen, abszolút egyetértek Szilárddal, és ugyanakkor bízom benne, hogy, hogy megértő fülekre talál. Az a gondolat, amit most Szilárd elmondott, az nem lehet egy kiszámítható magyar mezőgazdasági és agrárgazdasági jövő, hogyha a jelenleg jól működő családi gazdasági szegmást megpróbáljuk piacvezérelt, akár nem is feltétlenül multinacionális, de egy klasszikus piacvezérelt gondolkodásmódá átváltoztatni, mert a magyar mezőgazdaságnak nem csak a hagyománya, a történeti idő áttekintése az, ami példaértékű, hanem az a termék, amit mi előállítunk, az méltán állja meg a helyét az európai piacon. Legyen az elsődleges termék, vagy feldolgozott termék.

0: megteremteni azt a lehetőséget, nem megszakítva a korábbi lehetőségeket, hiszen az elmúlt néhány évben látható emelkedési pályán volt a magyar agrárium a tekintetben, hogy lehetősége akinek volt és tudott élni, a beruházásokkal, a diverzifikációval, a többlábon állással, egész kisméretű gazdaságok is el tudták azt érni, hogy adott esetben a klímaváltozás negatív hatásait egy diverzifikált termékelőállítással ki tudja védeni.
1: Jó, jó úton halad a magyar mezőgazdaság. Ezt azért láthattuk az elmúlt 16 évben is, de azért hányszor hívtuk föl a figyelmet, amióta energiaválság van, arra, hogy az energiaválság az a műtrágya árakat is befolyásolni fogja, nem csak az üzemanyag árakat. A mezőgazdasági termelés az műtrágya nélkül elképzelhetetlen. Most erre többször felhívták a szakemberek a figyelmet, mégis most azt látjuk, hogy agrár érdekképviseleti szervezetek tüntetnek ma Strasbourgban, mégpedig azért, mert az Európai Bizottság bár a mai napon bemutatja azt a műtrágya akciótervet, amelyet itt a válság kirobbanása óta sikerült nekik összetenni, de a szakértők már azt látják, hogy ez nem lesz elegendő. Valami változás kellene most már ott Brüsszelben is.
2: Ugye itt megint a legegyszerűbb orvoslása az Európai Uniós gazdaság problémáinak, hogy az átgondolatlan szankciós politikát mégiscsak át kéne gondolni, és valamilyen visszakozást kéne ebben tenni. Ugye olyan nem túl jelentéktelen országok, mint az Egyesült Államok például ezt meg tudta tenni. Azt hiszem, hogy akkor az Európai Unió is képes lehet arra, hogy átgondolja akár az Oroszországgal szembeni szankciós politikáját, de általában a világkereskedelmi politikáját, mert hogy divatos szóval élve úgy látszik, hogy az európai gazdaság és politikai vezetés az elszigetelődött, és önmaga hatalmi arroganciájába zárkózva szigetelődött el, hiszen az amerikai partnerekkel szemben is egyre rosszabb feltételekkel kereskedett, Oroszországgal tulajdonképpen önszántából egyáltalán nem, Kínával hasonlóan arrogáns megegyezések alapján szintén nem. Mi maradt az öböl országok legfeljebb, amelyeket most éppen egy háború zár el gazdaságilag a kontinenstől. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogyha semmilyen formában nem érkezik se energiahordozó, se az energiahordozókból előállított egyéb termékek, abból akkor hogyan akar versenyképességet gyártani az Európai Unió, de én úgy érzem, hogy itt a gazdasági versenyképesség helyét az politikai vagy az ideológiai versenyképesség vette át már évekkel ezelőtt, és ebben is vereséget szenvedett az Európai Unió.
1: Azt viszont már látjuk, hogy az új kormány legsürgetőbb ügye az aszály helyzet. Az Opusztaszeren tartott legelső kormányülésen Magyar Péter miniszterelnök arról adott tájékoztatást, hogy a kormány azonnali beavatkozásként 2 milliárd forint felülről nyitott keretet biztosít és Viszmajor állapotot hirdet. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Nagyon szépen köszönöm Süle Katalinnak és Szalai Szilárdnak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
4: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bakanita.

0: Gregor Józsefet hallottuk felvételről. Nemrég egykori iskolájában a róla elnevezett intézményben kezdtünk el egy sétát, ahol megtudhattuk, hogyan alakult anno a Rákosligeti iskola, és milyen hagyománya van az énekzene tagozatnak. Ma folytatjuk ezt az épületbejárást. Jó napot kívánok! Hátrahagytuk a hetedik Z-osztályt igazgatóasszonnyal, rójuk tovább a folyosót. Belépünk a... Hova lépünk be? Jó napot kívánok mindenkinek! Igazgató, hogy rábeszélt minket, hogy zavarjunk még egy órán. Beállunk az utolsó sor mögé itt az osztályteremben.
1: Majzik Anna és Gulyásné Szűcs Katalin, akiknek köszönhetjük, hogy jövőre 30 éves lesz a musical szakkör. Ők voltak azok, akik ezt megálmodták, és minden évben egy nagyszerű előadást hoznak létre, és szerintem a részletekről majd inkább ők beszéljenek, hiszen ők ennek a mindentudói, mi csak gyönyörködünk az előadásokban. Kezdetben egy előadást tartottak, és akkora sikere volt, és olyan érdeklődés, hogy most már kettő, sőt, mi több, az iskola egész közössége szeretné látni, úgyhogy hétfőn reggelente a harmadik előadás is lemegy, úgyhogy mindenki látja ezt a nagyszerű műsort, amit a gyerekek egy év alatt létrehoznak. Viszont itt a szülők, az itt dolgozó kollégák, mindenki ott van és fúr, farag, varrógéppel varja a jelmezeket, készítik a díszleteket, festenek, mindent le van terítve, egy hatalmas szőnyeg, azon festenek, hasalnak a gyerekek, úgyhogy egy olyan közösség jön létre mindig a musical szakkörnek köszönhetően. Amikor ezt látom, akkor mindig úgy megdobogósodik a szívem, hogy ezért érdemes pedagógusnak lenni.
0: Odalépek akkor a musical szakkor tartó két tanárhoz, de tisztázzuk az elején, hogy mi most megzavartunk egy órát, és én zavarban is vagyok. Mert Gúláról tanít tanárnő, és arra számítottam, hogy valamiféle énekórára fogunk csöppenni. Jó napot kívánok!
2: Én meg Majzik Anna vagyok, mert matematika énekszakos.
0: Mind a kettő gyakorolja.
2: És akkor gyakorlom. Hát most már így tanóra keretében matekot tanítok. Még mikor ide kerültem, akkor énekes matek is volt. Most túlsúlyban a matematika, de így ez a szakkör, ez minden pici részt pótol, ami hiányzik esetleg a hétköznapunkban. Tulajdonképpen igazgatóasszonyunk nagyon nagy részét elmondta a történéseknek, a cselekményeknek. Szerintem számunkra a legfontosabb az egészben ez a közösségépítő része, és az a folyamat, ahogy barátságok születnek 4 év alatt, és aztán maradnak a barátságok örökre.
0: Gulyásné Szűcs Katalint is szeretném megszólítani, ha már barátság. Önök például hogy ismerték meg egymást, és önök között a munka megosztás az hogy alakult ki, hogy mit csinál ön, mit csinál Anna?
3: Mi egy évbe kerültünk ebbe az iskolába dolgozni, tehát azóta vagyunk itt együtt kollégák.
0: Egyikük se ide járt? Mert előfordulhatna az is.
3: Nem. Én ugyan itt a kerületben születtem, de egy másik iskolába tanultam, Anna pedig Szarvas-Szeged érintésével érkezett meg ide Budapestre. Egy évben kezdtünk itt tanítani, én magyar történelem szakos vagyok, és szerintem talán a második évben jött az ötlet, hogy valamit kéne kezdeni azzal, hogy ének és magyar, és ez adta magát, hogy a színház, és aztán akkor neki kezdtünk nagy bátran belevágni az ismeretlenbe, és
0: nem jártak fiatalkorukban musical szakkörre.
2: Nem.
0: Egyikük sem, jó?
3: Nem. Karénekre igen. Én zenét tanultam, énekeltem én is nagyon sokáig aktívan. Hát Annánál adva volt a zene, és a színház szeretet meg szerintem az jön talán középiskolás korunktól kezdődően.
2: Tehát az ötlet egy picit onnan is fakadt. Eleve én nem zeneiseket tanítottam énekre, de hát azért ott talált az ember sok-sok olyan gyerkőcöt, akinek igenis jó hangja van, vagy megnyilvánul szívesen színészileg, és akkor így szépen lassan kialakult ez, hogy hát így nagyjából fele-felébe vannak szerintem zések, meg nem zések. És itt az élő példa az idei színészi gárdából, hogy itt áll egy zés, és itt áll egy nem zés, de isteni hangja van, isteni tehetsége van, tehát nem létfeltétel.
0: Akkor a srácok felé fordulok. Hernecki Olivia zés, és Csűrös Benedek nem zés. Hogy indult ez, hogy mondjuk aki zés, Olivia, hogy még a musicalt is igénylet szerepelni, vágytál, tetszik a színpad, tetszik a jelenlét?
4: Színpadmániás vagyok kicsit. Nekem negyedikben volt egy ilyen fellépésünk, és akkor Anna néni mondta nekem, hogy egyébként majd szívesen várna engem musicalra. Ötödikben akkor is már jelentkeztem szövegre, meg szerepre. Akkor megkaptam egy ilyen kisebb szerepet, és akkor szép fokozatosan, akkor így...
0: Nálad Mi történt? Jártál ebbe az osztályba? Te osztályodban elég sok fiú van. Nem akarok népszerűtlen lenni, hogy az itt jelenlévő körében tényszerű az, hogy azért az éneklés az egy olyan dolog, amit úgy, hát nem is tudom, merjünk, nem merjünk. Te fiúként sose gondolkoztál ezen? Tudtad, hogy tudsz énekelni? Bátran vállaltad?
5: Tudni nem tudtam, de reméltem, hogy tudtam. Én úgy csatlakoztam a musical szakkörbe, hogy ötödikben még nem, de már csomó osztálytársam már járt oda. Hatodikban kipróbáltam szüleim ajánlására, mert engem mindig is érdekelt a színészi szakma. Hatodikban még nem mertem szerepet kérni, de azóta igen, és nem bántam meg.
0: De aki nem mer szerepet kérni, ez azt jelenti, hogy tömegjelenetekben, vagy a közös jelenetekben énekel?
5: Igen, meg táncolunk, ami nagyon szeretem, szeretek táncolni és énekelni kórussal.
0: Olivia, neked hogy érzed, nagyobb rutinod van?
4: Ez nem feltétlenül igaz. Van valami igazság benne, de nem feltétlenül igaz. Én nagyon izgultam, szóval én mindig így felmegyek, és akkor így szétizgulom magam.
0: Azzal együtt, hogy szeretsz szerepelni.
4: Igen, én úgy vagyok összerakva, hogy én felmegyek, elkezdek izgulni, és abban a pillanatban, de hogy én így nem, hogy az elején még nagyon izgulok, aztán így szép lassan így, ez így lenyugszik.
0: Csinálod, és megnyugszol. Vágyakat ki kell alakítani, kell őket biztatni, hogy merjenek föllépni, a srácokat, és aztán később lehet, hogy jön a realitás. Van olyan, aki tovább akar tanulni ezzel, és bíztatni kell, vagy van olyan, akit le kell beszélni arról, hogy ezen a téren tanuljon tovább? A musical szakkörből, a hobbiból mi lesz aztán? Hogy látja?
2: Senkit nem beszéltünk le. Elég jól fel tudják magukat mérni. Én azért úgy érzem, a siker, nem siker, hogy ítélik meg a többiek. Leginkább belül a társulat elismerése az mindenképpen szerintem a realitások talaján tartja a gyerekeket. Tehát azért szoktak, nyolcadikban elég sokan keresnek olyan, szerintem közülük azért vannak minden évben olyanok, akik ezt az utat keresik. Lehet, hogy utána nem folytatódik, de középiskolában elég sokan keresnek olyat, ahol drámás vagy színjátszó társulat van. Azért van Budapesten elég sok olyan lehetőség, ahol ezt a kis utat még megtartják maguknak. Hát utána
3: volt, aki már a pályára.
0: Dicsekedjenek!
2: Tehát vannak színészeink, énekes is, aki aztán inkább ezt az ének részét. Van díszlettervező. És azért én szerintem
3: foglalkozó gyerekek, technikával foglalkozó gyerekek, tehát megtalálják maguknak azt, hogy ki miben jó, és mifelé érdeklődik, és szeretne tovább menni.
2: Én úgy gondolom, hogy a teret adjuk is nekik. Pont ez a lényege, hogy együtt dolgozunk, hagyjuk, hogy ő hangosítson, ő dugja be, amit valahova be kell, hogy ő varja össze, hogyha abban tehetséges, hogy ő fesse, hogyha abban tehetséges. Olyan is van, most jutott eszembe, hogy aki most a képzőművészet irányába megy, akár is itt is mutatja, hogy fantasztikusan tud dolgozni ezzel. Tehát ez nagyon nem csak a zenéről, és nagyon nem csak arra a színpad részéről szól, hanem iszonyú összetett az egész.
3: Arról, ami egy színházban
2: lehet. Ez az igazi klasszikus projekt.
3: Ennél projekt a projekt, az nem létezik szerintem.
2: Tűzdelve. Tehát
3: történelem is van benne, kicsi. Magyar is van benne. Minden van benne. Az élet.
0: Csak győzzék a munkát.
3: Hát ezek szerint még bírjuk egy darabig, reméljük, de szerintem ez kicsi őrület is kell hozzá a részünkről is, ezt szoktuk mondani, hogy
2: ez egyértelmű.
3: Hogy ez is kell egy picit, amíg ezt mi szeretjük, élvezzük, csináljuk, addig a gyerekek is jönnek velünk, szeretik, élvezik, csinálják.
0: Mindkettőjüknek órája lesz, úgyhogy elengedem önöket, és köszönöm szépen a találkozást. Hátrahagytuk a tantermet, éppen egy szünet végét csípjük el itt a Gregor József Általános Iskolában, ahol az igazgató nőt Molnár Annát követte. Elindulunk az iskola legrégebbi részéből, az épület középső része felé, és ezzel az 1990-es években utazunk vissza gondolatban a helytörténészünkkel, Debnár Lászlóval, aki egészen pontosan megnevezi, hogy a 94-es évben fejeződött be, kezdődött el, vagy fejeződött be ez az építkezés?
6: Tehát akkor került ez az iskolához, ez a középső rész. A létszámnövekedés miatt is szükség volt bővítésre, nem volt tornaterem. Ebben a középső részben építették föl, tehát azt a tornatermet és két tantermet, amivel sajnos még mindig nem volt elég. Tehát ezt sem elégítette ki igazából az igényeket. A tornaterem az igen, az nagyon szuper volt. Tanteremre azért még szükség lett volna, ami majd a következő fázisban fog megvalósulni.
0: Az építkezés mindig egyen le van maradva, ha jól értem.
6: Hát igen, de hát nem, hát ez gyakorlatilag itt a legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt tornaterem. És itt tényleg épült egy olyan testnevelésre alkalmas tér, ami azt mondom, hogy ez korszerű, tehát ez abszolút megfelelt a kor igényeinek. 1902-ben, 3-ban ez még nem volt fontos, tehát az eredetileg az iskolához ez nem készült.
0: Közben a falon látom kiragasztva a Bringáz az iskolába program részeredményeit. Pecséteket kell gyűjtenie a diákoknak. Gondolom mindenki kap egy pecsétet, amikor bringával jön suliba, és itt a 6., 7. és a 8. eredményeket látom, vagy láthatjuk. Közben Lászlón is látom, hogy nézelődik az épületben, itt a régi emlékeket kutatja, én ugye?
6: Mondom, mert igen, itt van két tanterem, az egyik volt az informatika terem, ami lent volt az alsó alapsor.
0: Ahol ön érintett
6: igen,
0: volt.
6: Akkor itt voltam, igen, tanítottam, és hát jó visszajönni, hát most természetesen érdekes.
0: Nagyon izgalmas önnel bejárni az épületet, nem csak azért, mert mesél, hanem azért is, mert így látom, hogy ön körül hogyan reagálnak a kollégák meg a gyerekek. Most éppen Osó mellettünk egy osztály. Szerintem az udvarra mennek, mert jó idő van tornázni. De emlegettem már az egyik diák is, Luca, 7. Z-ben, hogy ő bizony élsportoló. Ahol van egy ekkora tornaterem, ahol van egy ekkora udvar. Ráadásul az udvaron is, ha jól látom, akkor egy különleges burkolat is van, ami a futást talán megkönnyíti.
1: Kiszivett a szövetségtől kaptuk 3 éve, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt a pályázatot sikerült megnyernünk. Így aztán a régi-régi burkolat, ami nagyon balesetveszélyes volt, felváltotta ez a modern pálya, és maximálisan kihasználjuk.
0: Az egyik kolléganője nagyon próbálta meggyőzni a mellettük elhaladó osztályt, hogy a lehető leghalkabban próbáljanak elmenni. Szükségtelen volt az igyekezete egyébként, de nem tudtuk erről lebeszélni, úgyhogy a srácok próbáltak csendesen osonni, hát ez ennyire sikerült, amennyire hallgatóink hallották, de hát nem is várjuk el egy osztálytól, hogy nagyon csendes legyen. Mármint én, igazgatónő.
1: Biztos hallottam most matematika óra végén azt a mondatot, hogy gyerekek, péntek van, hétfőre nincs házi feladat. Én úgy gondolom, hogy a gyerek az legyen gyerek, hétvégén pedig a család legyen család. És nagyon örülök, hogy ebben a kollégáim is partnerek voltak ebben az elgondolásban. És nem kellett őket húzamosan és sokáig győzködnöm, hogy sem a téli szünetre, sem a tavaszi szünetre ne nyomjuk a gyerekeket tele feladatokkal. Legyen gyerek, játszon, és legyen együtt a család.
0: Anna, hova sorolja az iskolát? Most ugye hallgatom igazgatóasszonyt, akkor a Gregor tulajdonképpen, bocsánat szóért, nem tudom másképp mondani. Nagy dilemma ez a szülőknek sokszor, hogy milyen iskolát választanak a gyerekeiknek. Olyat, ahol már általános iskolában olyan tudást, képzést kapnak, amivel aztán a gimnáziumi felvételi akár 6., akár 8. után nem lesz kihívás. Vagy választanak egy olyat, amilyet most körülbelül igazgatónő leírt, ahol jó lenni, ahol jó gyereknek lenni. Most akkor a Gregorról kimondhatjuk, hogy nem egy versenyistálló? Az... A Gregornak azt hiszem a környéken nincs nagyon vetélytársa, túljelentkezés van.
1: Talán azt mondanám el, hogy nem vagyunk versenyistáló semmiféleképpen, de akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk. Kötelességünk nekünk pedagógusoknak minden gyerekben felfedezni azt, hogy valamiben tehetséges, és ha ez így van, akkor ebben segítjük és támogatjuk. A szülőknek mindig azt szoktam mondani az iskola bemutatásnál is, a 3-as egység, a gyerekek, a szülők és a pedagógusok akkor működnek megfelelően, ha a gyerekeket, és most jön a kulcsszó, a gyerekek képességei szerint a legjobbat kapja. Én nem azt mondtam, kitűnő gyerek lesz mindenki, de a képességei szerint kapja meg a legtöbbet. És akkor innentől kezdve azt mondom, hogy igen, népszerű az iskolán. Tavaly 4,62 volt az iskola tanulmányi eredménye.
0: Ez nagyon jó.
1: Hát most akkor ezt azt mondom, hogy versenyistáló vagy sem, nem tudom. Egy dolog biztos. Az, hogy ezt az eredményt elértük, az annak köszönhető, hogy ha nincs is a kollégámnak, és ezt a pedagógusok tudják, miről beszélek, szakköri vagy korrepetálás fizetett órájuk, de belülről jön az a gregoros mentalitás, mert ezt most már így hívom, ami ránk gregoros pedagógusokra jellemző, hogy odaülök mellé, elmaradt, segítem, csak egy napot maradj itt, látom, hogy elakadásod van, segítek megoldani, szülőket behívjuk, tehát a 3-as egység, hogy beszéljünk arról, hogyan tudunk segíteni, hogy ne legyen ebből probléma évvégén.
7: Molnár Anna igazgatónő egy lépést sem tesz az iskolában haszontalanul. Éppen lejárt plakátokat távolít el a falról. Minden percet hasznosítani kell. Tablókat nézegetünk a Gregor József általános iskola igazgatónőjével, Molnár Annával. Amire mutat, ott még Fősök terei általános iskolának nevezik ezt az intézményt. Mikor lett Gregor József általános iskola?
1: 2006 után a művész úr is ide járt ebbe az iskolába, amikor fölköltözött, és onnan mosolyog ránk. Azóta elsőként vettük fel a nevét, Gregor József általános iskolaként működünk.
7: Van olyan régi tablójuk, amin ő is szerepel? Az ő idejében szokás volt a tablókészítés?
1: Nincs, sajnos nincs.
7: Hátrahagyjuk tehát a tornatermet, és elérünk az iskolának abba a részébe, amit legkésőbb építettek. A helytörténészünk Debnár László sétál mellettem.
6: Az elején talán nem hangsúlyoztam kellőképpen, hogy azért ez a Gregor iskola, ez három telephelyen működött. Volt egy a 8. utcában, és volt egy a Liget soron. A Liget sor ugye az a zeneiskola kapta meg a későbbiek során. De most 2024-ben ugye elkészül ez az épületszárny, 8. utcai iskola, ahova alsótagozatos gyerekek jártak, az ugye fölkerül ide, és a 8. utca bezárásra kerül. A 8. utcai épület volt gyakorlatilag a régi polgári iskola, tehát azért azt illik tudni, hogy ha nézzük a történelmi fejlődését a dolgoknak, ugye ez egy eredetileg községházának épült, nem volt hely, ott kapott helyet a polgári iskola, ott volt a polgári iskola egészen 1948-ig, akkor itt az államosítás jött, önálló lett akkor a 8. utcai iskola rész, az volt a Liget, mindenki csak úgy mondta, a leányiskola, későbbiek során ugye a Hősök terei iskolához lett csatolva. Tehát ez nem volt egy szerencsés dolog, hogy ilyen sok helyen szétszórva dolgoztak, elkészül ez az új szárny, és akkor az egész telephely felszámolásra került, a 8. utca is, a Liget sor is, és a gyerekek fölkerültek ide a Hősök terei iskolába.
7: Ez lett az iskola.
6: Ez lett tulajdonképpen akkor a most látható iskola. Ennek az épületrésznek a története 24 tanteremre bővült, egyéb kiszolgáló részekkel is, majd később a Hősök terei iskola fölveszi a Gregor József nevet.
7: Egy hatalmas tér, rengeteg ablak, fóliázott ablak, hogy az igen erős napfényt valahogy tompítani tudják, de van elég fény ide bent. Ahhoz, hogy ez az épület, ez az új rész meg tudjon épülni, ahhoz volt hely, vagy telkeket kellett összevonni?
6: Nem. Gyakorlatilag egy családi házak álltak ezen a területen.
7: Persze, hát hiszen a kerületnek ez a része egyébként egy családi házas övezet.
6: Ragályi Ellemérnek itt volt a szülőháza, ez az egyik telek az a Ragályi Ellemér volt, a másik pedig az Ács József szobrászművésznek a telke, az is ugyanitt állt, tehát most az iskola többek között ezekre a telkekre épült rá. Ács József bácsról annyit kell tudni, hogy ő az a szobrászművész, aki a Gregor tomborművet készített. Itt az iskola aulájának a falán látható, illetve a kerületben több műalkotása is van.
7: Ragályi Elemér és Ács József igazgatónő, ők olyan életművek, akikkel a nyolcadikosok legalább tisztában vannak? Gregor József általános iskola névadóval nyilván.
1: Ez természetes, minden évben október 1-én a Zenevilág napján megemlékezzünk itt a dombormű előtt, és egy nagyon komoly műsort adnak a gyerekek, énekelnek. A kedvenc népdalát az egész iskola énekli, úgyhogy ez egy természetes dolog, de hogy mondjak egy érdekességet? Ragály Elemérnek a domborművét 2 éve avattuk.
7: Neki is van?
1: Igen, itt van kint a sportpályánál, ugyanis ott állt a háza régen, és aki ezt a domborművet alkotta, ő Túri Török Tibor, aki jelenleg is nagyon sok történelmi domborművet, szobrot alkot, és ő pedig ott lakott a 12. utcán, itt az iskolának a másik oldalán. Tehát, hogy olyan hangulata, milliója van ennek az iskolának, akaratlan is, amikor az ember bejön ide, akkor valahogy ezt érzi. És ezt a gyerekeknek mindenképpen igyekszünk átadni, hogy nem akárhova. Tehát az, hogy Gregoros vagy, ezt léces úgy viselt, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, mert ide nem akárkik jártak, nem akárkik után vagyunk itt ebben az iskolában.
7: Budapest 17. kerületében beszélgetünk. Maga a jelleg, az viszont nem budapesti. Hát ez egy külső kerület, és megmaradt annak, ami
0: ami eredetileg is volt, egy családi házasrész. Anna erre bólintott, László úgy érzem, hogy kiegészíteni az állításomat.
6: Hát a 70-es években azért óriási változás történt itt a kerületben, mert ugye Rákoskeresztúrt lebontották ugye a parasztházakat, odaépítették a szocializmusban szokásos városközpontot, azok a tizemletes házakkal, illetve a lakótelepet húztak föl, a lakosságot áttelepítették Békás-megye, Róbuda különböző lakótelepi részekre. Rákosliget ezt bizonyos tekintetben megúszta, de hát a fejlődést nem lehet megállítani, mert Rákosliget bővül. Most épp a Szőlőliget lakóparkkal, az is egy hatalmas beruházás, és szerintem
0: következő korszakos épület típus lesz.
6: Igen. Nagyrészt Rákosliget megőrizte ezt a családi házas jelleget. Helyi védelem adnak azok az épületek, amelyek még a munkás otthon szövetkezett tervei alapján készültek, tehát nem lehet csak úgy belenyúlni itt, meg kell tartani bizonyos szabályokat, amikor felújítják ezeket az épületeket. Tehát ugye ez unatkozik Rákoshegyre, Rákoskertre, Rákoscsabára is. Igen, ez egy kicsit vidékies, kisvárosias, mondjuk inkább így.

A Gregor József Általános Iskola új épületét jártuk ma be. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Barta Bernadett nevében is Bakanitát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: Éjfél múlt 2 perccel. A Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter 2 napos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal. Magyar Péter reményét fejezte ki, hogy a legszebb idők köszöntenek be a lengyel-magyar kapcsolatokban. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, erről Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpálya modell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe, K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt. Mától egy új, 21. századi tanulótársadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a Tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnerei akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató az Izzik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán lesz látható. A West Side Story-t, a Csókosasszonyt és a Vígözvegyet is műsorra tűzik. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Híreink végén sport. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falkó Szombathelyen a férfi kosárlabda NB1 döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A Vasas házigazdaként fölényesen 26-13-ra nyert a Szeged ellen a férfi vízilabda OB1 ötödik helyéért játszott párharc első mérkőzésén. A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elit világbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. Bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. forduló tegnapi mérkőzésén a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon. Végül az időjárásról: túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, zivatar előfordulhat, az északias szél megélénkül, hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért, a sportszerkesztő Szilágyi Dóra és a hangmester Lájer Rita nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Örökbefogadás. E furcsán tagolt címmel elnevezett konferencián gondolkodtak a szakemberek az örökbefogadás és az örökbefogadás aktuális tapasztalatairól, kérdéseiről. Hosszú várakozás, hirtelen megváltozott élethelyzet, lassú barátkoztatás, az örökbefogadás különböző fázisai az érintettek szemszögéből. Hogyan segítik és kísérik a szakemberek az örökbeadó édesanyákat és az örökbeadandó gyermekeket? Ennek a befogadásnak kétféle útját vizsgálták az előadások során, az egyik a konkrét örökbefogadás oldal, a másik pedig az a mesterséges megtermékenyítésnek a különböző, ma egyre elterjedő lehetséges módja, hogy hímival sejtet, petesejtet fogadnak be, donor petesejtet vagy donor hímival sejtet azért, hogy gyermek fogalhasson. Önöknél az örökbefogadás része volt, és ön pedig az örökbeadók oldaláról beszélt, hogy azt milyen szakmai munkával tudják kísérni, lehetővé tenni, és pszichológiailag vagy lélektanilag a lehető legjobban elsimogatni azt az utat, amelyre egy nő ilyenkor kényszerül.
1: Hát itt először egy beszélgetés zajlik.
0: Székely Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus, a Mozeskosár Egyesület alapító tagja.
1: Amiben legfontosabb, hogy feltárjuk azt, hogy mi az, ami hiányzik a gyermek megtartásához, és kiderül, hogy nagyon sokszor nem csak szociális problémák vannak, és nem csak kelengyére van szükség, hanem az egész élethelyzetük, a lakhatás, a munkavállalás, és főleg, ami központi probléma szokott lenni, a magára maradottság. A párkapcsolatból sokszor pont a terhesség miatt lép ki a gyermekapja, és hát nagyon sokszor nincs az a családi támogatás, közeg sem, ahol befogadnák a gyermekkel együtt. És ez a magára maradottság, amellett, hogy nyilván, ha terhesen hagy el a párom, az még nagyobb csalódás, de egy kétségbeesett pszichés állapot is, ami olyan depressziós állapotot okoz sokaknál, hogy nem képesek a magzatukkal kapcsolatba kerülni, elfogadni, azonosulni vele, és ő érte felelősséget vállalni, mert a saját bánatuk, gondjuk uralja őket. Ugye ez a igazi krízis, amikor valaki úgy mondjuk, hogy együgyűvé válik, és tulajdonképpen a krízis oldása azt jelenti, hogy ezt a több szempontú gondolkodást alakítsuk ki egy megnyugtatás után, amit segít az empátia, az elfogadás és az ítélkezésmentes megközelítés, az nagyon fontos, hogy ne moralizáljunk, és ne a saját értékrendünket kényszerítsük rá az ügyfelünkre.
0: Aki ide bekopogtat, ő azt már eldöntötte, hogy megtartja a babát, és örökbe szeretné adni, vagy ebben is kell egy kis segítség, hogy döntést hozhasson?
1: Ugye a pszichoszociális válság terhesek akkor jelentkeznek, amikor már nem kérdés az, hogy abortusz vagy szülés. A Söfmerei Kórházban egy úgynevezett babamentő programban 10 évig dolgoztam, közel 500 válságterhessel találkoztam, és tipikusan akkor szembesülnek, vagy akkor fogadják el tényszerűen, hogy terhesek, amikor már ezen a lehetőségen túl vannak, például amikor megmozdul a gyermek. Tehát van egy ilyen csodavárás is, hogy hát máskor is kimarad, hát ha nem, meg majd elvetélek, sok mindenféle gondolat van. Nagyon sokszor pedig hát az is, hogy nem merik a környezetükbe, például szüleikkel élő fiatal lányok megmondani, hogy terhesek, és amikor a segítségkérés megjelenik ezeknél a szervezeteknél, akkor először általában azt szokták mondani, ez a leggyakoribb, hogy én már eldöntöttem, nem tudom megtartani, örökbe szeretném adni. És nagyon rosszul működik az a tanácsadó, az a krízis tanácsadó, aki ilyenkor, hát ő döntött, ugye ez benne van a erkölcsi szabályba is, hogy mindenki a saját felelősségére döntse el a gyermeke sorsát, hogy örökbe adja, vagy nem, nyomásgyakorlás nélkül, de azért az, hogy ez egy megalapozott, megfontolt döntés legyen, abba segíteni kell. Ennek az első feladata, vagy ez az első kérdés, hogy tud-e mindent arról, hogy milyen más lehetőségek vannak még, hogyha ezt az utat, vagy azt az utat választja, annak milyen jogi és érzelmi következményei vannak, mert hogy ez azért nagyon sok sokszor elhangzik később, amikor gyászolják az örökbe adott gyereket, hogy miért nem mondták meg, hogy ez ilyen nehéz lesz. Tehát először a lehetőségekről és a jogi érzelmi következményekről tájékoztatni kell őket, nem csak azt, hogy hát akkor sorba állnak itt akárhányan, és akkor összehozom ezt a kapcsolatot.
0: Ezt a nehéz lelki folyamatot, amit ez a babának az átadása, örökbeadása jelent, milyen eszközökkel tudják segíteni? Ott mi az a folyamat, amin

De a gyerek már ott van reggeltől reggelig, tehát 30 napot folyamatosan az örökbefogadó szüleinél, és ha minden rendben megy, akkor onnan már ő nem is fog egyáltalán visszamenni a nevelőszülőkhöz. Az egész folyamatban szerintem a gyerekek szempontjából a legintenzívebb, érzelmileg a legintenzívebb, meg legjobban igénybevevő szakasz, amikor ők először alszanak ott az új otthonukban. Tehát ez a kihelyezésnek az első napja, hiszen akkor válnak el a nevelőszülőtől, akkor köszönnek el tőle. Sokszor ugye nagyobb gyerekeknél nem csak a nevelőszülőtől, hanem az óvodától, a nevelőszülőnél velük együtt nevelkedő társaiktól, és hát egy teljesen új környezetbe kerülnek. Ezt nem mindig, sőt gyakran nem akkor azonnal élik meg ennek a súlyát a gyerekek. De ebben a 30 napban valahol, ez általában a második, harmadik héten szokott bekövetkezni, megélik ezt, hogy itt valami végleges történik. Megélik az elszakadási gyászt, és megélik azt, hogy itt most valami nagyon új kezdődik.

0: Személyiségek találkoznak, tekintetek találkoznak, érintések találkoznak. Mitől függ, vagy mitől az el, hogy ez sikeres lesz-e?
1: Nagyon-nagyon sok múlik az illesztés sikerességén, tehát hogy ott a legeslegelején alaposan végig gondoltuk-e, hogy az az adott gyerek milyen, jól lett ez föltérképezve, és jól végig gondoltuk-e, hogy a sok várakozó közül, akit kiválasztunk, őt miért választottuk ehhez a gyerekhez. Tehát ott ezen nagyon-nagyon sok múlik.
0: És ennél az első megpillantásnál mit vesznek észre, hogy működik, vagy kevésbé?
1: Ez egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sokfélét látunk. Gyakran mondják azt, meg látjuk mi is, hiszen ott vagyunk, hogy van egy ilyen nagy érzelem cunami. Legtöbbször a szülők oldaláról, időnként a gyerek oldaláról is. Ugye mondtam, hogy mindent nagyon óvatosan, lépésről lépésre próbálunk vezetni, de van, amikor a gyerekek ezt fölülírják. Volt egy kislány, egy 4 év körüli kislány, aki a barátkozás legelső napjának legelső perceiben, tehát ő gyakorlatilag akkor találkozott először az örökbefogadni vágyó szülőkkel, hiszen nem tudott arról, hogy ők őt már látták a szülők. Rögtön bevitte a szobájába, leültette a földre, befeküdt az örökbefogadni kívánó anya ölébe, betakartatta magát egy kis takaróval, és mondta, hogy ringas, mert mostantól én vagyok a te kisbabád. Tehát van olyan, amikor ez ilyen nagyon egyértelmű. Van, amikor nem. Van, amikor nincs ilyen nagyon intenzív érzelem. Van olyan, hogy ez szép lassan alakul és formálódik, és igazából egyiknél se lehet előre jósolni a későbbi kapcsolat mélységét. Másik nagyon fontos dolog, hogy hogyan van a gyerek felkészítve erre az egész folyamatra. És az felkészítés az nem, jó esetben nem ott kezdődik, amikor az örökbefogadási folyamat elkezdődik, hanem az ott kezdődik, ahogy a gyerek bekerül a szakellátásba. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ő nem a saját családjával nevelkedik, nagyon fontos, hogy ez legyen kimondva. Akármilyen pici gyerekről van szó, erről beszéljenek, ez legyen kimondva, hogy a nevelőanya, nem ő a vérszerinti anya, és a nevelőszülőknek dolga is, hogy vezessenek a gyerekről egy úgynevezett élettörténeti könyvet, amibe fotókkal, meg kis bejegyzésekkel leírják a fontosabb történéseket, azt is akár, hogy hogyan került ő hozzájuk, hogyha van fotó a vérszerinti szülőkről, akkor azt is bele téve ebbe a kis könyvecskébe, és ennek a könyvnek a vezetése, hogyha ügyesen vezetik együtt a gyerekkel, akármilyen kis pici gyerekkel, akkor ez nagy segítség lehet a felkészítésben. Mert akkor nem fog az történni, hogy egyszer csak a gyerek azzal szembesül, hogy jön valaki, és ő szeretne lenni az anyukám, meg az apukám, miközben nekem már van egy anyukám, meg apukám, a nevelőszülő. Tehát ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek jól legyen felkészítve.

0: szintve erre az egész folyamatra.
1: Örök befogadás és örökbe fogadás. A Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság idei kongresszusának két előadójával beszélgettünk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
2: Jó estét kívánok! Kifje Blomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája, vendégem pedig Szalay Kálmán, a Tettésvédelem Alapítvány elnöke.
3: Jó estét kívánok!
2: Rendkívül fontos tevékenységet folytat a TEV. Évek óta figyeljük a munkásságát, tekintettel arra, hogy objektív, tárgyilagos, és kifejezetten üdítő volt ez a hang egyébként nyilván minden szempontból átpolitizált világban. Hogyha valaki megnézi a TEV tevékenységét, akkor az is szembe ötlik, hogy nem ragad meg a Kárpát-medencében, hanem európai, sőt világtendenciákat is vizsgál. Tehát mindenképpen széles látókörre, széles perspektívára val ez a szemlélet, és azon kívül is, hogyha valaki meglátogatja a TEV honlapját, amire minden mindenkit buzdítok, láthatja, hogy milyen széles körű tevékenységi kört ölel át, amelyet önök végeznek. De elnök úr, aki nem ismerné az alapítvány munkáját, röviden, hogyha betetszene mutatni.
3: Tettésvédelem Alapítványt 2012-ben Köves Lomó kezdeményezésére hozta létre a zsidó közösségek csoportja. Itt a különböző ideológiai spektrum összeszereplője képviseltette magát ebben a kuratóriumban, az alapítvány kuratóriumában. Azt határozták el, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem az független mindenféle irányzattól, az egyöntetően a minden zsidót érint. 12-ben jött létre ez a szervezet, és az volt a célja, hogy az antiszemitizmus ellen hatékonyabban, az azt megelő időszaknál sokkal eredményesebben fel tudjon lépni. Ebben szerepet játszott az is, hogy azért volt egyfajta korszakváltás a 2010-es évek elején a magyar közbeszédben, a magyar közpolitikában, és egy támogató közeggel találkozott szembe a zsidó közösség egy ilyen irányú tevékenységgel kapcsolatban. Az alapítvány azt tűzte ki célul, hogy a kutatás, monitoring, az oktatás és a jogi tevékenység hármas keretrendszerében próbáljon meg mindenben a törvények talaján állva fellépni az antiszemita gyűlölt cselekményekkel szemben. Már akkor is egyébként magyarországi vonatkozó törvényi rendelkezések minden eszközt megadtak arra, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni az antiszemita gyűlölt cselekményekkel szemben, és ennek az alapítványnak a működését aztán idővel a magyar kormány is fontosnak, megkerülhetetlennek és hasznosnak ítélte, és 2018-tól a magyar kormány egy jelentős támogatással biztosította, hogy a alapítvány ezt a munkát nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is ki tudja fejteni, vagy legyen hatása az európai zsidó szervezeteken keresztül az antiszemitizmus elleni fellépése. Nem mondok újdonságot talán a hallgatóknak, hogy az antiszemitizmus terjedése az a határokon átnyúló tevékenység, vagy határokon átnyúlóan kell ellene fellépni, és hát látjuk Magyarországon, Magyarország európai beágyazottsága olyan erős, hogy figyelni kell minden tekintetben arra, hogy mi történik Nyugat-Európában, Közép-Európában, Kelet-Európában, mert nem tudjuk kivonni magunkat alóla, és ez alól az antiszemitizmus elleni küzdelem sem kivétel.
2: Köves Lomó vezető rabbi az EMIH részéről Magyarországot rendre a zsidóság számára rendkívül biztonságos helynek értékeli.
3: Hát ahogy múlik az idő és megéljük a mindennapokat, egyre erőteljesebb ez az állításunk, és ezt nem csak érzületre, meg egyéni tapasztalásra mondjuk, hanem a kutatásaink, a monitoring eredményeink, illetve a külföldi társszervezeteknek a adatai is ezt erősítik meg. Csak két számot hadd mondjak, addig, amíg Magyarországon egy évben regisztrálunk 400-500 olyan gyűlöletcselekményt, amelyiknek 99%-a gyűlöletbeszéd. Ami azt jelenti, hogy legfőképpen a social media, a közösségi média felületeken megjelenő zsidósággal szemben egy gyűlöletbeszéd, addig Nyugat-Európában, például Németországban ez messze 8000-10000 fölötti azonosított cselekményt jelent, és ezek között sajnos életelleni bűncselekményi szerepel, fizikai erőszak, annak kísérlete nagy számban szerepel, az, hogy Magyarországon 99% csak gyűlöletbeszéd, véleményalkotás, ami némely esetben eléri a büntethetőség határát is, azért Franciaországban, Németországban, Angliában például itt már személyek, intézmények elleni erőszakról beszélünk nagy tömegben. Jóval nagyobb számban. Lakosság számarányát tekintve, de zsidó közösség számarányát tekintve messze felül reprezentálta. A kutatási eredmények feketén-fehéren ezt mutatják. Aztán természetesen látjuk a politikai folyamatokat is. Manapság a zsidó közösségek védelme, ez már nem szerepel némely nyugat-európai állam kormánypártjainak programjában. Ezt látjuk egyébként Spanyolországban, ezt látjuk más nyugat-európai országokban, hogy ez már nem annyira fontos, a választók kiszolgálása, a sokkal inkább az Izraellel szembeni nem véleményalkotásban nyilvánul meg, hanem abban sajnos, hogy elvitatják Izrael jogát ahhoz, hogy védje a határait, védje a szuverenitását, és garantálja az állampolgárainak az alapvető biztonságot. Aki ezt megkérdőjelezi, az a mi terminusunk alapján az antiszemita gyűlöletbeszéd fogalmát meríti ki, nem csak a mi terminusunk, a mi módszertanunk alapján, hanem ez a módszertana többek között annak az ikra antiszemitizmus definíciónak is, amit 2015-ben fogadtak el, és azt mondja, hogy amikor kettős mércét alkalmaznak Izraellel szemben, amikor megkérdőjelezik Izrael létjogosultságát a biztonságához, amikor mást várnak el Izraeltől, mint más országoktól, az már kimeríti az antiszemitizmus fogalmát. Sajnos a nyugat-európai napi politikában ezt minden nap tapasztaljuk.
2: Ha értékelheti ön azt a tényt, hogy Izrael miniszterelnöke Magyarországra nyugodtan ellátogathat, illetve sokan antiszemitának tartják a Nemzetközi Büntetőbíróság lépését, akkor kérem ezt most interpretálja.
3: Benjamin Netanyahu látogatása az egy különleges alkalom volt abban a korban, amikor ugye elfogató parancsot állított ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellene, és nem csak az egyetlen európai ország volt, ahova ő ellátogatott, hanem a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb pompával fogadták. Ez több mint szimbolikus jelentőségű, mert ez nem önmagában létezett. Ez létezett abban a közegben, ami most már több mint 15 éve tart, amelyben Magyarország deklarálta Izrael államot, mint természetes szövetségesét, deklarálta azt is, hogy zéró toleranciát hirdet meg az antiszemitizmussal szemben, és ennek minden adminisztratív eszközét igénybe is veszi, ami a kormány rendelkezésére áll. Itt most gondolok a rendvédelmi szerveknek a témával kapcsolatos fellépésére, de gondolok a kormánytól függetlenül ugye a bíróságok gyakorlatára is, ami jelentős mértékben változott a törvényi szabályozás kapcsán és azok alkalmazása kapcsán. Itt most a holokauszt tagadást említeném meg, amiben ugye az ügyészségtől, a nyomozóhatóságon keresztül a rendőrségig, és a bírói gyakorlatot figyelembe véve olyan változás ment át, hogy Magyarországon gyakorlatilag a közbeszédből a holokauszt tagadás eltűnt. Nincs. Futóbolonnak kell lenni, aki ezt most már nyilvánosan próbálja tagadni. És ez egy óriási eredmény. De ugyanúgy minden antiszemita gyűlöletcselekményt a magyar rendvédelmi szervek nagyon alaposan és a szakma minden szabályát betartva kivizsgálnak és fellépnek ellene. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, és ez az elmúlt 15 évben változott meg. És hogyha egy kicsit mondjuk ezt tágabb kontextusba teszem, azért látunk a politikai folyamatokban is egy nagyon jelentős változást. Pedig az, hogy Magyarországon a hagyományosan jobboldali pártok, amelyekre megelőző évszázadban, vagy egyáltalán a holokauszt utáni időszakban sem úgy gondolt a magyar közvélemény, amely az antiszemitizmus elleni küzdelem fellegváraként beszélt volna a jobboldali pártokról, az elmúlt 15 évben ez jelentősen megváltozott, és ez egy történelmi időszak, azt kell, hogy mondjam. A nemzeti szuverenitást erősítő magyarországi jobboldali pártok azok, amelyek a legmesszebb menőkig kiállnak a zsidó közösségek biztonságáért, garantálják nem csak a biztonságot, hanem a szabad vallás gyakorlás minden lehetséges felületén a vallás megélését. Ilyen értelemben ugye az elmúlt 15 év kormányai biztosították azt is, hogy egyfajta új reneszánsza legyen a zsidó életnek. Minden évben megrendezésre kerül Sólet Fesztivál, ami egy nyárvégi hatalmas nagy esemény, és hogy több ezer ember szabadon, zsidók, nem zsidók ünnepelhessék ezt a hagyományosan zsidó eredetű ételt. Erre azért Európában nincs példa, úgy, hogy Természetesen nem kell Magyarországon rendőröknek és katonáknak állik felfegyverkezve garantálni a biztonságot. Ez egy ritkaság.
2: Abban a tendenciában, ami tetten érhető valóban, és említette a jobb oldal kapcsán, szerepe lehet sokak meggyőződése szerint többek között annak is, hogy például II. János Pál pápa bocsánatot kért a zsidóságtól, a zsidókat idősebb testvéreinek nevezte, többször ellátogatott Izraelbe, kiváló kapcsolatokat épített, ezt az utat tovább járta egyébként 16. Benedek, különösen Ferenc pápától is ezt tapasztalhatjuk, és azt gondolom, hogy 14. Leó pápa sem árhat el másképpen. Önök az illegális migráció kérdéskörével is foglalkoznak szakmai alapon, és az a tendencia, amely megmutatkozik az illegális migrációval párhuzamosan, például Franciaországban, abban is testet ölt, hogy a szélsőséges iszlám terror az nem válogat, a zsidókra, keresztényekre egyaránt veszélyt jelent. Miért nem lép akkor, nagyívű a kérdés, és talán inkább költői becsapád, de miért nem lép a francia állam, hogy megvédje a saját értékes állampolgárait, akik hasznos tagjai a társadalomnak, legyenek egyházi szereplők, és természetesen civilek is.
3: Én kezdeném azzal, hogy ugye a 2010-es évek elején szörnyű zsidó ellenes terrorcselekmények rázták meg Franciaországot. Iskolában elkövetett terrorcselekmény, a Charlie Hebdo-t is ide emelném. Kiderült, hogy ezeknek a gyökere mind a radikális iszlám és szélsőséges iszlám mozgalmakhoz köthető. És természetesen azt is láttuk, hogy ez nem független Izrael mindennapjaitól. Mondjuk a nyugat-európai vagy a francia zsidó ellenes megnyilvánulások azért erőteljesen kolleráltak azzal, hogy milyen politikai események történnek Izraelbe vagy a Közel-Keleten. Ami már rámutatott arra, hogy Franciaországban jelentős számú közel-keleti gyökerű muszlim választópolgárok vagy közösségek élnek, amelyek befolyásolhatják akár a kormánypolitikát, vagy a napi politikai közbeszédet is. Erre 2015-ben jött ez a hatalmas nagy népvándorlás, ami ellenőrizetlen körülmények között beengedett, azóta már tudjuk, például Németország kifejezetten kívánta azt, hogy jöjjenek ezek a alapvetően munkaerőt jelentő tömegek. Megjelent egy olyan csoportosulás Európában, amelyek között egyre erősebben megmutatkozott a szélsőséges iszlám tanítások némelyik irányzata. Nagyon érdekes példa, hogy amikor a német titkosszolgálatok a radikalizmusról és ennek keretében ugye az antiszemita gyűlöletcselekményekről kiadták az éves jelentésüket, akkor eufemisztikusan azt mondták, hogy hát ezek az antiszemita gyűlöletcselekmények többnyire 75%-ban szélső jobboldali mozgalmakhoz köthetők. És hát már akkor nevetséges volt ez, hát az adatok egyértelműen. Az elkövetőkről lehetett tudni, hogy nem neonácik voltak, hanem radikális muszlim elkövetők voltak, de a német titkosszolgálatok módszereiben tudatosan, vagy csak felületes megközelítésből, de a radikális iszlám mozgalmak azok a szélső jobb oldalhoz kötöttek. Szóval önmaguk előtt is titkolták azt az adatot, hogy a szélsőséges radikális iszlám mozgalmak a zsidó ellenes gyűlöletcselekményekben jelentős szerepet játszanak. Aztán azóta kiderült az is, hogy tulajdonképpen ezek a mozgalmak nem feltétlenül csak és kizárólag a zsidó közösséget veszélyeztetik, vagy a zsidó közösségek tagjai ellen irányulnak, hanem alapvetően a nyugat-európai zsidó-keresztény kultúrkörre épülő demokratikus berendezkedést. Gondoljunk el, ezek az emberek, vagy ezek a tömegek olyan országokból jöttek, ahol a demokráciát hírből sem ismerik. Némely anyaországa ezeknek az embereknek gyakorlatilag törzsi fejlődés szintjén áll, a berendezkedést alapvetően a törzseknek a hagyományai szokása határozza meg. A demokrácia és a demokratikus berendezkedés eszközrendszere számukra egy lehetőséget nyílt, élve ezeknek a demokratikus hagyományoknak az eszközrendszerével gyakorlatilag most már legálisan támadják az európai demokratikus berendezkedést. Ezt kell látni. Akkor, amikor az EBS, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet éves civil fórumán gyakorlatilag a civil szervezetek 75%-a fejkendős muzulmán civil képviselőkből áll, akkor ez elgondolkodtatásra késztet minket. Az a helyzet, hogy Nyugat-Európában ez a fajta népvándorlás egy olyan, és ezzel kapcsolatos befogadás masszív választó réteget jelenített meg, amelyet a napi politika már nem hagyhat figyelmen kívül. Ezt látjuk Franciaországban is, ezt látjuk Hollandiában is, ezt látjuk most már Németországban is, van egy sokkal súlyosabb helyzet, Svédországban is ezt látjuk. A svéd alapvetően befogadó demokratikus társadalom szembesült azzal, hogy a nagyvárosoknak 25%-a most már muzulmán vallás követője. És ugye, hogyha valahol 25% egy tömeg megjelenik szabazó polgárként, azonos jellemzőkkel bíró tömeg, akkor ők már előbb-utóbb beleszólnak a napi politikában. Ez a folyamat nagyon nehezen megállítható, és akkor, amikor a magukat baloldalinak nevező pártok korábban felhangon hirdették a zsidó közösségek és a zsidó érdekek védelmét, az elmúlt 10-15 évben olyat változott a világ, hogy most már pont ezek a baloldali pártok kérdőjelezik meg a zsidóság történelmi tradícióit, hozzájárulását az európai demokráciákhoz, az európai élet kialakulásához. Persze Izrael bírálatnak álcázva, de mégis kikezdik az európai biztonságos zsidó életnek a feltételeit.
2: Szándékosan nem magyarországi példát hozok, de ugyanezt a tendenciát látom, ami az Egyesült Államokban van. Trump elnököt, most két szemét kiemelek, Mark Levy, kiváló újságíró, véleményvezér, és hát, hogy egy másik ismert, már elhangzott nevet hadd hozzak fel, Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu is többször méltatta. Izrael legnagyobb barátjának nevezték, ugye Mark Levin odáig ment, hogy azt mondta az elnök mellett állva, hogy az első zsidó elnökünk. Ehhez képest a demokrata pártban olyan szereplők vannak, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, és még sorolhatnánk.
3: A Squad,
2: így van, pontosan. Gárdája. És hát az ő csapatuk, nyilván a követőik, akik arról beszélnek nyíltan adott esetben, hogy a palesztin szemlélet, hogy a Jordán folyótól a tengerig kell Palesztinának létezni, ami Izrael megsemmisítését jelenti, az egy létjogosultsággal bíró elmélet, ez az amerikai kongresszusban elhangozhat. Tehát, hogy ez a tendencia azért legalábbis Európában is tetten érhető.
3: Igen, tetten érhető, és van egy másik, amit még itt megemlítenénk, ugye ez a BDS néven emlegetett mozgalom, ez a Boycott, Divestment and Sanction, ugye ami kifejezetten az Izrael termékek bojkottjára, és így Izrael állam ellehetetlenítésére szólít fel. És ez Amerikából indult, lehet tudni, hogy kik a szellemi kútfői ennek a mozgalomnak, és Nyugat-Európában eléggé nagy teret nyert ez a mozgalom, főleg az egyetemi szcénában. Magyarországon is volt erre próbálkozás 2015 környékén, ugye akkor a CEU-ba hívták meg ennek a mozgalomnak a ideológusát, fő ideológusát, és hát nagy ellenállás volt előadásával szemben, azóta nem próbálkoztak. Itt haka jegyzem meg, hogy épp a gender tanszék hívta meg ezt a BDS fő ideológust Budapestre előadást tartani. De visszatérve az ön által említettekre, Biden elnök személyesen Izrael nagy barátja volt mindig. Ez kevés volt ahhoz, hogy Izraelt megvédje 2023. október 7-től. Sajnos kevés volt ahhoz, hogy megakadályozza azt, hogy ez utána még másfél évig, két évig folyamatosan létezzen. Amint jött Trump elnök, akkor rövid idő alatt sikerült a fegyverszünetet és valamiféle megoldás felé mutató irányt az eseményeknek szabni. A túszok hazajöttek, és hát folyik éppen a Hamász lefegyverzése, és valahogy valamiféle jövőkép biztosítása a gázaiaknak. Az, hogy Amerikában a gyűlöletcselekmények száma olyan mértékben emelkedik, ezt egyik Európában sem tapasztaltuk, mint ami Amerikában történt. És erre csak ráerősít a New Yorki polgármester választás eredménye, ahol megválasztottak egy olyan polgármestert, amelyiknek az első hivatalba lépése napján az volt a legfontosabb intézkedése, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemnek az alapvető dokumentumát és stratégiáját kidobja, eddig ezzel foglalkozó munkatársakat elküldje. Ezek olyan folyamatok, amik nagyon aggasztóak. Az ADL nevezető antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó több mint 100 éves alapítványnak a éves antiszemita gyűlöletcselekmény monitoringjának eredményei olyan ugrásokat mutatnak az elmúlt években, ami szinte hihetetlenkedve nézünk innen Magyarországról, mi is hasonló módszertannal gyűjtik ők is ezeket az adatokat. Aggasztó, ami történik Amerikában, és ugye megemlíteném azt a jobboldali aktivistát, Charlie Kirköt, aki tulajdonképpen az életét áldozta azért, mert fölvállalta keresztény hitét, és fölvállalta ebben a keresztény hitben azt is, hogy Izrael az, amelyik Közel-Keleten egyetlen demokráciaként olyan értéket jelenít meg, ami az amerikai keresztény konzervatív értékekkel összhangban nagyon fontos, és igazából támogatandó és követendő is Amerikába. Ugye őt lelőtték az egyik előadás alkalmával. El tudjuk azt képzelni, hogy valakinek a véleménye alapján meg kell halnia, mert valakiknek ez nem tetszik. Szóval Amerikában sajnos idáig fajultak a dolgok. És Magyarországról hallgatva, látva ezeket az eseményeket, elborzadunk, és egy kicsit örülünk is annak, hogy az elmúlt 15 évben nekünk ezekkel nem kellett szembesülni. Én ezzel nem azt mondom, hogy Magyarországon nincsenek antiszemiták, meg nincs jelen az antiszemitizmus. A társadalmi felmérések azt mutatják, hogy azért a magyar társadalomban ennek van táptalaja. Ugye ezek a folyamatok egy-két kormányzati cikluson keresztül nem megoldhatók. Ugye a több ezer éves antiszemita előítélteti társadalmat nem lehet egyik napra másikra kiirtani. Ez egy hosszú folyamat eredménye, és mi hisszük és valljuk, hogy igenis az oktatás, tájékoztatás, ismeretátadás az, ami ebben hatékony. De ezek már mérhetők. Már 15 év alatt érezzük, hogy ebben van változás. Magyarországon van egy a világon egyedülálló kezdeményezés, az oktatás eszközrendszerét igénybe véve a magyar zsidó közösség oktatási szakértői lehetőséget kaptak a magyar kormánytól arra, hogy a nemzeti alaptanterv 5 évente megújuló tankönyv kiadásainál a szerkesztőktől megkapják a normaszövegeket, és a zsidó vonatkozású tartalmakat véleményezhetik. Lehetősége van a zsidó közösségek oktatási szakértőinek arra, hogy a kiadás előtt a szerkesztőkkel, a normaszöveggel kapcsolatban elmondják a véleményüket. A döntés természetesen a kiadó, illetve a szerkesztőkön múlik, de az, hogy lehetőség van arra, hogy esetleges félreértéseket, finom hangolásokra javaslatot tegyünk. Ezt eddig egyetlen egy ország sem engedte meg a zsidó közösségeknek.
2: Ezzel a pozitív záró gondolattal búcsúzunk a mai műsortól. A vendégem Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány elnöke volt, akivel az alapítványról, az alapítvány tapasztalatairól, európai és nemzetközi tendenciákról, ezzel kapcsolatosan az alapítvány és a társadalomban bekövetkező változások irányairól beszéltünk, az alapítvány által mért és detektált folyamatokról cseréltünk eszmét. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
4: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Pétert kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen arról beszélt, a következő időszak legfontosabb céljai egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítása, a bérrendszer rendezése, az eszközpark modernizálása, valamint a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítése. Mától egy új 21. századi tanulótársadalom kialakításán dolgoznak, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a Tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és a dráma tárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Híreink végén egy sporthír. A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elitvilágbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. Végül az időjárásról, túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A szél nagy területen megélénkül, hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: A matematika, a fizika és a zene kapcsolódása a kezdetektől jelen van az életében. Sokáig habozott, hogy melyik területet válassza. Kivételes tanáregyéniségektől tanulhatott, talán ezért is tartja nagyon fontosnak a kutatás mellett az oktatást is, a fejlődés kibontakozás lehetőségeinek biztosítását a tehetséges fiatalok számára. Jó ideje kitartóan dolgozik ezen a műszaki egyetem professzoraként, intézetvezetőjeként, majd tudományos rektorhelyetteseként, miközben tudósként a kvantummechanika második forradalmának technológiai felfedezéseihez járul hozzá kutatócsoportjával, a kvantumszámítógépektől a kvantumkommunikációig. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese. Azt mondta egy interjúban, hogy hát kezdetben a fizikát azt túl unalmasnak és egyszerűnek tartotta. Hogyan jutott el végül ide, hogy elméleti fizikusként nagyon komoly kutatásokat végez?
3: Ez tényleg így volt, hogy a fizikát azt én elég unalmasnak találtam kezdetben. Nagyon magától értetődő volt, és az első dolog, ami engem úgy megfogott, amikor határozottan emlékszem, ez a körmozgás volt a gimnázium második osztályában, mert ott a geometria és a matematika az hirtelen ott a képbe belép, és és hát az egy ilyen gyönyörű matematikai bizonyítás volt, ami ott a gyorsulásukat leírja egy körpályán mozgó testnél, és akkor az úgy izgalmas volt, és aztán később fokozatosan láttam azt, hogy a matematika az milyen mélyen bele szövődik a fizikába, és ez nagyon megtetszett nekem. Tehát innen kezdődik tulajdonképpen az, hogy elkezdtem a fizikát szeretni, és előtte mindig matematikával foglalkoztam, meg abból is versenyeztem, és egyszer csak kitaláltam, hogy ez annyira egyszerű, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni. Főleg miután az édesapám ugye azt mondta, hogy kellene szereznem egy diplomát, ami nem zenész diploma, akkor neki futottam ennek, és kitaláltam, hogy hát akkor meg fogom megnyerni az OKTV-t fizikában, mert ez annyira egyszerű. És hát a vége szerencsém volt, és ez sikerült is, de azért a jó szerencse az besegített ebben.
2: Nem csak a szerencsém múlott, gondolom, egy OKTV-t megnyerni, bármennyire is egyszerű.
3: Hát bizonyára az, hogy ilyen könnyűnek éreztem a fizikát, az valahogy lehet, hogy azt is jelezte, hogy ez nekem egy adottságom. Igen, tehát egyet tudok érteni, hogy valószínűleg erre volt egy visszajelzés, hogy akkor nekem ez az utam, és hogy én ebbe az irányba fog tovább lépni.
2: Viszont ezek szerint a zene az előbb volt az életében, mint a matematika és a fizika?
3: Az mindenképpen előrébb szerepelt. Hosszú ideig zenész szerettem volna lenni, gitáron játszottam, és a tanárom pedig egy egészen kiváló tanár, Mosóczi Miklós, ma is tanít még fiatalokat, és hát nagyon vonzó volt, hogy zenész legyek, tehát ezt képzeltem el a pályámnak. Amikor az édesapám felvetett ezt, hogy azért, hogyha családfenntartó is szeretnék lenni, akkor lehet, hogy jó lenne, hogy ha lenne valami más diplomám, akkor én a legegyszerűbb irányba fordultam, és így ez a matematika és a fizikának az iránya volt. Egy kicsit még kacérkodtam ugye a bölcsészkarra, de az, miután én matematika-fizika fakultáción voltam, illetve franciát tanultam magasabb óraszámban, ez Predestin állta, hogy akkor a matematika fizikába irányába indulok el. Ráadásul ugye a harmadikban nekem volt már egy ilyen olyan versenyeredményem, amivel fölvettek az egyetemre lényegében. Tehát ez volt a legolcsóbb irány tényleg.
2: Tulajdonképpen idézőjelben megúszósra vette a figurát ebben.
3: Hát részben igen, részben pedig olyas valamit választottam, amire rájöttem, hogy nagyon érdekel. Igen, volt még egy másik érdekes szempontom, akkor ilyen fiatalként, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, antikommunista szemléletben nevelkedtünk, és valahogy úgy éreztem, hogy én szeretnék valami olyasmit csinálni, ilyen egészen elvont és szellemi menekülő útvonal. De volt egy ilyen is bennem, hogy ez ilyen éteri dologgal fog foglalkozni, mint a matematika vagy az elméleti fizika.
2: A zene is tulajdonképpen ez is lehetett volna. Klasszikus zenében gondolkodott?
3: Igen, abszolút teljes mértékben klasszikus gitáron gondolkodtam. Tőlem az távol is állt akkor a könnyű zene, tehát a habitusomhoz ez állt közelebb, igen.
2: Az első sikerélménye az mi volt, ami aztán elindítja, vagy tovább löki azon, hogy folytassa a tanulást meg a gyakorlást?
3: Hát talán az első, amit így játszottam, egy nagyon fiatal nebulóként, az a Bach E-moll szvítjéből volt egy búré, amit játszottam, és akkor volt egy rádió műsor, ahol fel is vették, így a zeneiskolánkban jártak, és a kis nebulóknak vették, hogy mit játszanak, és arra nagyon büszke voltam. Ez volt talán az első, ami ilyen meghatározó élmény volt.

0: Bach az egyik kedvenc zeneszerzőm, és az élete is nagyon szimpatikus, és az életműve. Ráadásképpen, amit ő alkotott, az nagyon közel áll a matematikához és a fizikához. A gitár irodalmon belül persze én a Lanzfittjeivel találkoztam, illetve van nagyon sok átirata, a hegedű partitáknak vannak átiratai, vagy a cellószvíteknek is vannak gitár átiratai. Ezek gyönyörűek mindegyik, de a legizgalmasabb szerint az mégis az orgona művei, a koncertói, a fúgái, és hát az, amit ugye a temperált zongorával művelt, az ami számomra a legizgalmasabb. Talán az egyik legismertebb műve az a két és három szólamú invenciók, illetve a jól hangolt zongora, ez a cím, hogy a Das Wohltemperierte Klavier, és hát ez egy nagyon izgalmas matematikai konstrukció volt. Ugye korábban a hangszereken nem lehetett az összes hangnemben játszani, és kitalálták ezt, hogy temperálni kell, hamisra kell egy kicsit hangolni a zongorának a húrjait, és hogyha ezt megteszik, akkor a 12 hangja skálának az mindegyik ugyanolyanná válik tulajdonképpen. Tehát ebből nőtt az ki, hogy a hangnemeket elkezdték váltogatni, egy darabon belül egyre sűrűbben váltogatták őket, még nem a végig eljutott odáig, hogy már egyáltalán nem voltak hangnemek, ugye ez a dodekafónia. Ez az egész vonal, ez tulajdonképpen a Bachnak a munkásságával kezdődik az én fejemben, lehet, hogy rosszul ismerem a zenetörténetet, de az én fejemben ez innen indul, hogy valaki elkezdett egy ilyen mértékben kísérletezni a temperált zongorával. Ugye amellett, hogy hatalmas családja volt, rengeteg gyereke volt Bachnak, és hát végig az egyház szolgálatában töltötte a napjait, tehát hogy ez a zseniális zeneszerző egy ilyen nagyon emberközeli életet élten, úgy gondolom. Tehát számomra ezért példa a Bach.
1: Önnek is ismerős ez a nagy családi lét?
0: Valamilyen módon igen. Ugye nekünk is nagy családunk van a mai körülmények között, ugye 4 gyerekünk van a feleségemmel. Úgyhogy igen, nyilván a mai körülmények között ez egy másfajta kihívás, amikor a férj és a felesége igyekeznek egymást minden fronton támogatni, és a feleség is ugyanúgy dolgozik, mint a férj. Tehát ez egy kicsit más jellegű nagy család, mint ami akkoriban volt, amikor a Bach alkotott.
1: Otthonról hozza ezt a nagy családos szemléletet?
0: Nem, én nem nagy családból jövök. A szüleim ők szerettek volna több gyereket, de csak ketten vagyunk a nővéremmel. De nagyon sok ismerősöm és barátom van, akik viszont nagy családban nőttek fel. És hát ez egy ilyen evidencia volt az én számomra, hogy én szeretnék nagy családot, és szerencsére a feleségem is így gondolta és gondolja ezt, hogy ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy úgy vágtunk bele a házasságba, hogy mely nagy családot szeretnénk. 3, esetleg 4 gyereket.
1: A munka és a magánélet összeegyeztetése azért az nehéz. Ezt hogyan tudták megoldani? Több évet töltött külföldön, külföldi egyetemeken tanult is, és aztán később előadóként, professzorként is dolgozott. Azért ez egy nagyon mozgalmas életforma.
0: Én azt tudom mondani, hogy a pályámnak egy jelentős részét ezt a feleségemnek köszönhetem. Ő fiatalabb nálam, tehát amikor összeházasodtunk, akkor én már dolgoztam, kutatóként dolgoztam akkor, mert először Magyarországon, aztán rövidesen, ahogy összeházasodtunk külföldön, és ő meg még az egyetemi tanulmányait fejezte be, de ő vállalkozott erre, hogy a társam össze is elkísér ebben, és hát éveken keresztül azért ő otthon viselt ennek a nehézségét, a terhét. Nyilván én is igyekeztem neki, amennyire lehet segíteni, de azért az érdem azt hiszem, hogy az ővé, tehát hogy minden, amit én elérhettem, mint kutató, azt hiszem, hogy az ő munkájának a gyümölcse is.

0: idén februárban tartott egy előadást a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, akik ugye nem egyetemisták még, hanem gimnazisták, viszont a saját szakterületéről izgalmas címe is volt az előadásnak, hogy Einstein legnagyobb tévedése. Könnyű felkelteni a gimnazisták érdeklődését ez iránt a számomra legalábbis nagyon elvontnak tűnő terület iránt.
1: Szerintem vannak olyan gimnazisták, akiknek könnyű felkelteni ilyen irányba az érdeklődésüket. Akiket érdekel a fizika, azokat biztos, hogy érdekli az, hogy Einstein hol tévedhetett. Tehát ez egy ilyen újságírói cím is volt ennek az előadásnak. De nagyon sok kérdést kaptam utána. Tehát meglepett az, hogy elég sokan voltak, bár a téma az nagyon nehéz, és hát amikről beszéltem, azok nem egyszerű fogalmak. Meg kell próbálni úgy beszélni róluk, hogy ne csak a 12-esek értsék, hanem a 9-10-esek is. De utána durván 15-20 diákot maradt, és még egy órán keresztül kérdeztek folyamatosan, lehet, hogy még hosszabb is volt az a kérdezési időszak, tehát ez azt jelenti, hogy föl lehet bennük kelteni az érdeklődést. Nyilván ez tehetséges és fiatal érdeklődő diákok is kellenek, tehát ez a közösség, ez a pannonhalmi diák közösség, ez ilyen volt.
0: Hasonlatos volt önnek is annak idején a Piarista gimnázium, ez is egy nagyon legendás alma mater sokaknak.
1: Én nagyon szerettem a piaristákhoz járni, meg büszke is vagyok rá, hogy oda jártam. Nagyon kemény iskola volt, mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen félkatonai iskola volt. Keményen fogtak ott az atyák bennünket, és hát legendás tanáraink voltak. Görbe Lászlót mindenképpen szeretném mondani, aki ugye nekem meghatározó matematikai és fizika tanárom volt. Borján Tibor magyar tanított nekünk, nagyon-nagyon szerettük. Kemenes László, akit a diákok Maxi néven emlegettek, ő a francia tanárunk volt, kémia tanáraink és a biológia tanárunk is meghatározó volt, aki az osztályfőnökünk is lett, Urbanek Rudolf. Egyébként Berendi László volt az első osztályfőnökünk, ő kémia tanár volt. Olyan tanáregyéniségek voltak, akik mint szerzetes pap úgyis példát mutattak nekünk, és egy izgalmas bepillantást az emberi arcába ezeknek a szerzeteseknek. Másfelől pedig nagyon nagy tudásuk volt, és úgy vezettek be bennünket a különféle tudományokba.
0: Az énekórákról mesélt valamit még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy az énekórák sem fulladtak unalomba. Például dobszólót kellett megtanulni? Hogy volt ez?
1: Igen, hát az énekórák az egy nagyon különleges alkalom volt. Kenesei László volt az énektanárunk, akit Pleisner néven emlegettek a diákok. Ennek a történetét ezt én sem ismerem, csak ilyen legendák kerintek róla. Nem mondanám, hogy az énekórák azok szórakoztatók voltak, tehát azok is ilyen piarista fegyelemmel teltek, de azóta mindenki tudja a palesztrin stílusnak a jellemvonásait, vagy tudja, hogy a misének mik a részei. A zene történetből is rendesen írtuk a dolgozatokat, meg hát mellette sok mindent meghallgattatott velünk az énektanárunk, de voltak ilyen valóban ilyen izgalmas feladatok, például az egyik alkalommal Bartók koncertójából a Párok játékának a dobszólóját, azt ez ugye le volt kottázva az énekkönyvünkbe, és akkor aki azt lebírta dobolni, azért kaphatott egy extra ötöst a sok egyes után, amit ugye a dolgozatokra kaptunk.
0: Ön megkapta ezt az ötöst?
1: Én megkaptam ezt az ötöst, igen, de nem voltam egyedül.
0: És szereti is ezt a darabot?
1: Nagyon szeretem. A koncertó az egyik kedvenc Bartók darabom. Nagyon letisztult, szép zene. Lehet, hogy sokaknak diszonáns, de én nagyon harmonikusnak és szépnek találom.

0: külföldön is tanult, Franciaországban, ha jól tudom. Hogyan jött ez az ötlet, vagy a lehetőség, vagy az ambíció?
1: Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy közvetlenül a rendszerváltozás követően akkor kinyíltak olyan lehetőség, hogy külföldre lehetett menni tanulni, és az Eco Polytechnic, a Párizsi Műszaki Egyetem, vagy legnagyobb műszaki egyetem, akkor egy olyan programot indított, amiben európai országokból lehetett oda menni tanulni, és akkor én így jutottam ki hozzájuk. Ez egy izgalmas tapasztalat volt, ma szerencsére ez már szinte minden fiatalnak megadatik, tehát az Erasmus program és az európai programok ezt mind lehetővé teszik.
0: Miért éppen Franciaországot választotta, vagy ezt az intézményt?
1: Biztos, hogy a nyelv az meghatározó volt, ugye, mert a franciák elvárták azt, hogy francia tudjon az, aki oda utazik, és az évfolyamon azért kevesen voltunk, akik beszéltünk franciául. Másfelől pedig az akkori témavezetőm, Sólyom Jenő, professzor úr, akadémikus, ő mondta, hogy hát ez a Franciaországban az egyik legjobb egyetem, úgyhogy ha tehetem, akkor menjek, és nézzek körül, hogy ott mi van.
0: És mi volt ott? Mit tanult pontosan? Elméleti fizikusként végzett, ugye?
1: Igen, az ELTE-n elméleti fizikusként végeztem. Ez az Eco Polytechnic, ez meg egy műszaki egyetem, ahogy mondtam, egy nagyon különleges műszaki egyetem. Napóleon alapította még, és félig katonai, félig pedig polgári. Ez azt jelenti, hogy a francia diákok azok egytől egyik a képzés első időszakában tisztképzést végeznek, és utána kezdik el a tanulmányukat. Hát nekünk nem kellett katonáskodni nyilván, hanem mi az utolsó két trimeszterre mentünk tanulni, és kaptunk ott diplomát. Nagyon tehetségesek, akik itt vannak, tehát egy rendkívül aktív és izgalmas szellemi közeg, és aztán innen kerülnek ki nagyon gyakran a francia közösségben a legprominensebb kutatók és fejlesztők, meg bankvezérek és vezérigazgatók. Tehát ez az a közeg, amiben így becsöppentem. Nagyon jó fizika laboratóriumok vannak, és én itt egy plazmafizikai laboratóriumban dolgoztam, tehát itt belekóstoltam a kísérleti fizikusoknak a világába.
0: Hogy érezte magát Párizsban? Hosszabb időt töltött ott, és nyilván a munka mellett azért egy egész különleges élmény lehet egy más kultúrában megmerítkezni, nem csak turistaként megnézni az Eiffel-tornyot.
1: Valójában én nem Párizsban voltam, mert ugye a Párizsban eredetileg az Eco Polytechnic, az a Quartier Latinben volt, ugye, ami a diák negyed. Innen kiköltöztek vidékre, Palaiseau-ba, és én ott laktam, tehát nagyon nehéz volt, és nagyon költséges bejutni Párizsba, hogy minden második hétvégén, hogy sikerült körülbelül bejutnom Párizsba. Tehát az igazi párizsi tapasztalatom akkor az nekem még nem volt meg. Inkább a diáknak, egy külföldi környezetben lévő diáknak a kihívása volt az, ami engem akkor foglalkoztatott.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás?
1: A legnagyobb kihívás az azért az a magány volt. Tehát manapság bárki fölhívhatja a rokonait, a barátait, csetelhet, küldhet üzeneteket. Ez akkor nem így volt, akkor papíron leveleztünk, illetve nagyon-nagyon drágán lehetett hazatelefonálni Magyarországra, úgyhogy ez körülbelül hetente, két hetente megtörtént, hogy akkor mondjuk a szüleimet föl tudtam hívni, és néhány percet tudtunk beszélni méreg drágán. De hát egy nagyon elszigetelt környezetben van ilyenkor az ember, és hát akármennyire is befogadóak voltak az ottani diákok, én a kosárlabda szakosztálynak a kollégiumában laktam, de hát azért a magány az ilyenkor egy nehéz küzdelmet tud jelenteni.
0: Külföldiként Párizsban, erről egy zenemű mindenképpen eszünkbe jut, és önnek is eszébe jutott. Ez miért kedves annak?
1: Gershwinnek az egy amerikai Párizsban jutott az eszembe, amikor kérdezte, hogy milyen zeneművekre gondolnék. De ezt én nagyon sokat hallgattam, ugye egyetemista koromban, főleg éjszakákban nyúlóan hallgattam zenét, és mindig a Párizsnak a neonfényei jutnak az embernek az eszébe erről a darabról, egy kicsit a jazz korszakot idézi, de utólag visszatekintve arra az időszakra is emlékeztet, amikor én ott jártam és ismerkedtem ezzel a várossal.

0: Amerika is egy fontos tapasztalat lett később. Akkor már kutatóként előadásokat is tartott, ugye? Tehát ez már a kvantum korszak volt.
1: Igen, szilárdtest fizikusként kerültem én Amerikába, de a szilárdtest fizikán belül én az úgynevezett kvantumtérelméletekkel foglalkoztam. Itt arról van szó, hogy az olyan jelenségeket, mint a szupravezetés például, vagy a rács rezgéseit, ezeket kvantummechanikailag kell írjuk le, olyan elméletekkel, amiket a részecske fizikusok használnak. Én ezen a területen dolgoztam, és így kerültem Davisbe, Kaliforniába, az ott az első amerikai posztdoktori állásom. Először csak egy pár hónapra mentem ki, aztán utána akkor már a feleségemmel egy évre mentünk oda kutatni. Ezt még nem nevezném kvantumkorszaknak, bár tulajdonképpen a folyamatosan kvantummechanikával foglalkoztam a kutatások kezdetétől, vagy egy egyetemista koromtól kezdve, de ez nem az a fajta klasszikus kvantumkutatás, amire ma gondolunk, amikor kvantumtechnológiáról beszélünk.
0: Mi volt ez, ami ebben felkeltette az érdeklődését? Nyilván ebből is az derült ki, hogy nem unalmas a fizika egyáltalán.
1: Nem, sőt, hát szerintem ez a legizgalmasabb terület a fizikán belül. Ez a terület akkor kezdett érdekelni, amikor a Sólyom Jenőnek az előadásait hallgattuk az ELTE-n. Sólyom Jenő az egyik legkiemelkedőbb elméleti szilárdtest fizikus Magyarországon, és ő volt az Zavadovszky Alfréddal közösen, akik megalapozták ezeknek a részecske fizikai módszereknek a használatát a szilárdtest fizikán belül a magyar fizikusok körében. Ez egy rendkívül modern szemléletet hordozott, és az világossá vált, hogy szilárdtest fizikai rendszerekben olyan jelenségeket lehet megfigyelni, amik versenyeznek azzal az izgalommal, amit egy részecske fizika tud hozni. Sőt, tehát az a meglepő dolog történik, hogy ezek sokkal olcsóbbak, ezek a kísérletek, és ez nagyon érdekelt. Azt láttam, hogy sokkal nagyobb az alkalmazási területe a kvantumtérelméleteknek a szilárdtesteken belül. Azok a problémák is nyitottak voltak, amikkel ott szembesített bennünket Sólyom Jenő. Tehát azt láttuk, hogy rengeteg izgalmas, megoldatlan probléma van a szilárdtest fizikán belül, amik alapvetően kvantumtérelméleti problémák. És én meg azt gondoltam, hogy Magyarország egy nem túl gazdag ország, akinek soha nem lesz saját részecske gyorsítója. Tehát én valami olyasmivel szerettem volna foglalkozni, amivel Magyarországon is lehet foglalkozni, kísérletileg is. Emiatt választottam tulajdonképpen ezt a szilárdtest fizikai vonalat, ami egyszerre volt részecske fizika és szilárdtest fizika.
0: Az volt önben alapértelmezetként, hogy itthon szeretne dolgozni, itthon szeretne kutatni.
1: Ez számomra egyértelmű volt, és aztán amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor megbeszéltük vele, hogy ő nem szeretne nagyon hosszú ideig külföldön élni. Mi 3 évben állapodtunk meg, hogy 3 évet eltöltünk valahol Amerikában, és utána itthon fogunk élni. Mindig is úgy képzeltem el a jövőmet, hogy én Magyarországon szeretnék élni, és a magyar közösséget, Magyarországot szeretném segíteni a munkámmal.
0: Az amerikai 3 év hogyan vált be?
1: Számomra ezek az amerikai évek, ezek meghatározóak voltak. Kalifornia az egy rövidebb időszak volt, 1 év, az más szempontból is meghatározó volt, mert ott született az első lányunk. Aztán utána 1 évre hazajöttünk, és onnan mentünk vissza Bostonba, a Harvardra. Ez egy meglepő dolog volt, és az volt, ami számomra megerősítette azt, hogy én tényleg lehet, hogy fizikus kell, hogy legyek, hogy sikerült a Harvardon egy ilyen állást kapnom. A Harvard az egyszerűen egy fantasztikus hely, és hogyha valaki kutatóként, fiatal kutatóként megtett, hogy egy ilyen amerikai egyetemre eljut, akkor azt hiszem, hogy ennél többet nem kaphat az élettől. És bármilyen kérdés az ember, hogyha besétál egy ajtón, akkor ha van válasz, létező válasz, akkor azt meg fogja kapni. Egy ilyen környezet, ahol folyamatosan hetente 5-6-8 olyan elképesztő előadást hall az ember, amiben a legújabb dolgokról tájékozódik, a legbeavatottabb szakértőktől, Nobel-díjasoktól, vagy Nobel-díjhoz közeli kutatóktól. Hát ez valami elképesztő környezet. És ezt én 2 évig élvezhettem. Ez biztos, hogy meghatározó mindenkinek.
0: Amerika után Európán belül még Németországban, 2 német egyetemen is dolgozott. Hogyan vezetett ide az útját?
1: Folyamatosan kaptam meghívásokat külföldről, de ez a Karlsruhe kapura jött tulajdonképpen. Magyarországon, akkor már docens voltam, akkor mint fiatal professzor, így mentem oda a Humboldt Társaságnak egy díjával. Aztán később Berlinbe hívtak, és akkor úgy kerültünk Németországba ismét. Ott is egy évet töltöttünk. a brandenburgi versenyek azok nekem mindig az utazáshoz kapcsolnak, mert utazás közben hallgattuk őket, és ezek a Concerto Grosso kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy több hangszer felelget a zenekarnak, és hát nagyon vidámak és derűsek általában ezek a versenyművek.

0: utána visszatértünk, és akkor született a negyedik. Berlinbe már 4 gyerekkel mentünk, tehát ez a családnak is egy nagyon izgalmas feladat volt, hiszen a gyerekek akkor iskolába járnak, a legkisebb még ilyen óvodáskorú volt, tehát nekik is ez egy izgalmas tapasztalat volt.
1: Számukra teljesen természetes, hogy több nyelven beszélnek pici koruk óta?
0: Ezt így azért nem mondanám, ezek szerintem ilyen legendák, hogy a gyerekek nagyon gyorsan megtanulnak egy idegen nyelvet, és komfortosan érzik magukat. Ez az egy év, ez pont egy ilyen határeset egyébként, tehát hogy egy év alatt már elkezdenek folyékonyan beszélni. Megviseli őket is az, hogy egy új környezetbe kerülnek, tehát nincs olyan, hogy egy gyerek az könnyen beilleszkedik valahova. Nyelvi akadályok vannak, a közösségnek be kell fogadni, tehát ez egy nagyon nehéz dolog egy gyereknek, és a végére megtanul folyékonyan beszélni, amit aztán elfelejt. Tehát ez az én általam tapasztalt mintázat, és jó esetben ezt föl lehet éleszteni, ezt a nyelvtudást a későbbiekben.
1: Milyen volt visszakapcsolódni az itthoni vérkeringésbe, meg az itthoni tudományos világba?
0: Én az itthoni tudományos világgal folyamatosan tartottam a kapcsolatot, sőt, például amikor Berlinbe kimentem, akkor vittem magammal a diákjaimat, a doktorandusaimat, sőt, mesterhallgatókat is, és igyekeztem rendszeresen haza is jönni, tehát minden utamra egy kicsit úgy tekintettem, persze az ember magát is nyilván építi, meg a saját karrierjét és a saját tudását, de azt gondoltam, hogy ezekre szükség van ahhoz, hogy én egy olyan szintű kutató legyek, aki Magyarországról is látható, és a magyar fizikát, azt egy nemzetközi kaput tudok nyitni a legtehetségesebb diákjaimnak, hogy kijussanak a Harvardra, a Karlsruhe-ba, a legjobb egyetemekre. Tehát erre a kapcsolatrendszerre szükség volt ahhoz, hogy én a saját diákjaimat és a munkatársaimat is segítsem.
1: Önt mi viszi előre, vagy mi hajtja ebben a témában, meg ezen a pályán?
0: Azt hiszem, hogy minden kutatót a kíváncsiság hajtja a leginkább, engem is, és a kihívás. Tehát ez a másik nagy erős komponens, tehát minden kérdés ezt foglalkoztat, és mindenek keresem az okát, amikéntjét, és szerintem minden kutató úgy van ezzel, hogy szeretünk gondolkodni, meg megkeresni, hogy most mi miért történt, miért úgy van, miért nem lehet másként. Tehát ez a fajta gondolkodás az ott van a háttérben, ami egy új dolog az engem mindig lenyűgöz, és foglalkoztat, hogy akkor az hogyan is van. És van egy másfajta kihívás, ami ugye ez az intellektuális kihívás, hogy mire képes az elménk, meddig tudunk elmenni a gondolkodásban, le tudjuk-e győzni ezt a problémát, le tudjuk-e győzni önmagunkat. Valahogy ezek ott vannak az egészben, és hát van egy harmadik komponens, amit én hozzátennék, ez a nagyon gyakran a közös munkának az öröme is, tehát az, amikor a munkatársaimmal együtt dolgozunk, és a különféle gondolatok azok végül is erősítik egymást, vagy ezeknek az ütközéséből születik valami új gondolat, ez is egy nagyon izgalmas folyamat. Ezek hajtják az embert afelé, hogy azt ismerje meg, amivel még nem találkozott, ami a távolinak tűnik.
1: Igen, az együttműködésről az összhangzattan megint eszembe jutott, amiről már az elején beszéltünk a zene kapcsán, és a magyar kreativitás, na hát az egészről Brahms jutott eszembe, akinek van a Magyar Táncok című sorozata. Ezt is említette, hogy ez fontos önnek. Miért?
0: Ez engem mindig meglepett, hogy Brahms, aki az egyik legnagyobb német zeneszerző, magyar táncokról ír egy sorozatot, és hát ezek csodálatosak, ezek a táncok, tehát nem véletlen, hogy ehhez nyúlt, mert hogy ez nekünk itt van természetesen az ami népzenei örökségünkből táplálkozik tulajdonképpen. És ez valahogy engem mindig büszkeséggel tölt el, hogy nekünk van egy olyan magyaros gondolkodási módunk, benne van ez a vakmerőség is ezekben a táncokban és a zenénkben, és ez az, ami megjelenik itt a Brahmsnak a zenéjében is. A mi országunk azért nagyon sokat adott az európai kultúrának, akár a zenében is. Nyilván nem csak a Brahms népszerűsítette ezt a zenét, hanem ott volt Liszt, Bartók, Kodálynak a neve mindenütt ismert a világon, és ők ezt a magyar kultúrát is világhírűvé tették, és hát ott vannak a marslakók, a fizikusaink, vannak Nobel-díjas íróink. Tehát lehetünk büszkék arra, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy ez a kultúra, ez a miénk.

0: Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kiskunhalason, FM 102,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 14. fejezet.

0: Január 17-én még mindig az égnek meredező hegyeken mentünk át. Végre délután 2 órakor búcsút vettünk tőlük, és Tráciába érkeztünk. Ez igen szép tartomány, itt már csak nem tavaszi időjárás uralkodik. 4 és 5 óra közt Karanabad török városba jutottunk, hol az előkelők zászlókkal fogadtak bennünket. Én egy kedélyes és udvarias török lelkészhez szállásoltattam be. Január 18-án, mivel az emberek és állatok egyaránt kimerültek, továbbá sok kocsi eltört, melyeket ki kellett javítani, az egész napot pihenéssel töltöttük. A várost és a vásárt megtekintettük, valamint néhány keresztjén foglyot kiváltottunk. 10-én még nem készült el minden, ennél fogva megint itt maradtunk. Január 20-án 11 órakor pasakői tatárfaluba érkeztünk. Itt a tatár szultán lakik, ki egyszer s mind a helység tulajdonosa. A szultán igen barátságosan fogadta a követ urat, és szép lakást adott neki szerájában. A követségi kíséret azonban igen nyomorult szállást kapott. Január 21-én, mise után, a szultán kávéval, befőttel és alfával, mézből, dióból és tejfölből készült, igen kedvelt eledel vendégelt meg bennünket. Brand Vilmos követségi orvos szállása, kevéssel azután, hogy podgyászát onnan elvitette, lángba borult és porrá égett. Ez csak nem mindennapi dolog, hiszen a házak elenyésző csekély kivétellel egytől egyig nád vagy szalma tetejűek. Délben Aftanéba érkeztünk, és itt háltunk. Itt is kigyúlt egy ház. Január 22-én már korán reggel elindultunk, és 12 órakor Jenikői nevű, részben görög vallású keresztjének által lakott faluba érkeztünk. 23-án 10 órakor Papaszkői nagyfaluba jutottunk. Megérkezésünk előtt nagy fahídat építettek, hogy az itt elterülő mocsarak dacára akadálytalanul folytathassuk utunkat. A hajdan oly virágzó Trácia ma nagyon is lakatlan és sivár. Mindenütt csak falvak láthatók. 24-én 6 és 7 óra közt útra keltünk, és 12 órakor Bölyük-Dervent faluban voltunk. A környéken csak úgy nyüzsög a nyúl, 100-200 darabból álló csoportok nem tartoznak a ritkaságok közé. A törökök és a követségi urak igen sokat zsákmányul ejtettek. 1700. január 25-én délben Jenidzsehbe értünk. Innen már látszik a drinápolyi nagy torony.
1: Bortliné született Montagu Mária utazása, 1717.
0: Montagu Mária született 1690-ben, meghalt 1762-ben. Férje Wortley angol követ volt, kivel Törökországba utazott, honnan a védhimlő oltást hozta be Angolországba. Utazását levelekben írta meg.
2: 21. levél. X grófnénak. Bécs, 1717. január 16. Jenő herceg erőnek erejével rá akart venni, hogy várjak, míg a Duna jégkérge eltűnik. Akkor legalább a vízi úton kényelmesen eljuthatunk célunkhoz. A magyarországi házak ugyanis az időjárás viszontagságai ellen oltalmat nem nyújthatnak. Buda és Eszék közt a véghetetlen hósivatagon egyetlen házat sem fogok találni, a rettenetes hidegtől pedig már sokan meghaltak. Megvallom, minden rémítgetések mély benyomást gyakoroltak reám, mivel a legilletékesebb embertől hallottam, ki ugyancsak jól lehet értesülve a magyarországi viszonyokról. 22. levél. Póp úrnak. Bécs, 1717. január 16. Nagymérvű utazási előkészületekkel lévén elfoglalva, nem válaszolhatok levelére. Azonban kötelességemnek tartom barátaimnak Isten hozzádot mondani, mégpedig ünnepélyeset, mintha valamely vár ostromára indulnék. ha ugyan hitelt adhatok a legkülönfélébb ijesztgetéseknek. Valóban az időjárás rendkívül rossz. Az egyik azzal fenyeget, hogy meg fogok fagyni. A másik, hogy a hó el fog temetni. A harmadik, hogy a Magyarországon portyázott tatárok foglyul ejtenek. Jelentékeny kíséret ment velünk, tehát könnyen megeshetik, hogy még ütközetben is részt fogok venni. 23. levél. X grófnénak. Pétervárad, 1717. január 30. Kedves nővérem! Végre valahára egész családommal szerencsésen és jó egészségben megérkeztem Péterváradra. Oly keveset szenvedtünk az időjárás szigorától, mely ellen meleg bundákkal jól el voltunk látva, és az előre gondoskodás folytán mindenütt oly tűrhető ellátásban és fogadtatásban részesültünk, hogy alig állhatom meg nevetés nélkül, ha ez utazásról alkotott rémséges eszmékre visszaemlékezem. Ezeket pedig bécsi jó ismerőseim gyöngéd érzelmei kifolyásának tartom, mivel így úton módon akartak a tél folyamára visszatartóztatni. Azt hiszem, nem leszek alkalmatlan, ha rövid leírás közlök utazásomról, melyet előtte teljesen ismeretlen országon keresztül tettem meg, hiszen maguk a magyarok is csak nagy ritkán választják ez útirányt, hanem általában a Dunát használják. Szerencsénkre a szokottnál enyhébb időjárás nagyon kedvező volt, hogy a kocsikat szántalpakra kellett helyeztetnünk, ezután oly gyorsan és könnyen utaztunk, mint a legelső rangú személyposta. Másnap Győrbe érkeztünk, hol, miután V. úr a kormányzót megérkezésünkről előre értesítette, a város legjobb házába szállásoltattunk be. A helyőrség tisztelgett. Házunk elé őrséget rendeltek, és egyéb tiszteletnyilvánításban részesítettek. A kormányzó és a többi tisztek azonnal felajánlották szolgálatukat V. úrnak. A temesvári püspök is meglátogatott bennünket, és udvariasan fölkért, hogy másnap nála ebédeljünk, mivel pedig utazásunk sürgőssége miatt ajánlatát el nem fogadhattuk, néhány kosár téli gyümölcsöt, különféle magyar borokat és egy frissen lőtt szarvas ünőt küldött ajándékba. E főpap igen nagy tekintének örvend országában, és az ősrégi nádasdi családból származik, mely e királyságban már régi időktől fogva nagy szerepet játszik. Igen udvarias, nyájas, kedves öreg úr! Magyar nemzeti ruhát és övigérő, tisztességes fehér szakállat visel. Győr jól megerődített vár, és hosszú ideig a

0: A tolmács azonnal lefordította. A legtisztességesebb fogadtatást ígérte. Tudni akartam, hogy hol fogunk találkozni a török fődözettel. A futárt tehát visszaküldte a Pétervárad és Belgrád közt fekvő Beska faluba. A válaszig itt kell maradnunk. Kedves nővérem, azt hiszem elég részletes, vagy talán kissé unalmas leírást adtam útamnak e részéről. Nem olvasottságon fitoktatása véget közlöm a városok történetének főbb eseményeit. Mindig óvakodtam ezt olyan városokról elmondani, melyeknek történetét épp oly jól ismered, mint én. Azonban Magyarország a világnak előtte teljesen ismeretlen része lévén, azt hiszem némi élvezettel fogod olvasni ez útleírást. Mindazáltal maradok szerető nővéred. 25. levél. Ő királyi fenségének, a Velszi hercegnőnek, Drinápoly, 1717. április 1. Most olyan utazást tettem meg, aminőre a görög császárok ideje óta keresztény ember még nem vállalkozott. De nem is sajnálom a szenvedett fáradalmakat, mivel alkalmam nyílik királyi fenségedet a nálunk teljesen ismeretlen helyek és vidékek leírásával szórakoztatni. A császár követei és az angol utazók mindenkor a Dunán mennek le Nikápolyig. A folyam azonban be van fagyva. V. úr pedig annyira buzgolkodik ő felsége szolgálatában, hogy nem akarta elhalasztani utazását. Áthaladtunk a csak nem teljesen erdővel borított Szerbián, mely igen termény ország. Lakosai szorgalmasak, azonban a parasztok elnyomatása oly nagy, hogy házaikat elhagyni és a földművelést elhanyagolni kénytelenek. Mivel ha a janicsároknak úgy tetszik, mindent elhurcolhatnak. Kíséretünk 500 emberből állott, kik által a szegény parasztokon elkövetett garázdálkodás miatt csak nem naponta könnyeztem. 7 napig folytonosan sűrű erdőn haladtunk keresztül, míg nem végre Szerbia hajdani fővárosába Nízbe érkeztünk. E város szer fölött termékeny vidéken, gyönyörű síkságon, a Niszava folyó mellett fekszik. Mint mondják, a legutóbbi szüret annyi bort eredményezett, hogy edények hiány kénytelenek voltak a földbe ásott gödrökbe önteni. E rendkívüli bőséget azonban az elnyomatás a népre nézve csak nem értéktelenné teszi. Ismét alkalmam nyílt a szánakozásra. A szegény ördögöket, kik 20 kocsira menő podgyászunkat bizonyos kialkudott bérért idáig szállították, fizetés nélkül visszakergették. Sőt, még elnyomorított és elpusztult lovaikért sem adtak kárpótlást. A szerencsétlen teremtések házunk köré gyűltek, sírtak, rittak, szakállukat és hajukat tépték. Azonban a szemtelen katonáktól ütésnél egyebet nem kaptak. Ki sem fejezhetem, hogy mennyire meghatott a látvány. Szívesen kifizettem volna az összeget saját pénzemből is, azonban ez éppen annyi lett volna, mintha az agának adnám, mivel ez minden lelkiismeret furdalás nélkül azonnal elvette volna tőlök. Ezután a hegyek közt utazva 4 nap múlva Szófiába érkeztünk, mely hegyektől környezett gyönyörű rónaságon, az Iszker folyó mellett terül el. Éj elragadó tájképet csak nagyon keveset láttam. A város nagy terjedelmű és igen népes. Az itteni melegfürdők gyógyhatásukról is híresek. 4 napi utazás után Filippopolba érkeztünk. Előbb azonban a hófette Balkán és Rodope hegységeken kellett átkelnünk. Filippopol a Marica folyó mellett emelkedett helyen terül el. Csak nem teljesen görögök lakják, kiknek itt püspökük és néhány régi templomuk is van. A görögök közt igen gazdagok vannak, azonban gazdagságukat nagyon ügyesen el kell titkolniuk. Az innen Drinápolyig terjedő vidék talán legszebb az egész világon. Örökös tavasz uralkodik, a szőlő vadon is nő a hegyeken, minden üde és virágzó. Azonban bármi gyönyörű is legyen ez éghajlat, mégis többre becsülöm Angolországot, melynek királya népének szabadságában és jólétében leli boldogságát, és inkább atyának, mint úrnak tekinthető.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 14. fejezet. Közreműködött Kövesi Csenge

Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írta Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A BioID a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat.